A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelének a 6. versét olvasnám. És igazából ennek a versnek az elejére szeretném majd a hangsúlyt tenni. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verséből. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni, és aztán egy evidenciát hozzá is párosít, hát aki az Isten elé járul, az teljes természetes, hogy hinnie kell, hogy létezik egy Isten. És kedves gyülekezet, én a mai délelőtt nem is annyira az Isten létéről, lényéről, hogy ő tényleg valóság, vagy talán csak az embereknek a kitalálmánya. Én úgy gondolom, hogy ezzel most azért nem kell igazából behatóbban foglalkoznunk, mert ha az ember ezt a kérdést igazán őszintén, lelkiismeretesen végig gondolja, akkor a végén bárhogyan is, de arra megállapításra kell, hogy jusson, hogy kell, hogy legyen valaki. Bizonyára többen hallottatok már Voltaire-ről. Általában az emberek olyan hamar alkotnak véleményt egymásról, de ugyanígy véleményt alkotnak a régen élt emberekről is. Most én Voltaire-ről nagyon sokáig úgy tudtam, hogy Voltaire az egy hitetlen ember volt. Ugye a francia felvilágosodásnak az egyik atya, kora egyik legműveltebb koponyája. Na most az állítólagosan hitetlen Voltaire a következőt írja az egyik helyen. Arról beszél, hogy egy este nézi a csillagos eget, nézi a világ mindenséget, és azt mondja, igazából, tehát hangsúlyoznám, ő a korának az egyik legműveltebb koponyája volt, és nézi az eget, és azt mondja, hogy ő mennyivel több mindent fedez fel az égen, mint azok talán, akiknek nincs akkor ismeretük, mint neki. Tehát ő nem azt mondta, hogy az ismerete őt hitetlenné teszi, vagy elvakultá teszi, hanem még mélyebben lát, még pontosabb összefüggéseket fedez fel, ahogy felnéz az égre, és a következőt mondja. Azt mondja, hogy vaknak kell lennünk, hogyha nem látjuk mindazt a csodát, ami elénk tárul. Ostobának kell lennünk, ha nem fedezzük fel mögötte a teremtőt. És aztán ezzel zárja, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Éles logikával végigvezeti, hogy vakok vagyunk akkor, ha nem látjuk mindazt a csodát, ami körülvesz minket. Hát ha csodálatos ez a világ, hát akkor utána meg ostobának kell lenni, hogy nem fedezzük fel a teremtőjét. És ha van teremtő, akkor egy nagyon erőteljes végkövetkeztetést mond ki. Őrült az az ember, aki az alkotót nem imádja. Amikor az ember ezekbe belemélyed, nézi a parányoknak a világát, vagy akár csak az égi teremményeknek, az égi csillagoknak, bolygóknak a csodatos pályáját, és mindazt a rendezettséget, tényleg erre kell eljusson, hogy valakinek kell lennie. Na de ha van valaki, vajon valahogyan kapcsolatba lehet-e vele kerülni? Vajon megszólította ő minket? Vagy mi meg tudjuk szólítani őt? És engedjétek meg, hogy megint Voltaire-t idézem. Jóval később írt a következőt, ugye egy nagy földrengés rázta meg őt, hogy Istennek kell lenni, ki szól is hozzánk néha műveit, csak ő magyarázhatja. Tőle vár magyarázatot a bölcs, és vigaszt a búslelkű ember. Tényleg kell lenni valakinek. De Isten hogyan szól? Ugye mi megint olyan evidensnek tartjuk hát a Biblián keresztül. Azért ezt ne vegyük mindig ilyen nagy evidenciának, hogy hát a Biblián keresztül. Mi próbáljuk a Bibliából igazolni azt, hogy a Bibliának mennyire igaza van. Ugye ez egy törvény, ez egy szabály, hogy valamivel önmagát nem lehet igazolni. Tehát ez így igaz. Most miért a Bibliával akarjuk önmagát igazolni? Ugye ezt mondta Pascal is. Hogy mi alapján gondolt azt, hogy a Biblia az, amin keresztül az Isten szól? Mert szólhatna annyi mindenen keresztül. Hát szólhatna a Koránon keresztül. Jó, mi most
ebben az országban élünk, itt születtünk, ebben a kultúrkörben vagyunk, hát mi olyan evidensnek tartjuk, hogy a Biblián keresztül. És hogyha mahamedánok lennénk, vagy az arab országokban születnénk, akkor ezt másképp gondolnánk. Vagy ha megint máshol, akkor megint másképp gondolnánk. Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a Biblián keresztül szól az Isten az emberhez? Ugye Pascal erre megadja a választ. Honnan lehet tudni? Hogy a Bibliában megjövendőlt és beteljesedett proféciák vannak. És ezt egy vallás sem mondhatja magáról. És utána lehet járni, utána lehet még az úgymond a Biblia kritika hátterén is, utána lehet ezeknek járni, és az ember ledöbben. Ha lehet, hogy sok mindent nem is fogad úgy el, ahogy a mi meggyőződésünk tanítja ezt, vagy ahogy ezt mi valljuk, de annyira egyértelmű, és tehát tényleg nem csak értelmezésbeli kérdésből adódóan, hogy én ezt így hiszem, tehát nem csak ilyen proféciák vannak abban a Bibliában, hanem egyértelmű, naprapontos jövendőlések. Ugye az egyik legmegdöbbentőbb, és talán szerintem a legkevésbé kikerülhető proféciák, pontosan a leglényegesebb proféciák, és melyik a leglényegesebb proféciák? De mi azt mondjuk, hogy a végidőkre vonatkozó. Hát szerintem nem a végidőkre vonatkozó proféciák a leglényegesebbek. Ennek a világnak volt egy sokkal fontosabb esemény attól, mint hogy ennek vége lesz. És melyik volt az? A megváltás. És ott viszont tényleg nincs kibúvó. Tehát annyi profécia szól Jézus Krisztus születéséről, az életéről, idei proféciák. Ugye a halálára vonatkozó legmegdöbbentőbb a 22. Zsoltár proféciája, mert nagyon sok proféciák szólnak. És akkor ezek után tényleg feltehetnén ezt a kérdést, hogy nálad akkor te hiszed, hogy az Isten van? Hiszed? Azt mondja Jakab apostol, szép dolog, hogy hiszed. Hát az ördögök is hiszik, és ezért félnek és rettegnek tőle. Én ma valami másról szeretnék itt szólni. Nem arról, hogy higgyünk a Istenben, nem arról, hogy higgyünk a igében. Én úgy gondolom, hogy ezek, tehát tényleg az ember leül, becsületesen ezeket végig gondolja, akkor ezekre a végkövetkeztetésekre kell jutnia. De van egy dolog, amiben mi olyan nehezen hiszünk. Jó lehet, sokszor a sátán az Isten létében és az igének a hitelességében is megkérdőjelezi valahol a hitünket. És nem kell ezen elcsodálkozni, amikor egy mélyen hívő ember, általunk mélyen hívő embernek tartott valakinél azt fedezzük fel, vagy a kijelentései valami olyasmit sugalnak, hogy ő nem is hisz már az Istenben sem. Ezen nem kell megdöbbenni, nem kell meglepődni. Szóval mi nem tudjuk elképzelni sem azt, hogy az ördög hogyan és miként kér ki minket. És hogyan és miként próbálja a legevidensebb dolgokban is aláásni a mi meggyőződésünket. De van egy olyan dolog, én úgy gondolom, kedves gyülekezet, ami hitünk gyengébb. És én ezt tartom a leglényegesebbnek és a legfontosabbnak. Ezt az igét pedig a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versében találjuk. Tehát Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versét így olvasom. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát még egyszer olvasnám. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Talán ez az eleje régies, kicsit archaikusabb magyar, ezt nem igen használjuk ezt a kifejezést, hogy megigazulván azért hitáltal. Ugye így nem szoktunk a hétköznapokban beszélni, én ezt valahogy így adnám vissza, talán szegényesebb újkori magyar nyelven, hogy igazzá válva azért hitáltal. Békességünk van az Istennel. Kedves gyülekezet, nekem ennek az igének itt a második gondolatával már mindjárt gondjaim vannak, ha nézem a életünket, valamennyünk életét. Nekem a kérdésem ez, nekünk békességünk van az Istennel? Békében vagyunk-e mi az Istennel, vagy nem? Van-e békénk vele? Békében élünk-e?
Vagy pedig ellenséges viszonyban vagyok-e az Istennel? És nekem nem is elsősorban ez a kérdésem, tudom, mert itt aztán szemlesütve úgy kicsit elszégyelhetjük magunkat, hogy mi mennyi sokszor teszünk olyat, ami az Isten ellenére van. Nekem nem ez a kérdésem, kedves testvérem, hogy te ellenségeskedel az Istennel. Az én kérdésem inkább így hangzik, hogy szerinted. És most ne a teológiai, meg a dogmatikai ismeretet vedd elő. Úgy benne a lelkedben mi van? Szerinted az Isten veled szemben békességben van, vagy ellenséges viszonyban? Magyarul, neked az Isten az ellenséged, vagy a barátod? Nekem ez a kérdésem. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi az Isten a számomra, az ellenségem, vagy a barátom? És vigyázzunk a válasszal, ne hamarkodjuk, mert tudom, olyan hamar az emberből kibukkan. Hát természetes, itt vagyok a gyülekezetben, ide jöttem, szeretem az Istent, nekem az Isten a barátom. Amen. De igaz ez? Valóban igaz ez? Kedves gyülekezet, azt olvassuk a Szentírás első lapjain rögtön, ugye Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy amikor az első emberpár engedetlen volt az Isten iránt, akkor az Isten jött hűvös alkonyatkor. És Ádám és Éva hogyan tekintett az Istenre, mint a barátjukra, vagy mint az ellenségükre? Kiderül a történetből, azt olvasjuk, megfélemlém, mivel szavadot hallottam a kertbe, és elbújtam. Megfélemlettem, félek. Hát kitől szoktunk félni? A barátunktól szoktunk félni? Attól félünk, akitől tartunk. Akiről az a benyomásunk, hogy nem a javunkat, hanem a kárunkat akarja. Aki ellenséges velünk szemben. És kérdez Isten, hát honnan tudod, hogy te mezítelen vagy? Honnan tudod, hogy hát én valami rosszat akarok, vagy miből gondolod ezt? És azt mondja Isten, ez csak egy valamiképpen gondolhatod így. Ez csak egyetlen egyennek a magyarázata. Hogy ember. Jó, lehet ott Isten megkérdi, lehet a kérdésben benne van a kijelentés. Ember, te ettél a fának a gyümölcséből. És ember, amikor te eszel a fának a gyümölcséből, amikor te engedetlen vagy velem szemben, a te lelkedben ez a törvényszerű érzés fog hatalomra szert tenni, hogy te úgy fogod a te szívedben legbelül érezni, hogy én a te ellenséged vagyok. Én ellenedre vagyok. Én a károdat akarom. Én rosszat akarok neked. És kedves gyülekezet, hány ember gondolja így? Én megkockáztatom ezt, hány keresztény ember? Nem szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket, amikor betegek vagyunk, vagy valaki szerettünk, hozzátartozunk beteg. Uram, mondd meg, te most ebben gyönyörködsz, most miért? Vagy amikor mi szenvedünk. Hát uram, miért? Hát miért? És miért nem segítesz, vagy miért nem óvtál meg? Miért? Aztán bűnbe esünk, uram, miért engedted meg, hogy elkövessem ezt a bűnt? Uram, nekem nincs erőm most már ebből kiszabadulni, elkárhozom. El fogok veszni, uram, miért? És uram, bármit csinálok az életemben, bármit csinálok a hétköznapokban, te mindig árgus szemekkel figyeled, hogy mikor kérhetsz engem számon mindazért, amit én tettem, cselekedtem. Kedves gyülekezet, bocsássatok meg, feltetegyem a kérdést. Ti szeretnétek-e egy olyan emberrel egy munkahelyen dolgozni, vagy egy házban lakni egy ilyen emberrel, aki olyan az ő viselkedésében, mint amilyennek mi gondoljuk el az Istent? Tehát szeretnétek egy ilyen emberrel együtt lenni? Én megmondom nektek őszintén, nem. Már bocsássatok meg, ez az olyan bizonyos mimóza, az a ne bánts virág, akinek mindenről megvan a véleménye, bármi hibát teszek, azonnal ilyen szúrós tekintettel néz rám. Én nem szeretnék az ilyen emberrel együtt lenni, ti? Ez a szörnyű, hogy mi hogyan képzeljük el sokszor az Istent. Nekünk milyen fogalmunk van az Istenről, és bocsássatok meg,
Ez most nem arról szól, hogy a Biblia mit mond róla, vagy mit tanulunk az iskoláinkon, különböző helyeken. Most ez nem arról szól. Ezt nem tanítani lehet, vagy nem tanítani. Ezen múlik, vagy nem múlik, hogy most erről mit olvastunk a Bibliából, vagy mit tanultunk róla itt és ott, vagy mit prédikált róla az ige hirdető. Ez nem ezen múlik. Nem érzitek, hogy ez a dolog, ez sokkal mélyebb. Kedves gyülekezet, hát ha valakinek volt ismerete az Istenről, ezen a földön, ezen a világon, szerintem közöttünk, emberek közül, ugye az Ádám és Éva volt. Isten bemutatkozott nekik, és nekik mégis milyen elképzelésük volt az Istenről, amikor elkövették a bűnt, és jött hozzájuk hűvös alkonyatkor. Tehát mi sem szeretjük az ilyen Istent. És az ilyen Isten nem kedves a mi számunkra. Mert kedves gyülekezet, ezt eredményezi az ember lelkében a bűn. Azonnal azt érezzük, hogy az Isten számunkra az ellenség. És térjünk vissza az előbb olvasott igéhez, a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. verséhez. Talán engedjétek meg, hogy egy picit átfordítsam a 21. század magyar nyelvére. Tehát igazzá válva azért hitáltal, békességünk van az Istennel. Mikor van az embernek békessége? Ha az Isten lényéről hallott egy nagyon jó igehirdetést? Ha dogmatikailag a Szentírásból megértette, hogy az Isten jóságos szerető lény, mikor van békesség az embernek az Istennel? Amikor az ember igazzá válik. Az embernek csak abban az esetben van békessége az Istennel, ha az ember igazzá válik. Mert Ádám és Éva miért félt az Istentől, és miért volt vele szemben ellenséges viszonyban? Azért, mert bűnössé lett. És mindaz, aki bűnös, mindaz, akinek az életében ott a bűn, azok az emberek az Istennel szemben nem tudnak békességes viszonyban lenni. És még egyszer hangsúlyoznám, itt nem arról van szó, hogy az Isten tekint az emberre haraggal, hanem az ember tekint az Istenre haraggal. Nem az Isten haragszik az emberre. Nem az Isten lesz az ember ellensége. Nem az Isten szívében vagy lelkében lesz egy ellenséges viszony az emberrel szemben, ha az ember vétkezik. Hányszor szoktuk ezt mondani, ugye, hogy az Istent megbántottad. Megbántottam. Vétettem az Isten ellen. Ugye hányszor használjuk ezeket a kifejezéseket, és a Szentírás pedig olyan egyértelműen mondja, hogy mit tehetsz ellene? Mit tehetsz ellene? Azt mondja a Szentírás, neked és a hozzád hasonló porból való embernek árt a te álnokságod. Tehát mit tehetsz ellene? Magasabban van ő az égnél, nem érhezte fel hozzá. Tehát nem őt bántjuk. Nem ellene cselekszünk, nem ellene teszünk, ezt jó lenne megértenünk egyszernek. Itt van a másik, a borzasztó, hogy az emberek mennyire nem szeretik az Isten törvényét. Én megértem őket, nem szeretik. Mert az Isten törvénye mit okoz az ember életében? Ilyen sorombókat állít. Hogy eddig szabad és nem szabad tovább. Pedig én nagyon jól tudom, hogy a sorompó után a rét az sokkal zöldebb. A gyümölcs sokkal édesebb. És az Isten nem engedi, ugye? Emlékeztek rá, mit mondott Bálám is? Az Isten nem akarja, az Isten nem engedi, pedig én szeretném, és valljuk be őszintén, nem szeretnék? Annyi mindent szeretnék megtenni, amit az Isten nem akar. Csak az a baj, hogy áthágom a törvényét, és ő neki pedig ereje van, és hatalma van hozzá, és mi lesz a következménye, hogy hátráltam a törvényt? Meg fog büntetni. Ugye? Igen. Hát kedves gyülekezet, valamikor a gyermekeinkkel így beszélgettünk, ilyen családi beszélgetés állított keretében, és tudjátok, ahol mi laktunk, nem messze tőlünk, van
egy család, és ott a családban sajnos van egy donkóros fiatalember. A mi gyermekeink nagyon gyakran átjártak hozzájuk játszani, és hát tudom, nekik sem volt kellemes, amikor mi szülők mondtuk, hogy édes gyerekem, ide mehetsz, oda nem mehetsz, ezt csinálhatod, azt csinálhatod, hogy lett volna már kellemes. És úgy megkérdeztem tőlük, hogy persze, hát amikor az ember valamit csinálni, akkor mindig azért csinálja, mert azt ő jónak látja, jónak tartja. Abszolút nem érti meg, hogy a felnőtteknek most evel mi gondjuk van, vagy mit kell ezen problémázni. Szóval ez teljesen logikátlan, abszurd dolog. És megkérdeztem tőlük, hogyha a Pistikét a szülei rátok bízzák, mondjuk elmentek sétálni, biciklizni, akkor ti szabadjára engeditek őt, hogy azt csináljon, amit ő akar? Mondták a gyerekek, nem. És miért nem? Hát mert, hát ő beteg. Nem tud úgy gondolkodni. Aztán a szomszédunkban ott voltak pici babák, oda is át szoktak menni, és mondtam is, hogyha ki akar menni az utcára, ott játszottok az udvaron, akkor ti megengeditek neki, hogy nyugodtan ki mehet az utcára? Nem, hát miért nem engeditek meg? Hát mert jöhet egy kocsi, és elcsaphatja. És honnan tudod? Hát én tudom. És ő miért nem tudja? Hát mert ő még, szoktuk mondani, miért nem tudja? Mert ő még kicsi. És amikor mi gátakat és korlátokat állítunk embertársaink elé, de nem kell, hogy gyermekeink legyenek, akár itt egymással szemben is. Tehát például elmegyek egy barlangba, és rá vagyok bízva a barlang vezetőjére. Kötelességem engedelmeskedni, vagy nem kötelességem engedelmeskedni neki? És kinek az érdekében kötelességem engedelmeskedni? És még számtalan élet, helyzetet és példát mondhatnék. Én egy barlangban nem vagyok járatos, én nem tudom, milyen veszélyek leselkednek rám. Ők már tudják. És lehet, hogy sokszor nem mindig indokoltak a tiltó szabályok. De ha azt áthágom, bajom eshet. Nem biztos, hogy fog esni, de nagyon megeshet, és miattam van, és azt azért hozzák ezeket a törvényeket, mert szeretnek engem, mert nem akarják, hogy bajom legyen. Szeretem a gyermekemet, mert szeretem a donkóros gyereket. Nem szeretném, hogy baja essen. És az Isten miért mondja a törvényeket, miért állítja fel? Nem azért, mert, vagy hássátok meg, de a kifejezésért talán olyan szentségtelennek tűnik, de nem azért, mert ő az Isten. Nem azért adott törvényeket, mert ezt kitalálta, mert hát ő az Isten, és ő azt akarja, hogy neki bizony mindenki már pedig engedelmeskedjen. Nem ezért. Miért hozta ezeket a törvényeket, szabályokat? Bármilyen hihetetlen, mert engem szeret, mert nem akarja, hogy nekem bajom essen. És amikor vétek a törvények ellen, ki ellen vétek? Ellene? Tudjátok, hogyan vértek ellene? Annyiban, hogy mivel tudom, hogy az Isten valamennyünket nagyon szeret. És amikor nekünk bajunk esik, nektek milyen érzés az, amikor a gyermetek leveri a térdét? Kiüti a fogát? Bocsánat, kiveri a szemét? Milyen érzés? Már soha nem lesz olyan, mint volt. Nem akar úgy a szívetek úgy egy picit úgy megszakadni? Milyen lehet az Istennek, amikor mi kiverjük a szemünket, tönkretesszük magunkat, milyen lehet neki? És azt lássátok meg, és Isten mit tett, mikor látta, hogy úgy benne vagyunk, jócskán beleragadtunk a mocsokba. Úgy benne vagyunk, úgy becsületesen, abból már ki nem lábalunk. Mi csinált az Isten? Az Isten ezért küldte el az ő fiát. Azért küldte el, hogy minket ebből a mocsokból, ebből a szennyből kiragadjon és kiemeljen. És most jön a következő kérdésem. A kedves gyülekezet, na ezt elhisszük-e? Na ezt elhisszük-e? Ez már kicsit több, mint hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Az ő szava a Biblia, vagy nem az ő szava a Biblia. Ezt elhiszem-e, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy engem a mocsokból, a szennyből, a sárból, a fájdalmaimból, a betegségeimből kiemeljen. Ja, sokan úgy gondolják, hát Jézus azért jött el, mert hát én azért úgy csak áthágom a törvényeit, tudjátok, úgy élek, ahogy így élek,
Aztán majd jön a feltámadás, milyen jó, hogy azért Jézus eljött, meghalt a bűneimért. Hát Isten úgy is megbocsátja, látja, hogy én ilyen gyenge voltam, ilyen nyomorult világban éltem, hát adja nekem az üdvösséget. Ez így kevés, testvérek, ez nem hit, ez valami, ez ilyen szlogen vallásosság, ez egy ilyen a felszín vallásosság. Ez a hit azoknak a hit, akik nem ismerik az Istennek a lényét. De ha felfedezzük azt, hogy az Isten nem ellenségünk, hanem a mi szerető, jóságos atyánk. Nem az Úr, mint ahogy a zsidóknak volt, hanem az Atya, vagy az Apa pontosabban. Ugye már ez az Atya megint csak ilyen arhaikus, ezt sem használjuk. Szeretném megkezdeni, kinek mondta már itt a gyereke, vagy melyikőtök mondta az apjáról azt, hogy az Atyám. De nem használjuk. Az angolban ez azért mennyivel egyszerűbb. Ott nincs Atya meg Apa, ott Apa van. És milyen megdöbbentő lehetett, amikor Jézus azt mondta, hogy ti pedig így imádkozzatok. Hogyan? Huszadik vagy 21. századi magyar nyelven. Mi apánk? Mi apánk, ki vagy a mennyben? Hogy tényleg nekünk az Isten a jóságos apánk? Vagy hogy mondja a Szentírás, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám, Apám, Apukám. Szinte mi is megdöbbenünk itt Magyarországon, hogy így lehet az Isten szólítani. Igen, ő a mi szerető apánk, aki szeretőbb, mint a mi földi szüleink, mint a földi apánk. Nyelven, mi apánk? Mi apánk, ki vagy a mennyben? Hogy tényleg nekünk az Isten a jóságos apánk? Vagy hogy mondja a Szentírás, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám, Apám, Apukám. Szinte mi is megdöbbenünk itt Magyarországon, hogy így lehet az Isten szólítani. Igen, ő a mi szerető apánk, aki szeretőbb, mint a mi földi szüleink, mint a földi apánk. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, Isten azért küld,

állította őket helyre. De azt olvassuk a Bibliában, hogy a többi tíz pedig megbosszankodott a két testvérre, amikor ezt tudomásukra jött. És ebből mi derül ki? Ebből az derül ki, hogy ők se voltak mentesek ugyanettől, nem? Mert ők őket meg fölbosszantotta, hogy hát mondjuk még ha csak az édesanyjuk egy ilyen anyai elfogultságból ő járul Jézus elé ezzel a kéréssel, de nem csak az édesanyja ment oda, a két fiú is együtt, és komolyan terjesztették elő a kérést. Tehát itt láthatjuk, hogy Jézus tanítványai már Jézus szolgálata vége felé, pedig ezek az átlagnál fogékonyabb, és Jézus tanítása egy szeretettel fogadó emberek voltak, milyen nehezen szabadultak ettől. És ami még megrázóbb, hogy mikor az utolsó vacsorán vannak együtt, ugye ezt a bizonyos lábmosást, ahol Jézus nekik aztán példát adott, hogy hogy kell gondolkozni és viselkedni, az előzte meg, hogy támad köztük megint vetekedés arról, hogy ki tekinthető közöttük a nagyobbnak. De az ember elgondolja, hogy Jézus milyen szomorúsággal nézte el őket. És most ne gondoljuk azt, hogyha ne ilyen gyerekesek voltak ezek a tanítványok, hogy nem tudtak megszabadulni. Ezek nagyon komoly emberek voltak, ezek nagyon igazságra törekvő emberek voltak. És mégis föl tudott vetődni ez. Nem biztos, hogy ilyen nyers formában, hogy azt vitatták, hogy te vagy a nagyobb, én vagyok a nagyobb, de tudjuk, sokszor ez a dolgoknak a gyökere. A Biblia csak a lényegét mondja. Valamilyen formában ez vibrált a levegőben, hogy köztük kitekinthető a nagyobbnak, és versengés is, és villongás volt közöttük. Tehát ez ennek a szörnyű meghatározottságnak a gyökere valahol. És tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen mértékben vagyunk ennek a bűnnek, ennek az én középpontuságnak, ennek az elsőség és uralomvágynak a fogjai. Szeretném olvasni János evangélium a 8. fejezetéből Jézus kijelentését. János evangélium a 8. fejezetéből olvasom a 32. verset. Ezt mondta Jézus. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Megkérdezem, e szerint szabadok vagyunk, amíg újjá nem születünk, és amíg le nem tudjuk győzni ezt a hajlamot? Jézus szerint nem. Azt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És figyeljük meg, hogy mi volt erre a reakció. 33. vers. Feleltek neki. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Tehát rögtön felháborodtak, és azt mondták, hogy minket egy szolga nemzetnek nevezel, hogy nekünk szabaddá kellene, mi egy szabad nemzet vagyunk, mi Ábrahám magva vagyunk, mi soha nem szolgáltunk senkinek. Feltennék egy kérdést, igaz, hogy Izrael történelmének az ismerete kell hozzá, de hát, ha van, aki magában tud rá válaszolni, hogy hogyan árulták el ezzel a felhörkenéssel, ezzel az odamondással Jézusnak, hogy de igenis, ők is fogjai a bűnnek, és ők se szabadok. Hát pontosan azt jutották kifejezésre, hogy milyen rettenetesen elvakultá tudja tenni az embert. A büszkeség, az énnek a nagyra tartása. Mert igaz ez, hogy soha nem szolgáltak senkinek? Nem is kell nagyon mélyen ismerni a... Nem is kell nagyon-nagyon mélyen ismerni az Izrael történetet, rögtön tudjuk, de hogy nem. Hát ugye először is tudjuk a bírák korában, hol ez a nép sanyargatta őket, hol az, ugye ott a körülöttük lévő népek is szolgáltak nekik, filiszteusok is szolgálatra kényszerítették őket, aztán jöttek az asszírok, aztán jöttek a babiloniak, és halálos komolyan oda tudták mondani Jézusnak, mi soha nem szolgáltunk senkinek, mi Ábrahám magva vagyunk, mi egy szabad nép. Hát ugyanígy tud az ember az elvakultságában napnál világosabb tényekről elfeledkezni. Nem is szándékosan letagadni, hanem olyan elvakult, hogy egyszerűen meg se lát dolgokat, mert a büszkesége és az énnek, a nagyra nőtt én megakadályozza benne, hogy bizonyos tényszerű dolgokat lásson és komolyan vegyen. És Jézus nagyon is sokszor használta ezt a kifejezést, azt mondta, vakok vagytok. Azt mondta a farizeusokról, vakoknak vak vezérei. És szeretném szó szerint is olvasni, hogy mit mondott Jézus
hogy milyen

0: mértékű az embernek a vaksága. Máté evangélium a 6. fejezetéből, a hegyi beszédből idézek egy részletet. Máté evangélium a 6. fejezetéből a 22. és a 23. verset olvasom. Ezt mondta Jézus. Ha pedig a te szemed gonosz, én bocsánat, még a 22-et előbb, ez a 23. volt, a test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Lehet, hogy első hallásra nem értjük rögtön ezt a példabeszédet, addig értjük ugye, hogy a test lámpása a szem. Azt is értjük, hogy ha valakinek a szeme tiszta, vagy egészséges, vagy jó, akkor mindent világosan lát maga körül. De Jézus itt átveszi a szó szerint, a test szerinti szemről a hasonlatot a belső szemre. Mert ugye már, amikor azt mondja, a te szemed gonosz, itt már nem a szó szerinti szemről van szó, amit nem lehet erkölcsileg minősíteni, hanem azt mondja, hogy a ember lelki világáról beszél Jézus, az értelem és a lelkiismeret működéséről, és azt mondja, hogy ha ez tiszta, akkor a te egész tested világos lesz. De ha ez gonosz, azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, ha az, aminek a helyes utat kellene mutatni, a sötét, hát akkor mekkora ott a sötétség? Döbbenetes, nem? Tehát Jézus azt mondta, hogy mi rettenetesen büszkék vagyunk az észre, igaz? Az emberiség hihetetlenül büszke az észre. Emberek egyénileg is olyan büszke tud lenni az ember, hogy ő jól látja a dolgokat. Ő értelemmel mindig át tudja fogni. Az ő ítélőképessége biztos, hogy helyes. És Jézus pedig azt mondta, hogy vigyázz, mert hogyha az, aminek világítani kéne, az értelem és a lelkiismeret működése, az fertőzött, azt a nagyra nőtt én elvakítja, akkor mekkora a sötétség, ha még az is sötét, aminek világítania kellene. Ugye döbbenetes kijelentés ez Jézus részéről, és eszembe juttatja Szent Györgyi Albertnek egy mondását, aki nagyon találóan azt mondta, hogy az agyunk olyan ravaszul dolgozik, hogy be se engedi azt az információt, ami az önérdekünkkel ellenkezik. Azt mondja, úgy is mondhatnám, hogy tudomást se veszünk róla. Tehát annyira meg tudja vakítani az embert a büszkeség, a nagyra nőtt én, hogy az ember be se veszi az agyába azokat a dolgokat, amelyek helyesbítenék őt valamiben, vagy megintenék, vagy megfeddenék őt valamiben. Igaz ez, hogy így tud működni az emberi agy, hogy be se veszi azokat a dolgokat, amelyek őt helyreállítaniák, vagy helyrehoznák? És Jézus erre mutatott rá. És mi a szabadulás egyetlen útja? János evangélium a 8. fejezetének a 36. versében azt mondja Jézus, de ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát Jézus először azt mondta, az igazságot megismeritek, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát azt mondta Jézus, hogy először kezd az embernek derengni a dolgok valósága, amikor mind többet az igazság igéjével, Isten beszédével foglalkozik. És végül, ha személyes kapcsolatba kerül a megváltóval, és a megváltó áldozatával, akkor valósággal szabaddá tud lenni az éntől. Megkérdezem, nagy evangélium ez? Nagy evangélium ez? Hogy ilyen súlyos a megkötözöttségünk, hogy azt mondta még Jézus, ezt a Biblia verset nem is idéztem, a 34. versben, mikor a zsidók ugye tiltakoztak, hogy mi soha nem szolgáltunk senkinek, akkor végül egész nyíltan is kimondta, azt mondta, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Bizony mondom néktek, mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát Jézus azt mondta, hogy a bűnnel nem lehet olyan viszonyba lenni, mint némely szegény alkoholbeteg mondja, hogy akkor hagyom abba az ivást, amikor akarom. Sokszor az ember elcsodálkozik, hogy évtizedekig mondogatják ezt súlyos megkötözöttségben lévő emberek. És 1001 tapasztalat nem elég neki, hogy lássa, hogy ez nem így működik. És ugyanígy mi sokszor azt gondoljuk, hogy hát én meg tudok változni, ha akarok. Amit én magamban, én nekem se tetszik, én azt el tudom hagyni, ha akarom. De Jézus azt mondja, ne álmítsuk magunkat, mert mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát itt egy szolgaságról, egy megkötözöttségről van szó, amiről az ember önerejéből nem tud szabadulni. De milyen csodálatos az ígéret, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hát ilyen szabadítónak senki se ígérkezett Jézuson kívül. Mindenki elgondolkozhat a különböző világvallások szabadítóiról, vagy szabadítási ígéreteiről, de kihatolt ilyen mélyre, hogy az embernek a saját önhitségétől, büszkeségétől, becsvágyától, önsajnálat és önigazolás, ami mind mindennek az én középpontosának következménye, hogy ő ezektől a gyökerektől tesz minket szabaddá. Ugye Jézusnak a neve is ez, a Jézus név azt jelenti, hogy Isten megszabadít. És a Jézus esetében meg is magyarázta az Isten, hogy miért rendelkezett úgy, hogy ez legyen a neve a megszületendő messiás gyermeknek, mert azt mondta, mert ő nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Hát megkérdezem, van ennél hatalmasabb és csodálatosabb név? Ő az az isteni személy, aki megszabadít, aki ebből a megkötözöttségből valósággal meg tud szabadítani. Nem is ígért soha senki hasonlót. Ebben a tekintetben nincs Jézusnak versenytársa. Az emberek tiszteltek istenségeket, kínálkoztak megváltók, voltak megváltási ígéretek, de ahogy mondom, ilyet senki nem ígért. És nem is mutatott rá senki, hogy az minden emberi gyomorúságnak az oka annyira mélyen van az emberi természetnek a megromlásában, a megkötözöttségében, és hogy a szívnek a sötét kútjából, ami belülről jön ki, ami a szívből származik, azzal fertőződünk meg. És ugye ettől csak ő tud megszabadítani, mégpedig valóságosan megszabadítani. Tehát ezúttal Jézus megint ugyanazt mondta, amit azt mondta, szükség néktek újonnan születetek. Egészen gyökeres változásra és teljes gyógyulásra van az embernek szüksége. Még egy másik esetet is felidéznék, amikor Jézus ugyanerről a problémáról szólt, ugyancsak a Nikodémussal való beszélgetésben mondta a következőket. János evangélium a harmadik fejezetéből idézek. János evangélium a harmadik fejezetében így hangzik az ige a 19. verstől. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy. Nem is olvasom itt talán tovább. Tehát mit? Ugyanazt mondja Jézus, amire az előbb a Szent Györgyi Albert megfigyeléssel kapcsolatban is, vagy idézettel kapcsolatban is rámutattam, hogy az ember ki sem megy a világosságra, már attól is elzárkózik az ösztönös természete, hogy fel ne fedessen, hogy milyen beteg és milyen fertőzött, és milyen gyógyulásra van szüksége. És tulajdonképpen ugyanezt szólal meg a János prológusban is, tehát a János evangélium a híres bevezetésében. Hadd olvassam ezt a drámai mondatot, a 5. verset, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ugye milyen súlyos mondat? Hogy az Isten bizonyságot tesz erről, és ha említettem, hogy Jézus tanításai közül semmi sem ment jobban feledésbe, vagy semmi sem kezeltek hanyagabul az idők folyamán, mint az emberi természet megromlásáról szóló tanítását. Nem vette komolyan, még a kereszténység sem igazán, nemhogy az emberiség. Tehát Jézusnak erre a tanítására is ráillik, hogy a világosság ugyan fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogadta be. De itt is hadd olvassam az evangéliumot, mert így mondja tovább, olvasom a 9. versben, az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Ugye ez Jézus személyére vonatkozik is, folytatja. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És a 12. vers, itt van az evangélium. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nagyon érdekes, hogy itt, amikor azt mondja, hogy akik viszont mégis befogadták, mert ezzel Jézus utalt arra, hogy a többség nem fogja soha az idők végéig befogadni Jézusnak ezt a tanítását. De akik mégis befogadják, mert a világosság mégse fénylik egészen hiába a sötétségben, akik befogadják, azt mondja, azoknak hatalmat adott. És egy olyan érdekes szó van itt, hogy így is lehetne fordítani, azoknak szabadságot adott. Ugyanaz van. Ez a bizonyos exúszia görög szó azt is jelentheti, hogy hatalom, és azt is, hogy szabadság. Azt mondja, azoknak hatalmat adott, szabadságot adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Akik tényleg alkalmasak az Isten országára, azokat újjászületésben részesít, egy teljes változásban, egy gyökeres és teljes gyógyulásban részesíti. Tehát hányszor csendült fel Jézus ajkán az evangélium? Lehet, hogy egy pillanatra nehéznek érezzük, hogy Jézus olyan súlyos dolgokat mondott az emberi természet megromlásáról. De viszont mégis azt mondhatjuk, hogy Jézus soha nem mondta ezt magában. Jézus soha se sújtotta agyon az embereket, hogy betegek vagytok, leprások vagytok, gonoszok vagytok, hanem ahogy elmondta a bizonyságtételt az emberi természetnek a gyógyíthatatlan betegségéről, a következő pillanatban már mondta a csodálatos evangéliumot. Ki mondta, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. De a következő versben azt mondta, de ha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesztek. És elmondta, hogy a sötétség az nem fogadta be a világosságot, de akik befogadták, azoknak hatalmat és szabadságot adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Tehát Jézus mindig fölvillantotta a reménységet, a megoldást is, mikor erről a súlyos betegségről szólt. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mennyire egyetemes az emberi természetnek ez a megromlása. Itt csak egyetlen egy nevezetes kijelentését idézem Jézusnak, Máté evangélium a 19. fejezete 17. verséből, mikor az a bizonyos gazdag ifjúval beszélgetett, és a gazdag ifjú úgy ment hozzá, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ezzel Jézus nem az ellen tiltakozott, hogy ő nem jó, hanem azt akarta mondani, akkor miért szólítasz csak így, hogy jó mester? Ha én tényleg jó vagyok, akkor több vagyok, mint ember. Mert senki sem jó, csak egy az Isten. Ez volt Jézus szelid, rávezető kérdésének a lényege. Senki sem jó, csak egy az Isten. Elég világosan megmondta Jézus ezzel, hogy mindegyikünk szíve beteg, és hogy mindegyikünknek fertőzött az a bizonyos kút, és mindegyikünknek szükségünk van a gyógyulásra, a szabadításra, az újjászületésre. Abszolút kategórikus kijelentés, senki sem jó, csak egy az Isten. Mint ahogy a Bibliában Jób könyvétől, a Biblia egyik legősibb könyvétől elkezdve a római levélig, az Ó és az Új Szövetségben ismételten elhangzik, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Tehát Isten igazsága mértéke szerint igaz, nincs csak egyetlen egy sem az emberek között. Ami testül született test, az mindnyájan megbetegedtünk, megfertőzöttünk, és mindnyájunknak szükségünk van erre a gyógyulásra. Aztán milyen nehezen távozik ez a betegség? Mennyire van szüksége az embernek az isteni segítségre? Elég egyszer újjászületni, és aztán az ember a biztonságban van? Ezzel kapcsolatban szeretném Jézusnak egy ugyancsak nagyon-nagyon fontos útbaigazító kijelentését idézni. Amikor a Gecsemáné kertben Jézus a maga nagy lelki küzdelmét vívta, ugye tavaly beszéltünk erről, a tanítványai őt úgy látták, ahogy még soha. A mesternél sok mindent, lelki küzdelmet láttak, de azt, hogy ő valaha is félt volna, olyat soha. És azt mondja a Biblia, amikor belépett a Gecsemáné kertbe, ahol csak három tanítványt vitt magával, akik úgy tűnt, hogy lelkileg a legelőre haladottabbak, vagy a legfölkészültebbek arra, hogy vele küzdjenek ezen az éjszakán, akkor azt kérte tőlük, hogy most ne aludjanak, hanem imádkozzanak, és vigyázzanak vele együtt. És elképzeljük, hogy a tanítványok ezt közömbösen vették, hiszen így mondja, hogy látták, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Többenetes, nem? Az ő mesterüket, aki mindig olyan volt, mint a kőszikla, most látták, hogy kezd rettegni és gyötrődni, és ő, aki mindig ő imádkozott értük, most azt mondja, hogy most ne aludjatok, most imádkozzatok, én velem, én értem. Megkérdezem, elég megrendítő körülmény ez ahhoz, hogy ébren maradjanak és imádkozzanak? És milyen gyengeség lett úrá a tanítványokon? azt olvassuk, hogy mégis nem egyszer, hanem amikor Jézus felébresztette őket még egyszer, aztán még egyszer felébresztette őket, és akkor még egyszer. Bocsánat, talán be lehetne csukni, de hogy sok legyen valakinek. Köszönöm szépen. És tehát lelepleződik itt az emberi természet gyengesége? Az ösztönös természet, ugye? Az, hogy álmos vagyok, most már nem bírom tovább. Most már nem értek el semmi, ugye? Tehát nem tudja az ember azt a... Most nekem ez esne jól elengedni magamat. Nem tudja legyőzni egy ilyen nagy dologért, hogy itt van a mi szeretett mesterünk, aki egész életében ő imádkozott értünk, aki... És ekkor mondott nekik Jézus egy különleges és nagyon fontos igét. Ezt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Én mindig nagyon meghatódom Jézusnak ezen a mondásán, mert megkérdezem, hogyha velünk történt volna ilyesmi, hogy vannak nagyon jó barátaink is, egy nagyon kritikus helyzetben vagyunk, és azt mondom, most maradjatok ébren, virrasztatok velem, imádkozzatok, és kétszer egymás után rájövünk, hogy ők alusznak, akkor mit mondtunk volna? Azt hiszem keserű szemrehányásokat, hogy hát ilyen a ti hűségetek, ilyen a ti szeretetetek. Egyszer az életbe kértelek benneteket, és akkor se tudtátok megtenni. Ugye nem? Nem ez történt. Nem ez történt, hanem Jézus mit mondott szeretettel nekik? Azt mondta, vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mintha csak azt mondta volna Jézus ezzel, nem vonom kétségbe, hogy szerettek engem. Nem vonom kétségbe, hogy akartatok virasztani. Nem vonom kétségbe, hogy a lelketek kész volt. De nem számoltatok a testnek, a természetnek az erőtelenségével. És pont azért kellett volna vigyáznotok és imádkoznotok. És Jézusnak ezek a szavai profétikusak voltak. Mert ő tudta, hogy nem csak neki lesz megpróbáltatás, ami ezután jön, hanem a tanítványainak is. És ha Péter megfogadta volna Jézus kérését, és ő is olyan lelki erővel vérteződik fel azon az éjszakán, mint Jézus, nem következett volna be, hogy Péter egész életében nem tudott magának megbocsátani. Az Úr megbocsátotta neki, de neki rettenetesen fájt, amit tett. Nem is csodálkozhatunk rajta, hogy olyan milyen kis semmi dologra, hogy amikor elfogták Jézust, ugye, és bekísérték a főpap udvarába, akkor ugye még Péter hősiesen ment vele, de amikor ott ugye kavargott a megfordult hangulat Jézus körül, ugye, ott a főpap udvarában, ott már ugye befolyásolták a tömeget, és megvetően beszéltek Jézusról, és míg Jézust bent a házban hallgatták ki, ott az udvaron ugye a tűz körül melegedtek, és egy szolgáló leány rámutatott, és azt mondta, te is a tanítványai közül való vagy. És Péter egy pillanat alatt megtagadta. Aztán még egyszer megtagadta, amikor újra rászólt valaki, és bizonygatta. És harmadszor, nem tudom, valaki megtalálta ezt, és csak az egyik evangélium jegyzi föl, harmadszor átkozódva és esküdőzve azt mondta, hogy nem is ismerem ezt az embert. És a kakas megszólalt. És így teljesedett be, amit Jézus mondott, hogy mielőtt a kakas kétszer szólna, te már addigra háromszor is megtagadsz engem. Hát megkérdezem, egy komolytalan ember volt Péter, egy ilyen szájhős, amikor azt mondta Jézusnak az utolsó vacsorán, hogy én, ha mind elhagynak is, én soha, én tömlőcre is, halálra is kész vagyok veled menni. Nem, ezt Péter abszolút komolyan gondolta, hogy tényleg úgy szerette Jézus. Tudjuk, hogy még Jézus elfogadásánál ő forgatta ott a kardot. És még el is kísérte a főpap udvarába, nem azért kísérte el, mert rögtön gyáva volt, és el akart futni. De nem ismerte magát. A lelke készséges volt, de a természet erőtelensége legyőzte őt. Tehát itt láthatjuk azt, hogy Jézusnak ez a szeretetteljes szava mire vonatkozik, azt mondja, még ha valaki újonnan született is. Még ha valaki már tapasztalta is ezt a hatalmas változást az életében, mint hogy a tanítványok tapasztalta. A vigyázat, a lélek készséges lehet, de a természet továbbra is erőtelen. Mert a természet nem változik meg egészen az újjáteremtésig. A genetikus meghatározottság ott marad, ott lappang a kísértésre való fogékonyság. És az embert rabul tudja ejteni, és erősebb tud lenni a lélek készségénél is. Tehát Jézus azt mondta, hogy olyan súlyos ez a betegség, olyan súlyos ez a megkötözöttség, hogyha a fiú megszabadított, és egy nagy belső megvilágosodás és újjászületés történt, neked mindig ennek a szabadítónak az árnyékába és a közelébe kell maradnod, és mindig a védelme alatt kell maradnod, mert, és folyton segítségül kell őt hívnod a további életedben is, mert különben a lélek készsége ellenére a megromlott természet leveszi az embert a lábáról. Tehát ilyen mélységesen és határozottan tanított Jézus erről a kérdésről. És végül szeretném a végkövetkeztetéseket levonni. Ugye említettem már arra, hogy a kereszténység ezt a tanítását vette be, vagy fogadta el Jézusnak a legkevésbé. Mivel tudnám ezt igazolni? Hogy egy nagyon rövid kis történeti áttekintéssel szeretném világossá tenni. Hogy ugye, amikor a kereszténység találkozott a görög-római világgal, mi volt a görögségben? Milyen eszme volt a görögségben? Azt, hogy az ember a legcsodálatosabb. Ki nem hallotta Szofoklész mondását, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél, vagy Protagórasznak a mondását, a görög filozófusét, hogy mindennek mértéke az ember. A görögök istenvilága, ugye, az Olümposzon lakó istenségek, azok egy nagyon primitív társaság volt. Egy kis mitológikus világ volt. Igazából a görögök az embert nagyobbra tartották, mint az ő egymással marakodó isteneiket is. És az emberben lévő képességek, amelyeket ő kétségtelen nagyra fejlesztettek, ezek elbűvölték őket. Az ember művészi készsége, az ember gondolkodó készsége. Csak a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és nem jöttek rá arra, hogy az emberi természet ezekkel a csodálatos képességekkel együtt, amelyek az isteni teremtői ajándékot jelentik, mélységesen megromlott és veszélyeztetett állapotban van. Erre az ember nem tud rájönni kinyilatkoztatás nélkül. Miért nem? Azért, mert magunkat megismerni ez a legnehezebb, és magunkról elismerni ezeket a dolgokat ez a legnehezebb. Jézus kinyilatkoztatása nélkül erre az emberi gondolkodók és bölcsek nem jöttek rá, mert ők is az elvakultságnak, annak, hogy mindennek a mértéke az ember, ennek a szemléletmódnak voltak ösztönösen is természetesen a fogjai. Isteni kinyilatkoztatás nélkül az ember nem tudja se megérteni, se komolyan venni az emberi természetnek a mélységes megromlását és fertőzöttségét. És amikor a kereszténység találkozott a görög-római világgal és a görög-római műveltséggel, akkor nem tudta fenntartani ezt a jézusi tanítást, nem tudta komolyan venni és fenntartani, hanem tulajdonképpen a görög kultúrának az emberről való gondolkodásmódja lett uralkodóvá a kereszténységben is. És pedig azt, hogy az ember kicsit ugyan megromlott, és vannak bajok az emberrel, de az javítható. Ugye a középkorban így hangzott a tétel megfogalmazása, hogy a kegyelem nem törli el, hanem csak tökéletesíti a természetet. De ez a kijelentés, hogy a kegyelem nem törli el, ami hát az egész középkori skolasztikus teológiának az alaptétele volt, hogy a kegyelem nem törli el, hanem csak tökéletesíti a természetet, az ellentétben van azzal, amit Jézus mondott, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert ami testtől született, test az. Jézus egyenesen azt mondta, hogy meghalni és feltámadni kell az embernek. Ugye a tékozló fiúnál is a végbe ment fordulatot így ábrázolta, ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtáltatott. Így valósult meg az újjászületés. És aztán a 16. századi reformációnak ez volt a nagy felfedezése, és ezért szálltak ők szembe azzal, hogy vigyázat, érdem nincs, érdemből üdvözülni nem lehet, az embernek nincs érdeme. Az ember természet mélységesen megromlott állapotban van, és lehetnek az embernek egyes külső jó cselekedetei, de nézd meg azt is, hogy milyenek az indítékai. Ha az indítékait az önzés határozza meg, akkor ilyen nincs, hogy külső jó cselekedetek érdemeket szereznek, vagy vallásos cselekedetek az Isten előtt. Mindnyájan megromlottak és elveszettek vagyunk az Isten előtt, és mindnyájunknak újjászületésre és megtérésre van szükségünk. Nem tudjuk elképzelni ma, hogy ez mekkora forradalmi felismerés volt, és micsoda visszatérés volt, milyen valódi reformáció volt, és visszatérés a Jézus tanításához. És erre épült az egész reformátori tanítás, hogy az ember kegyelemből igazul meg hitáltal cselekedetek nélkül, mert az ember nem tud önerejéből olyan cselekedeteket produkálni, amelyek az Isten igazság mértékének megfelelnek. De utána szépen megint halkult ez a tanítás, Ma ha az ember elővesz 16. századi reformátori hitvallásokat, nagyon sok van ilyen, Kolozsvárot most a Koinónia kiadó egy egész sereget kiadott, amit ugye különböző európai nemzetek körében, különböző szerzők vagy bizottságok által jöttek létre, vagy tanulmányi csoportok által. Ahány ilyen 16. századi reformátori hitvallást, egyéni vagy közösségi hitvallást, az egyénileg fogalmazott, vagy közösségileg fogalmazott hitvallást az ember kezébe vesz, a legkiemelkedőbb tétele az emberi természet megromlásáról szóló tanítás, amire minden épül, az egész megváltástan, a Krisztus nagyra becsülése, a hit általi megigazulás minden. De még a protestantizmusban is nagy részt ez szépen feledésbe ment. És hova jutottunk, hogy végül is győzelemre mi jutott? Nem, a keresztény tanítás át tudta hatni az emberi gondolkozást és az emberi kultúrát, és tömegek meggyőződésébe tudott lenni? Nem. Ehelyett visszajött, teljesen győzedelmes lett az egykori görög gondolkozás, ugye jött a reneszánsz is, felelevenítette ezt, aztán jött a felvilágosodás, és az emberi észnek az istenítése, és az emberi tudományi, ebben az elbizakodottságban történt ugye az abszolút szabadságnak a kultusza is. Az ember mindent kipróbálhat, a rosszat is kipróbálhatja, mindent az ember végül is meg tud birkózni ezekkel. De hogy az ember mennyire romlékony és mennyire sérülékeny, az sajnos nem lett világos. Szeretném ennek a cikknek a legvégét elolvasni, amivel az elején idéztem. Felolvasom, hogy hogyan fejeződik be ez a cikk. Ugye mondtam, hogy a kereszténység megkülönböztető legfőbb tanításai közé sorolja a szerző az antropológiát, tehát az emberről szóló tanítást. És így olvasom, hogy végül mégis azt láthatjuk, hogy ő nem azt látja az antropológiában, hogy a keresztény antropológiában, tehát az emberről szóló tanítás, hogy az emberi természet megromlott és megújításra van szüksége, hanem hogy az emberi szabadságról szóló krisztusi kijelentés. Hadd olvassam. Az is van, de az csak a megváltás által. A kereszténység antropológiailag megváltozott alapigazsága így hangzik. Mivel Isten az embert fiában, mint saját képét és hasonlatosságát szereti, ezért kegyelme a lélektől vezetett szabadsággal ruházza föl az embert most, itt, holnap és mindenütt. Nos, tehát itt állnék meg ennél a pillanatra, hogy tehát ezt az emberről mondja, általában minden emberről, hogy mivel az Isten az embert fiában, mint saját képét és hasonlatosságát szereti, ezért kegyelme a lélektől vezetett szabadsággal ruházza fel az embert most, itt, holnap és mindenütt. Tehát mintha azt mondaná, hogy ez minden emberre vonatkozik feltétel nélkül, hogy a fiú megszabadít titeket, vagy megismeritek is az igazságot, szabadokká tesztitek el, de Jézus azt mondta, hogy ez csak egy személyes újjászületés, a bűn mélységéből való szabadítás által valósul meg. Hadd olvassam. Ha valamikor ezt az ugyan boldogító üzenetet ki kellett mondani, akkor éppen most, kezdődő évszázadunkban, ami az ember számára lehetőségeket és veszélyeket rejt, évszázados bilincsek, a betegség, a szegénység, az elmagányosodás megoldását kínálja. Ugyanakkor a még szabad lehetőségeink az önmeghatározás, az önrendelkezés bilincsbe veréséhez is vezethet. Minél inkább felismerik az emberek ezeket a következményeket, és minél hallhatóbban, érzékelhetőbben valósítják meg a keresztények az evangéliumot, annál nagyobbak lesznek a lehetőségek, s annál közelebb kerülünk az emberré válás szabad lehetőségéhez. A kereszténység megszabadító igazság előtt új távlatok nyílnak fel. A keresztény üzenet egzisztenciális értéke még nem merült ki, sőt csak most kezd teljes fényével csillogni. Nos, tulajdonképpen mi ennek az idézetnek a lényeg? Azt mondja, a 21. században ragyogó távlatok vannak az emberiség előtt. Nem tudom, mennyit hallottunk előtt, tudás alapú társadalom, ugye? Azt mondják, hogy az ember ugye belépett ugye az informatikai forradalommal egy új korszakba, amikor bámulatos lehetőségek állnak előtte, és évszázados problémákat oldhat meg gyökereiben, és most kell hirdetni az embernek a szabadságát. de itt szó nincs az emberi természetnek a megromlásából, amivel Jézus egyéni, személyi szabadsága hoz ki. És én azért tartom ezt tragikusnak, mert úgy érzem, hogy pontosan a mikorunkban, a 21. században láthatjuk, hogy Jézus abszolút igazat mondott az emberi természetnek a mélységes megromlásáról. Hát ámítsuk magunkat arra, hogy az ember egy nagyszerű, tévedhetetlen, mindig talpra eső csodálatos lény. Mikor látjuk körülöttünk az embernek a fertőzöttségét és a romlását. Egy idős asszony úgy mondta nekem, hogy elfajul, ahogy elfajul a vetőmag, most úgy elfajul az ember. Minden vonatkozásban. És nem riadunk meg, hogy a legfejlettebb országban a bűnözés az egekig rúg. Nem riadunk meg azon, hogy az elembertelődés milyen mértékben van. Tehát ma az embereknek pontosan rá kellene jönni, hogy miért történt ez, hiába a hatalmas tudásunk, a tudományunk, mert senki sem beszél réges-régen az emberi természetnek a megromlásáról, és hogy mire lenne szüksége az embernek a gyógyuláshoz. Tehát, hogy így mondjam, az embert ma nem bíztatni kell, hogy nagyszerű az emberi ész, és az ember biztos, hogy fejlődésre van predesztinálva, és az emberben olyan nagyszerű készségek vannak, alapvetően olyan istenképű lény, hogy mindenképpen győztesen fog kikerülni bármilyen válságból. Ellenkezőleg azt kellene mondanunk, hogy emberek, vigyázat, az ember romlékony, sérülékeny, törékeny, vigyázat, és rettenetesen fertőzzük egymást, és az ember elpusztíthatja önmagát és az egész civilizációját azzal arról a drasztikus és drámai erkölcsi hanyatlással, amely nemzedékenként mélyül, hogy ennek következményei vannak, hogy abszolút semmi nevelés és nevelési kultúra, mert nem tud senki adni azt, ami neki sincs. És hogy amikor az emberi természetet alapvetően jónak tartjuk, amikor ugye a fejlett nyugati társadalmakban az van, hogy tizenéves gyerekeket már bíztatnak, hogy költözzenek otthonról és kezdjenek önálló életet, és ha a szülők fegyelmezni próbálják, akkor családi visszaélésért feljelentést tehetnek, mert hát őket a szabadságukban korlátozzák, hogy ez az egész egy teljesen téves szemlélet, egy gyökerében téves szemlélet és téves irány, és ami megtermi a maga gyümölcseit, mert az emberi természet megromlott, beteg. Tehát Jézus azt mondta, hogy az egészség útja egészen más, és ezzel fejezem be, hogy Jézus boldog mondásaira szeretnék hivatkozni. Azt mondta Jézus, hogy így kezdte a híres boldog mondásait a hegyi beszél, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát pontosan ott kezdődik az egészség és a boldogság, ha az ember a lelki szegénységét és a betegségét elismeri. És amikor azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, akkor az igazi bűnbánat sírására utalt. És amikor azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, akkor azt mondta, hogy az emberben nincs igazság, az csak éhezni, szomjúhozni tudja, és azt kívülről és felülről kell kapnia. És a kereszténységnek az a hivatása, hogy ezt az életadó igazságot el ne rejtse az emberek elől. Persze ez nem népszerű dolog, mert embereket szembesíteni azzal, hogy betegek vagyunk, és megváltásra és szabadásra szorulunk. A zsidók is fölkerhettek, hogy nekünk mondod, mi Ábrahám magva vagyunk, mi sose szolgáltunk senkinek. Ma is nehezen veszi be az ember ezt. De mégis ez a gyógyító segítségnyújtás az emberiségnek, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus küzdött azért, hogy ennek az igazságát fölfogjuk, elfogadjuk, ugyanúgy küzdeni ezért. És az ember csak azt tudja mondani, hogy egy drámai elvakultság, hogy ma, amikor ilyen borzalmas erkölcsi válságban van a világunk, ma, amikor annyira látjuk, hogy mennyire sérülékeny, romlékony, egymást fertőzi az emberiség, akkor még mindig csak a tudás alapú társadalommal vagyunk elragadtatva, és még mindig vakon hiszünk a feltétlen evolúciójában az embernek, és még mindig nem ütik ki a nyilvánvaló tények sem a szemünket, hogy az emberi természettel nagy baj van, és ha az emberi természet nem kap segítséget, ha nem ismeri meg az igazságot, és ha nem kerül kapcsolatba a megváltó, szabadító Istennel, akkor drámai fejlemények következnek. Hát én szívemből kívánom, kedves jelenlévőknek, mindenkinek, hogy ne ütközzünk meg Jézus tanításán, és hogy így mondjam, nehogy úgy járjunk vele, hogy halljuk, de azért inkább egy kicsit, legalább félig becsukjuk az ajtót előtte, mert hát azért olyan nehéz elfogadni, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Meg olyan nagyon nehéz elfogadni, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, meg hogy szükség néktek újonnan születnetek. Erről emberi szavak vagy a teljesen nem tudnak meggyőzni, csak az Isten szent lelke. De én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy elfogadjuk, hogy Jézus azt mondta, az egészség és a boldogság ott kezdődik, ha a saját tulajdon, nem a másokét, a saját tulajdon lelki szegénységünket felismerjük, és azt, hogy szükségünk van szabadításra és gyógyulásra, és még ha a lélek kész, még a természet még akkor is erőtelen ellenállni a rossznak, és erőtelen követni a jót, és mi ténylegesen folyamatosan rászorulunk a megváltó Krisztusnak a segítségére. Hát ezzel befejeztem a mai előadást, és akkor egy kis szünet után kezdjük a beszélgetést. Nagyon is érthető és gyakorlatias kérdés, és valóban veszélyes, hogyha az ember megáll azon a ponton, hogy felismerte. Mert sok ember azért, ha nem is az abszolút mélység, de eljut odáig, hogy kétségbe esik maga miatt, vagy szóval azért megállapít dolgokat magáról, ami azt mutatja, hogy önmagában az illető egy nagyon értékes, igazság szerető ember. Mert aki önmagára nézve is meglát negatív dolgokat, és képes azt elismerni maga előtt, olykor még mások előtt is, ez egy roppant értékes emberi tulajdonság. Az azt mutatja, hogy ugye Jézus azt mondta, aki igazságból való hallgat az én szóra. Szóval, hogy az ember, hogy így mondjam, az igazságból való Jézus szavaival élve, hogy erre képes és készséges, de viszont meg is lehet itt rekedni. Említeném, hogy Gorki az egyik regényében azt írja a gyerekkoromban, hogy most elnézést, nem divatos őt idézni, de azért azzal együtt nagy író volt. Azt írja a gyerekkorom regényében, azt mondja, a nagy orosz életben, azt mondja, én láttam embereket, akiket ahhoz tudnék hasonlítani, mint mikor valaki a piszkos vízben úszik, és mondja, hogy jaj, de nagyon rettenetes ez, és hogy ő mennyire szeretne szabadulni, azt mondja, jobban megnéztem őket, azt láttam, hogy egy komoly mozdulatot se tesznek, hogy onnét kikerüljenek. Tehát ez azt mondja, hogy sokszor a pózzá merevedhet az, hogy van, aki már messziről kevett, tudom a hibáimat, ilyen vagyok, ugye? Tehát ezért mondtam, hogy ez egy nagyon jó, mert gyakorlatilag megfigyelés volt, hogy az ember meg ne rekedjen a felismerésnél, hanem merre tovább, és mit kell tenni. Tehát én is csak Jézus szavaival tudok válaszolni, ugye azzal a két igével, amely ma el is hangzott. Az egyik, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha az ember azt találja, hogy amire saját maga is eljutott, vagy pedig a Jézus tanításaiból hallotta, de a lelkismerete meggyőzi, hogy az igaz, akkor még tovább az igazságnak abból a forrásából mindig többet és többet meríteni, hogy az ember egész mélyen meggyőződjön és lássa ezeket a dolgokat. Másik pedig, amit Jézus mondott, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká lesztek. Amiben benne van az, hogy teljesen szabaddá önmagunktól nem tudunk lenni. Tehát nem az a megoldás, hogy na majd igyekszem, na majd jobban igyekszem, majd próbálom meggyőzni, mert ez önállítás, hanem tényleg akkor azt kell megismernünk, hogy miképpen szabadító ő. Ezt nagyon pontosan és részletesen leírja a Biblia. Itt hadd hívjam föl a figyelmet erre, nemrégiben jelent meg ez a könyv, amit van itt most, Klárika, igen, a boldogság törvénye, a bibliai etika és antropológia összefüggése, hadd mutassam meg. Sajnos ez egy kicsit drága könyv, ugye, mert manapság már ilyen vastagabb könyvet nem lehet olcsón előállítani, de még viszonylag még mindig más könyvekhez képest. 1800 forint a bibliai etika és antropológia. Ebben pontosan ezt leírtam ilyen részletesen. Hát egyrészt érdemes elolvasni, ha valakit ez az emberi természet megromlásáról szóló tanítás mélységeiben érdekel, hogy ebben van 100 oldal a bibliai antropológiáról, és benne ilyen, hogy az emberi természet bűneset utáni megromlása. Ez itt egész részletesen leírja a gondolkodásmódunkban, mi ferdült el, hogyan működik az egészséges gondolkozásmód, hogyan működik a megbetegedett, önzésben megbetegedett gondolkozásmód, és utána pedig szó van a gyógyulás útjáról, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztussal csak hit által léphetünk kapcsolatba, egy szó van arról, hogy mi a hit, hogy milyen téveszmék vannak arról, hogy ez nem, se nem elméleti elfogadás, se nem érzelem, se nem képzelőerő, hanem micsoda. És aztán szó van arról, hogy a hit általi megigazolás maga mit jelent, ennek a fogalma az újjászületés, aztán jönnek sorba lépések az újjászületésről egészen részletesen, az újjászületés, aztán az úgynevezett megszentelődés, hogyha valaki újjászületett is, utána hogyan fejlődhet tovább, és hogyan kell vigyázni, hogy vissza ne essen. Aztán a tökéletesség, mint jelenvaló és örökkévaló cél, hogy tulajdonképpen mi a végcélja ennek az egész folyamatnak. Tehát pontosan ez a téma, amit ma érintettünk, ez az egész könyv lényegében erről szól. Tehát, hogyha valakit érdekel, szeretettel ajánlom, mert aki részletesebben is többet szeretne mindezekről tudni. Én is úgy találom, hogy a Biblia emberről szóló tanítása egy roppant érdekes, és az embert egyszerűen szembesíti azzal a valósággal, hogy olyan evidens, olyan meggyőző, amit a Biblia részleteiben tanít, úgy külön arról, hogy értelem, lelkismeret, szabad választási képesség, érzelmek, hogy működnek ezek együtt egészségesen, hogyan rosszul, és mi történik akkor ebben az ember lelki világában, amikor újjászületik, mikor gyógyul ki ebből. Tehát ezekről mind részletesen lehet ebben olvasni. Van-e valakinek még közvetlen a maihoz kapcsolódó kérdése? Tessék! A Dávid bűnbánati zsoltára.
1: Még fogantatások pillanatában már bűnös a fogantatás.
0: Igen, bűnben fogantatott engem anyám.
1: Jó gyerek nem születik, hogy jó haszon, hogy születhet a rossz tudjon.
0: Igen, így van. Kicsoda adhat tisztát a tisztátalabból, ugye? Mondja jó. Igen.
1: Hát itt születéskor is kutya az ember.
0: Igen.
1: Ha a bűnben fogantatott, nem tudom, a orvosok tudják, hogy mekkora a pete. Aztán mikroszkóppal lehet csak meglátni, nem? És már gonosz.
0: Na, mondjuk... Mondjuk nem úgy érteni, hogy most egy gonosztevő, hanem úgy kell értenünk, hogy az Isten erkölcsi mértéke szerint minden, ami önzés, az fertőzött. Ugye néha csak ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy van, aki elkeseredetten azt mondja, hogy mi lesz az én gyerekem, vagy ez egy milyen kis imposztor, semmi tragédia. Egyszerűen, amíg a nevelés nem működik, amíg még az isteni kegyelmi erőkkel is tudatosan kapcsolatban nem tud kerülni, addig az ős természet megmutatja magát, de az a gyerek ártatlan, ő erről nem tehet, és abból még egy kiváló gyerek lehet, ugye, akármilyen temperamentum van benne, csak ezek mind figyelmeztetések arra, hogy vigyázat, az emberi ember nem jónak születik, hanem az ember formálandónak, gyógyítandónak, nyesegetendő lényként születik, és ezért felmérhetetlen a jelentőség a nevelésnek. Örültem, hogy itt volt a Molnár Tamás úr az előadáson, most már el kellett mennie, de mondta, hogy az idén is nagyon igénylik, hogy legyen a család segítő központba az emberi természetről és a gyermeknevelésről előadását. Mondtam, csak február közepétől tudom, de majd akkor itt is fogom hirdetni, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor el tudjon jönni. Tessék, még van további? Még valami tetszett mondani még? És talán nem is így mondanám ezt, hogy ösztönös ez. Ez már az ember a szabad választása. Ez már az embernek ez rajta múlik. És ez csodálatos, hogy Jézus így fogalmazott, hogy mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Nekem ez mindig úgy tetszik. Tényleg van valami az emberben. Egyik ember az nem megy a világosságra, hogy a cselekedetei, másik kimegy a világosságra, mert az igazságból való, és küzd önmagával, előítéleteivel, de azért az igazságot mindennél jobban szereti, még magánál is, vagy bárminél. Tessék?
2: Ha az igazság a felszínre akar törni, akkor azt ostorozzák, és üldözik, és bántják, és megalázzák.
0: Hát azért, amiről beszéltünk, mert az ember, az igazság az keserű sokszor. De hadd értékeljem nagyon nagyra hozzászólást, nagyon örülök, hogy vannak, aki jól megragadta, és hát már a Bibliában is látja ennek az alapjait, és nagyon helyes volt a hivatkozás az 51. Zsoltárra, hogy bűnben melengetett engem anyám, így fogalmazott Dávid. Tehát ezért, mert az ember ellenkezik az igazsággal. Még akkor elnézést, hogy ki ne csúszunk az időből, addig lehet gondolkozni a mai előadáshoz kapcsolódó kérdéseken, de van egy tartozásom egy más alkalmon, ja, meg még egy tartozásom, azt is elhoztam most, jó? Úgyhogy mindegyikre. Akkor most a közelebbire, hogy arra a kérdésre, hogy ha különböző vallási tanításokat hall az ember, vagy különböző keresztény tanításokat, akkor hogyan különböztesse meg, hogy melyik a helyes? Ugye ez volt a kérdés, és mondtam, hogy én még szeretnék erre a kérdésre visszatérni, hogy valami megbízható, jó kapaszkodó választ adjak. Hát szeretnék Jézus tanításaira hivatkozni, mert végső fokon mondhatjuk azt, hogy hasonlítsunk valamit össze az írással, mert végső eleveként mondhatjuk, hogy ami tényleg a Jóistentől van, az sehol, semmiben nem különbözhet az írástól, egyetlen ponton sem. Mert ez egy nagyon jó hasonlat, ezt én is úgy olvastam egy könyvben, ez a hasonlat úgy hangzik, hogy a méreghez mindig jó adag egészséges ételt szoktak keverni, hogy az emberek könnyebben bevegyék. De akár mennyi egészséges ételt keverünk a méreghez, nem hatálytalanítja a méregnek a méreg természetét. Tehát ez arra utal, hogy sohasem úgy találkozunk a mondjuk téves tanításokkal, hogy az csupa rossz környezetben van. Sokszor egy hatalmas adag egészséges ételben van valahol benne. De akár mennyi jó van körülötte, ha egy kicsi része is rossz, az nem hatálytalanítja a sok egészséges étel, ami körülötte van. Ezt én egy nagyon találó hasonlatnak tartom. Tehát ezért, ezt most azért említettem, hogy végső soron ez a mérce, hogy ami az írással abszolút megegyezik. Mert ha csak valamiben is nem egyezik az írás azt feltétlenül kimutatja, hogy téves. Ha 99%-ban valamit helyesnek találok, de 1%-ban találok valamit a Szentírással ellentétes, akkor biztos, hogy nem egészséges. De még ehhez hozzátenném azt is, hogy van olyan is, hogy nem tudom ezt rögtön átlátni. Szóval képtelen vagyok ezt az átfogó vizsgálatot mindjárt elvégezni. És előfordul, hogy az ember a tanítást legnagyobb részt abszolút helyesnek tartja, vonzónak tartja, de lehet, hogy valami azért úgy nyugtalanítja, valamiben nem biztos, vagy valamit egy kicsit nyugtalanítónak érez. És de nem tudja megfogni, hát még nincs olyan távlata a dologhoz, vagy nem tudja úgy áttekinteni, átolt szedték, hogy ezt meg tudja állapítani. Nos, azt szeretném mondani, hogy itt is van egy segítség. Itt is van egy segítség, amikor még az ember az abszolút alapos elméleti vizsgálatot nem tudta, vagy nem tudja elvégezni, és ezeket a benyomásokat nem szabad elnyomni. Nem szabad elnyomni, hanem mert ez minden egy ilyen keresésre és utána járásra ösztönöz. Megint Jézus hasonlatát idézném, János evangélium a 10. fejezetében otthon el lehet olvasni, mikor Jézus elmondta a jó pásztor hasonlatát. Azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és ismernek engem az enyém, és én is ismerem őket, és azt mondja, hogy a juhok követik a pásztort, mert ugye keleten mindig követik a pásztort, azt mondja, idegent pedig nem követnek, most figyeljünk, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát Jézus hasonlatában az az érdekes, hogy azt mondta, hogy már a hangszínről is fel lehet ismerni dolgokat, nem? Mert még a mesébe is ismerjük a kecske, gida, vagy a farkas, vagy mi, ugye, hogy ugyanazt mondta a farkas, amit a mama szokott mondani, csak a hangja volt más, és a gidák fölismerték a hangját, nem az édesanyánk hangja. De szóval Jézus azt mondta, hogy a juhok a pásztort ugye nem értik, amit mond, szóval itt nem, most Jézus nem a szavaknak a tartalmáról beszélt, mert az írással már a tartalmát vizsgálod meg a tanításoknak. De Jézus ezzel a hasonlattal azt mondta, hogy már a hangról is megismerheted, hogy az az igazi pásztornak a hangja, vagy pedig nem az igazi pásztornak a hangja. De most hogy lehet ezt gyakorlatiassá tenni? Ha valaki a Bibliát gyakran olvassa, és úgy mondjam, a fülében van, hogy a Bibliában az Istenhoz szól, akkor egyszerűen tudja, hogy milyen az Isten hangja. És amikor valamit ehhez képest diszonánsnak érez, akkor úgy van, mint azok a kis jó ösztönnel rendelkező juhocskák, hogy nem tudja ugyan, kiről miről van szó, de azt mondja, ez nem az a hang, ez a hang, ez nem pontosan ugyanaz a hang, és valami óvatosság, valami vigyázás bekapcsol benne. Na most még ezt is gyakorlatiasabbá teszem. Például milyen az, amikor nem ugyanaz a hang? Például, ezt tőlem nagyon sokan, sok vonatkozásban kérdezték, hogy Hát hogy lehet hangról megismerni, hogy az a Jóisten hangja, vagy nem a hangja? Hát például nézzük meg a Bibliában, milyen a Jóistennek a hangja. A Bibliában van mindig intés is, de mindig van benne bátorítás, igaz? Tehát a Jóisten soha nem szakítja rád az égboltot úgy, hogy rögtön nem mutatna meg kiutat vagy a szabadulás reménységét. Hát például olyan vallási irányzattal találkozik valaki, amelyik ostoroz. Ilyen szavonarol a módon már szinte, hogy nagyon keményen ostoroz, és ilyen mázsányi bűntudatot helyez a lelkedre, annélkül, hogy az evangéliumnak, a kegyelemnek az üdítő friss levegőjét éreznéd, akkor azt mondom, ez nem fölülről való. Mert nem az a hang. Mert azt mondja a Jóisten, hogy ő megsebez, de be is kötöz. A kettő mindig együtt van. Ha te csak egy nyomást érzel, csak egy terhet érzed, de nem érzed a kegyelemnek a vigasztalását és a... Tehát, hogyha a Szentlélek úgy tűnik csak feddőként van jelen, de vigasztalóként nem, akkor ez nem az a hang. Tehát nem tudom még megfogni, vagy pontosan kimutatni, de már a hang az érzem, hogy nem az. Egy másik. Például Jézus azt mondta, hogy hogyan hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. És ez azt jelenti, ha én egy valami olyan igehirdetővel találkozok, hogy úgy tűnik, hogy roppant tehetséges, és nagyon érdekes, és nagyon parázslik, ahogy beszél, de én középpontú, szóval úgy érzem, hogy túl sokat szerepel benne az én, hogy én hogyan, akkor azt mondom, egy se stimmel valami, mert semmi sem áll a Jóisten világától távolabb, mint az én középpontuság. Vagy hogyha valami teljesen az érzelmekre helyezi a hangsúlyt, érzelgős, az sem. Mert a Bibliában ilyen sincs, a Bibliában semmi érzelgősség nincs. Vagy ha találok valami mesterkéltség, vagy póz, ez is idegen a Bibliától. Jézus azt mondja, hogy beszédetek legyen igen-igen, vagy nem-nem. Ez sem az a tiszta hang. Tehát még sorolhatnám ezt tovább, de azt hiszem a hasonlat lényege érthető. Ha mindenki össze tudja hasonlítani, olvasom a Bibliát, milyen az a hang, amely hozzám szól? Az a tiszta beszéd, amely igazságszerető, de teljes kegyelemmel is, meg igazsággal is, mind a kettővel. Sohasem érzelgős. Olyan, mint valaki azt mondta, hogy a Biblia beszéde az olyan, mint a tiszta reggeli levegő. Olyan frissítő, üdítő. Nincs benne semmilyen áporodott, nincs benne semmi mesterkértség, semmi póz, egyenes beszéd. És tessék? Halk és szelíd hang. Nagyon helyes. Nagyon köszönöm a megjegyzést. Halk és szelíd hang. Az Isten, a Szentlélek halk és szelíd hangja szól benne. Ha én nem ugyanezt a hangot hallom valahol, lehet az akármilyen káprázatos, lehet mondom 90%-ban helyes. Nagyon-nagyon nagy óvatosságra int, mert a keverékek nagyon mesteriek. Mert ha nem ugyanaz a hang, ami a Bibliából szól, és ezért csodálatos, azért mondom, hogy semmi se helyettesítheti a személyes bibliaolvasást, semmi. Mert aki személyesen olvassa a Bibliát, annak a fülében van a normál hang, azt mindig tudja, hogy az Isten így szól. Ezért szoktam mondani, hogy napi egy kis adagot, de azt kétszer, háromszor, hogy így szól az Úr, még a hangját is ismerem, nem csak a tartalmát, a hangját is. És ha nem az a hang, akkor én már tudom, hogy itt vigyázni kell. Nem tudom, hogy segítette valamit. Igen. Jó. Akkor volt egy másik kérdés. Valaki kérdezett, egyik alkalommal itt egy beszélgetés bontakozott ki, már nem tudnám megmondani, ki volt az a kedves, hogy jelen van-e? Nem. Nem valaki más volt, aki a gyermekkeresség, felnőttkeresség, nem tudom, nincs itt jelen, aki kérdezett? Nincs, úgy látszik. Valaki arról kérdezett. És akkor ígértem, hogy hozok el idézeteket, de azután sajnos, akkor, ja, és aztán szintén elhangzott a kérdés, ugye? Csatlakozott, azért tudtam, hogy kihez kötődik még, de valaki más vetette föl, de aztán hozzá szintén csatlakozott a kérdés. Nos, tehát az idézeteket ígértem, hogy hozok, és most ezeket minden kommentár nélkül csak elolvasom, jó? És aztán visszatérünk a mai témánkhoz. Tehát az első idézet, amit szeretnék olvasni, ez a Vigília című folyóiratból való Tomka Ferencnek a cikke, Csecsemő keresztség az egyház életében, még 1978-ban, tehát egy régebbi Vigília számból. Azt írja, Kétségtelen, hogy a keresztség ősi formája a felnőtt keresztség volt. A keresztség a hit szentsége, a Krisztus melletti döntés szentsége. Kétségtelen, hogy senki sem lehet kényszeríteni a keresztségre. Tehát ezek mind abszolút igaz tételek. Mégis téves volna mindebből azt a következtetést levonni, hogy a gyermekkeresztség lényegileg jogtalan vagy hibás gyakorlat. Hát ezt mindenki maga ítélje meg, hogy ez mondjuk logikailag tényleg az előzőkből következik-e. Azt mondja, a gyermekkeresztség történeti kialakulását vizsgálva az előzőkkel összefüggésben még egy fontos választ kapunk kérdésünkre. Megint csak az egyház első 5 évszázadában a felnőtt keresztség volt általános az egyház életében. Tehát azt írja, a kereszténység első 5 évszázadában a felnőtt kereszténység, vagy a felnőtt keresztség volt általános az egyház. Jogtalan vagy hibás gyakorlat. Hát ezt mindenki maga ítélje meg, hogy ez mondjuk logikailag tényleg az előzőkből következik-e. Azt mondja, a gyermekkeresztség történeti kialakulását vizsgálva az előzőkkel összefüggésben még egy fontos választ kapunk kérdésünkre. Megint csak az egyház első 5 évszázadában a felnőtt keresztség volt általános az egyház életében. Tehát azt írja, a kereszténység első 5 évszázadában a felnőtt kereszténység, vagy a felnőtt keresztség volt általános az egyház életében. A következő, a csecsemőket

0: ezek nagyon egyértelmű jelentések. Tessék? Igen, ez az államvallássá alakulással függött össze. Aztán egy másikat szeretnék olvasni, a Luther. Érdekes, hogy Luther eredetileg először hogy foglalta állást, később aztán, amikor voltak az úgynevezett anabaptista, a szélsőséges anabaptista mozgalom, az egészségtelen, valóban nagyon egészségtelen tanúkat vallottak, akkor visszalépett, hogy nehogy azonosítsák velük. Ezt írja a Postilla művében. A keresztség senkinek sem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit sem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bizonyítani, hogy a fiatal gyermekek képesek maguk is hinni, és hogy van saját hitük, akkor az én hűséges tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemőkeresztségtől, minél előbb, annál jobb, és nem merészeljünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni. Tehát ez volt az eredeti állásfogása Luthernek, aztán a Thomas Müntzer féle mozgalommal való azonosítás elkerülésére visszalépett, és ezt a kérdést nem feszegette tovább. Barth Károly, a neves protestáns teológus a 20. században ezt mondta. Mit akarok? A jelenlegi csecsemő keresztség helyett olyan keresztséget, amely felelősség teljes cselekedet. Azt, hogy a jelölt ne passzív résztvevője legyen csupán az eseménynek, hanem Jézus Krisztus szabad partnere. Szabadon döntsön, szabadon tegyen hitvallást hajlandóságáról és készségéről. Aztán még mit volna érdemes olvasnom, egy pillanat türelmet kérek. Ezt pedig egy református lelkész írta a teológiai szemlében, Tata István nevű református lelkész ezt írta. A csecsemőket Jézus nem megkeresztelte, hanem megáldotta. Tegyük azt, amit Jézus tett. Hiszen ha hívő a szülő, akkor keresztség nélkül is kiválasztott és szent a gyermeke, idézi 1 Korintus 7:14. Várjunk türelemmel a megáldás után arra, hogy ez az ígéret és kiválasztottság, mint kis virág kibomlik, és a növekvő gyermek életében a hitben realizálódik. Miért vennénk el tőle a tudatos döntés kifejezésének Istentől rendelt élményszerű kifejezési formáját, amelyre mindig emlékezhet ő maga is? Előtérbe kerülne a megtérés kérdése. A keresztség visszanyerni mérföldkő szerepét a keresztény életben. Tehát látjuk, különböző szerzőktől idéztem, római katolikus, evangélikus, református, tehát ezért mondtam azt, hogy a keresztség kérdése sohasem jutott teljesen nyugvó pontra a kereszténység életében, mert az a biblikus gyakorlattól való eltérése annyira nagyon egyértelmű. Hát azt hiszem, ennyi elég, jó? Tehát teljesítettem az ígéretemet, hogy olvastam idézeteket. Tessék, akkor térjünk vissza a mai témához, jó? A mai témához kinek lenne megjegyzése még? Van valakinek? Nyugodtan, bátran, ugyanazok is kérdezhetnek még egyszer. Nem tudom, egyetértünk-e azzal, hogy amit mondtam, hogy a kereszténységben a legkevésbé Jézusnak ez a tanítása ment át is lett. Szóval ez annyira elhomályosult. Szóval azt mondjuk, hogy keresztény Európa, de a keresztény Európa az emberben való hittel van tele, és nem pedig az emberi természet megromlottságáról való meggyőződéssel, ugye? Tehát valahol Jézusnak ez a tanítása elsikadt, tényleg nem tudott győzelemre jutni, és nagyon sok tragédia az ebből.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, mi pedig a Szentírásnak az első Korintus beliekhez írott fejezetéből, tehát Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első leveléből olvassunk el egy szakaszt, amelyről szeretnék a hátralévő időben szólni. Korintusi első levél 10. fejezetét keressük ki, akinél van Szentírás, és innen olvassuk el az első részét tulajdonképpen ennek a 10. fejezetnek, az első 14 verset. Egy kicsit hosszabban olvasok majd. Tehát első Korintusi levél 10. fejezeténél, az első verstől kezdve, így hangzik Isten igéje. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy lelki jeledelt ettek. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amik éppen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztus ne kísértjük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Azért, szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. Kedves testvérek, mostanában az Ószövetségben olvastam, és most is olvasom még Mózes második, harmadik, negyedik könyvét, és ezzel kapcsolatban merültek fel bennem gondolatok, amelyeket szeretnék veletek most megosztani. Valami oknál fogva arra is ráterülődött a figyelmem itt a 10. fejezet 11. versére, ami különösen készített arra, hogy szóljak erről a gondolatsorról. Az apostol azt írja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Az elmúlt negyedévi szombatiskolánkban főleg arról tanultunk és arról beszélgettünk, hogy hogyan közeledjünk, hogyan viselkedjünk másokkal szemben, akár keresztény emberek, más felekezetek tagjai, akár testvéri közösségünkön belül, akár ateisták, akár más vallású emberek. Szóval hogyan közelítsük és keressük meg őket, hogyan képviseljük számukra az egy élő igaz Istent és Jézus Krisztust. És mint mindannyian tudjátok, Izraelnek is ez volt a feladata, de hát sajnos ezt nem töltötték be, pedig hosszú időt adott nekik az Úr arra, hogy ebben gyakorolják magukat. És ez a rossz tapasztalat, ami az ő életükben, az ő hosszú történelmükben megfigyelhető, és az a felszólítás, illetve kijelentés, hogy az ő történetük a mi tanúságunkra iratott le, akikhez az idők vége elérkezett, és akiknek talán nem mondok butaságot, ha azt mondom, hogy még hatalmasabb és még felelősségteljesebb küldetésünk van, mint volt az ő idejükben, akkor én azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk az ő példájukból, még akkor is, hogyha nem mindig a pozitív példákból, hanem a negatív példákból tanulunk, mert ezekből is lehet. Mindezek mellett és hátterén engedjétek meg, hogy még egy rövid dolgot mondjak, mielőtt konkrétan az igeversekre rátérnék, mégpedig azt, hogy mik azok a hasonlóságok, amik én úgy gondolom, hogy nem negatívumok, hanem talán pozitívumok, amelyek Izrael életében
Beteszem ide középre most Jézus Krisztust is ebbe a felsorolásba, az Úr Jézus életében, de a mi életünkben is megvannak. Tényleg csak nagyon röviden szeretnék három dologra utalni. Izraelről ugye tudjuk, hogy Egyiptomból hozta ki őket az Úr a Vörös-tengeren keresztül, ahogy azt most olvashattuk is. És ahogy olvastuk, Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, tehát a tengerben való átvonulást, mint egy keresztjei gyanánt említi itt Pál apostol, míg az Egyiptomban való tartózkodásukat a szolgálat és a bűn szolgaságának, a rabszolgaság házához és idejéhez szoktuk hasonlítani, és hasonlítja a Szentírás Kolossé belékhez írott levélben. Ha Izraelnek volt egy ilyen időszaka az életében, amikor a bűn a szolgálat házában élt, és aztán a Jóisten kihozta onnan őket. Átmentek a Vörös-tengeren, és ezt Pál apostol a keresztséghez hasonlítja, akkor felmerülhet a gondolat mindannyiunkban, hogy a mi életünkben is volt olyan szakasza, a mi életünknek is volt olyan szakasza, amikor a bűnnek szolgáltunk, amikor rabszolgái voltunk a bűnnek, Egyiptom házában voltunk, és miután az Isten onnan kihívott bennünket, mi is átmentünk azon a bizonyos tengeren, azaz mi is a keresztség által csatlakoztunk Isten hívő népéhez. De hogy miért említettem az előbb egy szóval Jézus Krisztust is, talán nem túlzottan erőltetett az a gondolat, hogyha azt mondom, hogy Jézus Krisztusról is megvan írva, amire aztán visszautal Máté evangélista is, hogy egy ilyen profécia, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Valami, tudjuk azt, hogy mi volt az oka annak, hogy Jézusnak gyermekkorában Egyiptomba kellett mennie. Nyilván az ő életében nem a bűn szolgaságát jelképezte ez, hanem ez csak egy fizikai helyzetváltoztatás volt, hogy neki Izraelt el kellett, Júdát el kellett hagyni, és el kellett menni Egyiptomba. De miután visszatért és felnőtt, hogy példát adjon, ő is megkeresztelkedett. Isten a legérdekesebb ezután következik. Mi történt Izraellel azután, hogy átvonult a Vörös-tengeren? Tudjuk, hogy 40 éven keresztül bolyongott, illetve zarándokolt a pusztában, mielőtt Kánaánba érkezett volna. És mi történt Jézus Krisztussal azután, hogy megkeresztelkedett a Jordánban? Azt olvashatjuk róla, hogy elragadtaték a lélek által, és viteték a pusztába 40 napra, hogy ott többek között megkísértessék. Felmerül a kérdés, a mi életünkben van-e ilyen 40 év, vagy 40 nap, mint Izrael életében volt, és mint Jézus életében volt. Ugye az annál is inkább érdekes kérdés, mert mind a két esetben Jézus életében is, és Izrael életében is, ez a keresztség után történt. És Izrael életében is azt látjuk, hogy sok-sok kísértés, szenvedés, próbák között zajlott ez a 40 év, és Jézus életében is azt látjuk, hogy ez a 40 nap, ez olyan 40 nap volt, amikor is legalább a végén Sátán kísértette Jézust. Tehát mi mindennek a jelentősége a mi életünkre lefordítva? Erről szeretnék ennek a gondolatsornak a kapcsán szólni. Talán hadd kezdjem azzal, hogy miért kezdi az apostol is úgy Izrael történetének a taglalását, illetve hát ennek a 40 évnek a taglalását, hogy mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt tengeren mentek át. Mire utal és mire akarja felhívni a figyelmünket az apostol, amikor a felhőre irányítja a figyelmünket? Talán olyan dolgot fogok mondani, amelyek mindannyiunknak ismerősek, de aztán remélem, hogy mégis kikerekedik majd valami olyasmi mindannyiótok számára, ami megerősíthet minket, vagy újabb gondolatokra, gondolkodásra készít bennünket. Ugye tudjuk azt, hogy Izrael népe fölött azért volt ott a felhő, mert a sivatagi körülmények között egyrészt árnyékot biztosított nekik, másrészt csapadékot hullajtott rájuk, tehát hol permetezett, hol jobban esett az eső. Ne süsse őket agyon a nap, és legyen mit inniuk. Éjszaka pedig ez a felhő, ez tűzoszloppá vált, és éjszaka meleget adott, illetve fényt adott nekik. De van egy kis megjegyzés ezzel kapcsolatban az Ószövetségben, hogy ez miért történt,
és ez a mellékmondatot így hangzik, azért, hogy Izrael fiai éjjel és nappal mehessenek, és ne kelljen megállniuk. Kedves testvérek, a mi életünkben is, és nem véletlenül kezdi ezzel az apostol, mielőtt rátérne arra, hogy milyen hibákat, milyen bűnöket vétettek Izrael gyermekei, előtte megmondja, bemutatja azt, hogy az Isten hogyan gondoskodott róluk. Tegyük fel magunknak a kérdést, a saját életünkben Isten nem gondoskodik-e így felhő és tűzosztop módjára, ha nem is ilyen látható jelekkel, de az állandó jelenlétével arról, hogy mi éjjel és nappal mehessünk, azaz, hogy a mi kereszténységünk, lelki életünk, jellemünk éjjel és nappal fejlődhessék, hogy mi éjjel és nappal mások javára lehessünk. Majd aztán kiderül Izrael történetéből, hogy mik voltak az akadályok, és hogy miért nem történt ez így. És hogy majd kiderül az is, hogy a mi életünkben miért nincs így, ha nem így van. Minden esetre a Jóisten állandóan mellettünk van, és gondoskodik arra, hogy éjjel és nappal mehessünk, hogy ne kelljen megállnunk, sem a lelki fejlődésben, sem a másokért végzett szolgálatban. Ezután mondja az apostol azt, hogy történt a kivonulás, és mondja azt, hogy mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és egy lelki italt ittak, amit meg is mond, hogy az a lelki ital az Jézus Krisztus volt, az a lelki kőszikla Jézus volt, de hát tudjuk a lelki eledelről is, és érdekes, hogy Pál apostol itt lelki eledelnek nevezi, és nem fizikai eledelnek a mannát, amit Isten minden nap adott nekik, hogy mi a tulajdonsága, mi volt az a két jellemző tulajdonsága a mennyei gabonának, a mannának, ami első olvasásra is talán mindannyiunkban megmaradt. Az egyik az, hogy minden nap reggelén kellett szedni. Ugye nem lehetett azt, hogy eltenni és aztán másnap gyűjteni, mert megférgesedett, megromlott, hogyha valaki így cselekedett. Tehát minden nap kellett gyűjteni, és a másik jellemzője pedig az volt, hogy napfelkelte előtt kellett összegyűjteni a mannát, mert amint rásütött a nap, eltűnt és semmivé vált. Ha figyelembe veszük Jézus szavát a lelki kenyérről, arról, hogy ő magáról, mint az élet kenyeréről, és az ő beszédeiről, mint az élet kenyeréről beszél, akkor már is megvan a párhuzam saját életünkre vonatkozólag, hogy Isten igéjét nem véletlenül tanácsolja, vagy tanította ezt már az Ószövetség idején is az Isten, hogy minden nap magunkhoz kell vennünk, mert egy-egy napi olvasmány nem biztos, hogy elegendő lesz a következő napra, és nem biztos, hogy ugyanabban a nehézségben, ugyanabban a próbában, ugyanabban a szituációban lesz részünk a nap folyamán, amire a tegnapi igék esetleg felkészítettek, vagy választattak, vagy megerősítettek volna. A Jóisten tudja minden nap reggelén, hogy mi velünk mi fog történni, kivel fogunk találkozni, milyen kísértések fognak érni bennünket, hogyan fog támadni az ördög, kiknek miről kell bizonyságot tennünk, és tudja azt is, hogyha mi nem vesszük magunkhoz minden nap ezt a lelki erőt nyújtó lelki táplálékot, akkor elgyengülünk, és nem tudunk tovább vándorolni. És hát ugye mielőtt rásütött a nap, hogy reggel, mielőtt az ember útnak indul, mielőtt az ember kimegy a világba, hogy ezzel a csúnya szóval éljek, elkezdi élni az emberek között az életét, az előtt kell megerősödnünk, és nem napközben vagy a nap végén. És hát ugyanígy a lelki ital is, amiről Jézus azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, és aztán azt is hozzáteszi János ott az evangéliumának 7. fejezetében, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta, mert ugye mondja Jézus, hogy aki iszik abból a vízből, amit én adok, abból örök életre buzgó kútnak feje fog válni. Tehát vegyük a Szent Lelket is Jézustól, kérjük tőle ezt nap, mint nap, hogy az előbb említettek fényében tudjunk élni. A Jóisten tehát így gondoskodott Izraelről, fizikai értelemben is, és annál inkább megdöbbentő a 4. versnek a kijelentése, amikor azt mondja az apostol, illetve az 5. versnek a kijelentése, amikor azt mondja, hogy de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Hát ha így táplálta őket, ha így éltette őket, hogyha
enni, inni adott nekik, hogyha ott volt állandó jelenlétével a tűzoszlopban éjszaka, a felhőben nappal, minden módon óvta, védte őket, akkor hogy mondhat ilyen Pál apostol, hogy a többségüket nem kedvelte az Úr, és hogy el is hullottak a pusztában? Én azt hiszem, hogy helyesebb lenne ezt úgy mondanunk, úgy fordítanunk, hogy azoknak többsége nem kedvelte az Istent, és ezért elhullottak a pusztában. Azok ellenére, hogy ennyi mindent tett velük az Úr, nem kedvelték őt, és hát ez lett a következménye annak, hogy ők ott maradtak, és ott haltak meg a pusztaságban, a 40 éves vándorlás alatt. Hiszen az az Isten, aki így gondoskodik róluk, és gondoskodik rólunk is, arra nem mondhatjuk, hogy nem kedvelte őket. Ők nem elégedtek meg mindazzal, amit Isten eléjük tárt, és amivel hordta őket. És akkor most térjünk rá gyorsan arra is, hogy itt ezekkel az ószövetségi példákkal a mi életünkre milyen tanácsokat ad az apostol, tehát milyen tanulságokat szolgáltat számunkra az ószövetségi néptörténete. Azt mondja Pál, hogy ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Emlékeztek-e, hogy mi volt az a gonosz dolog, amit kívántak, amit Izrael népe kívánt? Így van, a húsnak a kívánsága, illetve ott még sorolja, hogy az uborka, a póréhagyma, a hagyma és a hal lehetne sorolni, a dinnye, hogy mi mindenről beszél ott az Ószövetség. A kérdés az, hogy miért volt ez a gonosz kívánság? Hát tulajdonképpen ételre vágytak, mondhatnánk azt, hogy ha nagyon sarkítani szeretném, hogy nem is volt, tehát nem is rossz dolgokra kivágyakoztak. Miért volt akkor mégis ez gonosz dolog? Miért nevezi az apostol olyan gonosz kívánságnak mindezt? Hát azért egyrészt, mert nem csak, hogy a húsra vágytak, ez csak valami a felszínen volt, hogy a húsra vágynak, hanem szívük mélyén visszavágyakoztak Egyiptomba. Szívük mélyén vágytak arra, hogy olyan körülmények között élhessenek, amilyen körülmények között éltek Egyiptomban. És ez kettős gonoszság volt, ahogy Jeremiás mondja, mert egyrészt becsapták önmagukat is, hiszen azért Egyiptomban nem volt olyan jó dolguk, mint ahogy itt a pusztai vándorlás folyamán elképzelték, vagy kivetítették saját maguknak ezeket a gondolatokat, hogy bezzeg Egyiptomban milyen jó dolgunk volt, hiszen halálra dolgoztatták őket, és könyörögtek Istenhez, hogy szabadítsa meg őket. Tehát elferdítették az igazságot. Másrészt pedig ez nagyfokú és mély hálátlanság volt Istennel szemben, aki gondoskodott róluk, aki vigyázott rájuk. Ez azt mutatta, hogy ők nem értékelik azt az egyszerű életet, nem értékelik azokat a ajándékait Istennek, amiket kapnak tőle, és valami olyanra vágynak, ami nem Istentől való. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a mi életünkben megfordulnak-e ilyen gondolatok? Megengedünk-e magunknak ilyen gondolatokat? Ha gyermekként már adventistává születtünk, vagy a gyülekezetben nőttünk fel, akkor megengedjük-e magunknak azokat a kísértéseket, gondolatokat, hogy bezzeg a világban élő embereknek ezt is lehet, és ennek már van valami a háttérében, amikor így fogalmazunk, hogy ezt lehet, vagy azt lehet. Megengedünk-e magunknak olyan gondolatokat, hogy mennyivel könnyebb nekik, mennyivel több lehetőségük van bennünket, ez korlátoz, az korlátoz, mi tartjuk magunkat valamihez. Vagy ha a világból tértünk meg, akkor megengedjük-e magunknak azokat a gondolatokat, hogy hát bezzeg akkor ezt megtehettem, azt megtehettem olyan következmények nélkül, amelyek akár rám, akár másra hatással lettek volna, tehát nyugodtan meg, és hogy esetleg most is megtehetném, nem tudná meg senki. Megfordul-e a fejünkben az, hogy sokkal sikeresebbek olyan emberek, akik nem keresztények, esetleg jobb módúak. Megfordul-e a fejünkbe az, hogy milyen egyszerű vagy túl egyszerű a keresztény élet? És ne botránkozzatok meg, amit mondok, de hallottam ilyet is. Megfordul-e a fejünkbe, hogy
Hát túl unalmas a keresztény élet, mert ilyet is hallottam már. Gyakoroljuk-e magunkat abban, hogy mindenért, amit Istentől kapunk, hálásak vagyunk, és nem engedünk azoknak a gondolatoknak, azoknak a kísértéseknek, amelyek nyilván az ördög nem hagy békét nekünk, de be akarnak szippantani, és el akarnak bennünket tántorítani, nem csak a missziószolgálattól, a másokért való munkáktól, másokkal való törődéstől, de egyáltalán arról is, hogy levegyük a tekintetünket Istenről. Hogy levegyük a tekintetünket arról, amiről Izrael az Ószövetségben levette, hogy ő most Kánán felé tartanak, a megígért föld felé tartanak, és semmi az a kis idő, amíg át kell vonulniuk ezen a pusztaságon. Mert akkor még úgy volt, hogy Isten egyenesen oda vezeti őket. Bennünk is ilyen gondolatok keletkeznek, vagy próbálnának meg gyökeret verni, vagy talajt találni, akkor szaladjunk Istenhez, és kérjük a segítségét, hogy űzze el tőlünk ezeket, mert nem akarunk tőle eltávolodni, nem akarunk hálátlanok lenni, és nem akarjuk megtűrni ezeket a szívünkben. Azt mondja az apostol, hogy se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellének játszani, fel kellének táncolni, ezt is, hogyha pontosabban szeretnénk fordítani. Ugye ismert, talán ez a legismertebb történet itt a felsoroltak közül, az aranyborjú esete, amikor a nép bálványimádásba fordult. Kérdés az megint csak a mi életünkben, hogy nyilván, ha most megkérdezném, hogy melyikünk bálványimádó, akkor mindenki azt mondaná, hogy egyikünk sem. De nem ilyen egyszerű ez a dolog. Kinek, minek tulajdonítjuk a sikereinket? Kinek, minek adunk hálát, amikor valamely dolgunk jobban megy? Vagy kihez, mihez szabjuk az életünket? Mert nem azon múlik, hogy bálványimádók vagyunk-e vagy sem, hogy valóban nem kézzel formált szobrok előtt hajlongunk, sőt, még azon sem, hogy ezt mondjuk, hogy nem, én nem vagyok bálványimádó. Hanem azon múlik, hogy amikor az életünk hétköznapjaiban ott állunk, és egy nap van több 10 vagy 20 vagy akár 100 ilyen döntés is, akkor hogyan döntünk? Akkor úgy döntünk-e, hogy én most megteszem ezt és ezt, vagy nem teszem meg ezt és ezt, azért, mert Isten igéje ezt mondja, vagy szinte eszünkbe sem jut, hogy Isten mit szeretne, mit kívánna, csak ami jön belőlünk, az szerint döntünk. És ezt tehetjük akár a gyermekeinkért is, a családunkért is, a saját jó hírnevünkért is. Nagyon sok olyan dolog van az életben, amin tetten érhetjük magunkat, lemérhetjük azt, hogy bálványimádó emberek vagyunk-e. Van-e valami fontosabb dolog, ami motiválja a döntéseimet? Ami meghatározza azt, hogy én hogyan döntök az élet sok-sok kérdésében, mint a jó Isten. Mert ha valami más az, ahogy én a döntéseimet meghozom, akkor az már bálványimádás. Mert Isten és én közém került, az már hatalmasabb, mint Isten, még ha ezt nem is vallom be. De hát ahhoz szabom az életemet, nem a jó Istenhez. Mindezt a sok példát az apostol, én úgy gondolom, nem azért idézés, nem azért irányítja rá figyelmünket, hogy elkeserítsen, vagy hogy felelősségre vonjon, hanem hogy figyelmeztessen és hogy bátorítson. Figyelmeztessen, hogy vigyázzunk, mert ilyenek előfordulhatnak az életben, és bátorítson, hogy nem kell nekünk sem bálványimádóknak lennünk, sem gonosz dolgokat kívánóknak lennünk, sem paráználkodnunk, ahogy a 8. vers mondja. Azt mondja az apostol, hogy se ne paráználkodjunk, mint azok közül némelyek paráználkodtak, és elestek egy napon 23 ezeren. Megint egy ismert történet, a Bál Peori eset, amikor ugye Bálám tanította Bálákot, és szó szerint a moábitákkal vegyültek Izrael fiai, a moábita lányokkal. Tudjuk, hogy Isten csapása sújtotta Izrael táborát.
Fizikailag nem gondolom, hogy bármelyikünk is paráználkodna. Mit mond a lelki paráznaságról a Szentírás? Többször utal arra, hogy más egyházakkal, de én most hadd menjek még egy kicsit tovább, más eszmékkel való vegyülés. És kicsit hasonlít az előző gondolathoz, a bálványimádáshoz, amikor mi megengedjük azt, hogy nem a Jóisten gondolatai, nem a Jóistennek a tanácsai irányítsák az életünket, hanem bárhonnan, máshonnan, könyvekből, újságokból, filmekből, barátoktól, sőt, rossz esetben előforduló testvérektől, vagy rokonoktól jövő tanácsok, útmutatások, bármi az életünkben, ami nem az Istentől való, és engedünk neki. Engedjük, hogy behatoljon a fejünkbe, a gondolatainkba, a szívünkbe, és ez után megyünk. Ezt valósítjuk meg. Mert ez már keveredés valami mással. Ez már lelki paráznaság. És azért mondom ezt, mert én úgy gondolom, hogy más vallásoknak az Isten tiszteletein nem veszünk részt, hát nem imádjuk helytelenül a jó Istent, legalábbis remélem. De ilyen módon, ahogy az apostol is utal rá, hogy csak amik tiszták, amik nemesek, amik igazságosak és igazak, csak ha van valami erény, ezekről gondolkodjunk, és ezeket engedjük, hogy bejussanak a szívünkbe és az értelmünkbe. Mert ami nem ilyen, az megfertőz, az tönkreteszi a gondolatainkat, tönkreteszi a gondolkodásunkat, szétveri belülről a lelkünket, a hitéletünket, és elszakít Istentől. Ne paráználkodjunk, ne, még játékból se, vagy úgy se, hogy én ezen könnyen át tudok siklani, én már vagyok olyan erős. Semmi értelme, hogyha a Jóisten nem mondja azt kifejezette, hogy menjek el ezt és ezt, hallgassam meg, ezzel és ezzel azonosuljak, akkor ne menjek, és ne kísértsem az Urat. Ahogy mondja is Pál apostol, se a Krisztus ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ismerős történet ez is, úgy gondolom, de nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi volt az előzménye, miért mondja Pál apostol, hogy se Krisztus ne kísértsük, mint kísértették, és elvesztek a kígyók miatt. Ugye tudjuk, hogy jöttek a tüzes, harapásuk miatt tüzes, mérges kígyók, aztán Mózes felemelte, megcsinálta a részkígyót, érckígyót, aki rátenhintett, megmenekült. De miért mondja azt az apostol, hogy ne kísértsük az Urat? Mi volt az oka annak, hogy jöttek a kígyók? Emlékeztek erre? Azt írja Mózes ott a Mózes negyedik könyve, a történet szerint, hogy egy ellenséges néppel találta szembe magát Izrael, amikor vándoroltak. És amikor ez a nép felbukkant, megint úgy érezték, hát ez egy hatalmas nép, megint nem tudjuk legyőzni őket, de aztán az Úr beszélt velük, és azt mondták, jó, ha az Úr megy előttük, az Úr, majdnem ezt mondták, ha az Úr veri meg a népet, ezt az ellenséges népet, akkor mennek, akkor hajlandók ők is Isten után menni. Megtörtént, természetesen Isten legyőzte ezt az ellenséges népet, és ezután, közvetlenül ezután, a győzelem után, azt mondta Izrael népe, hogy az Úr azért hozott minket ide a pusztába, hogy megöljön bennünket. És utálja a lelkünk a mannát. És különben is nem törődik velünk a jó Isten. Ezek után, miután tisztított előttük az utat, hogy így mondjam, és a föld eltett egyenlővé egy olyan népet, amely a halálukat akarta. Azért hozott minket az Úr a pusztába, hogy megöljön bennünket. Azt hiszem, ez az egyik leggyakoribb kísértés. Én legalábbis ezt vettem észre a gyülekezetekben, amikor testvérekkel beszélgettem. A Krisztusnak ez a fajta kísértése. Amikor azt mondjuk, hogy hát én már ezért nem imádkozom, annyit imádkoztam, és nem történt semmi. Amikor azt mondjuk, én már nem megyek a gyülekezetbe, ez a hiba van, az a hiba van, ez a baj. Azért hozott minket az Úr a pusztába, hogy megöljön bennünket. Azt hiszem, ez az egyik leg,
gyakoribb kísértés. Én legalábbis ezt vettem észre a gyülekezetekben, amikor testvérekkel beszélgettem. A Krisztusnak ez a fajta kísértése. Amikor azt mondjuk, hogy hát én már ezért nem imádkozom, annyit imádkoztam, és nem történt semmi. Amikor azt mondjuk, én már nem megyek a gyülekezetbe, ez a hiba van, az a hiba van, ez a baj, az a baj. Amikor azt mondjuk, hogy Isten

próbáltam. És sorolhatnám, azt hiszem, hogy értitek, hogy mire gondolok. Amikor lemondunk egyrészt saját magunkról is valamilyen fokon, de hát lemondunk Istenről is olyan értelemben, hogy azt mondjuk, hogy Isten nem törődik velünk, nem figyel ránk, nem hallgat meg minket. Itt vagyok nyomorúságban már, nem tudom hány hónapja vagy éve, és semmi nem változik. Ekkor engedte meg, amikor ezt mondták Izrael népe, ekkor engedte meg a kígyóknak azt, hogy támadjanak, hogy jöjjenek, amiről ugye tudjuk azt, hogy nem is, csak annyi történt, hogy Isten egy kicsit hátrébb vonult. Hát nyilván ez nem fizikai értelemben, bár úgy is lehet érteni. Egy kicsit felemelte azt a kezét, amivel addig visszatartotta ezeket a sivatagi kígyókat. És megmutatta Izraelnek, hogy mi lenne, hogyha én tényleg nem törődnék veletek. Mi lenne, hogyha én nem lennék itt veletek minden pillanatban. Hát ez lenne. Pusztult. Már rég elpusztultatok volna valamennyien. Ezért kell nagyon vigyáznunk arra, hogy mit mondunk, hogy hogyan kísértjük a Jóistent, nehogy mi is ebbe a Isten általi fenyítékbe essünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten nem törődik velünk, hogy aztán tényleg nehogy azt mondja, hogy na jól van, fiam, ha te így, akkor én megmutatom, hogy mi van akkor, ha tényleg nem törődök veled. Persze csak mértékkel, mert akkor is ott volt a kegyelem, a részkígyó. De ne bántsuk, és ne okozzunk szomorúságot a Jóistennek ezzel, hogy ilyeneket mondunk, hiszen hogyha a legnyomorúságosabb lenne az életünk, még akkor sem mondhatnánk ezt, mert Jézust elküldte, és Jézus meghalt értünk. Mindent megadott. Isten meghalt értünk, értem. Nem mondhatom azt soha, hogy Isten így nem törődik velem, úgy nem szeret, nem figyel rám, nem vagyok neki fontos, nem számít, amit kérek, és sorolhatnám, hogy hányféleképpen lehet még ezt megfogalmazni. És az utolsó dolog, amire az apostol felhívja a figyelmünket, azt mondja, hogy se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Ez is egy ismert történet, amikor zúgolódott Izrael. Amikor elküldte Mózes a 12 kémet, mikor már odaértek Kánaán közelébe, hogy kémleljék meg azt, hogy milyen föld, és tudjuk, hogy mind a 12-en azt mondták, hogy nagyszerű föld, kövér föld, bőséges a termés. De 10 kém azt mondta, hogy lehetetlen bemenni. Olyan hatalmas, erős nép lakja, akik agyonütnek bennünket. És ketten voltak azok, ugye Józsué és Káleb, akik azt mondták, hogy ha az Úr előtt kedvességet találunk, és az Úr úgy akarja, akkor az a nép nekünk semmi, kenyér nekünk az a nép, azt mondja ez a két hadvezér. És mit tett a nép? Ugye miért mondja, hogy zúgolódtak? Mert nem hallgattak sem Mózesre, sem Kálebre és Józsuére, amikor mondták, hogy menjünk, és az Úr előttünk fog járni, hanem megmakacsolták magukat, és azt mondták, hogy ők nem mennek be Kánaánba. Ekkor mondta azt ki az Úr, hogy akkor minden felnőtt ember itt fog elveszni a pusztába, és majd csak a gyermekek, és akik a 40 év, illetve hát most már csak ugye itt 38 év volt hátra, aki megszületik, újak, azok fognak bevonulni az ígéret földjére. És ekkor mit tett a nép, emlékeztek? Hogy nagyon megijedtek, hogy el kell vesznünk a pusztába, és azt mondták, hogy na, akkor mégis fegyvert fogunk, és megpróbáljuk birtokba menni ezt a földet. Hát ekkor történt az, hogy Mózes sem, Józsué sem, és a frigyláda sem ment előttük, és elvesztek nagyon sokan ebben a csatában. Ügyeljünk arra, hogy ne cselekedjünk így. Ne legyünk, hogy úgy mondjam, aszinkronban, ellentétben Istennel, hogy amikor azt mondja, hogy menjünk, akkor mi, jaj, nem megyünk, félünk, hát nem merek ennek és ennek sem rosszat, sem jót mondani, mert mi lesz belőle, nem merek ide elmenni, nem merek adakozni, nem merek ezt tenni, azt tenni. Itt számtalan dolog, mindenki a saját életéből hozhatná példákat. Ha Isten valamire kér minket, akkor azért kér, mert ahhoz nyilván megadta az erőt, nyilván előttünk megy, azért kérje, hogy a neve megdicsőjön, és azért, hogy emberek még hozzá csatlakozzanak, illetve hát, hogy őt megismerjék, vele kapcsolatba kerüljenek, és örök életre jussanak. Ne mondjunk nemet Istennek. Viszont amikor Isten nem küld, akkor meg ne menjünk, mert abból nem lesz semmi áldás. Saját kárunk. És hát itt ugye sokan meghaltak. Ne

a végső lelki kárunk legyen abból, hogyha úgy indulunk, hogy Isten nélkül. Tehát ne dolgozzunk keresztbe és ellentétesen a jó Istennel. Ne, Isten sohasem parancsolta azt Izraelnek sem, hogy ők fegyverrel és hadakozással vegyik birtokba Kánánt. Ellen White azt írja, hogy a Kánán birtokba vételét az ő parancsainak való engedelmessége által akarta Isten elérni. És mi is így juthatunk el a mennyei Kánaánba, parancsai iránti engedelmesség. Mondhatnánk úgy is, hogy iránta való hűség és szeretet, a neki való tisztelet. Mindez az egész miért fontos, és miért mondtam el most már zárásként, vagy miért gondoltam, hogy erről szólok ma délelőtt? Egyrészt ugye azért, mert Pál apostol itt felhívja a figyelmünket arra is, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, meglássa, hogy el ne essék, tehát mindannyiunkat érhetnek ilyen kísértések. Mindannyiunkat megtámadhat az ördög ilyetén módon is. És hát másrészt pedig a zsidókhoz írt levélnek a harmadik fejezetében azt írja az apostol, hogy felteszi a kérdést, hogy kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugodalmába, és megadja a választ is, az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Hitetlenség és engedetlenség, ez a két dolog, amire kihegyezi az apostol a zsidókhoz írt levélben mindezeknek az összefoglalását. De ha hitben, illetve hogyha a legutolsó részét, és most már ezt olvasom, megfigyeljük ennek a történetnek, illetve ennek a szakasznak, akkor én úgy gondolom, hogy mindenre választ kapunk. Ugyanis a 13. vers így hangzik, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Miért volt Izrael életében ez a megpróbáltató 40 év? Miért volt Jézus Krisztus életében az a 40 nap, ha Isten hűséges? Miért engedte meg? Egyetlen válasz van rá, mégpedig az, hogy azért, mert így akarta felkészíteni, előkészíteni Izraelt a Kánaánba való bevonulásra. Így akarta őket alkalmassá tenni arra, hogy az ő gyermekei legyenek, egyrészt, hogy győzzenek lelki értelemben is azon népek felett, akiket kiűznek Kánaánból, másrészt pedig, hogy bizonyságok legyenek a környező népeknek, mire odaérnek, bizonyságai legyenek Istennek, hogy ők más emberek, mint a többiek. Jézusnál pedig ugye azt mondhatjuk, hogy az a 40 nap az arra adatott, illetve azért vitte a lélek pusztába Jézust, hogy még egy utolsó időszakában teljességgel felkészüljön a szolgálatára. Tehát a mi életünkben miért van ez a 40 év vagy 40 nap, miért vannak próbák, nehézségek? Hogy Isten alkalmassá tenye bennünket az örök életre. Hogy mindennel szembesüljünk, ami olyan kísértés számunkra, ami meg tud ragadni a lelkünkben, ami nem pattan le rólunk. Isten mindent kipróbál, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami még hatással van ránk. Mi az, ami még elgondolkodhat, vagy esetleg elejthet bennünket, de nem azért, hogy elejtsen bennünket, mert megadja a kimenekedést is, és nem kísért feljebb, mint elszenvedhetnénk, illetve nem engedi meg a próbát, nagyobb próbát, mint sem el tudnánk viselni. De hogy magunk előtt is, magunknak is, saját lelkünkbe is tisztázzuk azt, hogy igen, ez még probléma nekem, igen, ezért még imádkoznom kell. Tehát, hogy felkészüljünk. És másrészt azért, hogy felkészüljünk a szolgálatra is, mert az emberek szolgálata az bizony. Nagyon sokszor jár ilyen is hasonló dolgokkal, hiszen a világban embereknek igyekszünk szolgálni, embereknek igyekszünk bemutatni a Jóistent, akik viselkedhetnek szeretettel, de ellenségesen is, és akaratukon kívül is az ördög eszközeivé válhatnak. Tehát ez a két dolog, a szolgálatra való felkészülés és az örök életre való felkészítés. Ezért engedi meg Isten.
Gyorsan két idézetet hadd mondjak itt zárásként. A Pátriák és Proféták című könyv 301. oldaláról. Az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen. Ugye írja Izraelről, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon. Ha ínségükben hozzá kiáltanak, szeretetének és gondviselésének kézzelfogható jeleit nyújtja számukra. Ne felejtsük el ezt sem, amikor ilyen próbák élnek minket. Isten azért engedi, hogy kézzelfogható jelei legyenek az ő szeretetének, jóságának, jelenlétének, amik nem csak bennünket bátorítanak és töltenek el örömmel, hanem a környezetünket is. Hiszen ez nekik is bizonyság, hogy Isten van. Isten élő Isten, hogyha csodát tesz. És hogyha mi így járunk, akkor nem fogunk úgy élni, mint ahogy Izrael élt, hogy el kellett hullani a pusztában, hanem elérkezünk Kánaánba, mennyei Kánaánba. Akit érdekel, majd még utána esetleg mondok egy-két idézetet, most már lezárom, látom, elhadt az időnk. Egyetlen gondolattal szeretném zárni, hogyha mi ezeket figyelembe is tekintetbe vesszük, akkor egymáshoz is sokkal irgalmasabbak, szeretetteljesebbek és megértőbbek leszünk. Mert fogjuk tudni azt, hogy a másiknak is vannak nehézségei. Fogjuk tudni azt, hogy milyen, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, hogy milyen nehéz lehet esetleg egy-egy dologban megállni. Viszont ha Istent kérjük, ha hozzáfordulunk, akkor nem fog annyira nehéznek tűnni. Nyilván minden küzdelem erőfeszítésbe kerül, és erőfeszítés és kitartás nélkül nincsen győzelem. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy maradjon meg bennünk az a gondolat, hogy hű az Isten, aki azért hívott el bennünket, aki azért kezdte el bennünk a munkát, hogy azt Jézus Krisztus napjára be is fejezze. Azért hozott ki minket a szolgálatházából, hogy az örök életre elvezessen, és nem azért, hogy itt elpusztuljunk ez alatt a 40 év alatt, amíg ez a vándorutunk tart. Én kívánom, hogy mindig előre tekintsünk, mindig a cél lebegjen a szemünk előtt, hogy Isten erre felkészíteni akar bennünket most, és a szolgálatra alkalmassá tenni. Ő segítsen abban, hogy ez mindenkor szemünk előtt legyen az ő lelke által. Ámen. Gondviselő mennyei jó atyánk, köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy itt lehetünk előtted, mert ez azt jelenti, hogy te mindannyiunkat megszólítottál, mindannyiunk életében csodát tettél, hogy mindannyiunk meghallhattuk a te hívásodat, és hogy amikor hozzád közeledtünk, és a te magadhoz hívásodra, amikor vonzottál bennünket, akkor átöleltél, és tényleg megújítottad az életünket. Köszönjük, mennyi atyánk, azt is, hogy azóta is napról napra gondoskodsz. És nem is elsősorban a fizikai életünkre gondolunk, bár ezért is teljes szívünkből hálásak vagyunk, és köszönünk neked mindent, hanem arra, hogy lelki értelemben előttünk van minden, előttünk van a mennyei manna, a mennyei örök életre buzgó víz. Mindenből kérhetünk és vehetünk tőled, és aki kérte tőled, azt semmiféleképpen nem vetett ki, és nem utasítod vissza. Mennyei atyánk, szeretnénk neked még megvallani azt, hogy mégis sokszor megbántottunk téged azzal, hogy úgy éreztük, hogy valamilyen nehézségben vagyunk, sőt, bizonyos kísértésekben nem álltunk meg a helyünket, nem hűségesen mutattunk be téged, mint akik mindennek felett győzedelmeskednek. Mennyi atyánk, szeretnénk kérni erőt te tőled, szeretnénk kérni bátorságot, örömet, az, hogy szüntelen szent lelked által Jézus Krisztus lakozzék szívünkben, hogy a világnak, hogy embertársainknak hűségesen mutassunk be téged, hogy érdekeljen bennünket minden embertársunk sorsa, és hogy ha az ellenség támad bármilyen kísértéssel is, akkor ne elcsüggedjünk, elkeseredjünk, megijedjünk, félelembe essünk, hanem tudjuk azt, hogy ezt azért engeded meg, hogy még inkább a szolgálatra és az örök életre felkészíts,
és tisztává tegyél bennünket minden bűntől. Mennyi Atyánk, köszönjük, hogy ilyen csodálatos terveid vannak velünk. Köszönjük, hogy ebben angyalok és maga az Úr Jézus veszi ki a részét ebben a munkában, a mi életünkben. És köszönjük, hogy most is mellettünk voltál és meghallgattad imánkat. Legyen ezért hála néked, jó Atyánk, és legyen hála megváltó Úrunkért, Jézusért. Amen.

Kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr. Mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik az Isten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesre morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára, negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez. De ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9-től
a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény, nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt, mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató ellen fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem. És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenéd. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk, apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókból semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalhatik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várj tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz. És kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni
azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítség forrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ó, ha Izrael az én utaimon járna. De így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint, megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton, nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3-tól 5. verset, illetve az 5.-6. verset, és különösen a 6. versre szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, ugye a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Ugye, amikor már megtörtént a babilóniai, bevették a város, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na, akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk,
mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére, és azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők másfelé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondták, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ez téged, az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjuk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, amikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abba a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És amikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is.
És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolódás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek, de akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt, és azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet, úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékai csak azon az úton kaphatjuk meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket, akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. Által imádkozni. De szeretnék 3 bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítás, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata,
mert Isten szerint esedezik a szentekért. És mindjárt utána olvasnék másik két igét, tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az őskeresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az őskeresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által,

tekintetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek, a gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szentlélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szent Lélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt. Eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig ne nyissuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra, most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak ki magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Isten tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít. Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az

jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról ír le a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt, akkor jöttek a ragadozó madarak az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat is, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami mást mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket. És felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani.
Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan, ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat, teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelked tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset, és biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az igehirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk, de valahogy mégsem értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig halogatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni, te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De, Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szólítta az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet, valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgasd meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.

Menjünk tovább, miután tehát nagyon határozottan állást foglalt ebben a kérdésben az apostol. Azt mondta, hogy engedelmességgel tartozunk, alárendelődéssel tartozunk, nem kell egyetérteni, nem kell azonosulni vele, de alá kell rendelnünk magunkat, mint olyannak, ami az Isten akarata, mert az Isten azt akarja, hogy legyen szabályozottság, legyen szabály az emberi társadalomban, és az Isten megenged hatalmakat, megenged bizonyos dolgokat a történelemben. Ezután az apostol rátér arra, hogy mi a célja a hatalom gyakorlás elrendelésével az Istennek. Miért rendelte el a hatalmat, mi az Isten szerinti hatalomgyakorlás, mi volt az Isten célja akkor, amikor elrendelte, hogy legyen hatalom. Így olvassuk, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonosz cselekszik. Miért rendelte el az Isten a hatalmat? Amikor bejött a bűn a földre, amikor az ember beengedte az Istennel szembeni lázadást, akkor ez a magatartása, ez a döntése elsodorta a belső korlátot. Az ember befogadta az önzés törvényét, az lett a gondolkozásának, a természetének a törvénye, és az a belső gát, ami ott volt korábban, ami lehetővé tette azt, hogy az ember ne ártson a másik embernek. Ez a belső gát, ez eltűnt, és a helyét az önzés, és ezzel együtt a hatalomvágy és a pusztítás vette át. Az Isten viszont nem hajtotta végre rögtön az ítéletet. Nem sújtott le az emberiségre rögtön, nem hajtotta végre Ádámon és Éván az ítéletet. Tehát van egy ember, van egy emberiség, ahol az egyes embereket az önzés motiválja, az önzés uralkodik az emberi életek felett egészen a megtérésig, a gondolkozásmód megváltozásáig, és ugyanakkor az Isten nem akar véget vetni az emberiségnek, mert kegyelem időt akar biztosítani, kegyelmet akar biztosítani az ember számára. Na de hova jut az a társadalom, ahol nincsen büntetése a rossznak, ahol nincsen gátja az önzésnek, az emberi önzésnek, hanem mindenki szabadon megvalósíthatja a maga terveit, a maga akaratát. Hova jut az az ember, és hova jut az a társadalom? Hát, hogy hova jut az a társadalom, erre példa az özönvíz előtti világ, ahol az Isten még nem szabott külső gátat, a belső gát pedig már ott is hiányzott. Prédikátor könyvében van egy nagyon tanulságos ige, a 8. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy így mondja a Károli fordítás, mivel hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekvőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Hát egy másik fordításban is hadd mondjam ezt el, mivel hogy hamar nem hajtja végre az Isten az ítéletet az emberen, ezért az emberek szíve megcsontosodik a gonoszságban. Mivel hogy nem jön a büntetés hiánya, a következmény hiánya az embert belekeményíti a bűnbe. Ezért az Isten miközben elhalasztotta az ítéletet, és kegyelemidőt biztosít az ember, az emberiség számára, eközben az Isten rendel egy külső korlátot, amely egy nagyon egyszerű mechanizmussal működik, a félelem mechanizmusával működik, hogy visszariassza az embert attól, hogy mások életére törjön, hogy másoknak fájdalmat, bántalmat okozzon. Tehát egy külső korlátot helyezett el, amely mint egy pótolja, vagy hát pótolni nem tudja, de amely valamilyen szinten képviseli az Isten ítéletét, az Isten bűnnel szembeni felháborodását, amely ugyan még nem a végső ítélet, de amely segíti azt, hogy az ember visszariadjon a gonoszság követésétől, és fék, egy külső fék legyen az élete fölött, hogy mások életét tönkre tegye. Tehát a hatalmat azért rendelt el az Isten,
Mert az ember önzővé lett, az önző természetéből hiányzik a belső fék, és az Isten ezért kívülről szeretne hatással lenni az emberi társadalomra, egy külső féket kíván elhelyezni az emberi társadalomban, amely visszatartja a gonoszság elkövetésétől. A hatalom kényszerítő erejét rendelte erre az Isten. Azt mondja itt, hogy a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek a rettegésére vannak. Az Isten arra rendelte a hatalmat, hogy olyan megtorlással legyen a helytelen cselekedettel szemben, ami visszariasztja az embert attól, hogy másnak kárt okozzon, hogy másnak kárára legyen az életével. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót. És dicséreted lesz attól, hogy ez nem igényel kommentált ez a gondolat. Így működik. Ez a hatalom mechanizmusa. Az Isten a fegyvert rendelte a hatalomnak azért, hogy a rendeleteit betartsák. És a félelmet rendelte, mint ami kellő motiváló, kellő ösztönző erőt jelent arra, hogy hallgassanak is rá. Ugye ez így van a társadalomban. Azt a törvényt, ami mellé nem rendelnek szankciót, bocsánat, a kutya sem tartja be. Nem, figyelmen kívül hagyják az emberek. Ami mellé odaállítanak egy rendőrt, vagy odaállítanak kellő pénzbüntetést, vagy kellő következményt, annak kezd súlya lenni a társadalomban. Igen, ez így működik. Ez a mechanizmus, ez a rendszernek a lényege. Az a lényege, hogy aki rosszat tesz, az olyan következményekkel nézzen szembe, hogy gondolja meg, hogy meg fogja tenni. Hogy el akarja követni. Nem akarsz félni? Akkor engedelmeskedj. Ha pedig a rosszat cselekszed, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ez az ember javára van, az emberi társadalom javára van, hogy ne pusztítsák ki az emberek egymást. Ha pedig a gonosz cselekszed, akkor félj. Akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Így mondja a görög szöveg, hogy nem színlelésből viseli a fegyvert. Tehát nem azért viseli, hogy erősnek mutassa magát, holott nem az, hanem az a feladata, hogy éljen a kényszerítés erejével, a félelemkeltés erejével, és így rászorítsa az embert az engedelmességre. Mindez az ember javát szolgálja, mert az emberi önzés különben felőrölné a társadalmat, és az emberi kapcsolatokban farkas törvények uralkodnának, és nem lehetne élni, nem lehetne élhető életet élni az emberi társadalomban. Azt mondja itt, hogy az Isten szolgája igazságszolgáltató a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tehát az Istentől van ez a gondolat, az Isten szolgája, hogy a gonosz cselekvését megbüntesse. Ehhez használnia kell a fegyverét, ezt az Isten rábízta. Megbízta az embert, hogy gyakorolja ilyen módon a hatalmat. Itt hadd térjek ki két gondolatra. Az egyik gondolat, hogy mit tudhatunk a helyes hatalomgyakorlásról, ehhez Dániel könyve 4. fejezetét szeretném segítségül hívni, annak a képét szeretném segítségül hívni. Dániel próféta könyve 4. fejezetében Nabukodonozornak ebben az álomban az Isten úgy mutatta be a hatalmat, mint egy nagy fát. És így írja Dániel könyve 4. fejezetében, így írja le ezt a fát és annak a funkcióit, a 8.-9. versben. Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, és táplálék volt rajta mindeneknek. Alatta árnyékot talált a mezővada, és ágain lakoztak az égmadarai, és róla evett minden élő. Tehát ez a kép, ez úgy mutatja be a helyes hatalomgyakorlást, vagy úgy mutatja be a hatalmat, mint aminek az a funkciója, hogy táplálékot teremjen, árnyékot találjon alatta az állat. Ez a kép, hogy árnyékot talál, ebből két gondolatot mindenképpen le lehet vonni. Az egyik a jogbiztonság, a méltányos ítélkezés.
Az, hogy ne legyen személyválogató ítélkezés, hogy igazságos legyen az ítélkezés. A hatalomgyakorlásnak ez az egyik Isten által szabott kívánalma, hogy ne legyen személyválogatás az ítéletben, mindenkit egyenlőképpen bíráljanak el, utána járjanak a dolgoknak, ne legyen ajándék elfogadás az ítélkezés során. Tehát a jogbiztonság a hatalomnak az egyik feladata. A másik feladata, megint csak az árnyék gondolat, hogy a te árnyékodban nyugszom például, ez az oltalmazást, a védelmezést fejezi ki, ez pedig a közbiztonságnak a biztosítása. Ugye úgy működik az emberi társadalom, és ez Jones fejtegeti a könyvében, hogy az emberek lemondanak bizonyos jogaikról, és cserébe az állam szavatolja ezeket. Az ember lemond az önbíráskodás jogáról, lemond az önvédelemnek egy bizonyos fokú jogáról, és cserébe az állam vállalja magára azt a kötelezettséget, azt a felelősséget, hogy ő meg fogja védeni. Meg fogja védeni a jogtalan támadásoktól, és meg fogja védeni az életét, és nem ő rá van bízva, hogy megvédje magát, és neki támadjon az ellenségnek, és megölje, mielőtt az megölni őt, hanem ezt a jogot, ezt a védelmet az állam fogja nyújtani az embernek. Tehát jogbiztonság, közbiztonság, és a harmadik, hogy táplálékul szolgáljon a mező vadainak és az ég madarainak, ez pedig a gazdasági kapcsolatoknak egyfajta biztonsága, egy gazdasági biztonság, ahol az emberek élhetnek. Tehát alapvetően az államhatalomnak, a hatalomgyakorlásnak három fő célja van: biztosítani az emberi kapcsolatokban a jogot, biztosítani az emberi kapcsolatokban a biztonságot, és biztosítani a társadalomnak egy olyan működését, amely lehetővé teszi, hogy éljen az ember, hogy alatta mindenki táplálékot találjon, hogy életlehetőséget találjon. Ez tehát a kép, amit a Biblia elénk állít a hatalomról. A másik gondolat, amire szeretnék kitérni, az az a gondolat, hogy azt mondja itt Pál apostol, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, illetve hogy Isten szolgálja az igazság szolgáltatásra, a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ez pedig az a gondolat, hogy felvethető kérdésként, hogy akkor, amikor egy államhatalom gyakorolja azt a jogát, hogy a fegyver az nem színlelésért van nála, nem színlelésből van nála, hanem azért, hogy kikényszerítse, hogyha szükséges az engedelmességet, és megakadályozza, hogy emberek tönkre tegyék egymást. Amikor gyakorolja ezt a hatalmat, gyakorolja ezt a jogot, és bizonyos cselekedeteket megbüntet, bizonyos cselekedetek fölött ítéletet gyakorol, akkor ezt, mint az Isten ítéletét hajtja végre. Itt egy nagyon fontos gondolat, ezért álltam meg. Látnunk kell azt, hogy nem a végső ítéletet hajtja végre az államhatalom ilyenkor, hanem gyakorolja azt a kötelességét és jogát, amit az Isten bízott rá az emberi társadalomra és hatalomra, hogy a saját törvényei, alapján a jót és a rosszat különválasztva visszatartó hatalomként jelenjen meg a gonoszság elkövetésével szemben. Tehát amikor egy államhatalom megbünteti mondjuk a lopást, vagy megbünteti mondjuk a gyilkosságot, akkor azt nem, mint az Isten ítéletét hajtja végre, az utolsó ítélettel egyenértékűen, hanem a saját jogrendszeréből következően hajtja végre, amely jogrendszernek az alapja az, hogy az Isten azt akarja, hogy legyen jogrendszer a Földön, legyen jog az emberi társadalomban. Miért fontos kérdés ez? Azért fontos kérdés, és itt megint csak hadd ajánljam Jonesnak a könyvét, aki ezt nagyon világos logikával vezeti végig. Azért fontos kérdés ez, mert hogyha az államhatalom azt igényli magának, hogy amikor ő megbüntet egy cselekményt, amikor ő büntetést szab ki valami miatt, akkor ő az Isten büntetését hajtja végre, és az Isten nevében büntet meg, akkor ezzel a hatalommal szemben joggal várhatjuk el azt is, hogy az Isten gyakorlata szerint gyakorolja a büntetést. Ez pedig azt jelenti az isteni jogrendben, hogy amikor egy ember megbánja a bűnét, akkor az Isten megbocsátja a bűnt. Mert ő egy magasabb rendű jogrend szerint gondolkozik, nem az adok-kapok
gondolkozása szerint. Az Isten irgalmas és igazságos egyszerre, és amikor az ember vétkezett, ha ő azzal szembefordult, ha azt megbánta, akkor az Isten megbocsátja neki a bűnt. És majd az élete végén fogja összegezni, hogy egy ember élete összességében hova jutott, és alkalmassá vált az örök életre. Tehát, hogyha egy államhatalom a bűnt szeretné megbüntetni, és nem egy bűncselekményt, tehát egy adott ország jogrendjében megfogalmazott helytelen cselekedetet szankcionál, akkor ezzel egyrészt azt kellene tenni, hogy valaki lopott, de miközben viszik a bíróság elé, azt mondja, hogy én megbántam, akkor föl kell menteni, és ha ezt, egy nap ezt 15-ször csinálja, akkor 15-ször kellene megtenni vele. A másik az még súlyosabb következtetés, hogyha azt mondjuk, hogy a Biblia a gyilkosságról nem csak azt mondja, hogy az a gyilkosság, amikor valaki fog valami kést, belemártja a másikba és kioltja az életét. Hanem a Biblia azt mondja, hogy ha valaki gyűlöli az ő társát, ha valaki gyűlöli a másik embert, az már embergyilkos. Innentől kezdve különösen érdekessé válik ez a kérdés, mert ha egy állam a gyilkosságot, mint az isteni törvény áthágását akarja megbüntetni, mint a bűnt akarja megbüntetni, akkor kénytelen nem csak a fizikai gyilkosságot számon kérni, hanem kénytelen lenne számon kérni az irítséget és a gyűlölködést is. És lehet, hogy van egy ember, aki ugyan nem támad rá a szomszédjára és nem öli meg, de egész életében gyűlölködik. Az Isten a végső ítéletben kénytelen lesz kimondani felette az ítéletet, hogyha nem tér meg. De az államnak ehhez nincsen köze. Egészen addig, amíg nem lukasztja ki a gumijait, amíg nem okoz neki valamilyen kárt, és nem oltja ki az életét, addig az államra nem tartozik ez a gyűlölködés, ami az ember lelkében van. Hogyha mégis szeretné, hogy rátartozzon, akkor el kell oda jutnia, hogy az emberek gondolatait is szeretné vizsgálni, és erre volt a történelemben kísérlet. Úgy hívták, hogy inkvizíció. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, egy nagyon fontos gondolat, hogy az államhatalom az ember-ember kapcsolatában arra kapott felhatalmazást, hogy a fizikai kényszerítés erejével, a fegyvernek a félelemkeltő erejével visszatartsa az embert a károkozástól, a másiknak a bántásától. És ennyiben az Isten ítéletét közvetíti, de nem az utolsó ítéletét, és nem az Isten mércéje szerint ítéli meg a bűnt, hanem a saját jogrendje szerint a bűncselekményt szankcionálja. Azt mondta el eddig az apostol, hogy az ember rendelje alá magát a hatalmasságnak, mert az Istentől származik a hatalomgyakorlás eszméje, mert az Isten az ő gondviselésében engedi meg, hogy hatalomra jussanak emberek, és gyakorolják a hatalmat, de ő fölöttük áll. És ezért ebből az következik, hogy aki ellene támad a hatalomnak, az az Isten rendelésével támad szemben, az Isten akaratával fordul szembe, és ezt majd az Isten az utolsó ítéletben meg fogja ítélni. Majd önmagának ítéletet szerez. Majd. Nem most, feltétlenül, majd az utolsó ítéletben. Azért rendelte ezt, hogy a jó cselekvését elősegítse a társadalomban, az emberi kapcsolatokban, azokat a cselekedeteket pedig a félelemkeltés eszközével visszaszorítsa, amely tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, amely kárt okoz, amikor kárt okoznának egy másik embernek. Pál apostol most mondja ki a következő következtetését az 5. versben. Mindebből mi következik, hogyha az ember ezt végig gondolja? Mi következik abból, hogy a hatalom a félelemkeltés eszközével működik, és a jó megjutalmazásával munkálkodik, és az emberi kapcsolatokra hat? Az következik ebből, hogy szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Egy hívő ember számára az állami törvényeknek való engedelmesség az nem pusztán félelem kérdése. Ez egy borzasztó alacsony szintű indíték. Ez így működik. Nem lehet magasabbra emelni. A társadalomban tudomásul kell venni, hogy az önzés miatt, az egyén szívében ott levő önzés miatt
társadalmi szinten nem lehet magasabbra jutni. Mivel a szívben van a probléma gyökere, és mivel a szív fölött senkinek nincsen hatalma, ezért nem lehet elvárni, hogy ennél magasabb indíték legyen a legkisebb közös nevező. Ez a félelemnek az indítéka. Igen, oda kell állítani a rendőrt az utcasarokra, ki kell tenni a trafipaxot, és így tovább, ahhoz, hogy az embereket saját magukkal szemben megvédjék a saját butaságuktól. De egy hívő ember életében ez kevés. Hogyha a keresztény ember megértette, hogy minden mögött az isteni terv, az isteni akarat húzódik meg, akkor szükség engedelmeskednie nem pusztán félelemből, hanem meggyőződésből, hanem a lelkiismeretért. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szükség, annak okáért szükség engedelmeskedni, szükség, hogy alárendelje magát az ember, ez a szükség szó, ez azt jelenti, hogy összepréssel, összenyom, rászorít valamire. És itt most nem egy külső présről beszél. Nem a félelemkeltés préséről beszél, hanem a lelkiismeretről. A lelkiismeret ösztökéjéről beszél, amelyik rákényszeríti az embert arra, hogy akár egyet ért azzal a hatalommal, akár nem ért egyet. Engedelmeskedjen, mert megértette, hogy az Isten azt akarja az embertől, hogy rendelje alá magát, és bízza az ő gondviselésére az életét. És nem bízta rá, hogy lázadjon, és nem bízta rá, hogy szembeforduljon a hatalommal. Hogyha az ember elfogadta, megértette, és igazságként fogadta el mindazokat a gondolatokat, amiket az első négy vers kifejtett, akkor el kell oda jutni, hogy ez mérce az ember számára. És ebből a mércéből következik, hogy lelkiismereti kérdéssé válik. A lelkiismeret arra fog jelezni, amit az ember igazságként fogadott el. Ezért fontos az első négy vers gondolatmenetét megértenünk. Hogyha ezt a gondolatmenetet végigkövetjük, ha megértjük az Isten tervét a történelemben, akkor utána tud működni a lelkiismerete az embernek, amelyik azt mondja, hogy szükséges tehát az engedelmesség, az Isten iránti hűséggel kapcsolódik össze az, hogy alárendeljem magamat, mert az Isten akarata, hogy az ember engedelmeskedjen. De hadd tegyek fel itt egy újabb fontos kérdést. Hol a határa az alárendelődésnek? Abszolút alárendelődést kíván-e, vagy van-e ez alól kivétel? És ha van, akkor mikor van kivétel? A Bibliában van néhány nagyon világos példa erre, és az egyik legjobb példa az a babiloni hódításnak az időszakában tárul elénk. Dániel próféta könyve 3. fejezete jegyzi fel ezt a példát. Dániel a babiloni fogságban élt, a babiloni fennhatóság uralma alatt ért, amivel kapcsolatban említettem azt, hogy teljesen világossá tette az Isten azt, hogy az Isten adta a babiloni király kezébe Jeruzsálemet, az Isten engedte meg ítéletként, hogy foglyokat vigyenek el Babilóniába. Tehát, hogy így mondjam, ebben a történelmi helyzetben nem volt kérdés, hogy mi az Isten véleménye. Hogy a fennálló hatalom, a babiloni hatalom, amely leigázta Jeruzsálem vidékét is, ez a hatalom, ez az Isten által elrendelt hatalom, amely olyannyira Isten által elrendelt, hogy az Isten azt rendelt el, hogy hajtsák a nyakukat a jármába. És mégis, amikor Dániel könyve 3. fejezetét olvassuk, akkor egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Ugye ez a fejezet arról szól, hogy Nabukodonozor azt az álmot, amit kapott az Istentől a történelem kijelentésével kapcsolatban, azt az álmot azt nem követte, nem igazán fogadta, hogy az Isten uralkodik, legalábbis ekkor még, hanem felfúvalkodott, és annak a szobornak a mintájára, amit álmában látott, készítetett egy hatalmas nagy szobrot, hihetetlen nagy méretek ezek, és csupa aranyból az egészet, ami az ő dicsőségét volt hivatott kifejezni. És elrendelte azt, hogy ezt a szobrot állítsák fel egy mezőn, a Dura mezején, és elrendelte azt, hogy gyűjtessenek oda egybe a népek, és ugye a képviselőik, és amikor felavatják a szobrot, nagy ceremónia közepette, zenélés közepette, amikor meghallják a zene hangját,
akkor boruljanak le ezelőtt a szobor előtt, és fejezzék ki a vallásos tiszteletüket ezelőtt a szobor előtt. És Dániel próféta könyve 3. fejezete azt jegyzi fel, hogy ekkor a héber ifjak, akik fogolyként voltak ott a babiloni udvarban, nem hajtottak fejet a szobor előtt. Az Isten rendelte őket a babiloni király fennhatósága alá. És ez a király parancsolta meg azt, hogy amikor meghallják a zenét, akkor boruljanak le. És ezek az emberek nem hajtottak fejet, nem borultak le, persze kiszúrták őket rögtön, és odavitték a király elé, és azt olvassuk Dániel könyve 3. fejezetében, hogy hát talán nem hallották elég jól a parancsot, miért nem tisztelik az ő isteneiket, és imádják azt az arany szobrot. Ha tehát készek vagytok, mihelyst halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Hogyha nem, ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. És a héber ifjak a következő választ adták a királynak. Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Megtartották a tiszteletet, de nagyon határozottan azt mondták, hogy mi nem fogjuk imádni a te isteneidet, nem fogunk leborulni ezelőtt az aranyszobor előtt, még akkor sem, ha az Isten nem szabadítana meg bennünket. Miért? Mert ez a rendelet nem az ember és ember kapcsolatára vonatkozott, hanem az a rendelet, amit ez az uralkodó rendelt, az ember és az Isten kapcsolatát akarta meghatározni, és ez már nem tartozott rá. Ez a személyes viszony kérdése. Az Istenhez való személyes közeledést nem lehet hatalommal előírni, nem lehet megparancsolni. A római levélben később lesz egy mondat, amely talán a legegyszerűbben mutatja meg, hogy miért nem. Azt mondja a római levél 14. fejezetének az utolsó verse, mert ami hitből nincs bűn az. Amikor egy embernek, még ha leghelyesebb, legnemesebb, legigazabb Isten tiszteletet akarnák is előírni hatalommal, egy lépésnyit sem vinnék közelebb az Istenhez. Mert az Istennek, a mindent szelídséggel intéző Istennek az a módszere, mondja Pászkál, hogy az észbe éjszokokkal, a szívbe pedig kegyelmes segítségével ülteti el a vallást. Hogyha nem ezt teszik, akkor inkább a félelmet, mint a vallást ültetik el benne. Az Istennel való kapcsolatban egyetlen egy dolog értékes, ez pedig az Isten iránti szeretet, az Istent megismerve, válaszolva az ő szeretetére, szeretetből való engedelmesség. Ami nem hitből fakad az ember életében, hanem bármi másból, akár a hatalom kényszerítő hatalmából, a hatalomtól való félelemből, az nem teszi az embert kedvessé, és nem munkálja a szívnek a megváltozását. A szívet átformálni egyedül az Isten tudja. Ezért ezt nem bízta rá emberekre. Nem bízta rá emberekre, hanem ezt ő személyesen végzi minden ember életében. Amikor Nabukodonozor király átlépte azt a határvonalat, amit az Isten rábízott, rábízta, hogy fenyíték alá helyezze Izrael népét, uralkodjon fölöttük, mint polgári uralkodó. De nem bízta rá, hogy az Istennel való kapcsolatukat meghatározza. Amikor ez az uralkodó átlépte ezt a határvonalat, akkor a héber ifjak tisztelettel maradtak, de nem engedelmeskedtek. Mert ez volt az a határ, ez az a határ, ahol lelkiismeret alapján nem lehet engedelmeskedni. Egészen eddig a pontig lelkiismereti kérdés, hogy engedelmeskedjen, de ettől a ponttól kezdve lelkiismereti kérdés, hogy ne engedelmeskedjen, mert a lelkiismeretét az Istennek rendeli alá az ember, az Isten pedig azt mondta, hogy lépte ezt a határvonalat,
akkor a héberi fiak tisztelettel maradtak, de nem engedelmeskedtek. Mert ez volt az a határ, ez az a határ, ahol lelkiismeret alapján nem lehet engedelmeskedni. Egészen eddig a pontig lelkiismereti kérdés, hogy engedelmeskedjen, de ettől a ponttól kezdve lelkiismereti kérdés, hogy ne engedelmeskedjen, mert a lelkiismeretét az Istennek rendeli alá az ember, az Isten pedig azt mondta, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat.

személyes szeretetet keres az embernél. Tehát nagyon világos ez a történet, és tegyük hozzá, hogy az Isten megmentette ezeket az embereket. Tehát, hogy így mondjam, az Isten állást foglalt ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy igen, én rendeltem a babiloni uralmat föléjük, de nem engedem meg, hogy ezt a határt átlépje a babiloni uralom, amelyet én rendeltem föléjük. Hanem itt melléjük állt az Isten, és csodálatos módon megőrizte őket, bevetették őket a tüzes kemencébe, amelyet 7-szer erősebben fűtöttek be, mint szoktak, annyira, hogy azok a szolgák, akik vitték a megkötözött foglyokat, azok meghaltak a égési sérülésekben, pusztán attól, hogy oda vitték őket bedobni. És azt olvassuk, hogy a héber ifjaknak pedig a ruháját sem járt át a tűzszaga. Háromat vetettek be a kemencébe, és 4-et láttak. Jézus Krisztus ott volt velük, és megvédte őket. Igen, az Isten így nyilvánította ki a véleményét erről a kérdésről. Átlépte azt a határt a babiloni uralkodó, amely határt az Isten állapított meg, és ahol az Isten mondja ki azt, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés, hogy az Istent a saját meggyőződése, a saját Istennel való kapcsolata alapján kövesse. És majd az Isten fog e fölötti ítéletet gyakorolni, de ezt nem bízta rá emberekre. Még két verset hadd idézzek fel, mert úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez nagyon fontos kérdés a mi társadalmunkban, hogy láthassuk azt, hogy hol húzódik a határvonal a lelkiismeret alapján fakadó engedelmesség és a lelkiismeret alapján fakadó engedetlenség között. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni a 4. fejezetből egy verset és az 5. fejezetből egy verset. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezet 19. versében, amikor János apostolt és Péter apostolt a zsidó főtanács a Sanhedrin elé vitték, és azt akarták, hogy márpedig többet Jézus nevében ne tanítsanak, akkor Péter és János ezt mondták nekik. Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg ti magatok. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Azt mondja, hogy ti magatok is ítéljétek meg. Hát az embernek nem magasabb rendű kötelessége, hogy az Istennek engedelmeskedjen? Az 5. fejezetben, miután újra beviszik őket, mert hogy nem engedelmeskedtek és újra tanítottak a templomban, szóltak Jézusról. Az 5. fejezetben, a 29. versben így fogalmazzák meg Péter és az apostolok, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Tehát az ember és ember kapcsolatában lelkiismereti kérdés, hogy az ember engedelmeskedjen az állam törvényeinek. Nem pusztán félelem kérdése, hanem lelkiismereti kérdés. Az Isten és ember kapcsolatában pedig nem lehet helye a félelemnek, és lelkiismereti kérdés, hogy az Istennek engedelmeskedjen az ember. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert az az ember, akinek gyengébben működik a lelkiismerete, az az ember, akinek az idegrendszere fogékonyabb a félelemre, behódolhat esetleg, amikor látja, hogy hátrányos helyzet származik abból, ha nem a hatalom által kijelölt vallásosságot követi. Az Isten viszont azzal bátorítja az embert, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy sem az embernek. Ez az utolsó napokban, hogy mennyire fog kiéleződni, ahhoz olvassuk el Jelenések könyve 13. és 14. fejezetét. A 13. fejezet azt mondja, hogy lesz egy olyan hatalom a földön, amely az egész földet uralja, és amely azt mondja az embereknek, hogy így és így kell hódolni. És ha valaki nem hódol, akkor halálbüntetést szabnak ki rá. Jelenések könyve 14. fejezete pedig azt mondja, hogy aki ennek a hatalomnak hódol, az az Isten ítéletével kell majd szembenézzen. Lehet választani. Lehet választani a kétféle ítélet között, a kétféle halál között. Az egyik az emberek által kiszabott halálbüntetés, a másik pedig az örök kárhozat, az elveszés, mert az embertől félt jobban az ember, semmint az Isten félelmében élt volna, és az Istennek engedelmeskedett volna. Tehát jól működő lelkiismeretre van szükség, amely nem ad felmentést a hűtlenségben, az okoskodásnak, amikor az emberi viszonyokban

meghágjuk az állami törvényeket. És jól működő lelkiismeretre van szükség, amely megszabadít a félelemtől, amikor az állam olyan területre téved, ahol nincsen keresnivalója, és az Istenhez való viszonyt akarja meghatározni és befolyásolni. Menjünk tovább a fejezetünkben. Mi következik még ezen túl ezeknek a gondolatoknak a megértéséből? Így olvassuk a Római Levél 13. fejezetében, a folytatásban a 6. 7. verset. Mert azért fizettek adót is. Mivel, hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Azt mondja, hogy ez a gyakorlati következtetésben elvezet odáig is, hogy az ember azért fizet adót, hogy támogassa a hatalmat annak abban az erőfeszítésben, hogy az Isten akarata szerint rend legyen és ne anarchia legyen. Ehhez szükséges működtetni egy állami apparátust, ehhez szükség van adóra, tehát, hogy így mondjam, lelkiismereti kérdésé teszi az adófizetés kérdését is. És azért ezt mondjuk ki, ez nem tartozik az Isten és az ember viszonylatába, ez az ember és ember viszonylata. És azt mondja ki következtetésként, hogy adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Lelkiismereti kérdés ez, így vezet el erre a következtetésre, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatosak. Erre a részletre még vissza fogok térni, hogy ugyanabban. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot. Ez érthető. Akinek a félelemmel a félelmet. Hát én amikor gondolkoztam, hogy hogyan lehet ezt megérteni, akkor mondjuk én ide helyettesíteném be a rendőrt. Aki azért van, hogy rávegyen bennünket, mondjuk egy nagyon egyszerű példánál marad a szabályos közlekedésre. Hogyha már magunktól nem fogjuk föl, hogy a saját érdekünk így közlekedni. A félelemmel a félelmet. Akinek a félelemmel tartozunk, fogadjuk el a félelmet. És mond még egy dolgot, akinek a tisztességgel a tisztességet. Az állami munkálkodás során vannak olyan emberek, az állami hatalom gyakorlása során vannak olyan emberek, akiknek nem fizetünk közvetlenül adót, vámot, akiktől nem kell félnünk sem, de a társadalom létérdeke, hogy megbecsülje őket, hogy értékelje az ő cselekedetüket. Ez a kifejezés, hogy akinek a tisztelettel a tiszteletet, ez a kifejezés, ez másképpen így fordítható le, hogy akinek a megbecsülést, akinek a megbecsüléssel tartozunk, annak a megbecsülést adjuk meg. A nemzet napszámosai, akik tanítják az embert, nevelik az embert, és akiknek a munkáján múlik az, hogy milyenné fog válni a társadalom. Tanítók, a nevelésben résztvevő emberek, akiknek nem kell félelemmel tartozni, de megbecsüléssel igen. Mert ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi kapcsolatok azok élhetőek legyenek, és ne anarchiába torkoljon az életünk. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Mit jelent ez, hogy azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak? Így olvassuk tovább a 8. verstől a 10. versig most az igét. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, a törvényt betöltötte. Itt a fele barát szó helyén a másik szó áll. Mert ez ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánd. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeresd fele barátodat, mint te magadat, a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Miben foglalatoskodik a hatalom? A hatalom abban foglalatoskodik, hogy ember és ember viszonyában rendet tartson. Hogy egy élhető közegről gondoskodjon. Mivel foglalkoznak a keresztény emberek? Mi a kereszténységnek a küldetése? Szeretnék egy néhány gondolatot idézni. Először is azt, hogy miután megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
A kereszténység küldetése az, hogy békességet teremtsen a Krisztus evangéliumának a hirdetése által az Isten és az ember között. Azt olvassuk a Korintusi második levél 5. fejezetében, a 19. és 20. versben, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez tehát a kereszténységnek a küldetése. És hogyan hat ki ez az emberi kapcsolatokra? János apostol első levele, 4. fejezetében olvashatjuk a következő gondolatokat. A 4. fejezet 9. versétől a 11. versig. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát elfedező áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istennel való megbékélés, az Isten szeretetének a befogadásából az emberekkel való megbékélés és az emberek iránti szeretet fog származni. Végső soron a kereszténység az ember és ember közötti kapcsolatot munkálja közvetett módon és más eszközökkel, mint az államhatalom. Az államhatalom a félelemkeltés eszközével visszariaszt a gonoszságtól. A keresztény üzenet pedig a szeretet befogadása által alkalmassá tesz arra, hogy az ember ne csak, hogy ne kövessen el gonoszságot, hanem hogy építse a másikat. Hogy békéltessen, továbbadja a békességet, és hogy a szeretetet gyakorolja. Ezért mondja az apostol, hogy ugyanabban foglalatosak. Nem az Isten és az ember viszonyában ugyanaz ez, hanem az ember és ember viszonyában végeredményt tekintve ugyanaz a célja. Hogy az emberi kapcsolatokban az Isten akarata legyen, a szeretet gyakorlása legyen meg. Más az eszköz. Az Isten a szíven munkálkodik, és a szívet változtatja meg az evangélium segítségével. Az államhatalom az a józan észhez próbál szólni, ha ez nem sikerül, akkor a zsigerekhez próbál szólni a félelemmel, a visszariasztással. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Így jutunk el oda, hogy miután lelkiismereti kérdéssé teszi az adófizetést, a vámot, a tisztesség megadását, a megbecsülését az embereknek, kifuttatja oda, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Az embernek van egy olyan tartozása, amit soha nem tud lerúni, ez pedig az Isten iránti szeretetből fakad. Krisztus áldozatából fakad az, hogy az ember soha nem érezheti úgy, hogy én most már eleget szerettem a másikat. Én most már leróttam ezt az adósságomat. Ez egy soha nem, le nem róható adósságá válik az ember életében. Az adót ki lehet fizetni, le lehet tudni. De azt, hogy szeresse az ember a másikat, hogy a másik javára éljen, hogy a másik életét építse, itt mindig fennáll a szeretet tartozása az embernek. És erre mutat rá az apostol, amikor a törvénynek, a 10 parancsolatnak a második törvénytáblájáról idéz. Figyeljük meg, hogy egyetlen egyet sem idéz be az ember és az Isten kapcsolatának a parancsolataiból. Az emberekhez való viszonyról szóló parancsolatokat idézi, és azt mondja ki, hogy a törvény betöltése az a fele barátnak a szeretete. Annak az embernek a szeretete, aki ott van közvetlenül mellettünk, mert a fele barát szó ezt jelenti. Az az ember, aki ott van mellettem közvetlenül. Nem aki velem egyetért, hanem aki ott van mellettem, aki az utamba került. Ez tehát a végső kifutása a gondolatnak, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés az engedelmesség, illetve adott esetben lelkiismereti kérdés az engedetlenség, az államhatalom parancsának az áthágása, hogyha az Istenhez való viszonyt akarja szabályozni és meghatározni. És ez a gondolat, hogy az Isten munkálkodik az államhatalmon keresztül, arra kell, hogy elvezesse az embert, hogy Isten szolgájaként lássa a hatalmat, és ebből eljusson oda is, hogy együtt munkálkodik ki a maga eszközeivel. A kereszténység ne akarjon a hatalomnak adott eszközökkel munkálkodni. Hagyjuk a félelemkeltést, hagyjuk az ítélkezést,
arra, akire az Isten bízta. A kereszténység az Istennel való közösség helyreállítása útján munkálkodjon az emberi társadalomért, az emberi társadalomban a békességért. Más út, más eszköz, de mind a kettőt az Isten használja fel a maga céljaira. Befejezésül olvasnám a záró felhívást. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, illő módon járjunk. Nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne dédelgessétek kívánságokra. Ugye itt egy néhány pontosítást említettem a felolvasás közben. Pál apostol határozott felhívást fűz ahhoz, hogy az ember élje meg a szeretetet az emberi kapcsolataiban, töltse be az Isten szeretet törvényét, mint egy folyamatos belülről jövő hajtás vagy tartozás kiegyenlítésére, éljen ott az emberben, hogy szeretetre hívta őt az Isten. És sürgetőleg szólal meg, mert azt mondja, ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a Biblia, hogy az a föld, amely gyakran kap záporesőt, de mégsem terem gyümölcsöt, az közel van az ítélethez. Minden egyes nap, amikor az Isten világosságát elnyeri egy ember, minden egyes nap vagy áldást hoz, vagy megkeményedést hoz az ember életében. Megérteni ezeket a gondolatokat, megérteni az Isten szeretetét, megérteni az Isten történelmi akaratát, felelősséget jelent. Mert választás elé kerülünk mindannyian, és el kell döntenünk, hogy a lelkiismeretünkbe fogadjuk az igazságot, vagy pedig megkeményítjük a szívünket az igazsággal szemben. Minden egyes nappal közelebb jutunk a végső szabadításhoz, közelebb jutunk az ítélethez, és az Isten aszerint fogja megítélni az életünket, hogy megkeményítettük a szívünket, vagy befogadtuk az igazság szeretetét. Éppen ezért az embernek törekednie kell mindannak az elvetésére, amivel árt a fele barátjának, amivel tönkreteszi az emberi kapcsolatait, és ezek helyébe, ahelyett, hogy a saját önzését dédelgetni, ami minden bajnak a gyökere, ahelyett, hogy a testét dédelgetni, a testének a kívánságait dédelgetni, ehelyett Jézus Krisztus jellemét állítja elénk példának, hogy öltözzük fel a Krisztust, azaz váljunk hozzá hasonlóvá a gondolkozásban, a gyakorlatban, a magatartásban. Én akkor ezen a ponton lezárom az előadásunkat, köszönöm a kitartó figyelmet.

0: Kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a mai alkalmunkon, amely az ötödik előadás abban a sorozatban, amelynek ez a fő címe, hogy a szeretet útja. Hogyha változni szeretnénk, úgymond jobb emberekké szeretnénk válni, szeretnénk megtanulni a szeretet útját, tehát hogy szeretetre méltó és szeretni tudó emberek legyünk. Ha ezt a célt tűztük ki, akkor hát látjuk a különböző címeken, hogy milyen utat kell bejárnunk. És az előző előadások is erről szóltak, hogy ha igazából meg akarunk tanulni szeretni, és igazából meg akarjuk tudni, hogy mi az a szeretet, azt annál a valakinél kell keresnünk, aki maga a szeretet. Ugye a Szentírás ezt mondja Istenről, hogy Isten a szeretet. És hogy nekünk magunknak, embereknek milyen lépcsőfokokon kell föllépnünk, milyen utat kell bejárnunk, hogy egyrészt meg tudjuk ismerni ezt a szeretetet, be tudjuk fogadni, másrészt pedig mi magunk is tudjuk gyakorolni embertársaink felé. Ugye erről, ezekről gondolkodunk ezeken az alkalmakon. A mai előadás ezt a címet viseli, az akaraterő és a döntés szerepe. Az akaraterő és a döntés szerepe, az alcím pedig ez, hogy küzdelem önmagammal. Az akaraterő és a döntés szerepe, küzdelem önmagammal. Hát föl fogok majd tenni szokás szerint különböző kérdéseket, és én várnék is válaszokat, ha lehet, akkor röviden, lényegre törően, de várnám ezeket a válaszokat. Mit gondolunk arról, hogy ki a mi igazi boldogságunk legfőbb akadálya? Ami jellemfejlődésünknek mondjuk a legfőbb akadálya? De hát ugye erre olyan válaszokat szoktunk kapni, hogy hát a szomszéd, aki megőrít engem, aki már megint ezt meg azt csinálta, meg a feleségem, vagy a férjem, vagy a főnököm, vagy a nem tudom, XY, aki ha nem lenne, akkor én sokkal nyugodtabb lennék, akkor jobban tudnék fejlődni a szeretet útján, stb. Stb. Tehát én úgy látom, most ugye más válaszok hangzottak el, mint amik általában el szoktak hangzani, hogy hát mindig valaki más az akadálya az én igazi békességemnek, boldogságomnak, jelenfejlődésemnek. És a Biblia, ugye a Bibliából keresik a választ a föltett kérdéseinkre, megadja a választ, hogy hol lakik az én igazi nagy ellenségem, hol lakik a mi igazi nagy ellenségünk. Ott belül, mindannyiunkon belül. A mi énünk, a mi önző természetünk, ami úgy igazán emberekké tesz minket, de most a szó negatív értelmében. Bibliai igehelyet szeretnék most idézni, ami valahol választ ad erre a kérdésre, amit már megválaszoltunk, nagyon helyesen, legalábbis a Biblia alapján ez a helyes válasz, hogy valóban én magam vagyok akadálya leginkább a saját igazi boldogságomnak. Jakab leveléből szeretnék idézni. Jakab levele első fejezete 13. versétől így olvasom az igét. Senki sem mondja, amikor kísértetik, hogy Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért. És most itt jön, amiért olvasom. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Nemhogy nem a szomszédot, meg a házastársat, meg a főnököt jelöli meg, vagy nem jelöli meg, hanem még Sátán sem. Ugye a hívő ember, a keresztény ember azt szokta mondani, hogy hát a legfőbb ellenség a Sátán, aki minden rosszra ráveszi az embert, és hát ő az igazi felbújtó, és ha Sátán nem lenne, akkor nekünk milyen jó lenne. Ha Sátán nem lenne, akkor nekünk nagyon jó lenne. Induljon be a fantáziánk, mondjuk ma este Sátán megszűnik létezni. Holnap mi már nem fogunk elkövetni bűnt?
1: Mert az, amikor megrólottam, az a bűn, az továbbra is benne van. Uh-huh. Tehát a
0: Azt mondja, hogy mindenkit von és édesget a tulajdon kívánsága. És a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát valahol ott bennünk van a hibának a legfőbb forrása, valóban a mi önző énünk, saját megromlott akaratvilágunk, kívánságaink, legalábbis a Biblia ezt jelöli meg hát a legfőbb bajok forrásának. Hogy azt is tudjuk, hogy van egy kis kísérőkönyv az előadás sorozatunkhoz, ez a bizonyos Jézushoz vezető út. Akinek esetleg nincsen még, annak majd fogunk adni ilyet ingyenesen. És most igazából a soron következő 5. fejezetet veszük át ebből is, és ebből a könyvből szeretnék idézni egy rövid mondatot, Jézushoz vezető út című könyvből. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Tapasztaltuk-e már esetleg ezt a dolgot, hogy bizony magammal is vannak küzdelmeim, és itt belül is vannak elég komoly problémák, tapasztaltuk már ezt. Szoktunk esetleg úgy lenni, hogy valaminek a helyességéről én meg vagyok győződve, hogy az úgy, az a helyes. Lelkiismeretemben érzem a késztetés, hogy azt kell tenni. És nem azt teszem, hanem erősebb a szokás, ugye szokás az hatalom szó szerint, vagy a kívánság éppen, ami még erősebb, mint a meggyőződésem, erősebb, mint a lelkiismeretem. És ott van, vívódunk, harcolunk, küzdünk, na most melyiket ezt tegyem, ami éppen jól esik nekem, meg egyébként is megszoktam, és a milliószor csináltam, vagy pedig esetleg megtudtam, hogy az már nem jó, már elkezdem gyűlölni, utálni, és akkor jön ez a bizonyos harc. Most hogyan döntsek? Hogyan cselekedjek? És itt van ez a ugye, csatának a frontvonal, amikor gondolataimban már más van, a meggyőződésem már mást mond. Lelkiismeretemben már ott van a lelkiismert fordulás, hogy nem ezt kéne tenni, hanem valami más kéne tenni, pont az ellenkezőjét, és mégsem a lelkiismeretemben és meggyőződésemben hallgatok, hanem mást csinálok. De ismerik azt a mondást, hogy hát én mindennek ellene tudok állni, mindennek, egy dolgot kivéve. A kísértésnek. Ugye humoros, de hát sokszor megéljük ennek a valóságát. Hányszor kerülünk naponta döntéshelyzetbe, amikor el kell döntenünk, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem? Körülbelül hányszor kerülünk egy nap döntéshelyzetbe?
2: Ezerszer.
0: Nyilván napja is válogatja, tehát nem minden nap egyforma, ebből a szempontból sem. Vannak kis döntéseink, úgymond kis súlyú, kis horderejű, meg vannak nagy döntéseink. Mondjuk egy pár nagy döntést, ami igazi nagy súlya van egy ember életében. Milyen nagy döntések vannak, amit nagyon nem mindegy, hogy most mit lépek, hogyan döntök. Ki legyen a feleségem, vagy éppen a férjem. Ugye ez elég nagy súlyú döntés, így van.
2: Nem mindenkinek,
0: ez is igaz. Van, aki csak úgy váltogatja a párkapcsolatban a párját, mint a ruhaneműt esetleg, tehát ilyen is van, nem csinál olyan nagy dolgot belőle. Tehát igen, tehát ugye pályaválasztás, párválasztás, milyen autót vegyek, mondjuk a legtöbbünknek ez is egy nagy súlyú, hogy most ilyen típusút, olyan típusút, vagy éppen újat vegyek rettenetes sok pénzen, esetleg kölcsönt fölvéve, vagy pedig idősebbet, amihez megvan a pénzem, az sokkal kevesebbe kerül. Tehát, és vannak kisebb súlyú döntések, mondjuk egy pár ilyet, ami nem, látszólag nem olyan nagy súlyú. Melyik cipőmet vegyem föl reggel? Mit tegyek most? Ezt tegyem, vagy ezt tegyem? Ugye látszólag nem nagy súlyú döntések, de adott esetben lehet tétje ennek, vagy következménye. Mert például felveszem azt a cipőt, amiről tudom, hogy egy pici szakadás már van a talpán, és egész nap esik az eső, akkor egész nap ugye olyan helyzetben leszek, vagy éppen olyat reggeliztem, ami nem kéne, egész nap megy a hasam, stb. Tehát, hogy azt szeretném ezekkel igazából alátámasztani, hogy minden döntésünknek van következménye. Minden döntésünknek vannak következményei. Ha jól döntünk, akkor az jó irányba mozdítja el a dolgokat, ha rosszul döntünk, akkor az rossz irányba. Minden, függetlenül attól, hogy kis döntésekről vagy nagy döntésekről van szó, de minden döntésünknek vannak kihatásai. Hogyan hozhatunk jó döntéseket, akár kicsit, akár nagyot? Mi az igazi mozgatórugója a mi cselekedeteinknek, a mi döntéseinknek? Vagy ha valamit esetleg szokásszerűen sokszor teszünk, mi lesz annak a következménye vajon? Emlékszem, itt Nyíregyházán jó pár évvel ezelőtt, még nem itt voltunk, másik helyen voltunk, a Fali Újságra volt kitéve egy ilyen kis, hát nem vers volt az, hanem ilyen gondolatmenet, ami körülbelül arról szólt, hogy jól vigyázz a gondolataidra, mert azokból lesznek a te szavaid. Jól vigyázz a te beszédedre, mert azokból lesznek a cselekedeteid, és jól vigyázz a tetteidre, mert azokból lesznek a szokásaid, és jól ügyelj a szokásokra, mert azok formálják a jellemedet. És a jellem tesz alkalmassá, vagy éppen alkalmatlanná az örök életre. Tehát ott azt mondja, hogy valahol minden innen indul ki a gondolkodásunkból. Azt mondta Jézus, hogy a szív teljességéről szól a száj. Azt mondja, amiről gondolkodunk, arról fogunk beszélni. Amiről beszélünk, az előbb-utóbb meg is fogjuk cselekedni. Ha már kétszer, háromszor, ötször ugyanazt cselekszesszük, tehát cselekedjük, úgy döntünk, hogy azt csináljuk, akkor abból már szokások lesznek, a szokás hatalommá válik, már szinte muszáj ugyanazt tenni. És a szokások formálják a jellemünket, most ez negatív értelemben is, meg pozitív értelemben is igaz. És az ítéletben valóban ezt fogja Isten megvizsgálni a Biblia szerint, hogyan cselekedtünk ebben az életben általában, rendszeresen. Hogyan döntöttünk egy-egy élethelyzetben, most mit csinálunk. Ugye sok ilyen ige van, hogy megítéltetik majd mindenki az ő cselekedetei szerint, az ő döntései szerint, amit cselekedett ebben a testben, akár jót, akár rosszat. Egy párat kiírtam ide magamnak, Máté 16.27-ben mondja ezt Jézus, Róma 2.6-ban Pál apostol, 2 Korintus 11.15, stb. Tehát sok ige szól erről, hogy megvizsgálja majd Isten az ítéletben, hogy mit cselekedtünk, hogyan éltünk a döntéshelyzetekkel, hogyan döntöttünk egy-egy élethelyzetben. Hallottuk-e már azt a mondást, hogy valaki vizet prédikál és bort iszik? Biztos hallottuk. Ez mit jelent? Vizet... Igen, helyesen beszél, valahogy jól gondolkodik, ő helyesen beszél. Amit mond, azzal nincsen semmi probléma. De amikor az életében, a hétköznapi során jönnek a döntéshelyzetek, akkor mindig rosszul dönt, rosszul cselekszik. És ugye azt mondják ezek a versek, hogy a cselekedeteink alapján is fogunk majd megvizsgáltatni, megmérettetni. Idézek egy pár ige helyet Titushoz írt levélből, Titus 1.16. Azt mondja itt némely emberekről Pál apostol, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel megtagadják. A szájukkal vallják, hogy ők Istent ismerik, sőt, talán szeretik is, sőt, talán követik is, de azt mondja, cselekedeteikkel megtagadják. Lukács 6.46. Jézus mondta, hogy miért mondjátok nékem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amiket mondok néktek. Itt is ugye hányan, ó, Uram, Uram, így szeretlek, úgy szeretlek, meg ilyen keresztény vagyok, olyan hívő vagyok. Azt mondja, cselekedetei mit tükröznek ennek az embernek? Kérdés, hogy mennyire vesszük mi komolyan a mi énünkkel folytatott harcot? Milyen hamar szoktuk feladni a küzdelmet, amikor a mi önző énünk, a mi szokásaink harcban állnak, a mi gondolatainkkal, a mi meggyőződésünkkel, a mi lelkiismeretünkkel. Szeretnék felolvasni a Bibliából egy szakaszt, egy pár verset, ami valahol tükrözi ezt a belső harcot, amit nem tudunk elkerülni. Ugye olvastam a könyvből, hogy az saját énünkkel vívott harc a legsúlyosabb, amit meg kell vívnunk ebben a földi életben. Mire gondolok? Lukács evangélium a 13. fejezetében Jézust egyszer megkérdezték, hogy tehát Lukács 13.23-tól mondta Jézusnak egyszer valaki: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ugye elég izgalmas kérdés, talán mindannyiunk, a legtöbbünket érdekelne, hogy vajon hányan lesznek ott az üdvösségben. Itt is föltették Jézusnak a kérdést, hogy Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Jézus mondta nékik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Tehát Jézus válasza, Jézus nem azt mondta, hogy hát bizony elég sokan, meg azt sem mondta, hogy kevesen. Tehát erre a kérdésre, hogy sokan vannak-e, akik üdvözülnek, Jézus azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom néktek, hogy sokan igyekeznek, és nem mehetnek be. Itt most egy kicsit görögözni kell, mert magyarban nem értelmes ez a mondat, hogy így mondjam. Tehát akkor, ha azt mondja, hogy igyekezzetek, tehát búzdít arra, hogy igyekezzünk, aztán egyből hozzáteszi, mert sokan igyekeznek, és nem mehetnek be, akkor minek igyekezzek, hogyha... És itt valóban a görög egy kicsit finomítja a dolgot. Két különböző szó van a görögben. Az első igyekvés az az agonizomai, a második az pedig a zéteó. Tehát azt mondja, hogy agonizomai bemenni a szoros kapun, mert sokan zéteó és nem mehetnek. Mindjárt megmondom, hogy melyik szó mit jelent. Mind a kettőnek megvan ez a jelentés tartalma, hogy igyekezni, tehát igyekezetet, törekedést jelent mind a kettő, de mégis van árnyalatni különbség, és nem kicsi. Az agonizomai az mit jelenthet? Agónia az mit jelenthet? Az egy haláltusa, egy élet-halál küzdelem. Ez egy olyan küzdelem, ami hogy teljes erőbedobást feltételez. Minden erőmmel, idegszállammal harcolok, küzdök valamiért. Az életem függ tőle. Agonizomai, innen származik az agónia szó is. És Jézus ezt mondta, hogy agonizomai, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nétek, hogy sokan zéteó. Ami azt jelenti, hogy hát ők is igyekeznek, de hogy hát csak hogy szeretnének, hát jó lenne. Igen. Az is igyekezetet jelent, de olyan tessék-lássék módon. Nem igazi, teljes erőbedobással való küzdelem, harcról beszél. Önuralom, ugye van ilyen szó, önuralom, a Biblia is használja több helyen, Károly mértékletességnek fordítja, az eredeti szóban önuralom van, amikor az ember hát tud uralkodni indulatain, kívánságain, vágyain, szenvedélyein. Jelenések 2:10, ezt mondja Jézus, légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ami azt is jelentheti nyilván, hogy amíg élek, halálom pillanatáig legyek hűséges a megismert igazsághoz, Istenhez, de azt is jelentheti, én úgy gondolom, hogy légy hű még a halálod árán is. Légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Azt mondja, ha ez azzal jár, hogy belepusztulsz, akkor is úgy döntsél, azt cselekedd, ami helyes. Nem tudom, hogy szeretnénk-e ilyenek lenni. Azt szoktuk mondani, hogy hát vannak olyan emberek, szerencsés alkotóak, akik erős akaratúak. Meg hát vagyunk mi a többség, akik azt mondjuk, hogy hát szeretnék én is, de hát gyarlók vagyunk, ugye? Ha nem úgy jön ki a lépés, akkor hát már legközelebb megpróbálom megint, hát ha majd sikerül jól dönteni, helyesen cselekedni. Hogyan segít nekünk ebben az ige, vagy milyen tanácsokat tudunk adni esetleg ilyen embereknek, vagy hát mi magunk is ezekre a tanácsokra szorulunk? Szeretnék ebből a könyvből egy szakaszt fölidézni, ebből a fejezetből, tehát a Jézushoz vezető út című könyvből. Talán többen magunkra ismerünk, amikor ezeket a sorokat olvasom. Így olvasom, sokan kérdezik, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek? Kívánnád átadni magad, de ahhoz, hogy ezt saját erődből elírjed, gyenge és tehetetlen vagy, mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid, elhatározásaid homokra vannak építve. Gondolataidat, szenvedélyeidet, érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják saját őszinteségedbe vetett hitedet. Csüggetsz, azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Azonban ne esd kétségbe, amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő a döntés vagy választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ, a választás képességét Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. És mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Sokan bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Sohasem jutnak el odáig, hogy az akaratokat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most. Keresztények akarunk lenni. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így állandóan átadva magad Istennek képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Tehát, hogy egy kicsit hosszabb volt a szakasz, milyen lényeges kijelentések vannak benne? Azt, amit meg kell értenünk, az, hogy Isten mindannyiunkat megajándékozott a döntés felelősségével. Hogy szabadon el tudom dönteni, hogy egy-egy helyzetben mit csináljak és mit nem. Erre a útra lépjek el, vagy erre? Ezt a cipőt vegyem föl, vagy azt? Megígyem a pohár pálinkát, vagy ne igyom meg? Meg hát lehetne sorolni ezt, hogy rajtad áll, ezt a te kezedbe tettem, mondja Isten az embernek, rajtad áll a döntés, hogy helyesen cselekedjél. Na de ugye itt vannak a problémák, hogy hát hiába akarok én helyesen cselekedni, de valahogy nem úgy sikerül, ahogy szeretném. És azt mondja, van itt egy érdekes kifejezés, azt mondja, hogy mihelyest átadjuk Istennek az akaratunkat. Mit jelent ez olyan, hogy mi akaratunkat átadni Istennek? Egy kicsit később visszatérünk erre. És itt is írja ugye ezt, amit az előbb a Bibliából kiolvastam. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Tehát azt mondja, hogy sokan remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, és mégis elvesznek. Nem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most, hogy keresztények akarunk lenni. Azt mondja, sokan kívánkoznak a tisztább, helyesebb, jobb életre. Vágyakoznak a jóság iránt, a szentség iránt, és azt mondja, hogy ez semmit sem ér. Elég érdekes kifejezés, vagy hát ilyen elég határozott. Ez semmit sem ér. Ugye emlékszünk agonizomai, meg zéteu. Ezt Jézus mondta. Azt mondja, hogy ha nem teljes erődből küzdesz, hanem csak úgy, mint a többség, tehát hát jó lenne, vágyakozgatunk, akargatunk, szeretnénk, az így ők nem mehetnek be. Ugye erre a kérdésre, hogy sokan vannak, akik üdvözülnek, azt mondja, hogy az a lényeg, hogy te ott legyél. Ez volt a válasznak a lényege, de te sem mehetsz be akárhogy, hanem csak úgy, ahogy én mondom. Tehát ugye agonizomai. Azt mondja, hogy ha akaratodat teljesen alárendeled megváltódnak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz, és akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. Tehát kérdés, hogyha azt veszem észre, hogy az én saját kívánságom, az én saját akaratom ütközik az Isten akaratával, vagy éppen már a meggyőződésemmel, a lelkiismeretem szavával, akkor mit kell tennem? Mi a helyes döntés? Azt mondja Isten, hogy ne őj. Ugye le van írva még a kőtáblára is, Isten saját ujjával írta a kőtáblára, ne őj. Ha csak felszínesen gondolkodunk róla, akkor mondhatjuk, hogy hát én nem öltem még, mert senkiben nem szúrtam bele a kést, senkit nem lőttem le, stb. Stb. Jézus ugye azért értelmezi nekünk, azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az már embergyilkos. Ez neki gyűlöli az ő atya fiát. Mert ugye szívében olyan indulat van, hogy nyilván lehet, hogy a félelem vagy a körülmények visszatartják, de hogyha megtehetné következmények nélkül, akkor ez az ember megölné a másikat, mint hogy Káin is megölte Ábelt. És azt mondja, ez az ember gyilkos. Na most akkor ott van, hogy már megint itt van, nem tudom, az a szomszéd, aki mindig felmegy bennem a pumpa, amikor ezt teszi, amit tesz, ugye most, bár sok példát mondhatnánk, de hát akkor tudom, hogy nem szabadna haragudnom. Tudom, hogy nem szabadna gyűlölnöm. A lelkiismeretem is azt mondja, hogy tehát miért bántam szegényt, hát ő is csak egy ember. Igaz, hogy... De azt mégis ott van bennem a gyilkos indulat. Vagy hát lehetne mondani sok példát, amikor tudom, hogy mit kéne tennem, de valahogy hogy... nem tudom véghez vinni. Ugye azt mondja a Biblia, a római levél, azt hiszem 12. fejezetében, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik a te ellenséged, adj neki inni. Tehát, hogy abban, amiben pedig valahol az van, hogy lehet, hogy a szívemben még nem imádom, szeretem érzelmi szinten a szomszédot, de éppen látom, hogy beleesett a biciklivel a lárokba, és nem tud kimászni. Szükséghelyzetben van. Azt mondja, akkor akár, hogy érzed meg, Istennek akarata az, hogy tégy jót, még a te ellenségeddel is. Tehát akkor a helyes döntés, az mindegy, attól függetlenül, hogy az én akaratom más, az én kívánságom más, az én természetemből nem fakadna, akkor azt mondja, legyen meg az Isten akarata. Ugye én azt akarom, hogy még oda megyek, és még egy lapát földet ráhúzok, mert ez az én emberi indulatom, de azt mondja, Isten mit akar? A lelkiismereted mit mond? A jó értelemben vett meggyőződésed már mást mond, mint ami belőled fakadna. Tehát azt mondja, döntsél úgy, ahogy az Isten akarja. Tehát valahol ezt jelenti az akaratomat átadni. Egy ilyen helyzetben azt mondja, én mást akarok, de tudom, hogy az ő akarata helyes, és úgy döntök, ahogy ő akarja. Úgy cselekszem, ahogy ő akarja. És azt mondja, ha így döntök, helyesen döntök, tehát oda megyek, és akkor kihúzom a sárból, meg letisztítom a ruháját, meg stb. Erre írja, azt mondja, hogy ha így döntök, akkor Isten felülről származó, őtőle származó erővel fog megajándékozni, hogy véghez tudjam vinni, amit eldöntöttem. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. Ha helyesen döntök. Ha akár magamat megtagadva is, azt mondom, hogy legyen meg az, amit az Isten akar, ami helyes. Erről megint csak, hát elég sok ige szól, egy párat kiírtam ide. Például Máté evangélium a 16. fejezetében, innen szeretnék idézni egy rövid szakaszt, Máté evangélium a 16. fejezete, a 24. verstől, Máté 16-24-től. Mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkért? Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye itt is van egy ilyen kijelentés. Jézus azt mondja, hogy igen, el lehet indulni a jelenfejlődés útján, el lehet indulni a szeretet útján, el lehet indulni az Isten országához vezető úton, hogyha valaki engem követni akar, ha valaki igazi, a szó igazi értelmében keresztény akar lenni, krisztusi akar lenni, az mivel jár? Tagadja meg magát. Ugye, amiről az előbb beszéltem, ne az érzéseim vezessenek, ne a szokásaim vezessenek, ne az indulataim, kívánságaim vezessenek, hanem az a jó dolog vezessen, amit Isten mond, hogy ezt ne tedd, ezt tedd, mert ez jó, ez meg rossz. És azt mondja, hogy tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét. Ugye a Lukács evangéliumában hozzáteszi, hogy vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Mit jelent ez a szó, hogy vegye fel az ő keresztjét? Erre most várnám a választ. Jézus azt mondja, aki engem követni akar, úgy azt mondja, hogy nem kötelező engem követni. Nyilván a legtöbben nem követik Jézust. Nem is akarják sokan, sokan akarják, de mégsem követik. Azt mondja, aki engem követni akar, mert ide már nem jutnak el, hogy azt tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Az önmegtagadás az ugye nagyjából érthető. Mi az, hogy vegye fel az ő keresztjét minden napon? Ez egy elég általánosan félreértett kijelentés, én úgy gondolom, sok ilyen bibliai kijelentés, amit szerintem nem úgy értenek, ahogy az, ami azt valójában jelenti, mert sokan azt mondják, hogy mire szokták mondani, hogy na ez az én keresztem. Mert van egy beteg gyerekem. Igen. Igen, tehát amikor valami olyan megváltoztatatlan teher van rajtam, amivel együtt kell élnem, azt mondtam, na ez az én keresztem. Jézus nem erre gondol, én úgy gondolom, de azt mondja, tagadja meg magát. Jézus mit csinált, amikor felvette az ő keresztjét? Az mit jelentett? Más szavakkal próbáljuk meg kifejezni. Amikor Jézus magára vette az ő keresztjét, az mit jelentett? Halálra adta az életét. És azt mondja, aki engem követni akar, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, mindenki a saját keresztjét, vegye fel az ő keresztjét, és minden napon, és úgy kövessen engem. Jézus mit csinált, amikor felvette az ő keresztjét? Az mit jelentett? Más szavakkal próbáljuk meg kifejezni. Amikor Jézus magára vette az ő keresztjét, az mit jelentett? Halálra adta az életét. És azt mondja, aki engem követni akar, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, mindenki a saját keresztjét, vegye fel az ő keresztjét, és minden napon, és úgy kövessen engem. Ugyanazt jelenti, mint a mondat első fele, csak más szavakkal kifejezve.

0: mert nekünk annyira megromlott a mi emberi természetünk, belső világunk. Azt mondja, aki engem követni akar, az tagadja meg magát, és adja halálra az ő énjét, az ő életét minden napon. És csak úgy tud engem követni. Hogy Pál apostol is mondja egy helyen, 1 Korintus 15-ben mondja, hogy naponként halál révén állok. Ami nyilván utal arra is elsősorban, hogy halálos veszélynek van kitéve minden napon, de átvitt értelemben ezt is jelenti, hogy valaki megállni a szeretet útján csak úgy tud, hogyha naponként meghal a saját énjének, a saját akaratának, a saját kívánságának. És azt úgy dönt mindig, és úgy cselekszik, ahogy azt az Isten rábízza, vagy javasolja. És itt is ugye azt mondja, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. De hát ez vagyok én, ugye? Hát én ezt akarom. És ha ezt lemondok önmagamról, hát akkor az életemről mondok le. És azt mondja, akkor aki lemond ilyen értem az életéről, az fogja igazából megtartani az örök élet számára. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ha az ő lelkében kárt val? Mit használ, hogyha most ideig, óráig örömet érezhetek, mert nekem lett igazam, vagy nem tudom, bármit elkövettem, amit a kívánságom diktált. Azt mondja, de jellemed fejlődik így? Haladsz a szeretet útján? Haladsz az Isten országába vezető úton? Azt mondja, nem tudsz haladni. Azt mondja, hogy az egész világot megnyered, úgymond, mert a kívánságot szerint döntöttél, de azt mondja, a lelkedben, jellemedben kárt vallasz, és az örök élet számára bezárulik az ajtó. És itt is azt mondja, a cselekedetedben fog tükröződni. Az, mert az embernek fia eljön az atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. De azt mondja, de hát uram, én vágyakoztam. Mondja, akkor miért nem döntöttél úgy? Miért nem tetted azt, amire vágyakoztál? Vagy egy másik igehely, Máté evangélium 5. fejezete, hegyi beszéd. Máté 5.29-től olvasom. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vettessen. Mi ez a szem meg az a kéz? Másik evangélium a lábat is mondja, jobb szemed megbotránkoztat, inkább vágd ki. Ha jobb kezed megbotránkoztat, inkább vágd le, jobb lábad, inkább vágd le. Ez mit jelent? Nem kell felállni, nyugodtan mondjad.
1: Sokan azt hinnék belőle, hogy öncsonkításra gondol itt az Jézus, holott nem. A mi lelki szemeinkkel látunk, és az, ami emberi volt belőlem, azt kell elvetni.
0: Nyilván azt helyesen gondolkodva mindig meg lehet érteni, hogy mi a jelképes, meg mi a szó szerinti. Úgy olvastam, hogy a római birodalomban emberevéssel gyanúsították a keresztényeket. Például, mert Jézus azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszi az én véremet, és akkor hát a keresztények ilyen emberevők. Mert ugye szó szerint vették azt, amit Jézus jelképesen mondott. Itt is nyilván nem szó szerint kell érteni azt, mondjuk, hogy ha megbotránkozhat a kezed, akkor vág le, stb. Ez is jelképes. És valahol én úgy gondolom, azt jelenti, hogy tehát a szokásaimon változtatni, saját akaratomról, kívánságomról lemondani, hát ez vagyok én, ettől vagyok én, aki vagyok, azt mondja, erről lemondani? Hát tényleg, mintha a szememet kéne kinyomni, meg a kezemet kéne levágni, hogy erről lemondani, és másképpen dönteni. És Jézus azt mondja, hogy inkább tedd meg. Ha úgy is érzed, hogy az életed, ha a kezedet meg lábrad vágnád le, mert hát eddig mindig megittam azt a nem tudom mit, sok minden olyan káros szokásunk van, amit egy idő után felfedezünk, hogy ezt már nem kéne. És azt mondja, de hogyha ezt nem tehetem, az olyan, mintha a kezemet kéne levágni, vagy a szememet kinyomni. És Jézus azt mondja, hogy de akkor is. Ez is mondja, a döntés a te kezedben van. De én azt javaslom, hogy inkább tedd meg. Ugye, aki meg akarja tartani az ő életét, aki meg akarja tartani az ő szokásait, amit már tudod, hogy rossz, meg akarja tartani az ő önző kívánságai szerinti döntéseit, hogy mindig az ő akarata érvényesül.

0: azt mondja, hogy az ideig, óráig megint csak élvezi az életet, de azt mondja, azzal annyi. Tehát az örök élet számára be van záródva az út számára. Hát jó lenne így dönteni mindig, nem tudom, én legalábbis így vagyok vele, hogy elméletben ezt most elmondtam, és talán a legtöbben egyetértünk vele, hogy így kéne tennünk, ugye? De most akkor mitől fogunk így dönteni jó esetben, hogyha így fogunk? Tehát a kérdés az, hogy van-e valami olyan ösztönző erő, ami bennünk ki tudja munkálni az agónidzomály harcot. Tehát mert eddig olyan, ha így voltunk olyan ZTO, tehát hogy szeretnénk, akarnánk, de hát gyarlók vagyunk. Majd legközelebb jobban megemberelem magam, ugye szoktunk ilyet gondolni, megmondani. A Biblia sok-sok helyen megnevez egy olyan ösztönző erő, hatalom, amely képes bármelyikünkben kimunkálni ezt a fajta hozzáállást, hogy a döntéseinket mindig helyesen hozzuk meg az Isten akarata szerint. Legyőzve akár szokásokat, legyőzve saját kívánságokat, legyőzve saját akaratomat, vajon mi is lehet ez az erő, hogy mi lehet ez a dolog, ami bármelyikünket megerősíthet ilyen irányba. Először Jézusnak egy rövid példázatát szeretnék elmondani, Máté 13-ból. Máté 13:44 így szól. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Miről van itt szó? Azt mondja, hogy hasonló az Isten országa. Azt mondja, hogy Isten országába valaki be akar jutni, akkor ezen az úton teheti. Azt mondja, hogy szántott a szántóföldön, megtalált valami hihetetlen nagy kincset. Másik evangéliumban, ja igen, azt mondja, igen, afelett való örömében, tehát hogy mekkora kincset talált, azt mondja, hogy meg tudja szerezni azt a szántóföldet, amiben a kincs van, az eladta mindenét, amilyen volt. Házát, jószágát, minden ingó, ingatlan, mindenét eladta. Tehát képzeljünk el valakit, aki egy abszolút dűledező viskóban, egy életveszélyes házban lakik, ott töltötte az egész életét, és mondjuk neki, hogy hát jöjjön már ki onnan, hát magára fog dőlni ez a ház, ennek nem lesz jó vége, ha így folytatja. És hát nyilván azt mondja, hát ezt szoktam meg, nekem ez a kényelmes, hát miért menjek én ki ebből? Ez mi az egyetlen ösztönző erő, ami kihozhat egy embert mondjuk ebből a dőledező házba? Azt mondja, hogy építsek föl neki egy gyönyörű szép palotát mellette, és meg mondja, ez a tiéd. Szinte magától ki fog jönni. Örömmel ott fogja hagyni a régit, és át fog menni a másikba. Itt is azt mondja, hogy Örömmel adta el mindenét, amilyen volt. Mert miért? Mert azt még talált egy olyan kincset, amikor összehasonlította a sajátját, azt mondja, a sajátomról lemondok azért, hogy megszerezzem azt a másikat. És azt mondja, nem sopánkodva, hogy jaj, mi mindentről kell lemondani, meg nem tudom, már ez se szabad, az se szabad. Azt mondja, afelett való örömében, hogy megszerezheti a kincset, eladta mindenét, és örömmel hozta meg ezeket a döntéseket. De miről van szó? Tulajdonképpen Pál apostol egy picit konkrétabban fogalmaz, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből idézek. Filippi 3. 7. verstől olvasom. Ezt írja Pál apostol, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Hát Pál apostol életét nem tudom mennyire ismerjük, ugye az ige alapján, ő azért volt valaki, mint farizeus. Ugye fő-fő vallási vezető, nem kevés talentummal, nagyon okos volt, nagyon buzgó volt, gondolom pénzesen volt kevés, és azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítélek, mindent magam mögött hagyok. A Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt itt van a kincs, meg ami nekem van, meg ami nekem volt, meg az enyém. És Pál is valahogy úgy fogalmaz, hogy tehát összehasonlítom, hogy miről mondtam le, az ahhoz képest, amit nyertem a Krisztusban, az ahhoz képest minden kár és szemét. Mi segít nekünk a helyes döntéseknek a meghozatalában? Pál apostol így fogalmaz 2 Korintus 5.14-ben, azt mondja, a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak a szeretete késztet, ad erőt, valahogy így lehetne értelmezni. A Krisztusnak a szerelme szorongat minket. Egy hétköznapi példa. Elég általános példa, mondjuk legalábbis az első fele elég általános. Mondjuk vegyünk egy fiatalembert, egy átlag fiatalembert, aki hát nyilván sörözik a haverokkal, jókat böfögnek ugye a heckedvéért, meg disznó vicceket mesélnek, meg dohányzik esetleg, hát egy ilyen átlag fiatalember, ugye ebben úgy mondom semmi rossz nincs. Meg hát vannak, nem tudom, ilyen-olyan filmeket néz, stb. És akkor esetleg eljut már úgy a tudatáig, vagy elkezd működni a lelkiismerete, vagy olvas, vagy beszél emberekkel, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy változtatni kéne, lehet, hogy kevesebb cigit kéne szívni. Vagy lehet, hogy már kiütöttem magam egy párszor, már le kéne mondani hogy az alkoholról, vagy legalábbis mértékletesebben kéne. És azt mondja, hogy próbál küzdeni, aztán hol sikerül neki, hol nem, de ilyen, hát olyan tessék-lássék módon küzd, de általában alul marad. Ugye, most hétköznapi példa. Mi segít neki abban, hogy helyesen döntsön, tehát a döntését helyesen hozza meg. Mondjuk megismerkedik valakivel, egy nagyon szép, nagyon kedves leányzóval, akit viszont nagyon zavar az, hogy ő így böfög, amikor megissza a sört, eleve az is zavarja, hogy sört iszik, meg az is, hogy dohányzik, meg az is, hogy ilyen filmeket néz, meg sok minden zavarja azért, de hát egyébként kedveli a fiatalembert. És a fiatalember, amikor megismeri ezt a gyönyörű, kedves lányt, akkor már valahogy könnyebb meghozni a jó döntéseket. Mert mindig fölteszek kérdést, hogy melyik fontosabb számomra, az ő szerelme, vagy az, hogy én ezt csinálom. Ugye szántóföldben eredett kincs azt mondja, ehhez képest, amit eddig csináltam, meg amivel rendelkezem, az ehhez képest az inkább lemondok, mert sokkal jobbat nyerek. És valahol erről beszél a Szentírás, hogy Isten is ezt kínálja nekünk. Ugye végig vonul az Ószövetségen is, meg az Újszövetségen is az Istennek a szerelme, amely kitöltetett ugye, ránk emberekre. És végig vonul ez a hasonlat, hogy Jézus a vőlegény, mi emberek vagyunk a mennyasszony, az ő egyháza a mennyasszony. És végig valahol a igazi, tiszta, őszinte szerelemhez hasonlítja az igazi hitéletet is. Azért kövessem, azért engedelmeskedjek, azért döntsek helyesen, mert Istennek akkor örömet okozok. Ha nem helyesen döntök, azt mondja, Istennek fájdalmat okozok és szomorúságot. És ez azért, hogy őt megnyerjem, megtartsam, azért inkább lemondok ezek. És Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus ismeretének gazdagsága, amikor előttem fölragyogott, akkor mindent, ami ettől engem elválaszt, ami eddig voltam, meg amivel rendelkeztem, az kárnak és szemétnek ítélem. Filippi 2.13 azt mondja Pál apostol, Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind pedig ugye a cselekvést, a helyes döntéseket az ő jó kedvéből. Tehát olvasom megint ebből a könyvből, csak megismétlem. Ugye saját szavaimmal úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha önmagamat legyőzve meghozom az első jó döntéseket cselekedetek szintjén, akkor felülről fogok erőt kapni, hogy ezt máskor is meg tudjam tenni, meg könnyebben meg tudjam tenni. Azt mondja, hogy ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. és így állandóan átadva magad Istennek képes leszel az új életet, a hitnek életét élni. Ja, ami általam említett példában ott van tehát ami nincs benne a bibliai ígéretben, ugye a lány nem tud erőt adni önmagában a fiatalembernek, hanem a fiatalember gondolkodik úgy, hogy ha megnyerem őt, akkor könnyebben lemondok ezekről. De a Biblia azt mondja, hogy amikor mi helyesen döntünk, kis és nagy döntések, mindegy, akkor maga Isten az, aki az ő szent lelke által erőt ad, hatalmat kapunk, azt mondja, munkálja bennünk mind az akarást, azt mondja, hogy ezután már akarjam is, a kívánságom is afelé irányuljon, hogy a jót kívánjam. És minél többször döntök helyesen, minél többször megcselekszem azt a jót, annál inkább fogom megtapasztalni ezt a felülről jövő erőt. És tényleg ezt, hogy ő Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind pedig a helyes döntéseket, tehát a cselekedetek szintjén való megélését ezeknek a dolgoknak. Pál apostol fogalmaz így egyébként Kolossé 1.29-ben, ugye a tökéletességet említi az előző versben, és azt mondja, hogy tehát amire igyekszem is, tehát ugye a tökéletességről beszél, tehát a tökéletességre igyekszem is, tusakodván a Krisztus ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Itt azt mondja, hogy tusakodván ugyanaz a görög szó van, mint amit Jézus szavait úgy fordítja ott, hogy igyekezzetek. Agonizomai. Tehát amit Jézus azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, ugye agonizomai, tehát teljes erőbedobással, mintha tényleg az életetek függne tőle, élet-halálharcot folytatva. Pál apostol azt mondja, hogy a tökéletességre igyekszem, tusakodván agonizomai az ő ereje szerint, a Krisztus ereje szerint. Mit jelent ez? Azt mondja, bennem most már ezt a harcot Krisztus folytatja szinte. Az ő erejét tapasztalom meg, mert én, amikor elkezdtem helyesen dönteni az életemben, helyes döntéseket meghozni a cselekedetek szintjén is, nem csak kívántam, nem csak akartam, hogy jaj, de jó lenne, meg tudom, hogy mit kéne, de hát emberek vagyunk. Amikor elkezdtem helyesen dönteni, azt mondja, akkor ő is megtapasztalt, azt mondja, az ő ereje szerint tusakodván. Ez, amit én magamban tapasztalok, ez már nem az emberi erővel, ez nem lehet. Ez mert Krisztus erejét érezve tusakodom. De ugyanezt a szót használja egyébként a görögben, tehát az agonizomál, amikor azt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Ott is harcold meg, agonizomál van. Ugye Károly ugyanazt a szót különböző módon fordítja, mert jogos, mert ugye egy szót vissza lehet adni sok egyéb más szóval is. Aztán hol ezzel, de itt is az agonizomai, azt mondja, harcold meg a hitnek szép harcát, vagy amikor azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam. Ott is az agonizomai van. Tehát azt mondja, az ő ereje által, a Krisztus ereje által, Krisztus ad hozzá mennyei erőt. Vagy szintén itt Pál apostol hivatkozom, mondja egy másik helyen a Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Itt is az van, hogy gyakorlatilag nyilván itt is jelképes értelemben, nem szó szerint kell érteni, ez mintha már nem is én élnék. Ugye, aki engem követni akar, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, vagyis adja halálra az ő énjét minden napon, és úgy követhet engem. És Pál apostol ezt, amikor megélte, akkor így fogalmazott, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, hogy az énem, az önző gondolataim, az én saját akaratom, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt mondja, az ő erejével tusakodom, én már harcolom a hitnek szép harcát. És valahol igazából ez a, és ugye ez nem panasz az ő részéről, tehát amikor azt mondja, hogy hát én megfeszítettem, és élek többé nem, ez nem panaszként hangzik el a szájából, hanem a legnagyobb örömként. Ez a legnagyobb boldogság ugye Pál apostol számára, és ez a jelenfejlődés egyetlen és igazi útja, ez a szeretetnek az útja a Biblia szerint. Ugye ez a fő címe az előadás sorozatnak, a szeretet útja, a Jézushoz vezető út. De a döntéseket nekünk kell meghozni a hétköznapok során, azt is, hogy milyen cipőt vegyek föl, Azt is, hogy most mit csináljak azzal, aki nekem beszólt, és eddig állandóan bosszantott, én meg visszaszóltam, mert hát nyilván megérdemli. A döntések mindig a mi kezünkben vannak. És lemondani ezekről, amikor már tudjuk, hogy nem helytelen, meg másképpen kéne, nagyon nehéz, emberileg lehetetlen. De van egy ígéret a Bibliában, ami arról szól, hogy ha mi megharcoljuk a hitnek szép harcát, ami esetleg időnként nagyon nehéz, szinte élethalálharc, hogy szinte mintha a saját életemről kéne lemondani, kezemet levágni, vagy lábamat levágni. Ha mégis meghozom a helyes döntéseket, azt mondja, akkor Isten munkája bennem, ad erőt, munkája mind az akaratot, mind pedig a cselekedeteket, a helyes döntéseket. Kívánom, hogy találjuk meg ezt a kincset, amit a példázatban mondott Jézus, mert tényleg enélkül ez a harc, ez egy elég kilátástalan harc, meg egy állandó, hát ilyen sziszifuszi küzdelem. Hogy hát akarunk megváltozni, már utálom is magamat ezért és ezért és ezért, aztán próbálkozom, nem sikerül, hol nem, és akkor na de hát nincs olyan igazi ösztönző erő, olyan igazi ösztönző cél. És a Biblia ezt mondja, és Pál apostol így fogalmazja, hogy a Krisztus szerelme, a Krisztus szeretete szorongat engem, az ad erőt nekem, hogy helyesen tudjam meghozni ezeket a döntéseket. Kívánok mindenkinek helyes döntéseket a hétköznapok során, akár kicsi, akár nagy döntés legyen az. Én ennyit szerettem volna összefoglalóan mondani. És szoktunk beszélgetni.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendégünket a mai szombat délelőtön. És a mi igéhirdetésünknek az alapigéjét Ézsaiás könyve 4. fejezetéből olvasom. Tehát Ézsaiás könyve 4. fejezetéből, illetve nem is helyesen mondom, nem is a 4. fejezetéből, hanem a 4. fejezetet. Tudnélik, csak 5 versről van szó, és a mai igéhirdetésnek ez az alapszakasza. Ézsaiás 4. Olvasom az igét. És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dícsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden, valaki Jeruzsálemben és az élők közé beiratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát és Jeruzsálem vérét, eltisztította belőle az ítélet lelkével és a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségesen oltalma lészen. És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom is rejtek szélvész és eső elől. Kedves gyülekezet, ezt az igés szakaszt az Ézsaiás 4-ből azért választottam, mert úgy éreztem, hogy ez a jövendőlés sok válaszra ad, vagy sok kérdésre ad választ, tehát sok választ ad nékünk abban az időszakban, amiben mi most élünk. És nagyon jól tudjuk, hogy proféciák, ugye a Péter apostol 2. levelében van az a vers, hogy mint fény a sötétségben, ott így van nekünk a proféciai beszéd, és azt hiszem, szükségünk van fényre. Mert a sötétség, azt hiszem, ezt nem kell külön ecsetelni, az egyre sűrűsödik, és egyre erősödik körülöttünk. Elég csak a híreket hallgatni. Elmúlt 2 hét szombatján ezt az igéhirdetést tartottam, és minden héten más-más híreket tudtam volna felsorolni, amelyek önmagukban is elegendőek arra, hogy igenis kihozanítsanak minket. Nem akarom most azt megtenni, hogy most egy ilyen idők jelei órát tartsam, hogy mi is van körülöttünk, de ami a híreknél sokkal rosszabb, mármint hogy az eseményeknél, tehát a pőre események sokkal rosszabb az, hogy ezek a hírek mit váltanak ki, illetve hogy milyen légkörben, milyen hangulatban vannak az emberek körülöttünk. Ugye az embereknek az érzéseit, az, ami sokkal szédületesebb, mint az, hogy most ilyen pártpolitikai csata van, ezt már lassan megszoktunk itt Magyarországon, hogy mi van, meg mi nincs, meg hogy van, meg hogy ki mit úgy néz, meg a másikra hogy tekint. De a lényeg az, hogy a harag, a gőg és az indulat tulajdonképpen egyre magasabb fokot ér el. Azt látjuk körülöttünk a világban, hogy az emberek egyre türelmetlenebbek. És egyre nagyobb zendülésekre készülnek, vagy készek, elégedetlenek. És számomra az veszélyesebb, mint akármelyik nagy vallási vagy politikai vezetőnek a kikotyogása, amiből mi azt látjuk, hogy hol tartunk az időben. Mert ezek az úriemberek részben már régóta ezen a véleményen vannak. De az a benyomásom, lassacskán a tömegek is odaig eljutnak, hogy oly mértékben befolyásolhatók, hogy az embernek vegyes gondolatai és érzései vannak, amikor az Isten útját követi. Én nem tudom, ti hogy vagytok, de én bennem azért időközönként felmerülnek aggodalmak, netántalán pillanatokra félelmek is, hogy mi lesz, ha ebből ez meg az lesz. Beszélgettem én egy köztiszteletben álló úriemberrel, és azt mondta nekem, hogy a fia kétségbe esetten mondta neki, hogy apám, költözünk el innen, amíg még lehet. Gyorsan, mert ki tudja, hogy mi lesz itt még.
Tehát jó, lehet, hogy mi, az exponált mi voltok miatt a keresztűzben van, és mindenféle támadásnak ki van téve, és lehet, hogy ez egy ilyen kicsit olyan túlzott félelem volt, de hát részben zsidó származású, és egy kicsit úgy visszahaladszott nekem az, hogy milyen lehetett a Németországban, a 30-as években, amikor egy zsidó családban ugyanolyan beszélgetések lezajlanak. Amikor látják, hogy halmozódnak a jelek, halmozódnak a problémák, és az emberekben felmerül, hogy most maradjunk, vagy menjünk, vagy mit is csináljunk. Ugye számunkra, mint hívők, az nem az a kérdés, hogy menjünk, mert tudjuk, hogy akárhova megyünk. A Bibliában jövendőlt utolsó események elől úgymondván ezen a világon nem lehet menekülni, bárhova megyünk. De ilyen világi emberekben, hogy milyen érzések merülnek föl, azért ez engem súlyosan elgondolkoztatott. És egy kicsit el is voltam keseredve, és lapozgatom a Bibliában, hogy Uram, vajon milyen a válaszot? Most mi a helyzet? Vagy mi a mandásod? Vagy mi a szavat erre az időszakra? És akkor bukantam Ézsaiás 4-re, és átlapoztam, átolvastam, és számomra vigasztalást tartalmazott ez az ige szakasz. És szeretném veletek megosztani ezt a vigasztalást, szeretném rávezetni benneteket is, hogy mi van számomra ebben a versben. Úgy kezdődik, és ama napon, ugye? Ama napon. Mi az a nap? Ézsaiás könyvében az első 2-3 fejezetben, pontosabban, igen, a másodiktól az 5. fejezetig 10-szer, tehát 10-szer mondja a Szentírás ama napon. És ha egészen konkrétan akarjuk megnézni, az Ézsaiás könyvének a 2. fejezetében, ott van, a 2. fejezet 2. verse azt mondja, lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úrnak házának hegye, stb. Ott meghatározza, hogy ez az ama napon micsoda. A 2. fejezettől, ugye ott így kezdődik, és lészen az utolsó napokban, és attól fogva még 10-szer idézi azt, hogy és ama napon. Gyakorlatilag, ha az Ézsaiás könyve első fejezeteit olvasunk, egy bizonyos értelemben a jövőben mutató, felvillanásokat, pillanatproféciákat, vagy csak egy ilyen betekintéseket kapunk, amely a jövőben zajlik. És persze nem mindegyik az utolsó, mármint hogy a Jézus 2. eljövetelére vonatkozik, de bizony az a 4. fejezet a véleményem szerint igen erőteljesen erre vonatkozik. És azt mondja, ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen. Most már ki az Úr csemetéje? Azt mondjuk a bibliaolvasóknak olyan nagyon nem kell megmagyarázni, de talán azért érdemes megnézni egy néhány igeverst a Bibliában, Ézsaiás 11 például, ahol maga Ézsaiás azt mondja a 11. fejezet első verseben, és származik egy veszőszál ízsai törzsökéből, és gyököreiből egy virágszál nevekedik. És akkor ott is ugyanaz van, ez a virágszál, vagy a veszélye, vagy a csemetéje, ugye, tehát a héberben ugyanaz a szó egyébként, tehát ugyanazok a kifejezések vannak ott. És a kérdés az, hogy mi ez a csemete, vagy mi ez a növés, ami a földből kinő, a 2. vers megmondja, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Szóval más szóval a keresztény számára itt kitárulkozik előttünk egy új látás, vagy egy új szemszög, tudnélik Jézus, mint csemete. Majd fogunk arról beszélni, hogy ennek milyen szimbolikus üzenete van, tehát, hogy Jézus a földből kinövő csemete, de az első megalapítása az, hogy ebben az utolsó időben Jézus dicsőséges és ékes lesz. Na, azon vigasztalódtam legelőször. Mert egy picit, és talán velem együtt meg tudjátok osztani ezt a gondolatot, ezt a véleményt, néha egy kicsit elkeseredünk azon, hogy vajon milyen állapotban van az Isten népe, azaz mi magunk. Tehát nem csak, hogy mások, hanem mi magunk. Ahhoz képest, amilyen állapotban kellene talán lennünk, hol tartunk mi ma? Misszió munkában, személyes megszentelődésben, személyes odaszánásunkban. Amikor
úgy fel-fel villan az Isten szentséges dicsősége a szemünk előtt, úgy néha egy kicsit úgy kétségbe esünk, hogy vajon hol is tartunk, és aztán fölmerül a kérdés, hogy vajon be fogjuk tudni fejezni a munkát, míg az Úr eljön. Vajon mi készek leszünk, amikor eljön az Úr? Vajon elérjük-e a célt? Vagy nem céltévesztve lesz az életünk, és az egész csak úgy hiába való volt. Eddigi megtartóztatásunk, eddigi igyekezetünk, eddigi hitünk, mind hiába valóvá válik. Azért, mert akkor, amikor a fordulatra eljutottunk, úgy ellankadtunk, ellustultunk, elfáradtunk, elvilágjasodtunk, és akkor úgy számomra ez egy nagyon keserű pillanat volt, vagy gondolat volt, és akkor ez az ige azt mondta, hogy nem Wolfgang, ne higgyél ennek az érzésnek, mert az Úrnak csemetéje az utolsó időben, azaz amanapon ékes és dicsőséges lészen. Na most ez mit jelent, hogy ékes és dicsőséges? Ezen már nem akarok tovább, ezt már nem akarom tovább ragozni. Mindenki elgondolkodik azon, hogy vajon ez mit jelent. Az egészen biztos, kedves testvéreim, hogy az utolsó időben Jézus Krisztus ékes és dicsőséges lészen. Rajtunk múlik, hogy mi csatlakozunk ez a dicsőséghez, és mi is vagyunk adott esetben Jézusnak az az ékesége, amely ezen a földön láthatóvá válik. És aztán folytatja ez a vers, és azt mondja, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Nos, itt mindjárt folytatódik ez a gondolat, mert ugye az, hogy Jézus nagy és dicsőséges és ékes, azt úgy nagyjából el tudjuk képzelni. Tudnélik, a Golgotai kereszt áldozat után ez jár is neki, ezt tudjuk is, hogy igenis ő neki jár ez a dicsőség. És ha ő eljön erre a földre, akkor önmagában ez a vers beteljesedne. De hogy van Jézus Krisztus az ő tanítványai között, az ő követői között? És hát ez a következő kérdés. És azt mondja, az ige azt mondja, a gyümölcs nagyságos és díszes lészen. Mielőtt ehhez átérek, talán még az előző versnek a titkát kell egy kicsit, egy pillanatra csak kibontakoztatni, hiszen erről a helyről számos igéhirdetés ezt a témát taglalta, nem kell ezt nekem külön taglalni. De mi a titka annak, hogy Jézus dicsőséges és ékes lészen? Mi a titka a csemetének? Ugye a csemete, maga a gondolat, hogyha ezt jól elolvasuk, tehát ezt lehet még sok helyen elolvasni, a Jelenések könyvében, Zakariás könyvében, több helyen van, hogy ő a földből kinő. Más szóval, ő ugyanolyan természettel rendelkezett, mint mi. Az, hogy Jézus Krisztus ma, vagy az utolsó időben, inkább így, az utolsó időben rendelkezik dicsőséggel, azaz tanítványok formájában, hűséges követők formájában, dicsőséggel, az, hogy emberek vannak a Földön, akik, ahogyan Jelenések könyve 14. fejezete azt mondja, hogy mit adjunk neki? Mit adjunk neki? Adjátok? Kinek mit adjunk? Dicsőséget, ugye? Az Istennek. Tehát vannak emberek a Földön, akik dicsőséget adnak, és miért adják ezt? Miért adnak egy olyan korszakban dicsőséget az Úrnak, amikor egyre nő a sötétség, amikor egyre nehezebb lesz Krisztust követni, amikor úgy színlelt kereszténység egyre inkább kopik, mert egyre nagyobb lesz az ellenségeskedés azokkal szemben, akik a Krisztus hitét vallják. Miért tudnak emberek akkor a világnak a legsötétebb órájában is hűségesen kitartani Krisztus mellett? Hát ez abban rejlik, hogy ők Krisztust a szemük előtt látják, mint csemete. Egy közülük, aki már nem más erővel rendelkezett, mint amilyen ember rendelkezhet itt ezen a földön. Aki az ő győztes életét nem azért élte, mert ő az isteni hatalmát használta, hanem azért, mert ő a mindenhatónak az ígéreteibe kapaszkodott, és a legnehezebb élethelyzeteket is megoldotta. Hitben járt, és az Úrral együtt maradt. Azok az emberek, akik ezt a titkot megértik, azok az utolsó időben helyt tudnak állni. Aki ezt a tanítást magától elutasítja, aki azt mondja, hogy nem, az nem lehetséges, aki a győzelmes gondolatnak a
győzelemnek a lehetőségét is visszautasítja, aki a győztes életnek a valóságát mesenek tart, az a valóságban nem is fog dicsőséget adni Krisztusnak, és az utolsó időben hamar eltűnik, ahogy szokták mondani, mint polyva a szélben. És ilyenkor igazán szétválik az, hogy hol van az Úr gyümölcse. Ugye nagyságos lesz, ahogyan a Biblia mondja, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. Ugye itt a gyümölcs, kedves testvérek, János Evangélium 15. fejezete mit mond? Ugye, hogy hamar eltűnik, ahogy szokták mondani, mint polyva a szélben. És ilyenkor igazán szétválik az, hogy hol van az Úr gyümölcse. Ugye nagyságos lesz, ahogyan a Biblia mondja, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának.

bennem és én ti bennetek, ugye? És ez a feltétele a gyümölcsnek. Ugye, ott olvasunk a 4.-5. vers, maradjatok én bennem és én ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem terem gyümölcsöt magától, hanem a szőlőtőkön marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ugye? És nálam nélkül, hogy folytat, semmit sem tehetitek. Tehát ez a gondolat, a hívőnek az a meggyőződés és a Krisztussal való együttélése, folyamatos együttélése, akkor, amikor az ember azt hiszi, hogy most a gonoszság áradata el fogja söpörni mindazt, amiért eddig dolgoztál és dolgoztunk és tevékenykedtünk, nem ám pont az ellenkezője lesz, mert most igazán derül ki, hogy milyen volt a munkád, illetve nem is az embernek a munkája, hanem az Isten munkája az ember lelkében. Akkor fog kiderülni, amikor az ellenállás és a sötétség egyre nő. És a mi várakozásaink és félelmeink és kishitűségeinkkel szemben a Biblia azt mondja, a földnek a gyümölcse nagyságos lesz. És kedves testvérek, szeretnélek bátorítani, ne gondoljátok azt, hogy az Isten nem tudja véghez vinni azt, amiért ő küldte az ígét a földre. A Biblia körül kell csoportosulnunk, ott kell állnunk, a Bibliából kell élnünk, a Szentlélekből kell élnünk, és Krisztussal együtt kell maradnunk, ő benne kell maradnunk, és akkor semmi sem lehetetlen. Mert nálam nélkül semmit sem tehetünk, de viszont a fordítottja is igaz, vele együtt mindenre vagyunk képesek, bármilyenek a körülmények. És ilyen értelemben ez a jövendülés más szavakkal, de ugyanazt mondja, amit a Máté evangéliumban vagy a Jelenések könyvében olvasunk, hogy lesz győztes gyülekezet a végén. Kedves testvérek, a kérdés maradt, vagy a kérdés felvetődik, hogy jutok én a győztesek közé? Én személyesen. És itt már egy kicsit máshogyan fest a kép mindjárt, mert azt mondja, akik, hogy is van? Izrael maradékának. Ugye az úgy folytatik ez az első vers, Izrael maradékának. Vagyis lészen, hogy ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Kedves testvérek, miután az az első vers bátorított minket, ez a jövendőlés bátorított minket, hogy az utolsó időben valójában várható egy dicsőséges, győztes gyülekezet, amikor kicsit úgy fölemelte a gondolatainkat és a lelkünket, hogy igen, nem lesz hiába való, akkor ezzel együtt ugyanakkor meg is említi, hogy hogyan jön létre ez a dicsőség. Mi által történik az, hogy a végén, ott, ahol eleinte esetleg, hát sok konkolyt is látunk, hirtelen most csak búzát látunk. Mert a Biblia, Ellen White azt mondja, hogy pont fordítva van, ahol mi csak búzát láttunk, vagy véltük búzát látni, ott kiderül, hogy aztán sok konkoly is van. Hát néha azért megvan ez a szemlélet, hogy inkább konkolyt látunk, mint búzát, de a Biblia azt mondja, hogy lesz a végén tiszta nép. Akkor hogy is lesz az? A válasz az ítélet. Az ítélet tisztítani fogja az Isten népét, és az ítéletben senki nem marad, aki ezt a hitet, amelyről az előbb beszéltem, nem vallja. Aki Krisztust nem példaképként vallja, aki nem marad Krisztussal közösségben, az az utolsó időben feltehetően nem fog tudni helytállni. Ez a bibliai ígéretnek a másik oldala. Tudnélik, nincsen ígéret feltétel nélkül. És ez el kell, hogy gondolkoztasson minket, hogy milyen időben élünk. Azt mondja, és lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Meghagyatik, beiratott, maradék. Nos, kedves testvérek, legelőször ezt a gondolatot Mózes második könyvében olvasunk. Volt olyan helyzet, és talán emlékezünk arra, amikor az Isten népe igen nagy gonoszságot követett el, és Isten hát nem csak ott színlelte a haragját, de úgy kegyelemmel, vagy kegyelem nélkül,

nyilatkoztatta ki a haragját, és azt mondta Mózesnek, hagyd pusztítsam el ezt az egész népet. És nyilvánvalóan nem az Isten szívében az volt, hogy pusztítson embert, de próbára tette Mózest, hogy Mózes tanult-e vajon valamit őtőle. És Mózes mit mondott? Emlékeztek erre, ezekre a szavakra? Az már inkább engem törölt ki az élet könyvéből, csak őket ne pusztítsd el. Vajon mit mondanának a pogányok te rólad, hogyha te most elpusztítanád ezt a népet? Kihoztad őket Egyiptomból, nagy dicsőséggel, mindenki megfélemlett, és most meg elpusztítanád. Ez volt Mózes gondolata. És Mózes akkor legelőször vetette föl azt az életkönyve. És Mózes tudhatott valamit, mert Mózes 40 napig ott fönt volt az atyánál, illetve Jézusnál, és tanult tőle. Többet tudott Mózes, mint amit valaha le tudott volna írni a Bibliában. Amit mi a Bibliában olvasunk, az csak a tanítása, az csak az, amit feltétlenül el kellett mondania, de Mózes sokkal többet tudott, és ilyen mondatoknál úgy kisejlett, hogy Mózesnek igen komoly betekintése volt a mennyei dolgokba. És ő azt mondta, hogy lesz olyan, vagy illetve van olyan, hogy életkönyve. És ebbe a könyvbe be lehetünk iratva, ebből ki is lehet iratkozni, nem kell sok mindent tenni, elég csak, hogy a bűnt válasszuk. És mint hívők, számunkra ez a fontosabb kérdése. Nem annyira az, hogy milyen nagy kereszténynek tekintenek minket ezen a világon, ugye Jézus mondta a tanítványainak, hogy ne annak örüljetek, ugye, hogy mindenféle démonűzésben, meg egyébekben tündököltök, hanem annak örüljetek, hogy a ti neveitek be vannak írva az atyánál a mennyei könyvekbe, az élet könyvébe. És ezért központi kérdés kell, hogy legyen a hívő lelkiismerete számára, hogy vajon hol vagyok beírva. Vajon maradok-e beírva? Vajon az én nevem kitörlésre kerül? Vagy ott marad? Nem vagyunk tanács nélkül e tekintetben, hogy most ez akkor majd hogy történik az ítéletben. Az Ézsaiás könyvében ugye azt mondja, hogy akik megmaradnak, ugye? Akik benn maradnak, a maradék, akik beíratva maradnak. De Jelenése könyve 3. fejezet 5. versében ad nekünk egy kis közelebbi választ, és azt mondja, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Nos, talán az egyik vagy a másik erre még emlékszik, hogy erre a győz, ugye? Győzni kell. Nos, azt évek óta, évtizedek óta halljuk, hallhattuk, hogy ember, győzd le magadat, győzd le magadban az, ami a sötétségre visz téged. Ez nem egy új dolog. A világosság és a sötétség közötti küzdelem az minden ember szívében is zajlik. De van egy mozanat, amely a győzelmen még túlmutat. Mert Jézus azt mondja, ha te igazán igyekeztél az életedben, és ha te igazán bíztál bennem, ha te hittél bennem, akkor egy valami meg fog történni. Azt mondja itt a 3:5-ben a végén, azt mondja, vallást teszek. Vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. És egy kicsit bele tudjuk helyezni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy mi zajlik az ítélet során ott fönt a mennyben. Hogy Jézus említi a mi nevünket. És azt mondja, igen, atyám, őt igen, őt nem iratjuk ki, ő nem kerül ki a könyvből. És ha esetleg a bizonságtételekben utána nézünk a Proféták és király című könyvéből, vagy a Nagy Küzdelemben, vannak fejezetek, amelyek kifejezetten az ítéletet leírják. És amikor azt olvasjuk, hogy fölemeli Jézus a kezét, és azt mondja, az én vérem. Amikor Zakariás könyve 3. fejezetében talán emlékeztek arra a jelenetre is, amikor Sátán ott ugye az atyafiak vádolójaként ott áll, és akkor Józsuét, a főpapot ugye vádolja, és azt mondja, na nézd meg, milyen bűnös. És Józsué ott áll, tisztátalan ruhában, és hallgat. És akkor az Úr Jézus előáll, és mit mond? Az Úr dorgáljon meg téged, te Sátán, ugye?
Tehát Jézus védelembe veszi az ő gyermekeit. Miért? Miért? Nem azért, mert ők az életükben soha nem vétkeztek. Nem azért, mert ők soha nem hibáztak volna. Nem azért, mert az ő jellemükben minden tekintetben egy úgynevezett tökéletes tudatot alakították volna ki, hogy tökéletes robotként itt ezen a földön éltek volna. Nem az, de ők őszinte Istennel való kapcsolatban élve győzelemre törekedtek mindig az életükben. És a Biblia azt mondja, ha az igaz, még ha az igaz el is esne, még ha napjában 7-szer is esne el, mit mond? Akkor 7-szer is kell föl. Miért? Mert az igaz azért igaz, mert tulajdonítatik néki az igazsága. Mert ő ismeri az Úr Jézus Krisztust, ő ismeri a bűnbánatot, ő ismeri a bűnbocsánatot. Ő tudja, hogy mi a feltétele annak. És ő a közben járóhoz jár. Nem csak róla beszél, hanem jár is hozzá. Imádkozik, könyörög, fohászkodik. És ez a feltétele annak, hogy Jézus akkor, amikor a ki- és a beiratkozásnak a folyamata lezajlik, föltegye a kezét, és azt mondja, hogy igen, az én vérem, amit én a Golgotai kereszten kiontottam, amivel őt magam után vontam, amivel őt meg tudtam nyerni, és ő hűségesen megőrizte ezt a vért. És ezáltal a vér által meg is mosta, és meg is fehérítette az ő ruháját a mindennapi életben. Ezért én most fölemelem a kezemet. Nos, kedves testvérek, azt hiszem tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az Krisztusban maradni. Bátorítani szeretnélek benneteket. Tudnélik, ezek a folyamatok ugyanakkor megjelennek, amikor a szabadulás megjelenik. Ami szeretnénk, hogy ez a földi harc lassan már lezáruljon, és vannak közülünk, akik erre már nagyon vágyakoznak, hogy legyen már vége, akkor egyúttal azt is el kell fogadnunk, hogy a lélek próbáló ítéletnek a jelenetei előttünk meg, illetve velünk együtt lezajlanak, fölöttünk, a mi életünk során. Ha egy kicsit konkrétabban megnézzük, hogy az emberekben mi zajlik ilyenkor. Ugye a harmadik vers azt mondja, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Számos bizonságtételt olvastam, és szívesen idéznék most itt. Az egyiket talán úgy fejből idézem, amely arról szól, hogy ez Isten népe hogyan éli meg ezt a folyamatot. Hogy tudnélik, amint látják, hogy közelednek ezek az események, azt mondja a Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében, ha jól emlékszem, hogy egyre inkább megalázzák magukat. És azt mondják, hogy könyörgéssel az Úrhoz mennek, és Ellen White mellé teszi azt a mondatot, hogy ez a tehát az önmegaláztatás, a könyörgés, a felebarátiat való könyörgés, az, hogy jönnek és figyelmeztetnek az igei szellemében, hogy mondják, hogy testvérem, gondolt jól át, hogy ezt hogy csinálod. Biztos vagy abban, hogy ezt így kell tenned. Amikor kérlelnek egymásért, akkor azt mondja Ellen White, hogy akkor látszik, hogy az a jelem, ami a bűntől meg volt fertőzve, visszanyeri az eredeti nemességét. Tehát itt bizonyos értelemben van eredmény, csak nem a világ előtt, nem olyan én vagyok erős, meg ilyen győzelmes módon, hanem pont az ellenkezője. Minél inkább megalázza az ember önmagát, minél inkább fáj neki a bűn jelenléte, annál inkább mondhatnánk azt, hogy nemesedik a lelke. Ez a működési elv, ami Ezékiel 9. fejezet 4. verse mögött áll, amikor a Biblia azt mondja, az elpecsételés idejére vonatkozóan, az Isten azt mondja az angyalainak, menjetek végig a városon,
Ugye, és mind azoknak a homlokára írjátok egy jelet, akik sóhajtoznak és nyögnek azok miatt az utálatosságok és bűnökért, amelyeket a városban és az országban elkövetik. Amikor az önvédelmi, tehát az önvédelemből fenntartott lelki közömbösségnek a burka lepattan rólunk, amikor nem többé közömbösek vagyunk, többé nem csak önmagunkkal foglalkozunk, többé nem csak az érdemes, vagy nem csak az érdekes a számunkra, hogy nekünk mi legyen, nekem mi legyen, jó legyen, vagy rossz legyen. Nem az én személyes érzésem az első helyen áll az életemben, hanem azt nézem, amennyire erre hivatott vagyok, hogy másnak hogyan tudok segíteni. Más vajon hogy érzi magát? Hogy tudok őt emelni? Szóval, tettel, szeretettel, és egyébként itt szeretnék hozzátenni, hogy testvéreim, ne csak szóval szeressük, ugye? Tehát hogy van ez? Hanem cselekedetekkel, valósággal, valóságban, nem csak egy jó bátorító szó, az is nagyon sokat ér. Látom én ezt nap, mint nap, amikor emberekkel leülök és beszélgetek. Hogy amikor visszahív, és azt mondja, hogy hihetetlen, hogy 2 órát szántál rám, és hogy ez mennyi mindent jelentett a számomra. És lehet, hogy ennek az embernek az utolsó pillanata volt, akinek elmondtam. Mert rá 2 nappal hív a fia, és azt mondja, hogy most bevittük, be van kómálva az apám, és bevittük a kórházba, és nem is tudtuk, hogy ilyen súlyos a helyzet. És ott ült mellettem, és 2 órán keresztül élet és halálról is beszéltünk. Testvérek, nem tudjuk, ezek nagyon szép dolgok, de amikor még a gyakorlatban is tudunk segíteni, amikor kézzel is tudunk szeretni, testvérek, akkor jelenik meg ez a nemesség, amelyre szükségünk van, és még sok öncőség legyőzendő mindnyájunknak az életében és a lelkében. De éppen ezek a nehézségek, amelyek körülvesznek minket, és az egyre sűrűsödő sötétség, és az egyre hangosabb önvád, higgyétek el, testvérek, a küzdelem bennünk nem fog csendesebbé válni, az egyre hangosabbá válik. Az ördög nyilvánvalóan nem ad föl egy könnyen, azt mondja, jó, hát mindegy. Még valaki, akinek a bűnét el kell viselnem a végén, nem baj. Ő neki a bőrére megy. Minden egyes megvalott bűnötek az ő bőrére megy. Ezt tudjátok, ugye? Az azázalért való bak a végén elviszi a keresztény emberek által bevallott bűnöknek a büntetését. Mert Krisztus azokat a bűnöknek a büntetését vallotta, maga a bűnt azt vallotta, és azoknak a bűneit ideiglenesen, hogy legyen közbenjáró, legyen bűnhordozó. De az üdvözölteknek a büntetését nem Krisztus viszi el. Ez igazságtalan lenne. A végén ő kapja el. Ő a bűn okozója. És azért küzdeni fog, hogy elkapja a lelketeket. Mert ez neki valójában különbséget tesz. Egyel több vagy egyel kevesebb, ez ő neki különbséget tesz. Ne legyünk közömbösek, kedves testvérek. Ne legyünk közömbösek ebben a küzdelemben, mert lényeges dolgokról van szó. És amikor úgy gondoljuk, hogy ebben a tisztulásban, hát, vajon mit is kell tenni? Jóelből szeretnék egy verset olvasni. Jóel, amikor tanácstalanak vagyunk esetleg, és nem tudjuk, hogy akkor, hogy fordulhatunk-e esetleg az Úrhoz, vagy hogy van, vagy hogy nem. Szeretnélek bátorítani egy verset. Jóel második fejezet, 12. fejezete. A 12. verse, elnézést. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szagasatok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkodik a gonosz miatt. Szóval vannak emberek, akik azt gondolják néha magukról, hogy már úgyis mindegy.
nekem már mindegy. Már így is, úgy is. Ki fogok ebből kopni? Amikor a Biblia azt mondja, és lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, hát én biztos nem fogok megmaradni. Engem biztos nem fognak ott hagyni. Én biztos nem maradok beírva, ugye? Mert én valószínűleg nem fogom kibírni az ítéletnek a lelke, vagy a megégetésnek a lelke, ami belőlem kitisztítja a vért és az undokságot. Mert nem bírok szembenézni a saját undokságaimmal, nem bírom elhagyni azokat a bűnöket, amelyek Krisztus vérét ontották ki. Testvérek, a Biblia azt mondja még most is. Még most is így szól az Úr, térjetek hozzám, de ne színleléssel, és ne színpadjasan, és ne hangossággal, hanem imádsággal. Nem a ruhát kell tépni, hanem a szívet. És ez ugye érdekes volt annak idején, mert annak idején valójában az volt, hogy recs, és akkor hamult a fejére, és akkor mindenki tudta, hogy ez az ember gyászol, meg ez az ember bánkodik. Ma is vannak a mi külső jeleink, hogy, hát, hogy úgy nézünk ki, hogy lógatjuk a fejünket, savanyú arccal, és akkor önmarcangoló kifejezéssel, és önmarcangoló szlógenekkel, mert ezek nem igazi mondatok. Aki valójában önmagával kapcsolatosan bizonytalan, az sírással és könyörgéssel mondja ki. Vagy nem is tudom, nem, már könyörögni nem tud, mert nem mer. De ezek az emberek legyenek megszólítva azzal az igével, de még most is az Úr azt mondja, térjetek én hozzám. És ha valaki a szívét megaláz az Úr előtt, higgyétek el, az Isten munkája, az Isten igéje, nem hiába valóan jött erre a földre, el fogja végezni a munkáját. És a végén azt olvasuk, amikor ez mind bekövetkezett, amikor ez mind megtörtént, akkor valami olyasminek a tanúi leszünk, amit mi a legmerészebb álmainkban nem tudtuk volna elhinni. És számomra ez is különös volt, mert, és azért is tartom az igéhirdetést erről az ige szakaszról, mert nem mondom, hogy a lényeg még jön, mert a lényeget elmondtam. De még valami nagyon szép jön. Mint ahogyan ez Jézusnál is így van, mindig először a lényeg, és utána a szép. Először a megtérés, és utána az öröm. Az örömről is kell beszélni. Az Isten segítségéről is kell beszélni. Miután mi átmentünk a megtérésen, miután mi átmentünk azon, hogy az Úrhoz visszatérünk teljes erővel, higgyétek el, az Isten nem hagyja magát. És aki az utolsó időben, ebben a leginségesebb időben, amikor alig kapunk kívülről támaszt és kapaszkodót a lelki életre vonatkozóan, amikor a világ tényleg a szószoros értelmében a velekig gonosz lett, csak körbe kell nézni. A közéletben, az anyagi világban, mindenhol, bárhol az emberek egyre gonoszabbak lesznek. Amikor nem kapunk kapaszkodót, és kibírjuk ezt a küzdelmet ebben a világban, Isten igen nagy örömet fog okozni nekünk. A negyedik vers. Számomra ez csodás volt, és egy kicsit azért nyugtatta a félelmeimet is, mert azért voltak félelmeim is. Emlékeztek az a mondat, amit az elején mondtam, hogy amikor ez a köztiszteletben álló férfi ezt úgy elmondta nekem, hogy a fia miket mondott, hogy menjünk már, mert itt Dunába fognak lőni. Ugye én bennem is felmerült az első pillanatban az a keseredés, hogy vajon mi lesz a világgal. Mert én ugye tudom a proféciákat, és tudom, hogy ez nem csak úgy egy félelem, egy indokolatlan félelem, hanem ez lesz. A Biblia azt mondja, hogy lesznek napok, amilyenek még nem voltak, amióta ember volt a Földön. És Hitleren már túl vagyunk. És Stalinon már túl vagyunk. És egy néhány afrikai diktátoron már túl vagyunk, akik a kegyetlenségnek a netovábbját produkáltak. Ez lesz most még a Földön, csak az egész világon. Tehát mi tudjuk ezt. Na de akkor hol a védelem? Hol van itt a biztonság? Ha valaki az Istent vallja, akkor hol van itt a segítség? Testvérek, a negyedik vers. Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé
nappal felhőt és ködöt, slángoló tűznek fényességét él, mert ez egész dicsőségesen oltalma lészen. Nagyon szép ez a vers a számomra. Igen, örülök ennek a versnek. Ugye az első mondat ez milyen? Vagy az a mondatnak az első része milyen? És akkor mi történik? Teremteni fog az Úr. Ezt már így olvastatok? Láttátok ti már, hogy az Úr teremt? Jó, amikor látunk egy kisbabát az anyának a karjaiban, azt is látjuk, hogy az Úr teremtett. De ez úgy annyira normális, és annyira mindennapi, hogy ez már nem merül föl bennünk, mint csoda. Nem? Szép, Uram, életet hoztál a létre, de már annyira nem hat meg. De hogyan fog az Úr teremteni, hogy nyílik a szemünk, és egyre csak nyílik? Amikor Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, mit csinált? Ugye meneteltek 7 nap és 7 éjjel meneteltek, ugye a Sinai félszigeten keresztül, és akkor kilátástalan helyzet. A Vörös-tenger előtte, a hegyek oldalában, és a hátunk mögött az egyiptomiak. És Isten mit csinál? Dicsőségesen szabadította meg az ő népét, nem? Nyílt a víz. És a Biblia azt mondja, és teremtette a vízfalakat jobbra-balra. Isten akkor teremtett. Ez teremtés nélkül nem lehet. Ez nem egy kis szél volt, amely a Ná-tengert szétfújta. Ez nem egy földrengés volt, amely elszipkázta volna a vizet valahol, és akkor, hanem jobbra-balra 50-60-70 méter vízfal állt. És az Isten népe szépen ott átsétált. Isten teremtett. Miért? Mert a dicsőségét megmutatta. És az Isten az utolsó időre megint megígérte, hogy dicsőségesen fog megvédeni minket. Most is megvéd minket? Hát még szép, hogy megvéd minket. Nem? De látjuk az angyalokat? Láttátok ti már az angyalt, aki megvédett benneteket? Én még nem. De lehet, hogy láttam, de nem tudok róla. De én még tudatosan nem látom az Isten dicsőségét. Szóval én bennem még nem merült föl, hogy egy angyalnak adtam volna kezét. A Biblia azt mondja, és egészen dicsőségesen oltalma lészen. Eddig is van oltalom, nem oltalom alapítván, az is van, de van oltalmunk. Az Isten megoltalmaz minket. Nap mint nap. Ő elrejt minket. Ő megvéd minket. Már most is. És mégis az Isten olyasmit tesz, amelyet el nem fogunk felejteni. Nappal felhő és éjjel tűzoszlop. Minden gyülekezési hely fölött. És ennek is van értelme, azt mondja, minden gyülekezési hely fölött. Ugye? Ezen most lehetne még beszélni sokat, de az Úr teremteni fog a ti szemetek látására újra, mint régen Izraelnek. És ő meg fogja mutatni magát, erősnek fogja mutatni magát. De ez csak akkor, amikor már lezárult az ítélet. Amikor már az üdvösségünkön se jobbra, se balra nem lesz változtatás. Ne a dicsőség miatt higgyünk benne. De higgyünk, hogyha túljutunk és benn maradunk az ítéletben, akkor ő meg is fogja mutatni a dicsőségét. És ezzel bátorítani fog. Ugyanolyan ez, mint amikor Mózesnek azt mondja, az lesz a jel, hogy én vezettelek benneteket, hogy erre a helyre visszajöttök. Emlékeztek erre a mondatra? Azt mondja, az lesz neked a jel, hogy amikor lent vagy Egyiptomban, és hozod az én népemet, az lesz a jel, hogy ide vissza fogtak jönni. Ez egy teljes mértékben értelmetlen mondat, nem? És ez csak a megvalósulása során nyeri az értelmet. Amikor ott áll Egyiptomban Mózes, és próbálja az embereket bátorítani, hogy gyertek velem, ott nincs. Nincs az, hogy ott van. Még nem jött oda. Hogy lehet? Hát persze, értitek a gondolatot, hogy az Isten azt mondja, hogy ha már kihoztalak benneteket, na akkor az lesz a jel, és ezt elmondhatod ott lent. Ez segített? Nem volt előre a jelnek a beteljesedése, nem előre megtörtént, hanem utólag. És így vagyunk mi is. Mi nem előre kapjuk a jelt, hanem utólag.
el kell nekünk hinni, hogy az Isten megjutalmaz minket majd az ő dicsőségével. De akik benn maradnak a könyvbe beírva, amilyen biztos a Szentírás, olyan biztosan látni fogják az Istent teremteni. Olyan biztosan fogják látni, hogy védeni fogja az ő népét. És egészen dicsőségesen lesz. És sátor lészen álnyékul nappal, és hőség ellen, és oltalom a rejtek, és rejtek szélvész és eső elől. Azok, akik az utolsó csapásokban élni fognak, az az utolsó nemzedék, amely látni fogja az Isten munkáját, amely életében tapasztalta az Isten ítéletét, az látni fogja az Isten hatalmas teremtési tevékenységét. A Jóisten adjon nékünk, hogy mi ma ezen a napon, amikor a teremtésről emlékezünk, amikor szombatnapot ünnepeljünk, és emlékezünk a teremtésre, a Jóisten adjon, hogy ma tudjon teremteni bennünk tiszta szívet, és nagyobb vágyat, hogy Krisztussal együtt járjunk, és erőt, hogy győzzük le az ellenséget, akinek csak egy célja van, hogy célt téveszük. Ne engedjük magunknak ezt a luxust, és ne engedjük, hogy az ördög győzzen fölöttünk, hanem Krisztus vére győztes legyen mi bennünk is. És akkor mi is lehetünk annak része, amikor a Ézsaiás 4-ed azt mondja, és ama napon dicsőséges lészen, ékes és dicsőséges lészen az Úrnak csemetéje. Legyen ez mindnyájunk életében így. Ámen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és megköszönjük néked a te ígédet. Nem azért, mert leírtad, hogy segíteni akarsz rajtunk, hanem azért, mert tapasztaljuk, hogy a lelkünkhez újra és újra szólsz, és amikor mi még távolok is vagyunk tőled, te már egészen sokat dolgozol azért, hogy közeledhessünk. Megköszönhetünk néked mindent, ami van nekünk, amik vagyunk. Mindent te tőled kaptunk, lelkiekben, testiekben. És szeretnénk, ígi atyánk, ezt mindent tulajdonképpen visszaadni néked. Szeretnénk szívünket és mindenünket te néked átadni. Segíts nékünk a küzdelmeinkben, amikor a világ gyötör, kísért és eltéríteni kíván. Segíts ebben helyt állni. Segíts kitartani melletet, amikor nem látszik a te oltalmadnak a dicsősége. Amikor segítesz nap, mint nap, mi még észre sem veszünk. Segítségi atyánk melletet kitartani mindvégig. És akkor majd, amikor egy egész öreke valóságra beírsz minket, az új földnek a lakosai közé, várhatjuk te tőled azt is, hogy a dicsőségedet is megmutatod. Arra kérünk téged, még az megtörténik, hadd lássunk a szemünk előtt a te szépségedet, a te jelenetnek a dicsőségét, a te gondolataidnak a szépségét nap mint nap. Szépségedet és erőd, mert szépséged és erőd vonzan minket, égi atyánk, arra kérünk téged, hogy ne a téves eszmék és a csalások, ami ennek a világon állandóan és mindenütt felüti a fejét, hogy ne azok vonzanak minket. Segítségi atyánk megmaradni Jézus Krisztus mellett. Őt nem megutálni, az ő figyelmeztetéseit és fegyelmezéseit nem megutálni, hanem alázatosan a te kezed alatt maradni. Segíts ilyen értelemben mindnyájunkon, hogy megmaradhassunk és megállhassunk, amikor te megtisztítod a te népedet. És megköszönünk, így atyánk, hogy erre tanítasz, és erre felkészítesz. Áld meg mindnyájunkat, így atyánk, akik előtted állunk most, a te szent lelkeddel. Kísér minket haza, amikor hazamegyünk, és segíts, hogy a te lelked ott is velünk legyen. Hogy ne csak itt a te házadban igyekezünk szépre, a szépre és a szentre, hanem hogy egészen szentek
lehessünk a mindennapokban is. Kérünk, hallgass meg ezt a kérést, és add erőt, add fizikai erőt, add gondviselést. Szükségünk van erre, égi atyánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértük ezeket, és egészen bizonyosak vagyunk, hogy te meghallgatsz minket.

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadáson, illetve az utolsó előadáson. Az eredményes súlycsökkentés 10 titkáról szeretnék beszélni. Bemutatkoznék, Tóth Gábor vagyok, táplálkozásbiológiával foglalkozom, és a fogyókúra az egyik olyan terület, amivel viszonylag sokan sokféleképpen foglalkoznak. Elég komoly mennyiségű, népszerűsítő és szakirodalom összegyűlt a témáról, és azt mondják, hogy a súlynövekedést azt általában nem veszük észre olyan gyorsan, vagyis dekánként hízunk. Fogyni viszont viszonylag hirtelen és gyorsan szeretnénk, tehát kilónként szeretnénk fogyni. Azonban ez így nem megy. Ezért általában a lassú hízás majd a viszonylag gyors tervszerűen gyorsan lefolytatott fogyókúrák jellemzőek a világunkra. Ebből adódóan a fogyókúrák nem mindig működnek. A fogyókúráknak van mentális lelki háttere is. Megmagyarázás, jelentéktelenítés, hetvenkedés, áthárítás. Nem ígérem, hogy belemegyek a lelki részébe is, de igyekszünk nem csak fizikai, hanem lelki dolgokkal is foglalkozni az előadásokon. Igyekszem ezeket érinteni. Amikor valaki megmagyarázza, hogy tulajdonképpen enni kell valamit, és ez a valami ez bizony időnként magas kalóriatartalmú, valaki azt mondja, hogy hát szinte alig ettem valamit, a híres nasoló automaták elhelyezésére gondolok, amit az egyik lipidambulancián helyeztek el a Tétényi úti Szent Imre kórházban, és kiderült, hogy amikor a betegek vásároltak kakaós csigát, nasolnivalót, és később megkérdezték tőlük, hogy tudják, hogy mennyi kalóriát fogyasztottak, akkor általában alábecsülték, tehát általában 500 vagy 1000 kalóriával kevesebbet mondtak. Hetvenkedés, áthárítás, igyekszem ezekkel inkább érintőlegesen foglalkozni, és a híres nevezetes álmegoldások, átállás valami másra, a függés kérdése, hiszen talán tudjuk, hogy az étkezés, az élelmiszer fogyasztás, az viselkedési kérdés, illetve, hogy a félelmei miatt nem teszek valami többet, tehát félni különböző betegségektől, mellesleg a fogyás, a fogyókúra hátterében nem ritkán valamilyen félelem állhat. Ez nem túl jó dolog, de időnként szükséges, amikor az orvos egy picit megijeszti az embert, hogy tudnélik, ha nem fogy le, akkor valamilyen komolyabb trauma éri a szervezetet. Ilyenkor az ember szinte rá van kényszerítve arra, hogy fogyjon. Gondolkodás, elmélkedés az, amit az ábra mutatott, és azt hiszem, hogy az a három fontos szempont, hogy mi a feltétele a fogyásnak, és ezen belül is a változtatásnak, illetve ezen kívül, hiszen a változtatásnak csak egy része a fogyókúra, annak elismerése, hogy életvitelemben hiányosságok vannak, helytelen szokások kiküszöbölése nélkül előbb-utóbb megbetegszem, és tanácsra van szükségem. Ezt nyilván nem én találtam ki, hanem ez egy szakirodalmi hármas tulajdonképpen. Tehát senki sem tökéletes, mindenkinek fejlődésre van szüksége, a helytelen szokásokat szép lassan, nem egyszerre ki kell küszöbölni. A túlságosan drasztikus fogyókúrák, amikor egyszerre sok elvet kell megváltoztatni, nem szoktak igazán működőképesek lenni, és a tanácsra van szükségem, elv is rendkívül fontos, tehát külső segítségre van szükség. Mindenkinek külső segítségre lehet szüksége, vagy van szüksége, még a szakembereknek is. Időnként azt tapasztalom, hogy a magunk fajta úgymond emberek, szakemberek azt hihetik, hogy ők már mindent tudnak. Én igyekszem nem elkövetni ezt a hibát, és én magam is szoktam kérdezni nálam okosabb embereket, és elég sok minden össze szokott állni így, tehát érdemes kérdezni, kérdéseket feltenni egymásnak és szakembereknek is. Magyarországon fehérjefogyasztás elég magas, hízlal a fehérje? Tehát tej, tojás, hús, hízlal-e? Nem. Tehát a fehérjéről úgy tudjuk, hogy nem hízlal, 1 gram fehérje 4 kilokalóriát jelent az elégéskor, nem hízunk a fehérjétől. Mégsem fogom javasolni annyira a fehérjedús étrendet, ennek ellenére a fogyókúra során a fehérjék szerepet fognak kapni. Nem is kis szerepet. Másnak is
szakembereknek is. Magyarországon fehérjefogyasztás elég magas. Hízlala fehérje? Tehát tej, tojás, hús, hízlale. Nem. Tehát a fehérjét úgy tudjuk, hogy nem hízlal. 1 gram fehérje 4 kilokalóriát jelent az elégéskor. Nem hízunk a fehérjétől. Mégsem fogom javasolni annyira a fehérjedús étrendet. Ennek ellenére a fogyókúra során a fehérjék szerepet fognak kapni. Nem is kis szerepet. Amikor beleolvastam egy-két

Találtam, hogy a vegetáriánus táplálkozást nem tartják fogyókúrás étrendi formának. És miért? Igen, mert aki elhagyja a húst, ugye a vegetáriánus étrendből, sőt a vegánból pláne hús, tej, tojás is már hiányzik, mit fog enni helyette? Vélhetően szénhidrátokat. Ezért az úgynevezett vegetáriánus irányzatok előretörésével nem mindenki oldotta meg a fogyás kérdés, vagy elhízás kérdéskörét, problémakörét, de még Magyarországon ugye a híres nagy Update program képviselője is azt mondja, hogy a vegetáriánus táplálkozás egyáltalán nem fogyókúrás. Ez szerintem szakmailag azért nem állja meg a helyét, mert számtalanféle vegetáriánus diéta van. Hogy abból hány százalék a nyers zöldséggyümölcs, hány százalék a párolt, mennyi a kenyér, mennyi a cukor? Hát ugye a cukrászdában nem adnak húst. Tehát egy vegetáriánus ember a cukrászdában nyugodtan betérhet, és el is fog hízni. A kenyér is növény, tehát igenis. Azért, mert valaki növényi alapú táplálkozást folytat, még jócskán elhízhat. Ezt csak azért mondom, mert ugyan mi nem javasoljuk a hús fogyasztását, mégis azt kell mondjam, hogy egy növényi alapú táplálkozás is okozhat problémákat, triglicerid szint növekedést, elhízást, stb., akár szívproblémákat. Magyarországon a szénhidrát bevitel, lehet, hogy furcsát fogok most mondani, nem túl magas. Ezen belül úgy értem az összetett szénhidrát, a kenyér, a rizs, a burgonya nem túl magas. A cukor viszont magas. Hozzáadott cukor és a zsiradék, ugye az 10 helyett 15% és 30 helyett 38%. A javasolt kenyérfogyasztás, bár szerintem ez kicsit magas, 50-60% helyett csak 40-45%-ot eszünk. Tehát bármennyire is úgy hírlik, hogy a magyar ember mindenhez eszik kenyeret szinte, a valóságban a kenyér szénhidrát fogyasztásunk elég alacsony, tehát nem ez okozza az elhízást, hanem főszabályként a hozzáadott cukor és a zsíradék, bár zárójeles megjegyzés, a fehér kenyér és a barna kenyér fogyasztása között, felszívódása között van különbség. Mi a különbség? Fehér kenyér és a teljes kiörlésű kenyér felszívódása között. Köszönöm szépen. Azt hiszem, vannak itt már nagyon komoly képzésen részt vett emberek, és ez így is van, és ez fantasztikus, mert a fehér kenyértől igen gyors a vércukorszint megemelkedése. És amikor a vércukorszint gyorsan emelkedik, akkor a zsírraktárak is képződnek jobban. Hogyha a vércukorszint lassabban, fokozatosabban emelkedik, akkor az elhízás, fogyás kérdése is sokkal, tehát más színezetet kap. Nem, magyarul nem hízlal annyira a barna kenyér, rost tartalma miatt, és azért sem, mert egyébként kevesebbet eszünk belőle, hiszen többet kell rágni a rostos ételt. Testtömegindex. Érdemes kiszámolni életünkben egyszer testtömegindexünket, hogyha elértük a végleges test magasságunkat főszabályként, mint egy 20 éves korunkra. Testtömegindex kilogramban mért testtömeg osztva, méterben mért testmagasság négyzetével. Kapunk egy számot, és általában 20 és 25, 20 és 26 között szoktuk ezt jónak tartani. 27-től már mérsékelt, 31 felett már komoly elhízásról beszélünk. Túlsúly. Nem ugyanaz a túlsúly, mint az elhízás. Mikor beszélünk túlsúlyról? Ha maximum 20%-kal, 1/5-del haladja meg a többletsúly a normál, optimális testtömegünket. Hogyha az 1/5-nél nagyobb mértékű, akkor elhízásról beszélünk, ha 1/5-nél kisebb, akkor túlsúlyról beszélünk, ugye ez itt jelezve is van. Nagyon sokan túlsúlyosak Magyarországon, nagyon sokan, de nem mindenkit tekintünk elhízottnak. Esetleg, ezt azért mondom el, mert esetleg ez okozhatja azt a furcsa statisztikai különbözőséget, hogy van, aki más számokat olvas. Van olyan statisztika, amelyik a túlsúlyosok számát is beleveszi, van olyan, amelyik csak az elhízottak, vagy akár súlyosan elhízottak számát is beleveszi. Nos, amikor étkezünk, a vércukorszintünk megemelkedik. Egészségtelen táplálkozás, főleg magas cukortartalmú ételek, illetve üdítőitalok fogyasztásakor hirtelen nagy cukor vércukorszint emelkedés történik, és a vércukorszint emelkedés hatására mi az, ami képződik a szervezetben? Inzulin. Az inzulin túltermelése is megtörténik, aminek mi a következménye? Látjuk, ugye? Hogy a következménye a hiperinzulinizmusnak, hogy leesik a vércukorszint. Ez az a fajta
úgynevezik nasolási kényszer.

kiváltó ingadozó vércukor szint diagram, amit az élelmiszeripar szándékosan erősít. Tehát igazándiból az élelmiszeriparban szinte tudott dolog az, hogy minden olyan élelmiszer, ami megváltoztatja a vércukorszintünket jelentősen, tehát ingadozásra készteti, az nasolási vágyat kelt. Abból többször fogunk enni a fehér kenyér, a látványpékség. Ha megtetszenek figyelni, a tej-tejtermék, ugye nem hízzel azt mondtuk, de felváltotta a natur tejtermékeket és tejet, micsoda? Látjuk, ugye a tejpultokon most mi található. Cukrozott, színezett, aromásított, habosított, különböző krémek, joghurtkrémek, joghurthabok, túrókrémek, tehát megjelentek az édes ízkarakterű tejipari készítmények, nem kevés cukorra. És amikor valaki gyümölcs joghurtot vásárol, és nem natur joghurtot, akkor egészen más mennyiségű cukrot visz be, kalóriát, mint amikor natur joghurtot vagy kefirt eszik. Tehát a cukrozott gyümölcs ízű, vagy gyümölcsel ízesített és cukrozott termékek sokkal magasabb hajlamot jelentenek már az elhízásra. Kossuth Rádióban volt egy pár hónapja egy műsor, kerekasztal beszélgetésen, megkérdezte a kedves riporter, hogy a gyümölcs joghurt az édesség vagy egészséges termék. És nehéz volt rá a válasz, két szakember volt, illetve egy szakember volt jelen a stúdióban, és engem telefonon hívtak fel, hogy egyeztessük nézeteinket, hogy ki mit mond a gyümölcs joghurtról. Mind a ketten végül is meg kellett, hogy állapítsuk, hogy nyilván kiszámoltatták velünk, hogy mennyi cukor van egy pohár joghurtban, stb. Végső soron egy cukrászati készítményről van szó már-már egy gyümölcs joghurt esetén. Ezt igyekeznek úgy megelőzni, hogy aszpartámot, szaharint használnak, de sajnos ez sem hozott igazán megoldást. Az egészséges étrend, az táplálék az A-B görbe alapján dolgozik, és érdekes, hogy elhízás szempontjából mindig a vércukorszint ingadozást okozó ételek jelentősebbek, tehát elhízás szempontjából, mert amikor inzulin terelünk, az inzulin hízlal? Az inzulin. Nem a cukor, az inzulin. Ugyan én nem vagyok orvos, és nem szeretnék kontárkodni az orvos tudományban, de én úgy tudom, hogy aki cukorbeteg lesz, és inzulin függő cukorbeteg, amikor ráállítják az inzulinra az illetőt, akkor hízás indul meg. Tehát maga az inzulin termelés, az inzulin adása a szervezetnek zsír lelakódás, zsírpárnak képződését indítja el. Tehát ezért a cukrás sütemények, a gyorsan felszívódó cukorforrások nem csak azért okozhatnak elhízást, mert cukrot tartalmaznak és zsíradékot, nem keveset, hanem azért, mert igen intenzív inzulin termelést is biztosítanak. Ezáltal a zsírpárnak képződése is megindul. Máskülönben a hiperinzulinizmus, vagyis az inzulin termelés fokozódása, tehát még egyszer egyes-kettes görbe, csokoládé fogyasztás utáni vércukorszint, rák betegségekre is nagyságrenddel jelentősebb mértékben hajlamosít, ugyanis kiderült, hogy a daganatos sejtek képződésében és a tumorok növekedésében az inzulin túltermelődésnek primer elsődleges szerepe van, tehát rendkívül fontos szerepe van az inzulin termelésnek, ezért minden olyan élelmiszer, ami a vércukorszintünket stabilizálja, beállítja, zöldségfélék, diófélék, hüvelyesek, teljes kiörlésű gabonák, esetleg natur tejtermékek, ez esetben a rákbetegségekre való hajlam is jelentősen csökkenthető, míg a cukrás sütemények és a nagyon gyors felszívódású termékek hajlamosíthatnak a rákbetegségekre is. Glikémiás index, biztos hallottuk már ezt a kifejezést, vagy GI, nagy, magas glikémiás indexűek, hát itt most éppen százalékban van, de van, amikor elhagyják ezt a nullát, és akkor csak 9-es értéket mondanak. Malátacukor, burgonyapürépor, tehát kész étel, porok. A méz, érdekes, hogy a gabonából készült pelyhek is gyorsan felszívódnak. Ezért az igazi Kellogg féle műzli reggeli, az miből áll? Gabonából, dióféléből, aszalványból. A diófélék lassítják ugyanis az egyszerű cukrok és hát a keményítők felszívódását is, ezért lehet, hogy furcsa hangzik, de néhány szem dió elfogyasztás, evés után egyáltalán nem a hízásban
hanem a stabilizált vércukorszintben játszik szerepet, tehát a kvázi fogyókúrás. Senki nem hízott még meg egy-két szem dió miatt. A nagy mennyiségű dióféle nyilván bajt okozhat, és okoz is. Elzsírosodik a bérrendszer, stb. De a kis mennyiségű mértéktartó mandula dióféle magyaró fogyasztás rendkívül sokat jelent a vércukorszint beállításában. Van, aki csak kását eszik, és nem eszik hozzá zsiradékot, ami lecsökkenteni ennek felszívódását. Ezek problémát okoznak, nem mindenki fogyasztja szerintem a pelyheket megfelelően, ráadásul azért főzni mindig kell, tehát nyersen nem fogyasztunk pelyheket. Tehát minden, ami szétroncsolt segyfalú pehely, kivéve egyetlen pehely van, ami abszolút lehet javasolni, akár cukorbetegek számára is nyilván korlátok között, ez az appehely. A búzapehely, rozspehely, árpapehely kevésbé, de a zabpehely az egyetlen, ami alacsonyabb glikémiás indexű. Ha valaki félbarna kenyeret készít, fehér zsemle, fehér kifli, abonet, ostják kétszersült, ezek is magas glikémiás indexűek, tehát hízlalnak. Édes műzlik. Figyeljünk a műzlikkel, mert ugyan én fogom javasolni a műzli fogyasztását, de a műzli is hízlal. Tehát a kásafélék is hízlalnak. Hozzáteszem, szintén a Kellogg-féle modellben az édes gabona reggeliben nem a gabona dominál, hanem micsoda? A gyümölcs. A gyümölcs. Tehát amikor valaki fogyókúrázik, és azt mondjuk, hogy fogyókúrás műzli reggelin, akkor ezt nem úgy képzeljük el, hogy egy hatalmas tál zapkása egy fél almával, hanem fordítva. Döntő részben gyümölcsről van szó, és bizonyos mennyiségű gabonát mindig adunk az ételhez, tehát nem csak gyümölcs reggelit képzelünk el, mert a sajnos visszaüthet, ugye a gyümölcs reggeli egy intenzívebb éhségérzettel, és nyilván később az ember ebédre többet fog enni. Ráadásul, ha valaki nem eszik csak gyümölcsöt mondjuk reggelire, akkor a szervezetet kiéhezteti, és hogyha a szervezet kiéhezik, van akkor egy olyan jellemző, hogy a következő étkezéskor több cukrot és több szénhidrátot vesz fel. Ennek ellenére a testkontroll itt-ott működött, sőt, nem is kevesen fogytak le testkontroll miatt. Ismerik a testkontrollt, ugye? Korábbi könyv volt. Nyilván ennek az az oka, hogy sokan a rizs helyébe és a krumpli helyébe, ahogy a testkontroll javasolta, zöldségféléket tettek. Tehát az úgymond szénhidrát köret megszűnt, és helyébe zöldségköret került. Ez okozta igazából a fogyást, de sajnos nem mindenkinek sikerült. Szeretném jelezni, hogy a durumtészta fogyókúrás. Nyilván itt is mértéktartóan, de a normál fehér tészta helyett a durumtészta más glikémiás indexű, jobban beépíthető, itt azt jelzi a egyébként tápanyag táblázatból vettem ki ezt a diagramot, spagetti, makaroni tészta, ezek mindig fehér tészták. Evett már valaki barna tésztát? Tehát teljes őrlésű. Izgalmas dolog, mert megszívja magát, hogy a rostok is benne vannak. Teljes őrlésű, lisztből készült tészták hasznosabbak, fogyókúrába jobban beépíthetőek. De azért azt kell mondjam nagyon zárójelben, hogy a tésztafélék nyilván nem tartoznak alapvetően a fogyókúrás diétában, de mégis, mivel a fogyókúrát mi nem úgy képzeljük el, és én sem úgy képzelem el, hogy csak zöldség és csak gyümölcs, hanem nyilván szénhidrátokat is fogyasztunk, ezen belül durum, illetve teljes őrlésű tésztákkal szoktunk élni. Zappehely és zappehelyből mértéktartó édesítéssel készített akár süteményfélék, itt a stévia, gyümölcs, cukor és a xilit, ami ugye egy fogyókúrás édesítésbe belefér, tehát még egyszer a gyümölcs, cukor, a stévia és a nyírfa cukor, ezek jól hasznosíthatóak. Készítünk zabpehelyből bizonyos élelmiszereket, hozzáteszem. Fogyókúrában a zabkorpát is hozzáteszünk. Ez borzasztó fontos, hogy a zabkorpa és a darált lendmag. A darált lendmagot nem mindig emelem ki, mert nem mindenki szereti. De a darált lendmagnak a szerepe is jelentős, mert igen jó fogyókúrás és vércukorszint beállító, de a zabkorpa is. Ezért a zabpehely, illetve a zabpehelyliszt mellett zabkorpát is használunk, és ez lehetővé teszi egyébként a fogyókúrás termékek ajánlását. Viszonylag újabb fejlesztés, de régi új, tehát nem a legújabb, hanem régi találmány, csak nem hozták forgalomba. Magyarországon
Ugye önök is tudják, hogy igen sok almát préselnek minden nap. Legalábbis, ha nem is naponta, de idén jelleggel. Majd ezek az almarostok, ezek hova kerülnek? Tehát igazi piros magyar alma, igazán piros magyar almának a rostja kimegy külföldre. Mivel a magyar nagyobb élelmiszeripari cégek, a magyarországi élelmiszeripari cégek, amelyek itt vannak, nem magyar érdekeltségek, hanem osztrák, német, stb. Ezért az almarostot kiviszik és eladják a magyar piros almarostot fogyókúrás termékbe, koleszterin csökkentésre, bélvédelemre, elképesztő erős az antikarcinogén rák megelőző hatása a magyar piros almarosnak. És évekig kerestem és tárgyaltam, végre sikerült, itt már találtok az asztalon, most nem mondom el a mikrofon miatt, hogy melyik cégtől, de nyilván tudjátok, hogy nagy cégről van szó. Sikerült tárgyalnom, és egy kedves barátom ott dolgozik, és félre rakott nekünk néhány zsákkal ebből a Németországba kiszállítandó piros almarostból. Azért mondom, hogy piros, és azért hangsúlyozom, mert ez a lényege az almarostnak részben, hogy a piros héj is benne legyen szárított, porított, őrölt formában. Ez a piros almarost, ez nem igényel igazán emésztést, tehát nem hízlal. Viszont rendkívül finom jó íze van, édeskés íze van, hozzátéve tésztafélékhez, enyhe almás íztad, koleszterin csökkentővé, úgy mondjuk funkcionális termékké, élelmiszerré válik, bélvédő, koleszterin csökkentő, vércukorszint beállító, és antioxidáns flavonoidokat tartalmaz a héj miatt, benne van az almának a magja és a magháza is porítva, ami rendkívül értékes. A magház, hiszen tudjuk, hogy az almának a magházában olyan speciális rostok vannak, amelyek az alma magját védik a kártevőktől. Hogyha netán egy kártevő bemászik az almába, akkor ha lehet, ne károsítsa az alma magját, mert ugye az hordozza a géneket és mindent. Tehát a növény, minden növény védi a magját, amennyire csak lehet. Ezért az alma magházban védőanyagok, protektív anyagok vannak. Az alma magházát fogyasztani kellene. Megmondom őszintén, nekem sem sikerült még az elmúlt majdnem 40 éve alatt rászoknom. Az alma magház fogyasztása nem egy egyszerű projekt. Az alma magház is a mag elfogyasztása. És nem is szabad sokat tenni szerintem az alma magjából sem, de kis mennyiségre szükség van. Ezért az alma magházát és magját is tartalmaz ez a bizonyos alma, piros almarost por. Azért beszélek erről ennyit, mert ez egy viszonylag új fejlesztés. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amíg nem tudtam hozzájutni a piros almarosthoz, addig az alma magházát és magját külön beszereztettük, megszárítottuk és megőröltettük. Ezért az asztalnál még kifutó termékként, azt hiszem 300 forintos önköltségjár magasságában találtok alma magház és magport, ami szerintem egy fantasztikus anyag, csak még mindig hiányzik belőle az alma héja, de így már egészében, azt hiszem egészen komoly antioxidánsa és fogyókúrás termékével alma rostból néhány gyógynövénnyel együtt mikroörleményt készítenek külföldön, és Magyarországra visszajön a saját almánk időnként fogyókúrás termék formájában 6-7-8 ezer forintért. Egy kis szója izolátummal, egyebekkel tuningolva, egy-két gyógynövénnyel, ami ugye mondjuk a szennalevél, egyebek, és valamilyen egyéb rost anyaggal, bentonit, kovaföld, stb. Tulajdonképpen nagyon drága, sok ezer forintos, jól reklámozott termékként tudják eladni. Megmondom őszintén, ez az a folyamat, hogy Magyarországon kiviszik a képződött értékes anyagot, kint feldolgozzák, majd visszahozzák, mint egy márkás termék. Hát ez az, ami igazán furcsa, hogy miért nem Magyarország készíti el ezeket a nagyon hatékony és jó termékeket, valahogy ez nem alakult még ki. 30-50% glikémiás indexű tej, joghurt, kefir, stb. Általában a tejtermékeket mégsem fogom tudni igazán javasolni, mert a tejjel van egy kis gond, az, hogy gátolja a fogyást. A tejben lévő anyagok ugyanis nem hízlalnak, de nem engedik elindulni a zsírmobilizációt, ezért a tejtermék meghagyása az étrendben, akkor is, ha sovány, egy picit lassítani fogja a fogyókúrát. Joghurtnál, kefirnél ezzel szoktak vitatkozni, de natúrtejet nem hagyunk a fogyókúrás étrendben, azt kell mondanom. Natúrtej, tehát iszolj egy pohár tejet, vagy például a tehéntejjel készült fogyókúrás turmixok.
egy picit problémásak, mert akkor már inkább kókusztejjel, szójatejjel, rizstejjel, tehát növényi tejjel készítve ez sokkal hatékonyabb fogyókúrát jelenthet. 30% alatti glikémiás indexű igazán fogyókúrás termékek, helyesebben vércukorszint beállító, inkább így mondom, gyümölcscukor, csicsóka, szorbit, lencse, hüvelyesek. Fogyasztanak a hüvelyesek? Tehát lencsefőzelék fogyaszt? Vigyáznunk kell vele óvatosan, mert egy tál lencsefőzelék azért az egy komoly tétel. Inkább fehérje van benne, de keményítő is van benne, ezért mértéktartóan bánunk ezekkel is, de jó tudni, hogy a borsófélék beállítják a vércukorszintet, az újabb nemesített cukorborsok már azért kevésbé, és ezért zappehelylisztel, barna rizslisztel rántjuk, hogy a rostokat, ugye mondjuk egy zöld borsófőzeléket, hogy még annál is lassabban szívódjanak fel, tehát teljes sörlési lisztekkel készítjük a sűrítő anyagot bele. Dió, magyaró, korpásműzli, színes főzelékek, saláták, cékla, és végig sorolhatnánk a zöldségféléket, ezek mind fogyasztanak. Akinek a gyomra bírja, paradicsom. A paradicsom, és van még egy-két anyag, káposzta. Az egyik legjobb fogyókúrás étel, mert a paradicsomra mondhatjuk azt, hogy köszönjük ezt a jó kis tanácsot, de ez inkább savasítja a gyomrot, és ettől inkább éhesebbek leszünk. Ha egyébként szerintem a paradicsom lé vagy sűrítmény nem igazán mindenkinek nem csinál nagy éjségérzetet, de a káposzta. Ha valaki már fogyasztott nyersen egy levél, kis levélnyi káposztát, tehát fehér édes káposzta, vagy lila káposztát, tessenek kipróbálni este fele annyi kenyér, és hozzá egy viszonylag megtermelt nagyságú káposztalevél elfogyasztása, ugyanazt a tehetségérzést fogja biztosítani, de sokkal kisebb, lényegében fele annyi kilokalória vagy kilozsul mellett. Amikor, tehát a káposzta félék elképesztően fontosak egy vacsora során, amiként a sárgarépa, általában este a zöldségféléket kevésbé pároljuk, inkább nyersen fogyasztjuk el, hogy jobban kelljen rágni, és ezáltal a tehetségérzés jobban kialakul a vacsora idején, jól lehet, nem fogyasztottunk sok kalóriát. Glükóz vagy szőlőcukor. A szőlőcukor vagy elég, látjuk itt a bal oldalon, lebontás, aerob módon széndioxid, víz, ATP, energia, vagy pedig anaerob módon testedzés, tejsav, ATP. Kevesebb energia képződik. Átalakítja a szervezet zsírokká, ebből készülnek a zsírpárnák, és szeretném megkérdezni itt a jobb oldalon, lehetséges, hogy a cukorból a szervezet valami jót is épít? Igen. Mármint úgy értem, hogy jót, hogy nem zírszövetet. A májban és az izomban a glükózból glikogén lesz. Mi ez a glikogén? Egy szénhidrát raktár, amit a szervezet tetszőleges módon tud használni napközbeni testedzés vagy stressz hatás, vagy egyéb folyamatok során. Egészséges embernek is tehát vannak cukorraktárai, csak nem zsírpárnák formájában, hanem lehet, hogy furcsán hangzik, de izomszövet és a májszövet formájában. Egészséges emberek nyilván, aki olyan típusú életet él, hogy hirtelen van szüksége nagyobb erőre, tehát pár másodpercre, mondjuk fizikai munkát végez, stb. Hirtelen ott izomszövet képződik, aki viszont hosszú távon dolgozik, egész nap pörög, úgymond, de nem nagyon, de mégis dolgozik, ott viszont a máj glikogénje növekszik. Nyilván ez a sprintfutó kontra maratonfutó esete. Ugye tudjuk, hogy a sprintfutók és a maratonfutók testalkata mennyire különbözik. Ugye a sprintfutók, azok izmos felsőtestű, elég komoly izomzattal rendelkező futók, míg a maratonfutók vékony szikár testalkatúak. A glikogén a két esetben máshol van. Az egyik esetben a májban, nem az izomszövetben, a maratonfutónál, másik esetben az izomszövetben van, mert szinte egy levegővétellel kell végigfutni egy 100 métert, ott azonnal felszabadítható izomglikogénre van szükség. Visszatérek az ábrához. Nem egy könnyű eset, amikor egy kedves hölgy vagy férfi centiméter szalagot vesz a kezébe. Mert hogy meg kellene mérnünk, amikor senki sem lát bennünket például, a csípő és a derék körfogatunkat. Miért? Ennek az aránya egészen pontosan fordítva derék körfogat, ez elvileg, sőt gyakorlatilag is a legkisebb kerületű része a törzsünknek,
és utána a csípő körfogat, tehát egészen a legnagyobb kerületű részünkkel kell elosztani. Ez egy hányados lesz, hölgyeknél 0,85. Manökken alkatú hölgyeknél 0,7-es, 0,68-as érték. Nyilván ez már inkább a hollywoodi színészek világa, tehát ezzel nem foglalkozunk annyira, és nem is muszáj törekedni, meg kicsit sántít azért ez az arányszám, mert nem mindig a darázsderékre utal, hanem az arányszám akkor is kicsi, hogy valakinek a popsia nagyobb egy kicsivel. Tehát nyilván nem teljesen tökéletes a szám, viszont férfiaknál az alma típusú elhízást nagyon jól lehet vele tetten érni, hogyha a férfiaknál gyakorlatilag ugyanakkora a derékkörfogat, mint a csípőkörfogat, akkor van már egy kis pocak lényegében, akkor a férfiak, tehát egyes érdeket kapunk, akkor alma típusú elhízásról beszélünk, és ha alma típusú elhízásról beszélünk, nem is merem mondani, ha hölgyeknél esetleg egyfelé tendá, hölgyeknél is, nem csak a kört, hanem az alma típusú elhízás is jellemző, a zsírszövet a hasi zsigerek között van, ez okozza bajt. Kettes típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, szívinfarktus, érelmeszesedés, epekő, túlsúly, elhízás gyakran vezethet epekőképződéshez, légzési és pszichés zavarok, éjszakai légzések kimaradása, túlsúlynál, elhízásnál, természetszerűen mozgásszerű problémák, köszvény, hát nyilván hajlamkérdése is, egyes, főként emésztőszervi rákbetegségekre való hajlam növekedése, emésztési zavarok, ezek mind összefüggnek az alma típusú elhízással. Ezért hölgyeknek is és férfiaknak is a has izomzat karbantartását ajánljuk. Mivel sokan elkezdtek, nem sokan, de néhányan elkezdtek felüléseket végezni, most már közzé is teszik, hogy nyilván a hasizom karbantartásának többféle módja van, és nyilván nem csak az elülső, hanem az oldalsó hasizmokat is dolgoztatni kell. Én most nem megyek bele ennek a részleteibe, mert itt kint kedves Imre barátom kint van személyi edzőként, oldalsó hasizom fejlesztés, sőt hozzáteszem, hogy nem csak hasizmunk van, hanem annak van egy hátsó vonzata is, és az milyen, hogy nevezik azt. Ez az hátizom, alsó hátizomzat, nyilván nem mondom ennek a latin megfelelőit. A lényeg, hogy az hátizomzat és a hasizomzat karbantartása, mind a gerinc, mind pedig az elülső has és a bél kacsok szempontjából is kulcsfontosságúvá válik. Tehát én most már nem csak az elhízásról beszélek, hanem az elhízás csökkentése a fogyás kapcsán egy egészséges bélműködés és egy egészséges gerincműködés kialakításáról is. A testtömeg csökkentés titkaim, mivel azt ígértem, hogy néhány idézőjelvetett titkot megosztok önökkel, azt az új szövetségi nézetet tartom szem előtt, hogy tervezett életvezetés. Tehát aki tornyot akar építeni, mondja az új szövetség, először leül és felszámítja a költséget, van, amivel elvégezze. Tehát, mint hogy az építkezés, a test karbantartása, a fogyás is tervezettséget igényel. Van egy kedves barátom, akivel évente találkozom, és körülbelül 8-10-szer már összefutottunk, és még mindig a tervezés állapotában van. Szokta ezt viccesen mondani, hogy ő lassan érő típus, tehát ez a másik véglet. A tervezésre szükség van, de a tervezésnek is van egy határa, amikor el kell indulni. Általában, amikor valaki fogyókúrára készül, tervezze meg, hogy milyen módon, milyen, körülbelül milyen sebességgel, milyen típusú fogyókúrát szeretne véghez vinni. Ugyanis többféle van. Milyen fogyókúrákat tetszenek ismerni? 7 és 17, ugye például? Úgy nevezik helyettesítő fogyókúrás ajánlás. Mi az, hogy helyettesítő? Ne egyél vacsorát, helyettesítsd be a 7 és 17-tel, helyettesítsd be a turbódiétával, magyarul az én termékemmel, most az én helyébe tegyenek egy szemét. Egy termékkel. Itt a cél üzlet. De ezzel most nem azt mondom, hogy egy ördögi stratégiáról van szó, mert ezek is tudnak működni. Tehát nem kevesen fogytak, vagy csökkentették a súlyukat, akár a 7 és 17-től, mert aki nem vacsorázik, eleve fogyni fog.
és a vacsora helyébe berakok egy rostos turmixot, az említett mikrorostos turmix, az viszonylag egyszerű rostokból egy speciális eljárással készült stabil vagy stabilizált turmix, ital vagy por, ezek valóban vizet kötnek meg, és a vizet megkötő turmix vagy por, az mindig fogyasztani fog. De hadd tegyem hozzá, hogy vizet köt meg a pektin is. Miben van pektin? Köszönöm. Tehát már is megint eljutunk, most nem is az almarostig, hanem magáig a nyers almáig, amiben még ráadásul víz is van, és egyebek. Tehát, hogy pusztán csak az a tény, hogy valaki egy étkezés helyett almát eszik. Nyilván estére, vacsorára az almafogyasztás nem mindenkinek tudjuk javasolni. Reggel meg, ahogy mondtam, ugye, nem biztos, hogy jó a gyümölcs reggeli, tehát hova rakjuk az almát? Nyilván a gyümölcs reggelinek az 50%-ába tehetjük be a gyümölcsöt, nyilván nem banánt és avokádot fogunk, hanem almát betenni. De azért megkockáztatnám, hallgatóink egy része bírja az alma vacsorát. Bírja az alma vacsorát, csak hogyha nem eszünk hozzá semmi más, tehát csak gyümölcsöt, próbáljuk ki, hogy működni fog, mert a pektinek tehetségérzést adnak. Egyébként a szilva, a ribiszke, de még a szőlő is jelentős mennyiségű pektint tartalmaz, ezért ezek a pektin tartalmok révén fogyókúrásakká válnak a zabkorpa is. Ezért mondtam, és a lendmag is pektin tartalmaz, vizet köt meg, és a vizet megkötő rendszer pedig a bélben mit csinál? Magával szívja a toxinokat, a vizet és a gyebeket, és megindítja az ingert, és az ember gyakrabban jár a mellékhelyiségre, tehát tisztulni fog, és végül fogyni is fog. Máskülönben egyesek azt mondják, hogy a hízást a toxikáció is erősíti. Tehát a méreg anyag felhalmozódás a szervezetben vizet is megköt, és zsírpárnákat is létrehozhat. Erről vannak nézetek, és el tudom fogadni, mint ahogy a DDT is, ugye tudjuk, hogy hol raktározódik a DDT, a fókaszsír, stb. Tehát a halak, állatoknak a zsírjában, tehát a kémiai anyagok jó része a zsírpárnában raktározódik. Teljesen természetes, hogyha valaki vegyszeres ételeket fogyaszt, a szervezet ösztönösen zsírraktárakat hoz létre, hogy ezekben raktározhassa a zsírban oldódó, vagy abban úgymond hát betegség nélkül egy ideig raktározható, sterilen hermetikusan elzárható anyagokat. Tehát ezért megkockáztatnám, a hízás hátterében valóban lehet egy mérgeződés, nem idézőjelben persze. Aki elkezd egészségesebben táplálkozni, kevesebb vegyszerest fogyaszt, többet termel maga, azt fogja észrevenni, hogy a zsírpárnái szépen csökkennek, hogy a vegyszerek is csökkennek a szervezetben, máskülönben a bőjt és a tisztító kúráknak a szerepe. Vigyázzunk, hogy a bőjt után vissza lehet hízni simán. Tehát maga a bőjt, igaz, fogyaszt, jócskán vizet veszítünk, de zsírt is veszíthetünk, és izomsejtet is, ha nem vigyázunk. A bőjtök után visszahíznak az emberek. Én ritkán látok olyat, hogy valaki bőjtől mondjuk 5-8-10 napot, és ugyanolyan súlyú marad, mint a bőjt után, hanem visszajön, és ez természetes is. Tehát vigyázzunk, hogy a bőjtkúra nem feltétlenül fogyaszt, hanem lehetséges, hogy végül hízdalni fog a jó-jó effektus miatt, de a bőjtnek a nagy haszna az a vegyszerek és a toxinok kitisztítása a szervezetből, ami viszont csökkenti a zsírszövet képződési hajlamot. Reggelitől általában nem hízunk. Főszabály. Lehet ezzel vitatkozni, elfogadom, de azért hozzá kell tenni, sok szakmai érv szól amellett, hogy reggelitől nem hízunk. Ha valaki rengeteget reggelizik és elképesztő sokat, ritkán szoktam ilyet látni vagy hallani, ott elképzelhető, hogy a szerepet kap, de nem jellemző, ebédtől már részben, vacsorától szinte mindig hízunk. Zsíros, energiadús vacsorától. És ha már elkezdtem mondani, hogy milyen típusú diéták vannak, emlékeznek, mit mondtam az előbb? Milyen típusú? Helyettesítő. Milyenek vannak még? Az update, az milyen típusú fogyókúrás diéta? Én most nem így csoportosítottam, hogy Atkins, meg Norbi féle, hanem szakmai csoportosítást alkalmaznék, nem név szerint itt, vagy fajta szerint itt, szakmai csoportosítást, tehát helyettesítő, van a napszakhoz kötött az update, napszakhoz kötött diétás megoldás, vagyis megmondja kedves Norbi, hogy melyik napszakban milyen típusú ételt ehetünk. Ellátja az élelmiszereket ugye a kódokkal, és ezekkel a kódokkal az ember könnyedén be tudja azonosítani a különböző élelmiszereket.
megkockáztatnám személy szerint bármennyire sok támadás is éri az ABD programot, mondván, hogy micsoda üzletemberek vannak mögöttem, meg micsoda pénz. Azért én személy szerint, hogy utána néztem, elég komoly szakmai háttere is van ennek, tehát nem légből kapott dolgok ezek, és működik is sokszor, de az ABD-t is beleveszi azt a pluszt, hogy személyedző, ugye? Személyedző. És hogyha a személyedző már nincs, kedves Lagzi Lajcsi mellett elnézést kérek ezért a szóért, akkor már visszajönnek a súlyok. Tehát mindaddig, amíg van egy stabil ember, egy stabil edző és egy stabil elvrendszer mellettem, addig működik. Az a baj, hogy a fogyókúrás ajánlások többsége az halat ad és nem hálót. A szó képies értelmében. Tehát megoldást ad konkrétan, de nem megoldási képletet, amit én magam hajtok végre. És megmondom őszintén, hogy azok az elvek, amiket én fogok mondani, ezek ezért nem lesznek annyira, hogy mondjam, újszerűek, hanem alapeszmék lesznek, de aki majd komolyan veszi ezeket, meg fogja látni, hogy csökkenni fog a testtömege, és kézben tarthatóvá válik a testsúly. Szeretném hozzátenni, vannak olyan emberek, akiknek a testtömege egy picit mindig magasabb az optimálisnál. Hölgyeknek mondom, asszonyoknak különösen, a női szervezet, tudomásom szerint, könnyebben képez zsírraktárakat. Ennek az oka is megvan. Anatómiailag, élettanilag az oka megvan, hogy a hölgyek szervezetében a zsír arány magasabb, mint a férfiaknál. És amikor egy hölgy, egy nő szeretne olyan testalkatot, hogy ő szálkás legyen, hogy ő rajta ne legyen zsírpárna, mert hát ugye hát ő hogy fog akkor kinézni, az veszélyes is lehet tudomásom szerint a kedves hölgyek szervezetére, hiszen a zsírpárnák nagyon fontos hormonális védelmi funkciókban is részt vesznek, ezért a zsírpárnák eltávolítása egy bizonyos határ felett a hölgyek számára igenis megkockáztatnám veszélyes, idegrendszerre nézve, hormonrendszerre nézve, egyebekre nézve. Ugyanúgy, ahogy az elhízás is veszélyes, a túlzott fogyás is veszélyes. Férfiaknál viszont ilyen hírről nem tudok beszámolni, tehát a férfiaknak igenis azt kell mondanom, bizonyos értelemben el kell, hogy hasznos eltávolítani magukról a felesleges zsírpárnát. Egy szálkás férfi esetében inkább egészségről beszélünk, egy nagyon lesoványodott vagy sovány alkatú hölgy esetében pedig nem beszélünk annyira egészséges testalkatról. Nyilván itt is alkati kérdések vannak. A hölgyeknél, ami öröklött, az a csípő. Tehát ugye a hölgyeknél az altest, a popsinak a mérete, illetve a csípő csontok, azok tulajdonképpen alkati kérdések. Lehet, hogy egy hölgy olyanná szeretne válni, mint egy színésznő, mondjuk olyan alkotóvá, de nem fog, mert a csípő csontjai nem olyanok. Ezért mindenkinek a saját maga által, magával szemben támasztott követelményeket kell megugornia, tehát ezt csak azért mondom, nyilván közhelyként is hat, de alá kell húzzam, hogy senki ne tűzzön ki olyan szabályt, hogy valaki máshoz szeretne hasonlítani. Nem fog menni, és ez súlyos lelki-fizikai anorexia kérdése, bulimia kérdése, falánksági rohamok kérdése, életveszélyes problémákkal is járhat. Tehát helyettesítő ajánlások, napszakhoz kötött diéták, és harmadik, élelmiszerekhez kötött diéták. Tudunk ilyet mondani? Élelmiszerekhez kötött diéták. Citromkúra, dinnyekúra, sőt, még van tejkúra is, mert mondtam a tehéntejre, hogy ez miért nem jó. Alma, igen. Amikor egy-egy gyümölcsre, zöldségre adaptált diétát adnak közre, szeretném aláhúzni, mindegyik működik, csak egy oldalú. A sárgarépa kúra is, mi ráállhatunk egyetlen növényre, csak nincs értelme, mert az alapeszmink az, hogy éljünk változatosan. Máskülönben a gyümölcskúrát azt javaslom. Ez sem mindenkinek. De itt én nem nevezek meg egy gyümölcsöt, bár kiemeltem már az almát, citrom, citrusfélék, stb. Azért mondom a citrusféléket külön, mert úgynevezett aromás gyümölcsök. Az alma az nem. Aromás gyümölcsök. Citrom, narancs, grapefruit, aromás gyümölcs. Az aromás gyümölcsre az jellemző, hogy epehajtó. És az epehajtó gyümölcs, amit mértékletesen, tehát nem durván hajtja az epét, ezáltal koleszterincsökkentővé is válik. Amikor citrom, tehát amikor több gyümölcsöt fogyasztok egyszerre, mondjuk aromás gyümölcs is van benne,
Az alma is csökkentheti a koleszterin, sőt, csak az alma nem hajtja az epét annyira, de csökkenti a koleszterin szintet. Tehát ugye a benne lévő pektin és egyéb anyagok miatt, de a citrom viszont epét is hajt. Nem véletlen, hogy reggelente, amikor azt mondjuk, hogy ha valaki nem akar mondjuk vizet inni, akkor egy pár csepp citromot vagy narancsot csöpögtessen a vízbe, az az egész éjszaka pangó epét, ami hol pangott, az epehólyagban, ugye úgy nevezik, hogy hólyagepe. A hólyagepe, ami eléggé besűrűsödhetett, és eléggé mélyzöldes színű, azt érdemes reggel egy úgymond epehajtással kitisztítani. Máskülönben egy műzli reggel is simán kitisztítja, hiszen a műzliben rostok vannak, és a rostok is epehajtók. Ugye kolecisztokinén termelés, de most nem megyek bele, a rostok is hajtják az epét, tehát nem a zsír, nem a sertészsír, nem ilyesmi, hanem a rostos reggeli hajtja az epét. Ha valaki gyümölcs reggelit folytat, tehát nem fogyaszt műzlit, vagy gabonaféléket, vagy teljes örlésű kenyeret sem fogyaszt reggel, akkor is egy pár csepp citrommal vagy narancssal aromás gyümölcsel, grapefruitlével tud egy picit segíteni az epehólyag működésén, tehát reggeli. A második alapelv: hozzáadott és rejtett zsiradékot csökkentjük. Megint nem mondtam ezzel újat, de rendkívül fontos. Ugyanis a zsiradékok elképesztően hízlalnak, de én említettem a diót, említettem a mandulát. Ezek ugye rostosak, ezek máshogy szívódnak fel, egészen más, ha valaki napraforgó magot eszik, mint a napraforgó olajat fogyaszt. Nem ugyanaz a kettő. Ezért mi általában diót, dióféléket beledolgozunk az ételbe. Ha használunk olajat, akkor lenemag, oliva, esetleg hidegen sajtolt egyéb olajokból, de nem sokat, és inkább a salátákhoz használjuk. Nem fogyasztunk túl sok zsiradékot. Fontos, hogy a Magyarországon hát eléggé divatos magyaros étrendi formák problémásak. Zsírszalonna, hát szinte rémálmaink egyike ugye a zsírszalonna. Érdekes, ahogy ezen a fotón tojás mellett van a zsírszalonna, mert ugye szakmailag a tojás sárgája és az állati zsírok együttes fogyasztása okozza az igazi nagy bajt. Ha valaki lágy tojást fogyaszt teljes örlésű pirítóssal és jó sok sárgarépával vagy káposztával, nagy az esélye, hogy semmi gondja nem lesz tőle. Nyilván nem javasolom a napi 5 lágy tojás fogyasztását sem. Csak jelzem, hogy a tojás rehabilitációja ezért történt meg, mert nem csak a tojás koleszterinje volt a hibás, hanem a zsírok. Egyébként látjuk, hogy milyen színű a tojás sárgája, és hogy mitől sárga a tojás sárgája. Nyilván most már sok mindentől, amivel etedik a csirkéket, de eredetileg a karoténtől, ugye? Tehát igazándiból a tojás, az igazán jó tojás sárgája, ami jó sárga is, nem a kurkumától meg egyebektől, hanem a karotintól, ott van benne a védő anyag. A koleszterin ellen hat a karotin? Igen. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki tojást eszik, akkor a karotin, ami a tojásban van, főleg, ha még salátákat is fogyaszt hozzá, nem nagyon engedik a koleszterin lerakódását, az ér elmeszesedés kialakulását. Még egyszer hozzáteszem, mivel nem vegán étrendű mindenki, aki itt van, ezért bátorkodom ilyeneket mondani, hogy a tojás milyen formában javasoltabb, és nyilván fogyókúrás szempontból is, a tojás rántottánál a lágy tojás sokkal jobb, tehát fogyókúrás ételnek minősül a tojás, tehát nem hízlal. Finomított gabonák fogyasztását megszüntetjük. Ez egy elég markáns tanács, nem eszünk fehérlisztes terméket, mert az agyonvágja a fogyókúránkat. Bárhol is tartanánk a fogyókúrában, a finomított gabonák helyett teljes őrlésű, teljes értékű gabonákat teszünk. Hadd kérdezzem meg, van-e különbség a kenyér és a kása között? Kenyér, kása. Nyilván van. Tehát mi a különbség a kenyér és a kása között? A kenyér az hogyan készül? Igen, bedagasztjuk, az élesztő az fontos különbség, de ebben a tekintetben mégsem erre gondoltam, mindjárt meg is látjátok, mire is gondoltam. A kenyér az magas nedvességtartalmú, vagy inkább magasabb szárazanyagtartalmú? Erre gondolom. Igen, mert hogy sül, ugye? A kenyér megsül, ezért a kenyérben alig van víz. Persze van benne, de nem sok.
ezért a kenyér hízla. De a kása, az mit csinál? A kását ugye megfőzöm. És főzés közben a keményítő felveszi, duzzad, mint kelesztéskor a kenyér, csak az ugye megsült, tehát ki is szárad. De a kását nem szárítjuk ki főszabályként, hanem a kását megfőzzük, és ugye elfogyasztjuk. Tehát a kásának egységnyi mennyiségében több a víz. Ezért lényegében a kása még mindig jobban beépíthető egy diétába, mint a kenyér. Mert a kenyér, ez egy száraz anyag, főleg a szikkasztott kenyér, ugye, amit javasolunk, nem a friss kenyér. A kása pedig egy, igaz, hogy kásás anyag, de több benne a víz, és ezért ez egy picit jobban beépíthető és hasznos. A kenyérből elég sokat meg lehet enni, anélkül, hogy éreznénk igazán, hogy hízlal, de később érezni fogjuk. Szinte kizárólag teljes gabonák használata, hozzáteszem tehát aszalványok, gyümölcsökkel együtt, néhány szem dióval a gabonák. Megjelentek a pirult gabona termékek. Vigyázzunk vele, mert a pirult vagy pörkölt gabona termékeket sokszor az ember nem rágja meg jól. Bizony ez megfekszi a gyomrunkat, a bérrendszerben is puffadásokat okozhatnak. Hát a rágás borzasztó fontos. Negyedik fő alapelv, a vércukorszintet egyensúlyban tartó élelmiszerek. Melyek ezek? Póré, hagyma, szára. Alapélelmiszernek tartom. Tudom, hogy csípős, tudom, hogy megvan a maga hátránya. De ha valaki vásárol zöld hagymát, az ugye kisebb, vagy póré hagymát, ha valaki akarja, megeheti a fehér részét. Egyébként az sem rossz. Mondom egy kicsit ironikusan, mert ugye az a csemege, vagy nemesített része a hagymának. Azért veszük a hagymát, hogy a fehér részét adjuk meg. De a hagymának van egy másik része. A zöld. Folsavban, antioxidánsokban, klorofilban gazdag, és elképesztően egészséges anyag. Prebiotikus, tehát bélvédő, bélflóra helyreállító. Minden hagymának a zöld, tehát a póré és a zöld hagyma zöld vége. És olyan anyag van a hagyma zöld részében, ami nagyon szépen beállítja a vércukorszintet. Hasonló anyagok, csak sokkal nagyobb mennyiségben vannak, például a csicsókában, a cikória kávéban, de találunk ilyet az almában, a banánban és a kesudióban is, diófélékben. Ezek mind-mind segítik a vércukorszint beállását. Édesítésre nem cukrot használunk, hanem inkább gyümölcscukrot, nyírfacukrot és stéviát, ahogy korábban már említettem. Minden olyan szokás, ami beállítja a vércukorszintünket egyensúlyban, egészséges. Hadd kérdezzem meg, hogy melyik az a szokás, amelyik nagyon szépen beállítja a vércukorszintünket. Azt hiszem, hogy ide is írtam valahol. Igen, itt van. Megfelelő étkezési ritmus. Ha valaki a legegészségesebb bioélelmiszereket veszi meg, de össze-vissza étkezik, az nem lesz egészséges. Megfordítom, ne értsétek félre, amit mondok, ha valaki nem eszik egészségesen, de mindig azonos időben eszik, egészségesebb lesz. Lehet, hogy akkor is igaz ez, ha egyébként húst meg zsírt fogyaszt, de a szervezetét megszoktatja a rendszerezett, azonos időkben való étrendre. Általában 4,5-5 óra telik el az étkezések között. És újabban a cukorbetegek számára is ajánlják a vacsora kihagyását. Érdekes. Abban az esetben, hogyha a másik két étkezés nem volt magas glikémiás indexű, tehát hüvelyesekben gazdag, diófélékben gazdag, teljes őrlésű gabonákban gazdag, az esti vacsora kihagyása gyógyíthatja a cukorbeteg ember szervezetét megfelelő folyadékfogyasztás mellett. Tehát jelzem, az étkezési ritmus borzasztóan fontos, és az is, hogy étkezés közben nem iszunk vizet, sem folyadékot. Evések között isszuk a folyadékot, a felhígított emésztő nedveknél nem lehet rosszabbat kívánni a gyomornak. A gyomornak a lényege, hogy emészen. Az emésztés lényege az emésztőnedv. Emésztőnedv pedig nincs, hogyha az ember evés után megiszik két nagy pohár vizet, vagy hadd ne mondjam még mit, és fölhigítja a nedveket, a gyomor csavaró mozgásokat indít el, tehát mint a rongyot, amikor az ember csavarja, a gyomor kicsavarja az ételből a vizet. Nagyon fárasztó munka, 1-1,5 kg ételből vizet csavarni. Ráadásul az nem víz lesz, hanem vízben oldott egy csomó anyag van benne, ami tovább jut,
emésztetlenül, aminósavak egyebek, vagy peptidek, fehérje részek. Tehát ez már puffadást okoz. A lényeg, sok okból kifolyólag a folyadékot, ha lehetséges, étkezések között, tehát evés előtt 30 perccel nem iszunk, evés után egy órán belül még nem iszunk. Ez egy fontos dolog, én nehezen álltam rá, de elképesztően meghálálja az emberi gyomor ezt a fajta átállást, amit az én tudomásom szerint nem oktatnak egyetlen intézményben sem, pedig milyen egyszerű elvről van szó. Kapkodó, gyors étkezés és pótcselekvésből való étkezés, ízla, nassolás. Ennek az embernek szüksége van erre a chipsre? Illetve ha igen, akkor megkérdezem, melyik részének van szüksége? Nyaktól, csak nyaktól fölfelé van szüksége rá. Ez agykémia. Az ember gyakran agykémiai étkezést folytat. Neki nincs szüksége a testének rá, de az agy megszokta, hogy ha például villódzik az itt sejthető készülék ezzel az emberrel szemben a televízió, akkor megszokja az ember, hogy mindig ott van mellette valami étel. Elképesztő szokássá válhat. 500 kötőjel 1000 kilokalóriát nasol egy magyar ember egy nap. Majdnem 1000 kalóriát. Elképesztően sok. Gyakran mi nem a főétkezésektől hízunk, hanem a főétkezések közötti ételektől, ezektől a bizonyos élelmiszerektől, ezek okozzák a hízást. Este a vacsora hízlal mindig. Ezért pusztán a vacsora átgondolásával és átváltoztatásával fogyni lehet. Szoktam időnként érvelni, nem mondom, hogy vitatkozni, kedves barátaimmal, hogy mikor érdemes mozogni. Reggeli edzés jó, vagy az esti edzés jó? Ugye nyilván az edzésről én most nem tudok szólni, de az edzés egy fontos része a fogyásnak. Azt mondják egyes okosok, sőt a Spektrum TV-n is volt erről egy műsor, hogy a délelőtti edzés zsírége több, mint az esti. Érdekes. Én egészen máshogy gondoltam volna. Minden esetre ritkasság, hogy valaki délelőtt tud sokat mozogni, mert nyilván dolgozni is valamikor kell. Általában az ember délután este szokott edzést folytatni, vagy tornát. Reggel szokott tornázni, és este szokott edzeni az ember, hogyha szokott. Ezért én megkockáztatnám, hogy az esti edzés, ami legalább 30 percig tart, főszabályként, ugye ekkor nevezünk zsíregetőnek, amennyiben csökkentett vacsorával társul, tehát csökkentett energiatartalom vacsorával társul, minden esetben fogyaszt. Nem is akárhogy. Tehát majdnem azt mondom, hogy az összes fogyókúrás irányzat, összes tanácsa helyébe én összesen 2-3 tanácsot tennék be, amelyek olcsók, mert aki kevesebbet eszik, az soha nem szegényedik el, ugye? Elszegényedni akkor szoktunk, hogyha valamit meg kell vennünk. Ezért az egészséges fogyókúra az legtöbbször nem többletköltséget jelent, hanem kisebb költséget jelent. Mert kevesebbet eszünk, megváltoztatjuk az étkezések mennyiségét. Reggel többet, a reggelidet ne hozd meg senkivel, ugye mondja egy mondás. Az ebédedet hozd meg fele barátoddal, vacsorádat, add az ellenségednek. Ugye ebből lett a király polgár koldus magyar mondás, de ennek volt egy eredetie. Tehát amikor az ember reggelire sokat vagy többet eszik, ebédre általában 50-70%-ot, este pedig 20-30%-ot. Ez az, amit igazán diétásnak és fogyókúrásnak nevezünk. Az esti legalább 30 perces edzés, hölgyeknél női torna, akár csoportos is van meg, szobakerékpár, otthoni torna és kocogás, nyilván nem rohanást mondunk, az egyik legkomolyabb fizikum növelő testedzés, az emelkedőn való felfelé futás. Nem bonyolult dolog, azért nem mondtam valami eszközt. És a lépcsőzés. A lépcsőzést azt óvatosan, nyilván térd, csípő, szív, tehát alkati kérdés, de a lépcsőzés hihetetlenül edz. Hihetetlenül kardió és fogyókúrás is. Aki nem síkterepen kocog, hanem olyan helyen, ahol van lejtős és van emelkedős, de az emelkedő itt most a lényeg, az emelkedő való fölfelé futás, erőléti szív, kardió és zsírégető rendkívül, tehát egy felfokozott mozgást tesz lehetővé, ajánlható. De valaki azt mondhatná erre, hogy hát van más vélemény is. Például az intervallum edzés, hallottunk esetleg erről, intervallum edzés, nyilván nem véletlen, hogy egy emelkedő után
vélhetően meg fogunk fordulni, és lejtőn fogunk menni. Tehát olyan ember nincs, aki csak emelkedőn fut. A lejtő, ha csak nem egy kört tesz. Lejtő és emelkedő. Mind a kettőnek van szerepe a zsírégetésben, és ezért én megmondom őszintén, hogy a sima terepen, Margit sziget nagyon szép hely máskülönben, és ugye kialakított pálya, stb. A Margit szigeti futást, nyilván aki ezt megteheti és ott lakik, időnként érdemes felcserélni más típusú. Úgy nevezik, hogy terepfutás. Terepfutásra a terepen való testedzés egészen más, hogy dolgoztatja a szervezetet, a kirándulás egészen más mozgás, mint a séta, egy fontos szempont. Tehát vacsora. Nyers élelmiszer, hatos pont, a nyers élelmiszer laktató, azonban alacsony kalóriatartalmú. Azt hiszem, hogy ha nem is mondok ezzel se túl sok újat, de kulcsterület a nyers táplálkozás diétában betöltött szerepe. Sőt, egy szelet teljes őrlésű pirítós is belefér. Görög salátát szinte mindenki evett. Mi van a görög salátában? Lehet, hogy lesz erről egy fotóm. A görög salátában van-e energiadús anyag? Nem nagyon találunk, de valami mégis van. Energiadúsabb olivabogyó, ugye? Azért az olivabogyóban van energia, de nem nevezzük hízlalónak az olivabogyót. Ezért az olivabogyó használatát vacsorákhoz ajánlom. Nem nagy mennyiségben, 2-3-4 szemet. Figyeljük meg a hatását, ahogy laktat, telít, és mégis nem ad sok kalóriát. Mi az, ami található a görög salátában, fehérjeforrás? Köszönöm szépen, fetasajt. A vegán görög salátában pedig ugyan a tofu, vagy pedig a pirított magok, tehát tökmag. Nagyon hasznos és fontos dolog, hogy a görög saláta szerintem egy szakmai fejlesztés, mert a fehérjék laktatnak, olivabogyó némileg laktat, zöldségek, rostok laktatnak. Van benne színes, van benne hagyma? Hagyma is van benne, ugye? Klorofil, paradicsom, paprika, stb. Hadd ne soroljam. Gyakorlatilag azt merem mondani, hogy az ilyen típusú vegyes saláták igen előnyösek. Ha valaki ettől még éhes marad, a gabonafélék közül egy valamit tudok jobban javasolni, ez pedig a szemes kukorica. Tehát a szemes kukorica. Tehát ezek a konzervek, vagy akinek van fagyasztott, a csemege kukorica ugyanis, tehát nem a kukorica dara, nem abból készítjük, amiből a kását készítjük, vagy a puliszkát, hanem a nagy nedvesség tartalmú szemes csemege kukoricát javasolom esetleg salátákba. Ugyanis az nem igazán testesít meg magas víztartalma révén nagy energiatartalmat, de vigyázzunk, mert ez már gabonafélnek cereáliának számít, mégis, mivel szemest mondtam, és nem szárítottat vagy ilyesmit, nem malomipari terméket, hanem ugye zöldségként vagy gabonaként fogyasztva, rendkívül előnyös lehet, tehát senki nem hízott meg még ilyen típusú ételtől. Zöldborsóval keverve a kukoricát, mondhatnám mexikói köret gyanánt, egy-két-három szelet tofuval, olivabogyóval fogyasztva, ez mind-mind belefér egy viszonylag diétás étkezésbe. Nyers zöldségfélék közül említettem már a káposztát, sárgarépát, természetesen minden zöldségféle ide tartozik. Aki termeszt otthon csicsókát, jeruzsálemi articsóka néven is ismert, egy kis gumót, ha beletesz, lényegében ugye az inulint nem emésztjük csak a vastagbélben, tehát nincs energiafelszívódás, rendkívül előnyös, hasznos, és fogyókúrás termékről van szó. Egy kedves professzor úr gyárt is, fitokorrektor néven tudtok találni, herbaházban, bioboltokban, fitokorrektor néven csicsóka tabletta. Hogyha valaki kevesebbet eszik, fele annyit, kétharmad annyit, utána elszopogat 2-3 ilyen kis pasztillát, amely megduzzad a gyomorban, hogy a csicsóka tabletta megduzzad a gyomorban, és egy ilyen érdekes anyagot képez, inulin, vizet vesz fel, tehetségérzést fog érezni, és ezáltal is fogyni fog. Ugye a fitokorrektor ezért egy fogyókúrás termékké vált, elég sokan vásárolják, nem olcsó egyébként ez sem, akkor már inkább lehet házilag is termeszteni. Keresztes virágok, hagymafélék, gyökérfélék, stb. Igen, azt hiszem, hogy itt az egyik kulcskép a görög saláta, beszéltem már róla, és fontos, hogy különböző színű, és a fehérje, ugye, mint laktató, a tofu. Bízom benne, valaki már evett tofut,
a tofu ugye nem híz le. 15% a fehérje, nincs benne zsiradék, nincs benne lényegében szénhidrát sem, nem híz le, viszont laktató a szervezet számára folyadékfogyasztás, 2-2,5, most már azt mondja 2,5-3 liter. 330 ml per testtömeg kilogramm. 60 kilós embernek, mintegy 2 liter, 70 kilós embernek, ugye mintegy 2,5 liter. Folyadék napi elfogyasztása, ez 8-9 pohár, 2,5 deciliters pohár elfogyasztása, furcsa, de a víz fogyaszt. Nyilván, mert az emberek egy része, amikor szomjas, enni szokott. Csak azután iszik vizet. Ez baj. Tessenek kipróbálni, hogy ebéd, tehát éhesek vagyunk. Lehet, hogy ez most borzasztó hír lesz, amit mondok, de amikor éhesek vagyunk, nem ennyi embernek, mintegy 2 liter, 70 kilós embernek, ugye mintegy 2,5 liter. Folyadék napi elfogyasztása, ez 8-9 pohár, 2,5 deciliters pohár elfogyasztása, furcsa, de a víz fogyaszt. Nyilván, mert az emberek egy része, amikor szomjas, enni szokott. Csak azután iszik vizet. Ez baj. Tessenek kipróbálni, hogy ebéd, tehát éhesek vagyunk. Lehet, hogy ez most borzasztó hír lesz, amit mondok, de amikor éhesek vagyunk, nem ennünk kell rögtön, hanem innunk.

csizs iszik, megkockáztatám 3-5 deciliter vizet, folyadékot. Lehet gyümölcslevet is, csak akkor kell ugye 30-40 perc az emésztéséhez, illetve a tovább haladásához, hogy mennyit fog enni az ebédkor, hogyha előtte iszik az ember, mindig kevesebbet eszünk, ha előtte sok folyadékot fogyasztottunk. Tehát ivás rendkívül fontos. A cukrot leváltjuk. Cukor és zsiradék leváltása, ez a két fő szempont, és a vacsora csökkentése. Az édességek redukálása, mazsola, asszalványok fogyasztásával, ha szabad említenem, ha már mondtam az almát, egy kedves barátom gyárt alma chipset. Nem szeretem ezt a szót, héjas alma lapka. Úgy nevezik szakmailag, héjas lapka. A lényeg, hogy az igazi alma chips az mindig piros alma héjjal van készítve. És megkértem a kedves barátomat, hogy minden olyan alma héjat, ami kristálytiszta, alaposan le van tisztítva, azt is alakítson chipsé. Ezért az itt kint található alma chipset, ha megkóstoljátok, bontottunk föl, meg lehet kóstolni, találtok benne alma héj chipset is. Tehát magát az alma héjat és az alatta lévő pár tized milliméteres magas vitamin és színanyag tartalmú réteget is tulajdonképpen chipszé vagy lapkává alakítottuk, ezért úgy mondhatnám, hogy ropogós almahéjat is találtok jócskán a kint található alma chipses tasakban. 280 forintért hoztam 100 grammot, ez elég jó mennyiség és viszonylag jó árnak is tartom, ezért bátorkodom ezt elkezdeni, és az íze, mivel a magyarországi déli megyekből származó jó napsugaras almából származik, legyetek szívesek megkóstolni, hogy milyen íze van egy igazi magyar déli, délen termett magyar almafajtából készült chipsnek. Biztos valaki már ilyet fogyasztott, finom íze van, és nem inkább az alma húsára, hanem az alma héjára koncentráltunk alma chips esetében. Nagyon magas antioxidáns tartalma van. Megmondom őszintén, hogy az ilyen típusú édességek helyett én inkább az előbb említett édesízű szárítmányokat, asszalványokat szoktam preferálni. 9. titok a fogyókúrában a helyes problémakezelés. Ismerjük ezt a szót? Bánatháj. Hívják ezt máshogy is, és nyilván nem csak szomorúság, hanem depresszió, sőt, más esetben is az ember ételhez nyúl. Enni szoktunk akkor, hogyha valami nincs rendben az életünkben. Az étel legtöbbször Jolly Joker a problémákra, minden probléma helyébe ideig, óráig befér. De nyilván nem helyettesíti magát a probléma kezelését. Nem egy és nem két ismerősöm probléma kezelés helyett meghízott. Utána egyel több problémája lesz. Ez biztos. És nem is biztos, hogy csak egyel, mert ugye az elhízás az, ahogy mondtam, meleg ágya egy csomó civilizációs betegségnek. Tehát nem jó dolog. Tudom, hogy ez könnyű mondani, de igenis a helyes probléma kezelés, a lelki egyensúly az egyik legfontosabb része a fogyókúrának. Amikor valaki még nem talál társat, akkor azért hízik el, mert hogy társtalan. Ha talál társat, akkor lehet, hogy nem az igazit találta meg, akkor meg azért. A lényeg, hogy sokszor az ember lelki tusáiban enni szokott. Van, aki viszont nem eszik. Az nem tudom, hogy jobb vagy rossz, talán rosszabb, gyomorfekély, stb. De az evés viszont hízást okoz. Én azt hiszem, hogy ezzel értem az anyag végére, a mozgásról csak említést teszek, nyilván kedves Göde Imre kollégámnál, barátomnál lehet jelentkezni, aki személyi edző, Székesfehérváron egy edzőteremben dolgozik, úgy tudom, lehet tőle érdeklődni, milyen mozgásformák ajánlottak. Azt hadd jelezzem, hogy mintegy 20-25 legalább, inkább azt mondom 25-30 perc szinte folyamatos zsírégetés, tehát pulzus növekedés, nevelés hasznos, 120-130-as pulzus per perc, ez indítja el a zsírégetést. Szokott valaki kocogni, vagy futni? Nyilván nem szeretnék senkit sem vallatni. Igen, köszönöm. Ketten-hárman. Tudom, hogy unalmas, tudom, hogy a futásnak megvan a maga hátránya, mármint ilyen szempontból, hogy nem valami felvidító, de ha létezik viszonylag, sőt, olcsó és igazán egészséges sport, akkor ez a megfelelő talajon, megfelelő cipővel, futócipővel végzett könnyű futás. Mondtam, hogy emelkedő, mondtam, hogy lejtő, de maga itt most a futást szeretném hangsúlyozni. Sokféle sportot lehetne javasolni, de

0: a kocogás futás délután este felé lazít, nyugtat, zsírégető hatása van, sovány vacsorával mindig is hasznos, hatásos. Vigyázzunk arra, hogy a futás mozgás után, aki elkezd vacsorázni, annak több fog beépülni. Mert a mozgás után a szervezet visszaszedi az elhasznált fehérjéket, energiát, és többet vesz fel a mozgás miatt. Ezért a testedzés utáni nagyobb étkezés mindig tömegnövelő, a sport utáni kis mennyiségű étkezés mindig tömegcsökkentő hatású, tehát megint nem csak a mozgásról van szó, hanem a mozgás utáni étrend energia tartalmáról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, figyelmeteket, és szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, tanács, esetleg bármi probléma, hogy nem ért valamivel egyet, nyilván lehet ilyen. Szeretném feltenni tehát ezt a kérdést. Úszás. Az úszás kalóriát éget, ez kétségtelen, de nem gravitációs mozgás. Tehát nyilván a vízben a testtömegünk könnyebb, ezért az úszást én összességében inkább tüdő, szív, gerinc és ízületi védőnek tartom. Az úszásnak a fogyókúrába betöltött szerepe egy picit kisebb, szerintem, mint egy kocogás-futást, gravitációs testedzés esetén. Az úszás után, hogyha szintén nem fogyasztunk sok ételt, ennek is van szerepe a fogyásban, csak ez szerintem lassabban fog megtörténni. Egyébként barna köles liszt is van, talán korábban, amikor jártam itt Székesfehérváron, nem biztos, hogy hoztam, az még az Erzsébet utcában volt, és ha valaki szeretne porc építő anyagot, akkor ezt nem állati termékek közül a barna köles, ez egy speciális köles fajta, amit Ausztriából hozatunk, barna köles és szezámmag liszt keverékével készítettünk egy ízületi keveréket, úgynevezzük ízületi formulát, és ebből naponta háromszor egy kiskanállal, hogyha eszünk, ez metakovasavat, kalciumot, foszfort és magnéziumot visz az ízületekhez, ezáltal abban hiszünk, hogy a porcépülés egy kicsit nagyobb hatékonysággal fog megtörténni. Nyilván ehhez is kell a sport és minden más is. Természetesen van kint, ha megnézitek, homoktövis magliszt, egy elképesztő antioxidáns, piros szőlő magliszt, és női és férfi formulák, tehát ilyen maglisztekkel kezdtem foglalkozni, azért, mert úgy érzem, hogy ezek így koncentrátumban, zsírszegény formában, fogyókúrában is és csontépítésben is jól beépíthetők. Hát esetleg ezeket tudom még így javasolni, és ha már az Erzsébet utcát mondtam, az Erzsébet utcában talán tudjátok, hogy lesz ősztől további sorozat, tehát folytatódni fog az egészségügyi sorozat is ősztől. A kérdésre tehát igyekeztem válaszolni. Tessék! Én szívesen hozok létre itt Fehérvár, nem alakult még ez ki. Én soha nem szoktam erőltetni semmilyen terméket, főleg, hogyha termékről van szó. Ezek inkább élelmiszerek, én fejlesztéssel foglalkozom, kereskedelem az nem az erőssége, megvan őszintén. Ha valaki van itt helyben, igyekszünk találni olyan embert, akár a kollégáim közül, aki időnként elvállalja, hogy tart egy kis készletet, akkor csak ehhez az szükséges, hogyha szóltok neki, esetleg Omis Tiborné Anikónak, hogy van igényetek, akkor én szívesen küldök ide egy készletet, akár a szezámmaglisztből, akár a köleslisztből, akár az almacsipszből szívesen. Ezek az árak általában szerintem vállalhatók. 2-3-4 heti adagok vannak 500 és 1000 forint között, nem olyan vészesek szerintem, és így én is rendszeresen fogyasztom akár a tökmaglisztet, hogy a férfiaknak és izomtömeg védelemre is jó a tökmagliszt férfi formula, tehát én magam is ezekkel szoktam élni. Tehát ilyen módon én szeretnék itt egy ilyen kis lerakatot, ha lesz rá, mondom, igény, akkor szívesen. Tessék parancsolni.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy az etekő és a káposzta, hogy kér meg egymást?
0: Az etekő és a káposzta nem mindig barátkoznak össze jól. Az epének igazából a káposzta nem annyira ellensége, inkább a zsírok. A szakma újabb álláspontja szerint az epehólyag védelme érdekében nem kell teljes kímélő diétát tartani, de a K-betűsök azért mindig problémásak. Ananász, grapefruit, citrom és a káposzta és a K-betűsök problémásak. A javaslatom az, hogy mivel az epét általában nem a káposzta leve, hanem maga a káposztának a rostja irritálják, ezért az epebetegek számára a káposzta fogyasztás egy más arcot ölt. Magyarul, vagy a káposztán levét kell, ez kell egy gép, egy lényerőgép. Vagy pedig a lényerést a szájban visszük véghez. Magyarul, a káposzta húsos leveleit összerágjuk, de nem nyeljük le. Ezt tudom, hogy egy kicsit furcsa, amit most mondok, de aki epebeteg, az, annak szüksége van a káposzta levére. A káposzta lében lévő anyagok rendkívül fontosak. A bél, a tüdő, a női szervek szempontjából, és én ezt javasolnám inkább a káposzta levét rágással kipréselni, kinyelni, lenyelni, és magát a káposzta rostjait viszont nem. Nyilván ez egy gusztusos dolog, így ahogy mondom, de szakmailag abszolút ez vállalható és elfogadható, amennyiben valaki a káposztát szeretné fogyasztani. A káposzta rostjai viszont epebetegek számára már problémás, ugye? Karolábé is, tehát jogos volt a kérdés.
1: Szeretnék kérdezni, hogy akinek epekövel van, az végezhet ilyen májtisztítást? Vannak ilyen májtisztító?
0: Szerintem nem. Epekővel rendelkezők májtisztítást nem végezhetnek, helyesebben orvosilag nem javasolják. Nyilván az emberek egy része végez, ennek ellenére kisebb epekövek viszont távoznak. Egy keserű sóval, ugye olívaolajjal, grapefruitlével végrehajtott epe és máj tisztítás során a kisebb epekövek eltávoznak. A problémát az jelenti, hogyha ez nem történik meg, hogyha az epekő beakad, akkor ez ugye életveszélyes állapotot eredményezhet, de erre is azt mondják itt-ott a természetgyógyászok, hogy hát az epe utak képesek elég jól tágulni, főleg, hogyha kapnak keserű sót, olívaolajat és grapefruit levet. Ez esetben olyan rugalmassá válnak, hogy egész nagy kövek is képesek eltávozni, de én azért óvatosságra intek mindenkit. Ha egy kő néma kő, nem nyúlunk hozzá. A néma kövekhez nem nyúlunk. Életünk végéig ott vannak. Ha a néma kő elindul, az általában egy esetben indul el a néma kő, hogyha zsírosat eszünk. Tehát, hogyha nem figyelünk az étrendre, és valaki egy olyan étkezést folytat, ami beindítja a kő felúszását. Ez pedig egy kimondottan zsíros, egy pörköltes, egy intenzív epehajtó. Vannak tipikus epehajtó növények, élelmiszerek, tehát ilyenkor ananászt, ilyenkor grapefruitot nem eszünk. Tehát nem hajtjuk az epét. Ha az a kérdés, hogy szándékosan ki akarom hajtani a követ, akkor egy néma kőből én csinálok egy felúszó követ, lehet, hogy ezzel csinálom a bajt. És ez a kő megmozdul, görcsöt fog okozni, viszont ki nem bírom hajtani, mert nagy, és akkor jön a műtét. Egy olyan kőnél, ami egyébként néma maradt volna életem végéig. Rengeteg ember él kővel, epekővel, sokan nem is tudják, nem vizsgálták őket meg, és soha nem is fog nekik gondot okozni, amennyiben egy egészséges, normál, zsírszegény diétát tartanak. Még a zöldség, még a káposztára sem jön elő. Tehát epeköves, néma epekő, még káposzta fogyasztása sem jön elő, csak a sertészsír, libazsír, a körömpörkölt, a töltött káposzta, a darált hús, nyilván az ilyen típusú ételek, vagy a nagyon sok tojás rántotta fogyasztására a kő megmozdulhat. És akkor...
1: Csak azért kérdeztem, mert most a többieket lehet, hogy nem élek, de az ultrahang ugye kimutatja fél és egy cent, és egy nagy egy cent is, és több kisebb.
0: Igen.
1: Most az ultrahangos orvos azt mondja, hogy nem kell bántani.
0: Igen.
1: A másik orvos azt mondja, hogy azonnal ki kell szedni, mert egy... időzített bomba. Na most kinek van igaza?
0: Ha nem okozott soha tünetet, nem? Időzített bomba a szervezetben sok van. Tehát akár naponta képződő ráksejtek mindig időzített bombák, csak kérdés, mi lesz velük. Igen, én a félelemkeltést nem szeretem a szakma részéről, pláne. Igen. Igen. Személyes alapeszmém az ultrahangos orvossal egyezik meg. Tehát amíg valami nem okoz tünetet, addig főleg epekőnél, nem minden epekőnél, nem nyúlunk az epekőhöz. Az nem véletlen, hogy az szép nyugodtan van. Megmozdítjuk az epekövet, akkor már a hólyagot is ki fogják venni, műtét lesz a vége, epehúja kivétel után megváltozik a zsíranyagcsere, tehát akkor megmozdul minden a testben. Onnantól más az étrend. Én azt mondom, nyilván most erre mondhatná az egyik orvos, vagy másik orvos, hogy hát ezzel bevállalunk egy epegörcsöt. De az epegörcsnek az esélye igen csekély zsírszegény étrend mellett. Csak ha valaki esküvőre, vagy mennyegzőre megy, vagy ilyen helyekre, akkor nagyon vigyázzon a tortákkal, meg az ilyen típusú, mert tehát egyetlen rossz étkezés beindítja, és onnantól már nem fog soha némává válni.
1: Tehát 30 éve körülbelül megvan, egy 25 éve volt egy kis epegörcsem, az
0: Igen. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy ezt hagyni kell. És...
1: Hogy ettem akkor is, azt nem, de azokra sem.
0: Egyébként nem ritkán előfordul. A kisebb epekőek valószínűleg maguktól elkezdenek azért ürülni. Időnként egy-egy kő eltávozik, és nem fog beszorulni, nem is fogod érezni. Viszont a nagy az marad benne általánosan. A néma köveket általában hagyjuk, illetve szója lecitin fogyasztásával a köveket hasítjuk. Tehát amikor valaki lecitint fogyaszt, csírafeléket, nyers dióféléket, hidegen sajtolt olajból egy pár cseppet, illetve szója lecitint szó szerint így lehet kapni, ugye granulátum vagy tinktúra formájában. A lecitin egyenesen szinte az epehúlyakba megy, és a koleszterin alapú köveket oldja, gyengíti, hasítja, és nem kizár, hogy az epekő, a nagykő hasadni kezd, és ilyen esetekben kicsivé válik. Ez esetben, ha eléggé elaprózódik a kő, akkor viszont kihajtható egy keserű sós kúrával, csak ez nyilván ez nem azonnal, ez több hónap, több év alatt történik. Ha esetleg az orvos azt mondja, hogy a kövek megvannak, csak kicsik, akkor ez azt jelenti, hogy aprózódtak, és ez jó jel. Köszönöm. Tessék. Nincs köze a nevéhez. A nyírfa cukor az kukorica csutkából van, illetve ilyen növényipari melléktermékekből. De ez nem jelent igazából semmilyen káros dolgot. Növények szárából, tehát tipikusan megvan, hogy milyen növények szárából vonják ki, és félszintetikus, tehát ez úgy természetesen nincs a növényben, ezt át kell alakítani, és így készül ez egy fél természetes vagy félszintetikus anyag, a xilit. Teljesen normálisan dolgozik, tehát nem vegyszerként működik, mint egy vegyi anyagként, mint egy aszpartám, hanem a xilit az normálisan, mint cukor, alkohol, bekapcsolódik az anyagcseringbe. Tehát mint egy szénhidrát dolgozik. És nem igényel igazán energiát, nem ad, és tulajdonképpen ugyanolyan édes, mint a cukor. Úgyhogy ajánlható, csak ugye mivel vizet vesz fel, ezért hasajtó. Hatása lehet nyilván, mint a szorbitnak, de a xilitet én tudom ajánlani így kis mértékben, teljesen jól, még egészséges, nem cukorbeteg emberek számára is, megelőzhető vele sokszor a cukorbetegség is. Nagyon szívesen. Tessék,
1: hogy az izületre, amiről az előbb volt szó,
0: igen.
1: A barna köles, meg a
0: szezámmagliszt, igen.
1: Hogy az fölveszi a versenyt a cápa, vagy a kagyló.
0: Én szerintem igen. Én megmondom őszintén, akkor kezdek bele valamibe, hogyha látom a tapasztalatait is, hogy jók. Az országban az a forgalmazó, aki nekem átadja ezt a terméket, az beszámolt, hogy Magyarországon igénylik, tehát ez a termék ez szájról szájra terjed, mert izületi problémák esetén a fájdalmat is csökkenti, tehát úgy tapasztaljuk, hogy ez a kovassav tartalom, ez igen hatékony. Én szerintem felveszi a versenyt a cápaporccal és a kagylóhéjjal is. Hozzáteszem, hogy glükózamin szulfátot adnék hozzá. Tehát ha valaki megteheti, hogy a béres porc, igen, proenzi 3, vagy a béres porcerőt, mert a kovassav azért nem minden, tehát glükózamin szulfáttal fogyasztott kovassav, tehát barna köles és szezámmagliszt együtt egy nagyon intenzív hármast jelent nyilván. Igen. Ez por alakban egyelőre, igen, por alakban található meg, negyed kiló. Hát ezt itt kint az asztalnál van 690 forint negyed kiló. Tehát ilyen nem túl nagyon magas árban van, és ez elég sok ideig elég, ez 2-3 hétig is elég, és a hatásai bízom benne, hogy jelentkezni fognak. A porcokat gerincoszlop és a gerinc csigolyák közötti porc korongok építésében is a kovassav szerepet játszik.
1: Milyen mértéktől? Tehát a kopástól függ, hogy
0: igen, ezt nem tudom sajnos, mert ez már orvosi kérdés, de elég súlyos, egy idős néni szenvedett elég súlyos problémától, és fájdalomcsillapító hatás, tehát járóképes lett metakovassav hatására, tehát a barnaköles fogyasztás hatására. Talán 2-3 hónapnak el kellett telnie, tehát kell egy 6-7, egy 6-8 hét hozzá. Azt sem tudjuk, hogy mindenkinél működik-e, sportolók számára is jól segíti a porc regenerációt, tehát a barnaköles ilyetén hatása egyébként régóta ismert, csak Magyarországon valahogy nem annyira terjedt el. A sima aranykölesnek is van ilyen hatása, de annak sokkal alacsonyabb a kovassav tartalma. Erősebben lugosít a vadköles, vagy barnaköles. Igen, tessék.
1: Megkérdezni, hogy ez a barnaköles és a glukózamin együttes
0: adható. glükozamin, barna köles, igen.
1: Van-e tapasztalat arra, hogy súlyos csípőkopásnál érhető remélem?
0: Egyértelmű tapasztalatunk még nincs erre néz, azért nem merek azért nagyon reklámot csinálni neki, de mind a kettő hat, külön-külön is, együtt nem zavarják meg egymást. A metakovasabb a polcok egy bizonyos részében okoz épülést, a glükózamin a belső szivacsos állományban, vagy igen, abban a zselés állományban, tehát azt hiszem építik egymást. Én csak ebből indulok ki. De hogy együtt a kettő hogyan, azt nem tudjuk még.
1: Tehát, hogy elérhető egyik vagy másik, vagy mind a kettő együttes fogyasztás.
0: Egymás hatását szerintem erősítik. Biztos, hogy nem gyengítik. Igen.
1: Glükózamin szerint a testvéren, de nagyon súlyos csípőkopása van. Tehát majdnem a járóképtelenség.
0: Hát ebben az esetben nem biztos, hogy, mert ez már ugye elég szélsőséges eset. És nem is muszáj ugyanakkor, tehát reggel mondjuk glükózamin, délben, délután vagy este a másik. Nem muszáj egybe is lehet, külön-külön is lehet, és ezek jól hatnak együtt. Én azt gondolom, és hiszek benne. Igen, szerintem próbáljátok meg esetleg ezt a formát. Van esetleg még kérdés, hogy bármi hozzáfűzni való? Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Én azt gondolom, hogy továbbra is hasznos, hogyha időnként találkozunk, és ősztől, ugyan nem tudom pontosan, hogy én mikor érkezem, de nyilván szeretnénk folytatni, és folytatni is fogjuk a sorozatot. Erzsébet utca 7-es szám alatt szeretnénk tehát folytatni, és ez ügyben az információs asztalnál kint tudtok konkrétumok terén érdeklődni. Mindenkinek jó egészséget! Aki esetleg gyengelkedik, javuló egészséget és regenerációt, aki egészséges, annak pedig tartós, jó életminőséget kívánok. És nyilván dolgozni fogunk nyáron, nem mindenki pihen, de kellemes nyugat nyári szünidőt is kívánok mindenkinek. Foglalkozzunk egy kicsit az egészségünkkel, a családunk, a barátaink egészségével is, és egy picit töltődjünk föl az őszi és a következő téli, hát gyengében napsütéses időszakokra. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A következő előadásunk már a júdai királyságnak a további sorsáról szól a mai estén. Addig jutottunk el a zsidó kettészakadt királyság korának történetében, hogy az északi országrész Izrael 722-ben Krisztus előtt megszűnt önálló államalakulat lenni, az asszírok, a felemelkedő asszír birodalom részévé vált Izrael, és Samária néven egy új közigazgatási egységként szervezték újjá az asszírok. És hát arról beszéltünk az előző alkalommal, hogy a déli országrész Júdának a sorsa elszakad Izraelétől. Júda még megmarad önálló királyságképpen, az utolsó fellegváraként, egy pici államalakulatként az asszír birodalommal és az asszír birodalom alakulattal szemben. Ézsaiás próféta, aki ennek az időnek a nagy próféta alakja, így fogalmazza ezt meg, hogy olyanná lett Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Egy szem pici állam alakulatként maradt fent Júda, de a Biblia azt is leírja, hogy Júdának, tehát a déli zsidó királyságnak is a napjai már megvoltak ekkor számlálva. A Biblia szemszögéből ítélve és a Biblia történelem szemszögéből nézve, Júda királysága bár körülbelül egy 100 évvel túlélte az északi országrészt, azonban Júda királysága is már a végzet és a hanyatlás fele indult meg, gyakorlatilag onnantól kezdődően, hogy az északi országrész elpusztult. Egy-két reformkirály volt még, ugye ilyen volt Ezékiás, akiről az elmúlt alkalommal beszélgettünk, akik még egy picit próbálták visszaállítani a régi zsidó királyságnak a dicsőségét, és Isten számos prófétát is támasztott ebben az időben a déli országrészben, hogy a zsidó népet, mint amblok, mint népet visszafordítsa és visszatérítsa a régi ösvényekhez, ahogy mondja egy helyen a prófétai könyv, hogy visszatérítsa az eredeti izraeli hithez. Azonban ezek a törekvések mind a reformkirályok, mind a próféták esetében nem jártak hosszú távon eredménnyel, és így Júda is elindult azon a lefelé vezető úton, azon a lejtőn, ami Izrael sorsa is volt a korábbiakban, és annak leszünk a tanúi mind a mai előadáson, mind pedig a következőn, hogy hogyan is teljesedtek be a proféciák Júdán, hogyan is pusztult el Júda királysága. Júda történetének a veszedelmét már nem az asszírok okozzák, hanem egy újonnan felemelkedő, megint csak egy nagyon kérész, tehát egy nagyon rövid életű birodalom, ez pedig az új babiloni birodalom. Tényleg csak egy néhány évtizednyi, néhány száz évnyi története van ennek az új babiloni birodalomnak, azonban pontosan abban az időszakban, amikor bekapcsolódunk most az eseményekbe, időszámításunk előtt a 6. század környékén, 7. század elején kezdett ez az új babiloni birodalom kialakulni, illetve megerősödni. A nevét onnan kapta, hogy a központi városát, úgyis mondhatnánk, hogy a fővárosát Babilonnak hívták. Babilon az Eufrates folyó mentén található, tulajdonképpen már egészen a Krisztus előtti 3.-4. évezredtől kezdve lakott település volt, sémi eredetű törzsek lakták. Időszámításunk előtt a 2. évezredben kezdett nagyvárossá lenni Babilon, ekkor egy új népesség költözött be a településre, megint csak sémi eredetű törzsről van szó, Amurrukról, a Biblia amoritáknak nevezi őket. Ők voltak, akik először Babilont nagyvárossá építették, és birodalom központtá tették. Ők építették meg Marduk istennek, aki a Bibliából jól ismert Bálnak, Kánáni Bálnak, termékenység és viharistennek a mezopotámiai neve, Marduk istennek a torony templomát, cikkurátját, hát ami eredetileg úgy kell elképzelnünk, hogy az alapfalai, az oldalfalai azok 100 méter hosszúak, szélesek voltak, és körülbelül 100 méter magasan húzódott, emelkedett eredetileg ez a toronytemplom, ez a cikkurát. Tehát egy hatalmas, monumentális építmény volt. Nem nagyon maradt fent a modern időkre, egyrészt azért, mert a talajvíz nagyon magas ezen a környéken, és pontosan ezt az egész területet és ennek az egész területnek a rétegét, ami ugye időszámításunk előtti 2. évezredbeli réteg, elmosta a talajvíz. Másrészt pedig az egymást követő népek, nemzetek, háborúk elpusztították ezt a toronytemplomot, de minden esetre a régészek tehát így tudták rekonstruálni, hogy eredetileg mintegy 100 méter magas, hatalmas, gigantikus építmény volt. Időszámításunk előtt a 2. évezred elején, az 1800-as években ennek a babiloni városnak egy nagyon híres királya, egy bölcs uralkodója lett, Hammurapi, aki igazán először a történelembe beírta Babilon városának a nevét.
ő hozta létre az úgynevezett Ó-Babiloni birodalmat, amely az akkori térségnek, megint csak egy néhány száz évig, az egész mezopotámiai térségnek az uralkodó városává vált. És ő volt az a Hammurapi, akinek a nevéhez fűződik az első ókori keleti joggyűjtemény, ami írott formában is fennmaradt ránk, a Hammurapi féle törvényoszlop. Körülbelül 2,25 méter magas fekete dioritból készült oszlop, amire Hammurapi az uralkodó az ókori közel-kelet jog gyakorlatát véste rá. 34 szakaszban az elő és a hátlapon sorakoznak ezek a jogszabályok, ezek a cikkelyek. Körülbelül 250 tétel sorolja föl az ókori közel-kelet házassági szokását, családjogát, kereskedelemmel, örökséggel kapcsolatos jogi helyzeteket. És az előlapnak a tetején láthatjuk a napistent, aki átadja ezeket a törvényeket az uralkodónak, Hammurapinak, aki az ég kegyeltjeként és az ég kegyelméből uralkodó királyként veszi át ezeket a jogokat, jogszokásokat, és adja a népének útmutatásul. Hammurapi birodalma azonban igen hamar összeomlott. Egy Kis-Ázsiában élő népcsoport, a hettiták pusztították el 1530-ban időszámításunk előtt, és innentől kezdődően körülbelül egy 1000 éven át azt mondhatjuk el Babilon városáról, hogy egy pici jelentéktelen városka volt, ami elsősorban asszír uralom alatt állt ennek az időszaknak a nagy részében. Itt láthatjuk, hogy az asszír birodalom hogyan kezdett terjeszkedni. Gyakorlatilag a harmadik lépcsőfokban foglalták el Babilonnak a városát, és mindvégig eléggé ellenségesen viselkedtek Babilonnal szemben. A város többször megpróbált függetlenedni az asszír uralomtól, kétszer-háromszor volt nagyobb méretű függetlenedési lázadása a városnak. Időszámításunk előtt 689-ben azonban Szinaheriba, aki ugye az egyik legnagyobb és legkegyetlenebb asszír király volt, bosszú hadjáratot indított Babilon városa ellen, és gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé. Nagyon sokáig ez a város szinte lakatlan volt, jó néhány évtizeden keresztül. Szinaheriba halála után azonban jöttek kegyesebb uralkodók, és egy Assur Ah-Iddinna nevezett, ugye kicsit furcsák ezek az ókori közel-keleti nevek, nevű asszír király volt, aki nagyon bölcs, egy nagyon műveltségkedvelő és művészetkedvelő uralkodóként újjáépítette Babilon városát. Egy fekete kis kőlapba dombormű vagy féldomborműként örökíti meg az ábrázoló az, hogy hogyan épült újjá Babilonnak a városa. Ezek az asszír uralkodók, akik kedveztek Babilonnak, és így Babilon hamarosan a 7. században visszanyerte teljes jogi státuszát az ókori közel-keleti nagyvárosok között, ezek az asszír uralkodók nem sejtették, hogy a tulajdon vermüket vagy sírjukat ássák meg, ugyanis ez a felnövekvő babiloni városállam, ez a kis királyság, hamarosan Asszíria hátában egy ellenséges szövetséget szőtt, és így történhetett meg, hogy ugye részben Babilon, részben pedig az iráni felföldön élő méd törzsek, akik közvetlenül az asszír birodalomnak a keleti szomszédai voltak, a médek szövetkeztek Babilonnal, és módszeresen összefogva és szövetségbe tömörülve elkezdték felszámolni az asszír királyok nagyvárosait és magát az egész asszír birodalmat. Időszámításunk előtt 614-ben Asszur városát, ugye az egyik központi asszír várost, az első fővárost tették gyakorlatilag a földdel egyenlővé. Időszámításunk előtt 612-ben pedig egy másik várost, Ninivét pusztították el. Hiába voltak városnak vastag falai, és hiába volt víz is biztosítva a városon belül, ugye egy folyó által, nem tudták megtartani a várost a méd-babiloni szövetséggel szemben. És tulajdonképpen ez volt az a pillanat, a 7. századnak a vége, amikor egy hatalmi űr alakult ki, ugye az asszír birodalom összeomlott, azok a nemzetek, azok az országok, birodalmak, királyságok és városok, amik Asszíria uralma alatt álltak, kiszabadultak az asszír fogság alól, és Mezopotámia területén ezt a megüresedett hatalmi űrt töltötte ki ez a születőben lévő Babilon központtal kialakuló új babiloni királyság. Ez az időszak az asszír birodalomnak a hanyatlása és megszűnése igen kedvező hatással volt Júdára. Jeruzsálemnek ekkor egy reform királya volt ezekben az évtizedekben, körülbelül időszámításunk előtt a 640-es évektől
608-ig uralkodott egy Jósiás nevezetű király, akit a Biblia szemszögéből nagyon pozitívnak láthatunk. Ugye a Biblia elsősorban abból a szemszögből értékelte mindig is a zsidó királyokat, hogy a hithez, az izraeliták, a zsidók eredeti hitéhez hogyan viszonyultak, és hogy Isten törvényeit mennyire követték. Jósiás a Biblia szerint nagyon is istenfélő király volt, egészen kicsi korától kezdődően foglalkozott a törvényekkel és az Isten tiszteletével, és ezért volt az, hogy uralkodásának az egyik fő mozzanata volt, hogy a salamoni templomot elkezdte újjáépíteni, tatarozni, rekonstruálni, és azokat a szertartásokat, amik a jeruzsálemi templomhoz kötöttek, az áldozati rendszer, az évi ünnepkör, felújítatta a templomon belül, és az egész zsidó népet próbálta ismét rászoktatni arra, hogy a templomi szertartásokon és ünnepségeken részt vegyenek. A Biblia följegyzi királyok könyvében, hogy ekkor akadt a munkások kezébe a törvénynek, a tórának a tekercsei, amik egészen eddig úgy tűnik, hogy elvesztek, tehát nem voltak forgalomba a zsidó királyok korában. Ez egyébként nagyon érdekes, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy zsidó királyokról van szó, és van egy salamoni templom, és ott gyakorolják évente a szertartásokat, ünnepeket, több-kevesebb lelkesedéssel és kitartással, de mindezt úgy teszik, és úgy hisznek a zsidó hitben, hogy nincsen semmi irat a kezükben. Elveszett a törvénykönyve. A Biblia feljegyzi, hogy amikor Jósiás királynak előhozzák az építő mesterei a törvény könyvét, és fölolvassák előtte a törvényeket, akkor Jósiás megszaggatja a ruháját, ami ugye a mélységes megrendülésének a jelképe, és az ókori keleten mindig is a mélységes megrendülést fejezte ki, és azt mondja az embereknek, hogy hát eddig mi nem tartottuk meg igazából az Isten törvényeit, és elkezdi kihirdetni a törvénynek, a tórának a törvényeit az egyszerű nép körében, és egy hatalmas vallási reformot hajt végre az országban. Erről a korszakról egyébként, tehát a Júda napjainak a végéről, ugye Jósiás királyságáról és a még a hátralevő néhány júdabeli királyról, Királyok második könyve 23. 25. fejezetében olvashatunk, és ugye van mindig egy párhuzamos segítség is a déli királyok történeténél, Krónikák könyve, ahol a második Krónika könyv 36. fejezete szól erről az időszakról. Nagyon megrendítően meséli el, hogy Jósiás milyen erőfeszítéseket tett, hogy a népet megtérésre indítsa. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is előkerült a jósiási reformnak. Arad városában, ami egy Dél-Júdeában fekvő fellegvára volt mindig is a zsidó királyságnak, a régészek, egy izraelita régész segítségével a 60-as években föltártak egy nagyon régi izraelita szentét. Itt láthatjuk a városnak az alaprajzát, látszik, hogy erődített városról van szó, és szabályos alaprajz, ugye négyzetes elrendezésű fellegvár, megerősített igazán nagyon vastag falak, pluszban megerősített külső fal, a vízvezetéket itt is, a vizet gondosan bevezették a városon belülre, volt egy hatalmas fellegvár is, de most ami a számunkra érdekes, nem is annyira ennek az erődnek a védművei vagy falvastagsága, hanem az észak-nyugati részen álló templom együttes, ami egészen eddig az ásatások történetében a legnagyobb izraelita szentély. Még Salamon korában építették, a régészek ezt állapították meg róla, és végig a királyok története folyamán többé-kevésbé használatban volt, mint zsidó szentély. Azonban nagyon érdekes, hogy pontosan Jósiás idején, időszámításunk előtt a 7. században a templomot átalakították, és egy olyan vastag fallal választották ketté a szentélynek a belső terét, ami lehetetlenné tette, ellehetetlenítette a templomi szolgálatot. Magyarul azra lehet következtetni, és Johanán Aharóni, aki ennek az aradi telnek a feltárója volt, arra következtetett, hogy Aradban szemtanúi lehetünk annak, hogy Jósiás király hogyan hajtotta végre a vallás reformját, mégpedig ugye azt, hogy csak a jeruzsálemi szentélyben lehetett áldozatot bemutatni. Az izraelita vallás nagyon központosított. Ugye többször is figyelmeztette Isten a zsidó királyokat, hogy vidéken ne legyenek kisebb szentélyek, templomok, ahol áldozati rendszert meg ünnepeket tartanak a zsidók, mert nagyon szétforgácsolja egyrészt a zsidó nemzetet, kettő pedig mindenki már a saját ízlésére formálja sokszor ezeket a szertartásokat, és azért Isten kötelezővé tette a proféták által, az ő üzenete által, hogy csak Jeruzsálemben lehessen gyakorolni a zsidó áldozati rendszert és a zsidó ünnepeket, és az összes vidéki szentélyt a reform királyok
illetve a nagy vallási reformok idején mindig betiltották. És Aradnál pontosan ezt találták meg a régészek, elég jó állapotban maradtak meg ezek a hatalmas kövekből, kváderkövekből, faragott kövekből összerakott falak. Ez tehát azt tanúsította Arad esetében, hogy tényleg a Jósiási reformot úgy néz ki, hogy nagyon is következetes pontossággal végrehajtották, még egy olyan távoli város esetében is, mint amilyen Arad volt, ami elég messze esett Jeruzsálemtől és a királynak a székhelyétől. Egyébként azt is tudjuk, hogy Jósiás nem csak reformkirály volt, nem csak a vallás tekintetében volt reformkirály, de egy nagyon erőskezű király lehetett, ugyanis ókori keleti forrásokból tudunk visszakövetkeztetni, ezt a Biblia igazán nem is jegyzi föl, hogy az ő idején, ahogy ugye az asszírok kivonultak az izraeli ország részből, ugye az északi zsidó királyság területéről, Jósiás ki tudta terjeszteni a fennhatóságát még Samáriára, tehát a régi Izrael országának területére is. Vagyis valamilyen szinten kísérletet tett arra Jósiás, hogy újra egyesítse a zsidó királyságot, imáron egy kézben a déli királyságnak a kezén. Jósiásnak az uralma azonban nem tartott igazán sokáig, ugye egy 21 néhány évig uralkodott Júda trónján, és egy nagyon-nagyon tragikus véget ért Jósiás, bár mindvégig istenfélő király volt, azonban elkövetett az élete végén egy óriási baklövést, ami az életébe, a tulajdon életébe került, és jó ideig meghatározta aztán Júdának a további sorsát is. Ellentétbe keveredett ugyanis a király Egyiptommal, az egyiptomi birodalommal. Az egyiptomi birodalom megijedvén az új babiloni birodalomtól, ami ugye kezdett felnövekedni, és kezdte az asszírokat is agyon nyomni ebben az időszakban, ekkor történt, hogy már egyre jobban támadták az asszír nagyvárosokat, Asszúrt és Ninivét. Ezért Egyiptom és az egyiptomi király elhatározta, hogy megpróbál segítséget küldeni az asszíroknak. Második Nékó volt ekkor Egyiptom trónján, megint csak nem csak a Biblia mondja már ezeket az adatokat, hanem nagyon szépen dokumentált ez már a közel-keleti forrásokból is. Második Nékó volt az a fáraó, aki felment a tengerparti, a tengermenti úton, hogy eljusson egészen ugye Asszíria területeig, hogy az új babiloni csapatok alól, annak a nyomása alól felszabadítsa az asszír nagyvárosokat. Azonban Jósiás király, aki hát ugye Egyiptommal szembe helyezkedett, megállította, vagy meg akarta állítani Nékó fáraónak a seregeit, és Megiddóban, az egyik legnagyobb hát zsidó erődben, vagy erődítmény körül összevonta a csapatait, ugye eltorlaszolta azt az utat, ami vezetett volna tovább északra, és útját állt a Nékó seregeinek. A Biblia szerint Nékó kifejezetten egy üzenettel kereste meg ekkor a királyt, Jósiást, és mondta neki, hogy hát miközön veled, Jósiás, én nem veled akarok harcolni, én csak keresztül megyek az országodon, nem bántom a lakosaidat, akivel nekem dolgom van, az az asszírok királya. Azonban Jósiás nem akarja továbbra sem átengedni ezeket a csapatokat, és megharcol velük, megküzd velük, azonban Megiddónál elesik, meghal Jósiás király, halálos sebet kap. És hát innentől kezdve Júdának a történelme és a napjai valóban nagyon meg vannak számlálva, innentől kezdve már nincs egyetlen olyan király sem a júdai trónon, akit úgy igazán ki lehetne emelni, mint pozitív hőst, vagy mint pozitív királyt, hanem innentől kezdve egyre negatívabban, ha lehet így mondani, egyre feketébb képet rajzol a Biblia azokról a királyokról, akik ezután követik a trónon. A király egyébként Nékó fáraónak a segítségével kerül ezután már Júda trónjára. Ugye Nékó, aki Megiddónál egy hatalmas győzelmet arad a júdabeli seregek fölött, elérkezettnek látja az időt arra, hogy bebiztosítsa magát keletről. Ugye erősen tart az új felnövekvő birodalmaktól, eddig Asszíriától tartott, most kezd tartani az új babiloni birodalomtól, és ezért a biztonságnak okáért próbálja elszigetelni magát a keleti nagy birodalmaktól, és Júda királysága területén egy báb királyt, vagy hát inkább úgy mondanám, egy szövetséges királyt szeretne tudni, és ezért az ő segítségével kerül hatalomra a következő király, aki hát ebből adódóan természetszerűleg Egyiptom barát politikát folytat. Megiddót is ugye többször is föltárták a régészek, egy nagyon szabályos, szinte kerek alakú telje dombocskája van. A mai napig is lehet ásni Megiddóban, ezt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, akinek ilyen álmai vágyai vannak, Megiddót folyamatosan gyakorlatilag az évszázad elejétől fogva, illetve hát ugye most már múlt század, 1900-as évek elejétől fogva folyamatosan ásták régészek.
Ugye itt meghal szegény Jósiás, és innentől kezdve tényleg Júdának a napjai meg vannak számlálva, annál is inkább, mert ekkor már az asszír birodalom gyakorlatilag megszűnik létezni, és amint mondtam is, ezt a bizonyos hatalmi vákumot, ezt a hatalmi űrt, amit az asszír birodalom összeomlása teremtett, ez az új babiloni birodalom, vagy káldeus birodalom kezdi megteremteni. Azért nevezik káldeus birodalomnak, mert egy sémi eredetű káldok törzséből származó dinasztia uralja ekkor Babilon városának és Babilon királyságának a trónját, és ezek közül az új babiloni vagy káld uralkodók közül az egyik és az első legjelentősebb második Nabukodonozor volt. Nagyon sokféle átirata, olvasata van a nevének, hogyha valaki ilyen asszirológiával foglalkozó, vagy Mezopotámia térségével foglalkozó könyveket olvas, Nabukudurri Uszur néven fogja megtalálni az ő nevét. Ugye a Biblia nevezi őt Nabukodonozornak, és így is ment talán át a köztudatba a neve. Viszonylag fiatalon került az új babiloni birodalom trónjára, és egy gyakorlatilag még képlékeny birodalmat örökölt, még nem nagyon egzisztált, még nem nagyon létezett ez a birodalom. Krisztus előtt 604-től, 605-től, nem tudjuk pontosan az évet, lett Babilonnak a királya, az uralkodója, és egészen 562-ig, tehát viszonylag hosszú időn keresztül stabilan uralta a Babilon trónját. Babilon városát átépítette, a 6. század korabeli metropoliszává varázsolt, a világvárosává varázsolt a Babilon. Nagyon szabályosra építette át és építette ki ezt a királyi várost. 9 kapuja volt a falakon, ugye vastag falakkal vette körül a várost, és 9 kaput helyezett el a város különböző pontján. Mind a 9 kaput egy-egy istenről nevezett el. A városnak a középső tengelyén keresztül folyt az Eufrátesz folyó. Ma egyébként az Eufrátesz medre már távolabb van, tehát már kilépett, elhagyta Babilonnak a teljét. 1899-től egy német expedíció tárta föl Babilont, Koldövénynek, Robert Koldövénynek hívták azt az ásatót. Egyébként építész volt nem régész, aki kezdte az ásatásokat. Folyamatosan 1917-ig folytak az ásatások, és a legtöbb feltárt leletet Berlinbe szállították át. Tehát ha valaki esetleg Berlinben járt, a Berlini Múzeumban, akkor ott találkozhatott a Babilonból származó leletekkel, csoportokkal. A fővárosnak az alap elrendezése is megváltozott. Nabukodonozor fő sugárutakat és keresztutakat építetett ki a városon belül, és tágas teret hagyott. Folyamatosan 1917-ig folytak az ásatások, és a legtöbb feltárt leletet Berlinbe szállították át. Tehát ha valaki esetleg Berlinben járt, a Berlini Múzeumban, akkor ott találkozhatott a Babilonból származó leletekkel, csoportokkal. A fővárosnak az alap elrendezése is megváltozott. Nabukodonozor fő sugárutakat és keresztutakat építetett ki a városon belül, és tágas teret hagyott, és az utcák, illetve a nagy főutak,

hatalmas építményeket emeltetett. A várost kettős fal vette körül, magát Babilonnak a városát, azonban Nabukodonozor a biztonság kedvéért még egy harmadik falrendszert is kiépített a város védelmére. Az egyik közvetlenül a város mellett húzódott, és az Eufrátesznek a kisebb mellékfolyóit kötötte össze, ezzel természetes határok közé szorította vissza a városnak a területét. Ugye a város védve volt egyrészt az Eufrátesz mellékfolyója, egyrészt egy piros vonallal van jelölve ez a fal segítségével, és itt megint az Eufrátesz védte. És Babilontól 60 kilométerre északra megint csak egy falat emeltetett, egy falat húzott. Itt is régi vízjárásokat, csatorna rendszereket kötött össze, ezt méd falnak is nevezték a babiloni krónikák, a babiloni krónikás írók. Ugyanis az új babiloni király, Nabukodonozor kezdett tartani korábbi szövetségeseitől, a médektől, és biztos, ami biztos alapon, hogy megerősítse velük szemben a hatalmát és megvédje a városát, ezért még egy harmadik falrendszerrel is, mint egy védművel, egy előre tolt védművel is megerősítette az ő városát. Az északi oldalon is három kapuja volt a városnak, és ezek közül a középső, az úgynevezett Isztár kapu a leghíresebb. Isztár a kánáni hitvilágnak az Astarótja, ugye ugyanaz a hitvilág húzódik meg Kánán földjén, mint itt Mezopotámia területén is. Marduk Bál, ugye őről már volt szó, ugye egész Babilon városa Marduknak volt szentelve, és Bálnak a felesége pedig Astarót, aki itt a mezopotámiai babiloni hitvilágban már Isztárként jelenik meg. A névnek a jelentése egyébként csillag. Az Isztár kapu hatalmas, monumentális két kaputornya vezette be a felvonulási úton az embereket a városon belülre. A két torony párkányzattal díszített a tetején, és az egész kékmázas csempékből áll, illetve a csempékre ráraktak díszként relíffeket, aranyszínű sárkányokat és bikákat felváltva. Ólommázasok ezek a téglák, ólommázzal vonták be őket, színes ólommázzal, és láthatjuk ezeket a kicsit mitológikus, ugye vallásból merített alakokat, állatfigurákat, amikkel díszítve volt ennek a felvonulási útnak a bevezető kapuja, az Isztár kapu, és maga az egész felvonulási út is, amely innentől kezdve egészen a város szívéig vezetett be. A felvonulási út arra azzal a céllal szolgált, hogyha valami nagy dicső tettet hajtott végre a király, vagy ha valami templomi ünnepség sorozat volt, akkor a városnak ezen a díszkapuján keresztül vonultak be az emberek, és az ünnepeltek a városon belőle. Megint csak láthatjuk tényleg, hogy monumentális méretekben emelkedett ez a felvonulási út és ez a kapu. És a felvonulási út mentén húzódó építmények is feltehetően megint csak mázas téglákkal voltak borítva. Egy gyönyörű szép, egy nagyszerű, impozáns látvány lehetett. Babilon városa valóban az egyik leggyönyörűbb város volt ebben az időben. Maga a név egyébként az, hogy Babilon, ezt jelenti, hogy Istenek kapuja. Így nevezték el maguk az itt élők a várost. A héberben azonban egy egész más jelentése van Babilonnak, a Bálál héber igével van összefüggésben, aminek a jelentése annyit tesz, hogy összezavarni. Egyszerre két dolgot is kifejez a Biblia szerint Babilonnak a neve, kifejezi a pogány népeknek azt a hitét, hogy ez az Istenek kapuja, és hogy itt az Istenek lakoznak, de kifejezi másik oldalról az Isten szemszögét, aki azt mondja Bábelre, illetve magára Babilonra, hogy ez egy nagy összezavart dolog, az egy nagy összezavarodás. Babilon neve a Bibliában fogalommá jelképé vált, végig húzódik, mint az Isten ellen szövetkező népeknek a jelképe, a szimbóluma. Nabukodonozor nagy építetője volt a városnak, és az ő nevéhez kapcsolódik a világ egyik csodája is. Nem tudom, hogy a világ hét csodáját mennyire ismerjük, ugye nagyon sok minden tartozik a világ hét csodája közé. Ez, amit Nabukodonozor nevéhez fűznek, ez a függőkert, amit méd felesége számára készítetett. Ugye látjuk, hogy Nabukodonozor nem csak jó katona volt, meg nem csak építető, hanem nagyon jó diplomata is. A feleségét sem pusztán azért választotta, mert csinos volt, vagy tényleg szerelemből vette volna el, hanem elsősorban dinasztikus politikai érdek irányította, hiszen a médek, akik korábban szövetségesei voltak, de félő volt, hogy esetleg ellenségesekké válnak, ezért próbálta nem csak egy fallal elválasztani őket Babilontól, hanem próbálta megnyerni őket egy feleség által. És aztán Nabukodonozornak a humánumát és emberségét mutatja a Biblia

Szerint egyébként ő egy meglehetősen humánus király volt, ami nagyon ritka az ókori közel-kelet ilyen asszír kegyetlenkedéseihez szokott világának. Megkedvelhette a feleségét, és a felesége számára, hogy ő ne érezze magát annyira idegenül ebben a városban, a méd hegyekre emlékeztető függőkertet hozott létre. Hatalmas oszlopos aljzaton állt ez a függőkert, ami az Isztár kapu közelében, tehát a felvonulási út közelében került elő. Földet hoztak rá teraszos formában, és erre a földre ebbe a földbe beleültettek mindenféle egzotikus növényt, aminek egy részét a mesés távoli médiából hozták, hogy a feleség tényleg otthon érezze magát ebben a nagyon szörnyűséges városi zűrzavarban, városi világban is. Ez tehát a világ hét csodájává is vált Nabukodonozornak ez az építménye. A király azonban, ahogy mondtam, nem csak az építkezéseiről híres, és nem csak arról, hogy ő a Biblia szerint, de ahogy majd a történetekben haladunk előre, a babiloni leírások szerint is egy nagyon-nagyon lojális és humánus király volt, de azt is feljegyzik róla a babiloni krónikák, hogy rendkívül jó hadvezér és kiváló katona is volt. Egy Babilon területéről előkerült oroszlán, mint a királynak, a babiloni királynak a jelképe, egy hatalmas monumentális szobor töredék, ami egy emberen tapos, ugye mutatván Babilonnak a hatalmát, Babilonnak a dicsőségét. És maga Nabukodonozor is azzal kezdte az uralkodását, hogy megpróbálta az ő birodalmát és az ő városát stabilizálni. Itt láthatjuk Babilont az ókori Közel-Kelet tengerében, egy picike pont, és ezt a pici várost próbálta nagyvárossá, majd aztán nagy birodalommá növelni Nabukodonozor. Annyi előnye, vagy annyi lehetősége már volt, hogy az édesapja már megkezdte a mezopotámiai, a Tigris-Eufrátesz közének a meghódítását. Az asszír birodalom összeomlása után viszonylag gyorsan sikerült a mezopotámiai területeket egységesíteni, hiszen az itt élő népek már hosszú évszázadok, évezredek óta hozzá voltak szokva ahhoz, hogy egy egységes birodalomban élnek, hol ennek, hol annak a dinasztiának az összefogása alatt, de minden esetre egységes népként élnek. Azonban volt egy hatalmas ellenfele az újbabiloni birodalomnak, ugye itt látjuk, hogy kezd rózsaszínnel jelölve, kezd növekedni az újbabiloni birodalom. A kezdetben az alaptőkéje az újbabiloni birodalomnak ezzel a kék rovátkával jelzett terület volt, de gyakorlatilag maga szűkebb értelemben vett Tigris-Eufrátesz köze. A legnagyobb ellenség, akikkel nagyon szeretett volna Nabukodonozor minél gyorsabban dűlőre jutni, azonban már nem is annyira a mezopotámiai térség lakói voltak, hanem az egyiptomi birodalom. Ugye korábban is az egyiptomiak voltak, akik beleszóltak az asszíroknak a nagyhatalmi politikájába, akik mindig ellensúlyozni tudták a keleti hatalmaknak a támadásait. És ezért volt, hogy Nabukodonozor, amikor még fejedelem volt, de már gyakorlatilag közeledett a trónra lépéséhez, időszámításunk előtt 606-ban, 605-ben elindult keletre, hogy összetalálkozzon az egyiptomi seregekkel, akik gyakorlatilag a fennhatóságuk alatt tudhatták nem csak Kánánnak a területét ebben az időben, hanem a föníciai, szíriai területek is az ő hatáskörükbe tartoztak. Mondjuk ezt ne úgy értsük, hogy ez azt jelentette, hogy ott az egyiptomi a katonákkal állomásoztak volna, vagy ilyesmi, hanem pusztán annyit jelentett, hogy a Szíriában levő városok és mondjuk a Júdában székelő király az mind Egyiptom barát politikát folytatott. Időszámításunk előtt 605-606 környékén Kárkemisbe vonultak fel egymással szemben az egyiptomi és az új babiloni seregek, és egy hatalmas, minden eddigit felülmúló ókori közel-keleti csatában egymás ellen harcoltak. És ennek a csatának a történészek szerint nem volt igazán győztese. Nagyon érdekes, hogy annyira hatalmas, monumentális, több százezer embert felvonultató volt ez a csata, hogy még a mai napig is régészek rengeteg nyílhegyet, ebből az időből származó nyílhegyet találnak Karkemis közelében, amik mind arra utalnak, hogy valami iszonyú nagyméretű világháború, a korabeli két nagy világhatalomnak a háborúja zajlott Karkemisnél. És bár nem volt igazán győztes, de mégis úgy tűnik, hogy Nabukodonozornak lehetett fölénye, ugyanis visszaszorította az egyiptomi csapatokat a birodalom határai mögé, és innentől kezdve a szíriai, föníciai és a júdabeli térség már nem igazán tudhatta maga mögött Egyiptomnak a védelmét.
hogy Nabukodonozor be is biztosítsa magát, és még esze ágába se legyen semmelyik kis városkának, vagy szíriai fejedelemségnek, vagy júdabeli királynak ellene fordulni. A biztonság kedvéért megostromolt egyes szíriai városokat, és hát itt kapcsolódunk megint vissza Júda végnapjaiba és a Biblia történeteibe. A Biblia feljegyzése szerint időszámításunk előtt 605-ben megostromolta magát Jeruzsálemet is. Ez az ostrom nem volt igazán falrengető a szószoros értelmében, ugye nem sértette egyáltalán azokat a falakat, amiket még Ezékiás emeltetett a királyság korának középtáján, hanem pusztán egyrészt a templomra korlátozódott, amiből nagyon sok kincset elragadott Nabukodonozor a király. Ezzel fejezték ki az ókori közel-keleti királyok azt, hogy meghódították, meghódoltatták azt a települést, azt a várost. Hogyha annak a városnak a kincseit, az Istenének a kincseit és az Istenének a szimbólumait magukkal vitték, és azt is tudjuk a Biblia feljegyzései szerint, hogy nem elégedtek meg pusztán anyagi javak elvitorlásával, hanem zsidó előkelőket, főleg a királyi családból származó előkelőket vittek magukkal fogságba. És hát ezek között a foglyok között volt a Dániel is, aki a későbbi Dániel prófétája, nagy prófétája lett a zsidóságnak. Ennek az ostromnak azonban még nem voltak igazán hosszú távú következményei, csak annyit szeretett volna Nabukodonozor jelezni, ugye ez is mutatja, hogy egyébként egy humánus uralkodó volt, nem vérengzett, nem tett semmit, csak figyelmeztetés volt a júdabeli királynak, aki ekkor Jeruzsálem trónján ült, Joákimnak, hogy jó lesz nem Egyiptom barát politikát folytatni. Ugye Joákim alapvetően Egyiptom barát volt, és Egyiptomhoz lojális emberként egyiptomiak segítségével került Júda trónjára, Jeruzsálem trónjára. És Nabukodonozor csak azt akarta kifejezni ezzel a hadjárattal, hogy jó lesz most már nem Egyiptomban bizakodni, mert az már egy meggyengült szövetséges, hanem ismerjék el őt, az újonnan feltörekvő királyt, Nabukodonozort és az új babiloni birodalmat szövetségesként. Innentől kezdve Jeruzsálemnek adót, hadisarcot kellett fizetnie az új babiloni birodalom számára. Joákimről, erről a zsidó királyról azt tudjuk, hogy szinte minden tekintetben ellentéte volt az édesapjának, a nagy reform királynak, Jósiásnak. Míg Jósiás támogatta ugye az izraelita vallást, az eredeti Jahve kultuszt, addig a fiáról tudjuk azt, hogy nem igazán követte az igaz Isten hitet, sőt kifejezetten ellenlábasa volt az akkor Júdában működő prófétáknak. Többek között az egyik legnagyobb prófétának, ugye három prófétája is van ennek a korszaknak Júdában, majd az ő nevük még előkerül, Dániel, Ezékiel és Jeremiás. És tudjuk Joákimról, hogy Jeremiás prófétát annyira nem szívlelte, hogy egyszer még az iratait is, amiket ő szent iratként Isten parancsára leírt jövendőléseket, elkoboztatta a prófétától és elég látványos módon elégettette. És hát megint csak nem az apja politikáját folytatta abban sem, hogy mindvégig megmaradt Egyiptom barátnak élete végéig, és ez azonban előidézte Júdának a további tragédiáját, és így gyakorlatilag már elérkezünk egészen odáig, hogy Jeruzsálem az utolsó éveit éli meg. Nabukodonozor tehát egy kisebb fogoly csapattal visszatért Babilon városába, megint csak Babilonról láthatunk egy áttekintő képet, egy rekonstrukciós rajzot. Itt pontosan a szentélykörzet az, amit láthatunk. A szentélykörzet központi részén pedig ott állt ez a bizonyos cikkurát, amit még az Óbabiloni birodalomban, ugye körülbelül 1000 évvel, 1000 pár száz évvel korábban Hammurapi építetett, de ezt újból megerősítette, újból fölépítette maga Nabukodonozor is, mert Marduk, a főisten, továbbra is Babilon isteneként volt számon tartva. Megint csak egy építészeti, technikai remekmű az ókori közel-keletről. Nabukodonozor kőhidat építetett az Eufrateszre, ami abban az időben ritkaság számba, mert nem igazán voltak ilyen, főleg nem ilyen széles sugárútszerű kőhidak, amik bevezettek a városba az Eufratesz folyón keresztül. Nabukodonozor tehát 605-től kezdődően mondhatta el azt magáról, hogy Júda is, mint királyság az ő hatalma alá tartozik, hiszen a király innentől kezdve hadisarcot fizetett, és túszként a királyi családból többen, sokan ott rekedtek a babiloni király udvarában. A zsidó történelem innen időszámításunk előtt 605-től számítja az úgynevezett babiloni fogság kezdetét. A zsidó történelemnek a legmélyebb pontjánál tartunk. A zsidók itt veszítik el az önálló királyságukat,
és innentől kezdve lesznek számüzetésben és idegenként, idegenföldön, és majd csak a Biblia jövendőlései szerint, és aztán a történelemben látjuk, hogy valóban így is volt, csak 70 évvel később térhettek vissza, és kezdhették meg valamilyen szinten a romokon újraépíteni az ő országukat. Nabukodonozor tovább próbálta erősíteni az uralmát. Már nem csak a mezopotámiai térség volt, ami felett közvetlenül uralkodott, hanem annak révén, hogy Szíriában és ugye Júda területén is kisebb ostromokat hajtott végre, az övé lett a szíriai terület, Fönícia, ugye a Libanonként van itt jelölve, és a kánáni területek, tehát gyakorlatilag a volt asszír birodalomnak a területét igen-igen gyorsan, gyakorlatilag egy évtized alatt bekebelezte. Azonban még ezzel sem elégedett meg, hanem elkezdett a sivatag arabos, az arab sivatagos területeken is területeket hódítani, és próbált még északabbra is menni a földközi tenger partvidékén, és a gazdag kereskedő városokat is megpróbálta sorra bevenni, meghódítani. Az egyik legnagyobb fegyverténye volt Tírusz városának az elfoglalása. Tírusz egy igen-igen kemény, büszke kereskedő város volt. A Bibliában megint csak jelképé válik, méghozzá nem is akármilyen jelképé, magának a sátának, az ős ellenségnek a jelképévé, a felfúvalkodottságát, a büszkeségét tekintve. Pont Ezékielnél olvashatunk, Ezékiel próféta könyvében róla. És Tírusz egy olyan megerődített város volt, hogy gyakorlatilag szinte bevehetetlennek tűnt. Maga Nabukodonozor sem tudta a teljes várost meghódítani, csak azt a részét, ami rajta volt a földrészen. A városnak volt egy olyan része, ami egy félszigeten, a tengerben volt, ezt a részét nem tudta maga Nabukodonozor sem meghódítani. A többi részt is, a városnak a többi részét is csak 13 évnyi kemény ostrom után tudta bevenni. Azonban még mindig megmaradt a fő ellenség Egyiptom Nabukodonozor számára. Nem tudjuk pontosan megint, hogy mikor, a Kárkemisi csata után talán egy 5-6 évvel, 600 körül egy újabb csata zajlódott le az új babiloni birodalom és Egyiptom között, és ez a csata megint csak döntetlen kimenetelű volt, de minden esetre mind a két felet arra késztette, hogy innentől kezdve ne nagyon foglalkozzon a másikkal. Egyiptom is megmaradt a határterületén belül, és nem próbált terjeszkedni, nem próbált beleszólni a kánánita városoknak, Szíriának és Föníciának az életébe, míg az új babiloni birodalom sem lépte át innentől kezdve Nabukodonozor életében Egyiptom határait. Azonban pontosan ezek az események vezettek oda, hogy a júdabeli királyságot és Jeruzsálemet egy újabb támadás éri Nabukodonozor uralkodása idején, időszámításunk előtt 597-ben. Ugyanis a kánánita júdabeli királyok továbbra is nem igazán jól mérik fel a közel-keleti politikai helyzetet, és mivel ugye azt látják, hogy 600 körül egy döntetlen csata van Egyiptom és Új-Babilon birodalma között, ezért elkezdenek megint Egyiptomban reménykedni, és Joákim, aki egyébként is kifejezetten Egyiptom barát király, ugye ő az, aki ekkor uralkodik Jeruzsálem trónján, egyszerűen elhatározza, hogy nem fizet adót innentől kezdve Nabukodonozornak. Beszünteti a hadisarc fizetését, ez ugye egy lázadással ér fel az ókori Közel-Keleten, és Nabukodonozor ezért azonnal rögtön megindítja a megtorló hadjáratot Jeruzsálem ellen. Időszámításunk előtt 597-ben az új babiloni krónikák pontosan megörökítik még a hónapot és a napot is. Március 16-án éri el azt Nabukodonozornak, az új babiloni birodalomnak a serege, hogy hosszasan, ahogy végig száguldanak gyakorlatilag az egész júdabeli királyság területén, aztán majd körülveszik, ostromgyűrűbe zárják Jeruzsálemet. Ezen a napon, március 17-én sikerül elfoglalniuk Jeruzsálem városát. Itt már bizony a városfalak is erősen megrongálódnak. A Biblia egy tenger özönnel azonosítja az ekkori új babiloni támadást. Több százezer embert hurcolnak el ekkor a babiloniak fogságba. Nem csak a királyi családot, magát a királyt is viszik fogságba, és a királynak az édesanyját, a közvetlen szolga személyzetét, hanem a legtöbb mesterembert, fegyverkovácsokat, kovácsokat is magukkal cipelnek a babiloni birodalomba. Ugye miért teszik ezt? Ugye azért, hogy még fegyvert se tudjanak készíteni innentől kezdve a zsidók, és a maga a Biblia így értékeli ezt a támadást, hogy nem maradt senki más Júdában,
már hogy az egész országban csak a legszegényebbek. Az összes kézműves mesterembert, gazdagembert, előkelő nemesi családból származókat, királyi családot mind-mind Nabukodonozor magával ragadja a babiloni birodalomba. Megint csak Nabukodonozornak a Biblia által is felmutatott emberségességét mutatja, hogy amikor sikerül elfoglalni a végre Jeruzsálemet, akkor nem kezd nagy vérengzésbe, mint ahogy mondjuk azt korábban az asszírok tették volna. Sőt, magát az ifjú királyt, ugyanis az ostrom közben Joákim, az a megrögzötten Egyiptom barát és megrögzötten Isten törvénye ellen lázadó király meghal az ostrom ideje alatt, fia veszi át az uralmat, aki akkor még nagyon-nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan, Joákimnak hívják, ugye csak egy betű a különbség a két király neve között. Elég nehézkes ez az időszak, aki mondjuk úgy szeretné részletesen végig tanulmányozni a királyok könyveit. Nagyon tudom ajánlani, hogy csak ceruzával és papírral a kezében tegye, mert egyébként belekavarodik. Tehát ez az ifjú király Joákim megint csak nem kap halálos büntetést, holott ugye lázadónak számít az ókori közel-keleti jogrend szerint, hanem egy nagyon érdekes dolgot jegyez fel a Biblia, ami nagyon sokáig hihetetlennek tűnt. Miszerint Nabukodonozor elcipeli magával, ugye a fiatal királyt is, a többi mesteremberrel, előkelővel együtt Babilonba, de nem öleti meg, hanem a király élteti őket, egy külön háztartást, egy külön szolgaszemélyzetet ad az ellenséges legyőzött királynak, és gyakorlatilag Nabukodonozor teljes életében királyi ellátásban részesül, mint egy száműzött, mint egy uralmától megfosztott király. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is lett ennek a bibliai kis mozzanatnak. Amikor Robert Caldwell föltárta Babilonnak a városát, akkor az észak-nyugati részében a városnak egy hatalmas labirintusszerű épületegyüttest tárt föl. Itt láthatjuk, nagyon éppen jól megmaradtak ezek a labirintusszerű építmények, amikor nagyon sokáig fogalma sem volt, hogy tulajdonképpen mik lehetnek. Olyan nagyméretben képzeljük el ezt az építményegyüttest, hogy 45 ezer négyzetkilométer területet ölel fel. 45 ezer négyzetkilométer, tehát valami horribilis nagy terület. Maga a Babilon városa is egyébként hatalmas méretű volt. Csak a belső város falnak a hossza, amit föltártak régészek, 18 kilométer, tehát tényleg egy metropolis volt a 6. században. És miközben itt ásott Koldövély, előkerültek ékírásos kis táblácskák, és előkerültek ugye mázas téglával borított helységek is, és igazából már csak az utókor tudta, hogy összerakni ezekből a leletekből, hogy akkor ez eredetileg mi is lehetett ez a hatalmas komplexum. Minden bizonnyal Nabukodonozornak a palota együttese volt, részben a trónterem és a fogadószoba, valószínűleg a trónteremnek a falát díszítették ezek az isztárkapuhoz hasonló mázas téglákból, csempékkel borított falu termek. És hát nem csak palota trónterem volt, nem csak fogadószoba volt, hanem minden bizonnyal ilyen adminisztrációs irodák is húzódtak itt az épület együttesen belül, és ezért is lehetett, hogy ezek az ékírásos táblácskák is itt raktározódtak ezekben az alépítményekben, ezekben az adminisztrációs alépítményekben. Itt láthatunk egy ilyen ékírásos kis táblácskát, és nagyon érdekesen igazolódott át az a bibliai hihetetlennek tűnő mozzanat, hogy Nabukodonozor ennyire humánus lett volna egy lázadó királlyal, a fiatal Joákinnal szemben. Ugyanis ezek a babiloni krónikák végig kísérik, nyomon követik Nabukodonozornak a uralkodása, a történetét. Évszámra pontosan, napra pontosan datálják uralkodásának eseményeit. És szerencsésen előkerült az az ékírásos táblácska is, ami megőrzi és följegyzi azt, hogy Joákim király valóban bent élt Nabukodonozor ellátása alatt egy külön kis lakosztályban, és pontosan ezen az egyik kis ékírásos táblácskán egy ilyen adminisztrációs feljegyzés volt olvasható, hogy Joákimnak, a legyőzött zsidó királynak mennyi gabona és mennyi szezámolaj jár a havonta szokásos ellátmányból. Egy olyan kis adminisztratív elszámolás volt, hogy nyilvánvalóan, vagy valószínűleg a raktárnak a gondnoka készítette ezt a feljegyzést, hogy el tudjon számolni, egy kicsit olyan, mint a számla a mai időkben, hogy el tudjon számolni azzal, hogy ennyi olajat és ennyi gabonát adott ki Joákimnak és az ő háztartásának. Na most ez az lelet nagyon szerencsésen egybevág a Biblia leírásával, ugye nagyon ritka, hogy ennyire pontosan datálható egy-egy bibliai apró kis megjegyzés, de ez tehát nagyon ékesen tanúsítja azt, hogy az ifjú királyt, Joákimt,
Nabukodonozor mennyire kegyelmesen fogadta, és megbocsátotta neki ezt a lázadását. Ennek a korszaknak három prófétája is van, ahogy mondtam. Júdának a végnapjainál járunk. Gyakorlatilag az egész nép a legszegényebbek kivételével már nem Júda határterületein, földrajzi egységén belül él, hanem a nép nagy része már át van telepítve több száz ezer kilométerrel odébb Babilon területére. Az Isten a Biblia szerint a gondviselését úgy intézte, hogy ebben az időben egyszerre három próféta is működött, akit nagy prófétaként tart számon a Biblia. Nem azért, mert hogy ők nagyobbak, kiemelkedőbbek lettek volna a többinél, hanem mert rengeteg kinyilatkoztatást kaptak az Istentől, és ez a három próféta három különböző helyen gondozta, ápolgatta a zsidó népet. Ezékiel a babiloni foglyok között teljesítette a szolgálatát. Ő 597-ben került Nabukodonozor II. Jeruzsálemet ért ostromakor a babiloni birodalomba, de nem pont Babilonba került, tehát nem pont a városba, hanem messze északon, Mezopotámia északi részén, egy nem tudjuk pontosan beazonosítani földrajzilag, a Kébár folyó mellett, valószínűleg tartják a régészek, hogy ez egy csatorna, ugyanis egy csatornával nagyon szépen lehet viszont azonosítani ezt a földrajzi elnevezést, ezt a bibliai földrajzi elnevezést. Egy Kabur nevezetű csatorna partján éldegéltek, tengették a hétköznapjaikat azok a zsidók, akiket oda fogságba hurcoltak. A Biblia szerint Ezékiel fiatal ember volt, amikor fogságba került, mintegy 30 évesen kezdte meg a prófétai szolgálatát már kint a babiloni foglyok között, időszámításunk előtt 592-ben, és körülbelül egy olyan 21 néhány évig teljesített prófétai szolgálatot a fogságba került népkörében. A feladata az volt, hogy felkészítse és elfogadtassa a néppel azt, hogy Jeruzsálem végső ostroma közel van, és Jeruzsálem a földdel lesz egyenlővé téve, és Júdából és az egész zsidó királyságból semmi nem marad. És az is a feladata volt, hogy ugyanakkor azt is hirdesse a népkörében, hogy azért Isten meg fogja majd látogatni az ő népét, már egy súlyos, tényleg súlyos 70 éves megpróbáltatás után, és azokat, akik megtérnek és visszatérnek ő hozzá, azokat vissza fogja majd vezetni újból az ő hazájukba. Ugye Isten nem öncélúan engedte meg Júdának és Jeruzsálemnek ezt a szenvedését. A Biblia szerint Istennek az volt ezzel a célja, hogy a népet visszatérítse Istenhez, már akit még egyáltalán lehet, és ezzel a nehéz próbával is elgondolkoztassa őket arról, hogy ki is az Isten igazából, és hogy miért is következtek rájuk ezek a sanyarú napok, ezek a nehéz napok. Nár el Kabúrnak hívják azt a települést, amit régészek feltártak, és többen azonosítanak a Kébár csatorna partján álló zsidó kolóniával, Kébár Kabur. Ja, a Héberben is, és a legtöbb sémi nyelvben csak mással hangzók vannak, a magánhangzókat későbbi olvasatként írták hozzá, és ezért is lehet sokszor mással hangzó szintjén ugyanannak a betűcsoportnak több átirata, illetve több olvasata, ugye Kébár vagy Kabur. Régészek azt feltételezik, hogy valószínűleg ez lehetett az a terület, ahol az a bizonyos ezékieli zsidó kolónia élt, a kitelepített, áttelepített zsidó kolónia élt. Föltárták itt a régészek ezt a Nár el Kabur nevű települést, és találtak is egy olyan városrészt, ami pontosan erre az időszakra, 70 éves fogság korára esik. Krisztus előtt a 7. és az 5. században zsidó települést tudtak kimutatni itt a babiloni népek között. Ugye elég jellegzetes a két népnek a kultúrája, tehát könnyű régészetileg a leletanyag alapján etnikumot meghatározni, és ezért lehet kimondani, hogy itt a babiloni birodalmon belül a 7.-5. században Nár el Kaburban, vagyis a Kébár csatorna partján egy zsidó kolónia működött, ami minden bizonnyal Ezékielhez tartozott, tehát Ezékiel is ezen a területen élt. Ezékielnek nagyon tragikus volt az élete. A feleségét elveszítette, ahogy a babiloni fogságba kerültek. 9 évvel a babiloni fogságba kerülés után halt meg nagyon fiatalon és váratlanul a felesége, és maga Ezékiel is vértanú halált halt. A zsidó hagyományok kétféleképpen is megörökítik a halálát, de mindenképpen azzal azonosítják, hogy a saját honfitársai nem fogadták el az ő szolgálatát itt a fogságban sem. Az egyik verzió szerint ló után kötötték és úgy ölték meg, a másik verzió szerint pedig egy ember, egy másik zsidó előkelő ölte meg a tulajdon kezével Ezékielt.
A másik nagy profétája ennek a korszaknak, a három közül, tehát Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül a legfiatalabb, Dániel proféta volt. Ő még egészen-egészen fiatal emberként került ki a babiloni fogságba, aki az első Nabukodonozori ostrom időszámításunk előtt 605 idején került a babiloni fővárosba, és mivel egy előkelő királyi családból származott, ezért közvetlenül Babilonban Nabukodonozor udvarába került. A Biblia szerint tehát ő volt a legfiatalabb ebben az időben, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte ő kapta a leghosszabb és legnehezebb szolgálatot hármuk, Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül, ugyanis Dániel 73 éven keresztül teljesítette prófétai szolgálatát itt a babiloni udvarban. Nabukodonozor, aki tényleg megint csak hangsúlyoznám, hogy egy bölcs és humánus ember volt, inkább a béke politikát szerette volna megvalósítani a birodalmon belül, és azért szokásába vette, hogy különböző népeknek az előkelő értelmes fiataljait kiválogatta egy iskolába, egy káldeus iskolába iratta őket, és hát bízott abban, hogy ez az átképzés, ez az agymosás, mit most ugye pozitív értelmű volt ez az agymosás, elegendő lesz ahhoz, hogyha ezek a nemzetiségek visszatérnek előkelő emberként a saját fajtásaik közé, akkor képviselni fogják a nabukodonozori birodalmi politikát. Dánielről is tudjuk, hogy egy ilyen kádeus iskolába került, és kiemelkedett a többiek között az ő bölcsességével és az ő értelmével. Amikor pedig már felnőtt fiatal emberé lett, akkor Nabukodonozor udvarában és aztán majd az őt követő királyok udvarában mindvégig magas állami pozíciókat töltött be, nagyon közel állt mindig a királyhoz és a király tanácsadó testületéhez. A Biblia szerint tehát több mint 70 éven keresztül végezte Dániel az ő prófétai szolgálatát. Minden bizonnyal sokat tanulhatott Jeremiástól, akinek nagyon sokszor olvasgathatta a proféciáit. Maga a Biblia is megörökíti egy helyen, hogy Dániel előveszi Jeremiásnak az iratait, és olvassa őket a babiloni fogság idején. És ugye a harmadik nagy profétája a korszaknak Jeremiás, róla majd a következő előadásban fogunk igazán beszélni, ő pedig otthon maradt a maradék zsidósággal, aki még egyáltalán életben volt, és ő átéri az utolsó ostromot is időszámításunk előtt 586-ban. Tehát három próféta, három különböző területen, de ugyanazzal a céllal teljesíti a szolgálatát, Júda végnapjaiban Isten különösen kegyelmes a zsidó néppel, és próbálja őket erősítgetni, bátorítani. Mind a három prófétának közös a célja, az, hogy kialakuljon egy hívő maradék, akiket Isten aztán megint fel tud használni a zsidóságon belül, arra, hogy az ő hitét megtartsák, és az ő hitét továbbítsák a nemzetek között. Dániel személyéről tényleg nem sok lehetőségünk van most így beszélni, ugyanis mind Ezékiel, mind Dániel nagyon nagy prófétai könyvet hagyott maga után. Ezékiel könyve egy kicsit misztikusnak tűnik, rengeteg látomás, rengeteg olyan profécia van benne, ami talán nehezen értelmezhető. Számos ponton jelenések könyvékben rokon annyira apokaliptikus jellegűek a könyvei. De ennek ellenére, hogy ilyen misztikusnak tűnik, Ezékiel nagyon pontosan dokumentált, évszámra, évre, pontosan, szinte történészi pontossággal dokumentált. Dániel pedig egy olyan könyv a Biblián belül, ami számos ponton kapcsolódik az Új Szövetséghez, és gyakorlatilag az egész emberi történelemhez. A Biblia szerint Dániel egy olyan próféta volt, akinek az Isten kinyilatkoztatta az egész emberi történelmet. Egy olyan prófétai könyv, amiben olyan jövendőlések húzódnak meg, amik a napjainkig tartanak, amik az egész emberi történelmet a kezdetektől a végig átfogják. Négy ilyen nagy úgynevezett vázlat profécia is található Dániel könyvében. A Biblián belül vázlat proféciának hívjuk azokat a proféciákat, amik a kezdetektől végig tekintik az emberi történelmet egész a végig. Nyilván nem aprólékos pontossága, hiszen ez lehetetlen lenne, hanem egy bizonyos szempontból kiragadva rajzolják le az emberi történelmet. Dánielnél négy ilyen is van, Dániel könyve második fejezetében, a hetedik fejezetben, a nyolcadik, kilencedik fejezetben és a 10-től a 12-dig tartó fejezetben. És ami még Dánielnél nagyon érdekes, hogy Dániel az egyetlen olyan ószövetségi próféta, akinek Isten kijelentette az eljövendő messiás, az eljövendő megváltó földre érkezésének pontos idejét. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismerjük, ezt a proféciát a Biblián belül. Egy ember ezt így fogalmazta meg, egy biblia magyarázó, hogy annyira pontosan kijelentette az Isten a földre jövetelét az eljövendő megváltónak, hogy a zsidók az ujjaikon tudták volna kiszámolni a messiás földre érkezésének idejét.
Dániel könyve 9. fejezetének 24-től 27-ig tartó versei írják le azt, hogy az eljövendő megváltónak mikor kell fellépnie messiásként, és mikor fogják őt megölni, és hogy pontosan az ő saját népe fogja megölni. És aztán megjövendőli előre azt is, hogy Jeruzsálem majd hogyan fog az eljövendő megváltót követő korszakokban elpusztulni, és hogy hogyan fog ez a háború egészen az idők végezetéig tartani a Szent Földön, Jeruzsálem földjén és Júda területén. A Bibliának ezek tehát olyan kijelentései Dániel könyvében, amik részben beteljesedtek, részben pedig a beteljesülésük még a Biblia szerint előttünk van, de pontosan amik már beteljesedtek, és amit után tudunk ellenőrizni a történelemben, azok hitelesítik, vagy azok tehetik érdekessé számunkra azokat a jövendeléseket, amik még folyamatban vannak, illetve amiknek még előtte állunk. Dániel könyve 9. fejezetének erről a bizonyos szakaszáról egy katolikus lelkipásztor, egy katolikus teológus tanár írt először, és ő volt, aki 1902-ben megfejtette Dániel könyvének ezt a proféciáját, és kiszámította, hogy a messiásnak, akiről Dániel könyve jövendől, Krisztus után 27-ben kellett föllépnie, és Krisztus után 31-ben kellett keresztre feszítenie. És hát ma már történelmileg is tudjuk, hogy ez a bizonyos történelmi Krisztus, aki ezen a földön élt, minden bizonnyal ekkor lépett fel, legalábbis ha a Bibliával is összevetjük, és ekkor halt meg az Új Szövetség, és a történelmi források szerint is. Nem szoktam előadás közben ajánlani, de a végén már nem szeretnék, és teljesen ide kapcsolódik. Van egy elég ritkaság számba menő fénymásolat nálam, pontosan erről a proféciáról és ennek a proféciának a megfejtéséről. Hubel Lipót kalocsai teológiai tanár készítette 1902-ben. Ez az egyik szentírás tudományi szemináriumnak a fénymásolt kis példánya. Ha valakit ez érdekel, tényleg rendkívül érdekes és nagyon meggyőző az, ahogyan megfejti ezt a Dániel proféciát, és hát azok számára is érdekes lehet, akik mondjuk nem hisznek a Bibliának a csoda voltában, vagy isteni voltában, vagy szava hihetőségében. Azért érdekes, mert mégiscsak eléggé logikusan nyomon követhető az, hogy Dániel könyvében a Krisztus előtti időkből maradt fent egészen biztosan egy olyan jövendőlés, ami napra, évre pontosan megjeleníti, vagy elmondja az eljövendő messiásnak a földre érkezését. Ugye három profétája volt tehát ebben az időben a Júdabeli királyságnak, és a három proféta időrendjét követi a Bibliánk is, Ezékiel, Dániel és Jeremiás. Ezékiel és Dánielnek a szolgálatát most ennyiben kellett összegezzük, és a következő előadásunkra már tulajdonképpen Júdának a legutolsó napjai fognak maradni. Azt vizsgálnánk meg, hogy hogyan is következett be Jeruzsálem utolsó ostroma, hogyan teljesedtek be azok a bibliai proféciák, amik előre megjövendölték, hogy bizony semmi nem fog maradni szinte Jeruzsálemből, és mindenki át lesz szinte telepítve a babiloni udvarba. Miért is kellett Nabukodonozornak, aki alapvetően humánus király volt, ezt a totális támadást elindítania Jeruzsálem ellen? Ezeket vizsgálnánk a következő alkalommal, és egy kicsit megint abba is beletekintenénk, hogy a Biblia mit mond erről a korszakról, mit mond Jeremiás prófétáról, miben összegzi az ő szolgálatát, és hát megelőlegzem azt is, hogy Jeremiás lesz az egyetlen olyan prófétai személy, akinek az életéről és működéséről van régészeti bizonyítékunk. Ezékielről és Dánielről nincsen, tehát nincs egy olyan bizonyítékunk, hogy valahol feliratként előkerült volna egyikük vagy másikuk neve. Ezt fel lehet fogni egy bibliai leírásnak, bár mondjuk azok a könyvek, amiket maguk mögött hagytak, azok rendkívül súlyosak és rendkívül értékesek. Jeremiásról azonban van olyan régészeti leletünk, ami eléggé egyértelművé teszi azt, hogy mondjuk, hogy történeti személyi avatja számunkra azt a Jeremiást, aki elsiratta Jeruzsálemet az utolsó fogság idején. Most ugye hozzárnánk le a történetet tehát, hogy Nabukodonozor kétszer megostromolta már Júda fővárosát, Jeruzsálemet, több százezer embert elhurcolt magával Babilonba, a királyi városba, köztük Ezékielt és Dániát, akik részben a babiloni udvarban, részben a foglyok között teljesítenek szolgálatot, és Júdában már csak a legszegényebb népréteg maradt, és egy Nabukodonozor által trónra ültetett Sedékiás nevű bábkirály, aki úgy ugrált, ahogy Nabukodonozor mozgatta. Azonban a következő és legutolsó előadáson azt néznénk meg, hogy Sedékiás hogyan lázadt fel ezzel ellen a bábkirály szerep ellen, és ezzel hogyan alapozta meg Jeruzsálemnek a teljes pusztulását. Köszönöm szépen a figyelmüket!

0: Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csókási Pál vagyok, Győrből érkeztem, bibliaoktató vagyok, és 4 gyermek édesapja, és egyszeres nagypapa. A mai alkalommal, ahogy tetszettek látni a meghívónkban, olyan időszerű kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, a tegnapi napon az életünkre gyakorolt gazdasági hatásokkal, a mai nap pedig egy olyan témával foglalkozunk, hogy hogyan bánjunk egymással, milyenek az emberi kapcsolataink, és a Szentírás milyen tanácsot ad ezzel kapcsolatban. Éppen most az elmúlt hónap végén, 29-én voltunk a feleségemmel, a 27 éves házasok, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a mai világon ez már eléggé ritkaságnak számít. Előfordul azért, de a baráti körömben, az ismeretségi körömben, a tágabb ismeretségi körben sokan második, harmadik házasságukat koptatják, és azt látom, hogy rendkívül súlyos a helyzet az emberi kapcsolatok terén, elég nagy válságot látunk ezen a területen. Körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy olyan előadásom, ahol megvizsgáltam az akkori statisztikák alapján, hogy például a házasságok hogyan végződnek Magyarországon. És már akkor sem volt egy szívderítő a helyzet, mert azt mondta a statisztika, ezt a statisztikai hivatal adta ki akkor még az átkosban úgymond, ami szerintem emberi volt, mint a mostani rendszer. Nem az egész 20 éve gondolok, a kapitalizmus önmagában egy sokkal hidegebb valami, nekem legalábbis így tűnik. Már akkor az volt a jelenség, hogy minden második házasság biztosan zátonyra fut és válással végződik. Néhány évvel ezelőtt látott világot az a statisztikai adat, hogy Magyarországon többen élnek házasságon kívül már, mint házasságban. És nagyon elgondolkodtattak ezek a dolgok, és azért megdöbbentő ez, mert mint bibliaoktató, ismerve a Szentírásnak a gondolatait, megdöbbentő látni és olvasni, hogy mi a Bibliának a véleménye erről. Hallgassák meg, hogy mit mond Mikeás próféta könyve. Vannak-e bibliáik, mert általában az az elvünk, hogy próbáljuk meg együtt olvasni. Géza nincsen? Nincs lehetőségünk. Sajnos kivetítőt sem hoztam, ez nagy hiba volt ezek szerint. A Szentírásnak van egy nagyon érdekes társadalom szemlélete. Mi hogyan gondoljuk az emberi társadalmaknak a sorát? Úgy gondoljuk, hogy folyamatos fejlődés van. Igaz? Ez a reménykedésünk, vagy legalábbis ezt szeretnénk látni. Sajnos a Biblia egy egészen ellenkező helyzetet mutat, azt mondja, hogy a dolgok lefelé mennek pontosan, és minden társadalomnak sajnos az emberi gonoszság rovására írható módon elérkeznek a végnapjai. És Izrael népének is elkövetkezett az életében többször ez az idő, és az egyik ilyen alkalommal a következő látleletet adja az egyik próféta, a nép között tapasztalható emberi kapcsolati viszonyokról. Tessenek meghallgatni, mit mond Mikeás próféta könyve 7. fejezete. Ez az ország pusztulása előtt néhány évtizeddel született könyv a Bibliában. Egészen megdöbbentő, hogyha valakit érdekel, olvassa el a 7. fejezetet, megdöbbentő dolgokat mond például a korrupcióról. Aztán arról, hogy ha valaki jóságos és szeretetteljes akar lenni, akkor az hogy nézik ki az emberek maguk közül. Ha valaki becsületes akar lenni, tisztességes, akkor az olyan a többiek között, mint a tüske az oldalukban. Na és tessenek hallgatni, hogy mit mond az emberi kapcsolatokról, egészen megdöbbentő. Tehát egy társadalomnak a végnapjairól hallhatunk most, és sajnos azt kell mondjuk, hogy most sincsenek túlságosan jobb helyzetek a mi kapcsolataink terén. Így olvasom. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szád ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő anyósára. Az embernek saját háznépe az ellensége. Tessenek figyelni, milyen pontos a bibliai megfogalmazás. Azt mondja, ne higgyetek a barátnak. Én egy telekommunikációs cégnél dolgozom, és éppen nálam volt tegnap egy fiatalember, akit a barátai olyan csúnyán rászedtek, telefonokat vetettek a részükre, a saját maguk részére, utána nem fizették a számlákat, most a fiatalemberrel ott maradt egy több százezres tartozás, a telefonokkal a barátok, a szélrózsa minden irányába elmentek. Nyilván ezek inkább haverok lehettek, de azért nagyon elgondolkodtató, hogyha gyerekkori barátokban nem bízhat meg az ember, akkor milyen a helyzet ebben a világban? Azt mondja a második mondat, hogy ne bízzatok a tanácsadóban. Kitől szoktunk tanácsot kérni? Azoktól a barátoktól, akikben már hosszabb ideje talán jobban megbízunk, nem? És azt mondja a Biblia, hogy egy olyan helyzet is előjön, amikor emberek milyen módon adnak tanácsot. Egy korábbi együttlétünk alkalmával tartottunk egy érdekes előadást a korrupcióról és a hízelkedésről. Tetszettek-e már találkozni hízelkedő emberrel? Mire jó a hízelkedő ember? Miért csinálja azt, amit csinál? Kinek akar hasznára lenni? Pedig mit mutat? Kinek hízelkedik? Ki dicsérget? Akitől vár valamit. Volt már olyan eset, hogy önök megejtődtek ilyen helyzetben? Én már voltam, bevallom őszintén. Jól esik, amikor hájjal kenegetnek bennünket? De még mennyire? És az ember ilyenkor óvatlan, pedig ő semmi másra nem törekszik, csak arra, hogy a maga hasznát keresse. Valószínűleg a próféta is ilyesmiket tapasztalhatott. És itt jön a legmegdöbbentőbb, azt mondja, hogy az öletben ülő előtt is zárd be a szád ajtaját. Hát ki ül az ölünkbe? A gyermekünk, vagy férfiak esetében a feleségünk. Ilyenkor mindig el szoktam olvasni más biblia fordításokat. Az egyik igen-igen jól sikerült fordítás úgy fogalmazza meg ezt a biblia verset, hogy abban se bízd meg, aki a kedveden nyugtatja a fejét. Tehát olyan bizalmas viszonyban vagyunk vele. És akkor itt jönnek a családi viszonyok, hogy a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad. Talán tetszenek emlékezni néhány hónappal, vagy majd egy évvel ezelőtt volt az a borzalmas eset, mikor egy fiú az egész családját kiirtotta, emlékeznek rá, megrázta az egész országot. És azt kell mondjuk, hogy ezek nem elszigetelt esetek. Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Egy is sok, de ha már több van, az rettenetes. És azért érdekes ez, mert biblia oktatóként nagyon jól ismerem Jézus Krisztusnak azokat a szavait, amelyek a Föld utolsó napjaira vonatkoznak, akik régak óta járnak Jézus nagy apokaliptikus beszédét, amely a Föld végnapjaira szól, nagyon sokszor eleveztük már. Tessenek meghallgatni, hogy mit mond Jézus, szinte ugyanezeket a szavakat mondja Máté evangélium a 24. fejezetében. Megint csak elolvastam egy másik fordítást, és nagyon érdekes volt, a két fordítás csodálatosan egészíti ki egymást. Tessenek figyelni ezt a Biblia verset a 24. fejezetből, Máté evangéliumából a 12. versben. Tehát a Föld végnapjairól szól Jézus Krisztus mondása, aki előre látta, hogy mi lesz. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Még egyszer, hogy érthető legyen. Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A másik fordítás úgy fogalmaz, hogy a gonoszság elhatalmasodásával. A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet. Nem pusztán arról szól, hogy megsokasodik és egyre több lesz, hanem úgy fogalmaz ez a másik fordítás, hogy elhatalmasodik. Tehát valahogy kezdi átvenni a hatalmat, a jóságosság, a szeretet teljességgel szemben. És lehetnek szép, hangzatos jelszavak. Isten, haza, család, ismerjük ezeket a gyönyörű jelszavakat. Vajon hol van emögül a tartalom? Hogyan juthatunk igaz tanácshoz ebben a korban? Azért is érdekes és fontos ez a kérdés, mert én, aki házasságpárti vagyok, gondolom a bevezető szavainkból ez sejthető volt. Azt látom, hogy kivesztek az igazi biztos támpontok a mai világból. Ha beletetszenek gondolni, nincs egy biztos mérték, amihez az emberek szabhatnák az életüket az emberi kapcsolatok terén is. És azt kell mondjam, hogy azáltal, hogy a Biblia alól kihúzták a széket a tudomány emberei, és sajnos azt kell mondjam, hogy ma az egyház képviselői is inkább politizálnak sem, mint hogy élő bizonyságot tennének egy igazabb életről, nagyon nehéz helyes életelvekhez és helyes útmutatáshoz jutnunk. Nagyon kemény dolog az, hogy a Bibliánk előre tudta azt, a Jóisten előre látta, hogy eljön az emberiség életében egy olyan kor, amikor globális lesz az Isten félelemnek a hiánya. Megy a szöveg, megy a szavak szintjén az Isten félelem, de hol van ennek a hatalma, a mögöttes óriási tartalma, ami segíthet nekünk? És akkor most olvasok egy nagyon-nagyon szép kifejezést, nagyon sajnálom, hogy nem látta senki a saját szalában. Nincs két Bibliánk? Nincsen. Tessenek megfigyelni, és Bölcs Salamonnak, az egyik legbölcsebb embernek az emberi történelemben a szavait, aki így fogalmaz a Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 6. versében, nem fogok akkor sokat olvasni, inkább próbálom saját szavaimmal idézni a Biblia verseket. Tessenek megfigyelni ezt a nagyon fájdalmas mondatot, és gondolkodjunk el egy picit magunkon, meg a körülöttünk élő embereken, hogy mi vajon hova vagyunk sorolhatók ezzel a bibliai gondolattal kapcsolatban. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Ez igaz, ez a mondat? Ebben megegyezhetünk. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Most tessenek figyelni a koppanójára, de hű ember. Azt kitalálhat. Mit jelent ez a szó, hogy hű?
1: Kitartás.
0: Például kiáll érte. Tudunk még más szavakat találni ehhez, hogy kiáll érte? Ez nagyon szép volt. Vagy amikor az ember, aki keresi a másiknak a hűségét, van olyan, amikor a mi magatartásunk, a mi magaviseletünk rossz, és tesz alkalmatlanná, hogy a másik szeressen és hűséges legyen hozzánk. Vannak ilyen esetek? Nem feltétlenül erkölcsi buktákra gondolok, hanem olyan helyzetekre, amikor a magatartásunk, a feszültségünk miatt, az ingerlékenységünk miatt nem alkalmas arra, hogy a másik jóságos legyen velünk. Na ebben a helyzetben hogy viselkedik a másik? Mert a hűség nem ahhoz kell, amikor én jó vagyok és kedves és elviselhető, hogy a másik szeressen, hanem akkor kell a másik részéről az igazi kitartás és hűségesség, amikor velem baj van. Mert amikor velem baj van, akkor kell valaki, aki ne nyúljon értem és felhúzzon. Akkor kell valaki, aki megragadja a karomat, nem egy kemény ellenfélként kell megjelennie. Van egy gyönyörű szép, ezt nem írtam fel egyezetemben, egy gyönyörű salamoni gondolat, azt mondja, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Tetszenek érteni a mondatot? Tehát amikor fel van háborodva mondjuk a társunk, a házastársunk, a szeretőnk, édesapánk, édesanyánk, és a háborgás tombol benne, ha akkor neki megyünk egy ilyen haragos szóval, hogy hogy viselked, stb. Ismerjük ezeket a mondatainkat, ezzel lecsitul.
1: Még jobban
0: felháborodik, és a háborgás annál nagyobb lesz. Erre mondja Salamon oly bölcsen, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ehhez kell az a hű ember, amit Salamon mond, hogy mindenki talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalálhat. És sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy óriási probléma szerintem a mai világban. A házasságokkal ez egy óriási nagy baj. A barátságokkal ez egy óriási nagy baj. És minden emberi kapcsolatunkra rányomja a bélyegét a gyermek-szülő, a szülő-gyermek viszonyra. Én magam döbbenek meg, amikor anyák szembefordulnak gyermekeikkel, mert azok nem hallgatnak rájuk, vagy nem úgy ugrálnak, ahogy a szülő szeretné. A gyermek szembefordul a szüleivel, mert nem azt kapja tőlük, amit vágyott, vagy amit úgy vélt, hogy jár neki. Örökség, vagy ki tudja mi anyagi haszon. Hol van a hűség? hogyan lehet hozzájutni ehhez a hűséghez. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, a házasságnak az alapító igéjében, a Bibliákban olyan szépen írja le a Jóisten, hogy amikor az Úristen megteremtette a világunkat, akkor egy csodaszép módon ébresztett igényt az emberben, a férfi emberben, a társ iránt. Akik ismerjük valamelyest a Bibliát, valahogy rémlik, önök ismerik valamelyest a teremtés történetet? Nem nagyon. Tehát arról szól a bibliai történet, hogy nem úgy teremtette meg az Úristen az embert, hogy rögtön megteremtette a férfit és az asszonyt, hanem megalkotta a növényvilágot, az állatvilágot, és amikor az állatvilág is előállt, akkor hívta életre a férfit úgy, hogy az orrába az isteni élet lehelletét lehellette. És amikor a férfi öntudatra ébredt, akkor az Úristen elvonultatta előtte a föld állatait, és az volt az ember első intellektuális feladata, hogy nevezze meg ezeket az élőlényeket. És ahogy Ádám elnevezte őket, mindegyiknek megadta maga jellemző nevét. Nem tudjuk, hogy melyik nem volt ez, lehet éppen a magyar, ezt nem tudhatjuk természetesen. Tehát lényeg az, neveket adott az állatoknak, és amikor szemlélte az állatokat, hogy ezek jönnek mind párosával, akkor Ádám lelkében igény és vágy támadt arra, hogy legyen valaki, aki kiegészítse. És azt mondja az Úristen, látva az embernek a csodálkozását, hogy mindennek van párja, ugye hím és nőstény állatok vonultak el Ádám előtt, maga az Úristen szól, és így mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítő társad hozzáillőt. És nagyon különleges, ahogy a Biblián szól erről a csodálatos dologról, ismerjük azt a kifejezést, az asszonyokra szokták természetesen alkalmazni, hogy oldalborba. Ismerjük ezt a kifejezést? Miről származik ez a kifejezés? Arról szól a Bibliánk, hogy az Úristen Ádámra mély álmot bocsájtott, és kivette egy csontot a férfiúi testből, és e köré formálta az asszonyt, akit aztán odavitt a férfihez, és társául rendelte. Mit fejez ki ez a nagyon érdekes, szemléletes kép? Teremtette volna az Úristen úgy az asszonyt, hogy szól, mint ahogy a többi dolgot tette. Hogy szól, és legyen, és előáll. Ezt mondja a Bibliák, hogy így teremtette. Az Isten nem ezt tette, hanem oldalról lett. Vehetett volna a férfi fejéből egy csont darabot? Miért ne? Vagy a sarkából? Mit jelentett volna ez, hogy fölé rendelt, vagy alárendelt szerepet tölt be az asszony a férfi mellett, de a magyar nyelv olyan szépen adja vissza ezt a gyönyörű helyzetet, a zsidó kifejezések egyetlen más magánhangzóval térnek el férfi és nő megjelölésénél. Hogyan hívjuk ma a férfiú mellé rendelt asszonyt, aki a házasságban a társa? Tessenek ízlelgetni egy picit ezt a gyönyörű szép szót. Mit jelent ez a szó? Gondolkodtunk már rajta? Feleség, azaz az egyik fél. Az egyik fél. Feleség. Nem egy sallang, biztos láttak már nemzetiségieket, akkor ment elől a férfi, és hátul 3 méterre az asszony, mondván a maga mondókáját, biztos láttak már ilyen vonulók, rovat családokat. Ugye ez egy nagyon érdekes, mikor harag van, akkor úgy emlékszem, az asszony erről megy, mikor békesség van, akkor meg hátul van, ami ilyesmi szabály van náluk. De nem erről szól, hogy az asszony valahogy elé vagy hátul rendeltségi lenne, hanem a Bibliánk azt akarja hangsúlyozni ezzel az isteni példaadással, hogy az asszony azonos fél, azonos társa az embernek. Bárcsak sokan lennének itt fiatalok ezen az előadáson, hogyha vannak önök között olyan fiatalok, férfiak, nők, akik párválasztásra adják a fejüket, tessenek valahogy megismertetni őket a Biblia párválasztási tanácsaival. Rögtön a Bibliánknak ezen a legelején azt mondja a szentírási gondolat, hogy az Úristen maga szerez segítőtársat az embernek, hozzáillőt. Ma hogyan alakul ki két ember között a vonzalom? Ugye a legtöbb esetben a fiatalok valahol valamilyen táncos mulatozó helyen, vagy ki tudja milyen helyen botlanak egymásba, és hát gyakorlatilag az ismeretségeik azok, de sose felejtem el, egy kedves reklám volt, mindig jót derültem rajta, hogy egy fiatal pár áll a Városligeti hídon és csókolózik. És kiderül a reklámból, hogy ez egy nyelviskola reklámja, és azt mondja, hogy ha ennél is többet akarsz tudni külföldiül, idegen nyelven, akkor járj ebbe a nyelviskolába. Jól érzékeltette a helyzetet, hogy a fiataloknál manapság elsődlegesen a párválasztás nem egy tudatos, egész életre szóló cselekmény, egy komoly felkészülést igénylő dolog, hanem gyakorlatilag a biokémiának a szüleménye. A hirtelen született vágyak, késztetések alapján keresnek maguknak párt, a Biblián pedig arról szól, hogy az Isten maga készséges arra, hogy szerezzen nekünk segítőtársat, hozzánk élőt. Jól érzékeltette a helyzetet, hogy a fiataloknál manapság elsődlegesen a párválasztás nem egy tudatos, egész életre szóló cselekmény, egy komoly felkészülést igénylő dolog, hanem gyakorlatilag a biokémiának a szüleménye. A hirtelen született vágyak, késztetések alapján keresnek maguknak párt, a Biblián pedig arról szól, hogy az Isten maga készséges arra, hogy szerezzen nekünk segítőtársat, hozzánk élőt. Szoktunk gondolkodni azon,

0: hozzánk illő-e. Keressük-e magunk a társunkat úgy, hogy velünk azonos nézőpontú, azonos gondolkodásmódú legyen, ne csak úgy egymás mellé sodorjon az élet, hanem valami különleges felkészülést igényel ez a dolog. És rögtön ugyanennek a bibliai oldalnak a következő gondolata ezzel kapcsolatban az, ahol az Isten gyönyörűen fölállítja a párválasztásnak a menetét. Akik ismerjük a Bibliát, segítsetek nekem, hogy hangzik ez, Géza? Az első lépés, apját és anyját. De gyakorlatilag azt mondja a Bibliánk, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, de mondhatjuk ezt a nőre is, az asszonyra is. Miről szól ez a gondolat, hogy elhagyja a férfi apját és anyját? Egy elszakadás, de ez ugye lehet dacból is. De ennek megalapozottsággal kell történnie. Milyen fajta, ugye ne elszakadásnak válasz, nevezzük inkább, mert az egy fájdalmas dolog.
1: Külön család.
0: Hanem ugye a külön család az már az, amikor már együtt van a másikkal. De még nem jutottunk idáig.
1: Önállóság.
0: Ugye önállóság. Tehát valakinek önálló személyiségé, önálló lényé, egy önálló egzisztenciájú valakivé kell válnia, ahhoz, hogy egyáltalán neki kezdjen a párválasztásra. Tehát meg kell mondjam, hogy ezt a gondolatot én sem tudtam nagyon erőltetni a 19 éves fiamnak a szívében, mert ő is szinte kényszeresen keresi a barátnőit, nem biokémiai szempontból, egyszerűen vágyik mérhetetlenül a szeretetre. Hogy valaki tartozzon hozzá, hogy valaki az övé legyen. És kérlelem, hogy fiam, nézelődjél, gondolkozzál, barátkozzál, előbb legyél önálló ember, saját magad, szakadj el a szüleitől. Nyilván nem az a célom, hogy én most elzavarjam őt, de kísérem az életét azzal a figyelemmel, hogy önálló személyiséggé váljon. Mi a második lépés? Akkor kérdezzük a másik Biblia ismerőt. Tessék?
1: Ragaszkodik
0: feleségéhez. Tessenek figyelni, még az egy testi lételről sehol nincsen szó, ami rögtön elsőként lép be a mai fiatalok életében. Gyakorlatilag ezt kimondhatjuk. Azt mondja a második lépés, hogy ragaszkodik feleségéhez. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki faiparral foglalkozik. Akkor én vagyok egyedül. Te, mint ha te is szoktál néha fával dolgozni.
2: Ragasztottál
0: már fát. Tessenek elgondolni, amikor összeragasztunk két fadarabot, természetesen nagyon komoly jó ragasztóval, hol fog eltörni? Mindenhol, de a ragasztásnál soha. Mindenhol, de ha nem jól van összeragasztva, az nem volt összeragasztva. Mindenhol törik, csak a ragasztásnál. Döbbenetes dolog. És a Bibliánk ebben a ragaszkodik feleségéhez gondolatban erről szól, hogy olyan erős vonzalom, kötődés jön létre két ember között, hogy ragaszkodik kicsodájához, a feleségéhez. Miért is mondja a Bibliánk azt, hogy feleség? Egyenlőtársak, és ennél sokkal döbbenetesebben fejezi a Biblia, mert hogy fogalmaz aztán az utolsó mondat?
1: Lesznek
0: ketten egy testé. Magyarul a két félből lesz egy egész. Mennyivel másabb ez a gondolkodásmód, mint amit ma a világban látunk. Ezt mondja a Biblia. Feleség. És nyugodtan mondhatnák az asszonyok is nekünk férfiaknak, hogy te a feleségem vagy, hiszen a másik felem vagy. És mi olyan párt, olyan közösséget alkotunk, amely mindenhol törhet, mindenhol szakadhat, de az összeragasztásnál nem. És az a kérdés, hogy ha már egyszer összeragasztódik egy ilyen pár, akkor hogyan lehet ezt megőrizni? Hogyan lehet ezt megtartani? Hogy szeretnék néhány dolgot még elmondani akkor, amikor majd a gyerekeinkről szeretnék egy pár gondolatot szólni. De talán azt kell mondjuk, hogy én nagyon sok esetben, amikor kérdeztek, hogy én 27 éve vagyok házas, hát mondom, titeket is kérdeztek már, hogy miért vagytok házasok. Szerintem jó néhányan vagyok, akik házasságban vagyunk. Katiról is tudom, hogy nagyon hány éves házasok vagytok?
1: 24
0: éves. Nagyon szép. Tehát azért sokan kérdezik, hogy hogyan. Különösen most, én egy olyan munkatársi közösségben dolgozom, ahol ilyen

0: 22-28-30 éves fiatalok vannak hozzám képest, ugye még legénykép leánykák, és kérdezik, hogy hogy, mert hát gombózból is sok 27 esztendő. De hát ezek a mondataik vannak. És mondtam, hogy gyerekek, és azt kell mondjam önöknek, majd az előadás végére szeretnénk eljutni valahol, mindig azt képviseltem, hogy gyerekek, semmi más, csak jó elvek kellenek. És nézzük meg, hogy a Bibliának van, van néhány nagyon-nagyon egyszerű elve. Én azt gondolom, hogy ha eleve a kialakulásnál alkalmazzuk ezt a három vagy négy elvet, már sokkal jobb pozícióval indulunk, mint azok, akik nem ezt alkalmazzák. Mi volt az első? Ki szerez segítőtársat? Isten maga szerez segítőtársat. Miért? Aki hozzáig. Második lépés. Először elhagyja, tehát mi lesz vele? Ahogy tetszett mondani, önálló emberré válik. Második lépés. Ragaszkodik, létrejön egy mélységes összeragasztódás, és ezután jön az, hogy teljesen egyé válik. Gézának van egy gyönyörű szép példája, sose tudom kihagyni, mert annyira szép. Ő úgy szokott fogalmazni, hogy milyen a jó házasság. A jó házasság olyan, mint a cserépkályha. A cserépkályha milyen? Tüzelt már valaki cserépkályhával? Kérek szépen. Na, akkor nagyon jó, most akkor az urat kérdezzük. Hogy szokott, mikor szokott melegíteni a cserépkályha? Igen, de akkor rosszul kérdeztem. Tehát akkor melegít, amikor lobog benne a tűz?
1: Amikor
0: parázsik. És mit kell csinálni ekkor, amikor parázsik? Nyitva van az ajtó? Be van zárva az ajtó. Na, a Gézának a példája ehhez kapcsolódik. Azt mondja Géza, hogy olyan a házasság előtt a szerelem, mint amikor meggyújtjuk a cserépkáját, és lobog benne a tűz. Lobog, ropog, fényt ad meg minden, de ad meleget?
2: Nem.
0: De amikor az ajtót bezárjuk, akkor kezd meleget adni. Tehát akkor kezd a házasság igazán jól működni, és a jól házasság jól működni, hogyha amikor bezárjuk, tehát úgymond megkötetik az a szövetség férfi és nő között, létrejön az a ragasztás, amiről beszéltünk, akkor mit kezd csinálni a jó házasság? Meleget adni. Méghozzá minek a melegét? Az igaz szeretet melegét adja. És nem csak a két ember egymás iránt. Mert a kályha nem önmagának melegít, igaz? Hanem adja a melegét a gyermekeknek, adja a melegét a gyermekeken túl a szülőknek, és adja a szomszédoknak, a környezetnek, és majd a végén szeretnék eljutni, hogy hogyan is juthat el az ember ilyen lelki magaslatra. Mindig a saját házasságommal is tudok példálozni. Gyönyörű szép verseket kaptunk annak idején az esküvőnktől. Talán néhányan ismerik Reisinger Jánost, vagy talán legtöbben tetszenek ismerni őt. Képzeljük el, Reisinger János szavalt az esküvőben. Ez nagyon nagy élmény volt. Énekek énekéből, a Biblia gyönyörű szerelmes énekéből mondott el néhány gondolatot. És János gyönyörű szép igéket emelt ki, hozzá kell tegyem, hogy a polgári esküvőnkön a magnószalagból szintén ezek a szavak szóltak. Hogyan szól Salamon, akinek volt, egyszerűen tudni, hogy hány felesége volt a bibliai Salamon királynak? Tessék?
2: 8-9.
0: Nagyon szerint becslés egy uralkodóhoz. Na hát akkor tessék megfogozkodni a szék karfájában. 700 felesége volt. 700 feleség és 300 ágyasa. De, hogy miért akarom szembeállítani azt a mondatot, az énekek énekét is ő szerezte, és ekkor már 80 királyné volt a királyi lakosztályokban, amikor az énekek éneke írása idején megismerte az igazi szerelmet. És az igazi szerelem megismerésekor írta le azokat a csodálatos gondolatokat, amelyeket az Isten ihletésére jegyzett le, következő szavakat mondja. Így szól egymáshoz a két házasulandó, a mátka és a vőlegény, tehát a vőlegény és a mennyasszony egymáshoz. Tessenek figyelni a szavakat a házasságról. tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, mint egy pecsétet a karodra. Még egyszer mondom, tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, és mint egy pecsétet a karodra. A Biblia rengeteg jelképes dolgot használ, vajon minek a jelképe lehet a szív?
2: Szeretetnek.
0: Igen, egy kicsit általánosabb fogalmat használjunk. Egy olyan lelki tevékenységünket, amit úgy hívunk, hogy érzelmek, ugye? Érzelmek. És a kar minek a jelképe lehet? A tevékenységnek, a cselekedeteknek. Mi történik a szívvel, az érzésekkel és a cselekedetekkel? Mi kerül rá? Egy pecsét. Mit jelent ez a pecsét vajon? Hát, ugye... Nagyon jó, hivatalos, ez sem rossz, igen, de más is. Mi volt akkor, amikor lepecsételtek például egy levelet? Összetartotta, és nem lehetett felnyitni. Igaz? És másrészt pedig a pecsét minek a jele volt? Emlékszünk, mikor az állatokra sütöttek egy ilyen villogszerűséget?
2: Megjelölték.
0: Ugye? Meg volt jelölve, minek a jele volt ez a pecsételés, a bélyegezés? Hogy kinek a tulajdona? Na most felteszem a kérdést, hogy ha gondosan megfigyeljük ezt a szöveget, mit mond? Azt mondja, hogy én oda megyek és lepecsételem a szívedet, meg lepecsételem a karodat. Hanem mit mond? A másik kéri meg, hogy őt tegye a szívére és a kezére, mint egy pecsétet. Csukjam be az ajtót? Tehát tessenek megfigyelni, nem arról szól a bibliai gondolat, hogy én odaülök a másik mellé állandóan. A férfiak folyton lesik a feleségük szoknyája rezdülését, az asszonyták meg a férjüknek a szemöldöke villanását, hanem azzal a nyugalommal és bizalommal fordulnak oda a másikhoz. Fordulok én oda a feleségemhez, hogy drága szerelmem, te pecsételd be az érzéseidet vele. Hogy legyenek lezárva az érzéseid velem. Nem én kényszerítelek rá, én csak kérlek. És ha megteszed, akkor ez egy életre így is marad. Lepecsételed velem az érzéseidet, lepecsételed velem a cselekedeteidet, és ez olyan hatalom lesz, mint amit Géza mondott, hogy ez a lepecsételés, az egymás iránti buzgó szeretet, ez örök életre tartó meleget fog adni mindenki számára. Tetszelek érteni, milyen gyönyörű ez a gondolat? És tessenek megnézni, majd hadd kérjem, hogy olvassák el, mert gyönyörű az énekek éneke egyébként. Meglátják majd, hogy a Bibliában semmilyen prüdéria nincs. A Biblia nevén nevezi a dolgokat. Nagyon szép, gyönyörű az a könyv. És így fejeződik be. Ez az utolsó szó. A mondata, fuss én szerelmesen, légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyei. Tessenek úgy lélekben kimenni az hegyekre, a zöld hegyekre, ahol látjuk a szarvasokat és mondjuk a muflonokat ugrálni egyik szikláról a másikra. Mi jut eszünkbe nekünk erről a képről? Abszolút! Miről szól akkor, hogy fogalmazhat így egy szerelmes, amikor arra kéri két sorral előrébb az illetőt, hogy pecsételje a szívét és a cselekedeteit vele, hogyan mondhatja azt a másiknak, hogy szerelmesen akkor most fuss és légy szabad?
2: Ez egy közös szabadság.
0: Ez egy közös szabadság, másrészt pedig nincs egy rabságban az illető. Nyilván nem arról szól már, hogy én ott lihegek a másik nyakában zöldszerű szörnyként, féltékenykedve, állandóan lesve a mozdulatait, hanem megvan az áldott, nyugodt békesség a szívemben, hogy igen, az érzelmei és a cselekedetei le vannak pecsételve számomra. És innentől kezdve nincs aggodalmam, bárhova mehet. Legyen szabad, mint a vadkecskék a hegyeken. Mert tudom, hogy az érzelmei és a cselekedetei mind értem vannak. Hatalmas gondolatok ezek? Milyen nagyszerű lenne, hogyha a ma fiatalsága megismerné ezt. Hatalmas dolgok ezek. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a tudományos híreket nyomon követem, egészen döbbenetes, hogy a gyerekek leképezik a szülők életében látott dolgokat. Egy olyan tudományos kutatás látott napvilágot egy néhány hónappal ezelőtt, ahol megvizsgálták elég nagy mintavétellel, hogy milyen erkölcsi magatartása lesz az apák után a fiaknak. És elmondják a tudósok, akik nagyon nagy, több ezres kutatási mintát vettek, elmondják, hogy az apának a nők iránti vonzalma, vagy a nők iránti viselkedése mintaként szolgál a fiúk számára. Elmondja például a kutató, hogy hiába volt ellenszenves az apjuk célcsap magatartása a házasságon belül, maguk is ezt a mintát követik. Bármennyire is volt ellenszenves. Éppen ezért hála jó Istennek az én gyerekeim olyanok, hogy ilyen mániákusan hűségesek, és én ennek örülök is. Ez egy hatalmas dolog, és az Istennek nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy az egyik fiaméknál most már unokánk is született, ahogy említettem. Ezt azért mondom önöknek, mert a gyermek tőlünk kapja a mintát, tőlünk kapja a példát, ahogy mi élünk, ahogy mi cselekszünk, ahogy mi viselkedünk, ő azt viszi tovább. A család óriási sérülést szenved. És azon gondolkodtam, hogy vajon tetszene-e tudni, hogy az Isten miért teremtett így, hogy lett egy családban egy anya, meg egy apa. Én úgy érzékelem, legalábbis ahogy mondjuk az én családomban láttam, az édesanyánkban volt egy ilyen mindent elsöprő, szinte ilyen lázas szeretet irántunk, mi két fiú voltunk a családban. Apánk meg képviselte, talán ismeritek édesapámat, hogy milyen volt, ő egy ilyen következetes ember volt. Apámban volt egy ilyen következetes szeretet. És úgy érzékelem, hogy talán ez lenne az az isteni család eszmény, amit a Biblia elénk állít, hogy az édesanyák ezt a bájos melegséget adják, az édesapák pedig ezt a határozott következetességet, és ez a kettő egy kiegyensúlyozott személyiséget képes nevelni egy fiatal emberből. Azt kell mondjam, hogy a mai világban rendkívüli rontást idéz elő az a fajta szórakozás, amit ma művel nagyon sok ember. El kell mondjam, hogy óriási rombolást okozott már maga a televízió is, de egyre inkább azt kell látnom, hogy még nagyobb rontást idéz elő az emberi kapcsolatok terén a mai számítógépes világ. Nem akarok számítógépes programokra hivatkozni, de szerintem, hogyha egy F betűset mondanék, akkor senki nem lepődne meg. Tessenek megfigyelni, hogy a gyerekeink ahelyett, hogy elmennének barátkoznának, elmennének egymással beszélgetni, ezerrel nyomják éjszakánként ezt a bizonyos programot. És az a döbbenet, hogy néha magamat is rajta kapom, ugye említettem, hogy egy telekommunikációs cégnél dolgozom, nagyon sokszor nem tudok a gyermekemmel minőségi időt tölteni, annyira hajszolja az embert a munka. A tegnapi napon, akik itt voltak, a munkatársunk arról tartott előadást, hogy élni miből, az anyagi javakhoz való viszony hogyan befolyásolja az életünket. Azt kell mondjam, hogy nagyon nagy mértékben kihat, befolyásolja ez a helyzet is, hogy milyenek a párkapcsolataink. És azt kell mondjam, hogy ez a túlhajszolt világ, amiben élünk, sokszor sokakat rákényszerít arra, hogy egy ilyen, hogy is fogalmazzak, egy ilyen rötyögős kikapcsolódást keressenek. De azt kell mondjam, és ezt hadd ajánljam mindnyájuknak a figyelmébe, nekünk a legélvezetesebb pillanataink azok, amikor a gyermekeinkkel beszélgethetünk. Ennél nagyobb kincs nincs. A Bibliánk is azt tanácsolja, ez most fedeztem föl egyébként, a Jóisten azt mondja a zsidó népnek, hogy, hát ezt fel is olvasom, mert ez úgy jó, hogy ezt elolvasom. Mózes 5. könyvében, amikor Mózes, tetszene tudni, ki volt az, aki kesztyűvé választotta a tengert, ez ismerős ugye ebből a szempontból, ő volt az, aki a zsidó nemzetnek hatalmas törvényeket adott, amelyeket az Úristen bízott rá, és ebben a 6. könyvben, amikor már a búcsú beszédeit tartja, akkor így szól a szülőkhöz. Tessék! Mózes 5. könyve, 6. fejezetében a 7. verset fogom olvasni. Látom, miért ez? 6. fejezet, 7. verset. Tessenek figyelni, hogy milyen. Hogy mikor beszélgessünk a gyerekkel. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, tessenek figyelni a felsorolást. Amikor a házadban ülsz, amikor úton jársz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Mi a kivétel? Csak amikor alszol. Hát akkor nyilván néha van, aki beszélget álmában is, de az nem igazán hasznos. Tehát nincs kivétel folyamatosan beszélgetni. Gondolják meg, mikor éppen tegnap előtt esett meg velem ez, hogy ugye már régóta készülök erre, és hát próbáltam magamat figyelgetni, hogy hogyan viselkedem. Olvastam valamilyen e-mailt, ugye mi egy ilyen nagyvállalatnál dolgozva, hát ismerős sokaknak szerintem az, hogy e-mailben jönnek az információk. És megnyitottam a számítógépemet, mert néha otthon is dolgoznom kell, és a gyerekem mondott valamit, én meg a számítógépet olvastam, de közben a gyerekem mondta. Tessenek elgondolni, hogy milyen hatást tett ez a gyermekedre. 13 éves kislány. Milyen hatást vált ki a gyermekben ez? Nem figyel oda rám, és hogyha egy kicsit még tovább visszük a gondolatot, milyen érzést kelt a gyermekben, hogy nem vagyok fontos apámnak. Így van? Hogy nem érdeklem. Közben ez nem igaz. De mégis ezt a hatást váltja ki a gyermekemből. Volt már önöknek olyan, hogy ilyesmi esett meg? Hogy figyelni kellett volna másikra, és nem sikerült? Biztos. Nem hiszem. Ugye? Tehát ez nincs. Azt kell mondjam, hogy rendkívüli módon koncentrálom kell arra, hogy ez ne történhessen meg. Sem a gyermekkel, sem a házastársunkkal, sem a szüleinkkel, senki emberrel. Ennél rettenetesebb nincs. Ugye nekünk kommunikációban is tanítják, volt például egy kollega, akit próbáltunk trenírozni, ő neki például a következő volt a szokása, magyarázott valamit, de közben a számítógépet figyelte, és itt állt vele szemben az ember. Tetszene neki ismerni azt a kifejezést, hogy szemkontaktus? Mekkora hatalma van? Milyen hatása van annak az embernek ránk, aki nem néz a szemünkbe? Milyen érzést kell bennünk? Valami nincs rendben, ugye? Nem egyenes. Vagy félszeg, hogy nem szeret, vagy nem tisztel. Tehát valamilyen probléma van. Tudom, hogy sokan gátlásosak, vagy félszegek talán, de tudatos neveléssel meg lehet oldani, hogy egymás szemébe nézzünk. Rendkívül fontos. Egymás szemébe nézni, teljes odafigyeléssel bír menni egymás iránt, és holnap majd a munkatársunk Szabó Attila fog szólni az időről, és az idő hatalmas értékéről. Minden bizonnyal ő is szólni fog majd arról, hogy egymással ne csak úgy eltöltsük az időt, hanem minőségi időt töltsük el. Minőségi időt. Annak idején az egyik hozzátartozónak volt egy nagyon hányatott élethelyzete. Ugye volt a családjában egy nagyon komoly családi válság, és nem nagyon fogadta be senki, és azt kérte, hogy menjünk el együtt moziba. Nem tudtam más mondani, nagyon egyedül volt, nagyon elkeseredett, és azt mondtam, hogy jó, menjünk el. És felfedeztem, hogy mi is a mozi, azt hittük, hogy együtt vagyunk. Együtt voltunk? Együtt voltunk? Nem. Testileg. Néztünk valamit közösen. De igazából nem voltunk együtt. Minőségi időnek nevezhető ez? Abszolút nem.
2: Utána beszélgetünk róla.
0: Na, de nem ez se történt. Ugye este 11-kor vége lett, mindenki elszélelt, szia, szia, puszi, puszi, végeztünk. Mi volt ez? Becsaptuk önmagunkat, mert azt gondoltuk, hogy együtt vagyunk, pedig nem. Többenetes. És hogyha belegondolunk, a mozi be van csempész a lakásunkban? Ugyanez történik a televízió képernyője előtt? Teljesen ugyanez. Gondoljuk meg, azok a percek, azok az órák, amiket együtt tölthetnénk beszélgetéssel. Én órákig vagyok képes beszélgetni a feleségemmel, nem unom meg. Mondja a munkahelyi problémáit, megismerem, megértem őt, és viszont. vagy bármiről. Csodálatos dolog, hogy 27 éve, a házasságunk 27 éve alatt kialakult egy olyan fantasztikus közösség közöttünk, hogy ugyanaz az érdeklődési körünk alakult. Mert én tudom, hogy ő mit szeret, ő tudja, hogy én mit szeretek, és örömmel megnézzük azt, ami a másikat érdekli. És most már ugyanaz érdekel bennünket. Nagyon szeretjük például, hogyha külföldre megyünk, a történelmi nevezetességeket. Önök találtak a párjukkal olyat, amelyik igazán érdekli mindnyájukat? Ennél hatalmasabb nincs. Emlékszem, amikor Párizsban voltunk, az első napunkat úgy töltöttük el, hogy szétgyalogoltuk a lábunkat, aztán beestünk az ágyba. Ilyen a jó házasság, amikor az ember megtalálja a minőségi időtöltést a hozzátartozójával, a párjával, és a gyermekeikkel is. Ugye említettem önöknek azt, hogy minőségi időt tölteni, ez a nagyon fontos, de van egy nagyon nagy dolog, hogy én azt mondtam az imént önöknek, hogy jó elvek kellenek a házassághoz, és jó elvek kellenek az emberi kapcsolatokhoz. Még gondoltam, hogy a barátságról is szólunk, de talán majd azt inkább a beszélgetésben. Én úgy hiszem, hogy most 7 óra körül lehet, ugye? Azért harangoznak. Ugye 7 óra van. Milyen elvei vannak a Bibliának? Szeretnék egy bibliai gondolatot megtanítani önöknek. Amit jó lenne, ha megtanulnánk kórusban. Jézus Krisztus Máté evangéliuma 7. fejezetében, a nagy hegyi beszédében, amikor fölvonult a hegyre és onnan szólt az emberekhez, mondott egy nagyon egyszerű és hatalmas mondatot. Ha ezt mindenki megvalósítaná, nem lenne baj a Földön. A mondat a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Próbálom most mai nyelven mondani, ugye, a cselekedni is szép, de tegyük, ugye most ez a mai szó. Ti is azt tegyétek velük. És úgy fejezi be a mondatát, hogy ez a törvény és a proféták. Tehát, hogy hangzik a mondat? Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tanuljuk meg. Tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tessenek lefordítani ezt a mai mi helyzetükre. Ha én tudom, hogy a feleségem mit szeretne, ő azt szeretné, hogy azt tegyem, amit ő szeretne? Így van. Jó az neki, hogyha én azt teszem, amit ő szeretne?
2: Igen.
0: Jó lenne nekem férfi emberként, ha ő azt tenni, amit én szeretnék? Erről szól a szabály. Egyszerű? Borzasztó egyszerű. Mi a gátja, hogy ezt meg tudjuk valósítani? Tessék? Félelem, de van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez a lényeg. Te szerinted, mi az ego? Az önzésünk. Ez a baj. És az a helyzet, hogy amikor ezzel szemben találtam magam, rájöttem, hogy nem az elveken múlik a dolog. És rá kellett jönnöm, hogy a magam erejéből ezt a csodálatosan egyszerű és borzasztóan egyszerű megvalósíthatóságúnak látszó szabály, de nem bírom megvalósítani. Nem megy. Mert a saját józan felfogásom ellenére is ragaszkodtam a saját önző dolgaimhoz. Ismerős ez? Ragasztottam a saját önző dolgaimhoz. És amikor ezzel szembesültem, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy a mai világ azzal vesztett óriásit, hogy elvesztette az Isten ismeretet. Ugyanis, hogyha megnyitjuk a Szentírást, az első lapjától az utolsóig egy olyan valakinek a lelkülete és a szemlélete sugárzik belőle, aki nekünk embereknek egy új parancsolatot adott. Mert Jézus azt mondja az előbbi mondatban, hogy egyenlőképpen kell kezelnünk egymást. Ugye ezt mondtuk, hogy amit akarok, hogy velem cselekedjenek, tegyem a másikkal. Tehát egyenlő viszonyban vagyunk, igaz? De Jézus azt mondja János evangélium a 14. fejezetében, hogy én új parancsolatot adok néktek. Mi az új parancsolat? Nincs vége a mondatnak. Mert az volt eddig is.
1: Szeressétek egymást.
2: Ahogyan én
1: szeretlek. Ahogy én szeretlek.
0: Köszönöm szépen.
1: Ahogy én szerettelek titeket.
0: Ahogy én szerettelek titeket. Hogy szerette Jézus az övéit? Ezt a tanítványoknak mondja.
2: Életét adta.
0: Így van. Szó szerint azt mondja János 15-ben, hogy senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Innentől kezdve feltehetjük a kérdést, hogy egyenlő szinten kezelte önmagával a barátait. Önmaga fölé helyezte, ugye? Azt kell mondjam, hogy Jézus valami olyan lelkületet hordozott magában, hogy az a légkör, ami őt körülvette, vonzotta magához az embereket ezért. Mert ilyen lelkülete, ilyen gondolkodásmódja volt. És amióta megismertem a Szentírásból ezt a gondolkodásmódot, én szeretnék ilyen lenni. És amikor az isteni segítséget megkapom, akkor az Isten ad erőt, hogy ilyen is legyek. Amikor meg elveszítem valahogy ezt a kapcsot, akkor ez nem sikerül. Van egy nagyon-nagyon szép mondat a Zsoltárok könyvében. Dávid király, az egyik nagy bibliai szerző, aki a Zsoltárok nagy részét írta, a következőt mondja az Isten magatartásáról felénk, hogy bölcsé teszlek, mondja az Isten, és megtaníklak téged az útra, amelyen járnod kell. Tetszenek emlékezni, akik ismerik a Bibliát, hogy hogy fejeződik be a mondat? Bölcsé teszlek, és megtaníklak téged az útra, amelyen járnod kell. És most jön a legfantasztikusabb mondat, amit az Isten ajánl nekünk. Így fejeződik be, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel tanácsollak téged. Ismerjük ezt az emberek közti kommunikációs lehetőséget? Amikor apánk ránk nézett, mikor valami disznóságot csináltunk, láttuk a szemén, hogy baj van?
1: Persze.
0: Vagy amikor anyánknak a szemében láttuk a szomorúságot, hogy már megint csintettél, fiam, láttuk, hogy mi a helyzet? Na de mi kellett ahhoz, hogy apánk a szemével tudjon tanácsolni bennünket. Tessék? Lényeg. Ennél sokkal egyszerűbb van. Hadd kérdezzem meg, most én erre nézek, tud ön a szemével tanácsolni engem? Mikor tud? Hogyha ránézek, igaz? És van egy másik mondat a Bibliában, szintén a Zsoltáros írja, hogy az Úrra néztem szüntelen, így tudott tanácsolni szemmel. Ha az Úrra nézek szüntelen, tud engem tanácsolni? De még mennyire? És azt mondja, hogy azért, mert jobb kezem felől van. Jézus Krisztus, aki meghalt kereszten, de feltámadt, azt az ígéretet adja nekünk embereknek, hogy ezeket az elveket, amelyekről ma beszéltünk, mi a saját erőnkből megtartani nem vagyunk képesek. De felajánlja a segítő kezet, hogy mellettünk áll, és hogyha szemére nézünk folyamatosan, hogyha azt a lelket befogadjuk a szívünkbe, amely ezt kimunkálja bennünk, akkor bölcsé tesz, megtanít bennünket az útra, amelyen járnunk kell, mert a szemeivel fog tanácsolni bennünket. És tényleg így is van. Emlékezzenek rá, mikor az ördög elvitte a pusztába Krisztus, hogy megkísértse. Minden egyes kísértésre Krisztusnak mi volt a válasza?
1: Megvan írva.
0: Ott volt azonnal a tanács, hogy mi van megírva, mi van a Szentírásban, mit üzent nekünk az Isten. Ugyanezt alkalmazta, semmi más, mint amit mi alkalmazhatunk. És azt kell mondjam, hogy a következő hasonlattal tudnám ezt érzékeltetni, hogy mi a különbség az elvek, mert emlékeznek, én azt mondtam, hogy semmi nem kell más a jó házassághoz, meg a jó baráti kapcsolatokhoz, mint jó elvek. Mi a különbség a jó elvek ismerete, és mi a különbség egy ilyen szerető, kedves, igazán megbízható barát segítsége között. Olyan a különbség, mint mikor egy meredek szakadéknak a szélén megyünk. Ott van mellettünk egy korlát. Ezek a szabályok. De ha jön velünk egy biztos vezető, mikor érezzük magunkat nagyobb biztonságban? Biztos? Ha van egy tapasztalt vezető, aki már ezerszer járt azon az úton, és mondja, hogy hova lépj, sokkal nagyobb a biztonság. Szerintem. Lehet, hogy jönnek aztán a korlátok. Csak az a baj, hogy a korlát, volt már olyan korlátnál, ahol ilyen láncokból volt például? Én például voltam édesapámmal fát vágni, és egy ilyen kosaras kocsiban voltunk fel, és apám ráfeküdt a láncra, és ott vágta szaladva a fűrésszel, ugye ezzel a, hogy hívják, ezzel a motoros fűrésszel, láncfűrésszel a fát, hát a szívem majd kiugrott. Mit csináltam? Teljes gőzzel megfogtam a korlátot, és fogtam át a derekát, hogy tartsam. Szerintem így nagyobb biztonságban volt, mint a lánc fogásában. Tehát valahogy így érzem ezt. És azt ígéri az Isten nekünk, hogy ezen az úton kész bennünket vezetni. Ezek a szabályok csodálatosak. Arra jók, hogy az embernek sokszor megmutassák, hogy mire nem képes a saját erejéből. De gondolják meg, hogy ha csak ezt az egy mondatot elvisszük, és valahogy a szívünkben erülteti az Isten azt a vágyat, hogy én ilyen életet éljek, csak ezt az egy szabályt tessenek elvinni, hogy amit akarok, hogy velem tegyenek, én meg fogom tenni a másikkal. Vigyük el ezt férj a feleség iránt, feleség a férj iránt, és ne elégedjünk meg ezzel, mert ez csak egy szabály. Van valaki, aki mellettünk áll, aki ránk néz, csak az arcunkat kell odafordítani, csak annyit kell kérnünk, hogy adjon erőt és adjon segítséget, hogy ezen az úton járjunk, tegyen bölcsé, hogy ezen az úton tudjunk járni. Rengeteg dolgot lehetne még elmondani erről a dologról, csak még egy utolsó dolgot engedjenek meg. Egy gyönyörű esküvőre emlékszem, a saját esküvőmre, ami 27 évvel ezelőtt volt. Most ez idén elhunyt Egervári Oszkár volt, aki összeadott bennünket, és a Filippi beliekhez írott levélből, Pálnak az egyik leveléből hozott nekünk egy igét, amelyik arról szólt, hogy egy elvetemült és elrombott nemzetség között éljünk olyan tisztasággal, mint ahogy ragyognak az égen a csillagok. És úgy fejezi be az ige szolgálatot a prédikátor, ugye a lelkész, aki összeesvetett bennünket, hogy életnek beszédét tárván az emberek elé. És meg kell mondjam őszintén, hogy csak ezen a héten értette meg a prédikációt. Elég nagy fáziskésés volt. Mert én mindig abban gondolkodtam, hogy kérem szépen az Isten igéje az életnek beszéde. És ez igaz. Csak hogy nem erről szól. Hanem azt mondja Pál, hogy az életetek beszéljen. Hogy az életeteknek a beszédét tárjátok az emberek elé. Tetszene érteni mekkora a különbség ez? Mert lehet, eljuthatunk humánumból, értelmi felfogásból ezeknek a szabályoknak a megtartására, vagy legalábbis ezeknek egy része megtartására. Eljuthatunk a saját vélverejtékes akaratunkból is. De az az életbeszéd, amit Pál itt beszél, ez egy sokkal mélyebbről jövő. Isteni lélektől áthatott, egészen más befolyás kellene legyen. És hát az, az igazság, hogy most, hogy én ezt megértettem, meg vasárnap is volt egy nagyon érdekes értekezetünk így a Biblia oktatók között, én azt kell mondjam, hogy most kezdem megérteni, hogy a vezetés az annyit jelent, hogy hogyan teremtünk légkört magunk körül. Mindannyiunknak a szem rezdülése, a sóhajtása, a nézése, a mosolygása, az arcunk játéka befolyással és hatással van a körülöttünk élő emberek. Azt írja Ellen Goulding, az egyik nagyon, számomra nagyon kedves szerző, biztos sokan ismerik őt, hogy olyan a befolyásunknak a hatása, mint amikor egy követ bedobunk a vízbe. Mi történik a vízzel? Elnyeli a követ, aztán vége. Ez történik? Elkezd gyűrűzni. És meddig, ha megfigyeljük? Hatalmas hatása lehet a mi magatartásunknak. Lehetünk életillata az életre, és sajnos lehetünk a halál illata a halálra. Ha az ember ilyen jellemmel, ilyen lelki tulajdonságokkal tud élni a családjában, hogy megédesíti másoknak az életét. És nem azért, hogy ő visszakapja, hanem úgy önmagától, mint ahogy Krisztus tette. Emlékeznek rá, mit mondott, amikor szögelték át a kezét? Azt mondta, Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Fönt feküdt, fönt lógott még ott a kereszten, akkor is azon gondolkodott, hogy az anyjáról hogy gondoskodjék. És itt tovább, és itt tovább. És ahogy mondtam, a barátait előbbre tartotta maga érdekénél. Hogyha ez a lelkület, ez a jellem rajzolódik ki bennünk, gondolják meg, hogy milyen emberek leszünk. Énekek énekében azt írja Salamon, hogy az én vőlegényem olyan, mint az almafa az erdőfái között. Ugye meglátszik, gyümölcsöző. És azt mondja, hogy az ő árnyékában felette igen kívánok lenni. Tetszenek érteni a mondatot? Hogy a mennyasszony egyszerűen a vőlegény árnyékában is szívesen üldögél. Milyen hatása van ennek? Mit mond el a vőlegényről a mennyasszony felé? Hogy egy olyan szimpatikus, egy olyan vonzó személyiség, akinek a társaságában öröm lenni. És most döbbentett meg Jézusnak az életéből egy nagyon érdekes történet. Emlékezzünk rá, amikor Jézushoz hozzá akarnak menni a kisgyermekek. Emlékszünk rá? És a tanítványok, akkor elmondom, a tanítványok ugye 12-en voltak, a gyerekeket megpróbálják elzavarni. És Jézus erre megszólal, hogy engedjétek hozzám jönni. Mit mutat ez Jézus személyiségéről?
1: Szeretteket.
0: Ez még csak hagyján, hogy szerette Jézus a gyerekeket, hanem? A gyerekek vonzódtak hozzá. Tetszettek már látni olyat, amikor a gyerekek elhűltek egy felnőtt elől? Nekem most mesélt valaki egy ilyen történetet, hogy valami igazgató helyettes meglátogatta a családot, és a gyerekek elbújtak a szekrény mögé. Mert rettegtek tőle, még nem is szólalt meg, csak maga az egész megjelenés. Milyen volt? Én szeretnék pont az ellenkezője lenni. Hoppá. Olyan ember szeretnék lenni, aki mellett öröm lenni. És mondják meg, a párjuk számára nem akarnak ilyen üdítő forrás lenni? Szeretnének? Ki az, aki nem szeretne? De ehhez az kell, hogy valahogy megtaláljuk ezt a segítő kezet. Isten kész segíteni nekünk ilyenné lenni. Én kívánom önöknek azt, hogy ismerjék meg az Istent a Szentírásból. Látom, azért nagyon sokat tetszenek már ismerni őt. Egyre jobban mélyedjünk el az ő személyiségének a megismerésében, ennek a jóságos szeretetnek a megismerésében, hogy olyan emberek lehessünk, akiknek az árnyékában felette igen jó ülni. Kívánom mindenjüknek ezt az örömteli tapasztalatot. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a gyermekek figyelmét kérném az első pár percben egy gyermekisten tisztelethez. Ha hátrébb vagytok, esetleg előre lehet jönni ide az első sorba ülni. Szoktuk azt tenni másodt a kisebbeknek, nagyobbaknak. Jézus mondott egy olyan mondatot a Bibliában, az evangéliumokban, gyerekek, hogy szabad szombatnapon jót cselekedni. És ez a történet is, ami az én gyerekkorom egyik legkedvesebb misszionárius története volt, erről szól. Remélem, nem hallottátok még, vagy ha hallottátok, akkor megint ugyanolyan szép lesz. Három afrikai kisfiúról szól a történet. Egyszerű körülmények között éltek, és nagyon boldogok lehettek mindig ezek a fiúk, amikor elmehettek a falujukban lévő evangelizációra, istentiszteletekre. Épült is ott egy gyülekezet, egy templom, de nem ilyen szép, mint ez. Persze a maga nemében az is nagyon szép volt, mert nem tudom, tudjátok-e Afrikában, hogyan építik a gyülekezeteket. Ugye oszlopokat ásnak le, azután olyan derék magasságban fonatokat készítenek, és oldalról, deréktól felfelé teljesen nyitottak oldalirányba ezek az épületek. Valamiféle lombsátrat készítenek még rá, pálmalevelekből, és hát roppant egyszerűek ezek az épületek, úgyhogy szellősek a melegben, ugye ezek kibírhatóak. Ebben a gyülekezetben jöttek össze ezek a gyerekek is, és nagyon készültek, nagyon várták már, amikor újra jön távoli országból egy misszionárius, és majd újra Biblia óra sorozatot fog tartani nekik. Egy dolgot viszont nagyon sajnáltak ezek a gyerekek, és nagyon szégyeltek, hogy ők nem tudnak olyan szép ruhába felöltözni, és úgy menni el szombatonként a gyülekezetben. Végig nézek itt a lábatokon, nagyon szép cipőben vagytok. Ti nekik nem volt cipőjük, hanem saruban vagy mezit láb a poros úton, így mentek el a gyülekezetbe. Egyikük, nevezzük el Louise-nak. Louise elhatározta, hogy mire legközelebb jön a misszionárius, ő szerez magának egy cipőt. Engedélyt kért a szüleitől, és elutazott a legközelebbi városba, ahol valami kereskedőnél majd ő elkezd dolgozni, és ott majd összeszed annyi pénzt munkával, hogy legyen neki szép cipője, szép bőrcipőt szeretett volna. És a történet szerint a társai, a két barátja ki is kísérte izgatottan a buszra, ahol nagy nehezen felfért valahogy, és azután egy néhány hét múlva ugyanilyen izgatottan várták, hogy Louise hogyan érkezik vissza, és sikerült ez az akció, ez a terv, hogy ő bőrcipőben fog ezentúl Isten tiszteletre járni. Mikor leszállt a buszról hetekkel később, akkor nagyon izgultak a barátai, mert a hóna alatt egy szép papírdoboz volt, és amikor a közeli fa alatt leheveredtek, leültek, akkor kibontotta a dobozt, és egy pár nagyon szép fekete bőrcipőt vett ki Louise. És mutatta a társainak, hogy mostantól kezdve képzeljétek el, ebben fogok a gyülekezetbe járni. A barátjai örültek neki, képzelhetitek, de volt egy kis szomorúság is a szívükben. Mit gondoltak, miért?
1: Hogy nekik nincsen,
0: ugye? És amikor Louise körülnézett, és látta a társainál, hogy de hát örülnek is, meg azért kicsit szomorúak is, akkor azt mondta, hogy na várjatok csak, van egy ötletem. Gyertek 10 perccel hamarabb az Isten tisztelet előtt. És amikor elkezdődött az Isten tisztelet következő szombaton, az új misszionárius tartotta az ige hirdetéseket, akkor a felnőttek a következőt vették észre. Louise megjelent a gyülekezet bejáratánál, bement egészen előre, a legelső sorba. Mindenki ámult, hogy milyen szorgalmas gyerek ez a Louise, fekete bőrcipőben jár. Ez a szegény kisgyermek dolgozott azért, hogy legyen neki ilyen szép ruhája az Isten tiszteletre. Beült a sor szélére, és a felnőttek csak annyit láttak, hogy amikor leült, akkor lehajol, kikötötte a cipőjét, és a párat átadta a fonatkerítésen, és egy kis kéz a bokorból elnyúlt, és elvette a cipőt. Aztán egy perc múlva Louise első barátja ugyanúgy fekete bőrcipőben besétált, leült első sorba ugyanúgy Louise mellé, ő is lehajolt, gyorsan levetette a cipőt, és ugyanúgy kinyújtotta a kerítésen keresztül, egy kis kéz gyorsan elkapta, és egy perc múlva már a harmadik kisfiú jött be ugyanúgy szép fekete bőrcipőben az Isten tiszteletre. Szabad szombatnapon jót cselekedni, azt mondta Jézus. És ez a kis történet nekem azért nagyon kedves, mert az ember egyrészt nem is gondolná, hogy mennyire nagyszerű dolog, hogy a jó Istennel találkozni eljöhetünk, és szép ruhát és szép cipőt vehetünk fel. Másrészt mennyire szép az, amikor nem csak úgy jövünk el a jó Isten gyülekezetébe, házába, hogy arra figyelünk, hogy mi szépek legyünk, meg rajtunk szép cipő legyen, hanem ahogyan ez a kisfiú is tette, gondoskodott arról, hogy senki ne érezze nála rosszabbul magát. arra figyelt, hogy mindenki jól érezze magát, amikor ő ott van a gyülekezetben, és az ő társai, akik azon szomorkodtak, hogy nekik nincsen olyan szép cipőjük, azt az örömet szerezte nekik, hogy nekik is meglegyen az a boldogság, hogy úgy mehetnek be az Isten házába, úgy mehetnek be abba az Isten tiszteleti sátorba, hogy nekik is szép fekete bőrcipő van a lábukon. Nagyon egyszerű a történet, de nekem ez egy nagyon szép történet. És azt kívánom, hogy gondolkodjunk még a tanulságokon. Mire tanít bennünket ennek a kisfiúnak a szorgalma, a szeretete, az Isten iránti tisztelete. És amikor fűzitek a szombati cipőt, vagy húzzátok a csizmát, legyen ott mindig a hála a szívetekben, hogy de jó, hogy a jó Isten megadta nekem ezt. Úgy legyen, amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Menjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliánkat János Evangélium a 21. fejezeténél. Legyen is itt a Bibliánk, mert bár a vetítő is segíteni fog, de az igazi segítséget most mégiscsak a nyitott Biblia fogja nekünk majd adni, amikor végig gondoljuk ezt az ige szakaszt. János Evangélium a 21. fejezetében az első verstől egészen a 14. versig olvasom az alapigénket. Így szól Isten igéje. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátanael, a galileai Kánából való, és az Ebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni, mondták néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sinnyire. És vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta a halálból. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzelek meg benneteket, szép ez a történet? Szép ez a történet? Miért szép? Elgondolkodtam ezen a történeten nem olyan régen, és azt találtam, hogy nagyon szép, és tulajdonképpen ezt szeretném megosztani veletek. Jézusról általában olyan szakaszokat olvasunk a Bibliából, ahol tanító, beszéd, csoda, olyan nem életrajzi vagy apró élettörténet jellegű leírás van, hanem valamit egészen közvetlen, direkt módon közöl az igazságból, vagy valami olyat tesz, ami miatt méltán mondhatjuk, hogy igen, ő az Isten fia, igen, ő a győztes ember fia, igen, ő a mi megváltunk. És nem is baj, hogy ezek az előbb említett feljegyzések túlsúlyban vannak Jézus életével kapcsolatban az evangéliumokban. Azonban, amikor egy ilyen általam korábban hát töltelék résznek tartott igazszakaszt elolvas az ember, de és igazán belegondol abba, hogy miről is szól ez a történet, különös tekintettel, ha az ember utána olvassa a 15. verstől folytatódó szakaszt és gondolatokat, akkor rájön arra, hogy a köztünk élő Krisztus, ahogyan ő a tanítványaival bánt, beszélt, szólt, ahogyan velük viselkedett az ő érdekükben, az legalább olyan tanulságos, mint amikor a hegyi beszédet elmondta, vagy valamilyen más nagyszerű igehirdetést tartott az emberek között. El is gondolkodtam egyébként azon, hogyha János evangéliuma szerzőségét ugye a 90-es évek második felére tesszük, Krisztus után, illetve időszámításunk után helyesebben mondva, akkor mennyire érdekes így elolvasni, hogy ha János ezt mintegy 60 évvel, 65 évvel később írta, mint ahogy ez megtörtént, akkor vajon miért maradt meg benne ennyire pontosan, részletesen ez a történet? Itt vagy valamilyen más nagyszerű igehirdetést tartott az emberek között. El is gondolkodtam egyébként azon, hogyha János evangéliuma szerzőségét ugye a 90-es évek második felére tesszük, Krisztus után, illetve időszámításunk után helyesebben mondva, akkor mennyire érdekes így elolvasni, hogy ha János ezt mintegy 60 évvel, 65 évvel később írta, mint ahogy ez megtörtént, akkor vajon miért maradt meg benne ennyire pontosan, részletesen ez a történet? Itt korlátozottak a lehetőségeink, hogy ki az, aki

65 évvel ezelőtti eseményekre, de igazából talán ti tudjátok, akik ide tartoztok, azt elmondani, hogy vajon 3 percet vagy 2 óra hosszát ilyen részletességgel és pontosan visszaemlékezve 60-70 évvel ezelőtti eseményekből fel tudunk-e idézni. Csak egy apró is tényleg azt mondhatjuk, hogy teljesen jelentéktelen dologra felhívnám a figyelmet. 11. vers telve volt nagy halakkal 153-mal. Noha ennyi volt, nem szakadozott. Én úgy megdöbbenek egyébként akárcsak a magam egészen rövid életén is, amikor arra gondolok, hogy el tudnám-e mondani, hogy 22 éves koromban ennek az évnek az első fél évét mivel töltöttem. És ugye az ember elkezd gondolkodni, hogy hát jó, ha úgy fél éveket be tud azonosítani az életében, nem? Nem, hogy 65 évvel ezelőtti napoknak a délelőtti óráját nagy részletességgel 153 nagy hal volt. De ha holnap megkérdezik, hogy a tegnapi istentiszteletem milyen szám volt János 21-ben, már lehet, hogy nem fogunk a 153-ra emlékezni, nem? Mi volt, ami János apostolt, Jánost a tanítványt, és az összes többi tanítványt ennyire megragadta ezen a délelőttön? Mi volt az, ami ennyire megragadta? Érdekes elkezdeni olvasni a történetet, és szembesülni azzal, hogy milyen állapotukban keresi meg Jézus a tanítványokat. Milyen állapotukban keresi meg a tanítványokat? Milyen lelki állapotban van ez a kis tanítványi sereg? Ugye nincsenek is itt mindannyian, ugye a feljegyzés szerint csak a csapatnak több mint a fele volt jelen ezen a halászaton. Min vannak ők túl ekkor? A Krisztus kereszt halála után vagyunk. Már van, aki találkozott Jézussal, de igazán még nem mindannyiuknak egyértelmű ez az egész. És ha találkozott is valaki Jézussal, vajon Jézus akkor most itt hogyan van jelen, vagy milyen formában eszik, vagy nem eszik, vagy most a sebeibe beleereszthetem-e az ujjamat, vagy nem. De nem ez a nagy kérdés. Együtt van ez a csapat 3,5 év együttlét után, amikor azért a nagy kérdés közöttük mindig mi volt 12-jük között. Mi volt a nagy kérdés? Legyünk őszinték, nem az volt a nagy kérdés, hogy Krisztus mit akar velünk kezdeni, hanem az volt a nagy kérdés, hogy Krisztus látja-e az én nagyságomat. És ezt szerették egyenként magukban ápolni, ezt a kérdést. Elég emberi közösség volt a tanítványok közössége? Vajon Krisztus az értékemnek megfelelően kezele engem? A képességeimnek megfelelő szolgálatot akar-e rám bízni? Vajon látja-e azt a minden tudó bölcs Krisztus, hogy én azért nem pont olyan vagyok, mint ez a Jakab, vagy ez a Nátánál? Azért látja-e a különbséget? Biztos látja. Nem lehet, hogy ne lássa. Nagyon lelki ember ez a Krisztus. De még ezen is túl vagyunk egy lépéssel. Mert Krisztus megfeszítésének a történetei során ez a csapat, amelyik tele volt magabízással és önigazultsággal, és érdekes, hogy ezzel párhuzamosan valahol nagyon fogékonyak voltak arra az isteni szóra, amit Krisztus mondott. Tudunk ilyen kettőségekben élni? Mindenre képesek vagyunk. Olyan önellenmondásokkal tudunk együtt élni, hogy évekkel később a fejünket fogjuk, hogy és ez én voltam egyszerre, nem? És az Isten akkor még türelmes volt velem, és elnézte, és küszködött, és vívódott, és én egyszerre az ő oldalán, meg egyszerre egészen más oldalakon fejtettem ki az erőimet, és tartottam magam lelki, hívő embernek, és aztán az ember felett elmúlnak az évek, és mindig egy nagy-nagy türelmes, gondoskodó jó atyára tekinthet vissza, ha az életére tekint, ha a hitben élt életére tekint is. És ezek a tanítványok túl voltak egy megrázó tapasztalaton. Mégpedig az, hogy Krisztus kereszt halála után ők minden irányba menekültek. Minden irányba. És ha bármelyikük bármit is tartott, vagy gondolt magáról, vagy becsülte sokra magát addig, rá kellett döbbennie arra, hogy a nehézség megmutatta az igazi jellemgyengeségeiket. És itt kapcsolódunk mi be a történetbe. Kicsit úgy dologtalanul, kicsit úgy nem tudják, hogy akkor most kik is ők ezek után, hogy nincs itt Jézus, de ők sokat tudnak az Istenről, és talán sejtik, hogy mi az, hogy megváltás. Itt vannak, és olyan elég tehetetlen, gyámoltalan népség, nem? Péter a hangadók közül való azért itt is, és azt mondja, hogy hát én megyek halászni. Tehát, hogy valahogy nem bírja a tétlenséget. Többiek azt mondják, hogy akkor menjünk együtt, nem? Csináljunk valamit együtt. És az az érdekes, testvéreim, hogy ott vannak közöttük
sok-sok kibeszéletlen, megoldatlan,

feltáratlan probléma. Hiszen ők hallották, hogy Péter tagadott, ők mindannyian tudják, hogy Júdás már nincsen, nem tudják, hogy a többiek hol vannak, akik most nincsenek itt, és Jézusról is vannak ilyen-olyan bizonytalan információik. És keresik a kapaszkodót, és töprengenek, és gondolkodnak. De még nem beszélgetnek egymással úgy igazán. És olvassuk a történetben, hogy elmennek halászni, és azt olvassuk, hogy már reggeledett a negyedik versben, amikor, most már nekünk könnyű dolgunk van, mert kezünkben a Biblia, megállt Jézus a parton, megáll egy idegen a parton. És mit olvasunk? Tanítványok nem ismerték meg. És ez az idegen oda szól nekik, és mit mond? Nagyon érdekes szavak ezek Jézus szájából. Nagyon érdekes szavak. Fiaim, ugye? Oda szól. Valami tekintélyes idegen a partról. Nem tudják, hogy kicsoda. Fiaim! És mit kérdez tőlük? Van-e valami ennivalótok? Nem tudják, hogy ki ez. Éhes, ennivalót kér. Itt küszködünk egész éjjel. Hát őszinték legyünk, nem sokra mentünk. Nincsen. Visszaszólnak. Ő pedig mondanékik, vessétek a hálót a hajó jobb oldala felől, és találtok. Innentől már egy kicsit ismerősebb a történet, ugye? Talán már bennük is felmerülhetett valami, hogy volt már ilyen helyzet. Úgy fokozatosan, úgy szépen a Jóisten, úgy elkezd munkálkodni, hatni az értelmükre, a gondolataikra. És mit tapasztalnak, amikor kivetik a hálót? Nem bírták kivonni a halaknak sokasága miatt. És akkor itt olvassuk a szeretett tanítványról, hogy odaszól Péternek, az Úr van ott. Péter, bocsánat, hogy így mondom, hozza magát, ugye? Azonnal felkapja a ruháját, és ugrik be a vízbe, és hát ha az Úr van ott, akkor ti küszködjetek a halakkal, én megyek, mert én mindenkinél jobban szeretem. Én azonnal találkozni akarok vele. Olyan kis figyelmetlenség ez, de hát ez is hozzánk tartozik emberekhez. Beveti magát a vízbe, hogy kijusson Jézushoz. A többiek azt olvassuk, hogy a hajón mentek, de hát nem volt könnyű ez a haladás, mert azt írja az evangélista, az átélő, hogy vonszolták a hálót, miközben Péternek milyen jó dolga volt, hogy gyorsabban kijuthatott Jézushoz. Mikor azért partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy van-e természet feletti ebben a történetben, ebben a 14 versben? Van-e természet feletti? Tesz-e így csodát Jézus a tanítványokért? Kérdezhetem úgy, hogy hány csodát tesz? Nem keveset. Ezek ugye nagyon elrejtett cselekmények, de vegyük, mi az első? A halfogás, ugye? Mi a második? Kimennek, azt kérdezte, van-e valami ennivalótok is? És aztán kimennek, és ott van a parázson az étel, ugye? Tehát a gondoskodás. Aztán ott lesz a harmadik, hogy leírja az apostol 11. versben, hogy bár 153 nagy hal volt, noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. De ezek csendes csodák, ugye így mondta egy magyar költő. Ezek csendes csodák. Jézus Krisztus megszólítja őket. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Jézus Krisztus megkeresi őket, utánuk megy. Megszólítja őket, tanácsot ad nekik, ami már ismerős. Tudjátok, milyen gyönyörű, ha belegondolunk, ez az isteni közeledés. Hányszor jön az ember után, nem? Hányszor jön? Ő nem mindig leül és azt mondja, na most mondok neked egy 45 perces prédikációt, de aztán értsd meg, és irány, jó irányba most már. Az életünkben is, ez a szép ebben a történetben is. Jézus itt nem prédikál. Jézus itt nem vakot gyógyít. Nagy dolog, de jó, hogy megtette, amikor megtette. Utána megy az övéinek. Utána megy az övéinek, mert látja, hogy egy vert had, látja, hogy egy egymással a békétlenség, megoldatlanság problémáit hordozó küzdők is gyülekezet, barátok, társai inkább egymásnak, de őszinték még nem tudnak lenni. Sok mindent ki kéne dolgozni maguk közül a korábbi konfliktusaikból, a jelenlegi megoldatlanságaikból. Ilyenek vagyunk mi, családokként, gyülekezetekként, közösségként, akár országos méretekben is nagyon tudunk ilyenek lenni. Jézus utánuk megy. És csak olyan emlék, az első az egy emlékeztető csoda, ugye? A második az egy olyan gondoskodó csoda, hogy én kértem, de ha már nincs, akkor ne úgy gyertek, hogy na idegen, neked sincs, mi most hoztunk, hanem úgy gyertek, hogy már a fáradtságotokért egy kicsit enni kaptok. De hát ez az idegen, ez nem is idegen, ez Jézus. Olyan szép ez a történet. Jézus ott kint várja őket, és olvassátok, ez is olyan gyönyörű, amikor azt mondja, hogy
Azon felül hal és kenyér, és odaszól nekik a 10. versben, mit mond? Hozzatok már tiétekből is, hát ez kevés lesz ennyiünknek, nem? Hozzatok a halakból, amelyet most fogtatok. Süssük meg, együnk egy jót együtt, ti is éhesek vagytok, én is. Miféle prédikáció ez? Az Isten hetente egyszer-kétszer leültet, és felhasználva eszközét, jó-rosszul, tanít minket és prédikál nekünk. De ő heti 24 órában, napi 24 órában, naponta akar biztosítani minket az ő csodáiról, az ő beavatkozásairól, az ő gondoskodásáról. És nem csak a fizikai gondoskodásáról, hogy hal és kenyér, hanem az ő jellemformáló gondoskodásáról is. Hogy szeretném, ha béke lenne a szívetekben. Vegyetek észre. Figyeljetek rám. Ne boruljatok bele annyira a magatok küzdelmeibe és nyomorúságaiba, hogy nem veszitek észre, amikor azt mondom, hogy fiaim, lányaim, figyeljetek ide. A Jóisten nagyon sokszor meg akar bennünket szólítani. Nagyon sokszor akar a mi nyelvünkkel a hétköznapokban kenyérsütés, vagy halászás közben, vagy üzleti tárgyalás, vagy ki tudja miközben szólni hozzánk, jelenvalóvá válni az életünkben. Talán ezért is maradt meg ennyire János apostolban, mert annyira jókor és annyira jól tette ezt Jézus. És ha mi odafigyelünk rá, annyira megvannak ezek a megjelenései a mi életünkben is. És amikor olvassuk tovább a történetet, akkor azt olvassuk, hogy 11. vers, itt azért már Péter apostol is kapcsol és visszamegy, csak segít azért kihúzni a halakat, nem? Ha már előbb jutott ki a partra, és a munka dandárjából nem vette ki úgy a részét. Jézus azt mondja a 12. versben, gyertek, ebédeljetek. Annyira máshogyan beszél ez a Jézus. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Hozzatok a halatokból, gyertek, ebédeljetek. Hol van itt a prédikáció? Hol van itt a szent beszéd? Jézus azt üzeni a tanítványainak, és azt mondja, szeretnék veletek tölteni néhány csendes órát. Anélkül, hogy a proféták tekercseit kiterítenénk most. Egy jót ebédelni együtt. Beszélgetni. Elmondanátok a tegnapi napotokat, a mait. Együtt lenni. Közösséget alkotni. Kicsit már pünkösd előszele volt ez a találkozás. Kicsit már arra kezdte őket itt tanítani Jézus, hogy amikor olyan nagy feladatok, meg olyan nagy bölcsességek nem környékeznek benneteket, csak együtt kell lenni, és meg kell tanulni őszintén együtt lenni. Egymás közelében élni, egymást viselve, és az Istenre bízni magatokat, és azt a kivagyiskodást félretenni már végre, hogy ki húzott több halat, meg ki evezett erősebben, meg ki tud szebben beszélni, meg ki veszi át jobban a szombatiskolát, meg ki végez több misszió munkát. Ezt mind félretenni, és együtt lenni. Pünkösdöt azt fogja meghozni, hogy a tanítványok készek lesznek az önvizsgálatra, és készek lesznek egy hatalmas feladat előtt állva, és teljesen átérezve azt, hogy semmire nem képesek abból, amit Jézus rájuk bízott, hogy szól a parancs, elmenvén a széles a világra, ti a halászok, a földművesek, minden nyelvnek és ágazatnak és népnek, hirdessétek az evangéliumot. Mi hogyan fogadnánk egy ilyen megbízást, testvéreim? Ha szó szerint kéne vennünk. Széchenyi hegyi gyülekezet, vendégek és testvérek, olyan szép az evangélium, és annyi szomorú szívű ember van, hogy induljunk. Azért a csapaté az a kontinens ott nyugatra, azért a csapaté a másikon, hogy indulnánk el, nem? Menjenek azok, akik nyelvet tudnak beszélni. Menjenek azok, akik meg tudják oldani valahogy eközben a megélhetést, mert hát arról is kell gondoskodni. Mi hogyan állnánk az elé, a feladat elé, amit Jézus mielőtt itt hagyta a tanítványait, rájuk bízott? Hogyan állnánk ez elé? Még a hétköznapi életünkben is sokszor komoly erőfeszítésbe teszik, hogy kerül, hogy ne magunkkal foglalkozzunk, hanem a körülöttünk lévő szomszéddal, munkatársal, családtaggal, nem? És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy figyeljetek csak, le kell ülnötök, és meg kell tanulnotok egymással órákat eltölteni. Szeretetben, nyugalomban, egymásra figyelve, és nem magatokra. És Jézus egyszerűen azt mondja, amikor már csak órái, napjai vannak hátra a mennybe menetelig, hogy ebédeljünk meg. Hogy ebédeljünk meg. Nem lenne fontosabb közlése neki? Nem lenne fontosabb közlése? Én most a magam kérdéseit mondom. Hogy amikor olvastam ezt az igeszakaszt, akkor miken gondolkodtam el, hogy ez miért került bele a Bibliába? És Jézus azt mondja, hogy reggel van már, egész éjjel dolgoztatok, fáradtak vagytok, nem tudjuk, 6-8 óra között valahogy kijöttek a partra.
főzzünk együtt egyet. Addig is egyetek valamit, én már készítettem pár falatot, de hozzatok a tiétekből. Készítsük el. Testvérem, van erre nekünk időnk? Van erre nekünk időnk? Ti elfoglalt emberek vagytok? Sok dolgotok van? Nekem mindig azt mondják az emberek, ja János, de nem azért tényleg, tudom, neked sok dolgod van, biztos én vagyok a 101. púpa, hát mindig. Mondom, figyelj már, hagyd már ezt abba. Az embernek arra van ideje, amire akarja. Ne hazudozzunk már magunknak, hogy én fontos ember vagyok, meg rajtam nagy terhek vannak, a félvilág, meg nekem sok dolgom van, hogyha akarom, akkor fél órán belül ott vagyok. És akkor legfeljebb kicsit átrendezem, vagy valahogyan áldozatot hozok. Nem? Jézus annyira máshogy bánt az idővel, pedig olyan kevés volt neki. 3,5 év szolgálatban mindent bele kellett sűríteni. Nekünk egy dolgunk nincs ebben a világban. Legfőképpen egy dolgunk. Időnk, ugye? Időnk. Az ördög kilóra megvesz bennünket. Olyan állásokba juttat, hogy úgy megfizetik, hogy muszáj a cégnek megfelelni. Hát nem lehet, én ezt nem tehetem meg. Nekem nincs egy hétvégém arra, hogy a testvéreimmel együtt legyek. Jézus egy egész délelőtt úgy együtt töltött, hogy egy rendes prédikációt nem mondott nekik. Hanem azt mondta, dolgozzunk, készítsük el. És majd munka közben összeér a kezünk. Ezek ilyen tabuk. Majd te hozod, és valahogy el kell osztani, mert egy gyülekezet élete akkor mutatkozik meg, amikor falazni kell, már most a szó fizikai értelmében, amikor gödröt kell ásni, nem amikor beülünk egymás mellé a legszebb ruhánkba, nem akkor, hanem amikor megvannak azok az idők, azok a közösségek, azok a kapcsolatok, ahol megismerhetjük közvetlenül egymást. És ahogyan Jézus is erre kezdte tanítani, azért mondom, valahol pünkösd előízét már meg kellett érezniük, hogy itt most nem nagy tanítás és nem nagy csodák jönnek, csak nektek egy csapattá kell válnotok. Mert én nem sokáig leszek már itt köztetek. De nektek meg kell tanulni egymással együtt lenni testvérekként. És ez legfőképpen időt és időt és időt igényel. És az idő ahhoz kell, hogy megtanuljunk alkalmazkodni, és alkalmazkodni, és alkalmazkodni. És egymásra figyelni. És ha te pucolod, én sütöm. És ha te dagasztod, akkor én majd végzem a következő munkát. De valahogyan összeérni. Ahogy a családok is nem azért mennek manapság szét, mert emberek nem akarják már egymást szeretni, hanem mert nincsenek meg az ideik egymásra. Nincsen meg az a figyelem egymásra. Mindennél drágább. Nincs az az órabér, amivel az ördög ki tud minket fizetni, hogyha ez abba kerül, hogy a kapcsolataink nincsenek meg. Hogy nincsen meg az az időnk, hogy Jézus azt mondja, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Készítettem, látom, fáradtak vagytok. Most készítsük el az ebédet is együtt. És ezután olvassuk tovább az igét. Azt olvassuk a 15. versben. Mikor aztán megebédeltek? Jézus egy egész délelőttet eltöltött. Ilyen kevéssel a mennybe menetel előtt ezzel. Én feltettem magamnak a kérdést, van ennek üzenete a számomra? Nem, amit én belemagyarázok, nem úgy értem. De van ennek üzenete? Utánuk ment, gondoskodott róluk, kifejezte a szeretetét csendes csodákkal, amiket a sietős ember persze nem tud észrevenni. A rohanó ember nem tud észrevenni. Ki szalad a munkája, a pénze, a hivatása után, nem tudja észrevenni. Ez le kell lassulni. Ez az egy döntés a miénk. Lassabban és figyelmesebben élni, az Istenre figyelőbben élni. És Jézus azt mondja, mikor aztán megebédeltek. Hát az ige azt mondja, mikor aztán megebédeltek. Itt jönnek a nagy dolgok egyébként, nem? Ismerjük ezt a beszélgetést? Hadd kérdezzem meg, mi volt az előétel ehhez a beszélgetéshez? Ez egy nehéz beszélgetés volt, ami ezután jön? Hát fussuk végig, ugye? Mondta Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Kemény beszélgetés volt ez. Ott vannak a többiek, ugye? Az örökké fogadkozó Péter, aki az előbb is már csak úgy szaladt vissza, hogy a végén még egy kicsit ráncigáljon a hálón, nem? Ez a Péter. De megvolt a bizalmi alap ahhoz, hogy ilyen őszintességgel, ilyen komolyan elővehessük azokat a tabukat, amikről magunk között csak hallgatunk és jó arcot vágunk hozzá. Ez máshogy nem is megy. Figyeljük meg sokszor a hitéletünkben, vagy gyülekezeti életünkben is, le akarunk játszani vitákat. Most már beszéljük meg, hány érmed van? 3, nekem 4, én győztem. Ki az erősebb? Tied, enyém? Így megy. Ész érvekkel meggyőzni egymást ott, ahol a szív bizalma nincsen meg a beszélgetéshez. Lehetetlen. Ész érvekkel, igei ész érvekkel sem.
meggyőzni embert, embertársamat, testvéremet, ahol nincsen meg a szív bizalma a kommunikációhoz. A kommunikáció nem a közlés tartalmáról, meg az adóról, a vevőről, meg a csatornáról szól, nem erről szól. Az egésznek a légköréről. A légköréről. Ha légkör nélkül, most mondom így, ha Szentlélek nélkül ez működne, akkor az Istennek semmi dolga nem lenne, csak minden nap reggel meg este felírni az ő üzenetét az égre, és az információ legyen egyértelmű, még egy pár csodát mellé tesz, és mindenki meg fog tudni változni. De nem változnának az emberek akkor sem. Mert Jézus itt járt ezen a földön, és megtette ezt, nem? Megtette a csodáit? Elég világosan tanított? Megváltoztak az emberek? Amikor a Szentléleknek az a légköre jelen volt, és arra nyitott volt mindenki, mint ahogy Jézus itt hozzá segíti a tanítványokat egy délelőtt alatt, hogy nehéz témákat is fel lehessen vetni, akkor volt változás. És milyen szép, ahogy Jézus itt segít ebben a tanítványoknak, ugye? Utánuk megy, együtt tölt velük egy időt. És bár fizikailag keveset van velük, és ők vannak sokat egymással, de mégis ő a kívülálló. Segít nekik megnyílniuk egymás felé. Jézus nélkül, testvéreim, mi meg tudunk egymás felé igazán nyílni? Meg tudunk. Azt mondom, hogy tudunk kommunikálni. Jó, rosszul. Tudunk kommunikálni, amennyiben ezt a szót definiálta a világ, hogy mit jelent az, hogy kommunikáció, és mi kell ahhoz. De megnyílni, elfogadni, belátni. Tudunk? Gondoljuk, hogy észérvekkel lehet változtatni gondolkodást. Az észérvek legfeljebb gondolatok elültetésére alkalmasak. De azt, hogy hogyan juttattuk el a másikhoz, milyen lelkülettel, milyen bizalomépítéssel, bizalomépítés nélkül nincsen érdemi kommunikáció. Nincsen érdemi. Anélkül csak információ áramlás van, bocsánat, azért használom ezeket a csúnya mai kifejezéseket, hogy legyen elegünk már belőle. Mert az evangélium nem információ áramlás, hanem egy lelkülettel, egy közegben, a Szentlélek által munkált közlés egymás felé, ami az elfogadáson, a bizalmon, a nyitottságon alapszik. Csak ezen. És Jézus mit tett azért, hogy ez meglegyen a déli beszélgetéshez? Utánuk ment, furcsa módon megszólította őket, apró csodákkal hatott rájuk, és egy egész délelőtt együtt főzött velük, együtt sütött velük, összeért velük fizikailag, lelkileg. Amikor mi nem értjük egymást, de még a másik kereszt nevén is gondolkodunk, mert annyira nincs időnk egymásra. Ez az én bajom, most gyóntam, jó? Még nem tudom többségetek nevét. Nagyon keveset vagyok veletek. De az evangélium akkor is üzen nekünk, nekünk, mint gyülekezetnek, akik itt vagytok egymással, hogy össze kell érnünk ahhoz az életünkben, az időbeosztásunkban, a fizikai tevékenységeinkben. Abban, hogy az Isten ügye iránti elkötelezettségünk nem a hitvallásunk hangoztatásában, hanem azokban a gyakorlati döntésekben, hogy mennyire vállaljuk, keressük a közösséget egymással. Ebben sokkal inkább megmutatkozik. Jézus egy délelőttöt együtt volt a tanítványaival ahhoz, hogy ebéd után megkérdezhesse Pétert, és ez már ne legyen olyan kellemetlen. És ezt már a többiek is jobb lelkülettel vegyék ezt a kérdést. Nem úgy, hogy na vártuk már, hogy valaki előveszi Pétert egyszer. Vártuk már, hogy is volt az a tagadás. Nem ezért. Hanem addigra már ez a Jézusi légkör annyira átszötte ezt a kis csapatot. Az egész délelőtt így telt együtt. És amikor valaki, akivel ellenségesek voltunk egymással, egy délelőttöt vagy egy napot, együtt főzünk, vagy építkezünk, vagy kaszálunk, vagy bármi mást, nem fogunk tudni olyan fajta mosdatlansággal, olyan fajta szeretetlenséggel beszélni azután. Biztosak lehetünk ebben? Szerintem nagyon nagy bizonyossággal. Főleg, ha a szándék is megvan részünkről. Én nem varázsszert, vagy nem valami módszertant szerettem volna elmondani. Csak valamit kiemelni, ami Jézusnál annyira természetesen működött. Hogy esetleg hát, ha egyik-másik kapcsolatunkban hasznát vesszük ennek. Esetleg a gyülekezeti életünkbe felfedezzük ennek a hiányát, hogy hogy is vagyunk mi testvérek, mit is tudunk mi egymásról. Esetleg rájövünk arra, hogy mi minden kell ahhoz, hogy igazi közösségről legyen szó, és hogy miért igaz az, hogy ez már egy kis pünköst kezdemény volt. Leülni, egymásra figyelni, nem magatokra. Mert Jézus erre tanította itt a tanítványait, és megtanulni valahogyan, megtanulni, törekedni, érteni, segíteni egymást. És Jézus felteszi a kérdéseit, jobban szeretsz engem ezeknél?
Igen, Uram, Te tudod. Péter is más, ugye? Péter is más. Ő is azért már megtört. De milyen érdekes, hogy Jézus nem teszi meg azt, hogy ezt mondjuk kikérdezni a többi tanítványok füle hallata nélkül, ugye? Tehát ő nélkülük, hanem megkérdezi a többiek előtt. Mert megalapozta, hogy a beszélgetésben ne kelljen Péternek tartania attól, hogy őt most Jézus számon kéri. Mindenki számára egyértelmű, hogy Pétert ő megerősíteni akarja, és nem megszégyeníteni. Emlékezünk minden péteri válasz után, mit mond Jézus? Nézzünk bele a Bibliánkba. Legeltesd az én bárányaimat. Egyszerre hozza felszínre a gócot, és utána egyszerre mondja azt, hogy én rád merem bízni a szolgálatot. Mi ezt tudjuk? Mi azt mondjuk, hogy te vagy a góc, és állj félre. Mi ilyenek vagyunk? Mi az igazságot csak így tudjuk felszínre hozni. Ez az emberi természet, nem? Te vagy az oka, hogy itt tartunk. A gyülekezetünk már rég fejlődne, ha te nem ilyen misszióvezető lennél, vagy nem ilyen gyülekezetvezető lennél. Számon kérjük egymást, de nincsen meg a bizalmi alap. Nincsen meg az a légkör, vagy a közösségünkben is. A megoldás egyszerű, a megoldás Jézusi. Csak ez a mi emberi természetünkkel fel kell venni a harcot. Nyitottá kell válnunk Jézusra. És ez időt igényel, és ez alázatot igényel. És amikor Jézus elmondja a beszédeit Péternek, a számonkérő mondatait, hogy így mondjam, és a végén Péter elsírja magát, te tudod, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, de már nem fogadkozik. Akkor utólag értjük meg, hogy milyen jó, hogy Péter háromszor, ha már háromszor tagadott, akkor háromszor tudott ilyen alázattal bizonyságot tenni, és a többiek is hallhatták, hogy ez a Péter már nem a fogadkozó Péter, hogyha ezek mind megtagadnak is, de én téged soha. Hanem ez a Péter már az a Péter, aki azt mondott, hogy te tudod, én nem bizonygatom, ismered a szívemet. Te tudod. Testvéreim, Jézus Krisztus ebben a történetben is tanít minket. Szavaival és magatartásával egyaránt. Legfőképpen arra, hogy ez a kettő nálunk sose váljon szét. Legfőképpen arra, hogy mindig lássuk meg, hogy a közlés nem információ áramoltatást jelent, hanem annak az előkészítő munkáját is, a bizalomnak a felépítését, áldozat, idő, odaszánás árán, hogy gyülekezetté váljunk, hogy közösen tudjon Isten általunk nagy dolgokat véghez vinni a misszióban, hogy erősek legyünk az egymással való kapcsolatainkban, a hétköznapi kapcsolatainkban, figyelni Jézusra, aki azt mondja, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Ja, éheztek, ez a ti bajotok, éheztek. Akkor majd én megelégítelek benneteket, és gazdagok lesztek arra, hogy ti tudjatok adni másoknak, szeretni, igazságot igaz módon közölni. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus legyen a mi mesterünk ebben is. Egyszerűen azért, mert tökéletesen végezte a szolgálatát, tökéletesen osztotta be az idejét. Nem pazarolta, nem szórta, haszontalanságokra nem volt ideje, de sose volt elfoglalt. Sose mondta azt, hogy majd két hónap múlva ezt és ezt befejezem, és akkor majd lesz időm együtt imádkozni. Nem, Jézusnak azonnal volt egy egész délelőttje, miközben már a mennybe készült vissza, hogy végezze közben járó munkáját, de itt még meg akarta erősíteni azokat, akik rá voltak bízva. Adja jó Isten, hogy az idő a mi kezünkben is ilyen talentum legyen. Adja az Isten, hogy lelkületet ne a jó szándékunkkal azonosítsuk, hanem kérjük Istentől, hogy az ő szent lelke tudjon általunk munkálkodni, amikor hatni akarunk, amikor szeretni akarunk, vagy igazságot közölni. Úgy legyen. Amen. Édesatyánk, olyan jó, hogy elküldted nekünk Jézust, és hogy nem csak a távoli messzeségből tanítasz minket, hanem itt járt kelt közöttünk, itt evett, ivott, aludt, és mégis tudott olyan hitbeli, kiegyensúlyozott, békés, szerető életet élni. Tette ezt értünk, hogy példát adjon, és hogy meghallhasson a mi bűneinkért, amikor mi nem vagyunk nyugodtak, kiegyensúlyozottak és békések. Úgy alapvetően, ahogy az életünket nélküled éljük, jó atyánk, ebből emelj ki bennünket. Köszönjük, hogy elénk állítottad őt, ahogy megkereste a tanítványait. Add, hogy minél többször engedjük magunkat megtalálni a hétköznapokban, hogy amikor nem fogunk halat, akkor ne a bosszúság és a nyugtalanság, hanem a te tekinteted keresése jellemezzen bennünket. Hogy amikor rendezetlen emberi konfliktusaink vannak, akkor ne az igazunkat hangsúlyozzuk a lelkünkben, és aztán kifakadjon belőlünk, amikor találkozunk, és
rázúdíthatjuk egymásra az igazunkat, hanem lecsillapodjunk, figyeljük a te szeretetedet, a te gondolataidat, ahogy azt Krisztusban az ige által adod nekünk, és megnyugodtan találjuk meg a kifejezési módját a problémáknak. Édesatyánk, így legyél velünk, hiszen mindezek a küzdelmek életünk végéig elkísérnek bennünket. Az a kérésünk, hogy taníts meg szeretni téged, taníts meg szeretni Jézus Krisztust úgy, hogy azután ez alkalmassá tegyen bennünket, hogy egymást is szerethessük. Hogy ne az érdemek, ne a tekintély, ne a másik szeretetre méltósága alapján tudjunk csak jót kifejezni egymás iránt, hanem tudjuk felemelni egymást, mint ahogy nekünk is olyan jól esik, amikor felemelnek bennünket nyomorúságunkban. Édesatyánk, így munkálkodjál bennünk, rajtunk, általunk, és így áld meg a szombatnap, nyugalomnap hátralévő óráit, perceit is, hogy Krisztusban erősödjünk meg a 7-6 napjára majd. Az ő nevében kértük, hallgassál meg minket.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, mivel évforduló van, ugye a mi korunk csak az évfordulókból él meg, de most rendkívüli évforduló van, 500 éves évforduló. Ki találja ki, hogy milyen évforduló? És Michelangelóval kapcsolatos, igen, aki az internetet nézi, biztos belebotlott ebbe a dologba, hogy Michelangelo éppen 500 évvel ezelőtt fejezte be a Sixtus kápolna mennyezet freskóinak elkészítését. 4,5 évig dolgozott ezen a 40 méterszer 13,5 méteres óriási nagy képegyüttesen, amely 9 nagy képet és egy sor kisebb alkotást foglal magába. Ezért úgy gondoltam, hogy a sorozatba illesszük bele Michelangelót. Egyébként, hogy senki ne rettenjen el a nagy méretektől, az egyik legjobb magyar Michelangelo kiadvány, Lika Károlynak a tanulmánya. Lehet kapni itt Miskolcon is antikvárokban, ilyen kis méretű, de 60 kép van benne, és rendkívül jó az elemzése. Tehát Lika Károly, Y-nal, Lika Károly Michelangelóról szóló, ez a negyedik kiadás, ami az én kezemben van, ez 82-ben jelent meg. Ezt állandóan kiadják, mert tényleg olyan röviden, frappánsan és lényegre törően foglalja össze Michelangelo életét és művészetét. Természetesen bennünket elsősorban a biblikus művek fognak érdekelni, de engedjék meg, hogy előtte egy röviden fölvázoljam, hogy majd mit is fogunk látni. Egyrészt erről a projektorról is, másrészt meg diaképeket is vetítenék, mert minden egyben nem áll rendelkezésre. Ha valaki látta a legújabb magyar Michelangelo albumot, és tud nekem szerezni, minden pénzt megadok érte, egy ekkora nagy könyv. Ár leszállítva 25 ezer forint. Olyan 40-50 ezerbe került, de ilyen könyv ritkassággal nagyon ritkán lehet, ilyen nagy könyv, tehát alig bírja el az ember, és így ki lehet hajtani, például a Sixtus kápolnának az egyes részletét így ki lehet hajtani, és teljes kinagyításban lehet nézni, a Taschen német sorozatban jelent meg, és Magyarországon pár évvel ezelőtt adták ki, mint könyvritkasságot. Nekem egyik kedves hallgatóm kölcsönözte, tehát most szkenneljük be a közelképeket, de azzal most itt még nem szolgálhatok. Michelangelóról egyébként egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert olyan nagy művész volt, hogy egy egész sorozat is kevés lenne az ő életművének a taglalásához. A legújabb Munkácsi könyvemben is közöltem a legszebb versét. Sokan nem tudják, hogy Michelangelo csak nem 200 verset írt, a halála után adták ki általában ezeket a szonetteket és más válfajú verseit. Tehát Michelangelót ne három művészet művelőjeként, hanem 4 művészet művelőjeként raktározzuk el a tudatunkban. Michelangelo építész, szobrász, festő és költő is volt. Ha egyetlen egy alkotót neveznénk meg, mondjuk egy ilyen feladatot kapnánk, hogy az egész világ irodalomból vagy világ kultúrából egy alkotót nevezzünk meg, aki az egész emberi művészetet egy személyben jól reprezentálja, akkor én habozás nélkül Michelangelót nevezném meg, pedig hát olyan hatalmas nagy alkotók is ott vannak a sorban, mint Johann Sebastian Bach, vagy Rembrandt, vagy Sophocles és a többiek, de Michelangelo annyira kiemelkedik, és olyan gigantikus az életműve, és olyan mélyet tudott adni, és annyira utolérhetetlent, hogy szinte az arányok nála ember felettiek. Igaz, hogy a maga korában rendkívüli nagy kort is ért meg, hiszen 89 évesen halt meg. 1475-ben született, és 1564-ben, tehát 1475 és 1564 között feszül az élete. Például a Mózes szobrát 30 évesen kezdi, faragni, és 70 évesen fejezi be. Nem azért, mert ennyi időbe telett, hanem azért, mert ennyi félreértés és vita volt a szobor körül, és ennyi időt kellett várnia. Aki elmegy Firenzébe és megnézi Michelangelónak a félbehagyott szobrait,
az láthatja, hogy még mi minden volt az ő vésőjében, a kezében, és ugyanezt teheti meg a párizsi Louvre látogatója is, mert ott is vannak Michelangelo szobrok. Tehát én Firenzében döbbentem meg azon, hogy Michelangelo-ból még mi minden maradt, és mi mindent nem ismerünk. Talán a legjobb, a legfontosabb művészeti ág felől megközelíteni Michelangelo-t, mert ő végül is szobrász volt, legfőképpen szobrász volt. 13 évesen, ahogy Caprese-ben megszületik egy közép-itáliai falucskában, a szülei elszegényedett nemes emberek mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy művész lesz a fiúkból, ezt élénken tiltakoznak is, hogy művész legyen belőle. De ő Ghirlandaio iskolájába 13 évesen beiratkozik, és ott festeni tanul, de az a mestert nem tartja eléggé jónak, és átmegy egy szobrászati iskolába, már 15 éves korában, és az volt a nagy szerencséje, hogy őt, a szegény gyermeket felkarolták Firenze urai, a Medicik. Ugye a Medicik orvos család volt, és hát ugye az orvosok közül nagyon sokan meggazdagodtak a történelemben, de kevés orvos kezdte aztán a pénzt forgatni, bankár család is lett Firenzének és egész Itáliának legmódosabb familiája, és annyira megszerették Michelangelo-t, hogy Michelangelo tulajdonképpen családtagnak számított már 18-19 évesen a Mediciek körében. Voltam ott, éppen ebben az évben jutottam el én is először életemben Firenzébe, és voltam azon a dombon, abban a villában, ahol Michelangelo először kezdte a műveit készíteni. Olyan különös atmoszférája van ennek a Firenzének, egészen más, mint más művészvárosok, vagy olyan városok, mint Róma, ahol nagyon sok műalkotás szerepel. Michelangelo, mivel kitűnt a szobrászati tehetségével, egy-két szobrot készít, és utána 1498 és 1500 között, tehát tulajdonképpen 23 és 25 éves kora között elkészíti az első jelentékeny nagy művét, és ez pedig a római Szent Péter Bazilikában látható Pietà. Ez már 23-25 évesen olyan érett művésznek mutatja, én nem láttam ezt a Pietát eredetiben, tehát erről én nem tudok beszélni, viszont Brüsszben láttam a brüzsi Madonnát, arról tudnék beszélni, de arra meg nincs idő. Ezek voltak az első szobrai, tehát olyan szobrok, amelyeken általában 2 évet dolgozott, és amelyekben megmutatta, hogy a márványból mit tud elővarázsolni. Aztán Firenzében éri a megrendelés, hogy egy szobrász művész ott hagyott egy hatalmas nagy tömböt, egy márványtömböt, senki nem tud vele mit csinálni, mert rosszul kezdte el kifaragni. Maga a márványtömb 5 köbméter, tehát ugye a Dávid 515 cm magas. Amikor először kiállítják, és most lépjünk az első képre, ugye, eredetileg ez a Dávid a firenzei városháza előtt állt. Most, ahogy ott voltunk, készítettünk felvételt, de ez nem az eredeti. Firenzében 3 Dávid van felállítva. Az eredeti, azaz a Firenzei Akadémiában látható. A másolat, tehát teljesen hű másolat ez a városháza előtt azon a helyen, amely helyen állt. És van még egy Firenze melletti dombról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra, ott állították fel a 3. Dávidot, annyira ez a Dávid szobor megtestesítője volt Firenzének, amit egyébként 1501 és 1503 között alkotott, tehát ez 26 és 28 éves korában csinálta, és önmagában tessenek meggondolni, hogy ez több mint 5 méter, tehát ilyen gigantikus szobornak is nevezték a firenzeiek, mert általában a szobrászat csak egy kicsit megnyúltabb emberszobrokkal dolgozott, tehát mondjuk 2 méteres szobrokkal. De 5 méteres szobor, és 5 méteres szobron azt kifejezni, amit Michelangelo kifejezett, én itt csak azért merek róla beszélni, mert nem fényképeken láttam, napokig néztem. És nem csak a másolatot, ugye mehetünk, az akadémián nem készíthettünk természetesen felvételt, itt a városháza előtt készíthettünk,
De amikor az akadémiára bejutottunk, hát oda hosszú sor áll, tehát ott órákkal kell fizetni inkább, mint euróval, mert az euróban is nagy a belépő díj, de inkább az órák száma szerint kell ott több órát várni. Ugye az ember beül az akadémiára, és körbejárja ezt a szobrot, és én ott maradtam több óráig. Vizsgálgattam ezt a szobrot, mert olyan sok minden elemzést hallottam róla, de a magam szemével szerettem volna az arányok ismeretében is, hátul ugye egy ilyen félkörív van mögötte, és ott le lehet ülni egy padra, és ott nyugodtan lehet szemlélődni. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelenti, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fog. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelenti, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fordulójának európai reneszánsz eszmény.

így látom, én úgy gondolom, hogy Michelangelo mindenhez, amihez hozzáfogott, nem csak a nagy mesterségbeli tudás jellemezte, itt is például, hogy egy ember alakot így kifaragni, soha senki a szobrászat történetében ilyen alkotást nem hozott létre, hanem a mély belső tartalom miatt rendkívüli a Dávid. Ha az ember körbejárja ezt a szobrot, és nézi, hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni. Azt akarta kifejezni, hogy mi a firenzeiek milyen erősek. Vagy hogy Firenzében a legérettebb a reneszánsz, vagy legnagyobb a művészet. Amikor ezt a Dávidot faragja Michelangelo, Firenzében ér Leonardo da Vinci, ő és Raffaello. Mind a három óriási művész egy időben ott él, a városi tanács különben Leonardónak és Michelangelónak közös munkát is ad, ebbe bele is vágtak, de végül is nem készült el, hát mindig egy öntörvényű nagy művész volt, de én ahogy végigjártam ezt a Dávidot, és elkezdtem gondolni, hogy mit akar ezzel kifejezni, és láttam azt a hallatlanul odafigyelő, feszült tekintetet. Hátára betve ott van a paritja, kezében a kő, és ahogy ránézünk erre a szoborra, egyrészt az arcon levő rendkívüli módú feszültség és tetrekészség, másrészt meg az egész alakból sugárzó rendkívüli nyugalom fog bennünket meg egyszerre, és hogy néztem és gondolkoztam ezen a szobron, hogy Michelangelo hogy ezt elkészítette, ugyan mit akart ezzel kifejezni, hirtelen arra döbbentem rá, hogy a bibliai történetnek a legmélyebb kifejezése ez, egy ember, aki vár, és aki keresi a helyes cselekvésnek az útját. Ne felejtsük el, hogy Dávid, amikor kimegy Góliát elé, nem tudja, hogy hogyan fog küzdeni. Nem tudja, hogy ezt a rettentő, erőteljes filiszteus harcost hogyan is lehet legyőzni. Erről, hogy úgy mondjam, fogalma sincsen. A küzdelem egyenlőtlen. Góliát 2,5 méternél is magasabb, Dávid pedig alacsony növésű. Dávidot, ami rendkívülévé teszi a Biblia szerint, hogyha elolvassuk Sámuel első könyvében ezt az egész jelenetet, hogy Dávid 16. fejezetben van leírva, hogy hogyan készül a Góliát elleni küzdelemre, hogyan imádkozik Istenhez, hogyan kér, hogy Isten nyissa meg előtte a teret. Tehát a várakozó ember és a helyes cselekvés útját kereső ember. A várakozásnak, hogy majd Isten valamit megmutat nekem, tehát a várakozás is egy nagyon erőteljes és dinamikus emberi lelki állapot. A várakozás az nem egy tunyaság, vagy nem egy lomhaság. A várakozásra sokszor több energiára van szükség, mint magára az emberi aktivitáshoz. Tehát egyszerre kifejezni a várakozást, és azt a keresést, hogy hogyan nyílik meg a győzelemnek az útja. Ahogy ott ültem a szobor körül, a bibliai történet mellett eszembe jutott a Jeremiás síralmai 3. fejezetéből az a szép bibliai mondat, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Hát mi más az emberi életünk, mint a várakozásnak és a keresésnek a váltójátéka, hogy mindig várunk valamire, és szeretnénk, hogyha valami megmutatná magát, szeretné azt a hívő ember, hogy az Isten megmutassa az akaratát, vagy megmutassa azt az utat, amit meg akar nyitni a hívő ember előtt, de ugyanakkor a hívő ember is tele van gondolattal, kérdéssel, küszködéssel, kereséssel. Ezt a szobrot, ezt a Dávid bemutatás azt teszi nagyon emberivé, és ember felett ilyen emberivé, hogy ettől vagyunk emberek, a várakozásnak és a keresésnek az egyensúlyi helyzetétől. Aki vár, tehát ugye odafordítja a fejét. Tehát azért van ez a fejtartás, hogy oldalt fordítja a fejét. Ha itt előtérbe nézne, tehát hogyha frontálisan ábrázolná, az egy akaratos embernek a kifejezése lenne. De az, hogy oldalt fordítja a fejét, tehát nézi azt, hogy Isten hogy fogja hozni a megoldást, de ugyanakkor a két kéztartás, az egész kontrapunktikus szerkezet tele van dinamizmussal. Mondom, a várakozásnak a nyugalma és a keresésnek a dinamizmusa szinte az egész emberi élet benne van. Az igazi ember így él. Az igazán hívő ember így él. Dávid azért volt nagy történelmi személyiség, ezért olvassuk a Bibliába, hogy Isten szíve szerint való ember volt,
mert Dávid nem egy

akaratos, nem egy emberileg célra törő valaki volt, hanem megtanult Istenre nézni, de megtanulta az összes erőit felkészíteni arra, hogy amikor az Isten kinyit előtte egy lehetőséget, akkor azt ne hibázz el. Mert miről szólt a Góliát-Dávid történet? Dávid, amikor a csatatérre érkezik, látja, hogy mindenki lehangolt. Senki nem áll ki Góliáttal szemben. Ő elkezd érdeklődni, utána nézni. A saját testvérei tromfolják le. El akarják küldeni haza, hogy mit akarsz te itt, gyerek. Hát mi már itt 40 napja nem tudjuk, mit tegyünk, pedig harcedzett emberek vagyunk, te akarod itt a megoldást. Elmegy Saulhoz is a híre, a királyhoz is a híre, hogy mit akar Dávid. Saul a maga vértezetét adja Dávidra. Dávid azt leveti, mert nem tud abban mozogni. Akkor vesz a kövekből parittyát, hiszen azért parittyás Dávid, mert hát ő a nyáj mellett megszokta azt, hogy a nyájat megvédi a farkasoktól, a medvéktől, az oroszlánoktól, és ezért jól tudott célozni. Veszi ezeket a köveket, veszi a parittyáját, megy Góliáttal szembe, Góliát viszont kigúnyolja, mert azt mondja, hogy egyenlőtlen a küzdelem. És Dávid mondja, hogy nem tudja, hogy hogy fog győzni. Ő csak bízik Istenben, várja Isten megoldását. Ő mindenre felkészült, mint a vadász, amikor az erdő szélén áll, és órákig rezzenetlen a figyelme, hogy mikor hozza el majd Isten azt a pillanatot. És abban a pillanatban, amikor Góliát felcsapja a sisakrostéját, amikor nem védi meg a homlokát, akkor látja meg Dávid, hogy hol van a győzelem útja. Pontosan célozni és a homlokára célozni. Pillanat előtti pillanat, amit Michelangelo megragadt. Michelangelo-nak különben is szokása volt, ugye majd látjuk a Mózes ábrázoláson is, a nagy pillanatok előtti pillanat megragadása. Amikor valakinek az élete sorsforduló szerűen átalakul, megfordul. Tehát ezért lenyűgöző ez a Dávid, ez ennek a titka, ennek a szobornak, hogy a várakozásnak és a keresésnek egy olyan finom egyensúlyára érzett rá. És mondom, egy 5 köbméteres nagy márványból kellett kifaragnia, és ha ezt valaki megfestené sokkal kisebben, az is nagy dolog lenne, na de itt maga az anyag is óriási feladatot adott Michelangelónak. Itt nem véletlenül, hogy ő évekig meg évtizedekig faragta a szobrait, és volt, amikor kedvetlenül össze is törte őket. Mert ugye, hogyha itt valamit elhibáz, utána már nagyon nehéz jóvá tenni. Tehát én mondom, hogy lenyűgözve álltam nem ezelőtt a Dávid előtt, ezek nagyon pontos hű másolatok, tehát ezekben sincs semmi hiba, de az eredeti az az akadémián van. Tehát ott viszont nem lehet képeket készíteni, tehát ezért jobb hiány, így mutatom be a Dávidot. Fogok még beszélni, de egyelőre maradjunk itt ennél az előző képnél. Fogok még beszélni Michelangelónak egyéb műveiről, de hogy ne váltsuk a két vetítő eszközt, ezért inkább szóban mondom el, hogy a Dávid elkészülte után annyira híre ment Michelangelo tehetségének. Tehát kell gondolni, csak a Piétát csinálta meg, és csak Piéta és a Dávid. Hogy Rómába is eljutott a hír, és akkor II. Gyula pápa 1505-ben, 30 éves korában elhívja Michelangelót Rómába. És elébe tár egy tervet, hát ez egy különös terv volt. A pápa arra készült életében, de már a halála utáni időszakra gondolva, hogy egy olyan emlékművet állított magának, amit soha senki, még a fáraók sem, meg senki sem. Tehát egy olyan impozáns nagy emlékművet, ami hát mai hívő ember számára talán egy Isten káromlás is, mert ennyi márványt összehordani egy halott embernek a tiszteletére, még ha II. Gyulának hívják akkor is. És ebbe beleavatta Michelangelót ebbe a tervébe. Michelangelót, mint minden nagyszabású terv, ez fölvillanyozza, és elmegy, és fél évig már válogatja a márványt Carrarában. Amikor jön a hír, hogy a pápa lemondott erről a tervéről. Ő benne minden megvan már, hogy Rákelt és Leát fogja ábrázolni, két bibliai szereplőt, hogy Mózest fogja ábrázolni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy Dávidot ábrázolta, és
akkor jön a lemondás, hogy mégsem kell ez az emlékmű, de hogy Michelangelo teljesen elne kedvetlenedjen, a pápa 1508-ban, tehát ez 1505-ben volt, 3 évvel később, 1508-ban megbízza azzal, hogy ha már nem adtam szobor megrendelést, hát akkor adom a Sixtus kápolnának a kifestésének a megbízatását. Amit Michelangelo megkapott megbízatás, és amiből később lett végül is ez a Mózes ábrázolás, de ezt a Mózes megbízatást, tehát hogy említettem, ezt Michelangelo úgy hordozta magában, hogy 30 évesen kezdte el készíteni itt az egyes alakokat, és ez az egész II. Gyula pápa síremléke nem ekkora volt, hanem 5-ször ekkora, már szélességében. Ide elhelyezte Leát, ide Rákelt, és középütt Mózes. Vannak még egyéb mellékalakok, Párizsban, a Louvre-ban van még 2 rabszolga, nem tudjuk pontosan a funkcióját, de hát ő nem ennyiben, hanem körülbelül úgy ennyiben gondolkozott. És ez az, amire azt mondtam, hogy 30 évesen kezdi el, és 70 évesen fejezi be. Mert annyit halaszgatják ezt a tervet, pedig már előállt a sok márvány, már odaszállították Rómába, már Michelangelo alig bírja tűrtőztetni magát, hiszen egy művész, amikor tele van ihlettel, tele van tennivágyása, és akkor állítják le. Tehát ez is az a pillanat, amit megragad Michelangelo, tehát erről nekem sajnos most csak ilyen felvételeim vannak, ne tessenek a színekre figyelni. Tehát ez az a pillanat, amit megragad Mózes tekintetében, meg egész testtartásában, hiszen ez a jobb kéz itt a 2 kőtáblákat szorítja magához, és ez is az az a pillanat, amikor Mózes meglátja, hogy a zsidó nép az aranyborjút imádva táncol és lerészegedik, és a következő pillanatban fogja felemelni a kőtáblákat, a sínai hegy tövéhez vágni, hogy ezek a kőtáblák szétzúzódjanak. Most fog szabad folyást engedni a nem emberi indulatának, hiszen ez egy szent harag, tehát ezért is nem egy annyira emberi haragot ábrázol itt Michelangelo, hanem egy erkölcsi felháborodást, hogy milyenek az emberek 3 hónappal a vöröstengeri átkelés után már aranyborjút imádnak. Nem elég az Isten számtalan csodája, már aranyborjút imádnak. Tehát ez, nem tudjuk pontosan, de ezt a szobrot ugye a 40 év során hol előre halad, hol abba hagyja. Végén, amikor aztán ezt kiteszik, egy egészen más templomban helyezik el, ahová ő gondolta, hiszen ez a Szent Péter templomnak a bejárati részének egy grandiózus előterét adta volna. Michelangelo talán a maga fájdalmát, a maga felháborodását is beletette ebbe az ábrázolásba, hiszen csak nem egy tucatnyi pápát szolgált ki az élete során, és Rómában úgy játszottak vele, hol megbízták, hol kifizették, hol nem fizették ki, majd a Sixtus kápolnánál is beszélek erről. Az, hogy szarvakkal ábrázolja Mózest, ez egy biblia fordítási pontatlanságnak tudható be. Eddig akkorig mindenki szarvakkal ábrázolja, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ennek mi az oka. A héber nyelvben az a szó, hogy fénylő arccal, illetve hogy szarval, az ugyanaz a szó. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy korom. A korom úgynevezett homonéma. A korom az jelenti az én koromat is, megjelenti az elégetett égésterméket is, igen. Tehát azt a kifejezést, hogy fénylő arccal jött le Mózes a sínai hegyről, azt a középkorban előbb a görög, majd a latin fordításba kezdték úgy visszaadni, hogy szarval jött le. Nem fénylő arccal, hanem szarval. És sajnos a Bibliának a tisztelete annyira nem állt a középpontban, hogy senki nem
vetette fel azt a kérdést, hogy ugyan Mózesnek hogy lehettek szarvai, hát ez egy reménytelen dolog, ez egy lehetetlen dolog. És ezért az európai képzőművészeti hagyományban Michelangelo előtt már több évszázaddal szarvakat ábrázolnak, sőt még Rembrandt is, aki már látja, hogy nem ez a helyzet, a szarvak helyén ilyen fénylő sugarakat ábrázol, mert annyira elterjedt ez a képzőművészeti hagyományban. Mint említettem, ez egy elhúzódó megbízatás, ez a Mózes, ez a harmadik nagy szobra, tehát a Piéta, a Dávid után jön a Mózes, de a pápa valamivel kárpótolni akarja Michelangelót, és egy olyan feladatot bíz rá, ami emberileg megoldhatatlan feladatnak látszott, és én ezt szeretném meg is mutatni önöknek, mert mielőtt a Sixtus kápolnának a fő jeleneteit bemutatnám, tehát a teremtés történet jeleneteit, szeretném önöknek bemutatni, hogy az európai képzőművészet egyáltalán mit tudott kezdeni a teremtés történettel, mert hát ez egy olyan bibliai téma, amit kifejezni szinte reménytelen, lehetetlen, nagyon nagy feladat. Az első ábrázolás a 8.-9. század környékéről való, ez a Geronai falikárpit. Régen úgy ábrázolták a teremtés jeleneteit, hogy egy körbe az egyes napok történéseit helyezték el, középpontban pedig a teremtővel, aki egy kinyitott Bibliát tart a kezében, és a teremtő Isten feje mögött van egy glória, és benne a kereszt. Ez jelzi azt, hogy a régi időkben mindenki tudta, hogy nem az Atya teremtett egyedül, hiszen ezért hangzik el a Bibliánk elején, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára, és Isten lelke is ott lebegett a vizek felett, hanem Jézus Krisztus is teremtő Isten. Tehát az európai képzőművészeti hagyomány kora középkortól így ábrázol, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő Isten. Hogyha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ez az ábrázolás, tehát itt kinagyítom Jézust, mint teremtő Isten, tehát előbb tükörfordítottan láttuk, most a jó, mert itt bal kezében fogja ugye a Bibliát, és itt esküszik meg, vagy itt szólítja fel a puszta szavával teremt ugye a semmiségből. Tehát így fejezi ki az európai művészet 1200 évvel ezelőtt. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezen az úton haladva, például most Monreáléba megyünk el, ez Szicíliának egyik városa, ahol itt van ez a Monreáli katedrális, 11.-12. századból való, és hogyha belépünk ebbe a katedrálisba, gyönyörű az udvar, ezek ilyen régi bizánci stílusú, tulajdonképpen Monreáléba, Ravennába jön át a bizánci stílusú művészet, és ha bemegyünk most a templomnak a belsejébe, akkor azt látjuk, hogy fönt ószövetségi történetek, itt látjuk, hogy az első emberpár már a paradicsomon kívül a földet műveli, itt látjuk Kain Ábel áldozatát, itt látjuk Kain megöli Ábelt, futnak végig itt az ablakok mellett a történetek, itt lent már itt Ábrahám, Izsák, Jákob története, és hogyha megyünk a megfelelő helyre, tehát erről mondjuk sokat lehetne beszélni, az ember teremtését például a 12. században így tudják ábrázolni. Ugye az ember egy napon teremtetett az állatokkal, a Biblia szerint a hatodik napon, és Ádám teremtését, itt van Krisztus, aki ül a földgolyón, és hát nem nagyon kezdetleges még a technika, egyszerűen egy ilyen vonalat húz Krisztus és a Ádám között, hogy jelzi, hát így akarja didaktikusan, tehát kicsit szájbarágósan tudomásunkra hozni, hogy hát Krisztus szavával teremt, és az ő erejének köszönhetően lett ember. Az embert is egy ilyen görögös, bizánci, tökéletes test, ugye az egész platonizmus és a görög kultúra sejlik fel mögötte. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy megint csak ezen a vonulaton elindulva, szintén Monreáléban gyönyörű szép arany háttér, amit mozaikokból kiraknak, Krisztus, ahogy Ádámot fölsegíti, és magyarázza neki a teremtés műveit, a növényeket, állatokat. Tehát gyönyörű az ábrázolás, hogy Krisztus beszélget Ádámmal, és ahogy a létre tanítja, hogy hogyan is kell az életben fölhasználni a föld javait.
Ha Angliába érünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus körzőt vesz, és így körzővel jelöli ki, hogy a földnek tökéletesnek, hát kör vagy gömbölyűnek kell lennie. Tehát különböző alkotások így próbálják a teremtésnek a tökéletességét, csodálatosságát kifejezni. Ha fali kárpitokra tekintünk, ez is Angliából való, már 13. század, akkor itt van Krisztus fölemelt kezével, itt van megint ez a glória kereszt mögötte, hogy ő lesz majd a megváltó, tehát aki teremtő, az egyben későbbi megváltó. Itt vannak a növények, az állatvilág, tehát hogy Krisztus teremtett a puszta szavával, az atyával és a lélekkel együtt. Ha átmegyünk mondjuk Velencébe, a dúsgazdaggá váló Velencéhez, ott már több kör van. Itt van egy ilyen arany létteljességkör, itt van a teremtés első napjai, a világosság, sötétség szétválasztása, itt van a második kör, itt van a harmadik kör. Ez ugye a Szent Márk Székesegyház kupolája, hogy föltekintünk, és itt a teremtés történet még a Geronai fali kárpithoz hasonlóan, tehát 500 év óta az európai művészet ebbe a sémába dolgozik. Kinagyítom ugye a szent lelket jelképező galamb, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a kérubok is ott voltak, az angyalok is ott voltak a teremtésnél, a csegelyekben őket ábrázolják. Aztán itt is, ahogy Jézus megjelenik, ott vannak az angyalok, és az ő segítségükkel, vagy közreműködésükkel, vagy egyáltalán, hogy ott vannak, folyik az isteni teremtés. Krisztus, mint a világ mindenség teremtője, tehát az a bibliai tanítás, ami később beszendőbe megy, hogy nem csak az Atya a teremtő, hanem, hogy János Evangélium mondja Jézusról, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez az ókeresztény és kora középkori művészetben tetten érhető. Például nem tudják kifejezni, mi az, hogy Krisztus lelket lehel Ádámba. Ez ilyen kis lelket külön megszemélyesítve, mint a kis pillangó szárnyával a lélek berepül a testbe. Ugye ez a test és lélek dualizmusa még görögös felfogás, de hát így tudják kifejezni. Nagyon érdekes, hát ma azt mondanánk, hogy nagyon kezdetleges, nagyon szájbarágos, és hát azt is valahogy olyan furán érzékelteti, tehát művészi szempontból nagyon sokat esnek ezeknek a jeleneteknek a beállításai. Ez még mindig Velence, ahol hát aranyban, meg mindenféle festékben nem volt hiány, és hát a Szent Márk Székesegyháznak ez a sorozata, hogy Jézus álmot bocsát Ádámra, és majd az oldalbordájából megteremti Évát. Tehát itt minden fő jelenet meg van örökítve. Itt van a következő mozzanat, ugye Éva teremtése, de ez már Palermóból. Jelezve, hogy nem csak Velencében, Moráléban, Palermóban, ugye hát ami Moráléhez meglehetősen közel van, tehát Szicília. Tehát a középkori művészet ezekkel a jelenetekkel ezt tudja tenni. Ha megyünk északra, az északi művészet is már 14. században, mint Bertrán mester 1379-es a késő gótikára jellemző arany háttér, és Jézus mint az égi test teremtője, a napnak a teremtője, Jézus mint a nap, hold és csillagok teremtője. De így tudja kifejezni, hogy föltartja a két ujját, és szól, és meg lesz, úgy, ahogy a Biblia ezt előadja. Állatoknak a teremtője, aki létrehozza az egész mindenséget, és benne az állatvilágot is. Aztán jön az itáliai művészet. Jön már Raffaello, és jönnek azok a művészek, akik már próbálnak nagyobb képfelületen, kicsit mozgalmasabban, Isten is mozgalmasabb, de itt már nem Krisztust ábrázolják, hanem az atyát ábrázolják egyedüli teremtőként. Michelangelo is végül is ezt veszi át, amit részben Raffaello, részben meg Tintoretto, 16. század másik nagy mestere, nagyon mozgékony módon szinte Isten előviharzik, és létrehozza a szárnyasoknak, a vízi állatoknak különböző nemeit. És azért vetítettem ezt le, hogy látassuk, hogy Michelangelo amire vállalkozott, az valóban a világkultúrának a legnagyobb vállalkozása volt.
tele volt erővel és ambícióval. A Gyula pápa síremlékét nem tudta úgy megtenni, ahogy évekig tervezte. De most ugyanaz a Gyula rábízza az egész, ugye azért Sixtus kápolna, mert egy régi Sixtus pápának a házi kápolnája volt, és ennek a mennyezete üres volt, és freskó technikával, tehát a frissen meszelt falra Michelangelo elgondolta, hogy csinál egy központi jelenetsort. Itt van 9 jelenet, 5-4 beosztásban, hogy kisebb, nagyobb az isteni teremtés itt kezdődik, és befejeződik, ott, ahol a Biblia is határt von, ugye Mózes első könyve első fejezete és 10. fejezete között, tehát itt kezdődik a teremtés, ember teremtése, bűnbeesés története az itt van, és már is jön a Noé bárkája, az özönvíz, és a Noé, ahogy kijön a bárkából. Tehát tulajdonképpen a Biblia első 10 fejezete van itt a középrészben. Hogyan oldja meg, hogyha így csinálja meg, mondom, ez 40 méter hosszú. Óriási munka volt, tehát ezt 4,5 év alatt, plusz nem is ismerte a technikát, eredetileg még Michelangelo, mert hogy említettem, szobrász volt, a festménye is egy kicsit szoborszerűnek hatnak először, hát fölfogadott freskókészítőket, fiatalokat, eltanulta tőlük, aztán utána elbocsátotta őket. Nem bízta rájuk, hogy majd ők, nem négereknek tartotta őket, mint a későbbi festők a tanítványokat. Egyedül dolgozott. Persze így a munka lassan haladt. A pápa állandóan szitkozódott, jött be, felszólította Michelangelo-t, fenyegette, hogy megöli, meg nem tudom én mi. Michelangelo válaszolt fönt, ugye állványokon sokszor fekve, és sokszor az ecsetet a szájában tartva csinálta, és szinte az egész életét ebbe transzponálta. Ne felejtsük el, Michelangelo magányos ember volt. Egy ökölcsapástól az orrát eléggé szétzúzták, előnytelen volt a külseje. Az emberek nem nagyon szerették, olyan mogorvának tartották. Belül nagyon nagy szív lakozott benne, de annyira a munkára összpontosított, hogy sohasem azt adta, ami benne volt. Ő mindig a munkát látta maga előtt. És Michelangelo aztán mondta, hogy majd megleszek a képpel, de hát ezt ugye nem tudja egy laikus elgondolni, hogy maga ez a fő jelenet is mekkora energiát kíván, na de az igazi nagy energia ezen kívül van. Tudnék az, hogy egyrészt a csegelyekben mit fest, másrészt pedig az oldalképeken kiket helyez el. És Michelangelónak itt a választása a profétákra esett, és a profétákkal a középkorban egyenrangúnak tartott szibillákra esett. A szibillák a perzsa, görög, római mitológiában a jövőt megmondó lények. És ezt el kellett tervezni, hogy mondjuk itt miért Zakariást ábrázolja, ott miért Jónást, itt miért Joelt, itt miért mondjuk Ézsaiást, és így tovább, mert ezekben nem akarok most belemenni, erre mondtam azt a kedves hallgatóknak, hogy csak ez a mennyezet freskó, hogy Michelangelo előállította, csak ez egy sorozat kérdése, mert ő mondjuk egy Ezékiel, itt van Ezékiel, vagy itt van mondjuk a proféták sorában Jeremiás, Ézsaiás, hát annyit lehet erről beszélni, mert a quintesszenciáját adta minden proféta ábrázolásában annak a profétai könyvnek. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Piktor úr oda megy, aztán lepingál valamit, hanem ő neki egy bibliai könyvet megíró profétának a belső lényegét kell adni. Az, hogy Joel itt kihúzza a tekercset, ugyanakkor Zakariás pedig maga elé teszi a táblát, stb. Tehát már maguk a beállítások is külön magyarázatot igényelnek, nem is szólva itt aztán az ószövetségi történetekről és a szibilla ábrázolásokról. Na most, hogyha a fő jelenetre megyünk, tehát hogy említettem, a fő jelenet az a teremtés történet, tehát például a nap teremtése, tehát Isten a világosságot és a sötétséget, ahogy szétválasztja. Az én képeim nagyon régiek, mert még 30 éve kezdtem ezeket az előadásokat, akkor még a japánok nem restaurálták. Most már ilyen képeket nem lehet készíteni a Sixtus kápolnáról. Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt a japánok nyerték meg a Sixtus kápolna helyretételét, már mint a Michelangelo freskójét,
és egy kicsit más színekbe, állítólag az eredeti színeket tették a helyükre, amiből az következik, hogy az én képeim a 480 éves színek, vagy ahogy a színek 480 év múlva egy kicsit megfakultak, vagy átalakultak. Most a Sixtus kápolnáról egész más kinagyításokat lehet készíteni, az a magyar album már ez alapján halad. Például az Úr ábrázolásban Michelangelo nem is annyira a pogány mitológiák ős öreg istenének ábrázolásához tért vissza, hanem abból a felfogásból indítatva, hogy egy jóságos istent hogy lehet ábrázolni. Hát ugye istent egyébként is lehetetlen ábrázolni, de ha már valaki ábrázolni akarja, akkor az emberi világból honnan vehet példát? Kik jóságosak a legjobban a földi világban? Hát vagy a gyerekek, vagy az idősek. Vagy a gyerekek, vagy az idősek. Hát gyereknek nem ábrázolhatja, idősnek pedig azért tudja ábrázolni, mert egy idős arc megformálásában a nyugalom, a szeretet, a békesség, a bölcsesség sokkal jobban kifejezhető, mint egy fiatal arc ábrázolásában. Tehát ennek ennyi az egyszerű magyarázat, hogyha közel megyünk, akkor látjuk, hogy ez a kéz, ami felemelkedik, hogy legyen, hogy minden legyen, és látta Isten, hogy amit teremtett, jó, és a puszta szavával, és könnyedén hozza létre. Tehát ezt egy festő így tudja ábrázolni. Michelangelo, mondom, a lehetetlenre vállalkozott, és kevesen tudják, hogy miért olyan nagy jelenet ez, amit most már szinte elnyűtten mindenütt föltesznek mindenféle reklámokra is az Ádám teremtését. Ugye egyrészt azért, mert itt is ez a jóságos, szeretetteljes Isten, aki át akarja adni az életet, és itt is az a pillanat, mint Dávidnál az a pillanat, mint Mózesnél az előtti pillanat, itt a létre születés előtti pillanat, mert még nem ér oda a másik kéthez. Itt van a feszültség, tehát itt a központban van a feszültség. Látjuk, hogy Ádám még teljesen ernyett. Még ez a kéz, hogy lekókad, még ezek a tagok olyan teljesen pihenő, még egy ilyen álombeli helyzetben vannak. Itt van az erő, itt van az életadó erő, itt van az életre szánt ember, és itt, ha majd hozzáér a kéz, akkor fog itt az isteni átáramolni az anyagvilágba, és az embert a saját sorsára ébreszteni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, tehát különböző mitológiai alakokat fest ide Michelangelo, hogy a reneszánsz rendkívüli módon keveri, de hát még a romantika is keveri 400 évvel később is a Biblia és a mitológiai szereplőket, és hogy így kinagyítva láthatjuk itt most csak ezt az Isten ábrázolást, tehát itt a szeretetnek, bölcsességnek, nyugalomnak csak egy idős lényel tud egy ilyen kifejezést adni, ha már Istent ábrázolni akarja. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ne ábrázoljuk az Istent a második parancsa szerint. Itt van ugye a híres jelenet, itt van ez a kis, tehát itt robbanásig feszül valami. Lika Károly is így mondja, hogy ez maga a nyugalom és maga a robbanás. Mind a kettő egyszerre, mert hát itt van valahogy az élet nagy titka, amit Szent Györgyi Albert is úgy mond, hogy az élet titkát nem tudjuk megfejteni. Mi a biológusok megyünk a magasan fejlett részekből az alacsonyabbakba, és eljutunk a molekulákig, atomokig, tehát azok már élettelenek. Hol van az élet? Nem tudja az ember megragadni az életet. Miért? Mert az életadás képességével egyedül Isten rendelkezik. Egyedül Isten rendelkezik. Látjuk ezt az Ádám arcot is így kinagyítva, hogy szinte élettelen. Odahajtja a fejét, de még nincs benne az az élet, ami az isteni szó utáni élet. Ezek roppant nagy megfogások, tehát erre a festészet nem, hogy Michelangelo előtt nem vállalkozott, tetszettek látni az eddigi képekhez képest, ez technikában, szellemiségben, lelkiségben mennyire magasabb rendű, de Michelangelo után sem vállalkozott. Majd látjuk azt is. Éva teremtése, tehát Ádámra az Úr álmot bocsát, szól, és az oldal bordából kiemelkedik, és rögtön a háladásnak a helyzetével hozza elő itt Évát, és Ádámhoz méltó Éva, tehát Michelangelónak nagyon érdekesek a női meg
férfi és női alakjai, mindegyikben inkább az ember dominál, és nem a nemi sajátosságok. Michelangelo úgy föl akarja emelni az embert, és az embert valóban az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényként bemutatni. Csak úgy mutatom, hogy Lukács Cranach ugyanebben az időben, pedig a Biblia kezében van, protestáns, tehát Luther udvarában és környezetében, így tudja ábrázolni, tehát itt van a Éva teremtése, itt van a bűnbeesés jelenete, itt van, hogy az előtérben Isten beszélget az első ember, tehát itt van a kiüzetés a paradicsomból. Tehát tulajdonképpen a középkori ciklusok mintájára csak nem kört rajzol, hanem körben rajzolja. Tehát Michelangelo szerkesztése is, elhelyezése is rendkívüli. Az első illusztrált Biblia, ugye, ami a Luther Bibliának a Cranach-féle illusztrációja, például a teremtést így mondja el, hogy itt vannak a mennyezet felett való vizek, itt van a földi légtér, és itt van a föld, itt van középpontjában a paradicsom, és itt van az Úr. Így tudják kifejezni. Tehát aztán később, meg ahogy illusztrálják a teremtés történet jelenteit, ezek mind protestáns művekből való illusztrációk, hát így tudják kifejezni. Miskolcnak is adjunk egy főhajtást, mert Szalai Lajos meg évszázadokkal később, itt Miskolcon is láthatók sokszor ezek a grafikák, hát így tudja kifejezni, az Isten legyen szavára, egyszerre az állatok előjönnek, előállnak. Tehát, ahogy említettem, Nikolá Pusszemmel megyünk a 17. századba a bűnbeesésnek a jelentére, hát egyszerűen ilyen kifejezést tud találni. Kedves hallgatók, mindjárt befejezzük a diaképek vetítését, tehát a Sixtus kápolna mennyezet freskóját 1508 és 12 között festette. 4,5 év alatt fejezte be. Befejezésül kinagyítva bemutatom a bűnbeesés történetét. Nagyon érdekes ennek a jelenetezése. Egy képmezőn mutatja be a két dolgot. A magát a bűnbeesés, tehát itt a kígyó, ahogy csábítja Évát, aztán Ádámot. Itt pedig már az angyal, ahogy lángoló pajlóssal kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. Lika Károly is rámutat, hogy milyen ez a paradicsom. Hát mit, szikla van itt, vagy egy letört faág, vagy ez a kopárság, vagy ez a vigasztalan háttér. A fa nagyon szép, de hát a fát is egy olyan oszloppá teszi ez a rátekeredő kígyó. Tehát általában az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Michelangelónak rendkívül pesszimisztikus volt az életszemlélete. Tehát azt látta, hogy az emberiség az élettel állandóan visszaél, és nem becsüli az életet, és ez már a paradicsomi bűnbeesésnél elkezdődik, hogy hát igen, a mi világunkat kopárrá teszi a bűn. És az ember visszaél az élet adományával, mivel eltávolodik Istentől. De én azt gondolom, hogy ez a Bibliának a legsajátabb tanítása, tehát ez nem Michelangelo-t mondjuk pessimistának, a Michelangelo a világot fejezi ki nagyon is realista módon, csak nem idealista módon, ahogy Leonardo meg mások tették. Ha most közelebb megyünk például ehhez az ábrázoláshoz, itt is arra leszünk figyelmesek, hogy az emberi test, volt, aki azt mondta, hogy Michelangelo-t egy valami érdekel az emberi test mezítelenségében. Nála azért van például nagyon sok mezítelenség, például a Piéta ábrázolásokon is, hogy Jézus mezítelen, Mária meg állig begombolva hát ruhában van, mert az embernek a magatartását, érzületét, cselekvését valahogy mezítelenül jobban tudta ábrázolni, de ezek nem szokványos aktképek. Michelangelo aktképein nem botránkozunk meg, hanem azt látjuk, hogy ő tényleg kifejezi, ami az emberben legmélyében ott van. Volt persze, amikor lefestették ugye a szemérem testeket, volt olyan időszak, főleg az utolsó ítéletnél, de abba bele se szeretnék fogni, mert azok tényleg külön megfogást igényelnek. De hogy még közelebb menjünk, csak úgy nézzük meg, hogy például az arcábrázolásban csodálatos arcokat festett. Ez Évának az arca. Hát ennyire tönkre ment, tehát azért kellett restaurálni ezeket a freskókat, mert ezek, ha itt tényleg nem fognak hozzá az újjáalakítás munkájához, ezek letöredeztek volna, tehát ezek
500 évig bírták, közel 500 évig bírták az idő vasfogát, de ugye lehet látni, hogy Michelangelo milyen lelki, tehát nem a külsőségre helyezi a hangsúlyt ennél az Éva ábrázolásnál is, hanem a szemekre, a gondolkodásra. Az, hogy az ember tulajdonképpen a vágyainak, az akaratvilágának, tehát a belső világának a függvénye. A külső világ az esetleges, hogy ki hogy néz ki, mekkora az orra, vagy a szája, vagy milyen a haja, ez esetleges. Michelangelo nagyon belülről fogta meg az embereket, és itt a Munkácsi könyvemben idézett szonettje is arról szól, például ilyeneket ír benne, hogy szerelmi vágyak, hiúk üresek. Szerelmi vágyak, hiúk üresek. Michelangelo, mivel nem volt házas ember, a számára a legnagyobb emberi kapcsolat a barátság volt. Voltak olyan férfiak, meg is vádolták, ugye általában régi művészeket meg szoktak vádolni, homoszexualitásának semmi alapja nincs az ő esetében, miként annak sem, hogy volt egy nagyon nemes lelkű firenzei mágnás asszony, ez a bizonyos Vittoria Colonna, akinek a halála mély gyászba sodorta Michelangelót, akinek a barátsága nagyon sokat jelentett neki. De ő olyan barát volt, mint egy ember, tehát ez az asszony, megözvegyült asszony volt egyébként, ez az asszony nem Michelangelóhoz vonzódott, a művészetét becsülte, és Michelangelónak szerencsére nem csak a pápák személyében, hanem a firenzei polgárok személyében is nagyon sok támogatója volt, és számára a barátság volt a legmélyebb emberi kapcsolat, különben a munkával telt az élete 89 éves koráig. Eltesznek önök gondolni 89 éves embert egy nagy vésővel és egy kalapáccsal? 89, ez ma is nagy dolog lenne. Akkor viszont hát egyenesen rendkívüli dolog volt. Michelangelo azonban, mondom, hogy festő, szobrász, építész és költő is volt. Az első illusztrált bibliákból például a részkígyó felállításának a jelenete. Michelangelóval egykorú Amman bibliája a következő ilyen ábrázolásunk. Népi ábrázolás a Áron, Mózes és a részkígyó. Csak úgy lássuk, hogy mennyire egyszerűen tudták csak ezt megragadni. Utána látjuk, hogy már egy ilyen lavírozott tusrajzban, már a 17. században már egy mozgalmasabb jelent, és itt van a részkígyó. És most nézzük meg ezek után, hogy Michelangelo ezt hogyan ábrázolta. Egy olyan kisméretű csegelyben, tehát egy olyan háromszögben, ahol itt van a részkígyó, és itt van a sok-sok meghalt ember, akik a kígyómarástól meghaltak, itt van a felsorakozott nép, és itt van az a jelenet, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondd el a népnek, hogy aki föltekint a részkígyóra, az életben marad, aki hittel föltekint, hogy Jézus Krisztus az ő testében fölviszi a bűneinket a fára. Aki nem tekint fel, az elhull. Tehát itt vannak az életben maradottak, itt vannak az elhultak, már a későbbi utolsó ítélet, amit hát az oltár fölötti, a világ legnagyobb oltárképe egyébként, és ugye tudjuk jól azt, hogy a Mona Lisa után a második legtöbbet megnézett festménye ez az egész Sixtus kápolna mennyezet freskója. Szerintem ez az első, de hát mit tegyünk, ha mindenki a Mona Lisa-ra kíváncsi. Leonardo és Michelangelo között különben rivalizálás volt, bár Leonardo 23 évvel volt idősebb Michelangelónál, a gyereke lehetett volna, de Michelangelo különböző epés, kemény megjegyzéseket tett. A Biblia mellett volt még egy közös könyvük, amit rendkívül szerettek, és amin szintén sokszor összetűztek Firenzében, a Firenzéből Ravennába számított Dantének az isteni színjátéka. Most szeretném megmutatni azt, hogy Michelangelo, ahogy haladtak előre az évek, hiszen 30 éves korától 70 éves koráig a legkeményebb munkákba volt befogva, de 72 éves koráig végül is dolgozhatott a nagy szobrain. 72 évesen változás állott be az életébe, mert Rómában kinevezték fő építésznek. És ekkor kezdődik Michelangelo pályáján az utolsó 17 évnek a korszaka, 72-től 90 éves koráig,
amikor ő neki az építészeti munkákkal kellett elfoglalva lennie, ennek leghíresebb dokumentuma ugye a Szent Péter bazilikának a kupolája, amit ő tervezett újjá, mert eredetileg azt nem úgy tervezték meg, és a nyugati oldala, és egyáltalán az egész térkiképzés, amit majd később Bellini fejezett be, de ebben az időben még különböző piétákat készít el, és amivel szeretném befejezni a vetítést, mert mondom, hogy nem akartam részletekbe belemenni, a számomra talán legeslegnagyobb mű a Medici kápolnának a négy napszak ábrázolását szóba sem merem hozni, mert az annyira lenyűgöző, hogy az nem is egy előadás, hanem több előadás tárgya lehetne. De amit szeretnék szóba hozni, és amit Firenzében a Városi Múzeumban egy csoporttal több óráig néztünk meg, hát ugye mi már voltunk egyszer Amszterdamban, sajnos nem sikerült megismételni ezt a kirándulásunkat, amit 2 évvel ezelőtt csináltunk, különböző okok miatt. Nem biztos, hogy Firenzébe is most olyan olcsó vagy könnyű kijutni. Nekem volt egy kedvezményes lehetőségem, és egy csoporttal kimentünk, és ott Firenzében tényleg a legnagyobb műveket néztük meg, és elsősorban Michelangelo-t kutattuk. A Firenzei Városi Múzeumban látható Michelangelo-nak utolsó piétája. Utolsó piétája, amelyben nem Mária a főszereplő. Nem is Mária Magdaléna, hanem maga Michelangelo Nikodémus szerepében. Ez hogy mondjam, nyilván aki Rómába megy, azt mondják, hogy mindenki a Mózes nézi meg, aki Firenzébe megy, a Dávidot nézi meg. Rám ez gyakorolta még a Dávidnál is mélyebb hatást, pedig hát a Dávid nekem most állt össze így, évtizedek múltán, hogy eredetiben ezt láthattam, hiába művészi alkotásoknál meg kell nézni az eredetit, hogy dokumentáljam is, hogy ott voltam, így a csoport egy része is rajta, ez én lennék itt, akit magyarázgatok. Szerencsére el vagyok rejtve, tehát nem is a magyarázata fontos, itt az a fontos, hogy mit látunk ezen a szobron. Különböző beállításba szerettük volna lefotózni, tehát lehetett fotózni, az jó dolog volt. Tehát 4 alakos piéta. Mária Magdolna szintén kicsinyített, mint egy kisgyerek olyan. Mária teljesen háttérben. És mint egy az egész csoportozatot Nikodémus fogja össze. És mondom, Nikodémus alakjában az idős Michelangelo, egy kicsit horpadt orr, mondom, Michelangelo-nak elcsúfították, tehát egy ökölcsapás egész életére. Hát akkor is szifravilág volt azért, tehát neki mentek az embernek, szóval nem sajnálták a bunyót az akkori emberek. És Michelangelo is kapott hideget, meleget pápáktól is, kardinálisoktól is, emberektől is. De azt hagyj jegyezzem meg, hogy Michelangelo tényleg egy jóságos, gondoskodó ember volt, az édesapjának az ápolása. A szegények megsegítése. Minden pénzét a szegényekre és a sorsüldözöttökre szánta. Ő tulajdonképpen vagyonos ember lehetett volna, de hát Firenzébe elmentünk a házába. Hát már csak azért is érdemes volt elmenni a Casa Buonarrotiba, 2-szeresen is megilletődve álltunk ott. Egyrészt azért, hogy azok között, a falak között járhattunk, hol Michelangelo élt, ugyanolyan szűk, szerény kis szobácskák sorakoznak egymás mellett, mint a Rembrandt házában. Másodszorban ennek a Casa Buonarrotinak évtizedekig magyar volt a vezetője. Egyrészt a legjobb Michelangelo könyvet magyar írta. Ez a Tolnai Károly. Kint a századfordulón Budapesten a tanult Lukács György köréhez, a Vasárnap Társasághoz tartozott, aztán disszidált, kiment, és a legnagyobb Michelangelo kutató ő volt, ő számtalan fölfedezést tett a 20. században Michelangelo-ról, és ott kis emléktábla is hirdett, ilyen a Sárdő Tolnainak mondják ott most Olaszországban. Tehát ez egy nagyon monumentális csoportozat, de Michelangelo, mint sok minden szobrával elégedetlen volt, tehát erre is néhány csapást mért. Próbálta összetörni. Pedig ezt a szobor csoportozatot is legalább 5-6 évig faragta. Ez 1500
50-es években, tehát a halál előtti évtizedben. Menjünk egészen közel, és nézzük meg különböző beállításokban, hogy itt van Krisztusnak a maga tehetetlenül leomló teste. Ez mondjuk minden piétán így van, ugye itt egy kis ruhadarabbal a szeméremtestet eltakarja, és, de itt is a mezítelen test és a ruhába, sőt kámzsába burkolt embereknek a kontrasztja. Az Isten fia, aki lemeztelenedik, akivel azt csinál az emberiség, amit akar. Aki olyan tehetetlen lesz, és halott lesz az emberekhez hasonlóan, ahogy minden ember végzi az életét, ő is 3 napig vállalta halált. És itt vannak ezek a különböző alakok, akik ott vannak mellett. Egy különböző beállásban kértem, aki fotózza, hogy körbejárni a szobrot. Ugye 4 alakos piétát csinálni azért az nem kis dolog. Mert ugye körbejárhatjuk, és minden oldalról ez más. Tehát nézzük meg. Mária Magdolna mit fejez ki? Mária Magdolna szinte úgy kinéz a képből, a csoportozatból, úgy felénk néz. Szinte úgy kérdőre von bennünket, hogy emberek, mit szóltok ehhez? Szerintetek itt mi megy végbe? Hát miért ölték meg azt, aki ártatlan, aki csak szeretni tud? A világ végez azokkal az emberekkel, akik csak szeretni tudnak. Mária Magdolna távolabb van Krisztustól, tehát nem nő össze vele. Mária, az édesanyja, szinte összenő a gyerekével. Szinte a 2 fej egyben ő. Ez a, hát ott mondtam a csoportnak, de nagyon lehúrogtak engem, hogy mondom, van animális fájdalom, van testi fájdalom, és van lelki fájdalom. És itt Michelangelo kifejezi azt, hogy a vér szerinti közelség. Mindegy, hogy most Máriáról van szó, tehát a tulajdon édesanyáról, de a vér szerinti közelség nem biztos, hogy a legmélyebb közelség. Még ez is egy kicsit mélyebb közelség, mert ez oda tekint az emberekre, tehát nem csak a fájdalom fizikai megnyilvánulásaival foglalkozik, megkérdezi az embereket, hogy emberek, miért szenvedett itt az Isten? Mit csináltatok ti az Istennel? Megölitek az Istent? De a legnagyobb szenvedés itt van. Ő, aki szinte átfogja ezt a 3-as csoportozatot. A legnagyobb szenvedés, és Michelangelo itt hát azért ábrázolja önmagát, mert azt gondolom, hogy Michelangelo, hogyan is szól a róla szóló könyv is, a kőbe zárt fájdalom, hogy az egész különleges szenvedés, nem csak a fizikai szenvedés, nem csak a testi szenvedés, de az a lelki szenvedés, hogy hova jutott a világ, hova degradálódott az élet. És az élet a mélypontját mikor ért el? Akkor, amikor eljött az élet teremtője, és az élet teremtőjét megöltük. Hát ennél mélyebbet mit mondjunk? Menjünk csak, tessék megnézni, itt van a 3 fej. Tehát Mária szinte így elnagyoltan, mert nem erre helyezi a hangsúlyt. Itt nem Máriára helyezi a hangsúlyt. Egyébként az első piétán olyan gyermeki az a Mária, és olyan fiatal, a fájdalom csak olyan nagyon áttételesen látható benne. Itt már nyilván erőteljesebb, hát ez az első piéta után 50 évvel készült. De itt Nikodémuson van a hangsúly, itt ezen a kámzsás emberen van a hangsúly, itt Michelangelón van a hangsúly. Itt azt mondja Michelangelo, hogy akinél én megértettem, hogy miről szól az élet. Krisztusnak a fájdalma, Krisztusnak a szenvedése, Krisztusnak a küzdelme az emberiségért. Én ő vele azonosulok, én hozzá szeretnék hasonlóvá válni. Én ezt tartom az egész emberi életem legnagyobb kiváltságának, Krisztust megismerni. Igen, tehát ez az, amit általában nem kapunk meg a különböző albumokból, tehát mondom, 1 órán át mentünk 5 fal a lépcsőn, lépcsőről néztük, körbenézhettük. Általában nyugaton nagyon kulturáltak a múzeumlátogatók, hát mindenütt ugye japánok vannak meglehetősen nagy számban, de nem értették a mi magyar beszédünket, amikor látták, hogy mi ebbe mennyire elmélyünk, és mindenki hozzászól, inkább átmentek egy másik terembe, hogy hagyjanak bennünket békén, aztán majd 1/2 óra múlva visszajönnek. Tehát itt nyugodtan ezt a szobor csoportozatot mondom, hogy csak nem 1 óráig
nézegettük, és hát itt még jobban látható, itt a csoportozaton, hogy Jézusnak a feje, és fölötte pedig Nikodémus. Az a Nikodémus, aki a Biblia szerint most értette meg, hogy Jézus mit mondott neki, hogy amikor fölemelik majd, ahogy fölemelte egykor Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete. Hisz benne. A megdöbbenés, az elgondolkozó megütődöttség, a magához térni nem tudó fájdalom. Mi mindent tudott Michelangelo egy szoborral kifejezni, talán ilyenkor érezzük azt, hogy nem a festmény, ha Michelangelo-ról van szó, legalábbis nem a festmény tud a legmélyebben behatolni a lélekbe, hanem ezekből az óriási tömbökből kivált, és hát többdimenziós kép, nem az egysíkú festmény, hanem a szobor. Itt látjuk másik oldalról, hogy Nikodémus tényleg ráhajol, Jézus elalélt teste is. Tessenek megnézni, hogy milyen döbbenetes az az élettelenség. Ő az élet ura. Ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek. És micsoda élettelenség ez, mint egy tárgy. Úgy nyeklik le ebből a beállásból. És itt van, itt nagyon közel látjuk most Mária Magdalénát, aki úgy számon kéri az embereket, hogy emberek, hát ő az én megmentőm. Ő 7-szer küzdött értem, hogy kijöjjek az életem mélységeiből. Ő nem sajnálta értem a fáradtságot. Mindent megtett értem, ti meg megöltétek. Tehát nagyon erős ez a Mária Magdolna ábrázolás. Ugye 4 szereplő, tehát itt minden szereplő külön egyénítve van. Különböző oldalakról lehet ezt úgy, szinte mondom, a fájdalom, tehát ilyen tömegben a fájdalom. De Michelangelo nem barokk művész, bár sokan azt mondják, hogy a reneszánszból a barokkba való átment, hogy Michelangelo egy nagy összegző, már túl van a reneszánsz, de tulajdonképpen ez már barokk. Na de a barokk az a fölszínen ábrázolja sokszor a szenvedést és a fájdalmat. Michelangelo annyira mélyen belülről ábrázolja, itt semmi nem a felületen van, itt minden a mélyben van, itt el kell gondolkozni, itt körbe kell járni, itt latra kell vetni mindent, hogy miért így és úgy helyezte el. Többek között még nagyon nagy kérdés itt a karok, végtagok elhelyezése, ami önmagában is egy nagyon nagy teljesítmény, hogy ez a szobor ilyen egységes képet ad, hiszen itt 8 végtagot kellett ugye elhelyezni. Egész közel megyünk itt ez a Mária Magdalénához, és itt látjuk azt, hogy mennyire külön egyedíteni akarta is, és mennyire más ez, mint a megszokott ábrázolások, meg egyáltalán mit keres itt Mária Magdaléna? Az édesanyja, meg Nikodémus mellett. Ugye az édesanyja, a test szerint édesanyja, minden piétán Mária szokott lenni, az nyilvánvaló. Na de van egy nő, akit megmentett Jézus, és van egy férfi a vallási vezető rétegből, aki a 70 tagú főtanácsból másodmagával hagyta magát megmenteni. Tehát itt is a lelki megmentettek kétszeres száma, a testileg hozzá közel álló Máriával, tehát tulajdonképpen ez lebeghetett Michelangelo előtt, de mondom, ezt a szobrot is próbálta megsemmisíteni, mert azért egy szobrász, ha hozzálát valamihez, és éveken át dolgozik, és valami nem úgy sikerül, hát akkor vesszen az egész. De a tanítványok mindig összetették, mindig összeforrasztották, mindig adták a lelket belé, és végül is elkészülhetett ez a 4-es piéta. Tehát ez Michelangelo, ugye több piétája van neki, és több Madonna ábrázolása is. Ezeket érdemes lenne külön-külön megnézni, hogy olyan 40-50 év alatt mit fejlődött az ő felfogása. Még hátra is megyünk egészen a szobor háta mögé. Itt láthatjuk, hogy Nikodémus keze tulajdonképpen Máriát is gyámolítja. Tehát itt a teljesen főszereplő, tehát aki föl is magasodik, mindenek fölé magasodik,
kint a festészetben Arimatai Józsefet és Nikodémus szokták így ábrázolni, de szobrászatban ilyen ábrázolásuk nincsen. Ez is Michelangelónak a találmánya, és hát egy nagyszerű fináléja ez az életművének, és az is, hogy talán a Mária Magdolna ilyen kicsi, az is magyarázat lehet erre, hogy Nikodémus viszont ilyen ember felett ilyen nagy. Ez is egy ilyen feszültséget okozó ellentét, hogy szinte gyereklánynak néz ki az idős aggastyán mellett, aki viszont az egész együttesre figyel. Tehát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtagábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valamit. Hát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtagábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valami mérhetetlen fájdalom, hogy a

az odáig fajult, hogy mi az Istent megöltük. És ez folyik évszázadokon keresztül. Isten ma is száműzött a történelemből, ahogy mondja Pilinszky János, a száműzött Isten vére ma is átvérzi a történelem szövetét. Michelangelónak ezek a megfogásai olyanok, amelyek utánozhatatlanok. Rembrandt, Michelangelo, Johann Sebastian Bach olyan hatalmas művet hoztak létre, olyan mélységű lelki művet, amik ha csak ők maradtak volna fenn a művészet történetéből, akkor is évszázadokig lenne miből élni. Nagyon sajnálhatjuk, hogy Michelangelót azért nem annyira ismerik, bár a magyar szobrászoknak hódolat, mert bármely magyar szobrász, Fadrucz Jánostól Vedres Márkon át a Ferenczi Bénig, hát miért mentek ezek mindig Firenzébe? Ferenczi Béni miért tette át a lakhelyét Firenzébe? Firenze ma is egy egyszerű város, tehát ott volt az egyszerű művészet, ami a Michelangelo művészete. Nem az a pompázatos római művészet, vagy velencei művészet, ami mögött mindig a pénz állt. Michelangelo végül is Firenzében halt meg, ott van a Santa Croce templomban eltemetve, gyönyörű sír helyet állított neki Firenze, és tanítványai közül az egyik meg is írta aztán az életét, és mind a mai napig Michelangelóról könyvtárnyi irodalom van, de a legfőbb dolog azt gondolom magukat a Michelangelo műveket szemlélni és nézni, és ha majd egyszer lesz érkezésünk, mert a következő alkalommal november végén már a sorozatunk ezévi részét le kell zárni, és akkor egy teljes munkácsi pályaképet szeretnék bemutatni, mert ugye tavaly vetítettem a Munkácsi trilógiát, de most szeretném megmutatni azt, hogy a Munkácsi trilógia is hogyan nő ki Munkácsi egész pályaképéből. Azt, hogyha befejezzük és tetszenek kérni, akkor átérhetünk majd olyan típusú bemutatásokra is, hogy Michelangelo a rajzaiból kiindulva, mert azt gondolom, hogy a művészet történetének két nagy rajzmestere volt, akik a rajzoláshoz a legmélyebben értettek. Az egyik olasz, a másik magyar. És mind a kettőt úgy nevezik, hogy a rajzművészet fejedelmei. Az egyik Michelangelo, a másik Zichy Mihály. Tehát majd erre is rátérhetünk, annál is inkább, mert mindegyiknek a rajzirónyát a bibliai történetek élesítették ki. Michelangelónak is a legszebb rajzai bibliai fogantatásúak, teremtés és keresztrefeszítés ábrázolások, és Zichy Mihályt azt hiszem még itt a mi sorozatunkban nem mutattam be. Most a Zichy Múzeum, ahova el szoktunk menni egy évben egyszer, Zalafaluban van, talán itt Miskolcról is már többen látták, hogy ez Somogy megyében Siófok alatt van délre. Most a Zichy Múzeum átkerült a Szépművészeti Múzeum hatáskörébe, és éppen tegnap Zichyről tartottam előadást, és megjelent Zichy Mihály szép unokája, úgy kell mondani most, hogy igen. És hát ő jelentette be, hogy a szépapja hagyatékából a múzeum meg fog újhodni. Általában áprilisban, májusban megyünk el, és nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés nagyon mérvadó művészettörténészek részéről, hogy rajzolni igazán Michelangelo tudott és Zichy. Már olyannyira rajzolni, hogy verhetetlennek a rajzművészet területén, hát ennek is majd utána járhatunk, ha önök a következő előadásra gondolják, hogy mivel folytassuk itt tovább a sorozatot, mert ugye Munkácsiról beszéltünk, Csontváriról, Elmesmesterről beszéltünk, de magyar festők közül Zichyről nem beszéltünk, a bibliai tárgyú műveiről, nem beszéltünk egyéb magyar festőknek, mint Egri Józsefnek, másoknak bibliai tárgyú műveiről, és ahogy említettem múltkor, amikor Rembrandtot néztük meg, Rembrandt és Michelangelo az nem egy előadásos téma.
De hát én nem akarok semmit se a kedves hallgatókra erőltetni, a mai előadás csak egy kis ízelítő volt,

0: a Michelangelo 89 évéből és ebből a hatalmas nagy életműből, és még egyszer hadd mondjam, hogy számomra a legnagyobb alkotása a Medici kápolnának a szobrai. De abba azért nem fogtam bele, mert akkor csak reggel tetszettek volna hazamenni. Viszont nem jó ajánlólevél. Ha lehetne, ha ez a sorozat még egy kicsit folytatódhatna, akkor én a Medici hat figurájáról, főleg a négy fekvő figuráról hát egy külön előadást kezdeményeznék, de ezt is csak azután merem mondani, hogy láttam. Tehát, mert amit láttam az albumokban, nyilván mindig az eredeti a mérvadó, az közelében nem fér annak, amit az ember lát. Úgyhogy elnézést, hogy a Dávidnál is egy kicsit többet beszéltem, de úgy gondolom, hogy a Dávid sincs egészen helyén a mi tudatunkban, meg ezek a piéták sem, de ha Michelangelo-ról még tetszenek egyszer hallgatni, akkor biztos, hogy a Medici kápolnát, mint az utolsó nagy művét, ami egy tulajdonképp testamentuma és posztumusz műve is, vannak ott olyan részek, hogy már nem tudta kifaragni, vagy talán nem is akarta. Mert az is benne van az ábrázolásban, hogy talán nem akarta. És azt is tudjuk, hogy miért nem akarta. Miért így mond többet, mint hogyha megcsinálta volna egészen pontosan. Lehet kérdezni, nem tudom, hogy kinek van kérdése Michelangelo-ról. Még egyszer mondanám tehát, hogy ha röviden egy óra alatt elolvasva döntő benyomást tetszenek szerezni, az antikvárok váltában lehet kapni. Ha nem, és megbízzuk a kedves antikváriusunkat, nem tudom, most itt van-e az antikvárius, igen, itt van a kedves antikváriusunk, Katika, akit a főutcai antikvárban is dolgozott, meg Diósgyőrfel is dolgozott, hogy ezt a Lika Károly könyvecskét, nagyon jó minőségű reprodukciók vannak benne, tehát ezért is, hogy Michelangelo-ról, ha nincs semmink, akkor azt hiszem, hogy ezzel talán a méreteihez képest is a legtöbb lesz a birtokunkban. Átadom a szót, kinek van bármilyen kérdése, bibliai kérdés, festészettörténeti kérdés, életrajzi kérdés. Próbálom majd megírni ezeket az elemzéseket, most a Csontvári elemzésem jelent meg ebben a Nyitott szemmel számban, tehát ha valaki ezt el akarja olvasni, ez megjelent. A Munkácsi könyvemet, ugye azt már mutattam, hogy abból még lehet vásárolni, és lehet, hogy a labban elkezdek egy sorozatot majd ezekről az alkotásokról külön-külön.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az Isten tiszteleti gondolatomat elkezdeném, szeretnék valamit mondani nektek, mert nagyon hát úgy nyomoz belülről. Múlt héten csütörtökön fogorvosnál voltam, és a fogorvos nem állt a helyzet magaslatán, aminek az lett a következménye, hogy két napra rá egy nagyon súlyos műtétet kellett elvégezni a számban. Különböző csontokat kellett onnan kivenni. Ezt azért mondom el, mert beszédtechnikailag valószínűleg nem állok a helyzet magaslatán. Remélem, hogy ez fog gyógyulni, még egy műtét vár rám. Úgyhogy ha esetleg bármilyen probléma van, hogy nem tudok úgy artikulálni, akkor ez kizárólagosan ennek a következménye. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszról szeretnék szólni, ami az utóbbi időben talán a legtöbbet jelenti számomra, már csak azért is, mert tapasztalva, amikor erről beszéltem néhány gyülekezetben, akkor a testvérek megfogalmazták, hogy ők ezt nem is tudták, hogy ez benne van a Bibliában. Tűnik egy Biblia olvasásom során ráakadtam egy olyan szakaszra Krónikák könyvében, ami azért érdekes, mert Krónikák első könyve, 4. fejezete, az felsorol egy nemzetség táblázatot. És itt 600 név van felsorolva, és amikor Krónikáknak az írója sorolja nemzetség táblázatot, akkor egyszer csak megáll a 9. és a 10. versnél, és ott egy szeméről beszél. És ez azért nagyon érdekes, mert miután elmond erről a szeméről néhány gondolatot, viszi tovább a gondolatmenetet, és ugyanúgy fogalmazza meg, hogy ez nemzette ezt, ez nemzette ezt. Tehát azért nagyon érdekes ez a dolog, mert hogy eddig erről a szeméről nem olvastam. Most amiután én elolvastam ezt a két Biblia verset, azonnal megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ez egy kincs. És ez el van rejtve, és azok számára, akik ténylegesen olvassák a Szentírást, azok számára ez a kincs előtérbe kerül, mert olyan lelki gondolatokat fogalmaz meg, egy imádságról van szó. Miután én ezt megismertem, az a gondolat jött elő bennem, hogy ha Jézus Krisztusnak van minta imádsága az Új Szövetségben, akkor ez az Ószövetségnek tulajdonképpen a minta imádsága. Én nagyon remélem, hogy úgy tudom ezeket a gondolatokat megfogalmazni számotokra, hogy amikor majd elmentek innen haza, akkor megerősödtök abban, hogy mennyire fontos a Jóistent imádságban is keresni, mert mint említettem, ez egy igazi imádság. A szerzője tökéletesen tisztában volt azzal a gondolattal, amit később Jézus Krisztus így fogalmazott meg Máté evangélium a 7. fejezetének a 7. versében, hogy mindazok az emberek, akik mernek kérni a Jóistentől, azok fognak kapni. Akik imádságban megkeresik a Jóistent, azok nem fognak onnan majd üresen eltávozni. Tökéletesen tisztában volt a szerző azzal a gondolattal, amit jó néhány évszázaddal később Ellen Goldwhite így fogalmazott meg a Jézushoz vezető lépések című könyvében, hogy egy hívő ember számára a menny összes tárháza rendelkezésre áll. Ugyanakkor ott van benne az a negatív gondolat is, hogy az Isten angyalai pedig szétteszik a kezüket, és nem értik, hogyha a Jóisten a menny összes tárházát odaadja számunkra, akkor ezt mi miért nem kérjük el, és miért búslakodunk az életben. Aztán itt van az a fő gondolat, amit szintén Ellen Goldwhite fogalmazott meg az imádsággal kapcsolatosan, és ez az a gondolat, ami naponta ott van a fejemben. Nick Ellen White ezt így fogalmazza meg a Korszakok nyomában című könyvében, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy a hittel elmondott imádságokra válaszként adja meg azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis, kedves testvéreim, hogyha mi nem imádkozunk a Jóistenhez naponta, akkor ő neki van egy terve, és ennek a tervének az a része, hogy ima és hit nélkül nem tud rajtunk segíteni. És legfőképpen ezt a gondolatot szeretném a mai alkalommal megfogalmazni, tehát Krónikák első könyve, 4. fejezetében a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Jábest pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek, és mondta, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál,
és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak. És megadta Isten néki, amit kért. Én amikor elolvastam ezt az imádságot, akkor rögtön négy gondolat jutott eszembe, és ezt a négy gondolatot tulajdonképpen sorrendbe állítottam. Erről szeretnék szólni. Mit jelent az, amikor Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy őt áldja meg? A második gondolat mit jelent az, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat? A harmadik gondolat egy nagyon 21. századi, amikor is Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy Uram, oltalmazd meg az életem minden napján, minden bajtól. És a negyedik, egy csodálatos kérés, tulajdonképpen a harmadikból jön egyenesen, hogy ne érjen ebben az életben elhordozhatatlan fájdalom. Tehát Jábes nem azt kéri a Jóistentől, hogy ne érje őt fájdalom, hanem azt kéri, hogy ha ér is engem ebben az életben fájdalom, akkor Uram, az ne elhordozhatatlan legyen, én azt fel tudjam dolgozni. Nézzetek, már ebben a négy kérésben, pedig ez több ezer évvel ezelőtt hangzott el, mennyire benne van az egész életünk. Engedjétek meg, hogy akkor sorba hadd menjek, és hadd fogalmazzam meg egy-egy mondatot, ahogy Jábes ezt a Jóisten elé tárta. Kedves testvéreim, hány alkalommal az évek során, vagy az évtizedek során elhangzott már a szánkból az a gondolat, hogy Uram, áldjál meg engem. Ez nagyon fontos. Áld meg a családomat, áld meg a gyerekeimet, áld meg az életemet, áld meg a munkámat, áld meg a házasságomat, áld meg a kapcsolataimat. Ezek mind nagyon-nagyon fontos és helyén való dolgok. Csak az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ténylegesen ez az, amikor a Biblia az áldásról beszél? Soha nem felejtem el, hogy milyen sokat jelentett számomra, amikor én ide kerültem a közösségbe immáron 24 évvel ezelőtt, és az első történetek egyike Ábrahám története volt. Ugye Mózes első könyve 12. fejezetének az első három versében olvashatunk erről, és ott elhangzik egy csodálatos mondat, amikor is a Jóisten a következőt mondja Ábrahámnak, és itt értettem meg az igazi áldásnak a lényegét. Ábrahám, megáldalak téged azért, hogy mások számára áldás legyél. Milyen csodálatos, hogy nem egy öncélú áldásról van szó. Ábrahám, azért áldalak meg, hogy ott, ahol élsz, ott, ahol megfordulsz, legfőképpen a családod körében, a gyülekezeti testvéreid körében, és mindamerre jársz majd, a te személyed áldás sugározzon majd ki. Megáldalak, azért áldalak meg, hogy áldás legyél mások számára. Engedjétek meg, hogy néhány elgondolkodtató kérdést hadd tegyek fel számotokra. Hogy vajon mi nekünk, a hívő életünknek mi kell, hogy jelentse az alapot? Tudunk-e krisztusi módon élni a nem krisztusi gondolkodású emberek között? Vagy mondjuk báránybőrbe bújtatott farkasok vagyunk csupán? A krisztusiasság az minden nap egy valóság az életünkbe, vagy mondjuk csak egy színlelt jelenség? Mit jelent az, hogy mi áldásként szolgáljunk ott, ahol élünk? Kedves testvéreim, most egy nagyon gyakorlati kérdést hadd tegyek fel számotokra. Amikor egy konfliktus helyzetbe kerülök, mondjuk a családtagjaimmal szemben, a gyerekeimmel szemben, férjemmel, feleségemmel szemben, ott, ahol megfordulok, akkor én ezt a konfliktus helyzetet hogyan kezelem? Jézus második eljövetelét váró adventistaként. Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Vajon ugyanolyan vehemenciával, ugyanolyan indulattal, ugyanúgy ki tudok vetközni magamból egy-egy konfliktus helyzetbe, mint azok az emberek, akik soha az életükbe nem ismerték Jézus Krisztus személyét? Ugyanolyan türelmetlen vagyok egy-egy konfliktus helyzetben?
hány másodperc alatt, a másodperc hány tized része alatt vetkőzök ki magamból, és mondok esetleg olyan mondatokat, vagy olyan szavakat, vagy látják az arcomon azt a fajta eltorzulást, mint azok esetében, akik nem is ismerik Jézus Krisztus személyét. Egy konfliktus helyzetben mit látnak a környezetemben élő emberek rajtam? Meg tud-e bennünket áldani a Jóisten azért, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben áldást tudjak maradni a környezetemben élők számára? Nemrégiben olvastam egy könyvet, nagyon sokat jelentett számomra, világi a szerzője, Daniel Goldmannek hívják, és a könyvének az a címe, hogy az érzelmi intelligencia. Nagyon sokat jelentett számomra, bár nem bibliai oldalról közelíti meg ezt a kérdést, de arról beszél, hogy mit jelent a hétköznapi kapcsolatainkban érzelmileg intelligensnek maradni. Tehát itt nem a tárgyi tudás szempontjait vezeti le, hanem hogy egy-egy helyzetbe belekerülök, akkor ezt hogy kell ott megállnom. És miután én elolvastam ezt a könyvet, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy én nagyon szeretnék úgy imádkozni a Jóistenhez, hogy Uram, taníts meg engem, hogy érzelmileg mindenfajta élethelyzetben intelligens tudjak maradni. Ne veszítsem el a türelmemet. Ne jöjjek indulatba. Daniel Goldman a könyvében a 75. oldalon azt már-már a közösségünkben szálló igévé vált mondatot írta le. Nagyon örülök, mert nagyon sokan ismerjük ezt a mondatot, és ez a mondat így szól, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Döbbenetes mondat. Az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Szerintem, ha őszinték vagyunk önmagunkkal szemben, ezt mindannyian tapasztaltuk már az életünk során. Tudjátok, van az a nagyon-nagyon, hát nem szép magyar közmondás, amikor azt szokták emberek megfogalmazni, hogy elöntötte a vér az agyamat. Hát az azt jelenti, hogy nem gondolkodtam, hanem csak az érzelmeim vezettek, és mondtam olyan dolgokat, vagy tettem olyan dolgokat, amiért később nagyon szégyellem magam. Igen, az eluralkodott érzelem, kedves gyülekezet, bármilyen gonoszságra képes, mert nem képzi le az értelem. Ezért kellene nagyon sokat így imádkoznunk, ahogy Jábes imádkozott, hogy Uram, áldjál meg, de ne öncélúan, azért áldjál meg, hogy bizonyos élethelyzetekben intelligens tudjak maradni. Bizonyos élethelyzetekben Jézus Krisztus szelíd lelkűsége ismert legyen rajtam. Hogy a Biblia fogalmaz, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát sokszor beszéltem már a szelíd lelkűségről, és néhányan megfogalmazták számomra, hogy ezek nagyon szép és helyén való gondolatok, de egy ilyen farkas törvényekkel eluralkodott világban, hát a szelíd lelkűség, az gyengeséget jelent. Én utána néztem, ahogy nagyon sok esetben, hogy a szelíd lelkűség az eredeti görög szövegben vajon mit jelent? Gyengeséget jelent? Vagy egy ilyen gyenge érzelmi szálat jelent? Nem. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ugyanolyan szelíd lelkűek legyetek, mint Jézus Krisztus, akkor egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy az egy erőtöblet. A szelíd lelkűség egy erőtöblet egy konfliktus helyzetben. A szelíd lelkűség egy belső nyugalmat ad, egy lelki békességet ad egy olyan élethelyzetben, amikor bizony az énünk az felszínre törne. És hogy nem, hogy nem áldás vagyunk ilyenkor a környezetünk számára, hanem valami nagyon, de nagyon rossz dolog. Néhány hónappal ezelőtt egy keresztény lelkésztől olvastam egy gondolatot, amit szó szerint szeretnék felolvasni számotokra. Ő is erről az áldásról beszél, ami egy konfliktus helyzetben kellene, hogy egy Jézus Krisztus lelkületű embert uraljon. Ez a lelkész a következőt írta, a szelídség megakadályozza, hogy felmenjen bennem a pumpa, amikor mindenki engem piszkál, és minden okom meg lenne arra, hogy ideges legyek.
de nem leszek. Mert van nekem egy Jézus Krisztusom. Mert egy keresztény ember ilyenkor a következőt mondja, élek többé nem én, de él bennem a Jézus Krisztus. És akkor egy konfliktus helyzetben áldást tudok maradni. Egy konfliktus helyzetben nem veszítem el a türelmemet. Egy konfliktus helyzetben nem fogok olyan szavakat megfogalmazni, vagy nem fognak olyan mondatok kijönni a számból, amelyre a környezetem ilyenkor jogosan azt mondaná, nem szégyeled magad. Te beszélsz, hogy egyáltalán, hogy mondhattál ilyet, amikor úgy tudjuk, hogy te egy gyülekezeti tag vagy. Te egy keresztény gondolatokkal foglalkozol. Egyáltalán ilyen hogy jöhetett ki a szádból? De Istenünk megakadályozna bennünket, mert amikor Jábes azt kéri több ezer évvel ezelőtt az Úrtól, hogy Uram, áldjál meg engem, akkor az Isten azt mondja, megáldalak, hogy mások számára áldást tudjál lenni. De jön a második kérés, mert nem csak ezt kérte Jábes, és ez egy nagyon érdekes kérés lesz. Azt mondja Jábes, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat. Hát amikor én először elolvastam, akkor őszintén megmondom nektek, nem értettem teljesen. Mit jelent ez? Most anyagi értelemben? Ha Jábes eddig lelki értelemben kéri az Úrtól, akkor anyagi értelemre vált azonnal? Mert nyilvánvaló, hogyha én oda megyek a Jóisten elé, nyugodtan, Uram, rossz anyagi helyzetben vagyok, áldjál meg, ebből a rossz anyagi helyzetből áldjál meg, szélesíts ki a határaimat, ilyen értelemben is. De nem erről beszél Jábes, hanem ennél sokkal mélyebb gondolatot fogalmaz meg. Mit jelent lelki értelemben kérni a Jóistentől azt, hogy szélesíts ki az én határaimat? Uram, szélesíts ki az én bennem lévő bizalmadat irányomba nagyon nagy mértékben. Mert sokszor az életben érnek bennünket olyan csapások, olyan fájdalmak, ami miatt a Jóisten felé lévő bizalmunk, elnézést, hogy így fogalmazok, összezsugarodik. Nagyon sok olyan testvérrel találkoztam, nem tudok bízni most a Jóistenbe, nem tudom most szeretni a Jóistent, olyan dolgok értek az életben, nem tudok most eljönni a gyülekezetbe, összezsugarodott a bizalmuk, összezsugarodott a hitük. És Jábes mit kér a Jóistentől? Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Ha ilyen pici valami miatt összezsugarodott, akkor Uram, ezt szélesíts ki. Vagyis, hogy Uram, tudjalak téged szeretni, és tudjak bízni benned akkor is, ha az életemben jelen pillanatban nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Akkor is tudjalak szeretni. Akkor is tudjak bízni benned. Szélesíts ki az én hitemnek a határait. Uram, ha betegséggel küzdök ebben az életben, lelki vagy fizikai értelemben, ha naponta küzdök a félelemmel, ha naponta gyötör a szomorúság, ha már abban a legmélyebb lelki állapotban vagyok, amit depressziónak hívnak, stressznek hívnak, ha a házastársammal nagyon nehezen tudok kijönni, ha a gyerekeimmel való kapcsolatomban komoly problémák vannak, akkor Uram, és ha úgy érzem, hogy senki nem szeret engem, és én sem tudok szeretni a rossz lelki állapotom miatt, akkor Uram, én már csak hozzá tudok fordulni, és ha emiatt összezsugorodott a hitem, ha már nem tudok benned sem bízni, akkor kérlek, szélesíts ki. Adj egy végtelenségbe menő bizalmat, és hitette benned. Testvérem, gondoljatok ebbe bele, több ezer évvel ezelőtt odaáll egy ember az Isten elé, és ezt kéri tőle, hogy szélesíts ki az én határaimat, szélesíts ki az én hitemnek a határait, Uram, adj egy minden értelmet felülhaladó bizalmat te benned. Adj egy olyan bizalmat, Uram, te benned, amit a körülmények nem fognak kikezdeni. Hányszor tapasztaljuk, én is tapasztaltam sajnos sokszor a saját életemben, hogy belekerültem olyan körülményekbe, ami bizony kikezdte az Istenben lévő bizalmat, és ezt nem szabad.
Ezt nem szabad megengedni. Igen, imádkozzunk a Jóistenhez, hogy ne legyen az a körülmény, ne legyen az a fizikai állapot, ne legyen az a lelki állapot, ami kikezdi és összezsugarítja a Jóisten irányába a hitünket. Igen, odaáll Jábes, és azt mondja, hogy Uram, áldjál meg, azért, hogy más emberek számára áldást tudjak lenni. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait te benned, és adj nekem egy olyan bizalmat, és egy olyan hitet. És most megállnék egy pillanatra. Szintén nem több hónappal, hanem több évvel ezelőtt olvastam Kierkegaardtól, ettől a nagy gondolkodótól, egy olyan mondatot, ez a mondat szerintem végig fogja kísérni az életemet, mert sokat jelent számomra. Kierkegaard megfogalmazta, hogy számára mit jelent a bizalom, meg mit jelent a hit, és Kierkegaard azt fogalmazta meg, hogy Uram, adj nekem egy olyan hitet, és egy olyan bizalmat te benned, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Nagyon mély gondolat. Adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan bizalmat, Uram, irányodba, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan életet nekem, Uram, amiben nem ismerem meg a kétségbeesés érzését. Annál rosszabb nincs, amikor egy ember kétségbe esik. A kétségbeesés az tulajdonképpen radírozza az elménkből a bizalmat, a hitet, a nyugalmat, a lelki békességet. A kétségbeesés az nagyon mélyre visz bennünket. A kétségbeesés az sugallja, hogy a te életedben már nincs segítség. És Kierkegaard azt mondja, dehogyis nem. Uram, adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Uram, szélesíts ki az én határaimat. Ha az életben az én határaim összezsugorodtak, akkor egy minden értelmet felülhaladó bizalmat, hitet, szeretetet adj nekem te benned, te irányodba. Ez segít minden problémát leküzdeni majd. Ezáltal tényleg ez az a hit, amiről János első levelében így fogalmaz, hogy ez az a hit, ami legyőzi az egész világot. Nincs az a fizikai, nincs az a lelki probléma, ami le tud győzni bennünket. Nincs az a körülmény, ami le tud győzni bennünket, ha én odaállok a Teremtő Isten elé, és őszintén bevallom. És én ezt sokszor szoktam mondani, őszintén álljak oda az Isten elé. Nem másoknak panaszkodjak, Isten elé. Uram, nincs hitem te benned. Uram, most nem tudlak szeretni valami miatt. Uram, nem tudok most bízni benned. Jóisten ilyenkor nem megsértődik, hanem akkor azt mondja, akkor gyere, akkor most együtt építsük fel, ami benned összeomlott. Nézd, rávezetlek téged, és megmutatom, hogy mi miatt omlott össze a hited irányomba, de építsük fel újra ezt a hitet. Álljunk oda őszintén a Jóisten elé. Ő nem egy ember, aki meg fog sértődni ránk. És ilyen esetben nem megsértődni fog, hanem szánakozni fog, és azt mondja, meg segítek, veled együtt felépítjük. Jön a harmadik. Ezek egymásból következnek. Ez a harmadik kérés áll hozzám. Mindegyik kérése nagyon közel áll hozzám, de ez a harmadik az, amire azt fogalmazta meg igazán egy 21. századi gondolat. Jábes itt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg a bajtól. Testvéreim, engedjétek meg, hogy egy költői kérdést hadd fogalmazzak meg számotokra. Egyszerű költői kérdés lesz, hogy vajon a bajok, a problémák, a szívet tépő fájdalmak, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek, vajon az ajtó előtt állnak és leselkednek ránk? Szerintem mindegyikünk életében. Ugye ezt megfogalmazta a Biblia, hogy Sátán szerte jár, mint egy ordító oroszlán lesvén, hogy kit nyeljen el. Tehát itt vagyunk benne. És ezt fogalmazza meg Jábes. Gondoljatok abba bele. Megint csak hadd mondjam, hogy több ezer évvel ezelőtt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Akkor most mit kérne az Istentől, ha Jábes itt a 21. század elején élne? Két bizonyságtételi idézetet szeretnék említeni nektek. A másodiknál, amikor elmondom, akkor mindig felhívom a figyelmet a kedves gyülekezetnek, volt arra, amikor előadások alatt is említettem, hogy én, amikor a másodikat elolvastam, akkor először megijedtem.
De aztán mélyebben elkezdtem gondolkodni, akkor mondta, hogy semmi ok nincs itt a félelemre. Hogyha az Istenhez valaki közel áll, akkor nincs ok miért félelni. Ellen White leplezetlenül megfogalmaz valamit az egyéni életünkre vonatkozóan. Az első idézete így szól, hogy Sátán az élet problémáin keresztül örül, ha felzaklathat bennünket. Szerintem azért ezt is úgy tapasztaltuk már az életünk során, igaz? Tehát Sátánnak nem az az elsődleges része életünkre vonatkozóan, hogy fizikailag pusztítson el, nyilván tudjuk ez is. Ő sokkal jobban szereti azt látni, hogyha mondjuk egy szombat ünneplő adventista, aki komolyan veszi a hitelveket, és ez szerint szeretné élni az életét, lelkileg föl van zaklatva. Ennek ő nagyon örül. De jön a második idézet, és én arra kérnél benneteket, hogy naponta kellene erre gondolnunk, mert ez valóság. Ez az idézet így szól, a gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellened, hogyan tudjanak az őrületbe kergetni és elpusztítani. A gonosz angyalok minden pillanatban személyre szabottan ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, és utána elpusztítani. És amikor én elolvastam ezt az idézetet, akkor nyilván megfogalmazódott bennem, amit tudtam, hogy egy hívő ember Sátán célpontja. A nem hívő emberek nem annyira, de egy hívő emberek, főként egy Jézus második eljövetelét váró emberek, Sátán célpontja. János 14:30 mit mond, hogy e világ fejedelme Sátán, és azok, akik Jézus Krisztus szent áldozatát komolyan veszik, és ez szerint élnek, nyíltan fellázadnak az ő birodalmában Sátán ellen. Éppen ezért, kedves testvéreim, hogyha Sátán és az ő angyalai minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, akkor mennyire komolyan kellene vennünk azt a White-i kérést, amit így fogalmaztam meg, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy csak a hittel elmondott imákra adja meg válaszként azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis ha én nem imádkozom, akkor az Istennek van egy terve, hogy a nem imádkozó embert nem tudja megsegíteni. A nem imádkozó emberrel nem tud mit kezdeni. Mert azt mondja, ha neked nem fontos a te életed, a családtagjaid élete, a gyülekezeti testvéreid élete, akkor az én tervemnek részét az képez, hogy hogy segítsek rajtad. Az Úr tervének részét képezi. Amikor ezt megnyugodtam, ennél a második mondatnál már megnyugodtam. Igen, szőjenek Sátán és az ő angyalai ezer tervet ellenünk. Nem érdekes, ha én az Istenben vagyok, mert mit mond a Biblia, hogy pánc és pajzs az ő hűsége. Akkor hiába lövi jelképesen Sátán felém a nyilait, Jézus Krisztus személye ezt felfogja. De testvéreim, megengedhetjük-e magunknak azt, hogy ne imádsággal kezdjük a napot? Megengedhetjük-e magunknak ezt? Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy félvárról vegyük az imádságot? Megengedhetjük-e magunknak azt, amikor egy ilyen korba lépett az emberiség, és ilyen csodálatos felhívásokat ad nekünk a Jóisten, hogy én a napot ne azzal kezdjem, hogy Uram, oltalmazd meg a gyerekeimet. Mint ahogy Jób imádkozott gyerekeiért. Oltalmazd meg a feleségemet, oltalmazd meg a férjemet, oltalmazd meg mindazokat, akik közel állnak hozzám. Nem tudom, hogy belegondoltatok már abba, én nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. És ez egy dráma, hogy hány ember elmegy otthonról, és nem megy haza többet. Nem megy haza többet, de hazavárják, de nem megy haza többet. Egy ilyen világban élünk. Erre a Jóisten azt mondja nekünk, ez a szerető Isten, ez a gondoskodó Isten, hogy nekem van egy tervem felétek, hogy én megoltalmazlak titeket. De ti ezt komolyan veszitek el, vagy sem? Én bennem, amikor erről a prédikációról beszélek, de már más,
bibliai gondolatoknál is megfogalmazom a testvérek előtt. Én bennem mindig egy hatalmas félelem van. Egy hatalmas félelem, ha mondjuk megengedem magamnak azt, hogy ne imádsággal kezdjem a napot. Ha esetleg az fogalmazódik meg bennem, jaj, nekem most nagyon sietnem kell. Most ezt is el kell végeznem, most azt is elfelejtettem imádkozni. Hát ez hogy lehet? Tehát hogy követhetek el ekkora felelőtlenséget? Hogy tehetek ilyet hívő ember létemre, ha mondjuk nem imádsággal kezdem a napot? Egyre inkább ott van bennem az a gondolat, hogyha az Úr tervének részét képezi, hogy csak az imádsággal elmondott gondolatokat hallgatja meg, akkor hogy tehetek ilyet? Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos ez. Odaálljál és az Isten elé, és azt mondja, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Mit jelent ez? Uram, magamat nem tudom megoltalmazni. Nem tudom megoltalmazni a családtagjaimat, gyenge vagyok ahhoz. Nem tudom megoltalmazni a gyerekeimet, az unokáimat, gyenge vagyok ehhez. Nem tudok semmit tenni nélküled ebben az életben. Uram, odaállok eléd, és bevallom a gyengeségemet. Én nem tudok magamtól, semmit nem tudok tenni. Én csak veled tudom ezt megtenni. Áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, mert nagyon gyengék, és az életbeli problémák mindig összezsugorítják feléd a bizalmamat. Szélesíts ki, Uram, hogy nehogy az őrületbe kergessen az sátán, és adj egy olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése, és Uram, oltalmazd meg minden bajtól. És én ezt tudom, akkor vagyok nyugodt, ha ezt minden nap elmondom neked. Kedves testvéreim, azért lenne nagyon fontos, hogy ez elmélyüljön bennünk ez a gondolat, mert az Isten annyira szerető lény, hogy ő azt mondja, hogy én, ha kértek, akkor kaptok. A menny összes tárháza rendelkezésetekre áll. Gondoljátok, hogy kiszolgáltatnálak benneteket, de ha ti nektek ez nem fontos, ha felelőtlenek vagytok, akkor én most mit tudok tenni értetek? Hoztam magammal egy nagyon kedves történetet. Azért szeretném ezt felolvasni nektek, mert ez a történet egy abszolút igaz történet, és nagyon hűen leírja azt, hogy mi is történik akkor, amikor egy férj mondjuk nagyon távol van az otthonától, nagyon távol van, de a felesége nem azt mondja, hát jön majd, amikor jön, hanem ő letérdel és imádkozik a férjéért. És ki tudja, hogy a férje esetleg abban a pillanatban éppen az életveszély küszöbén van, és ez az imádság menti meg az életét. Egy olyan történetet szeretnék olvasni, ezt a történetet még nem olvastam nektek, de hát ugye sokszor szoktam elmondani, főként tavaly beszéltem erről nagyon sokat, hogy Titanicon milyen dolgok történtek ott a hajón. Ez nem közvetlenül kapcsolódik, mert az asszony, aki imádkozott, nem volt ott a hajón. Arról szól, hogy egy asszony reggel felébredt, és elkezdett imádkozni. Nem volt honnan tudnia a Titanic jéghegyel való ütközéséről. Férje átugrott a hajó korlátján az Atlanti-óceán hideg vizébe, és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett, később ezt mondta. Az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem, visszafeküdtem az ágyba, és elaludtam. Abban az órában Grace ezredes ezt gondolta magában, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét, majd Atlanti óceán hideg vizébe és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett, később ezt mondta. Az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem, visszafeküdtem az ágyba és elaludtam. Abban az órában Grace ezredes ezt gondolta magában, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét, majd erős kezek a csónakba húzták. Isten válasz.

Milyen jó egy férjnek, ha tudja, hogy felesége imádkozik érte. Boldog az a férfi, akinek a felesége ismeri Istent, és imádkozik a férjéért. Boldog az az asszony, akinek a férje ismeri Istent, és imádkozik a feleségéért. Boldogok azok a gyermekek, akiknek a szülei ismerik Istent, és imádkoznak értük. A közbenjáróima mindig nagyon-nagyon biblikus. Ellen Gulbájtnak is ez volt a meggyőződése. Arra buzdította Isten gyermekét, hogy sokkal többet imádkozzanak. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom nem képes. Ha még nincs imalistát, készíts még ma egyet. Jegyezz fel az imakéréseket. Említs nevükön azokat az embereket, akiért imádkozol. Keresd Istent és kérd őt, hogy válaszoljon őszinte és hittelteli imádra. Figyeld majd meg az ő közbenlépését, és el fogsz csodálkozni azon, amit tenni fog érted. De ez csak akkor, ha én komolyan veszem az imádságot. Csak akkor, ha odaállok az Isten elé, és azt mondom, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Sokszor szoktam említeni szintén Ellen Gulbájtnak azt a gondolatát, ami a Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán szerepel, és az így szól, hogy amikor a problémáinkban mi egyetlen egy kiútat nem látunk, ott Isten ezret is tud mutatni. Gondoljatok abba bele, micsoda csodálatos gondolat, hogy mennyire beszűkül az emberi értelem egy-egy kétségbeesésben, mennyire a hitünk határai egy-egy kétségbeejtő élethelyzetben összezsugorodnak. Erre Isten azt mondja, hogy nem probléma, ha te nem látsz kiutat. Nem is a te dolgod, hogy láss kiutat. Csak mondd el nekem, és én majd megmutatom neked, ahol te egyetlen egyet nem látsz az életedben, ahol te azt gondolod, hogy nincs az életedben megoldás, semmilyen téren, hozd el hozzám a problémádat. Hozd el hozzám hittel és bizalommal és szeretettel, és megmutatom együtt, meg fogom neked mutatni, hogy nem egyet, nem tizet, nem százat, nem ötszázat, ezret, tízezret, egymilliót is tudok mutatni, mert én Isten vagyok, és te ember vagy. Mert az én gondolataim nem a te gondolataid. Mert én átlátom a te életedet, de te a sajátodat nem tudod átlátni. Csak bízzál bennem, csak gyere el én hozzám. Igen, Jábes ezt imádkozza a jó Istentől, az Uram minden bajtól óvjál meg, mert te meg tudsz óvni engem. Néhány évvel ezelőtt egy értekezleten vettem részt, és ott az egyik prédikátor testvér mond, nem tudom, kitől származik ez az idézet, de ez is sokat jelent nekem. Ez az idézet így szól, hogy Isten csak lehetetlen eseteket vállal. Tehát amire én azt mondom, hogy nincs tovább, amire én azt mondom, hogy lehetetlen, ő azt mondja, hogy nem, velem együtt lehetséges minden a hívőnek. Tehát mindig így gondoljuk a jó Istenre. És jön a negyedik, utolsó kérés, hát ez sem akármilyen. Tehát erre a kérésre szoktam megfogalmazni, hogy azok az emberek, akik igazán közel vannak a Jóistenhez, akik igazán bíznak a Jóistenbe, azok leplezetlenül, kitárulkozva oda tudnak állni Isten elé. Nincs szégyelni valójuk. Mert mondják, hogy Isten előtt nem kell szégyelni magunkat. Isten előtt pont ez a lényeg, hogy amit másnak nem merek elmondani, azt neki úgy, ahogy van, mondjam ki. És Jábes azt kéri az utolsó kérésében, Uram, bút ne lássak. Hát ezen is gondolkodtam, hogy akkor most azt kéri Jábes, hogy Uram, megpróbáltatások ne legyenek az én életemben. Ez nem egyeztethető össze egy hívő ember életében. Egy hívő ember ilyet nem kér, hogy megpróbáltatások ne legyenek, mert máshol Jézus meg pont azt mondja, hogy akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Mit jelenthet ez, hogy Uram, bút ne lássak az életemben, hogy ne legyen bú? Nyilván azt, Uram, hogyha te jóságodból, a te egyéni, én életemre vonatkozó nevelési eszközödből úgy látod, hogy az én életemben meg kell engedned egy megpróbáltatást. Mert sokszor van így, akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Nem azt mondja, hogy akiket gyűlölök, meg akiket utálok, mint szombatiskolán is be.

beszéltünk erről, hogy sokszor van, hogy végre kell hajtani egy műtét. Tehát ugye én most egyébként ezt pont tapasztaltam, hogy másodszor, tehát amikor elmentem először, én nem is értettem, hogy ezt mindegy, nem akarom elmondani, hogy egyáltalán egy fogorvos ilyet hogy csinálhatott, mindegy, másodszor elmentem természetesen egy teljesen más fogorvos, és nézte ő is, hogy ez mi, amit ott lát bent. És mondta nekem, hogy nézze, ez egy műtét. Tehát itt nincs, itt fájni fog. Itt most csontokat onnan ki kell venni, amit a kollégám volt olyan kedves, elszúrt. De azt mondja, ha nem, akkor nem fog meggyógyulni. Mondtam, doktor úr, kezdjünk bele. Jó Isten, ugyanez, hogy tudom, hogy most ez neked fájni fog, de később megköszönöd nekem. Jábes azt mondja az úrnak, uram, ha fájni fog, akkor csak arra kérlek, hogy ez ne elhordozhatatlan fájdalom legyen. Fájjon. Ha te adsz fájdalmat, az fájjon. Más ne hagyjon, azt nehezen viseljük, de ha te adsz, azt tudom, hogy abból jó fog jönni. Nagyon sokszor a szolgálatom során találkoztam olyan férfiakkal és nőkkel, nagypapákkal, nagymamákkal, minden korosztályban lévő emberrel, akik évtizedeken keresztül, vagy a korukhoz mérten éveken keresztül hordoztak egy csalódást az életükbe. Hordoztak egy lelki fájdalmat, vagy egy fizikait, és ez megkeserítette az életüket. És mondjuk, ilyen, most hadd fogalmazzam inkább a lelki fájdalmat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy engem az életben ért egy lelki fájdalom évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és még mindig hordozom, még mindig nem tudtam letenni. Ez a hétköznapokban megkeseríti az életemet. A hétköznapokban ez rátelepszik az idegrendszeremre. Van, amikor háttérbe tudom hordozni, de van, amikor előtör bennem. Reggel arra kellek, hogy előtör bennem. Ez ördögi dolog. Oda áll egy ember Isten elé, megint azt mondom, több ezer évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy bút ne lássak. Elhordozhatatlan fájdalmat ne engedj meg, Uram. Mert az elhordozhatatlan fájdalom, az tönkreteszi a bizalmamat irányodba. Az elhordozhatatlan fájdalom, az megkeseríti az emberi kapcsolataimat. Az elhordozhatatlan fájdalomban nem tudok áldás lenni, mert az elhordozhatatlan fájdalomban tüskéket fogok magamból kibocsátani, és megközelíthetetlen leszek. Ha van is, akkor az tompis, és a javamra használt fel, Uram. Olyan elgondolkodtató, olvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. versét, amikor az ott a történetben szereplő ember azt mondja, Uram, hogy köszönöm, mert áldásul lett nekem ez a nagy keserűség, amit megengedtél, de utána nincs. Ott akkor megengedted. Vagy hogyha említhetem mondjuk a 119. Zsoltárnak a 71. versét. Akkor Dávid odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így kerültem közelebb te hozzád. De ezek a fájdalmak, ezek nem egy egész életen át tartanak, hanem ott, abban a pillanatban, és ha Isten elérte a célját, akkor nincs. Ti tudjátok, hogy van-e az életetekben olyan, amit hordoztok. Mert nem mondta az Isten azt, hogy nekünk bármit hordozni kéne. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és rakjátok rám. Ne hordozd, mert az tönkretesz. Uram, bút, ne lássak ebben az életben. És amikor Jábes elmondja ezt az imádságát, ezt a négy dolgot, áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és bút ne lássak. De ekkor jön tulajdonképpen az imádságnak a koronája. Mert hogyha ez a következő mondat nem lenne a Bibliában a 10. versben, akkor azt mondanám, hogy Jábes elmondott egy imádságot, na de Isten hogyan reagált erre az imádságra? És ott van ez a csodálatos mondat, tehát Krónikák első könyve 4. fejezetének 10. versében, és megadta Isten néki, amit kért. Mondjátok el, hogy érezhette magát ez az ember? Megadta Isten néki, amit kért. Ha valaki igen így odaáll Isten elé, és bocsát a kifejezésért, nem mismásol, odaáll, és azt mondja, hogy nem tudok áldás lenni,
mert indulatos vagyok. És olyan mondatokat teszek, és olyan szavakat mondok, és azt látják rajtam, Uram, hogy szégyent hozok a te nevedre. Nem tudok áldás lenni, szenvedek emiatt, Uram. Most is tudod, hogy hallottad, hogy én mit mondtam a férjemnek, feleségemnek meggondolatlanul, vagy bárkinek, egy forgalomba mondjuk. Uram, gyakorlatilag a hitem irányodban nullával egyenlő. Ezt is szégyellem, de kimondom, neked kimondom. Tudod ezt rólam, de akarod hallani az én számból, kimondom. Egyáltalán nem szoktam imádkozni hozzá, de ugyanakkor rettegek, hogy nehogy valami baj érjen engem vagy bárkit, de sokszor az van, hogy felelőtlen vagyok családtagjaim irányába, meg magam irányába is. És egyáltalán nem szeretem a fájdalmat, Uram. Álljunk oda így, ha ez a mi életünkben, ha magatokra ismertetek, nem tudom, ha ebben magatokra ismertetek, álljunk oda a Jóisten elé. Nem másnak kell, elé. Nem azt fogja mondani, hogy szégyeljétek magatokat és menjetek innen. Hanem drága gyermekem, ha emiatt így összehullott az életed, akkor most együtt fölépítjük. Ha én azt mondtam Jábesnek, hogy megadom, amit ő kért, akkor neked is meg fogom adni. Mert hogy én nem vagyok személyválogató. Ha valaki így oda jön elém, és ilyen őszintén elmondja, amit én amúgy is tudok, mert hogy születésetek óta mindent tudok rólatok, akkor egy új dimenzióba fogtok kerülni, egy új kapcsolatot alakítunk ki egymással. Én megteszek mindent, te is megteszel mindent, és a Jábes imádság, Az egy mérföld, nekem egy mérföldkő az életembe. Tehát azért mondtam, hogy amikor én elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy ja, hát ilyen van a Bibliában. Mert nézzétek majd meg, amikor a 9. és a 10. vers befejeződik, akkor folytatódik tovább a nemzetségtáblázat. Tehát megáll, szó szerint a Biblia megáll, és azt mondja, hogy akik engem keresnek, szorgalmasan keresnek, bibliaolvasás során, azok megtalálnak. Azoknak elmondok két biblia versben, ami egy egész életre használni fog. És aztán folytatja tovább. Tehát vannak olyanok is, nemzetségtáblázat, már lapoznak tovább. De akkor ezektől a kincsektől el fognak esni. Úgyhogy kedves testvéreim, én a mai alkalommal ezt szerettem volna bemutatni számotokra, hogy mit jelent az Ószövetségben a mintaimádság. Ugye az egész, tulajdonképpen, ha most úgy fogalmazom, az egész Biblia egy imádság, de hogy lássuk, hogy vannak emberek, akik odaállnak a Jóisten elé, és ezeket az idézőjelbe egyszerű kéréseket fogalmazzák meg. De azért azt, hogy áldjál meg egy konfliktus helyzetben, szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazz meg minden bajtól, és elhordozhatatlan fájdalom ne érjen az életben. Én azt gondolom, azért ez az élet, nem? Azért ebben a négy kérésben benne van az élet. Egy hívő embernek ez a plusz, hogy egy hívő ember odaáll az ő Isten elé, és az ő Istene azt mondja, mivel ilyen őszintén elmondtad, ahogy Jábesnek segítettem, ugyanúgy fogok neked is segíteni. Amen.

Isten tiszteltünket pedig a 285-ös számú énekkel fejezzük be. Az első, második számú verszak imádság előtt énekeljük, a negyediket pedig utána.

Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy a te csodálatos tervednek a részét azt képezi, hogy a hittel elmondott őszinte imákra te mindig választ adsz. Köszönjük mennyei atyánk ugyanakkor azt a gondolatot is, amit megfogalmaztál szolgádon keresztül, hogyha nem imádkozunk és nem megyünk te hozzád, ha elhanyagoljuk az imádságnak ezt a nagyszerű ajándékát, akkor nem tudsz rajtunk segíteni. Köszönjük, hogy az egész Biblia egy imádság, és bennünket itt az utolsó időben arra tanít, hogy mennyire vegyük komolyan, és mennyire legyen példaértékű számunkra mindazoknak az embereknek az imádsága, akik ezt komolyan vették, hogy az imádság nem más, mint a lelki életünknek a lélegzetvétele. Köszönjük, hogy megismerhettük Jábes imádságát. Köszönjük, hogy megismerhettük ennek az embernek a hívő életét. Köszönjük, hogy bemutattad az íráson keresztül, hogy mit jelent őszintén odaállni te eléd, és leplezetlenül megfogalmazni ezeket a kéréseket, hogy mit jelent áldást kérni, hogy az az áldás a magatartásunkon mutatkozzék meg egy-egy olyan élethelyzetben, amit önmagunktól fogva nem tudnánk kezelni. Hogyan is kell értelmeznünk azt a gondolatot, hogy szélesíts ki a mi hitünknek a határait irányodba, hogy oltalmazd meg a hétköznapokban bennünket minden bajtól, és hogy bút ne lássunk az életben, vagyis hogy elhordozhatatlan lelki és fizikai fájdalom ne tegye tönkre az életünket. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy az életben ezekre a dolgokra is nagyon odafigyelsz az egyéni életünkben és a közösségi életünkben is, és hisszük azt, mennyei atyánk, hogy ezeket a gondolatokat te küldted most hozzánk, a te jó lelked által, ezt nagyon köszönjük neked, mennyei atyánk, és arra segíts, hogy Sátán ezt ne tudja ellopni az elménkből, hanem a hétköznapokban erre a Jábes imádságra nagyon sokat gondoljunk, és legfőképpen gyakoroljuk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, mennyei atyánk, Jézus Krisztus szent áldozatára való tekintettel. Amen.

0: Köszönöm szépen. Először is azt szeretném kérni önöktől, hogy gondolják át, hogy mit gondolnak a házasságról. Mi a házasság? Tudom, hogy azt mondták, hogy egy 60 perces előadás lesz, de én soha nem tartok előadást, hogy csak beszélek, hanem mindig jobb szeretem, hogyha a hallgatóság is aktívabb, meg gondolkodnak, mert én is azt tartom, hogyha valakinek elmesélik, hogy hogyan kell zongorázni, akkor nem nagyon tud zongorázni, hogyha látja, hogy hogyan zongoráznak, akkor se tud zongorázni. Neki is csinálni kell, hogy egy kicsit belekóstoljon, hogy milyen nehéz műfaj. Meg ugye itt vagyunk sokan, nem biztos, hogy ismerjük egymást, úgyhogy én azt kérném önöktől egy ilyen kis első perces bemelegítésképpen, hogy a társuknak ott, vagy a szomszédjuknak mondják el, hogy mit gondolnak. Persze be is lehet mutatkozni, hogy Józsi vagyok, blablabla. Bla, bla. Jó? És mondják el, hogy hogyan foglalnak össze két mondatban a házasságot. Jó, hogy nekem segítsenek. Rendben van, köszönöm szépen. Még egy ilyen önfejlesztő kérdés, hogy esetleg egy nem ismert ember ült ön mellett, akkor emlékszik-e még a nevére? Aki emlékszik, tegye fel a kezét. Jó, tehát jobban kell figyelnünk egymásra. Az lenne a kérdésem, hogy ki hallotta a szomszédjától azt, hogy a házasság az esetek többségében, a valóságban a legkeserűbb iga? Ki hallotta a szomszédjától ezt, hogy azt gondolja, hogy a házasság a valóságban a legkeserűbb iga a legtöbb esetben? A legkeserűbb iga, a legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet, a leginkább, ami tönkre teszi az életét. Volt ilyen, aki ilyet hallott?
1: Igen.
0: Nagyon kevés kész látok. Volt, aki azt hallotta, hogy a házasság az a legcsodálatosabb dolog, ami történhet velem. Kezdek elbizonytalanodni. Tehát sem nem keserű iga, sem nem a legcsodálatosabb dolog. És aki azt mondta, hogy a kettő együtt, mit ilyen javaslatot kaptam. Jó, hát kicsit el vagyok bizonytalanodni, mert összesen láttam 15 kezet, akkor nem tudom, hogy milyen más lehetőségek vannak még. Én azt gondolom, a statisztikák függvényében nem akarok én hazudni, hogy a házasságok a leggyakoribb esetben a legkeserűbb tapasztalatok. Ez igazság. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor a három házasságból kettő válással végződik. Tehát ez azt jelenti, hogy kétszer annyi házasság boldogtalan, mint ami együtt marad, és ezzel még csak azt is feltételeztem, hogy ami együtt marad, az boldog, ami szintén nem igaz. Azt gondoljuk, hogy a házasság az az eszköz, amivel egy másik ember életét a legjobban meg lehet keseríteni. Ez a konkrét valóság. Ezzel egyetértenek velem? Ki az, aki nem? És aki ezek közül azt gondolja, hogy nem és már házas, az hagyja fönn a kezét. Jó. Oké. Rendben van. Igen, ez azt jelenti, hogy összesen ketten gondolják a házasok közül, hogy nincsen igazam. De én ezt nem szubjektív elemre mondtam, tehát nem szubjektív meggyőződésből, hanem egyszerűen csak a statisztikák alapján. Sőt, a pszichológia azt tanítja, hogy a házasság terápiának gyakran az a legnagyobb célja, hogy a házasság felbontása a lehető legkevesebb fájdalommal járjon. Ez a valóság. Tehát én azért jöttem ide most, hogy ne tovább a lila ködben szálljon bármelyikünk is, hanem szeretném, hogyha közel hoznánk ezt a problémát magunkhoz. Szeretném, hogyha mindenki tudná, akár házas, akár nem, hogy akik eddig még nem voltak házasok, és előttünk éltek, aztán házasok lettek, és szenvedtek, azok ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk a házasság, vagy önök, én már házasságban élek, önök, akik a házasság előtt vannak, és szép álmokkal, szép reményekkel. Azt sem feltételezhetem, hogy mindenki mielőttünk idióta volt. Azt gondolta, hogy a házasság az, ami nagyon jó dolog lesz az életemben, és aztán háromból kettő, vagy még több boldogtalansággal végződött. Nem azért, mert nem voltak olyan okosak, mint mi. Ugye nagyon hasonlítanak ránk, gondolom, az előző nemzedékek is, meg akik most esetleg a soraink között ülnek. A nagy kérdés az, hogy akkor mi lehet a probléma? Hogyha ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, ugyanolyan intelligens emberek, ugyanolyan érzelemviláguk van, akkor miért romlik el a történet? Tehát azt akarom hangsúlyozni, hogy valamit rosszul tudunk a házasságról, vagy valamit rosszul tudunk a párválasztásról. Mi lehet ez a valami? Szerintem ez a valami, pontosan kérdezek, mi lehet ez a valami? Mit tudunk rosszul? Rossz mintát hozunk, igen. Más ötlet? Nem ismerjük elég jól önmagunkat, igen. Az idők folyamán két különböző emberré válunk, és különböző úttá válunk. Valaki még mondott valamit, de nem láttam a kezét, igen. gyerekként megyünk bele, ma már másképpen csinálnánk, igen. Irreális elvárásaink vannak a házasságból és a másiktól, igen. Láttam itt is egy kezet. Meg a nagy szerelem elmúlik, a köd elmegy, így van. Csak a saját boldogságunkat fontos, vagy megkapjuk ezt, és a másiké nem annyira. Na hát ezek nagyon emberi, nagyon értelmes válaszok. Én mondjuk akkor a szerelemtől indulnék el, jó? Mert azért az mindenkinek a fejében valami pozitív, nem? Legalábbis nem, kinek nem? Szerelem vagy formulok. Mindjárt egy tudós is ül itt velünk, és nagyon jó kérdés. Így van. Ezen nagyon jól vezet minket. Akkor az első kérdésem az lenne, mert itt azt feszegetjük, mi a szerelem? Valaki azt mondja, hogy a szerelem nem más, mint hormon. Én meg is mondom, melyik az. A feniletilamin. Amikor egy nő vagy egy férfi szerelmes, akkor a vérkeringésében a feniletilamin sűrűsége, mennyisége megnő. De senki se szaladjon a patikába venni ilyen injekciót, mert hogyha beadjuk intravénásan, akkor lehet, hogy a másik nagyon dühös lesz, vagy lehet, hogy a másik rádugrik és széttép, mert nem tudjuk, hogy milyen érzelmet vált ki, de tudjuk, hogy érzelem van mögötte, jó? Esetleg szerelem jön ki belőle, veszélyes. Jó, tehát ez az egyik megközelítés, hogy a szerelem az tulajdonképpen biológiailag, hormonológiailag meghatározott valami, nem tudunk vele mit kezdeni, az csak úgy jön, mert a hormonjaink ezt akarják. Aztán van-e más elképzelésünk a szerelemről? A szerelem az ilyen felgyorsult kommunikáció, egyből jobban érdekel a másik, nyitottabb vagyok rá, én is csillogó szemmel nézem őt, amíg szerelmesek, nem is ismerek magamra, hogy ilyen is tudok lenni. Kicsit, hogyha osztályozni akarom, akkor egyfajta ilyen érzelmi felhevült állapot, amelyben jobban működnek a szenzoraim, az érzékszerveim, és én magam is másképpen viselkedek. Így van. Van még más tipp, hogy mi lehet a szerelem? Igen? Igen, a szerelem az, amikor a másikba benézek, mint tükörbe, és valami olyasmit látok benne, amit eddig még nem láttam. Nagyon jó. De ne töltsük ezzel az időt, mert szerintem nem fontos kérdés, hogy a szerelem micsoda. Vagy fontos? Önök úgy szerelmesek, hogy először definiálják? Nem, ugye? Akármit is csinálunk vele, nem fontos, hogy hogyan definiáljuk. És ez nagyon jó, hogy erre jutottunk. Ez az első pont, hogyha szabad párválasztási tanácsot adni. Nem érdemes azon gondolkodni, hogy mi a szerelem. Lehetünk freudisták, elmondhatjuk, hogy egy ösztön szublimációja, lefordítva, egy ösztönnek az átlényegítése, szellemisítése. Különösen egy állati vágy van bennem, és mint emberre szépen becsomagolom, ezt mondja a freudizmus. Ez is lehet. Valaki más azt mondja, hogy egyszerűen csak az agy elkezd egy bizonyos kémiai anyagot termelni, és ezért változik meg a viselkedésem. Teljesen mindegy, hogy milyen okot keresek mögötte, hogy mi váltja, mi magyarázhatná a szerelmet. Egyszerűen a számunkra gyakorlati szempontból, vagy pszichológiai, lélektani szempontból az a fontos, hogy éppen szerelmesek vagyunk, vagy éppen nem vagyunk, és ezzel most mit kezdjünk. Ezzel egyetértenek? Oké. Okay. Na nézzük akkor a szerelem kérdését. Mit tudunk a szerelemről? Minden magyar tudja, hogy a szerelem milyen? Csodálatos, igen. Ez a jó tulajdonsága, így van. Mi a rossz tulajdonsága? Sötét verem, így van, ez is nagyon jó. Vakká tesz és elmúlik, csupa jót hallunk, így van. A szerelem csodálatos, sötét verem, amiben beleesünk, és vak, és elmúlik. És ez mind igaz. De akkor ez miért fontos számunkra, hogyha a szerelem vak, elmúlik, sötét verem, amellett, hogy csodálatos. Ha ez így van, akkor mire kell vigyázni a fiatal embernek, vagy a fiatal hölgynek, amikor a szerelem érzésével találkozik? Meg kell becsülni, oké? Véletlen se így, hogy örökké tart. Ne keverj össze a vágyjal, igen. Én szeretném levonni a tanulságot, hogyha segíthetek önöknek, jó? Hogyha egyetértünk azzal, hogy a szerelem vak, értsük ezzel azt, hogy nem mindig abba lesz az ember szerelmes, akiről a józan eszével azt gondolná, hogy ez egy normális párjelölt. Ugye így van? Nem mindig azzal az emberrel kapcsolatban képződik bennem szerelem, aki méltó arra. Második pont, amit itt mondanak, hogy a szerelem elmúlik. Ugye? Vagyis való igaz, hogy az a törvényszerűsége lehet, ezt majd azért majd még kitárgyaljuk, ha lesz rá időnk, hogy elmúlhat a párkapcsolatból. És általában ugye látjuk a válások számlapján, hogy elmúlik. De ezt mindenki tudja, viszont egy következtetést csak nagyon kevés ember von le. mert ez ránk nézve önfegyelmet igényelne. Azt a következtetést, hogy a szerelemre, önmagára, önmagában nem lehet párkapcsolatot, nem lehet házasságot alapozni. Tudom, hogy nagyon sok romantikus lelkületű embernek ez a mondat, hogy a szerelem nem elegendő ok arra, hogy egy másik emberhez kössem az életemet, esetleg kiábrándítólag hangzik. De ez a mondat igaz. Van, aki ezzel nem ért egyet? Azt hittem, sokkal jobb lesz az ellenállás. Rendben van. Igen? Csak mondod, hogy nem értesz egyet. Igen, jó, jó, igen, nagyon jó. Így van, hát ennek örülök, hogy az első nagy leckét akkor nagyon könnyen bevették, mert tényleg azt szerettem volna mondani, hogy önmagában szerelemre sohasem alapozzanak párkapcsolatot. De azt szoktuk, igen, így van. Hát, hogy szerelmesek, akkor hát nyilván ámor nyila eltalált, nem tudok mit tenni, most már muszáj ezzel a férfivel lenni. De az első pont tényleg ez, akármennyire is az érzelmeink akarják átvenni az irányítást, érzelmekre nem szabad alapozni semmilyen kapcsolatot sem. Például, hogyha a szülő a gyermekét érzelmi alapon nevelné, akkor annak a gyereknek eléggé sanyarú sorsa lenne, elég rosszul nevelni a szülő. Kell az érzelemnek egy értelmi kontroll. Ugyanígy van ezeknél a pozitív érzelmeknél is. De nagyon szeretném kihangsúlyozni, nem hangzott el a számból az, hogy a szerelem az rossz dolog. Azt mondtam, hogy a szerelem önmagában nem elegendő arra, hogy arra egy pár kapcsolatot alapítsak. De akkor tegyük fel a kérdést. Jó, rendben, a szerelem nem, ezt eddig is tudtuk, de akkor mi elegendő, mi alapján válasszak magamnak párt? Na, ebben segítenek nekem? Van-e valami ötletük? Igen? Hogy a hosszú távú céljaink megegyeznek-e? Igen? Hasonló módon gondolkodunk-e? Hasonló érdeklődési körünk, hobbink van-e? Jól el tudjak vele kommunikálni. Milyen apa vagy anya lenne belőle? Külső szimpátia, tetszik-e nekem? Illetve, hogy külsőleg elfogadom-e? Igen. Még valami? Mennyire tudok majd alkalmazkodni hozzá? Igen, igen, igen. Tudjak több lenni általa? Igen. Milyen a családja? Családi háttere? Így van. Okay. El tudom-e képzelni őt, mint a legjobb barátomat? Igen. Hogy viselkedik a szüleivel? 50 év múlva is tetszeni fog-e, vagy nem tudom, el tudom képzelni. Igen. Igen. A rossz tulajdonságait el tudom-e viselni? Megbecsülés, tisztelet és elfogadás kölcsönösen működik-e? Hát ez már elég hosszú lista. Elég nehéz lesz a rostán átférkőzni. De jó, nekem tetszik. Oké, tehát amikor ülünk egy teremben, és egy előadó megkérdezi, hogy na milyen szempontok szerint válasszunk partnert, vagy élettársat, vagy az életünkre egy társat, akkor elsoroljuk, hogy mit, hogy, merre. Akkor vegyük kicsit sorba rendszerességgel, jó? Kezdjük először azt, hogy a könnyebbel kezdem, bár ebbe lehet, hogy vitáink lehetnek, de a szakirodalom alapján azt tudom mondani, hogy a könnyebbel kezdem, a fiú mit figyeljen meg a lányban? Ezzel, hogy bevezettem ezt, hogy a könnyebbel kezdjünk, ezzel mindjárt mondtam egy szociokritikát, ha szabad így fogalmaznom. Ma a férfiak nehezebb esetek, mint a nők. Igen, ez egy felismerés, de ezt azért mondtam, mert kihagytam az elmondandóból, hogy a nőknek tehát még óvatosabbnak kell lenni. Sokkal hosszabb a lista arra vonatkozóan, hogy a nők mit figyeljenek, és miben legyenek óvatosak, mint a férfiak. Na nézzük akkor a férfiaknál. Először is mondok egy olyat, ami nem lesz szimpatikus a női hallgatóknak. A férfi tegye föl magának a kérdést, hogy vajon, ha összekötöm az életem ezzel a hölgyel, akkor ő az édesanyámmal való kapcsolatunkat rombolni fogja, vagy pedig építeni. Ugye milyen súlyos mondat ez? Hallották már ezt valaha? Remélem az újdonság erejével hat. Tegye föl a kérdést a férfi, hogy a partnere segíteni fog-e neki abban, hogy az édesanyját továbbra is szeresse, pontosabban kifejezhesse a szeretetét, hogy ő tisztelettudó gyermek maradhasson, és támogathassa, hogyha arról van szó. Vagy pedig éppen ellenkezőleg ez a kapcsolat arra determinálja őt, arra hajtja őt, arra nyomja őt, az anyja és a jövendőbeli között egy feszültség legyen, és e között lavírozzon. Ez egy nagyon fontos szempont, kedves férfiak. Figyeljék meg, hogy hogyan viszonyul az édesanyjukhoz valójában a szívük választottja. Természetesen, ami elhangzott, nem akarom megcáfolni, az tényleg nagyon népi és természetes bölcsesség. Meg kell figyelni azt, hogy milyen a világnézetünk. vajon miket gondolunk az élet fontos dolgairól, mit tartunk fontosnak, és merre szeretnénk közösen menni a házasságban. Itt jegyzem meg, hogy ergo nem lehet házasságot kötni egy hét ismeretség után, mert egy hét alatt nem derül ki, hogy mit gondolunk az élet nagy dolgairól, illetve nem derül ki, hogy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekbe, amiről következtetettünk arra, hogy mit gondolunk az élet nagy dolgairól. A következő, ami talán megint idegenül fog hangzani, a férfi nézze meg, hogy a nő mennyire gyakorlatias, mennyire képes arra, hogy rendbe tartsa az életét, a háztartást, vezesse az életét. Ez nagyon fontos szintén. Egyet lehet ezzel érteni, vagy már most már megy föl a pumpa, és nem... Tessék? Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert egyik férfi sem gondolja ezt, de mikor már egy év, két év házasságban él, és azt mondja a házasság terápiában, egyszerűen idegesít az, hogy szanaszét hevernek a szennyes cuccok. Nem tudom elviselni, most csak példákat mondok, nem tudom elviselni azt, hogy nekem kell főzni például. Nem azt mondom, hogy ezek aranyszabályok, csak ami a férfi számára fontos, tehát képes-e vezetni a családban a ráeső szerepet. Tudom, ezek nem szimpatikus dolgok, és nagyon-nagyon földhöz ragadt dolgok, de nagyon fontos dolgok. Nem szokták gondolni, persze. Hát persze, hogy nem. És el is válnak. Így van. Én nem azt mondom, hogy azért fognak elválni, mert a nő nem tud főzni. Én nem azt mondom, hogy azért fognak elválni, mert a nő nem tud vasalni. Vagy mert nem tudja a gyerekeket rendben tartani. Így van. De ez közrejátszik abban, hogy nem fog stimmelni. Aztán a következő ilyen dolog, hogy, és ma ez abszolút unszimpatikus egy pszichológus szájából, vajon a hölgy takarékos-e, vagy pedig még a gatyámat is elkölti. Már az udvarlás fázisában. Érdekes, hogy elkölti a nadrágodat is. Igen. Nem tudom, mert ez kinek egyénél válogatja. Szerintem a férfiak is képesek arra, hogy szórják a pénzt. Talán nem akarok állást foglalni. Elmondom a szempontokat. Jó? Igen? Értem. Hogy vajon ez igaz-e vagy nem igaz. Így van. Nézze meg a férfi, vagy a fiú, hogy fejezem ki ezt, pánikhelyzetben, problémahelyzetben, hogyan reagál a szíve választotja. Ezek alapján nagyjából összeteti azt, hogy körülbelül milyen személyiséggel áll szemben, körülbelül milyen háttérrel áll szemben. Azt csak félve mondom, de igaz, és a nőkre még jobban igaz lesz, hogy tanulmányozzák a partnerük előéletét. Tudom, hogy rettentően unszimpatikus, amikor a nő elkezdi kérdezgetni, hogy de erre hajlamosak. Milyen kapcsolataid voltak korábban, miért lett annak vége, hányszor voltál szerelmes, és a többi, és a többi. Ezeket a faggatásokat lehet nagyon kényelmetlenül is feltenni, de lehet építő jelleggel is beszélgetni. Kiadtam valamit? Igen? Ja, így tesz. Nem tudtam, mi az a Karolina út. Igen, értem. Igen, igen. Azt mondja a barátunk hallgató, hogy előbb elfogy ez az előfizetéses mobilkártya a nőknek, mint a férfiaknak. Nem szeretnék ilyen dialógusba belemenni, maradjunk a témánál. Nem tudom, hogy kihagytam-e a férfiak számára a listából valamit. Például fontos-e az a férfi számára, hogy hogy néz ki a nő? Így van, nagyon. Hogy? Ez az első? Ez az első. Miért a férfiak először mit néznek meg? A lány arcát, az egész alakját. A férfiak a nő szemét harmadikra nézik meg. Nem, harmadikra. A nők elsőre, aztán a kezet. A férfiaknál ez másképpen működik. De ezt csak úgy zárójelbe jegyeztem meg, mert nagyon fontos tudnunk azt, hogy van bennünk egy természet a nőkben is, és a férfiakban is, és a férfiaké másképpen működik, mint a nőké. Ez is fontos a párválasztás szempontjából. A férfi a testi vonatkozások felé is elmegy, amikor arról gondolkodik, hogy a kapcsolat mennyit ér, a nő számára az érzelmi összehangoltság a kapcsolat minőségét sokkal jobban befolyásolja, mint a férfi számára, legalábbis az első periódusban. Később ez másképpen működik. De szeretném még egyszer megkérdezni, hogy a férfiaknál hagytunk-e ki valamit, mert az volt a rövidebbik lista. Mennyire segít változnom? Igen. Nézd meg. Igen, majd én mondani fogom mindjárt, hogy nézd meg az anyját, vedd el a fiát, mert ez a pszichológia elég igaz. A nézd meg az anyját, vedd el a lányát nem igaz, képzeljék el. Az igaz, hogy nézd meg az anyját, vedd el a fiát, de majd ez az anyós dolog miatt történik, de ez nem annyira erős. Sokkal erősebb, hogy az anya és a fia. De ott egy nagyon jó hozzászólást hallottunk, és ezt valóban elfelejtettem. A férfi kérdezze meg magától, hogy ennek a nőnek az oldalán nemesebb személyiség leszek-e, hozzásegítek ahhoz, hogy igazából fejlődjek, és hogy jobb emberré váljak. Ezek a kérdések. Dávidra gondolsz, amikor meglátta fürödni Betszabét, és akkor elcsábult, igen. A nő volt a hibás, azt gondolom, igen. Hát a Biblia véleménye az volt, hogy Dávid volt először is a hibás. Igen, légy szíves. Tehát, hogy a férfi érzékeli, hogy rátelepszik a nő, mert meg akarja változtatni, akkor meneküljön. De ez fordított esetben halljuk, hogy az se jó, hogyha a másik telepszik rá a másikra. Igen, igen. Fontos-e a férfiaknak, hogy a nő finomérzésű művelt legyen? Szerintem van, akinek fontos, van, akinek nem fontos. Igen. Szerintem inkább fontos. Azt mondod, hogy a férfi férfinek tudja magát érezni, a nő nőnek tudja magát érezni. Próbálom lefordítani, mert az egyik férfi így érzi magát férfinak, a másik férfi úgy érzi magát férfinek, az egyik nő ezt gondolja a nőiességről, a másik nő azt gondolja a nőiességről, ami a személyiségüktől, a különbözőségüktől függ. De nagyon fontos pontot mondta, én úgy fordítanám le, hogy vajon megőrizhetem-e a személyiségemet a kapcsolatban. Lehetek-e az, aki vagyok, és fejlődhetek. És ha férfi vagyok, akkor férfi, hogyha nőies férfi, akkor nőies férfi, hogyha férfias nő, akkor férfias nő. De a lényeg az, hogy megőrizhetem-e, szabadság van-e ilyen szempontból a kapcsolatban. Menjünk akkor a következő kérdésre, hogyha megengedik, vagy még a férfiaknál maradjunk egy kicsit, valaki még hozzá akar tenni valamit, hogy a férfi mit figyeljen, vagy kérdés, hogy én másképpen gondoltam, igen. Engedi a nő, hogy a férfié maradjon a vezető szerep. Azt mondta, hogy ez is fontos szempont lehet abban, hogy tudok-e együtt élni azzal a nővel. Így van. Ez is szerintem az a kategória, amit az előbb mondtam, hogy vagyok egy személyiség, és hogy vajon én, mint személyiség, megőrizhetem-e az integritásomat abban a kapcsolatban, maradhatok-e az. Így van. Jó, hát akkor menjünk át, hogy a lányok mit figyelnek a fiúkban. Itt sokkal hosszabb lesz a lista, és szerintem elég izgalmas lesz a lista. Először is le akarnék szögezni valamit. A férfiak minden nőnek egyformán udvarolnak. Miért mondom ezt itt? Bocsánat, újra fogalmazom. Egy bizonyos férfi minden nőnek ugyanúgy udvarol. Ugyanúgy beszél. Ugyanúgy kedveskedik. Sőt, van, aki azt csinálja, hogy kedveskedik, utána elmegy egy másik helyre, ott is kedveskedik. Elmegy egy harmadik helyre, ott is kedveskedik, hiszen a párválasztás időszakában van. Vannak nemes kivételek. És az tiszteletre méltó. Azt mondtam, és nagyon jó, hogy elmondtad, azt mondtam, hogy általában. Igen, nagyon örülök, hogyha vannak kivételek, és erősítem is, hogy legyenek kivételek. De most nem a férfiakat jellemezzük, hanem szeretnénk bizonyos pszichológiai szempontokat adni a hölgyeknek, a lányoknak. Tehát olyan udvarlási szokások alakultak ki, ahol teljesen elfogadottá vált az, sőt, biztos a lányok is tudják, egymást erről beszélnek a fiatal férfiak, hogy hány nővel tartják a kapcsolatot, és kivel hol tartanak körülbelül, és osztályozzák őket. Ez nagyon messze van attól az ideától, hogy én keresem az igazit, és azzal kezdek bizalmaskodni, akiről úgy gondolom, hogy egy-két lépésem, egy-két szűrőm már átment. És különben ez a fajta viselkedésmód, ez egy nagyon veszélyes viselkedésmód mind a két félre, először a nőre. Mert akármennyire is tudja a hölgy, hogy esetleg a fiúknak ez a szokása, hogy több lánynak mondják ugyanazt, én is egy mobil cégnél dolgoztam, és tudom, hogy ugyanazt az SMS-t küldte el valaki több lánynak, és nézte, hogy milyen reakciók vannak, és akkor úgy ágazott el, hogy kinek mit mondjon tovább. De a lényeg, amit akarok mondani, az az, hogy ezzel a taktikával, akármennyire is sejtjük, hogy ez a taktika, mégis érzelmeket keltenek a férfiak a női nemben. Méghozzá, hát nem is tudom, kellemes, vagy pozitív, vagy szerelem felé hajró érzelmeket. A férfiak tudják azt, mert erre szocializálták őket, ezt tanították nekik a filmeken keresztül, a könyveken keresztül, hogy hogyan kell macsónak lenni romantikus szempontból, hogyan kell egy nőt meghódítani. És ezt próbálgatják és csinálják. Az első pont az, hogy sohasem jó ajánlólevél egy házassághoz egy nő számára, hogyha felismeri, hogy a férfi ebbe a típusba tartozik. Most persze azt gondolják, hogy na majd nálam megváltozik. Ez volt az udvarlás szakasza, nagyon profi módon tud cserkészni, udvarolni, szeretem, ahogy beszél, szeretem a hangját, szeretem a kedveskedő szavait, a tetteit, és ebben egyszerűen felülmúlhatatlan, szerelmes vagyok belé. És majd, hogyha megházasodom, ha majd hozzámegyek, akkor ez majd meg fog változni. Ezt gondolják nagyon sokan. De sajnos nem. A legtöbb esetben ez nem változik meg. Lehet, hogy egy időre ez elhalványul, de ugyanez a fajta udvarlásban megtanult viselkedésmód tovább él, tovább élhet a házasságban. Tehát önmagában az a kritérium, hogy a másik ember, a férfi képes bennem pozitív, kellemes, szerelem felé hajló érzéseket kelteni, ez önmagában nem lehet elég arra, hogy őt válasszam. Menjünk tovább. Második. Figyelje meg ugyancsak a lány, hogy a fiú hogyan beszél az édesanyjával. Hogyan viszonyul az édesanyjához. Nézd meg, és itt jön, amit mondani akartam, nézd meg a fiú és az édesanyja közötti kapcsolatot. Nézd meg az anyját, és vedd el a fiút. Hogyha egy olyan fiúval találkozol, aki amellett, hogy jó érzéseket kelt benned, vonzódást ébreszt benned, de látod, hogy az édesanyjával, a szüleivel tisztelettudó, gyengéd, odafigyel, hogy kedveskedjen neki, az édesanyjáról beszélek, akkor ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon pozitív ajánlólevél a házasság beválása szempontjából. Egyet értene? Nem muszáj, akkor is igaz. Következő. Nagyon fontos megnézni azt, amit az előbb is mondtam, hogy probléma helyzetben a fiú hogyan reagál. Néha összekeverik az emberek a férfias viselkedést a szeretetteljes viselkedéssel. Amikor valamit elszúr a nő, akkor nézd meg, hogy letorkol, leszíd, hibáztat, keresi, hogy mit csináltál rosszul, vagy nem így reagál, hanem türelmes, kedves és megbocsátó. Ha már a kapcsolat fiatal szakaszában, problémahelyzetekben a férfi úgy reagál, hogy ledorongol téged, vagy keresi, hogy ki a hibás, az egy nagyon jó előjele annak, hogy ez a házasságban sem lesz másképpen. Egyet értenek? A negyedik az az, hogy vajon a lány, a fiatal hölgy, vagy a házasság előtt állónak megengedi-e a férfi, hogy őnek is legyen saját véleménye, saját kezdeményezései, saját útjai, és valóban érzi a feleségjelölt, a férjelölt mellett, hogy ez a férfi nem zsarnokoskodik felettem. Hogy nem abban éli ki a férfias mi voltát, hogy nekem mindig másodrangúnak kell lennem. Jó? Ez is nagyon fontos. A feleségjelölt, vagy a fiatal érezze azt, hogy ő egyenrangú társa a férfinek. Rendben van? Nem kéne mondanom, de mégis elmondom, sokan gondolják azt, hogy majd én kigyógyítom őt. Ez nem működik. Például alkoholizmusból, szerencsejátékból, haverozásból, nem tudom, ami olyan fajta szenvedélykategória, ami nem annyira illik bele a házasságba, vagy ami nehézé tesz az életet. Igen, workaholic, így van, hogy túl sokat dolgozik. Nem tudom, úgy a tapasztalatom lehet. Nem akarok itten igazságnak az ura lenni, eldönteni, mi az igaz, mi nem igaz. Kevés házasságot láttam, hogy alapvetően azért váltak volna el, mert a férfinek elege volt ebben, hogy a nő állandóan csak dolgozik, dolgozik, dolgozik. De lehet, hogy van ilyen is, tehát nem vitatom. Igen, fölírtam magamnak, de elfelejtettem említeni, hogy amellett, hogy esetleg romantikus, meg ezeken a szűrőkön megfelelt, azt találjuk a szakirodalomban, hogy nagyon fontos, hogy a férfi legyen törekvő, szorgalmas, legyenek céljai. És valahogyan úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nemi sajátosság, hogy ez biztonság érzetet tud adni a női nemnek. De fontos, hogy aktívan keressük a másikban. Valóban egy link alak, hogyha így fogalmazzak, vagy úgy él egyik napról a másikra, vagy pedig valóban céljai vannak, törekvő, szorgalmas, és így tovább. És itt megint megismétlem, amit az előbb már a hölgyeknél mondtam, és itt nagyon erősen megismétlem, hogyha itt szabadon, tegyél családlátogatást. Nagyon gyanús tud az lenni, hogyha egy fiú sohasem hívja meg a lányt az otthonába, vagy a családhoz, ahol él, az édesanyjához, az édesanyja. Hogy vajon milyen rendet tart maga körül, mennyire van rendben az élete. Tessék ezt leellenőrizni. Ez nagyon fontos. Azért, mert az, hogy milyen rendet tartunk magunk körül, mennyire szervezett az életünk, ez megmutatja, hogy belül mennyire van rend. A családnak, hát én nem tudom elképzelni azt, hogy, de jókat kérdezel, úgyhogy segítesz nekem, hogy minél több információt meg tudjunk osztani, hogy azért is fontos, mert hogy nézni meg, hogy az anyjához hogy viszonyul, hogyha nem látom őket kommunikálni. Nem látom őket egy helyzetben, leülünk egy vacsorára, aztán még egyre, és akkor már harmadik-negyedik után már látszik az, hogy valójában hogyan beszélnek egymással. Amikor először elmentem a feleségem családjához, akkor minden nagyon szépen működött. Nyilván mosolyogtunk, meg kedvesek voltak, itt van egy potenciális férjelölt, de amikor eltelik néhány hét vagy hónap, és több alkalom is van már, akkor lazulnak ezek a dolgok, lazulnak a szerepek, és akkor az ember egy jobb betekintést kap abba, hogy körülbelül mire számíthat. Igen, azt kérdezed, hogy miért ne lehetne különböző családok felé az érdeklődésem, miért kell nekem csak egy család, nem tudom, hogyan értetted ezt. Én csak azt mondtam, hogy akármelyik családot választod is, az lehet éppen hettita, vagy kínai, ez ilyen szempontból a te dolgod. Én csak azt mondtam, hogy próbáld ellenőrizni, hogy ha lány vagy, hogy a fiúnak milyen a kapcsolata az édesanyjával, és milyen családi légkör van. Így van. Nagyon fontos a családi háttér. És aztán összefoglalnám az egészet egy mondatban, és ezt itt a nőknél teszem legfontosabban, hogy mit gondolsz, hogyha ezzel a férfivel összekötöd az életedet, akkor vajon a családotokból egészséges gyermekek fognak születni, és ezek a gyermekek egy jó, valószínűleg jó családi, jó nevelési légkörben tudnak majd felnevelkedni, mert ő és te hordozzátok azt a potenciált, azt a lehetőséget, hogy valóban egy boldog családot építsetek. Hogyne, így van. Hát persze, az az egyik legfontosabb, ugye a nő is tesztelje le azt, hogy a férfi engedi azt, hogy ő kibontakozon és egyre nemesebb személyiség legyen, és mondtam a férfinél, nagyon fontos, hogy úgy képzelje, hogy a nő mellette áll és támogatja őt abban, hogy fejlődjön, és egymást pedig erősítik. Így igaz, nagyon fontos. Nagyon fontos. Te is szeretnél tartós kapcsolatban élni, olyanban, amiben önmegvalósítás is van, és mind a ketten fejlődnek, természetesen. Akár férfi vagyok, akár nő vagyok, azért megyek bele, hogy mindenféleképpen boldogok legyünk, így igaz? Azt hiszem, hogy egyetértek, és azt hiszem, hogy az első listánál próbáltuk felelvíteni, hogy mik azok, amelyek biztosíthatják azt, hogy tartós kapcsolatba tudjon lépni a férfi ember is, így igaz? Köszönöm, hogy ezt mondod, mert mindig hozzáteszünk egy újabbat, amitől gazdagabbak leszünk. Tehát azt mondod, hogy ha még azt is látom, hogy harc dúl a fiú és az anya között, az édesanyja között, mert az édesanyja nem engedi őt elválni, stb., akkor legyek pszichológus és fejtsem meg, hogy mi van e mögött, és azért tehetek kivételt. Én azt gondolom, hogy nem tehetek kivételt. Azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen anya-fiú kapcsolatban él, akkor az magával hozza ezt, és hogyha már felnőtt fiúvá, tehát erről szól az egész tesztelés, az egész indikált, ezt tesz, hogy megnézik, hogy melyik, hogy, mind, merre van, hogy ne keressünk magunknak mentségeket. Latolgassunk, hogy mi az, amiben erősség ennek a férfinek, mi az, amiben gyengébb, és körülbelül milyen lesz a kapcsolatunk, de ne beszéljük be magunknak azt, hogy hát ez csak azért van, mert hiszen ilyen az édesanyja. Jó, ez fontos, igen. Igen, azt mondod, hogy hát sajnos úgy épül fel a világunk, hogy nagyon kevés egészséges személyiség van. A világ egy kórház, és akkor itt a betegek, és ezt most komolyan mondom, a betegek, a nyomorultak egymás mellett keresik, hogy valahogy azért stimmeljünk. Hát attól tartok, hogy egyet tudok érteni ezzel a diagnózissal, hogy nagyon-nagyon nehéz azt mondani valakire, hogy tökéletesen egészséges. De azért jó, hogy ezt kérdezed, mert nem szeretnék senkit sem elriasztani. Nem azt akartam ezzel a beszélgetéssel, előadással mondani, hogy nincsen esélyünk egy jó házasságra, nincsen esélyünk arra, hogy találjunk valakit, aki nekünk, aki hozzánk való, és akivel tudunk valamit együtt tenni. Azt akartam csak mondani, hogy ezekkel a kiválasztási szempontokkal csökkenthetjük annak a rizikóját, hogy olyan kapcsolatba kötjük bele magunkat, ami utána szenvedést hoz. Nincs olyan ember, aki ez mind megfelel, azt mondod így suttogva. Hogyha ilyen ember, ezek már földőjáró angyalok, akiket leírtunk, hogyha ez mindenkinek megfelelne, igen. Mindjárt reagálok rá, csak még számítógép, igen, hogy mi van vele? Ja, hogy a szenvedélye a számítógép. Persze, hát ma már nem csak az alkohol, meg a kábítószer, meg a nőzés, hanem a számítógép, meg a szerencsejáték. Persze, persze, hogy ne. De azért ide szeretném visszamondani, tényleg ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk. Ez a lista nem azért hangzott el, hogy van itt egy 12-es lista, amiből, hogyha csak a férfi 11-nek felel meg, akkor viszont látásra. Ilyen nincsen. Ez nem lehet. Ez az egész azért hangzott el, hogy itt egy pontos emberképet rajzolunk a magunk elé. És most ezzel így le is zárnám majd mindjárt. Egy, a szerelem egy szükséges jó dolog, hogyha az jelentkezik bennünk, de arra van, hogy zabolázzuk az értelmünkkel. És hogyha egy férfiről kiderül, hogy a 12-es listából 11-nek nem felel meg, akkor a szerelmünket el kell zárni. Ez egy nagyon súlyos mondat. Akkor megmondom magamnak, hogy nem találkozom ezzel az emberrel. És meg fogod figyelni, meglátod, hogy a szerelem el fog múlni. Ugyanaz, a kapcsolatot ugyanúgy lehet fejleszteni, mint hogy az ember saját magát fejleszti. Ha én izmos szeretnék lenni, akkor hetente 3-szor, 2 órát le kell mennem súlyzózni. Akármi van, ha esik, ha fúj, ha van kedvem, ha nincs kedvem. Ez ugyanazt jelenti, ha az a férfi egyszerűen kiesik a listán, pedig szerelmes vagyok belé, akkor ha esik, ha fúj, nem engedhetem meg magamnak, hogy tönkre tegyem az életemet csak azért, hogy 3 hónapig, 1 évig a szerelem érzését érezhessem. Ez egy nagyon kemény mondat. Az ember gondolkodó lény, és az érzelmek azok kísérő jelenségek. A szerelem is kísérő jelenség, és ezt mindjárt önöknek el is fogadhatom a következő féleképpen. Mit gondolnak, hogy kik között lobban szerelem a leggyakrabban? Fiatalok között, oké, okay, igen, igen, az is jó, igen. Érzékenyebb emberek között? Oké, okay, ezt is elfogadom. Akik rájátszanak erre, aha, igen. Ennél sokkal parlagjabbat kérdezek, igen. Kívánják, ez már a szerelem, igen, egymást, igen. Ha ez az, langyos, így van. Akivel együtt dolgozom, akivel egy iskolába járok, akivel együtt járok, nem tudom, valamilyen klubba, ezekbe szoktunk szerelmesek lenni, nem? Van, aki egyszer csak nekiütközött egy csodálatos nőnek a metróban, és onnantól, hogy a szerelmesek voltak, de ez a kisebbség közöttünk. Egyszer csak jött egy fiú, egy fehér lovon, arra tévedt, és ő lett az. Hajnalban az interneten. Igen, igen. De az még nem szerelem. Jó, tehát értem, mit akarok mondani, de nehogy elkeveredjünk. Azt akarom ezzel mondani, hogy ahogy a szerelem jelentkezik azért, mert együtt vagyok valakivel, mert beszélgetek vele, mert együtt dolgozunk, mert együtt tanulunk, vagy együtt tudjuk az időt valamilyen tevékenységben, ott jelentkezik a szerelem. És ahogyan tudom, hogy mi a törvénye, hogy jelentkezik, ugyanúgy tudom, hogy ha nem vagyok vele, akkor el fog múlni. Rendben? Tessék? Ez most nem rész az előadásnak, hogy hogyan kell, tehát hogy miképpen kell kezelni a nem kívánt szerelem, és erről is majd beszélgethetünk, de most egyelőre csak ezt szeretem volna elmondani, hogy az előadás elején is nem volt szimpatikus, hogy lejöttünk a föld, és az előadás vége is ez. Nagyon szeretném önöknek besújkolni, hogy a boldog házasságban reménye akkor állhat meg, hogyha józan ésszel az érzelmeinket kontrolláljuk. Másképpen nem sikerül, másképpen nem lehetséges. Mi van akkor, és egy másik felé még van egy pár percünk, hogyha az ember azt gondolja, hogy én szerelemből akarok házasodni, de nem érzek szerelmet. Ezzel is foglalkozzunk? Hát az már az, hogy a házasságot hogyan lehet fejleszteni, ezzel majd ugye a következő adásban lesz szó. De most egyébként csak ott tartunk, hogy mi van akkor, hogyha még nem vagyok házas, még a párválasztás előtt állok besújkolni, hogy a boldog házasságban reménye akkor állhat meg, hogyha józan ésszel az érzelmeinket kontrolláljuk. Másképpen nem sikerül, másképpen nem lehetséges. Mi van akkor, és egy másik felé még van egy pár percünk, hogyha az ember azt gondolja, hogy én szerelemből akarok házasodni, de nem érzek szerelmet. Ezzel is foglalkozzunk? Hát az már az, hogy a házasságot hogyan lehet fejleszteni, ezzel majd ugye a következő adásban lesz szó. De most egyébként csak ott tartunk, hogy mi van akkor, hogyha még nem vagyok házas, még a párválasztás előtt állok, és nem vagyok szerelmes típus, akkor várnom kell a szerelmet?

0: Mondod, hogy több olyat is ismersz, és általában jó házasság lett belőle, hogy barátok voltak, megértették egymást, nem voltak kimondottan szerelmesek, aztán úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket, és működött. Ezt mondod? Igen, igen, igen, köszönöm szépen, nagyon jó, igen. Más? Csak felhangosítom, hogy várni kell a szerelmet, a szerelem nélkül nem lehet házasodni, hogyha nincsen szerelem, akkor ne is házasodjunk. Köszönöm, itt mondtál volna valamit? Igen. Tehát olyan is van, hogy mások dicsérik ezt a férfit vagy nőt, és akkor egyszer csak beleszeretek, mert ott igen, igen, ilyen is van. Igen. És akkor a szellem jelentkezik. Igen. Ezt hívom úgy, hogy a Titanic effektus, de jó, igen. Tehát, hogy nem azzal éljük le az életünket, akiben a legszerelmesebbek voltunk. Igen, igen, nagyon jó hozzászólás. Szerettél volna valamit? Vagy? Nem, igen, jó. Igen. Tehát érdemes megvárni, hogy szerelmes legyek, mert az később még arra építhetek. A szünet után tartunk egy vitát, aki majd marad. Ha maradsz a szünet után, akkor érdemes lesz ezzel. Itt valakinek a kezét láttam, igen. Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogy valaki nem szerelmes típus. Lehet, hogy valaki nem ilyen lángralobbanó, de mégis érezheti azt, hogy ő a legcsodálatosabb, és ő hozzá vonzódik, és ővel akarja összekötni az életét. És ez nem feltétlenül szükséges a lángoló szerelem érzete. Kicsit lefordítom röviden, ezt akartad mondani? Igen, parancsolj. Tehát van szerelmi kapcsolat, meg van érdekkapcsolat, ezt mondod, és ez a különbség. Hogyha olyan típusúak vagyunk, akkor lángolunk, és akkor szerelmi kapcsolat van. Ha pedig nem olyan típusúak, akkor pedig bizonyos érdekek mentén áll össze a kapcsolat. Jó. Még mindig akarnak hozzátenni. Igen, mert... Igen. Megpróbálom visszamondani, hogy... Nem akkor élünk célba, amikor megtaláljuk a tökéletes embert, hanem akkor élhetünk célba, amikor elkezdjük megtanulni tökéletesnek látni azt, aki nem tökéletes. Igen, igen, igen. Kedves Józsi, ez nem úgy működik, hogy várom, és akkor szerelmes ezek, és akkor egyszer csak hopp, hanem az csak úgy jön, és akkor vagy megérint, vagy nem érint meg. Igen, igen, igen, elfogadom. Jó? Aztán én is szeretnék mondani valamit, igen? Igen. Ezt is mutatja ezt, hogy az csak úgy jön, nem tudatosan döntök, hanem így igaz. Jó, hát akkor megint szerintem nem mondok titkot, de annak szánom, de hát mindenki tudja, hogy csak kicsit jobban belegondol. Valójában mi nem a szerelmet keressük. Valójában mi valakit keresünk, akivel összetudjuk kötni az életünket. Ez az igazi vágyod bennünk. Nagyon sok pszichológus nagyon sokféleképpen megfogalmazta, de hát a Bibliában is, hogyha márról volt szó, hogy ugye teremtek neki illő társat, hogy mi társas lények vagyunk, és egy társas szükségletünk van, aminek a betöltésre keressük a megfelelő, az ideális partnert. Most, és itt jön a szerelem viszonya, hogyha ezt a keresést okosan csináljuk, tehát, hogy nem is tudom, keresgélünk, nyitottak vagyunk, beszélgetünk, nézegetünk, akkor eközben, ha okos vagyok, és valaki már az elejátom, hogy ővele, ez rossz társaság, nem megyek, és más felé keresem, szabályozom, hogy mit, hogy teszek, akkor nagy esélyem van arra, hogy ez a fatális, nem általam befolyásolható szerelem egy olyan partnerrel kapcsolatban fog jelentkezni, aki a szűrőimen megfelel. Bonyolultan mondom ezt? Az zavar meg bennünket, az a becsapás, hogy az emberek azt mondják, a szerelmet keressük. De ez nem igaz. Mert lehet, hogy szerelmes leszel, és két hét múlva látod, hogy hát ez nem is jó, hát most hogy tudtam belezugni ebbe a szerencsétlenbe? Hát nem igaz, hogy egy ilyen ember, és hogy csak ideges vagyok tőle, nem lehet rá számítani, megbeszéljük, hogy jöjjön, nincs itt, nincs egy normális ígéretet, be tudna tartani, nem lehet vele egy jót beszélgetni, állandóan csak ez, vagy mind a két nemre igaz lehet. Értik, ugye? Tehát mi nem a szerelmet keressük, hanem mi a beteljesítő társkapcsolatot keressük. És az embereknek, a gyermekeknek, a fiataloknak, a felnőtteknek azt nem tanítják meg, hogy ilyen társat találni milyen metódussal lehet, hanem állandóan a szerelemről beszélnek, a filmek is erről szólnak, hogy egyszer csak egymásra néztek és halálosan egymásba szerettek. Mi volt a címe? Elfújta a szél? Na, az Elfújta a szél egy pszichológiailag tökéletes film. Bemutatja, mi van akkor, hogyha a szerelem van az első helyen. Akkor a film végén mit mond a férfi? Hát nem érted? Egyszerűen már nem érdekel. És elmegy. Valami ilyesmit mond, ugye?
1: Igen.
0: De ez nagyon jó. Jegyezzük meg, amit ma érdekesek, próbáltunk átbeszélni. A szerelem az egy csodálatos dolog lehet, hogyha az értelem szabályozása alatt áll, és vannak mind a férfiaknak, mind a nőknek szempontok, amelyek

alapján nagyszerűen lehet előre megjósolni, hogy mennyire lesz sikeres egy kapcsolat, mennyire nem. Nem tudtunk foglalkozni azzal a kérdéssel, és majd ezt a vitán vagy a beszélgetésen foglalkozzunk, ami szerintem minden fiatalt érdekel, hogy pszichológiai szempontból a házasság előtti szexuális próba. Vajon ki kell-e próbálnom, hogy összeillünk-e az ágyban, vagy nem? Mennyire fontos kérdés a házasság előtt. Aki tehát az érdekel, vagy idejük van, vagy idejük van, akkor a 15 perces szünet után ezzel is folytatjuk.

Johann Wolfgang Goethe, Vagyon, Szabó Lőrinc fordítása. Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon, a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja. Goethe ebben a rövid hadsoros versében arról ad számot, hogy mi is a legnagyobb vagyon. Az emberek sokszor, ha vagyonukra gondolnak, pénzükre gondolnak, ingatlanokra, ingóságokra gondolnak, talán a jó hírükre, hogy emberek mit mondanak róluk. Nagyon ritkán történik meg az, hogy az ember így gondol a vagyonára, ahogy a német költő. Mert mi is az ember legnagyobb vagyona? Két dolgot nevez meg. A gondolat és a percben megvalósuló élet. Nézzük sorjában. Miért a legnagyobb vagyonunk, miért a legnagyobb kincsünk a gondolat? Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva. Azért legnagyobb kincsünk a gondolat, mert szabad. A legnagyobb szabadság a gondolkodásunkban van. A szavaink már megkötözöttebbek, a cselekedeteink pedig szinte sokszor gúzsba kötöttek. Nem mondhatunk, és még kevésbé cselekedhetünk olyat, amit akarnánk. A szabadság csak ott van, ahol a belső világunkban visszaemlékezem, összehasonlítok, előrefutok, engedek teret a fantáziának, a kitalálásnak, a tapasztalatokat is számba veszem. Micsoda csodálatos világ a belső világ, micsoda gazdag világ a gondolatok világa, már akinek vannak gondolatai, akinek jó a gondolkodása, és aki nem rest végig gondolni se dolgokat. Ezért mondta bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. Ki miként gondolkodik, olyan ember lesz. Valóban a legbelsőbb gazdagság az ember belső emberének, hogy Pál apostol mondja, a belső emberének a gazdagságol ott van a lelkiismeret, ebben is nagyon sok rész a gondolkodásé, ott van az értelem, ami meg kifejezetten a gondolkodó rész, és ott van az akarat, ami persze csak akkor igaz, ha a lelkiismeret és a gondolkodás az értelem vezeti. Tehát az ember belső része egy állandóan gondolkodó, emlékező, számotvető, tervező belső világ, ez az óriási vagyon. És a másik. A gondolkodás mellett a másik nagy vagyon. Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyeség, fenékig üríteni hagyja. Goethe lehet mondani, hogy örömpárti, sőt gyönyörpárti életet folytatott. De úgy gondolom, minden ember így van ezzel valahogy, hogy ha élünk, akkor szeressünk élni, ha élünk, akkor örüljünk, de legyen minek örülni, ha élünk, akkor boldogok legyünk, de legyen mire a boldogságot alapítani. Tehát tágabb értelemben is igaz ez, hogyha élünk, akkor szeressünk érni, akkor legyünk boldogok, és ne csak úgy általában, ne csak néhány nevezetes ünnepnapon, hanem az életünk minden percében. Ezért nevezi meg a gondolat után a pillanatot, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja. És itt mennyi minden örömteli dologra gondolhatunk. Egyszerűen az, hogy fölkelhetünk reggel, hogy levegőt vehetünk, hogy ehetünk, ihatunk. Salamon király azt mondja, hogy még ez is az Isten ajándéka, mert eljönnek az olyan nem szeretem esztendők, amikor már az ember nem tud olyan örömmel enni, inni, vagy egyáltalán nem is tud annyit enni, inni. Aztán emberek barátsága, szerelem, házasság, gyermeknevelés, emberekhez való kapcsolat, segíteni akarás, munka, fáradozás, áldozatvállalás, mind-mind a pillanat gyönyöréhez tartozik. Ezért nagyszerű vers, mert
arra hívja fel a figyelmünket, amire nem szoktunk gondolni. Arra tanít, amit általában el szoktunk felejteni. Nem a pénz, nem a vagyontárgy, és nem is a jó hír gazdagít meg, hanem a gondolat és az értékes pillanatok. Ezért nagy vers ez a kis vers, Johann Wolfgang Goethe Eigentum című verse, mely Szabó Lőrinc fordításában így hangzik: tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai alkalommal is, a fiatalokat, gyerekeket. A gyerekeknek szeretnék egy igét felolvasni. János evangélium a 17. fejezetének a 15. verse így hangzik: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Próbáljuk együtt elmondani, kicsikkel, meg kicsit nagyobbakkal. Nem azt kérem, mondja Jézus az atyának, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ugye Jézus azért imádkozott, hogy mi ebben a világban legyünk, és nem akart bennünket kivenni ebből a világból. Ez a világ egy barátságos világ, gyerekek. Igen vagy nem? Mindenki aranyos, kedves, szeretetteljes. Ilyen a világ? Nem, ugye? Mondjuk, ha ti az óvodában vagy az iskolában vagytok, ott minden gyerek aranyos és kedves? Minden gyerek szereti a másikat, mindig jót tesz vele, így van? Hát azt kell mondanunk, hogy nem, ugye? De nem így van, sajnos nem egy olyan világban vagyunk, és a Jóisten mégsem akar bennünket innen kivenni. Hát milyen jó lenne, ha mennyben lakhatnánk már, ugye? Reméljük, nem sokára ott leszünk, de hát miért nem vesz ki bennünket a világból? Miért hagyja, hogy itt szenvedjünk? Ez nem csak a gyerekeknek a kérdése, hanem nyilván a nagyobbaknak is. Ehelyett megtanít bennünket ebben az ellenséges világban élni, megőriz bennünket, vagy megerősít bennünket. Gyerekek, van egy olyan állat, ami abban a közegben képes élni, ahol elvileg ő nem tudna élni. Ugye a pók az vízi vagy szárazföldi állat, ki tudja? Vízi vagy szárazföldi állat a pók. Van, aki azt mondja, hogy mind a kettő. Hát alapvetően azért, főleg a szárazon van ugye a pók, ott szövi a hálóját, és hát nem arra alakították ki, mint a halakat például, amiknek kopoltyújuk van, hogy átszűrjék a vízben lévő oxigént magukon, és abból nyerjenek levegőt. Hát van egy pók, amit búvárpóknak hívnak, vagy vízipók, ugye? Ki látta a Vízipók című mesét? A nagyobbak is, kisebbek is. Hát a vízipók egy különleges élőlény, mert ő azzal a levegővel is úgy lélegzik, mint ahogy mi, és mégis a víz alatt él. De hogyan él a víz alatt? Mindig följön a víz felszínére, és vesz levegőt? Annyit, hogy elférjenek tüdejébe? Hát az kevés lenne, ugye? Hanem, ha emlékeztek a mesére is, ott a potrohán vannak ilyen szőröcskék, és abba egy buborékszerű légzsákba gyűjti a levegőt, és ez a levegő akár órákig, hosszú órákig is életben tartja őt. És ez nem másról szól, mint hogy csak úgy tudunk ebben a gonosz világban megmaradni, csak úgy tud bennünket a Jóisten megőrizni ebben a világban, hogyha mi mindig a mennyei lélegzettel, mennyei levegővel táplálkozunk. És gyerekek, mi a hívő embereknek, akár kisgyerek, akár felnőtt, mi a hívő embereknek a lélegzetvétele? Ahogy a vízipók fölmegy, és vesz nem csak a tüdejébe, hanem a kis légzsákjába is levegőt, nekünk ez micsoda? Hogyan tudjuk ezt megtenni? A gyerekeket kérdezem úgy alapvetően, de majd ha nem tudják, akkor a felnőtteket is. Tehát mi a lélegzetvétele azoknak, akik a Jóistentől akarnak védelmet nyerni? Igen. Nem tudom, ki mondta, de jól mondta. Az imádság, bizony. Tehát amikor imádkozunk, akkor nem csak mi beszélünk a Jóistenhez, hanem ha őszinték vagyunk, szépen ő formál bennünket, átalakít bennünket. Megértjük azt, ami neki jó, ami neki fontos.
betöltekezünk ezzel a lelkülettel is, és a gonoszság az nem tud bennünket megfojtani, mint ahogy levegő nélkül a víz alatt megfulladnánk, ugyanúgy meg lehet fulladni ennek a világnak a gonoszságától is, hogyha nem lélegzünk. Ugye az istentiszteletek is erre valóak. Mert sok gyerek kérdezi, hogy hát miért kell istentiszteletre járni? Hát ez is egy lélegzetvétel. Ilyenkor megértjük, befogadjuk, átitatódunk a mennyei levegővel, és ez alkalmassá tesz arra, hogy újra és újra éljünk. És ugye nem kell megkérdeznem azt, hogyha valaki fuldoklik, akkor nem halogatja a lélegzetvételt, ugye? Nem mondja azt, hogy jó, van, hát még ráérek, hát még kihagyok még egy hetet, aztán majd jövök legközelebb, igaz? Mert megfullad. A lélegzetvételnél nem gondolkodik senki ezen, hogy jönni kell, vagy nem kell jönni. Hát így van a mennyei levegővel is. Tehát ahhoz, hogy megőrizzen bennünket a Jóisten, ahhoz, hogy Jézus imádságát ránk vonatkozóan is be tudja teljesíteni, ahhoz nekünk is keresnünk kell őt, és imádkoznunk kell. Ugyanúgy, mint ahogy a vízipók is feljön időnként, és nem felejt el feljönni, levegőt venni, hát ugyanúgy nekünk is kell lélegzetet venni. És amit sokszor elmondok, de itt is szeretném elmondani, hogy imádkozni pedig mindenki tud. Ha olvasni még esetleg nem tudtok, mert picik vagytok, de imádkozni mindenki tud. Ennél egyszerűbb módját a Jóisten a vele való kapcsolattartásnak nem tudott volna keresni. Őszinteség, tisztelet kell hozzá, egyszerű szavakkal, saját szavainkkal el kell mondani a hálánkat, az örömünket és a kéréseinket a Jóistennek. Tehát ezek nem nehéz dolgok egyáltalán. És erről fogunk a felnőttekkel is beszélni. Ézsaiás könyve 42. fejezetét szeretném, ha föllapoznánk. 694. oldal az én Károlyi Bibliámban. Ézsaiás könyve 42. fejezete. Mert ugye valamilyen szinten nem könnyű ebben a világban megmaradni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha kiragadna bennünket innen az Isten, minden próbánk megszűnne, minden gondunk megszűnne, jaj, de jó lenne. És mégsem ezt teszi. És bizony, sokszor, ahogy majd látni fogjuk, a nehezebb út az, ami az Isten útja, akár az emberi kapcsolatainkban is. Nézzük meg, hogy ez az Ézsaiás 42. fejezete, első három verse miről szól. Így olvasom tehát. Jézusról szólnak ezek az igék. Íme az én szolgám, akit gyámolítok. Az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Ez egy gyönyörű ige, arról szól, hogy Jézus hogyan közeledett az emberekhez. Az emberekhez, akik nem kedvesek többnyire, és nem vonzóak, és alapvetően mindegyikük önző, és mégis ugye azt mondja az atya a fiúról, hogy az ő választottja, akit ő gyámolít, vagy erősít, akit szíve kedvel, ő törvényt beszél a népeknek. Nem a vallásos embereknek csupán, a tömegeknek, a pogányoknak, törvényt beszél, és ezt úgy teszi, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja a szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Mit jelent ez a kép? Ki tudná megmondani? Itt szeretném, ha hangosan válaszolna valaki. Mit jelent, hogy, és kire vonatkozik, hogy megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki? Hát Jézus teszi, igen, de mit jelent? Ki a megtörött nád? Így van. Tehát a megrendült ember és a pislogó gyertyabél is ugyanaz. Ugye? Amikor éppen el akar aludni egy gyertya, akkor nem mindegy, hogy hogy nyúlunk hozzá. Mert lehet, hogy már a kezünk szelétől is kialszik, ugye? Ugyanúgy a megrepett nád. Elég neki egy rossz érintés, és eltört, és azt már nem lehet visszafordítani.
ő már onnantól kezdve megtört lesz. Sok ilyen ember él közöttünk a világban, aki még éppen hogy pislákol, akiben még az a lelkileg életnek nevezhető élet éppen hogy pislákol. Sok olyan ember van, aki megtört, akit az élet megtört, aki már nem bírja a próbákat, aki már igazából nem reménykedik abban, hogy rajta a Jóisten tud segíteni. Sok ilyen ember van, aki ott van a szakadék szélén. Ugye mi a magunk szóhasználatával így fejezzük ki, de ugyanez a kép. Sok ilyen ember van. Ilyen emberek hemzsegnek körülöttünk. Rengeteg ilyen ember van. Milyen nagy művészet úgy segíteni nekik, hogy az valódi megerősítés legyen, hogy megismerhessék az Isten törvényét, de az ne egy ellenhatást keltsen. Mert hányszor van, hogy az Isten törvényéről beszélünk, és emberek megijednek tőle. Olyan követelményeket állítunk eléjük, amikről azt hiszik, hogy ez túl magas számukra. És azt mondják, hogy ez nem segítség. Pedig valahol az Isten törvénye a segítség, na de ki tudja ezt úgy képviselni, hogy meg is értse az a másik, hogy ez a segítség számára. Ki tudja ezt úgy képviselni, hogy ez megerősítse a megrepett nádat. Van itt egy érdekes kifejezés, itt a 42. fejezet 3. versének az utolsó gondolata. A törvényt igazság igazán jelenti meg. Helyesbített vagy pontosított fordításban így lehetne visszaadni, hogy a törvényt igazságban hatályba lépteti. Ez a Bibliában, ez a héber kifejezés, a jelenti meg, az egy jogi kifejezés, amikor egy törvény működni kezd. Ugye sok olyan törvény van, amit nem léptetnek hatályba. Vagy ha hatályba léptetnek, akkor igazából senki nem veszik komolyan, nem tartja be. Jézus pedig a törvénynek életet ad. Ha megnézzük ugyanebben a fejezetben a 21. verset, azt olvashatjuk, hogy az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Vonzóvá teszi, és azt mondja, hogy ezzel lehet élni. Ez egy gyógyszer, ez egy segítség. Hány ember van, aki ha tudná, hogy az Isten mit tudna adni neki, akkor kapna azon az alkalmon, hogy eljön ide, hogy olvassa a Bibliát, hogy keresse. Igaz? Mennyi megtévesztett ember van, aki teljesen téves utakon keresi a megoldást, és az Istennek itt a szabadítása, és a mi kezünkben van a lehetőség, hogy ezt a szabadítást emberekkel megismertethessük. De ki tudja jól megismertetni az emberekkel? Ez a nagy kérdés, és a mai alkalommal erről gondolkodnánk közösen, megnéznénk, hogy Jézus életében hogyan valósult meg, hogy a törvényt igazán jelenti meg, és nem töri meg a megrepett nádat. Nézzünk meg egy igerészt Máté evangélium 9. fejezetében. Ez a 12. oldal az Új Szövetségben. Aki tud, egy ilyen jelzetet tehet a 42. fejezethez, mert ide vissza-vissza fogunk azért térni, ez az alapigénk, az Ézsaiás 42. De Máté evangélium 9. fejezetének a 9. versétől olvasnék egy rövid részt, nagyon jól ismerjük, nem egy könnyű ige szakasz mégsem. Azért nem könnyű, mert ha mi próbálnánk meg Jézust követni, akkor rájönnénk, hogy ez mennyire nehéz ige szakasz. Hiszen ott derül ki, hogy egy igét mennyire értünk, amennyire élni tudjuk. Ugye nem gyönyörködni kell csupán az igében, hanem követni Jézust. Hát nagy kérdés az, hogy mi tudjuk-e követni Jézust. Olvasom az igét. Máté 9. fejezet 9. vers. És mikor Jézus onnan tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta néki, kövess engem. És az felkelve követte őt. És lett, amikor ő letelepedett a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És ezt látva a farizeusok mondták az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ez az ige szakasz. Jézus
Hívta Mátét, Máté követte. Mátét valószínűleg a Jóisten már felkészítette arra, hogy elfogadja ezt az hívást. Na de a többi bűnös? Azt olvassuk, hogy sok vámszedő, ugye ezek valóban az Isten előtt is bűnösök voltak, olyan emberek voltak, akik az akkori elnyomó hatalomnak a kiszolgálói voltak, és nem csupán a vámot szedték be, hanem a saját javukra kizsigerelték, uzsoráskodtak a népen, tehát joggal nem szerették őket. Sok ilyen ember ült le Jézussal együtt. És ezekkel az emberekkel Jézus közösséget vállalt. A farizeusok, akiknek a neve azt jelenti, hogy érinthetetlen, akik bizony nagyon nem szerették, hogyha bűnösökkel találkoznak, mert megfertőzi őket lelkileg, ezek nem tudták elhordozni, hogy Jézus ilyen emberekkel kapcsolatba kerül. De hát nem is könnyű ilyen emberekkel kapcsolatba kerülni. Fordítsuk le, ugye ma nem a vámszedők ezek a bűnösök, fordítsuk le a mi világunkra, a mi nyelvezetünkre, hogyan lehetne elolvasni ezt az ige szakaszt, kikhez ment oda Jézus. Hát paráznák azok ma is vannak, ugye? Mondjuk prostituáltak. Nem egy könnyű világ. Vámszedők helyett. Mondjuk lement a kocsmába. Azért kemény dolog. Nem tudom, hogy melyikünk menne le a kocsmába, amikor már egy alkoholbeteget megszabadított, lemenni az összes többi alkoholbeteghez, hogy beszélgessünk az evangéliumról, meg a törvényről. Hát ez azért nem egy sikertörténet a mi esetünkben, igaz? Hát úgy lennénk vele, hogy teljesen esélytelen. Mit keresünk mi ott? Hát azok az emberek úgyis reménytelen esetek, igaz? Így gondolkodunk róluk, pedig Jézus nem így gondolkodik róluk. És Jézus lement olyan emberekhez, akik érdekes módon valami miatt fogékonnyá váltak az ő szavaira. Valami miatt nyitottá váltak. És ugye az ő hívására, és örömmel vették az ő jelenlétét. Mi az, ami különbség köztünk, meg Jézus között? Mi miatt vált Jézus vonzóvá a bűnös embereknek, és mi miatt nem válunk mi vonzóvá a bűnös embereknek? Mi a különbség? Ugye nagyon sokszor mi úgy képzeljük a törvény megjelentését, hogy oda megyünk emberekhez, és jól ledorongoljuk őket. Emberek, ez csúnya dolog, amit csináltok. Én megmondom nektek őszintén, hogy volt ilyen naív állapotom, még pár évvel ezelőtt kezdtünk dolgozni az alaegerszegi börtönbe, és én meg is tettem ilyeneket, hogy emberek, így nem szabad élni, bűnösök vagytok. Szerintetek mit reagáltak? Hogyan reagáltak? Hát nem az a reakció, amit mi úgy elvárnánk, vagy szeretnénk, kinevettek. Ez nem bűn, amit ők elkövettek. Hát egy kis mágtermesztés itt a kertben. Hát most ez miért bűn? Kicsit eladták kábítószernek, de hát az ő olvasatában az nem bűn. Az egyáltalán nem bűn, amit én bűnnek tartok. Nem ez az, ami hat. Azt mondják, hogy ez szubjektív. Te így gondolod, én úgy. Nem hat. Vagy itt, ha a börtönben azt tettem volna, hogy káprázatos előadást tartok, és fitoktatom a műveltségemet. Hatott volna ezekre az emberekre? Hat a bűnösökre? Nézzétek meg, hogy az a fajta intellektuális előadás, amiket így tartunk, meg ahogy meg tudunk nyilatkozni, az elér embereket, de csak egy szűk rétegét az embereknek, igaz? És rengeteg ember van ezen kívül. Rengeteg ember, akiket a Jóisten keres, akikhez a Jóisten bennünket szeretne küldeni, akik fontosak számára, mert nála nincs ilyen kategória, hogy bűnös, meg nem bűnös, mindegyikünk bűnös. Tehát valószínűleg, hogy Jézus nem mondott hatalmas dolgokat, amitől mindenki elámult, hogy hát ez egy okos ember. Ugye nem az eszével próbálta meg őket megnyerni. De nem is kezdeti a nagy általánosságokat mondani, hogy emberek, hát igen, nehéz a helyzetetek. Miért nem? Mert az emberek azt mondják, jó, tudom, de hát ettől most te nem segítettél nekem. Valami olyat kell mondani, ami valódi támogatás annak az embernek, amikor ő fölfogja és megérti azt, hogy itt van valaki, aki együtt érez velem, aki mellettem áll.
És ugye nem szabad ott a másik végletbe se esni, meg nem szabad nekünk se, hogy azt mondani, hogy ó, hát nagyon megértelek a te helyzeted, ez egy különleges helyzet, igazából te nem is vagy bűnös, nyugodtan folytasd ezt az életvitelt, amit eddig űztél. Ugye ez sem megoldás. Nagyon nem könnyű a törvényt is megjelenteni, még igazából az Istennek a jóságát is bemutatni. Ugye Jézusról ezt olvassuk, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nézzük meg, hogy a farizeusok mennyire elmentek Jézus mellett, és gyakorlatilag ők is ismerték ezt az ige szakaszt. Nagyon ismerték a farizeusok, nagyon jól tudták a Bibliát kívülről. Ézsaiás 42-t is ismerték. De mégis, amikor ugye azt olvastuk, hogy a törvényt igazán jelenti meg, így olvastuk az Ézsaiás 42-ben, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek, tehát a pogányoknak, akkor szinte ugyanezekkel a szavakkal egészen ellentétes értelmű kijelentést tettek a farizeusok, de ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ők is gondolkodtak a népekről, de lenézték őket, elutasították őket. Jézus pedig, ahogy látszik, képes volt megnyerni az embereket. Egyébként példabeszédek könyvében is csak egy igét szeretnék idézni a 24. fejezetben, hogy nem rázhatjuk le magunkról így, ahogy én ezt nagyon sokszor hallom egyébként gyülekezeti körben, nem rázhatjuk le magunkról a felelősséget, hogy az emberek olyan kemények. Ma az emberek érdektelenek a Biblia iránt. Nem igaz. Nem igaz. Mert az embereknek szükségletük van. Az emberek szenvednek, keresik a megoldást, csak nem tudják, hogy az Istennél van a megoldás. Így olvasom a példabeszédek 24. fejezetében a nagyon határozott felszólítást mindegyikünknek. Azt mondja, szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Ha azt mondanád, íme nem tudtuk ezt. Nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja, és kinek az ő cselekedetei szerint megfizet. Tehát azt mondja, hogy nem mondhatod azt, hogy neked vannak túl bűnösök, akikhez te nem tudsz eljutni. Vannak olyan emberek, akik a te hatáskörödön kívül vannak. Azt mondja, ezek megöletésre tántorgó emberek, nem tudnak az Isten ítéletéről. És nem véletlen, hogy te most megismerted a Bibliát, és nem véletlen, hogy te hallottál az Isten kegyelméről, azért hallottál. Nem azért, hogy te megmentsd a lelkedet, hanem hogy, ahogy itt olvastuk, hogy megszabadítsd azokat, akik a halálra vitetnek. Ez egy felelősség. Ez egy nagyon komoly felelősség. És visszatérve ide, van a Szentírásban egy klasszikus példája annak, hogy egy olyan embert hogyan lehet megmenteni, és hogyan lehet egy olyan emberrel beszélgetni, aki egyrészt érdektelen is, másrészt bűnös is, harmadrészt határozottan elutasító is. János evangélium a 4. fejezetében olvasható a samáriai asszonnyal való beszélgetés. Itt, mint egy a Biblia modellezi ezt, amit itt Ézsaiás könyve 42. fejezetében olvastunk, hogy mit jelent a megrepett nádat nem eltörni. Meg ugye olvastuk ezt is Ézsaiás 42. fejezetében, hogy lelkemet adtam ő belé. Ez Szentlélek nélkül nem létezik. Ugye erről szólt a ma délelőtti szombatiskola is, hogy az ember alkalmatlan arra, hogy másokért munkálkodjon, viszont a Szentlélekkel folyamatosan együttműködve alkalmassá válik arra, hogy meg tudjon szólítani reménytelen eseteket, reménytelennek mondott eseteket. Ugye, csak így bátorításképpen mondom, hogy nem nekünk kell alapvetően megszólítani embereket. Sokszor félnek attól mások, hogy te ugye nem hittérítő vagy. Én erre a legnagyobb nyugalommal mindig azt mondom, hogy én nem vagyok hittérítő. Mert ha én akarnék valakit megváltoztatni, hát én arra képtelen vagyok. Az Isten lelke az, aki sokkal régebb óta, sokkal alaposabban, sokkal mélyrehatóbban munkálkodik a másik emberért. Én, mint egy munkatársa vagyok a mennyei lényeknek egy-egy ember megmentésében. Olvasom tehát János evangélium a 4. fejezetének 3. versétől az igét, Jézusról írja az ige.
Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába, Samárián kellett pedig átmennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Ez ugye déli 12. Jött egy samáriai asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondta néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-e te, a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is? Felelt Jézus, és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta néki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta néki Jézus, menj, és hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljön, megjelennékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Csak idáig olvasom ezt a részt. Jézus oda megy ehhez a kúthoz, a tanítványok elmentek ételt szerezni, déli 12 óra van, Jézus valóban szomjas, valóban elfáradt, és jön egy asszony. Ahelyett, hogy Jézus felajánlana a segítséget, ő kér segítséget. Ugye, talán ezt többször hallottuk, akik ismerik ezt a történetet, hogy hát ez milyen szép dolog és milyen bölcs dolog, hogy kérni kell segítséget a másiktól, mert a bizalmunkat fejezzük ki. És ez tényleg így van, csak Jézusnál ez nem egy technika. Mert sokszor mi az emberekhez úgy közeledünk, ismerünk technikákat, hogyan kell egy embert megszólítani. Mosolyogni kell, érdeklődni kell a hogy léte felől, csak az emberek tökéletesen megérzik, hogy mi sugárzik belőlünk. Hogy gyakorlatilag ők a mi evangelizációnak az eszközei, és az nyugtat meg bennünket, hogy mi beszélhetünk a Jóistenről, és ehhez keresünk alanyokat, és megpróbáljuk őt becserkészni, bár bocsánat, ilyen csúnyán fogalmazok, de ez egy csúnya dolog. Technikákat alkalmazunk emberek manipulálására. Jézus nem ezt tette. És a kettő az nagyon hasonlít egymásra, de mégis ég és föld. Jézus ugyanis nem azért kért ettől az asszonytól, mert ő ezt tudta, hogy ezt így kell csinálni, hanem azért kért, mert ő egyenrangúnak tekintette magát azzal a másikkal. Függetlenül attól, hogy ő férfi volt, hogy ő zsidó volt, hogy ő messiás volt, ennek ellenére a másikat emberként kezelte.
És ez nagyon leríj valakiről, hogy lekezelem azt, akivel beszélek, előítéleteim vannak vele szemben, vagy embertársamnak tekintem, akitől adott esetben még tanulni is tudok, vagy el tudok fogadni valamit. Mert a belső gőg, ami nagyon sok hívő emberben benne van, lehetetlenné teszi az élő kapcsolatot. Ezt biztos hallottátok, tudjátok, hogy az emberi kommunikációnak egy jelentéktelen százaléka, 20-30 százaléka beszéd. Tehát köszönök valakinek, és azt hallja, hogy jó napot kívánok, ott köszöntem. Igen. De közben, amit az arcom kifejez, amit a testtartásom, amit a hangom, amit az egész lényem kifejez, az információk sokaságát jelenti számára, és van, aki nagyon jól tudja olvasni. Főleg a gyerekek egyébként, de a figyelmes emberek is. Én hazamegyek fáradtan, elhatározom, hogy nem fogom mutatni, hogy én most szomorú, vagy feszült, vagy ilyen vagyok, belépek az ajtón, egy szót nem szóltam, még odaszalad a gyerek, és azt mondja, apa, miért vagy szomorú? Mert vette az adást, érzékelte azt, amit én nem is mondtam. És ezért nem mindegy, hogy mi van a szívünkben az emberek iránt. Nem kell mondanunk semmit. A kisugárzásunk az egy üzenet. És Jézusnak itt nem egy egyszerű technikája volt, hogy megszólította ezt az asszonyt, hanem ez egy a benne lévő, a mennyben felgyülemlett szeretet, amit ő hozott, hogy az embereket megmentse. Ő azért érkezett, hogy azt, ami a mennyben van, azt adhassa az embereknek. Hatalmas dolog, hogy az Isten eljött közénk, hogy a mennyből jövő szeretetet mindegyikünkkel megoszthassa, mindegyikünkre áraszthassa azt a világosságot, ami az életet jelenti számunkra, ezzel a szeretettel szól. Nem tudom, hogy ti vágytok-e arra, hogy egyszer személyesen Jézus Krisztussal beszélgessetek a mennyben. Én nagyon. És tudjátok, az egészen biztos, hogy egy nagyon megrázó beszélgetés lesz. Mert Jézushoz hasonló, szeretetteljes lény nem volt a világon. És amikor ez az ember, Jézus megszólalt, akkor az asszony érezte, hogy itt az ő szívéhez szólnak. Itt biztos ismeritek ezt a mondást, hogy és ez nagyon-nagyon tanúságos számunkra, hogy ne fárasszuk azoknak az agyát, akiknek a szívét akarjuk megnyerni. Nem okoskodott, hanem inni kért. Ez úgy tette, hogy az az asszony érezte, hogy őt megszólítják. Egyébként érdekes módon, hogy ha az Isten lelke nélkül szólunk valakihez, akkor a legokosabb dolgot is mondhatjuk, de nem veszik komolyan. Látszik rajta, hogy nem is hallja meg. Viszont amikor az Isten lelke által szólunk, és az Isten szólít meg egy embert, akkor az az ember, az feszültség alá helyeződik, feszülté válik. Vagy annak az örömet tölti be, hogy vele kedvesek, vagy pedig feszült lesz attól, hogy hozzá hogy közelednek. Túlságosan erős hatás éri. Itt is ez van, hogy az asszony nem hatódik meg attól, hogy most tőle inni kértek, hanem határozottan kioktatja Jézust, hogy nem ismeri az illemszabályokat itt az országban, meg az ő vidékükön, Samáriában, zsidó samáriaival semmilyen kapcsolatot nem ápol. Ezt nem teheted meg. Ez egy kőkemény visszautasítás. Most én szépen olvastam föl ezt a bibliai igeszakasz, de nem biztos, hogy a hangsúlyok így voltak, ahogy én most itt fölolvastam. Sokszor mi megijedünk attól, hogy egy ember tüskés. És az első ilyen ellenállásra behúzzuk minden kis csápunkat, mint a kis csiga, és nem megyünk tovább. Pedig nem. Az nem baj, hogyha emberek esetleg támadnak. Vagy nem baj, hogyha az emberek esetleg kérdőre vonnak bennünket. Az nem jelenti azt, hogy ő nem érdeklődő. És Jézus nem ijed meg tőle. Mert Jézus tudja, hogy ezt az asszonyt ő hogyan szeretné elérni. És a legnagyobb tisztelettel és nyugalommal elmondja azt, hogy igazából, és őszinte, nem köntörfalaz, meg nem mesterkedik, őszinte elmondja, hogy ő is szeretne valamit adni, és méghozzá élővizet szeretne adni. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Jézus amilyen bölcsen és tapintattal közeledik ehhez az asszonyhoz, ugye azt mondja neki,
Ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Ugye, és magára is irányítja a figyelmet, hogy én tudok neked valamit adni. És ez az asszony nyilván még nem érti, hogy Jézus mire gondol, mert azt mondja, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol venné tehát az élő vizet? Én nagyon sokszor tapasztaltam magamon is, hogy elfáradok attól, hogyha emberek nem értenek valamit. Én már átláttam, én már megértettem, elmondom, miért nem érti? Ez egy fontos dolog, amikor egy emberrel beszélgetünk, akkor ott kell megszólítanunk, ahol az az ember van. És nem ott, ahol mi vagyunk. Nem várhatom el egy úgymond pogánytól. Tehát aki nem, mert most egy pogány világban élünk, aki nem ismeri a Bibliát, tehát az élő vizet. Én nagyon sokszor tapasztaltam magamon is, hogy elfáradok attól, hogyha emberek nem értenek valamit. Én már átláttam, én már megértettem, elmondom, miért nem érti. Ez egy fontos dolog, amikor egy emberrel beszélgetünk, akkor ott kell megszólítanunk, ahol az az ember van. És nem ott, ahol mi vagyunk. Nem várhatom el egy úgymond pogánytól, tehát aki nem, mert most egy pogány világban élünk, aki nem ismeri a Bibliát, hát honnan ismerni, nem tehet róla, nem várhatom el.

nyelvezetemet le tudja fordítani önmagának. Jézus nem kezd el magas bibliai tantételekről eszmecserét folytatni ezzel az asszonnyal, vízről beszél. Olyanról, ami életet ad, ami abban a világban az életet jelentette, ez az asszony számára érthető. És minden embert nem kell megijednünk attól, hogy valaki nem érti, ott kell megszólítanunk, azokkal a fogalmakkal kell a mondatainkat felépítenünk, amiket ő ért, ami érthető számára. És nem kell megijednünk attól, hogy jaj, hát ez nem érti, ez biztos buta. Ugye, bocsánat, de vannak ilyen előítéleteink, akár a gyerekekkel szemben is. Bejövünk, egymásnak szellemi partnerei vagyunk, keressük azokat, akikkel jókat szoktunk beszélgetni, az idősek, meg mondjuk a gyerekek, az nem ebbe a kategóriába tartozik, ez személyválogatás. És érdemes megtanulni, lehajolni ahhoz az emberhez, és arra hullámhosszra ráállni, ahol ő van. És amikor együtt tudunk vele gondolkodni, akkor érdekes módon nekünk is örömet fog okozni az, hogy ő fogékony lesz a szavainkra, és érteni fogja azt, amit mondunk, és Jézus ezt teszi. És újra megmagyarázza, nem akad fenn ennek az asszonynak az értetlenségén, újra elkezdi magyarázni, és van türelme hozzá. Azt mondja, valaki pedig, 13. vers, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Mer beszélni az örök dolgokról. Ugye a mi világunkban mindenkinek a figyelme lefelé szegeződik, a földi dolgokra, hogy miből élünk meg, mennyiből élünk meg, ki milyen beteg, ebben gondolkodnak az emberek. Jézus finoman emeli fölfelé a tekintetét, az örök dolgok felé. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az asszony még mindig nem érti. Mondta néki az asszony, uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Viszont ez mégiscsak egy kulcs ige, és egy fontos mozzanat a beszélgetésben, mert ez az asszony elkezd bizalmat érezni a másik ember iránt, Jézus iránt. Tehát eddig ellenállt, kérdezte, hogy hát tényleg te olyan ember vagy, aki tud vizet adni, hát nagyobb vagy Jákobnál. Jézus nem kezdi el bizonygatni, persze, hogy nagyobb vagyok Jákobnál. Egy fontos üzenetet akar megértetni, és szelíden, és nyugodtan, és itt a szavak mögött az a mélységes jóság, amit Jézus képvisel, ebben az asszonyban bizalmat ébreszt. És ez egy fontos alapja a beszélgetéseinknek. Ki tudunk-e építeni bizalmi kapcsolatot egy másik emberrel, vagy nem? Én például most, hogy így ezzel foglalkozom lelki gondozással, kórházban is van lehetőségem emberekkel beszélgetni. Például Művese osztályon, dialízis központban, talán már erről így beszéltem is itt Győrben, ahol 4 órát fekszenek szegények, amíg átmossák a vérüket géppel, és nagyon nyomorult helyzetben vannak, tehát egészségileg nem sok reményük van, maximum a vese átültetés. És ezekkel az emberekkel is, amikor beszélek, akkor először a hétköznapi dolgokról beszélek, de tudom, hogy idővel, hogyha felébred bennük a bizalom, akkor jönnek a mélyebb problémák. Meg kell várni, idő kell rá, figyelem kell rá, kitartás kell hozzá, és akkor, amikor eljutunk oda, hogy már bizalma van felém, akkor lehet megpendíteni a komolyabb dolgokat, mint például itt is, ahogy Jézus teszi. Ezt olvassuk. Jézus ezt mondja, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Nagyon érdekes dolog, nem? Hát Jézus nagyon jól tudja, hogy nincs ennek az asszonynak férje, meg hogy 5 férje volt. Miért mondja ezt? Lehetőséget ad az asszonynak, hogy ő mondja el a dolgokat. Mit mond el? Mit mutat magából? Tehát Jézus nem lerohanja, nem kioktatja, hagyja, hogy az asszony kibontakozzon. És mondta neki az asszony, nincs férjem. Mit tükröz számunkra ez a mondat?

Ilyen üzenete van. Ugye ennek a mondatnak nem csak annyi üzenete van, hogy nincs férjem. Mi van mögötte? Hát mögötte az van, hogy ez kellemetlen téma, ez tabu téma. Jó, ezt ne érintsük. Az emberek nem szeretik, ha róluk van szó, vagy a tabu témákról. És Jézus most egy olyan mondatot mond, ami számomra sokáig problémás volt ebben az ige szakaszban, mert igazából szó szerint ez nem igaz, amit Jézus mond. Azt mondja, jól mondtad, mert 5 férjed volt, és ez a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Hát igazán mondta. Hát igazából letagadta az asszony, nem? Megpróbálta kerülni a témát. Miért mondja Jézus, hogy ezt igazán mondtad, miért dicséri meg akkor, amikor rázhatná, vagy csóválhatná a fejét, hogy eljaj, asszony, hát még most se vallott be, tehát nagyon jól tudod, hogy nem volt férjed. Ugyanez ez az információ lett volna. Mi a két mondat között a különbség? Hogy az egyik azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, a másik pedig, ha azt mondtuk volna, hogy asszony, hát nem jól mondtad, hogy nincsen férjed. Mi a kettő között a különbség? Hogy az egyikkel azt fejezem ki, hogy elmarasztallak, itt pedig Jézus azt mondja, hogy melletted állok. Bármilyen bűnös vagy. Nincs olyan vétek, nincs olyan bűn, amit én ne tudnék megbocsátani. Én támogatlak, erősítelek, én úgy fogadlak el, ahogy vagy. És ez Krisztus titka. Itt kezdődik valahol az, hogy egy ember szívében hit ébred, amikor tudja, hogy a törvény kárhoztatja. Na, itt van nagyon sokszor, hogy mi hibázunk. Azt mondjuk, hogy ha ezt tetted, akkor a törvény szerint neked meg kell halnod. És az emberek felé ezt az üzenetet nem szabad képviselni, hanem azt, hogy igen, a törvény szerint neked meg kéne halnod, de az Isten kegyelméből életben maradhatsz, mert Jézus helyetted halt meg. Nekem óriási dolog volt, amikor fölfogtam és megértettem, hogy ott a kereszten az én teljes életem és az összes bűnöm ott van. Mert én sokszor úgy gondolkodtam, hogy még sokat kell küzdenem és dolgoznom, hogy legyőzzem a bűneimet. És a kereszt azt üzeni, hogy nem. Téged előre ismertek, úgy, ahogy van, az életedet ismerték előre, és ezt Jézusra tették rá teherként. És amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, abban a pillanatban te egy megmentett, megszabadított ember vagy. Nem lehet a törvényt a kegyelem nélkül megismertetni az emberekkel, mert elijesztjük őket. És Jézus, amikor ezt mondta, akkor az asszony még mindig terelte a témát, de már Jézus tudta, hogy ez az asszony el fogja fogadni őt, és ugye így próbál másról beszélni az asszony. Jézus bölcsen visszatereli a témát, és azt mondja, hogy igazából az az igazi imádó, akik lélekben és igazságban imádják az Istent, vagyis akinek személyes kapcsolata van az Istennel. Lélekben imádni, az nem jelent mást, mint személyesen keresni az Istent, megtalálni a kegyelmét. És milyen érdekes dolog, hogy ez az asszony még sok mindent nem tud, igaz? Például nem bánta meg a bűnét. Nem mondta azt, hogy Uram, én bevallom neked, hogy 5 férjem volt, és parázna kapcsolatban élek, és egyáltalán szégyelhetem magam. És Jézus nem, például nem erőlteti belőle ki azt, hogy tessék bűnbánatot gyakorolni, jussál el bűnbánatra, addig nincs is bűnbocsánat, amíg te nem bánod meg a bűnödet. Nem, Jézus nem ilyen direkt módon próbálja kipréselni az emberekből a megtérést, hagyja a Szentlélekre, rábízza. És nézzük meg, hogy ez az asszony a végén azt mondja, hogy hát tudom, hogy van messiás, Jézus pedig ki tudja fejezni neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Mi volt ennek a beszélgetésnek a végpontja? Hova jutott el Jézus? Végül oda jutott el, hogy ez az asszony, ez élő kapcsolatba került az Istennel. És minden evangelizációnak ez a célja. Nem velünk kell, vagy nem az igazságunkkal, vagy nem a törvénnyel kell, hogy kapcsolatba kerüljön, hanem az élő Istennel. És utána már az Isten elvégzi majd benne azokat a folyamatokat, amik még hátra vannak, mi nem állhatunk be az Isten helyébe. És ez egy nagyon fontos dolog itt Jézusnál, hogy a törvényt úgy jelentette meg
hogy igazából az Istent mutatta meg a törvényben. Én kívánom azt, hogy ezeket a nagyon mély lelki tanúságokat, amiket az ige hordoz, ezt fel tudjuk fejteni a magunk számára, és követni tudjuk Jézust abban, hogyan kell embereket megszólítani. Amen. Drága, kegyelmes jó Istenünk, nagyon szépen megköszönjük, hogy Te elküldted a Te egyszülött fiadat a világra, akiben a jóság, a bölcsesség, az igazság szeretete úgy vegyült, hogy Te vonzottad az embereket, és azok a bűnösök, akik megtörött nádak és pislogó gyertyabelek voltak, nem megijedtek tőled, hanem vonzódtak és megtalálták a békességet, megtalálták a bűnbocsánatot, megismertek téged, a kegyelmes, igaz és jóságos Istent. Istenünk, olyan nagy öröm az, amikor emberek megtalálnak téged, megszabadulnak a bűneiktől, kiszabadulnak a függőségeikből, és látják a mennyei reménységet, és célt kap az életük. Istenünk, olyan nagy dolog, olyan nagy munka ez, amit Te végzel ebben a világban. Nagyon köszönjük Neked, Istenünk, hogy Te bennünket is munkatársul hívsz el, hogy bennünket is gyöngéden, tapintatosan meg tudtál szólítani. És Istenünk, vágyunk arra, hogy mi is, ha mi ige ismeretünkkel, tapasztalatainkkal mások javára legyünk, és könyörgünk a Szent Lélekért, töltsél be bennünket, hogy valóban Te lakjál bennünk. Istenünk, add meg, hogy a szavainkat és az egész kisugárzásunkat Te adjad, Te határozd meg, Te töltsél be bennünket a Te lényeddel, ahogy ígérted is. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Jézus nevében könyörögtünk. Amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket új sorozatunk első előadásán, amelynek az a címe, hogy az emberi lét kiváltságai. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, hogy ebben a hideg időben eljöttek, és reméljük, hogy nem csalódnak, hiszen valóban olyan témákról lesz majd szó ebben a sorozatban, amely tényleg nagy ajándék, az emberi lét nagy ajándéka. Így például a mai alkalommal is az agynak a különleges nagy képességeiről, hatalmáról lesz szó. Hatalmas nagy ajándék az agy, amivel rendelkezünk mindannyian, de sokan úgy éljük le az életünket, hogy egészen életünk végéig nem tudatosul bennünk, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk a részesei, és mire lenne képes az agyunk. Majd mutatok néhány olyan példát, amikor meghökkenhetünk, és hát az igazság az, hogy tulajdonképpen mindannyiunk agya elképesztő dolgokra lenne képes, ha mi használnánk az agyunknak a kapacitását. Hát majd szeretnék egy-két gyakorlatot elmondani önöknek, vagy tanácsot, amivel gyakorolhatjuk, hogy felébresszük az agyunknak ezeket a különleges képességeit és erőit. Aztán a második témánk az önismeret lehetőségei és útjai lesznek. Mindannyian vágyunk reális önismeretre, hogy ne alacsonyabb rendűnek, vagy magasabb rendűnek képzeljük magunkat másoknál. Hogyan lehet ezt megvalósítani, mi a reális önismeretnek az útja. A harmadik előadás minden bizonyan nagyon izgalmas lesz, számomra is az egyik legizgalmasabb téma, a női és a férfi lét kiváltságai, illetve a csapdák elkerülése. Hogy hogyan beszél a nő, és hogyan beszél a férfi, és hogyan értheti meg a két nem egymást, hát nem kis kérdés ez. Ugye, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy sokszor milyen nehéz megérteni egymást. Hát, hogyha megértjük azt, hogy teljesen másképp működik a női agy meg a férfi agy, akkor könnyebb lesz ezt megvalósítani, és hogyha itt tudunk lépéseket tenni a másik nem irányában, hát tényleg csodákra számíthatunk. Tapasztalatból tudom, jó néhány alkalommal beszélgettünk erről a témáról, tartottunk előadásokat, és minden alkalommal sokan úgy ráébredtek velünk együtt is, hogy milyen nagy lehetőségek vannak itt. Aztán a következő téma a kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy jól értsük egymást. Ez is nagyon fontos téma, hiszen van egy speciális területe a megértésnek, a kommunikációnak, a női és a férfi lét, de van egy általános területe, hogy minden emberrel kapcsolatban hogyan kellene viselkednünk, hogy tényleg jól értsük egymást. Mert nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, mint a párhuzamosok. És ennek is vannak törvényszerűségei. Ha ez jól működik, akkor az a helyünkre kerülünk. Megfigyelték a Kék Zóna című könyvben, aki talán olvasta, a National Geographic adta ki, hogy a leghosszabb ideig élő és a legegészségesebben élő emberek azok, akik jó kapcsolatban vannak másokkal, akik szociális hálóban élnek, családi közösségben, akik megértetik magukat mással, és tudják közölni a szívük, lelkük érzéseit, vágyait, gondolatait más emberrel. Azért nem mindegy, nem? Tehát elszigetelten magányosan éljük-e az életet, vagy pedig úgy, hogy emberi kapcsolatainkban bőségesen, gazdagon tudunk adni is, és kapni is szeretetet. Egy üdítő téma lesz a természet szépségének gyógyereje, ahol végigvetíteni fogok, és a természeti képeken keresztül majd kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit jelent, mit üzen a természet? A szépsége mit üzen? Nagyon közel érint ez a téma, erről írtam is két albumot, sok fotóval megjelentettünk, és hát rengeteget tanultam a természettől, remélem sikerül valamit ebből megcsillantani. Aztán a testi-lelki tisztulás lehetősége, utolsó előtti témánk. Az emberi létnek nagy lehetősége az, hogy sajnos az időközben felgyűlemlett mérgeinket fizikai és lelki értelemben is egyaránt, hát kiürítsük, hogy megszabaduljunk tőlük. Ez a téma lesz ekkor soron. És az utolsó pedig tényleg koronája az egész sorozatnak, mint egy összefoglalója is, a szeretet életrendje. Hogyan tudunk szeretetben élni? Milyen törvényei vannak a szeretetnek? Sokszor kiderül, hogy teljesen mások, mint amit mi gondolunk szeretetnek. Mert a szeretet az egészen más, sokszor, mint a hétköznapi életben használt szeretet. Sokan azt mondják, hogy féltékeny vagyok, mert szeretlek. Csak az enyém légy, mert szeretlek, ugye? Pedig egyik sem a szeretet. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet nem féltékeny. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, haragra nem gerjed. Mit jelent az, hogy mindent hisz? Remél a szeretet, és hogy nem fogy el soha. Semmi áron. Na hát ezekről fogunk beszélgetni, gondolkodni. Na de induljunk el a mai témánkkal. Az emberi lét kiváltsága az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ezt a címet Elden Chalmersnek az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvéből vettem. Nem bánom, hogy pontosan ugyanaz a cím, mert ez egy olyan könyv, amit úgy érzem, hogy ha lehetséges, mindannyiunknak el kellene olvasni. Nekem óriási élmény volt, évekkel ezelőtt olvastam. Az egész szemléletmódomat módosította, megreformálta, és egészen közel vitte, hogy úgy mondjam, a boldogabb léthez, és az örömteli élethez, ahol megismertette, és aztán abban különbözik más könyvektől, például mondjuk az Agy évtizedében dr. Bánki M. Csaba könyvétől, bár ez is nagyon érdekes, ajánlom kedves figyelmükbe, és más agy élettanát, anatómiáját leíró könyvektől, engem mindig is érdekelt ez a téma, biológia szakos tanárként, mindig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert izgatott, de aztán mindig úgy el is kedvetlenedtem, mert letettem, és hát mondom, mit kezdjek én ennyi információval, most hogyan lehet ezt alkalmazni az életben, és ez a könyv ezért nagyszerű, mert ez gyakorlati tanácsokkal, konkrétan a hétköznapi élet perceiben, döntéseiben lebontva megmondja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hogy tényleg felébresszük az agyunknak gyógyító képességeit és erőit. És beszél két folyamatról, a lelki épülés folyamatáról és a lelki leromlás folyamatáról. És ezeknek a folyamatoknak, főképp az épülés irányában, olyan útját mutatja be, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, élhetünk vele. Úgyhogy ezért ajánlom kedves figyelmükbe ezt a könyvet elolvasásra. Hát nem tudom, mennyire tudjuk beszerezni, sajnos kifogyott a kiadótól, de majd ösztönözzük őket, hogy nyomják ki újra. A közösségünk adta ki itt a könyvkiadónk, de hát sajnos elfogyott. Én azért egyet tudtam hozni, meg azt hiszem láttam ott is egyet, azt oda tudjuk adni, vagy esetleg kölcsönbe, és akkor az mehet körbe, addig érdemes elolvasni. Tehát ez a szerző egy rendkívül derülátó, optimista szerző, és különféle fontos dolgokat ír a könyvében, amikről majd szeretnék néhány gondolatot idézni is. De menjünk tovább. A lenyűgöző tények. Az első pont, amivel érdemes foglalkoznunk, egészen 1968-ig azt gondolták, hogy 12-14 millió agysejtje lehet, milliárd agysejtje lehet az embernek, míg ekkor egy John Platt nevezetű híres ideggyógyász azt mondta a vizsgálatai alapján, hogy körülbelül 100 milliárd agysejtünk lehet. 100 milliárd, nem tudom, el tudják-e képzelni, mit jelent ez? Elképesztő, és minden egyes agysejtünk 1000 más agysejttel van átlagban kapcsolatban. Ez 100 billió ideg átkapcsolódási pontot jelent. Ez felfoghatatlan. Ez azt jelenti körülbelül, hogyha életünk minden egyes másodpercében, ha körülbelül 80-90 évig élnénk, hogyha minden egyes másodpercében körülbelül 30 ezer döntést hoznánk, akkor sem tudnánk kihasználni az agyunk kapacitását. Hát kihoz másodpercenként 30 ezer döntést, ugye? Felfoghatatlan. Ezek olyan tények, olyan... Tessék?
1: Beletartoznak az agynak azok a döntései is, ami a mozgást...
0: A vegetatív idegrendszeri folyamatok, azok automatikusan zajlanak le, amelyek minél inkább az agytörzsi, meg a gerincvelői folyamatoknál zajlódnak, de a szürke... Ezekben nem számít bele. Tehát ezek a tudatos részére írja, hogy ezzel függ össze. És még akkor is óriási szám ez, hogyha tudjuk, hogy naponta sajnos mintegy 50 ezer neuront, agysejtet veszítünk el, ez éves szintre lebontva körülbelül 18,5 millió agysejt veszteség. Nem beszélve arról, hogyha valaki alkoholizál, vagy olyan szereket szed, amikkel radikálisan pusztítja az agyát, annak ennek többszöröse, százszorosa, ezerszerese lehet. Tehát egy alkoholos állapot, vagy egy részeg állapot tömértelen mennyiségű agysejtet pusztít el, és úgy gondolták, és ez így is van, hogy az agysejtek a születésünk után nem sokkal teljes végleges számban vannak, és nem szaporodnak, de mégis az új kutatások azt mondják, hogy valóban, amikor egy agysejt elpusztul, akkor az úgynevezett makrofágok, ez egy ilyen falósejt, egy ilyen fehér vérsejte, ami pusztítja az elpusztult sejteket, felfalja, és a megmaradt űrt, ugye azért kell felfalni, mert az ott lévő elpusztult sejt különben a bomló rothadó anyagaival megfertőzni azt a területet, tehát el kell onnan tisztítani, de úgynevezett asztrocitákat küld a szervezet, amelyek ilyen csillagalakú támasztó sejtek, és ezek segítségével a megmaradt űrt, és itt jön nagyon fontos dolog, hogy vár az agyunk a parancsra. hogy milyen kapcsolatokat létesítsen, mert a megszakadt hiányérzeteket és a kapcsolathiányokat ő megpróbálja kipótolni, és kapcsolatokat létrehozni, és ha ösztönzést érez az agy, hogy valamilyen irányban mondjuk tanuljon, valamit végrehajtson, valamit cselekedjen, valami határozott döntés irányába mozduljon el, akkor elkezdi abban az irányban pótolni ezeket a kapcsolatrendszereket. Tehát nem sejtek épülnek újjá, hanem kapcsolatok gazdagodnak. Ez egy nagyon nagy felfedezés és lehetőség az ember számára. Tehát így, ha pusztulnak is az agysejtjeink, ha mi egy aktív szellemi életet élünk, hogyha használjuk az agyi kapacitásunkat minél inkább, ezért van létjogosultsága, a nyugati világban már sok helyen meg is tették, hogy egyetemeket nyitnak nyugdíjas korú embereknek, meg idős embereknek, és több egyetemet elvégeznek simán, ha használják az agyukat. Ha valaki pedig nem csak néz mellettem maga elé, vagy a tévét nézi, annak szépen leépül az agyi tevékenysége. Azt is megfigyelték, hogy az agysejtek leginkább a kérgi részen pusztulnak, tehát az agy külső, legaktívabb, új információkat szerzett részénél, míg a belső agytörzsi részénél, ahol a mozgás, a nyelés, az alvás, a légzés központjai vannak, tehát magyarul folyamatos használatban vannak, ott nem pusztulnak szinte egyáltalán. Ugye ezért is van az, hogy sokan elfelejtik az újabb szerzett információkat, de egészen régi gyerekkori élményekre nagyon emlékeznek. Tehát ezért is van egy törvény, amit a szerző így fogalmaz meg, vagy használod, vagy elveszíted. Vagy használod, vagy elveszíted. Ez egy törvény. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy szellemi életet kell érni, ha könyveket kell olvasni, hogyha tudni, tanulni kell újra, hogyha új dolgokat kitűzünk, megtanulunk egy nyelvet. Emlékszem, kedves lelki édesapám 84 éves korában tanult meg pianinozni. Sose késő. Sose késő, bátran induljunk el és fedezzük fel. Rengeteg fajta kapcsolat van, nem sorolom fel őket, az agyi területek között, különféle speciális rostok, de a bal és a jobb agyféltekén keresztül is, meg egymással is, hosszanti és merőleges irányban is, mindenféle sugárirányban kapcsolatok vannak, szinte felfoghatatlan mértékben és mennyiségben. Így néz ki ugye egy mikroszkopikus felvétel egy agysejtről, neuronról, amelynek ugye dendritjei vannak és axonjai és egymással kapcsolatos összeszövődéseik, olyan, mint egy háló, és nagyon érdekes az egész felépítése is. Hát ugye itt az ábrán, az Emberi Test című könyvből kivett ábrán látható, hogy például az agykéregnek bizonyos felületei, nézzük meg, a legelemibb életanyi funkcióig is meghatározott területe van. Ezt úgy tudták megvizsgálni, hogy nyitott agyműtéteknél, amikor a koponya kézzelfogható és látható volt, akkor adott ponton egy elektródával ingerelték, és mondta, hogy mondjuk a szemhéjam ekkor megvibrál vagy viszket, ugye? És akkor így egy nagyon alapos munkával feltérképezték. Feltérképezték, és persze, hát ugye látjuk, hogy millió fajta területe van, és hogy ahol például történik mondjuk egy agyvérzés, vagy egy vérömlegy, vagy egy embólia, vagy valami elzáródás, hogy egy terület nem kap vért, rendkívül érzékeny az agy a vér minőségére, a vér oxigén és táplálék minőségére. Tehát nagyon fontos, hogy jó mélyeket lélegezzünk, hogyha helyes agyműködést kell megvalósítani. Egyik előadáson talán mondtam is, hogy megfigyelték szenilitásban, súlyos depresszióban szenvedő időseknél egy otthonban, hogy az ő tudtukon kívül csak egy résen beengedtek annyival több oxigént, hogy körülbelül a szobának az oxigén telítettsége 1%-kal megnőtt. És addig komor, bús, maguk elé néző emberek hirtelen felnéztek, elkezdtek kommunikálni egymással, vidámak voltak, mosolyogtak, semmi mástól, csak az oxigéntől. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen levegőt szívunk, és hogy hogyan lélegzünk. Például ez is nagymértékben befolyásolja az agyi tevékenységet, olvashatunk erről sok érdekeset. Hát persze, sokak számára nagy kérdés, és számomra is, és hát nem véletlenül egy ilyen házban tartunk előadásokat, mert én nehezen tudom elképzelni, ezzel a témával is sokat foglalkoztunk, vannak erről külön előadás sorozataink a teremtés vagy evolúció kérdésével, hogy lehet az, amikor az evolúciónak egyik nagy állítása az, hogy olyan kapcsolatokat, olyan fejlődést, olyan lehetőségeket enged meg a szervezet, a biológiai szervezet magának, amit használ is. Hát mi másodpercenként 30 ezer döntést nem képtelenek vagyunk hozni, létrehozni. Sokkal több van az agyunkban, mint amit meg tudunk élni. Honnan van ez? Evolúciólag értelmetlen és indokolatlan, hogy valami olyasmit csinálni, amit sose használ. Vagy nagyon-nagyon ritkán csak pici részét használja. Hát én számomra, megmondom őszintén, az az ige zeng a fülemben, meg a lelkemben, amit a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mond, hogy mindent szépen csinált az ő idejében, mármint a Teremtő, és adta a világot is az ember elméjébe. Itt az eredeti héber szó azt jelenti szó szerint, hogy az örökké valóságot. A szerző is ír elő egy fejezetet, egyik professzorával beszélgetett az egyetemen, ahol tanult, és ezt a kérdést felvetette neki, és nem tudott rá válaszolni, hogy hogy lehet ez. Ez evolúció szempontjából logikátlanság, és én úgy gondolom, viszont ő is hivatkozott erre a gondolatra, hogy a Teremtő olyan aggyal látott el bennünket, ami, hogyha nem romlott volna meg a gondolkodásmódunk, és a bűn által nem fertőződött volna meg az ember, képes lenne az örök kivalóságot befogadni. Hihetetlen dolgok vannak az agyunkban, amelyeknek töredéknyi részét sem használjuk. Majd mindjárt szeretnék mutatni néhány példát, és ajánlom, hogy önöknek meg is tudják nézni az interneten filmen az úgynevezett szavantokat, akik rendkívüli agyi képességgel rendelkeznek, miközben fogyatékosak. De majd mindjárt rátérünk erre is. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy Pascal jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy az ember egy nátszál, egy kis semmi a világ mindenséghez képest, de gondolkodó nátszál. És a gondolkodásával fel tudja fogni a világ mindenséget, rá tud kérdezni. Se egy kutya, se egy macska, sem egy csimpánz nem képes rákérdezni a világ mindenségre. És a helyünkre ebben a világ mindenségben, és a saját agyunkra az ember képes erre. A Teremtőt mutatja be ez a nagy lehetőség. Na hát a szavantok, ez a Leslie Lemke nevezetű úriember, ez egy olyan szegény gyermekként született, akinek az agya, amikor megszületett, teljesen be volt gyulladva, és hogy megmentsék az életét, a jobb agyféltekéjét ki kellett venni teljesen. De emellett be volt gyulladva az idegrendszere következtében a két szeme is, és hát látjuk is, hogy mind a két szemét is ki kellett venni. Ott volt egy kis lényként, egy kis vegetatív lényként a környezetében, a szülei nem is vitték haza, azt mondták, egy ilyen gyerekkel, hát agytalan, szemtelen, szóval hogy mit kezdjünk egy ilyen gyerekkel. Ott maradt a kórházban, és senki nem törődött vele, éppen csak etették, meg életben tartották, aztán egyszer csak megjelent egy hölgy, ha jól tudom, tehát 8 éves kora körül, van is erről egy kis film az interneten, hogyha beírjuk a nevét, megtaláljuk. Aki magához vette ezt a gyereket, akkor kezdte el ölelgetni, simogatni, meg egyáltalán emberi hangokat adni neki, és közben. Ez a gyerek szinte semmire sem volt képes. Addig, amíg egyszer csak 12 éves kora körül, abban a családban, ahol volt, ezt meséli el pót anyuka, hogy egyszer este szól a férjének, hogy kedvesen, kapcsolt ki a tévét, mert véletlenül úgy látszik, bekapcsolva hagytuk. Szerintem nem kapcsoltuk be, én nem néztem ma este tévét. Hát hallod, a zene szól a szobából. Nem kapcsoltam be a tévét, és bementek, és mit láttak, hogy pár nappal előtte ez a bizonyos szavant, ugye, tehát olyan fogyatékos, aki rendkívüli agyi képességekkel rendelkezik. Csajkovszkijnak a nem tudom hány nappal ezelőtt hallott valami művét, valami zongora művét, hibátlanul, utolsó hang hibátlansággal lejátszotta. Ekkor vették észre, hogy attól kezdve, ha ő bármit meghallgatott, hibátlanul lejátszott. A világhírű zeneművészet belőle, járja a világot, és zenél. De nem tud fölöltözködni, de nem tud rendesen enni, nem tudja magát ellátni. Tehát úgy tűnik, hogy valami olyan agyi képessége rendelkezik, ráadásul pont a jobb agyféltekét vették ki, ami pont a művészi hajlamok irányában a szintetizáló látásmóddal rendelkezne. Hát szóval ide jutott ez a szegény fiatalember, de aztán ide jutott ez a szegény fiatalember. És nem csak ő, van körülbelül, ha jól tudom, több száz ilyen szavánt a világon, meg lehet nézni a listájukat az interneten, lehet róla képeket szerezni. Például ez a Stephen Wiltshire, nem tudom pontosan, hogy kell tenni ezt a fiatalember, őről is van egy 13 perces film, bemutatja, hogy felültették Rómában egy helikopterre, és körbevitték Róma városa fölött. Csak így nézte, és amikor lejött, akkor egy olyan 13-15 méter hosszú félköríves, hatalmas, nagy vásznat látják ott körbehelyeztek, és elindult egy ponton, és lerajzolta az utolsó pillanatig, és hát számos helyen rávetítették azt a pontot, ahol körülbelül látta, és a fényképet, és tökéletesen egyezett a Pantheon, a Kolosseum, stb. De ő is szavant, ő is fogyatékos. Aztán láttam egy olyan úriembert, aki képes arra, hogy amikor meglát egy tárgyat, vagy egy állatot, a lehető legbonyolultabbat is mindegy, fogja az agyagot, vagy a plasztilint, és úgy, ahogy van ott a kezébe, gyorsított felvételen mutatták, térben megcsinálja. Mint egy számítógép. Van egy másik szavant, aki képes, ahány könyvet elolvasott, mindegyik könyvet szó szerint tudja és ismeri, és pontosan oldalra megmondja, hogy melyik oldalon mi van, valaki a telefonkönyveket ismeri, valaki a stb. Egyik ilyen emberről olvastam, hogy már 12 000 könyvet elolvasott, és hát folyamatosan olvasa tovább a könyveket, élő lexikontként kezelik, bárhova rákérdeznek, mindent el tud mondani. Az más kérdés, hogy szerintem mennyire érti, vagy nem érti, de képes rá. De miért mondtam ezeket a példákat? Nem azért, hogy különlegességekről beszéljünk, de hát ugye látjuk itt, hogy elindult például. És rajzol, utána többször ráállítják a térképet, és meg összevetik a térképpel, és hát döbbenetesen látják, hogy hát passzol, ott van. Honnan van ezekben a fogyatékosokban ez a képesség? Illetve önökben bennem nincsen vajon? És azt próbálták leírni, nem tudták megfejteni ezt a titkot, mondanom sem kell, de azt azért jelzik, hogy nekünk, átlagos embereknek vannak bizonyos horizontális jellegű ismereteink, amelyek nem engednek bizonyos mélységben, mert az élet dolgaihoz az agyunk nem enged mélyebbre hatolni egy adott kérdésben. Bár azt is megfigyelték, hogy ha valaki vészhelyzetbe kerül, és valamire emlékeznie kell, amit már úgy gondolja, hogy rég elfelejtett, nem voltunk még itt el az érben? És nagyon akartunk reemlékezni, és nagyon akartunk reemlékezni, és egyszer csak beugrott a kép. Én voltam itt többször is. Hát magyarul, ha nagyon akarnánk, elő tudnánk hozni ezeket a képességeket. Ismerek én is olyan embereket, olvastam könyvben, akik börtönben voltak, és nem juthattak hozzá például a Bibliához, mivel nem volt más lehetőségük, megtanulták a Bibliának a könyveit kívülről. Volt olyan valaki, aki az egész Bibliát megtanulta kívülről. Önök vajon nem lennének képesek rá? A színészek miért tudnak megtanulni 50-100 oldalnyi szöveget kívülről? Aztán vagy elfelejtik, vagy nem. Mi is képesek lennénk rá, ha így edzenénk az agyunkat. És ezzel csak annyit szerettem mondani, hogy ezt a szavantoknál valószínűleg egy olyan dolog van, hogy nincs ez a horizontális jellegű egyenletes eloszlás és gátlás, hogy úgy mondjam, hanem áttöri ezt a falat, és mélyre hatol az ismeret. És bár szeletszerű az ismeret, erre képes, de másra alig, de abban a mélységben hihetetlen dolgokra képes az agy. De potenciálisan ez azt jelenteni szerintem, hogy a mi agyunknak is vannak ilyen képességei, csak valahol elrejtve, valahol eltemetve, valahol nincs a felszínen. Nem létszükséglet, nincs indok, hogy előjöjjön. De egy biztos, hogy azt, amit egyszer az életben megfigyeltünk, amire a figyelmünket fordítottuk, az az agyban ott megmarad, képként, emlékképként. És valamilyen formában előhozható lenne. De hogy hogyan, ugye ez egy nagy kérdés. No hát, menjünk tovább. Az agy öngyógyító képességénél legelőször mindenképpen az akaratról kell beszélnünk. Ellen Goodwight írja, az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akaraterő az, ami az egész lényünkön uralkodik, a döntés, a választás hatalma. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nyitott agyműtéteknél figyelték ezt meg, amikor kérdezték a pacienst, hogy most mit érez, egy adott ponton ingerelték, és mondta, hogy most egy emlékképet lát, most egy szagot érez, most ezt és ezt gondolja, stb., ami az illető agyterülettel kapcsolatos emlékkép felvillant. És akkor azt mondta az orvos, most arra kérem, hogy most gondoljon erre, vagy végezze el ezt a matematikai feladatot, és közben ingerelték azt a pontot, amit az előbb pontosan leírtak, hogy mit érez. Mondjuk egy emlékkép. És azt vették észre, hogy ha ő akarta, és ő úgy döntött, és úgy választott, hogy most nem ad teret annak a különben ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt majd fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dolgot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt majd fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dolgot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor képesek vagyunk felülírni.

dolgait, ösztönző dolgait, szokásainkat, és rengeteg érdekes tapasztalatot fogalmaz meg arról, hogy hogyan vagyunk erre képesek, az akarat erejével. Azt mondja, ha uralkodik minden képességek, van gondolkodó képességünk, érző képességünk, érzelmeket érezhetünk, van képzeletünk, szándékunk, beszélő képességünk, cselekvő képességünk. Mindezeken az akarattal lehet uralkodni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogyha valaki akar valamit, akkor általában ezt meg is csinálja. Nem? Az akaratnak olyan hatalma van, hogy az ember képes felhőkarcolókat emelni, vagy vannak olyan emberek, akik az óceánon keresztül mennek egy kis csónakkal, mert akarnak keresztül menni, és elképesztő teljesítmények, valaki bele is hal, de az út közben hal bele, vagy majdnem a célnál, ugye sokszor, mert ő végre akarja hajtani azt a dolgot. Ilyen az akarat, óriási nagy hatalma van. Hadd idézek egy könyvből, egy kis nagyon rövid történet, pár perces, de nagyon mélyen hatott rám. Egy kisfiúról szól, az Erőleves a léleknek című könyvből, vagy bocsánat, majd, igen. Talán még előtte ezt, mert aztán így jön a, itt jön ez a bizonyos történet. Tovább olvasom a könyvből, azt mondja, hogy az akarat hatalmas, annyival erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Megfigyelték, hogy ha valaki akar gyógyulni, a gyógyulás sebességét sokszorosára kapcsolhatja, ha akar. Ha valaki nem akar, ki is mondja, én nem akarok meggyógyulni, nem akarok tovább élni. Emlékszem, nemrég láttam egy ilyen filmet, ahol azt mondta idős férfi, aki elvesztette a feleségét, hogy nem bírom elhordozni a veszteségét. Nem tudok nélküle élni. Nem akarok élni. Meg fogok halni, úgyhogy elmondom, hogy mi legyen a halálom után, és elmondta. És valóban így volt. Elmondta? Nem volt különösképpen semmi baja. Nem akart élni. És rövid idő múlva meghalt. Tehát élet és halál kérdése van a agyunkban, ha így mondjam, vagy az agy döntéseinkben. És hát erről most szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Na de előtte ez a kis történet, az Erőleves a léleknek című könyvből való. Jack Canfield és Mark Victor Hansen írta ezt a könyvet. Különleges kis történetek, de valós történetek ezek, és ebben egy fiúról szól a szerző, akivel kapcsolatban ezt olvasom. A kis vidéki iskola épület régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtani, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. Borzalmasan összeégett gyerek félájúton hallotta, mint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást végzett a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék, járni fog. Sajnos azonban a derekától lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyk a lábai haszontalan függelékké silányodtak, végül hazengedték a kórházból, az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált, egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig a helyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hason kúszott a fűbe, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez,
azután cent

0: centiméterről centiméterre végigalaszolt a forrács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Figyeljük, mert nem azt mondja, hogy járni szeretnék, mert jó lenne, bárcsak. Nem, ő járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett, mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni. Majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, pusztán a futás öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vért gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsán. Az akarat hatalma. Ez a fiú akart valamit, senki nem bíztatta. Senki nem reménykedett benne. Különben megjegyzem, ez a könyv azért azt is írja, hogy ha valaki hisz valakiben, ez egy furcsa dolog, felfoghatatlan, de ha valaki hisz valakiben, és bátorítja, és masszírozza a lábát, és próbál neki segíteni, bár szinte reménytelennek tűnik, de ha valaki szeret valakit, ez a szeretet, és eseteket ír le, ez a szeretet, valaki irányába nyújtott szeretet, most a Leslie Lemke talán más eset, de azért őt is valaki szerette. Képes arra, hogy megváltoztassa a szinte fizikailag lehetetlen dolgot, ezt persze agyi szintre lebontva azt jelenti, hogy az illető területre nézve halott agysejtek helyett a plasticitás elve érdekében a környező agysejtek között olyan kapcsolatok alakulnak ki, hogy átveszik azt a szerepet. És szinte ugyanúgy, vagy, lásd, még jobban el tudják látni, mint egy hétköznapi ember azt a funkciót. Kedves hallgatók, ez a képesség, gondolják, hogy csak ebben a kis nyomorult fiúnak a agyában volt benne? Az önökében nincs benne? Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Na de hogyan tartsuk ébren akaraterőnket? Ezen is úgy sokat gondolkodtam. Az egyik dolog, amit talán a legegyszerűbb így fogalmaznék meg, hogy hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak ilyeneket, hogy hát megpróbálom, meg jó lenne, meg talán. Döntéseket. A döntés azt jelenti, hogy ma ezt megcsinálom. Nem fanatizmusból, és nem azért, mert valami félőrültek vagyunk, hanem mert például szeretnénk azt tényleg megvalósítani, és meg is akarjuk magunkat feszíteni annak érdekében. Hát persze aztán itt is egy nagy kérdés vetődik fel, hogy mi az, amit olyan biztosan megcsinálhatunk és akarhatunk, ami emberi akaraterőnkkel. A Biblia azt mondja, hogyha egyezik a teremtő akarat erejével. Hogyha megegyezik azzal, hogy például a jellemben fejlődjünk, hogy az önzésünkkel szembeforduljunk, hogy másik embernek segítsünk. Ez olyan dolog, amiért hasztalan feszíthetjük meg magunkat. Ebben támogatásunk lesz. Teremtő fog bennünket támogatni. Tehát hozzunk döntéseket. Kedves hallgatók, olyan szomorú megnézni a világot, például a legnagyobb kérdésekben sokan nem használják az agyukat. Nagyon sokszor az emberek úgy élik le az egész életüket, hogy beleszületés alapján vannak valamilyen helyzetben. Nagyon sok embertől már idős korában voltam, miért így étkezik? Vagy miért így él? Hát az anyukám, az apukám, de van ennél jobb is? Megszoktam. Hát ez nem az agy használata. Ezek berögzött, mechanikus cselekmények. Majd mindjárt beszélünk a szokások változtatásáról. Valaki egész életében, hány embertől hallottam, mert megkérdeztem, hogy a hitéről, hogy hogy gondolkodik, és azt mondta, hogy hát én ebbe születtem bele. De mondom, ha Indiába született volna, akkor indiai hitű lenne? Vagy hindu inne? Vagy ha Mohamed, akkor Mohamed hitű lenne? Hát mondom, az embernek van lehetősége gondolkodni. És ha van jobb annál, mint amiben beleszülettünk, én is így egy 30 éves korom környékén hoztam egy nagy döntést, át kellett gondolnom az egész életemet, mert beleszülettem egy hitbe, egy vallásba, egy egyházba, És aztán a vizsgálódásaim, az utánanézéseim abba az irányba mozdítottak el, hogy hát ezt át kell gondolni. Ezt felül kell vizsgálni. Hát van ennél jobb is. Van ennél értékesebb is. Tehát magyarul hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak úgy éljünk a nagyvilágban, hogy hát szokás szerint. Ne, döntések szerint éljünk. Ez nagyon sok. Ezzel ébren tarthatjuk az akaraterőnket. A másik nagyon érdekes dolog, amit tanácsolunk, hogy hozzunk olyan döntéseket, gyakoroljuk magunkat abban, hogy ha valamit meg szeretnénk tenni, és nem is tiltja meg senki, és nincs is semmi akadálya, és nem is rossz az a dolog, különben szívesen megtennénk, mondjuk ki rá bátran azt, hogy erről most lemondok. Önuralmat gyakorlok. Azt írja a szerző, akitől idéztem többször, hogy az a jellem nem más, mint a tudatosan kialakított szokásaink rendszere, az akaraterőből és az önuralomból tevődik össze. Ha mi tudatosan hozunk olyan döntéseket, amivel önuralmat gyakorlunk, ez hatalmas dolog. Senki se szabja meg, mi szabadon döntsünk. Megyünk mélyebb szintre. Hozzunk olyan döntéseket, ami nekünk nincs kedvünkre, de másnak örömet okoznánk vele. Tudom, kezdik érezni, hogy az énnel szemben, az önzéssel szemben, hogy kezdünk mélyebbre hatolni? Tehát, hogyha mondjuk a házastársamnak, vagy a gyermekemnek valami jó lenne, de nekem nincs hozzá kedvem, mert meg kell magamat feszítenem, meg a kényelmemről le kell mondanom, stb. De megteszem ő érte. Ez az akaraterő ébrentartása és gyakorlása, és ez élénkíti a lényünket, mert akkor nem magunkra figyelünk, hanem a másik emberre. Megyünk tovább, a harmadik szint. Döntsük el, hogy például egy napon keresztül nem mondunk senkiről semmi rosszat. Beszéd, önuralom. Hogy nem mondunk senkiről semmi rosszat. Hogyha valakinek mégis kritikát kell elmondanunk azért, hogy segítsünk rajta vagy a helyzeten, el lehet önök szerint a kritikát úgy mondani, hogy közben nem mondunk rosszat a másiknak? Tessék? El lehet. Lehet azt úgy körbeírni, lehet olyan kérdéseket feltenni, amivel a másikban élénkíthetjük a gondolkodást. Menjünk még mélyebbre. Döntsük el, hogy egy napon keresztül mondjuk, ja bocsánat, megyünk tovább, nem, hogy nem mondok róla rosszat, hanem jót fogok mondani az emberekről. Még azokról is, akikkel kapcsolatban vannak negatív észrevételeim, inkább a pozitívumai domborítom ki, és tudatosan figyelem magamat, hogyha szóba jönne az, hogy én most beszélnék negatívumáról, akkor tudatosan a pozitívumát emelem ki. Még mélyebb szintre megyünk, döntsük el, hogy nem engedünk meg rossz gondolatot a másik ember irányába. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy is van pontosan, ha valakinek eszébe jut? Még szívében se gondoljon az embert gonoszt az ő fele baráta ellen. Gondolat. Tudják, hova jutunk ezzel? Hogyha gondolatainkat képesek vagyunk uralni, akkor nem a csapongó gondolataink, nem az össze-vissza járkáló fantáziaképeink uralnák a hétköznapunkat, hanem tudatos, akaraterő által meghozott döntésekkel tudnánk élni. Micsoda minőségi többlet ez. Aztán majd külön nagy téma lesz, és majd a női és a férfi témánál majd szóba fogom hozni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az akaraterőnket, és ébren tartani a házastársa vagy a más nevű társunkkal kapcsolatban. Tessék?
1: Amikor ilyen rendszeresen gondolkozunk...
0: Nem. Nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon vág. Azt kell válaszolni, hogy igen, ezáltal a tudatos akaraterő gyakorlás által a probléma megoldó képességünk és az asszociációk, az agyi kapcsolatok kezdenek átrendeződni. A kritikus látásmód és szellem helyett, mivel a szokások kialakításánál fogom ezt elmondani, ami most következik, azt, hogy olyan bejárt pályáik vannak az agyunknak, amelyen a megszokott úton módon szokunk gondolkodni, érezni, akarni, képzelni, beszélni, cselekedni. Ehelyett, ha mi tudatosan kezdünk új pályákat kiépíteni, akkor képesek vagyunk új nyomvonalakat is ráépíteni. Ez pedig akkor, amikor majd egy mentalitás, vagy egy jellem, amiről ön kérdez, mint magyar jellem, vagy pedig egy magyar szokás, bizony képes ezt is befolyásolni. Persze ilyen tudatosan egy ország, hogy gondolkodjon, az eléggé... Vagy alkotó jellem, igen, ez lesz a harmadik fejezet, ebből következik. Tehát a kérdései mind arra kérdeznek rá, amit majd el fogok még mondani, de annyit hagy mondjak el, hogy igaza van, amikor megvizsgálták azt, hogy például egy amerikai ember és egy magyar ember között egy felmérést végeztek, és felmérték mondjuk pszichológiai tesztekkel, hogy milyen a személyisége, és milyenek a megoldó képességei, az IQ-ja és a EQ-ja, és azt állapították meg, hogy például mondjuk 80%-ban kimagasló képességei vannak. Tételezzük, hogy mind a kettő ugyanezt állapítják meg a magyarnál, meg az amerikaiánál. Van egy bizonyos százalék, ami mondjuk, hogy középszintű, és van egy-két olyan képesség, ami gyenge. Az amerikai embernél megfigyelték, egy örömújongás tör ki belőle, hogy 80%-ban ilyen jól vagyok. És akkor ezeket erősítenem kell. A magyar embernek pedig mi a legelső kérdése? Mi az az egy vagy kettő, amiben rossz vagyok?
1: Tehát melyik segít elő jobban a személyiségfejlődést?
0: Nagyon érdekes, hogy a személyiségfejlődést a látásmód segíti elő. Hogy a látásmódunkban a pozitívumokra vagyunk beállítódva, az értékre, a szépségre, a továbblendítő mozzanatra, mert abból lehet kiindulni, arra lehet továbbra építeni, de hogyha arra vagyunk ráállítva, hogy mi nincs, meg mi rossz, akkor ez egy alapvető rossz szemléletmódot takar a háttérben. Na de itt vagyunk a szokásoknál, mindjárt a megváltoztatásáról már beszélünk is. Ugye logikus, hogy az akarat erő gyakorlásából következik az, hogy vajon megszabadulhatunk-e a rossz szokásainktól. A szokások tulajdonképpen nem mások, mint automatizált, ismétlődő cselekedetek, amiket nem kell gondolkodni. Csak úgy csináljuk, úgy automatikusan, ugye? Ezek az agyi szinten úgy működnek, hogy vannak az agyunkban idegsejtek, amelyek között egy bizonyos kapcsolat van egymással, különféle axonokkal, nyúlványokkal vagy dendritekkel kapcsolatban vannak, és ezeken keresztül, mintegy, hogyha most egy ilyen, mondjuk az agynak látnánk egy térképét, akkor hirtelen, hogyha fényjel jeleznénk, akkor azt a bejárt pályát, egy fény végigfúz, mint csíkként azon a két területen, és körülbelül vagy több területen, és akkor befényli azt a területet. Tehát körülbelül valami ilyesmi lehet az útja. Csak az érdekes, megfigyelték, hogyha például akkor, amikor ezt a mikroszkóppal, elektromikroszkóppal és nagyon finom mikroszkóppal megfigyelték, hogy akkor, amikor például az embernek ingerlik az agyát, és ő tudatosan a megszokott bejárt pálya helyett egy döntés miatt egy másik pályát jár be, például mondjuk hajlamos a kritikára, és a kritika helyett azt mondja, hogy tudatosan ellentétben egy dicséretet mondok. Abban a pillanatban egy úgynevezett buton, ugye ami mindjárt, talán itt írtam le, vagy nem írtam le, mindegy, képes kialakulni egy ilyen kis végfácska egy másodperc alatt. Tehát magyarul, hogyha mondjuk eddig ezen a pályán futott le az információ, persze megfelelő szinapszisokkal, ahol ingerületváltvívő anyagok vannak, és mondjuk az acetilkolin, ami ilyenkor a szinapszisból kiáramlik, akkor ingerli a sejtet, hogy hajtsa végre azt az utasítást, akkor ő mondjuk ebbe az irányba gondolkodik, egy más pályát kezd kiépíteni, de ebbe az irányba minél többször hajtotta végre azt a cselekedetet, annál jobban megerősítette az agyi idegpálya rendszer magát ilyen kis végfácskákkal. Tehát egyre több buton kezdett kialakulni, gombocska, ugye így nevezik. És amikor elkezdi az ember az ellentétes pályán mozgatni a cselekedeteit, az akaratát, a gondolatait, akkor kezdenek kis butonok kialakulni a másik pályán is. És addig kell neki küzdenie mindig tudatos döntéssel, ugye logikus a dolog, ameddig több nem lesz, és egyszer csak akkor felülírta. Ez az ismétlődés jelentősége. Hogy meg kell törni a megszokott ritmust. Itt van különben ez a kis szinapszis, ahol ez a bizonyos ingerület vívő anyag van. Különben megjegyzem, az acetilkolin nevezetű anyag az, ami nyitott utat enged egy információ áramlásának, és van egy úgynevezett GABA nevezetű, ez is egy sav, ami viszont legátolja annak az információnak a futását, függően attól, hogy hogy döntünk. Tehát van egy támogató, meg egy gátlófázis, és ha mi azt mondjuk, hogy nem, Például mondjuk az ember elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem vacsorázom, van rajtam 10 kiló fölösleg, és én úgy döntöttem, nem szeretnék meg jó enne, meg megpróbálom. Ugye ezt tudjuk, hogy emögött mi van. Az a magunknak kedvezmény van, hanem azt mondom, hogy úgy döntöttem, ami azt jelenti, így is fogok cselekedni. A döntés ez ezt jelenti. Határozottnak kell lenni a döntésnek, és egyértelműen. És nincs kis kiút meg, kis kapu. Úgy döntöttem, hogy ma este nem vacsorázom, de idáig mindig vacsoráztam. És idáig mindig az szokott lenni, délelőtt nem voltam éhes, és inkább délelőtt nem ettem, és akkor este meg jól beettem. És akkor most akkor mi fog történni? Reggel nagyon éhes lesz, ugye logikus. Reggel fog jó ízűen enni, ami jó nagyon az egészség számára. És mondjuk egyen délbe, de nem fog vacsorázni, vagy délután egy kicsit, de nem fog vacsorázni. 3-4 napon keresztül ez egy kínlódás lesz. Gondolom tudják miért, ugye? Mert a megszokott pályákkal szemben kell cselekedni. Ez pedig lemondás, ez pedig akaraterő, ez pedig küzdelem. Ráadásul, ha még mások vacsoráznak is, ugye? Még végig is kell nézni. Meg a illatokat érezni. De ennyi idő kell, kb. Egy 3 nap kell, amíg nagyon szenved, vagy szenved az ember, de utána kezd a dolog könnyebbé válni. Mert megfigyelték az agyban, hogy az agy az elmúlt 3 napnak a információból rakja össze a következő napra való elvárásait, vagy lehetséges útjait. Tehát hatalmunkban van kiépíteni új pályákat, és a szokásainkkal ellentétben új lehetőségeket, új pályákat kialakítani. Tudják, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magunk teremthetjük az életünket, hogy magunk léphetünk új pályákra. Igen, szenvedést is jelent, amíg gyakoroljuk, amíg be nem járatjuk, de hát így van az izommal is, nem? Hogyha valaki elkezd edzeni, először nagyon fáj az izom. De utána, ha túlesik a fáradtságon, és egy hét múlva is edz tovább, ugye, vagy mi is, amikor szoktunk menni edzőtáborokba, vagy különféle helyekre, vagy elmegyünk síelni, akkor ugye az első napokban nagyon fáj minden. De a harmadik, negyedik napon már nem. Ötödik napon már élvezzük, hatodik napon pedig már úgy érezzük, hogy most már kicsattanó erőnk van. Hozzászokott a szervezetünk, bejáródtak azok a pályák, kezdtünk kiépíteni egy rendszert a szervezetünkben. Tudatos gondolkodással segíthetjük magunkat a szokásaink megváltoztatásában, a jellemünk megváltoztatásában. Érdemes ezeket a tudatos lépéseket megtenni, csak mindegyikről egy pár szó. Tudatosítsuk, hogy milyen rossz szokásaink vannak, amin szeretnénk változtatni. Vannak ilyenek? Vagy talán mindenki tökéletes? Nekem vannak. Ugye? És tudatosan döntsük el, hogy ezen változtatok. Tervezzük meg, hogy hogyan. Rendkívül fontos, hogy szeretem vagy nem szeretem kérdést feltesszük. Szeretem a csokoládét, de nekem nem jó a csokoládé. A szervezetemnek nem jó. Nem kell magyarázni, miért nem akarok belemenni, ugye? Milyen furcsa. Szeretem a testem, az érzékeim, a kívánságom szempontjából, az eszem meg azt mondja, hogy nem szeretem. Most akkor mit csinálja? Az értelemnek kell uralnia, az akaratnak kell uralnia az embert, nem az érzelmeinek vagy a vágyainak, hanem azt kell mondani, mint ahogy emlékszem arra az orvosra, Dr. Nixon, akit egyik szanatóriumban hallottam, ő csokoládéfüggő volt, egészen odáig ment, hogy már 1 kilót megevett, és mivel szív specialista volt, egyszer ment haza az autóval, az 1 kiló csokoládé elfogyasztása után, és egyszer csak érezte, hogy szívinfarktus jelei vannak. Gyorsan vette a telefon, telefonált a kórházba, kollégáinak, készítsétek elő az a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza. És ment vissza. És ott magam elé nézett az ülőkére, ott voltak a csokoládék. Ez meg fog engem ölni. És az autó úton eldöntötte, hogy ő többet soha nem eszik csokoládét, és ezt a halálos ellenségét ettől kezdve gyűlölni fogja. Tehát magyarul egy érzelmi ellenállást, egy érzelmi állásfoglalást kell azzal szemben kialakítanunk. Érdekes módon a Biblia ezt például alátámasztja, azt mondja, szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot. Érdekes, soha nem a szemét, de a bűnt lehet gyűlölni. A szemét nem. A személyért Krisztus az életét adta, de a bűnt lehet gyűlölni. Nagyon érdekes. Nem vagyunk fakírok, senki se szeret szenvedni. A rossz helyett építsünk be valami jót, jutalmazzunk meg magunkat valami jóval. Legyünk értelmesek, ne menjünk a kísértés közelébe. Ha próbálgatjuk magunkat, előbb-utóbb elbukunk. És a saját erő sokszor kevés, magasabb hatalomhoz kell fordulnunk. Ez a számbavétel a tudatosságot célozza, a tervezés a bűngyűlöletet vagy a rossz szokással szembeni érzelmi állásfoglalást, ami mind fontos ahhoz, hogy tudjunk győzni, az, hogy a helyét valami jóval töltsük be, vagy pont ellentétes cselekedetet hajtsunk végre. Tehát például, ezt emlékszem, egy bölcsidős embertől hallottam, azt mondja, hogy ha a rossz kijönne a szádon, akkor abban a pillanatban bent hoz egy döntést, most a jó fog kijönni a számon. Arany János, amikor felidegesítették, azt mondják, hát biztosan felideges, akkor ön is nagyon káromkodik. Hát nem káromkodom, mondta Arany János. Hát mit csinál? Hallgatom. Na de hogyha nagyon felidegesítek, akkor mit csinál? Még jobban hallgatom. De hogyha már szétrobbanna, még jobban hallgatom. Tehát ő azt mondta, hogy ha látom, hogy direkt fel akarnak piszkálni, ki akarnak halni a sodromból, akkor én azért sem úgy cselekszem, ahogy elvárják. Vagy, ahogy olvashatjuk Salamontól, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, tehát az ember pontosan úgy cselekszik, ahogy nem várnák. Ideges embernek idegesen válaszolnak, ugye? De ha szeliden válaszolnak, és kedvesen. Én ezt a gyerekeimmel, tanítványaimmal megcsináltam kísérletként többször is, és olyan tapasztalatokat meséltek el, hogy csak ámultunk, hogy amikor ideges szülőkhez hazamentek, és ugye mondták, hogy nem ágyasztál be, nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, milyen gyerek vagy, és szíte. És a gyerek mit csinál, hogy válaszol? Hát, miért? Ismerjük ugye ezt a reagálást, és akkor nem mondom, most ezt felejtsük el, most ehelyett, tudjátok, mit kell mondani? Igazad van, anyu, megcsinálom. Na hát a szülők egy pillanat alatt lemerevettek. Egyiknek azt mondta az apukája, kislányom, csak nem vagy beteg, meg lázas vagy. Másik, mit akarsz elérni, mondjad. De azt mondja, semmit, nyugodtan, pihenjetek le, majd én elmegyek a boltba. Mondom, ha valaki két mérföldútra, ha egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mondom, ha valaki szeretne még többet tenni ennél, akkor tegye azt, hogy anyu azt mondja, hogy nem mosogatta el, rendben, anyukám, igazad van, meg elfelejtettem beágyazni, be is ágyazok, és te csak pihenj le, elmegyek a boltba bevásárolok. Na hát az anyuka még ilyet nem hallott. És mondtam, csak mindez azért tegyétek meg először, hogy halljátok a választ. Lássátok a reagálást. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a feltámad harag lecsendesedett. Pedig nem volt visszavágási terület. A megszokott ritmus mintázatot meg kell törni. A gonoszt jóval győzzük meg. Mert azért nagyszerű ez a könyv, mert a nagy bibliai alapelveket, amelyek sokszor olyan távolinak tűnnek tőlünk, az agyunk a lelki épülés céljából használja. És kedves hallgatók, ezt tudják, hol lesz döbbenetes eredményű? Amikor az ember például beteg. Ha egy beteg ember, mondok egy példát, hogy értsék, hogy miről beszélek. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvos, amikor lát egy beteget és kezeli, akkor megkéri arra, hogy keressen, ha lehet nálnál egy betegebb embert, és kezdje el neki segíteni. Hát egy beteg ember mit mond? Hát törődjenek velem. Itt vagyok most én vagyok a központ, most én vagyok a... Ugye értjük? De ha ehelyett az agyában egy más szemléletmódot alakítanak ki, hát ez aztán a régi szokás megtörése, a ritmus mintázat, ugye? És ez az önzetlen segítőkész magatartás olyan gyógyulási folyamatokat épít be, hogy hihetetlen. Indít el. Ha például minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ahelyett használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni, kertészkedjünk, vagy edzünk egy nagyot, kritizálás helyett dicsérjünk, agyakbigyeztés helyett mosolyogjunk, panaszkodás helyett énekeljünk. Tudják, miért érdekes ez? Mert megfigyelték az agyműködésben, hogy az agyban kétféle alapvető hormon képes termelődni, munkáját kifejteni. Az egyik a stressz kiváltó, pusztító, negatív hatást, immunrendszert elnyomó noradrenalin vagy epinefrin, a másik pedig az endorfin. és a hit, a bátorság, a bizalom, az öröm hatására endorfin termelődik, ami a legjobb immunerősítő magyarul, a gyógyulás eszköze és lehetősége. Tehát ezek a dolgok nem csak pusztán játék az agyunkkal, ezek mögött egy látásmód van, egy szemléletmód, egy hit van, egy odaszánás, egy teljes gondolkodásmód változás. Kérjünk erőt a megvalósításhoz, mert ezek a dolgok, amikről beszéltünk, nem emberi gondolatok pusztán, és szerintem az agyunknak itt van az a töblete, ami bele van rejtve az agyunkba, csak vajon észrevesszük-e, hogy nem emberi, lefordítom Biblia nyelvén, nem a megromlott emberi természet szerint való igazán az agyunk működése, hanem egy megújult természet szerint, egy mennyei erv lesz és rendszer szerint. Magyarul az önzés ellen, ha működünk, ha a bántás, a panaszkodás, a kritizálás, a negatív látásmód helyett másképp látunk, ez a mennyei terv és a mennyei rend szerint való, és az agyi, fizikai, építő tevékenységnek a segítését mutatja. Ez fantasztikus dolog. Ez fantasztikus dolog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus így gondolkodott. Ő egészséges személyiség volt. Helyes gondolkodás és látásmóddal, és egészséges volt fizikailag is. Hát ez hatalmas dolog. Ha véletlenül elbukunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy itt vége, nekem ez nem megy. Ha ezt mondjuk, amögött mi van? Pillanat. Bocsánat. Ha azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem megy, nekem ez nem sikerül, emögött milyen gondolat húzódik meg? Milyen törekvés és akarat? Őszintén. Ez nekem nem megy. Én ezt nem csinálom tovább. Én nem tudok a vacsoráról lemondani. Például. Ő nem is akar. Nem akar? Hát jött egy nehézség. Hát és az élet tele van nehézséggel. Azért van ott a nehézség, az akadály, hogy legyőzzük. Hétszer elesik is az igaz. Ugyan felkél. Az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elesnek. Ha valamit igazán akar valaki, és elesik, akkor mit fog tenni? Ki átgondolja? Miért estem el? Most közel mentem a kísértéshez? Túl nem gondoltam át? Nincsen, csak magyarul kiértékeli a helyzetet, és most akkor kipipálom, erre figyelek a következő alkalommal. És magyarul egyre jobban szűkíti a bukás lehetőségét, és még a veszteségből is győzelmet formál. Így teljesedik be az ige a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra lesz. Még a rossz is. Azt is építő módon lehet beépíteni, ha valaki akar valami jót tenni, vagy jó irányba haladni. Igen, a fizikai változások már 3-5 nap alatt könnyebbednek és megvalósulhatnak. A mentális változásokhoz, mivel nagyon gazdag a hálózata, egy gondolkodásmódnak sokszor egy hónap is kell, amíg azt megváltoztatjuk magunkban. Rendkívül fontos a társaságunk megválasztása. Ezért hívjuk mindig a kedves vendégeinket táborainkba. Mert nem mindegy, hogy hol töltjük az időt. Ezért hívjuk önöket olyan bibliatanulmányokra, ahol nem emberi gondolatokkal, hanem magasrendű isteni gondolatokkal találkozunk, mert és olyan közegben vagyunk, ahol egymást bátorítjuk, ahol nem egymást állandóan szídják azért, amiért ő így kezd gondolkodni, hanem támogató társaság van a háttérben. Hihetetlen ajándék egy közösség, ahol egymást építő, segítő módon szeretnék támogatni a pozitív dolgokban. Éljünk hálaadással, ez egy gyakorlat, ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Én nekem is van hajlamom, mint szerintem másoknak is, buslakodni, panaszkodni, kritizálni, negatívan látni, felsorolni, hogy mi a bajunk, meg mi van, meg mi nincs, stb. És akkor rendszeresen szokásommal tettem, hogyha rám tör egy ilyen hullám, már szól a hang itt meg. Adj hálát. Van miért hálát adnod? Igen. Hát akkor kezd el sorolni. Mit? Hálát adok azért, hogy például eljöttünk ide, van lábunk és kezünk. Ennek a fiúnak nem volt, akiről olvastam. Látunk, hallunk, gondolkodunk, eszünk, otthonunk van, meleg otthon vár haza, stb. Ezek nem olyan dolgok, amelyekért nem kéne hálát adnunk. És akkor még ezentúl mennyi minden van, családban élhetünk. Vannak szeretteink, vagy barátaink, vagy közösségünk, vagy kinek milyen, ugye? Hát ezek olyan ajándékok, legyünk ezért hálásak. Megfigyelték, így fogalmazta meg az egyik nagy gondolkodó, A dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Fizikai mérésekkel, kísérletekkel igazolták, ott vannak a helyek, ahol elvégezték, hogy a derűs, vidám emberek, akik bátorító módon örömteljen gondolkodnak és élnek, a szervezetük ellenálló képessége többszöröse a buslakodóiknak. Salamon mit mond? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát ilyen, ezek ilyen valóságok. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Jobb egyszerre és mindenkor abba hagyni azt, ami például a dohányzásról leszokás, vagy valamilyen szenvedélyről, mint hogy apránként. Ezt megfigyelték, hogy a legjobb döntés ilyen esetekben a minden vagy semmi döntés. És az is egy nagy erősítés, hogy nem kell titokban tartani. Ne sutyiba tegyük meg, hanem mondjuk ki, hogy én most leszokom. Legalább másfelé is ez a kötelezettség visszatartó erőt jelent. Hadd tudja meg az egész világ. Vesz gondolatot, arasz cselekedetet. Vesz cselekedetet, arasz szokást. Vesz szokást, arasz jellemet. A jellem a szokásszerűen ismétlődő cselekedet. Vesz jellemet, arasz sorsot. Itt teljesedik be a magyar közmondás, mindenki a saját sorsának kovácsa. Mindenki a saját boldogságának kovácsa. Mindenki a saját egészségének kovácsa. Én ezért folytatnám tovább így a sort. Nem véletlenszerű dolgok ezek. Ezek nem a véletlen függvényei, hanem kedves hallgatók mi, a tudatos, akarati döntés, a gondolkodásmód megfeszítése az agyunk használatának a következménye. Igen, hát ez egy kis összefoglaló. A jellemünktől függ az örök életünk vagy elveszésünk a Biblia szerint. Óriási a tét. Mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsa. Ezt, látom, az időnk nagyon elment, bocsánat. Nem beszélek akkor most arról, hogy az agynak vannak, csak egy mondatban említem meg mindegyiket, szükségletei, fizikai szükségletei. Aki helyesen táplálkozik, akkor az olyan anyagokat vesz magához, hogy a szerotonin nevű agyi hormont, ami szükséges a helyes működéshez, elő tudja állítani a szervezet, ehhez pedig triptofán tartalmú élelmiszerek kellenek. Elsősorban a növényi részeket emelem ki. Nézzétek meg a tofuban, tökmagban, szezámmagban, mandulában, feketedióban, micsoda mennyiségű triptofán tartalmú aminosav van. Ezek képes legkevésbé a teljes tej. Az omega-3 zsírsav, lenmag, omega-3 zsírsav, lenmag, dió, buzacsíraolaj, szójabab, spenót, avokádó, mandula, eper, áfonya, stb. A folsav, röviden és velősen a hüvelyesek. A B12 vitaminforrás, különféle növényekben adalékolt B12 vitaminokban kapható, vagy pedig buzacsirában, vagy különféle csirákban. Ugye itt ez egy másik kérdés, de ezek a, tehát a folsav, a B12, omega-3, omega-6, omega-9 zsírsav és a triptofán tartalmú ételek szükségesek az agyunknak, hogy egészségesek legyünk, de emellett a 8 alapelv gyakorlása is nagyon fontos. Hát én arra gondolok, hogy holnap, 2 hét múlva fogok beszélni erről, amit most itt kihagyok, a gondolatcseréről, talán csak annyit villantok fel, nézzék meg a Filippi levél 4. fejezetében, egy óriási nagy tétel van leírva a pozitív gondolkodásnak, a helyes értelemben vett pozitív gondolkodásnak, amikor nem letagadjuk a valóságot, meg átszínezzük, hanem tudatosítjuk a tétele, hogy atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ugyanígy lehet a képzeletünkkel hatalmas dolgokat véghez vinni, például amikor elmondtam tavaly vagy tavaly előtt, amikor az idegrendszer megerősítéséről beszéltem, hogy ha egy gyerek fél este, vagy ha rossz hangulatunk van és nem tudunk elaludni, vagy megfigyelték, akinek magas a vérnyomásuk, Képzeljenek el egy szép tájat, ahol jól érezték magukat. Képzeljék el, hogy csobog a patak egy erdőbe. Mondják ki magukban, de jó ez a hely. Milyen jó érzem magam, milyen jó nyugodtan így pihenni. Ebben nincs semmi rossz, szép dolgot elképzelünk. És megfigyeltük, hogy csökken a vérnyomás. Megfigyeltük, hogy megnyugszik az ember. De azt is mondhatom, hogy használom a képzeletemet. Nem az esti, nem tudom milyen filmek, ezek a akciófilmek világára, meg nem a perverzitások szemlélésére, meg a tévéhíradónak a csodálatos pozitív híreire, ugye? Hanem a saját magam által akart pozitív dolgokra, egy szép olvasmányra, egy szép zenére, egy szép képre irányítom a képzeletemet, és ez betölti a lényemet, és ez megnyugtat. Tehát használhatjuk a képzeletünket. Óriási dolog, hogyha meg tudunk bocsátani. A megbocsátásban egy olyan erkölcsi törvényre elég kedves hallgatók egy mondattal, hogy amit mi magunknak igénylünk valakitől, nekünk is azt kell adni másnak ajándékba. A megbocsátást. Ezért mondta a nagy mi atyánkban Jézus, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ha nem tudsz megengesztelődni, akkor elveszel. Részesíts mást a megbocsátás ajándékában, és elnyered a megbocsátás kegyelmét. Magyarul az önzetlenség és a másoknak való adakozás törvénye van ebben. A hit a vége felé haladva, a hit, remény és a szeretet gondolatairól olyan csodálatosan ír a szerző, pár mondatot mindegyikről olvasok, aztán itt a vége felé haladva, 132. oldal. A Harvard Egyetem orvosi karán, valamint a Dallasban található texasi egészségtudományi központban végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a hitet gyakorló páciensek fehérvérsejt száma megnő, ugyanakkor az immunrendszeret serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetükben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező hatást idéznek elő. Azt írja a szerző, a hit, szeretet és a remény ez a legnagyobb gyógyító hármas. Azt mondja, a reményteli embereket övező pozitív kisugárzás legalább annyira valóságos, mint a mágneses mező, amit a tudomány ma sem ért teljes egészében. A bennünket körülölelő reménységmező másokra is hatással van. Remény nélkül hiányzik a lelki növekedéshez a szükséges motiváció. Nélküle vajmi kevés esély a gyógyulásra. A hit, a szeretet. Azt írja, már említettük, hogy az egészséges agyban a szükséges kémiai anyagok pontosan a kívánt mennyiségben és éppen a megfelelő helyen választódnak ki. Vegyünk egy példát. Az egyik agyi hormon, az oxitocin legnagyobb bőségben a homlokleveny területén választódik ki. A tudományos bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az oxitocin receptorok is itt találhatók a legnagyobb számban, amelyek egyébként az igaz szeretettel és a ragaszkodással mutatnak összefüggést. Ha aktiváljuk és megerősítjük a valódi agapé szeretet pályáit a homloklebenyben, akár a romboló hatások egész sorától távol tarthatjuk magunkat a gyűlölettől, az irigységtől, a félelemtől, a kapcsiságtól, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől, a gyermekekkel és házastársával való visszaéléstől, hogy csak néhány példát említsünk. A neurológiai és pszichológiai vizsgálatok eredményei igazolják ezeket a megfigyeléseket. Az efféle tudományos adatokat én mindig Isten kézjegyének tekintem az emberi természetben, amelyek csak megerősítik és érthetővé teszik a Biblia korábbi kinyilatkoztatásait. Nagyon érdekes ez a felsorolás, és hát a zárás felé utolsó két gondolat következik, az egyik, mire most nem tudok sok időt szánni, már érintettem egy picit, hogy az agyunk felfedezésre és alkotó életmódra teremtetett, és a kedves úr ezt a kérdést vetette fel, hogy pontosan így van. Azt szeretné az agyunk, hogy mi ne csak a megszokott gondolkodásmódban gondolkodjunk, hanem alkotó módon gondolkodjunk. Azt szeretné az agyunk, hogy például a Szentírást ne csak úgy olvassuk, hogy a más megmagyarázza nekünk, hanem mi magunk akarjuk megérteni a saját agyunkkal, hogy az öltözködésünket, a táplálkozásunkat, az életszokásainkat mind szabadon, újszerű módon próbáljuk megvalósítani. Merjünk újakat tanulni. Fizikai téren új sportágokat, lelki téren új információkat. Alkotó módon. Én a gyerekeimmel, akiket tanítottam, próbáltam elhitetni, utána pedig bebizonyítottam nekik, hogy tudnak verset írni. Mi nem tudunk, tudtak. Tudnak zenét szerezni. Zenészeknek mondtam. Mi nem tudunk zenét szerezni, de tudtak. Mindig rajztanár lévén mindig azt mondták, mi nem tudunk festeni. Tudtak. Megmutattam nekik, tudtak. Rajzolni se tudunk, nem tudtak. Önök tőlem, ha megkérdezni, mit mondanának? Itt voltunk a táborban. Itt voltunk a táborban Bozsván, és akkor itt csináltuk ezeket a gyakorlatokat. Megmutattam nekik ezeket a rajzokat. 2 perc alatt lehet egy ilyen rajzot csinálni. Nagyon nagy dolog kell hozzá. A sötétből a világosság felé kell halványítani a ceruzát. Szerintem önök is képesek rá. Az más kérdés, hogy hogyan helyezzük el. Na, de volt nekik is fantáziájuk, mert ezeket már ők csinálták. 10 perc múlva. Miközben így kezdték a rajzolát, amikor megmutatták, mi nem tudunk rajzolni. Ezt most felejtsétek el, tudom, hogy az iskolában ezt halljátok egyfolytában, de most ezt felejtsük el, most tudunk rajzolni. Azt mondta az én rajztanárom, aki tud 10-ig számolni, meg tudja tanítani az arcrajzolását is. Persze ahhoz egy kicsit hosszabb idő kell. Festettem nekik a virágokat, és ezt már ők festették. Ezzel most nincs időm foglalkozni, de majd máskor visszatérünk, és akkor az utolsó gondolat. Ezzel csak annyit akarok mondani önöknek, kedves hallgatók, hogy az agyunk felfedezése alkotó életmódot rendelt, és mi a legnagyobb alkotó életmód, tudják mi? A legnagyobb dolog, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy hogyan akarunk érezni, milyen érzéseket engedünk meg, és milyen képzeleteket magunkban, és hogy az életünket úgy tudjuk-e szervezni, nem véletlenül az utolsó előadás témája a szeretet életrendje, hogy szeretetben hogy lehetne élni. Hogy lehetne egy családban egy szeretet közeget megvalósítani, baráti körben. Hát szerintem ez a legnagyobb alkotó életmód, amit el lehet képzelni, mert festeni, rajzolni lehet az embernek magányos szinteiren, de szeretetet gyakorolni csak mások közegében lehet. És az utolsó nagy dolog, és itt ezzel zárom, számomra egyik döbbenetes nagy tanítása ennek a témának, hogy képes bennünket a Teremtő az agyunk használata által és a döntéseink által új teremtésben részesíteni. És ez már nem elmélet, most már azok után, amit elmondtam önöknek. Így idézem a könyvből a 181. 182. oldalról. Ő úgy szabadít meg bennünket bűntudatunk terhétől, hogy egyúttal eltörli a számunkra kellemetlen agyi kapcsolatokat. Teljesen új sejtek közötti hálózatokkal, új impulzusokkal, új hajlamokkal, tiszta szenvedélyekkel és régi győzelmeink emlékeivel helyettesíti őket, mindezek új energiával töltenek fel bennünket, eredjel és többi nevét kezdjél, mondta Jézus. Hogy honnan tudom ezt ilyen biztosan, mondja a szerző. Mivel sok ezer olyan embert ismerek személyesen, akiknek a megváltozott élete igazolta a különböző bibliai ígéreteket, gondoljunk például a következőkre, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Vagy pedig, változhatok el a ti elmétek megújulása által. 1984 óta bizonyított tény, hogy az agyunkban folyamatosan új sejtek veszik át a pusztuló félben lévők helyét. Faló sejtek távolítják el az elhalt sejtekből származó törmeléket, majd az atrociták hadserege kerül előtérbe, amelyek speciális növekedési faktorok elválasztásával új sejtek és kapcsolatok kialakítására késztetik az agyat. Működésbe lép Isten teremtő hatalma, vagyis a Biblia nyelvén szólva újjá lesz minden. Az efféle tudományos eredmények teljesen új megvilágításba helyezik a fentiekhez hasonló bibliai ígéreteket, ugyanakkor hatálytalanítják az agykutatók korábbi elképzeléseit, melyek értelmében az elpusztult agysejtek helyettesítésére nincs több lehetőség. Hát kedves hallgatók, amikor a Teremtő megbocsátja a mi vétkeinket, gondolom már mindannyian átértük azt, hogy a bűntudat, az önvád leszakadt rólunk. Nem? Amikor úgy őszintén bocsánatot tudtunk kérni, vagy meg tudtuk bánni a vétkeinket, és leszakadt rólunk, és hirtelen úgy éreztük, hogy új világ született. Hogy az az emlék, az a nyomasztó teher, mintha úgy megszűnt volna, és most ennek a háttérén, amit itt olvastunk, mit tett a teremtő, és úgy tűnik, hogy az agyunkban teremtő funkciót léptet életbe, új agyi kapcsolatokat, új pályákat erősít meg, vagy hoz létre, és abban, ha jól döntünk, és érvényben tartjuk a döntésünket, akkor abban a mederben engedi terelni a gondolatainkat. Hát ez hatalmas dolog. Magyarul mi most jelen pillanatban is a teremtés részei vagyunk. Ha akarjuk, ha el tudjuk fogadni ezt. Én úgy gondolom, nem kell agytudatlanak lennünk ahhoz, és ez a záró gondolat, hogyha a mai agykutatási eredményeket és a bibliai igazságokat összevetjük, és el tudjuk hinni, hogy ez a magasrendű élet, amit felkínál mondjuk a Biblia, ha elhisszük ezeket az ígéreteket, ezt a magatartásmódot elkezdjük gyakorolni, hogyha ennek a fényében rendezzük az életünket, akkor a gyógyító erőket a szervezetünkben megindíthatjuk, és nagy tapasztalatokban részesülhetünk, és szembefordít bennünket ez a magatartás a jellemünk addig csökevényes részeivel, az én képünkkel, az önzésünkkel, és helyette a másik ember felé egy segítő, gyógyító, bátorító, elismerő, szeretetteljes magatartást tud kiépíteni. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ennek fényében kezdjék el gyakorolni ezeket a nagy képességeket, erőket, az agyi képességeket, és hát elnézést, hogy egy picit hosszabb voltam a tervezetnél, csak hát én is először tartom ezt az előadást, nem volt benne gyakorlatom, hogy hogy lehetne rövidebben elmondani, de hát így sikeredett. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Hát nem tudom, hogy legyen a kérdezés, hogy ilyenkor szoktunk? Igen, ha valakinek el kell menni, nyugodtan felállhat és elmehet, de ha valakinek van kérdése, akkor most fel lehet tenni.
2: Én tanárul azt szeretném mondani, hogy ez mind nagyon szép, de a teremtő megteremtett bennünket, és az ember az egy nagyon komplet biológiai egység. Az rendben van, hogy ön most beszél az agyról, csodálatos szervezet az. De mennyivel hátterát van a szív, vagy a máj, vagy bármi. Nos, például kimondta azt is, hogy az agy inkább igényli a vérellátást. Anatómiailag valahol úgy fogalmazzák meg, amivel a lelketlen világ lett, a lélekről nagyon keveset beszélt. Nem tudom, tudja, hogy új kutatások kimutatták azt, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk, a lélekkel. Minden a lélek. Ha a Bibliát emlegetjük, hát a magyar szó, a magyar nyelv magyarázó nyelv. Lelki pásztorról beszélünk, lelki atyáról beszélünk, nem agypásztorról.
0: Ezt úgy is mondhattam volna mindig, hogy lelki tevékenységek.
2: Igen, most, és valahol anatomilag, valahol itt a szív körül határozzák meg a lelket, és minden a lélek, minden a lélek. Szóval csodálatos az agy, mint szerv. Fantasztikus.
0: Hát igen, most...
2: Lelketlen vagy. Mit
0: igen,
2: mondom,
0: igen, értem, igen. Na most ez egy olyan kérdés...
2: Rávisz ja.
0: Igen, tehát a kérdés nagyon jó, hogy a lélek szó hogy is áll, amikor a lelki tevékenységekről beszélünk, akkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem a eddig ismereteim alapján, és így látom, hogy a lelki tevékenységeink az agyban zajlanak le. A szívben lévő lélek dolog, erről olyan objektív, konkrét vizsgálatokról én nem tudok, ami egyértelművé tenni, hogy ott van az ember lelke, ha úgy tetszik. Az agyban viszont láttuk, hogy a gondolkodó képesség, a döntő választó képesség, az akarat, a képzelet, az érzelmek, stb. A különféle beszédképességeknek a központja ott van. Tehát, hogy miből áll össze az ember lelke, ez is egy olyan kérdés, ami sok irányba kérdezhetnénk. Ha a Biblia felé fordulunk, és mondjuk azért teszem ezt meg, mert a tudomány nem tudta még megállapítani, hogy mi a lélek. Tehát a Bibliában viszont erről van tanítás, azt mondja, hogy nem más a lélek, mint hogy egyrészt kétféle fogalomban használja, az egyik a teremtőtől adott élet, erő vagy lehelet. Lehelt az Isten az ember ollába az élet leheletét, első fogalom, és így lett az ember élő lélek ki, ami nem más, mint személyiség, mint jellem, mint akarat, mint döntés, de a személyisége a lényeg, tehát a személyiségének a, például önöknek is, én nézem az arcukat, meg gondoljam, hogy önök látják az enyémet, mindannyian mások vagyunk. Egy egyedi, különleges íze van minden embernek, ez a személyisége, és emögött rejlik az a millió döntés, kialakult jellem, szokásrendszer, képzelet, gondolat, stb., amiből összeáll egy ember, de ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is. Egy biztos, a Biblia nem választja el a testtől a lelket. A Biblia szerint az ember addig él, amíg fizikai funkciói vannak, és nincs testtől független lelke. Ezt tanítja a Biblia. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez irreális. Az más kérdés, hogy a Biblia utána tovább beszél arról, hogy lesz majd feltámadás. De ez már egy újabb fejezet. Ja, így lett az ember élő lélekké, mondja, a nefes hájjá, az egyiket a ruach szóval a héberben, a másikat a nefes hájjával, vagyis élő lélekké lett. Így lett az ember élő lélekké, és ez olyan értelemben lélek, mert van vagy 30-40 árnyalat a jelentésben, hogy mint egy személy, mint egy élő valaki, és erre például azt is mondja a Zsoltárokban Dávid, hogy szétne tépje, mint az oroszlán a lelkemet, vagy elveszett 150 lélek. Tehát ezzel azt fejezik, hogy az élet és a lélek maga szinte váltó fogalom. Itt ebben a felfogásban. Azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt meghatározni, de egy biztos, hogy nem független a testtől és az agytól. Tudom jó, hogy vannak ezzel kapcsolatban vitapontok, de hát én úgy gondolom, hogy a legjobb abba belekapaszkodnunk, amiről nagyon sok tudásunk és információink vannak, és úgy én igyekeztem azokról beszélni, azokról a lelki, vagy fizikai, vagy agyi folyamatokról beszélni, amelyek mögött rengeteg kísérlet és konkrét tudás van, és mögötte pedig egy nagyon ősi, erkölcsi tanítókönyv a Biblia világa.
2: Tehát én innen... nekem is, hogy a kettőt összemondom.
0: Igen, tehát én ebben látom az erősséget, számomra ebben volt az erő, és ezt tud próbáltam önöknek továbbadni. Hát más kérdésünk van-e? Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
2: Bele kellene csöpögtetni a képpel meg hanggal foglalkozó terítő embereknek a lelkét. Ugye hát elsősorban nem lehet rögtön mindjárt a médiára úgy hagyni, hogy a hivatalos nagy médiákról pozitívan álljanak az emberi kommunikációhoz. Itt, hogy ezt a Biblia és a józan parasztézis elvárja. De valamiféle olyan könyvet is kéne írni, amely ebben a tekintetben megsegíteni az amatőr videóköröket, és így az igény jobban felkeltenék majd a későbbi média befogadók számára. Uh-huh.
0: Hát igen, ez egy olyan dolog lenne szerintem, amit mindenhol kéne tanítani. Csak az a baj, hogyha valakinek vannak ismeretei, például mondjuk a pszichológiáról, vagy az agykutatásról, akkor nagyon sokszor a gazdasági emberek ezt úgy használják fel, hogy az önzés céljaira próbálják manipulálni az emberre. De a művészet terén viszont, tehát a videó, fotó, irodalom, képzőművészet terén viszont ezt a látásmódot például szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani. Ugye egy művészettörténettel foglalkoztam hosszú időn keresztül, és érdekes, hogy amikor a 20. századba lépünk, figyeljék meg, én így írtam egy, illetve összeállítottam egy művészettörténeti albumot, ahol 1034 kép van. És sorba, ugye mi azért ezt a főiskolán egyetemen megtanultuk, hogy körülbelül melyek azok a művek, amelyek eklatánsan képviselik egy kornak a etalonját. És amikor belépünk a 20. századba, akkor a művészet hirtelen szétesik. No, nevezhetném így. Kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, magyarul lefordítom képi nyelvre, széttört formák, aránytalan szétfolyt arcok, nem valóságos képzelet, álomszerű dolgok összekapcsolása, érzik? Irreálisan eltorzított dolgok, teljesen a valóságtól elurasztott absztraktizmus, van önmagában jelentősége és jelentése, és értéke, és nem ezt mondom, de valami elmozdult a helyes irányból, és hogyha hozzáfűzöm, akkor a mai napig sem állt össze. Hát valami történt a 20. században, különben nagyon érdekes, a bibliai proféciák pont azt jelzik, hogy a 19. századik végétől egy új korszakba léptünk, és ezt a végidőkorszakának nevezi. Tehát úgy tűnik, hogy valami zuhanó sebességgel kezdett elromlani, és most nézzük meg a valóságot, ma a média, a tévé, döntő többségben, vagy az internet. És nézzük meg, most függetlenül attól, hogy most mi tetszik meg, mi nem, most csak úgy próbáljuk véglapozni a tévéújságot, vagy az 50 vagy 100 adón kinek mennyi van, és csak úgy lapozzon mondjuk este 8-kor végig, és most csak azzal a szemszöggel, nem az, hogy filmeket nézzen, vagy belnézzen ide-oda-almoda, semmit, Csak hogy egy benyomást szerezzen magáról, hogy ma hol tart a videó, a látvány, a kor, a szellemiség. Szemétdom. Szemét. Vér, erőszak, szélsőségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság és gyilkosság. Ja, és ha a hírértékről van szó, akkor katasztrófa, katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk. Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarosségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság és gyilkosság. Ja, és ha a hírértékről van szó, akkor katasztrófa, katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk. Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarul idáig jutottunk a mai világ a művészetben, hogy lehet

0: Én sokszor azt veszem észre, hogyha mondjuk egy ilyen információt megkap valaki, akkor a reklámiparba beépítik ezt úgy, hogy valami haszon legyen belőle. Tehát itt ez egy nehéz dolog ez, de a művészetnél más a helyzet. A művészetnél értékorientált emberekről van szó, és azok viszont nem így gondolkodnak, mert ők valami pozitívumot akarnak létrehozni és megerősíteni az emberekben. Hát ennyit tudtam erről mondani. Van esetleg még más kérdésünk?
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Előadás sorozatunk, amely tavaly indult októberben, és most már a 13. alkalmához érkezett, a bibliai proféták és proféciák időszerű proféciát vizsgálatát tűzte ki céljául, és most az utolsó előtti előadást így hirdettük meg, hogy félreértelmezett bibliai jövendőlések, Jézus második eljövetelének elspiritualizálása, a millennium kérdés, a pokol és egyéb más bibliai tanítások, amelyek sem a mai kereszténységben nincsenek a helyükön, még kevéssé az emberek tudatában, az általános közvéleményben. Kedves hallgatók, félrevezető kifejezés ez, hogy kereszténység, mert az utóbbi években, egy évtizedben mindenki kereszténységre hivatkozik, de sokszor csak a szokás vagy a hagyomány kereszténységét látjuk. A bibliai kereszténység sajnos ma is ugyanolyan ismeretlen még, mint évtizedekkel ezelőtt, méghozzá számos olyan döntő pontján ismeretlen, ami végzetes, ami rosszul irányítja be az emberi gondolkodást. Az embereknek a kedvét is elveszi a vallástól, vagy a keresztény vallástól, és ennek következtében láthatjuk itt Európában és Magyarországon is, hogy nagyon sokan érdeklődnek más vallások iránt. Például 10-15 évvel ezelőtt egy megfelelően gyakorlati életmód kultúrát hirdető vallások iránt indult el egy nagy érdeklődés, gondoljanak csak a zsúfolásig teletöltött termekre, a transzcendentális meditáció, a jóga előadásokon. Bizonyos értelemben igazuk is volt az embereknek, mert az emberek azt mondták, hogy mi egy gyakorlati vallást kérünk, egy gyakorlati hétköznapi vallást, amely megmondja nekünk nem csak azt, hogy miben higgyünk, miben legyen meggyőződésünk, hanem hogy hogyan éljünk, tehát egy bizonyos életmód kultúrát is nyújt. Az már nagyon szerencsétlen és tragikus, hogy eközben senki nem tudhatott meg arról szinte semmit, hogy a Biblia ugyanolyan életmód kultúrát hirdet, életmód megváltozást hirdet, és sokkal tökéletesebben, mint ezek a keleti vallások, de a Biblia nagy ismeretlen itt Európában és Magyarországon. Igaza volt annak a német szerzőnek, akinek a könyvcímét sokszor szoktam idézni önöknek, Bibel bestseller ohne Leser, vagyis a Biblia sikerkönyv, de olvasók nélkül a mi kultúránkban. Nagyon sokan hivatkoznak a Bibliára, de nagyon kevesen tudják, hogy mi van a Bibliában. Hát most a mai előadáson kiválasztottam néhány fontosabb kérdéskört, amellyel kapcsolatban szeretném bemutatni azt, hogy a közvélemény egyáltalán nem tudja, hogy mi van a Bibliában, még a keresztény közvélemény sem, és ez végzetes eltorzulásokhoz vezet szemléletben és gyakorlatban egyaránt. Egyik ilyen és első ilyen nagy kérdés Jézus eljövetelével kapcsolatos. Ugye a Bibliának nagyon nagy tanítása az, hogy Isten a rossznak a megszületését erőszakkal nem akadályozta meg. A Biblia leírja, hogy már a földünk teremtése előtt megszületett a rossz egy mennyei lázadás következtében, és ez a rossz egy angyal fejedelemben összpontosult Sátánban, akit azonban Isten hatalommal, kényszerrel nem semmisített meg. Isten alkalmat adott Sátánnak arra, hogy kifejtse a nézeteit, kifejtse az egész életszemléletét, és akkor, amikor az első emberpár beengedte Sátánt a világba, és eláradt itt ezen a földön a rossz, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében, az Isten akkor is várt, és az Isten nem avatkozott közbe erővel és hatalommal. De a Bibliából kitűnik, hogy ennek az isteni magatartásnak, ennek a nagyon megfontolt isteni magatartásnak egy messze számított terv áll a hátterében, hogy Isten úgy akarja a rosszat kiiktatni a világ mindenségből, hogy az értelmes lények meggyőződésével és közreműködésével, hogy aztán majd egyszer senki ne kívánja vissza a rosszat. Tehát azért húzódik ez az egész világtörténelmünk ilyen hosszúra, mert Isten nem hatalommal, nem erővel akarja legyőzni Sátánt, egyébként is Sátán lázadása erkölcsi természetű volt, és egy erkölcsi természetű lázadást nem lehet erővel és hatalommal megsemmisíteni. Ugyanolyan erkölcsi válasz kívánkozott rá. Az egész Biblia erről szól, hogy Isten hogyan készítette elő Jézus első eljövetelét, hogy Jézus miért jött el először,
hogyan győzte le a rosszat, hogyan mért rá döntő csapást azzal, hogy ő maga soha nem vette át a rossznak az eszközeit. Ő maga megmutatta Jézus, hogy emberi formában lehet olyan életet élni, hogy nem élünk a rossz eszközeivel. De az biztos, hogy a Bibliának a nagy tanítása Jézus első eljövetelén kívül Jézusnak a második eljövetele. Ez az, ami sajnos teljesen kiveszendő félben van a kereszténységben, ennek a tudata, ennek a hirdetése, hogy Jézus, amikor másodszor jön, van egy nagyon szép kifejezés erre, az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében, a teljes váltságot hozza el az ember számára, a rosszból való teljes megváltást. Jézus első eljövetele ennek a megváltásnak a lehetőségét ajánlotta fel minden embernek, és ahogy aztán ezzel az ember él, úgy hozza el Isten a teljes váltságot, amikor a rossztól teljesen, tökéletesen az egyes emberi életeket is meg fogja szabadítani, és az egész történelmet megszabadítja a rossztól. Azután jön a Biblia szerint Jézus második eljövetele után az a bizonyos millennium, és azután pedig a rossznak a teljes megsemmisítése, amely Jelenések könyve 20. fejezetében egy fél mondatban így állhat előttünk, hogy tűz száll alá az égből, és Sátánt, és démonait, és mindenkit, aki a rossz hívéül szegődött, Isten megsemmisíti, de az utolsó pillanatban nyúlva Isten részéről csak a hatalomhoz. Tehát Isten most figyel és hallgat, vár, lehetőséget ad minden embernek, hogy vajon mi emberek kívánva kívánjuk-e a végső váltságot, a teljes váltságot, egy olyan világban élni, amelyben nem lesz majd rossz, nem lesz majd bűn, és ennek következtében fájdalom és halál sem. A korai keresztényeket ez éltette, ezért is várták Jézus második eljövetelét. Szokás a mi modern korunkban úgy lekezelni az ős keresztényeket, és úgy nyilatkozni róluk, hogy micsoda fanatikus, buzgó emberek voltak, hogy ők várták Jézus közeli második eljövetelét. Ebben nincs sok igazság, mert akit szeretünk, azt várunk. A földi életben is, akivel szeretnénk találkozni, gyermek, házastárs, szülő, minden elválás után már alig várjuk, hogy mikor találkozunk azzal, akit nagyon szeretünk. Az csak az első keresztények szeretetét húzta alá, hogy ők Jézus második eljöveteléről, mint közeli eseményről beszéltek. Természetesen ennek voltak vadhajtásai, például Tesszalonikában, de hát az első és a második tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon szépen kezelte ezeket, nagyon szépen rámutatott arra, hogy a Krisztus napja nem holnap és holnap után jön el, még bizonyos történelmi folyamatoknak be kell következniük. De az biztos, hogy az őskereszténység példamutató volt abból a szempontból, hogy szerette Jézust, mint személyt, mint megváltót szerette, és várta a vele való találkozást. Az Efézusi levél után hadd olvassak fel egy részletet Pál apostolnak egy másik leveléből, a Filippi levél 3. fejezetéből, ahol szinte ütköztet két magatartást, a Krisztus váró magatartást és a Krisztus nem váró magatartást. A Krisztussal találkozni szerető emberek reménységét, és az olyan embereknek az életvitelét, akik csak élnek, akiknek az Istenük a hasuk, ahogy majd fogom olvasni, akik csak úgy élnek máról holnapra, tulajdonképpen testi szükségleteiket kielégítve, más helyütt úgy mondja a Biblia, hogy élnek, mint az oktalan állatok. A következőt mondja Pál apostol. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, am az ő hatalmas munkája szerint, mely által maga is alávethet mindeneket. Ez volt a keresztények reménysége, hogy Krisztus eljön, azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van, Krisztus, amikor itt járt a földön, leginkább így szólt a tanításaiban, hogy mihez hasonlítsam a mennyeknek országát, és egy országról beszélt, ahova már most tartozhatunk a belső meggyőződésünk szerint,
és ez az ország majd eljön egyszer a földre a megtartó Úr Jézus Krisztus által, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, aki újjáteremti az embert, azokat az embereket, akik megtanultak küzdeni a rosszal szemben, és törekedni a jóra, és ezt következetesen tették. És ennek a teljes váltságnak a napja, Krisztus második eljövetele kötötte le az első keresztényeknek a figyelmét, várakozását. Ennek jegyében élték meg a maguk keresztény életét. Ezért lehetséges, hogy ezek a Istentől arra nézve, hogy például ez a 2000 éve járt Jézus, őt rosszabb. Hát most Jézus küldetménye az értelme, de a Bibliában nagyon sok kijelentést találunk erre nézve is, hogy Jézus még miért nem jött el azt a hat, amit erkölcsileg megszerzának azzal küzdelmében, egyszer sem követve el rosszat, a keresztfáj, az Isten halálát vállalva adta az életét az emberekért. Például Jézus a feltámadása után mondott egy nagyon rendkívüli és egy rövid. Ez Máté evangélium a 28-ben talán így hangzik, adatott minden és földön. Jézus ezt a feltámadása után már elmondta, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Hát ha neki adta Isten a hatalmat, miért nem érvényesítette Jézus a hatalmat? Miért nem zárta le a világtörténelmet már korábban? Miért nem hívják már azóta a földünket a nyugalom, a békesség és a boldogság honának? Megválaszol erre Jézus később a Jelenések könyve 11. fejezet 15. és 19. versei közötti úgynevezett hetedik trombita szó látomásban, ahol Jézus világosan mondja, hogy az ő hatalom átvétele azért késlekedik, mert nem csak azt szerette volna, hogy ő győzzön itt a földön, hanem Jézus azt is szeretné, hogy a követői győzzenek, méghozzá nem csak egyénenként, hanem közösségben is. És a történelemben egy óriási vargabetűt írt le az egyháztörténelem, hiszen a kereszténység sajnos az első századokban eltorzult, és ennek az eltorzulásnak messze menő következményei voltak, erről beszéltem a legutóbbi előadáson, kereszténység és a hatalom, tehát kereszténység, amikor elfogadta a hatalmat. És Jézus világosan mondja, hogy csak a hetedik trombita szó napjaiban lesz az, amikor Jézus a nagy hatalmát magához veszi. Milyen érdekes, itt azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És több évszázad után mondja csak azt, hogy ő a nagy hatalmát már magához fogja venni, hogy aztán a Jelenések könyve 19. fejezetében azt is láthassuk, hogy Jézus érvényesíteni fogja a hatalmát, eljön a földre és kiveszi az ember kezéből, a gyilkos ember kezéből a föld irányítását, és azoknak a kezéből, akik éppen azon fáradoznak, hogy az ő igazi választottait, a Krisztus igazi követőit írtsák ki a föld színéről. Mondom, erről az elmúlt előadásban emlékeztem meg a hatalom kérdéséről. De mennyire világos és mennyire egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem úgy bánik a hatalommal, mint hogy azt az emberektől megszoktuk. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogyha egy ember kezébe hatalom kerül, vagy hogyha egy csoport, vagy egy párt, vagy egy ország, vagy egy nagy hatalom kezébe hatalom kerül, akkor mi fog bekövetkezni? Az emberi világban azt látjuk, hogy az emberek a hatalomért úgy harcolnak, mint a koncért, ha megragadják a hatalmat, nagyon gyorsan akarják érvényesíteni, és a maguk számára nagyon sok gesztenyét akarnak kikapargatni, emberek is és csoportok is. A hatalom félelmetes erővé vált a történelemben, félelmetes és borzalmas erővé, ahogy azt egyébként Dániel könyve 2. fejezete is közdi már, de főleg a 7. fejezetében látjuk a hatalomért való irtózatos küzdelmet. Nos, hát az ember így bánik a hatalommal, Krisztus nem így bánik a hatalommal. Krisztus először erkölcsi jogot nyert, hogy hatalma legyen, ezt a kereszt áldozatával vívta ki. Utána a történelemben hagyta az eseményeket, miközben támogatta az ő igazi követőit, de megengedte az igazi követőinek nyomorúságos üldözését, megengedte a középkort, megengedett a történelemben olyan évszázadokat, kedves hallgatók, amelyeket jobb lenne kitörölni. Az elmúlt századról is azt mondta nemrég egy történész, hogy a 20. századot el kéne felejteni.
Hát ha csak olyan könnyen menne mondjuk egy-két évszázadot elfelejteni, mondjuk a nagy inkvizíciós évszázadokat, vagy nem tudom én, a kerékbetörések évszázadát, vagy a mágiák évszázadát, vagy az atomhalál árnyékába került 20. század, csak olyan könnyű lenne elfelejteni, nem lehet elfelejteni. De az biztos, hogy a történelemnek iszonyatos évszázadai sorakoznak a hátunk mögött. Jézus Krisztus mindezt megengedte, hogy olvastuk Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor emberek ártatlanul kiontott vére már kiáltott, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jézus Krisztus tűrte. Hagyta az évszázadokat, erőt adva benne bízó embereknek, és kegyelmet adva olyanoknak, akik gonoszságokat cselekedtek, de Krisztusnak a hatalomhoz való viszonya, ha csak önmagában ezt néznénk végig a Bibliából, azt szemlélteti, hogy Krisztus mindenkit meg akar menteni. Krisztus nem szívesen mond le egy emberről sem. Péter 2. levele 3. fejezet olyan világosan közli ezt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, nehogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki üdvösségre jusson. És Jézus miközben tűrés, ugyanakkor viszont cselekvőkép is alakítja az eseményeket, és erről szól Dániel és Jelenések könyve lekivált. A 19. fejezetében a Jelenések könyvének aztán látjuk, hogy megnyílik az ég, és Krisztus közbeavatkozik. Most használja a hatalmát. Először erkölcsileg jogot szerez a hatalomra, utána majd az ítélettel elkezdi érvényesíteni a jogát, tehát második eljövetel előtt elkezdi az ítéletet, hogy visszaítélhesse az életet azoknak, akiket a második eljövetelekor feltámaszt. Jézus esetében a hatalomhoz való viszonyulás ez. És még egyszer mondom önöknek, hogy Jézus nem azért vár a történelemben, mert már nem tudott volna eddig is közbeavatkozni. Hát ha Jézus létezik, ha Jézus Isten, már rég közbe tudott volna avatkozni. De mire vár Jézus? Csak két Biblia verset kell megjegyeznünk, és egyetlen egy szócskát. A Bibliának egy különleges szava ez, németek talán jobban fordítják, amikor es ist vollbracht-tal fordítják. Mi magyarok sokféleképp fordítjuk, hogy beteljesedett, elvégeztetett, meglett. Jézus a keresztfán kimondott szava az a János 19.30-ban megörökített, beteljesedett. Talán ez a legszebb kifejezés, beteljesedett. Amire az Isten utalt, hogy majd jön valaki és megmutatja a szeretet győzelmét a rosszon, a bűnön. Jézus megmutatta azt, hogy emberi természetben lehet győzni a bűn felett. Jézusnak a győzelmi kiáltása volt a keresztfán, hogy beteljesedett. És ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 10. fejezetében, a 7. versben, ezt fel is olvasnám önöknek szó szerint, ez így hangzik, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik, ugyanaz a szó áll, tehát beteljesedik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ugyanaz a kifejezés. Jézus azt mondja a keresztfán, hogy beteljesedett, és azt mondja a történelem végének egy bizonyos eseményről, azért mondom, hogy a történelem vége, mert a 7. trombita szó az már a történelem vége, ugye a Jelenések könyvében a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombita szó, ez a 7. szám, elindul Jézus első eljövetelétől, ez az első levél, első pecsét, első trombita szó, és a 7. már a 2. eljövetelt közvetlenül megelőző időszakban járunk. Tehát a 7. angyal szavának napjaiban, amikor az trombitálni fog, akkor majd beteljesedik az Istennek ama titka. Milyen titka teljesedik be az Istennek? Hogy ahogy Jézus kimondta ezt a szót, hogy beteljesedett a keresztfán, egy győzelmi kiáltás, a történelem is egy győzelemmel ér véget. A Krisztusban hívők teljes győzelmével, akik álhatatosak maradnak Krisztushoz egy olyan világban is, amelyben, ahogy előbb említettem, az írmagját is szeretnék kiirtani az igazi Krisztus követésnek és az igazi kereszténységnek. Jézus, aki iszonyatosan szenvedett egész életében, de főleg a Getsemáné kerttől a Golgotáig, a Jézus szenvedéséhez hasonló megpróbáltatásokat élnek át keresztények, de Krisztus és a lélek segítségével győzni fognak. Itt is egy beteljesedés, egy csúcs Jézus életében, itt is egy beteljesedés a történelem végén, győzelem a Krisztust követők életében.
és Jézus ezekért az emberekért jön el. Jézus második eljövetele szükségszerű több szempontból is. Az előző előadásokon néhány szempontot már körbejártam. Gondoljanak arra, amikor arról volt szó, hogy a Biblia szerint az egész földünk hogyan épül le, amikor ugye az ökológiai válságról volt szó, hogy a Biblia milyen messzemenően részletezi ezt a proféciákban. Tehát egy bizonyos szempontból a földünk is olyan állapotba kerül, hogy az élet válik kétségessé, tehát Jézusnak ezért is vissza kell jönnie. Jézusnak azért is vissza kell jönnie, mert az erkölcsi állapotok fajulnak oda az emberiség történelmében, hogy az igazán élni vágyókat, az igazán Krisztus követőket halálig menő üldözések veszélyeztetik. Ezért is közbe kell avatkoznia Jézusnak, a nap 24. órájában fog közbeavatkozni. Nagyon sok oka van tehát Jézus második eljövetelének, és ahogy említettem önöknek, ez az igazi keresztények között, nem csak az ős keresztények között, hanem később is a középkorban, Luther idejében, a 17.-18. században, múlt századig bezárólag kis keresztény csoportok életében élő reménység volt, hogy Péter apostol mondta, élő reménység volt Krisztus második eljövetele. De ahogy említettem önöknek, az előadásunk első pontjában erről kell megemlékeznem, hogy a mai nagy kereszténységben Krisztus második eljövetele, nem tudom, hogy nevezzem ezt, mese? Illúzió? Valószerűtlenség? A mai kereszténységben ez, hogy Jézus másodszor eljön, és ez a második eljövetel nagyon közel van. És ennek okozati összefüggései vannak, hogy miért van közel, ez a reménység teljesen kiveszett. Erről nem beszélnek. Szeretnék önöknek, hogy lássák, hogy miről van szó, hogy pár sort felolvasni egy magyar nyelven többször kiadott, először a 80-as években megjelent hatalmas nagy dogmatikai műből. Kezemben a második kiadás van, dr. Előd István katolikus dogmatika című könyve ez. Ennek a dogmatikának több fejezete van, és az egyik fejezete beszél a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai tanításokról, a hetedik fő rész, ez az eszkatológiai rész. Tessenek megfigyelni, pár mondatot olvasok fel belőle, hogy mit mond a szerző, hogy a mai teológia álláspontja szerint hogyan is kell egy kereszténynek érteni Krisztus második eljövetelét. A 658. lapról a következőképpen olvashatjuk. De mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Érdekes mondat. Még egyszer felolvasom, hogy tetszenek-e érteni. Mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Magyarul nem jön el Jézus. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet, eljövetele tehát azonos lesz epifániájával, azaz megdicsőült embersége mindenki előtt való kinyilvánításával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltaképpen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Nem tudom, hogy ez egy magasan retorizált tudományos próza, ahogy mondaná Molière Úrhatnám polgára is, hogy ez kérem, ez egy próza is, egy nagyon magas próza, hogy mennyit tetszettek ebből megérteni. A szerző azt mondja, hogy tulajdonképp nem Jézus jön el. A világ fejlődik oda, hogy befogadja majd a krisztusi tanításokat, a világunk egy csodálatos változáson fog átmenni, és ez a változás abban lesz majd megragadható, hogy amit Krisztus megszerzett a világ számára a megváltói áldozatával, azt a világ elfogadja. Magyarul az emberiség megjobbul, és az emberiség fejlődik egy krisztusi szintre, úgyhogy nem is kell Krisztusnak eljönnie. Ez egészen más emberlátás, egészen más jövőkép, mint az, amit a Biblia hirdet.
A Biblia azt mondja, hogy az emberiség sajnos katasztrofálisan halad lefelé a történelme során, mindenféle szempontból, de főleg erkölcsileg, és Jézusnak azért kell eljönnie, hogy teljes váltságot, megváltást, végső szabadítást hozzon. Ezzel szemben a mai kereszténységben ez nem csak egy dogmatikai műnek a kijelentése, de egy széltében, hosszában elterjedt nézet, hogy tulajdonképpen szépen fejlődünk, hiszen a fejlődést már olyan régen belénk súlykolták. Hát már legalább 140-150 éve ugye az emberiségbe súlykolják azt, hogy az emberiség halad, meg az emberiség fejlődik, meg az emberiség egy vágyott nagy cél felé fog eljutni. Hogy mindenki úgy veszi ezt, hogy igen, Jézusnak nem kell eljönnie, hanem ez az eljövetel, ez tulajdonképpen ez csak egy jelkép, ez csak egy költészet. A valóság az, hogy az emberiség hatalmas módon fejlődik, és elérkezik a krisztusi magasságokba, úgyhogy nem Krisztusnak kell eljönnie ide, hanem az emberiség ér el Krisztushoz. Kedves hallgatók, fölvetném önöknek a kérdést. Emberileg, az emberi természet szerint melyikben könnyebb hinni? Melyiket fogadják el tömegek, nagy tömegek? Az, hogy baj van, nagy problémák vannak, és Krisztusnak a szabadítására van szükség ahhoz, hogy egyáltalán mentse a menthetőt és az életet, vagy pedig elfogadni azt, hogy nincs baj, szépen haladunk és fejlődünk, és majd az emberiség megjobbul, és elfogadja a krisztusi tanításokat. Én azt hiszem, hogy nagy tömegekben, és a nagy tömegek sokszor nem szoktak gondolkozni, nem szoktak egyről a kettőre haladni, nem szokták szembesíteni a gondolataikat, a tapasztalattal sem ellenőrzik ezeket. Nagy tömegek számára nagyon lenyűgöző jövőkép, nagyon szép távlat, hogy hát haladunk, és majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol krisztusi magasságokba lendül a történelem. Végzetes, borzalmas torzulás ez ahhoz képest, amit a Biblia hirdet, és nem is csodálkozhatunk, hogyha ezzel a torzulással képződött vákumot még külön más tévtanítások töltik be, például olyan felekezetek részéről, amelyek valóban riogatják az embereket, félelmet keltenek, pontos dátumokat próbálnak megfogalmazni, vagy itt éppen a 2000. év eljövetelével kapcsolatban láttuk, hogy mennyiféle izgalomba lehet belesodorni embertömegeket, és akár az egész emberiséget is. A Bibliának a világos nagy tanítása az, hogy Jézusnak el kell jönnie. És ez az eljövetel szabadítás lesz, ez a végső váltság lesz. Az elmúlt előadáson három jelképet is felsoroltam ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire örömteli esemény lesz, az aratásnak, az aratason kívül a mennyegzőnek, és az aratás a mennyegző után pedig a vajúdásnak a bibliai hasonlatait és jelképeit. Maga Jézus beszélt így a második eljöveteléről, amielőtt vajúdik a világ, amielőtt a világ egy új történelmnek adná át a helyét, amit majd Krisztus fog vezetni. Kedves hallgatók, hogyan is nevezzem ezt az eltorzulást? Nagyon súlyos kifejezést fogok választani. A bibliai eltorzulások hátterében eszmeileg is, meg történetileg is egy dolog áll. Jézus Krisztus eltávolítása az életből és a történelemből. Ha valaki végig tekinti ezt az egész folyamatot, hogy a kereszténység történelmében hogyan is alakult ki ez, hogy az őskereszténység még egy eleven Krisztus várásban élte az életét, a mai kereszténység, nagy kereszténység, tulajdonképpen fél Jézus második eljövetel, és azt mondják az emberek, hogy ha lehet, akkor ne az én időmben. A keresztények várták a teljes váltság napját, a levelet újra idézem, és most pedig ott állunk, hogy tulajdonképpen Jézus második eljövetel egy nem kívánatos esemény, sőt, már a beszélgetés, egy féletorzulás, és mondom, ha talán kemény is ez a kifejezés, de én minden esetre ezt igaznak vélem, Jézus Krisztusnak a módszeres eltávolítása az életből és a történelemben, ami zajlik a történelemben, hiszen Sátán a kereszt áldozatával. De Sátán egy valamiféleképpen tudja Krisztus ügyét támadni,
hogyha az evangéliumot rontja meg, hogyha a Bibliához való viszony szünteti meg, hogyha Krisztus követőinek az életében hoz el súlyos torzulásokat, és azáltal járatja le magát a krisztusi tanításokat, nem csak a kereszténységben, hanem az egész világ előtt. Igen, kedves hallgatók, ebből az egyetlen egy gondolatból a többi tévtanítás is, és a többi félreértelmezett bibliai tanítás is megérthető. Jézus Krisztust eltávolítani az életből és a történelmből. Egy kicsit véresen mondom a dolgot, kicsit nyersen, de hiszen erről van szó. Ebből következik egy második dolog is. Napjainkban nagyon terjednek olyan tanítások, amelyek keresztények körében is szélesen elfogadásra találnak, vagy legalábbis keresztények is fontolgatják, hogy ez talán összeegyeztethető a Bibliával. Ilyen tanítás például az evolúció vagy a fejlődés elmélet, ami a 19. századtól fogva szinte minden egyház teológiájába bebocsáttatást nyert. Én a Magyar Tudományos Akadémián eszmetörténettel foglalkoztam körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, tehát abban a kiváltságban volt részem, hogy évekig vizsgálhattam a 19. században eszméknek az alakulását. Ugye Darwin a maga műveit 1859-től tette közzé, ugye a fajok eredetét és a többit. Egyébként a nagyapa már 1800-ban, ugye a Darwin nagyapja már pontosan ugyanazokat a dolgokat leírt, a természetes kiválasztódás, fajok harca, létért való küzdelem, de hát akkor még nem volt ez annyira a levegőben. A levert forradalmak után és a kapitalizmus erőre kapása után, a múlt század, illetve most már így mondom, a 19. század 50-es éveitől fogva ez a levegőben volt, hogy ahogy az állatvilágban az erősebb legyőzi a gyengét, hát az emberi világ is ilyen, kérem. A darwinizmussal együtt a szociáldarwinizmus is életre kelt, vagyis az a képtelen és emberellenes gondolkodás, ami azonban a kapitalizmusnak mind a mai napig kedvez, hogy az agresszív ember az igazi ember. Ahogy az eszme történetben vizsgáltam a darwini eszméknek az útját, aztán azóta erről könyvet is írtak mások, én a Jó Hírben jelentettem meg erről két tanulmányt, azt vettem észre, hogy először a protestáns egyházak fogadták be a darwinizmust. Már a múlt század, illetve, bocsánat, most mindig így kell mondanom, már 19. század 70-es, 80-as éveiben luteránus és református teológusok már kezdtek barátkozni a darwinizmussal és beépíteni az egyházi rendszerbe, hogy tulajdonképpen a bibliai teremtés történet az csak egy költői leírás, de hát ahogy Darwin magyarázta és ahogy az evolúcionizmus magyarázza, úgy történt, ez tudományosan csak így történhetett, hogy szépen az egysejtű, többsejtű egyetfejlődés, közös ős, a majom és a többi és a többi. Föltűnt nekem, hogy például a katolikus egyház milyen hatalmas könyveket jelentetett meg a darwinizmussal szemben. 1880-as, 90-es években el is verték jól a port a protestánsokon, hogy mondva, hogy ti vagytok a Biblia népe, ti hivatkoztok a Bibliára, és ti elfogadjátok a darwinizmust. Körülbelül úgy mutatott rá a katolikus egyház, a protestáns egyháza hibájára, mint ahogy ezt Móricz Zsigmond halhatatlanul megírta a Légy jó, mint halálikban, amit ha újra tetszenek olvasni, csak a földrajzórát tesnek újraolvasni, akkor szerencsétlen kis nyilas Misi ott felel a tanár előtt, ugye a debreceni református kollégium tanára is evolúcionista, és Nyilas Misiért elmondja az egész evolúcionizmust, belegyömöszölve ugye a Bibliába, ami hát egy képtelenség. De hát lélek szakadva jelentkezik ott az első padokban Orci, a katolikus diák, aki fölteszi a kérdést, de tanár úr, ha van majom, meg van evolúció, akkor hol van Ádám és Éva? Á, fiam, Ádám és Éva, az is benne van, valahol a milliókba, hogy millió évekbe csak el lehet helyezni Ádám és Évát. Egy kis gyereknek is a szeget szúr a fejébe, hogy valahogy az evolúció és a teremtés történet semmiféleképpen nem párosítható. De milyen érdekes, hogy ugyanez a katolikus egyház a 20. században, miután Teilhard de Chardin, ugye a híres jezsuita tudós, aki próbálta összepárosítani az evolúciót, a teremtés története, lehunyta a szemét, az 1955-ben volt, azután egyházi tantétellé vált szinte azt mondhatnánk az evolúciónak az elfogadása.
1996-ban ki is jelentette, híres dátum 1996 őszén, II. János Pál pápa, hogy az ember testileg a majomtól származik, de a halhatatlan lelkét maga az Isten adta az embernek. Tehát van egy majomtól származó testünk, és van egy Istentől származó halhatatlan lelkünk. Ahogy Lukács György mondta, híres marxista filozófus, összepárosították a fokhagymát és a dobostortát, mert ő még ennek tudta be a 60-as, 70-es években az evolúcionizmus és a kereszténységnek, a bibliai kereszténységnek az összepárosítását. Megdöbbentő, hogy az eszmék története mutatja, hogy egyszerűen hatalomra szertevő egyházi közösségek hogyan próbálnak ezzel a hatalommal úgy bánni, hogy mennél több embernek lehessen kedvezni. Hát ha az emberek között elterjedt az evolúció, hát üssek ő, hát akkor a majomtól származunk. Hát akkor viszont mit kezdjünk a Bibliával? Hát a Bibliával annyit fogunk kezdeni, hogy kijelentjük, hogy a Biblia kérem szépen a kezdetén az első két fejezetében tulajdonképpen egy nagy költészet. Vagy csak szimbolikusan kell érteni. Ott nem érdekes az, hogy most Isten vette az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, Isten mindenkit speciálisan teremtett, nem a majomból, nem ebből, nem abból, hanem külön teremtette az embert. Ez csak jelkép, az egész csak egy mese. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy horderejű kérdés, az eredet kérdése. Hogy honnan eredünk? És egyáltalán mik vagyunk? Ha egy ilyen hatalmas nagy kérdést el lehetett ezzel intézni, akkor manapság miért ne lehetne elintézni egy olyan kérdést például, hogy mi van a halálunk után? Mi van a halálunk után? Hogy mi van a halálunk után, ezt már nagyon sokszor, sokat rebesgették az emberek, erre a Biblia világos választ ad. Biblia azt mondja, hogy a halálunk után alvás van, öntudatlan, néma csend. Az ember elfogyasztotta az életet, meghalunk, leépült bennünk az élet. Nincs is jogunk élni. A halál után néma csend van. Maga a Biblia is tud azonban olyan vallásokról, amelyek az emberiség kezdetétől fogva hirdették azt, hogy tulajdonképpen a halálunkkal nem szűnik meg az élet. A halálunk után van valami. Hogy a halálunk után van valami, ha ezt már kimondjuk, hogy a halálunk után van valami, akkor teljesen egyértelmű, hogy az már csak egy másodlagos, harmadlagos kérdés, hogy mi van. A lelkünk tovább él? Vagy az egész lényünk valahol tovább él? Vagy reinkarnáció van? Sokan nem tudnak napirendre térni, hogy ez a reinkarnáció kifejezés, amelyet az elmúlt 10-15 évben egyre többet lehet hallgatni. Sokan a Bibliára hivatkoznak, hogy Jézus is beszélt már a reinkarnációról, ugye a bizonyos keresztelő Jánosra tett utalásában, hogy Illés reinkarnációja lett volna keresztelő János Máté 11. fejezete és más fejezetek alapján. És nagyon sok ember rögtön megbarátkozik és elfogadja ezt a ma széltében, hosszában elterjedő tanítást, hogy hát az Isten csak nem ítél bennünket elveszésre. Egy élet, egy pár évtized rossz dolgaiért, elkövetett bűneiért. Isten megadja újra a lehetőséget, hogy javítsunk. Hogyan adja meg újra a lehetőséget, hogy javítsunk? Hát, hogy reinkarnálódunk, újra megszületünk. És újra van egy életünk, lesz egy életünk, és kijavíthatjuk az előző élet hibáit. Ha nem, akkor egy harmadikban, negyedikben, ötödikben. Milyen érdekes, hogy a keleti vallásokban azért a reinkarnáció a kezdet-kezdetén, mondjuk egy brahmanizmus vagy egy buddhizmusban, éppen a félelmetes életre ítélésnek az eszköze volt, mert ők azt tanították, hogy tulajdonképp rossz dolog élni, és a reinkarnáció több ezer évvel ezelőtt azt jelentette, hogy aki nem mond le az életről, az újra meg fog testesülni. Ez most a 20.-21. századra 180 fokos fordulattal egy más jelentést vett föl. Ma azt akarják elhitetni az emberekkel, hát, hogy az Isten nem olyan, hogy az Isten téged elítélne egy élet hibáiért. Hát olyan esetleges és gyors egy élet, lesz idő kijavítani, erre vallások épülnek, lélekgyógyászat épül. Kedves hallgatók, itt is miről van szó? Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Mert ha azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata,
amit ő így mondott a keresztfán, hogy ez győzelem, beteljesedett. Ha Krisztus áldozata mindenre elég, és itt a földi élet során meg tudunk változni. Pár évtized elég ahhoz, hogy mi megváltozzunk, mert Jézus a győzelmet hozta el, Jézus elhozta a megváltást, és az erkölcsi megjobbulásnak a kulcsát kezünkbe adta, és az ő segítségével, igen, itt a földi életben mindenki megváltozhat. Jézus világosan és komolyan mondta a Nikodémusnak, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a földi életben Nikodémus idős volt már, amikor elment Jézushoz itt a jeruzsálemi éjszakában az olajfák hegyére, és Jézus mégis azt mondta neki, egy idős ember is, akinek már a napjai meg vannak számlálva, egy idős ember is megváltozhat. Itt a földi életben. Krisztus kegyelmehez elég. Pál apostol is azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Igen, itt a földi életben meg tudunk változni, meg tudunk jobbulni. Nincs szükség újra reinkarnálódni, nincs szükség újra testesülni. De kedves hallgatók, abból a világból, ahonnan száműzik Jézus tanítását és magát a jézusi gyógyító erőt és kegyelmet, ott mindent el lehet hitetni az emberekkel. Ha az embereknek nincs tudomásuk Krisztus tanításairól, ha az emberek nem olvassák a Bibliát, nem olvassák egy az egyben Jézus kijelentését, ott mit nem lehet elhitetni az emberekkel? Hogy valaki a reinkarnációt hirdeti és hiteti el. Más valaki azt mondja, hogy semmi nem lesz a halál után, semmi, Isten nincs is, és beleszervülünk az élő világba, és a porunk beleépül a természet anyagába. Mindent el lehet hitetni. De ha Krisztust ismerjük, és a tanításait komolyan vesszük, akkor viszont azt látjuk, hogy az egész reinkarnáció kérdés tulajdonképpen egy olyan pótlék, ami az embereknek soha jó lakást nem fog hozni, ami az embereknek a lelki problémáikat meg nem fogja oldani, csak egy ideig úgy látszik, úgy tűnik, minthogyha ez lenne a megoldás. És hogyha az emberekkel el lehet hitetni azt, hogy Jézus eljövetele nem lesz, hanem majd az emberiség fejlődik, és majd lesz egy 1000 éves millennium Jézus második eljövetel előtt, és hát hol van az még? És addig pedig számtalan lehetőség lesz a megjobbulásra, lehetőség lesz az örök élet elnyerésére. Ha ezeket a hatalmas, nagy tételeket el lehetett mozdítani a történelemben, akkor hogy ne lehetne rátérni olyan dolgokra is, amelyek látszólag a régmúltnak a maradványai, például az, amit harmadiként meghirdettünk az előadásunk címében, hogy ne lehetne beszélni olyan sokszor a pokolról, meg a pokolbeli büntetésről, meg egyáltalán az egész Isten, aki az embert, az embereket gyötörni és büntetni fogja kérdésről. Nagyon fájó emlék maradt bennem, több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy édesanya elhozta ide a jogi karra a gyermekét, akit az ő elmondása szerint nem tudott igazán elvinni prédikációk meghallgatására, mert meg volt hirdetve egy ilyen téma, hogy van-e pokol, és én kifejtettem ott, hogy a Biblia szerint nincs pokol, legalábbis olyan értelemben nincs, hogy ma azt az emberek gondolják, meg régen ezt hirdették, és a gyerek hazafelé dudorászva ment, és nevetgélve is mondta az anyjának, hogy hát erre riogattál, és ezzel keltettél bennem félelmet. Hát itt is egy előadó azt mondja, hogy nincs pokol. Kedves hallgatók, a Biblia nem beszél olyan Istenről, aki végtelenségig büntetne embereket, aki gyötörne embereket. Ha valaki az Ószövetségben csak eljut az Ezékiel könyve 18. fejezetéig, és ott elolvassa a 21-től a 23-ig tartó verseket, az egész fejezet mondjuk erről a kérdésről szól, a megváltozásról, a megjobbulásról, és ha egy ember bármilyen rovott életet élt, de megváltozott az Isten Krisztus áldozatával mindent megbocsátott neki, itt hangzik fel a híres kérdés. Hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen, mondja az Úr.
Hát Isten nem gyönyörködik abban, hogy emberek elvesznek, sem itt a Földön nem gyönyörködik emberek halálában, még kevésbé gyönyörködik az Isten abban, hogy ő valami végtelen súlyú büntetésként azt mérni az emberek, hogy állandóan gyötrődjenek és kínosztassanak valami föld alatti, vagy valami világon kívüli helyben, aminek a pokol nevet adják. Ugye az Ószövetségben van ez a kifejezés, hogy Seol. Ez a Seol kifejezés, amit aztán később a magyar Biblia is sokszor így vesz át, ugyanilyen szólag, hogy a Seolba megy a lelkem, és így tovább. Ezt ugye görögre lefordították ezzel a kifejezéssel, hogy Hádész. Két kifejezés, a héber is meg a görög is annyit jelent eredetileg, hogy sír, sírgödör. Az csak egy átvitt értelem, hogy a görög mitológiában, meg a görög irodalomban, lásd, az Iliász és az Odüsszeia, ott ugye a Hádészban gyötrettetnek a lelkek, föld alatti imbolygó árnyak, a bűneikért gyötrettetnek, azért, mert a pogány görög vallásosság szerint az a legnagyobb büntetés, ha valaki vég nélküli időkig szenved valamilyen bűnért. Ezt látjuk a görög mitológiában, ugye, hogy Sziszifosz vég nélkül görgeti föl a követ, aztán az leesik, újra görgeti, újra leesik. Oknosz fonja vagy köti a kötelét, de egy szamár állandóan megeszi, tehát amit megcsinál, azt az állat már hatálytalanítja. És így tovább, és így tovább. A görög mitológia tele van ilyen történetekkel, hogy a görögök úgy gondolták el, hogy a legnagyobb büntetés az, amit így nevezhetünk röviden, a vég nélküli szenvedés. Végtelen szenvedés. Danaida lányok, mert megölték a férjüket, hordják a nagy lyukas hordóba a vizet, és állandóan lyukas hordóba hordják a vizet. Hát ennél borzalmasabb dolog nincsen. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhet, azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhetett volna, és meg is lett volna minden lehetősége, hogy más

elszalasztotta, sőt elutasította. A jóvá tehetetlenség tudata a legnagyobb szenvedés. Amikor az Isten a Biblia szerint fel fogja támasztani majd a kárhozatra jutandókat is, de az Isten közli velük, hogy ti is itt lehetnétek az életben, az örök életben, mint oly sok ember. Ti azért nem lehettek itt az örök életben, mert nem akartatok az élet törvényeivel összhangba jutni, nem akartatok megváltozni, és ezek az emberek szembesülnek ezzel az ítélettel. Hogy ők is élhetnének, és mégsem élhetnek, sőt örökre el kell távozni az életből. A Biblia a végső megsemmisülést hirdeti, amiben sok embernek próbáltam már mondani, de annyira megkötözték őket a hagyomány és a szokás tanításai, olyan kevesen álltak rá erre a gondolkodásra. Mondtam az embereknek, hogy a Biblia szerint nem maga a megsemmisülés a borzalmas. Hát az egy pillanat, és az tulajdonképpen az ember már tudatosan nem is éli át. A borzalmas az, hogyha én azzal szembesülnék, hogy ott lehetnék az örök életre jutandó emberek között, de azért nem lehetek ott, mert a saját hibáim kizárnak ebből a sorsból, ebből a jövőből. Ennél nagyobb, félelmetesebb büntetést én nem ismerek. Egyébként itt a föld életben is úgy gondolom, hogy ez a helyzet. Ezért mondják sokszor az emberek, hogy inkább elélnék én betegen is, vagy fájdalmakkal, vagy szenvedésekkel, csak hogy életem legyen. De az a tudat, hogy én valamit elrontottam, és nem csinálhatom vissza, nem pörgethetem vissza az időt, és nem kezdhetem újra, nem futhatok neki annak a próbatételnek, hogy én valamit elrontottam, és nem lehet visszahozni. Én úgy gondolom, hogy már itt a föld életben sokkal keservesebb dolog, mint az, hogy valaki, nem tudom én, betegen szenvedjen, de még élete maradhat. A Biblia szerint örök gyötrelem, örök gyötretés, örök büntetés az ember számára nincsen. Az erre vonatkozó és félreértelmezhető igehelyek száma körülbelül egy fél tucat. Nagyon könnyen ki lehet ezeket küszöbölni, ha valaki becsületesen elolvassa például Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár példázatát. Legtöbben erre szoktak hivatkozni. Hát, hogy Jézus maga is elmondott egy példázatot, volt egy szegény ember, ott koldult a gazdag ember palotájánál, egy falatot nem adott neki, de amikor meghalt a szegény ember, az Ábrahám atyán kebelére jutott, amikor meghalt a gazdag ember, az lejutott ugye a pokolba, és rágta a kínját a tűz lángjai miatt, és látta, hogy Lázár ott van Ábrahám kebelén, és kérte az Úristent, hogy valakit engedjen visszaküldeni erre a világra, hogy legalább a rokonait, a testvéreit figyelmeztesse, hogy nehogy ők is így éljenek, mert akkor ők is a pokolba kerülnek, ők is a lángok közé kerülnek. Kedves hallgatók, ennél a példázatnál, ennek a példázatnak az értelmezésénél nagyon egyszerű és egy nagyon közönséges hibát követünk el mi emberek. Többes számba kell, hogy mondjam, mert én is évekig így gondoltam a dolgot, de hát amikor kezdtem a Bibliát komolyan venni, legalábbis ennél az esetnél már ezt a hibát nem követtem el. Tudnék, a hiba az, hogy a Bibliából általában kiszoktunk ráncigálni bizonyos részleteket, és akkor egy kiragadott részletre azt mondjuk, hogy ez így van és igaz, eszünk ágában nincs sokszor elolvasni még a legközvetlenebb szövegkörnyezetet sem. Ha valaki veszi ezt a fáradtságot, és az egész fejezetet elolvassa, ebben a Lukács 16. fejezetében két példázat található, a hamis sáfár példázata és a szegény ember és gazdag ember példázata. Mind a két példázat közös ismérve, hogy nem magában a történetében van az igazság, hanem azt kell megfigyelni, hogy Jézus kiknek válaszolta meg a kérdésüket ezekkel a példázatokkal, és mit is akart példázni. Tehát, hogyha az ujjam mutat valamerre, akkor ne sokat foglalkozzunk ezzel, hogy most így mutat, vagy így mutat, vagy így mutat, azt nézzük, hogy mire mutat. A példázatok is valamire mutatnak. Második példázat, mert az elsővel nem akarnék most foglalkozni, a hamis sáfár példázatával, a fejezetben található második példázatot Jézus nem arra a kérdésre mondta el, hogy mi lesz a halál után. Kedves hallgatók, hogy mi lesz a halál után, azt a zsidók jobban tudták, mint ma az egész kereszténység. Hogy mi van a halál után, azt Izraelben pontosan tudták
mert ismerték annyira az Ószövetségi írásokat, hogy senkiben

kétely nem merült fel. Kivéve néhány farizeusban, túl bonyolító és túl okoskodó emberekben. Az egyszerű betániai Mária, aki itt találkozott Jézussal, Jeruzsálemtől délkelet irányban van ez a kis falucska Betánia, Jézus az északi országrészből jön 4 napos késéssel, és Lázár akkor már meg is hal. És Jézus azt mondja Máriának, hogy Mária, a te testvérednek van reménysége, feltámad a te testvéred. Erre ez a betániai egyszerű asszony azt feleli, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Nem azt mondja Jézusnak, hogy Uram, már fönt van, néz onnan föntről bennünket. Sem nem azt mondja, hogy ott, talán ott lent van, jaj, de borzalmas, hogy a pokolba jut, vagy netán valami tisztító tűz. Nem. Ilyen zagyvaságok, ilyen babonák, ilyen félelmek nem voltak az akkori emberekben, hiszen ismerték Jób könyvét, Jób könyve 14. fejezete máig is a legtökéletesebben beszél arról, hogy mi van a halál után, hogy sem nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az emberek az álmukból. Jézus is innen vette az álom kifejezést. Világosan beszél Dániel könyve 12. fejezete, világosan beszél Prédikátor könyve 3., 7., 9. fejezete, nem akarom felsorolni a Bibliának híres fejezeteit, aki olvasta az Ószövetséget, tudja, hogy miről beszélek. Nem volt szükség korrekcióra, mindenki pontosan tudta, hogy mi van a halál után. Ezért Jézusnak senki nem vetette fel, nem azt a kérdést vetették fel, hogy mi van a halál után. Tehát először is ezt vegyük tudomásul, hogy Jézus ezt a példázatot nem arra mondta el, hogy mi van a halál után. Jézus nem ecsetelni akarta, nem megfélemlíteni akarta az embereket, hogy a halál után ott iszonyatos kínzás, és azért legyél itt jámbor és hívő ember, mert ha nem, akkor lesz nemulas majd a halál után. Borzalmas ilyet elgondolni is. Még egyszer hadd utaljam figyelmüket ide, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy élvér éljen, mondja az Úr. Tehát Jézusnak nem azt a kérdést szegezték, hogy mi lesz a halál után, hanem Jézust és a tanítványai csúfolták, a pénzszerető farizeusok. Miért csúfolták? Hogy Jézus és a tanítványok szegények. Innen indult ki a dolog. Csúfolták őket, hogy szegények vagytok. És Jézus elmondott egy példázatot, amivel a farizeusoknak a saját tanmeséjét állította elébük, ez egy farizeusi történet volt egyébként, ez a gazdag ember, szegény Lázár, ez fennmaradt Józsefus Sláviusnak egyik töredékében, amelyből megemlékezik, szó szerint megemlékezik szinte erről a példázatról, amit Jézus anyagul használt, és Jézus azt mondta, hogy ti bár engem csúfoltok, hogy a tanítványaimmal együtt szegény vagyok. Na de hát a ti tantörténetekben is ki jut oda az Ábrahám kebelére, ami nincs? A szegény. És ki jut a pokolba, ami nincs? A gazdag. Tehát Jézus a saját elgondolásukkal szorította sarokba a farizeusokat. Ennyiről van itt szó. Nem többről, nem kevesebbről. De ha valaki ezt a fél tucat félreértelmezhető bibliai helyet tovább folytatja, és például itt van a nagy adó nagyon sokak kezében, hogy mit mondott Jézus a jobblatornak. Még ma velem leszel a paradicsomban. De először is ezt nem mondta Jézus a jobblatornak. Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, még nincs benne, tehát Jézus pontosan ezt mondta a jobblatornak, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Én erről egy svájci szerzőnek a Jó Hír 98-as évfolyamában meg is jelentettem a cikkét, mit mondott Jézus a jobblatornak. Két oldalon, három oldalon kifejti, a szintiszta lényeg és valóság az, hogy a jobblator maga sem kérte azt, hogy ő éljen most rögtön a halál után. Nem is kérte ezt Jézustól. Ha valaki emlékezik rá, Lukács 23. fejezetében, hogy ez a jobblator mit kért Jézustól, akkor szó szerint elmondhatja, hogy ezt, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt kérte a jobblat, hogy Uram, most kileheljük a lelkünket, de nem tudom, valami szép mezőn ébredjünk fel. Vagy valami mennyei paradicsomban, vagy valami örökvadász mezőkön folytassuk tovább az életünket. Nem kért. Ilyen őrültséget nem kért a jobblator sem, aki pedig az életét sajnos elvesztegette, és hát bűnöző lett, de még ő is tudta,
tudta, hogy mi van a halál után. Szóval, Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Úgy látszik, neki is tudomása volt a teljes váltságról és Jézus második eljöveteléről. Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy mivel te hiszel az én áldozatomnak, mivel te látod, hiszen csitítod a másik társadat, ugye a ballatornak mondta a jobblator, hogy hát miért gúnyoljuk, miért szidalmazzuk Jézust, hiszen mi a vétkeinkért vagyunk itt, és függünk itt a kereszten, ő teljesen ártatlan. Mivel te hiszel nekem, hiszel e mai nap megvalósuló áldozatban, bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekint meg a jobblatok, hogy majd amikor ő eljön, más fogja adni a letet, ő fogja támaszni. Velem leszel a paradicsomban. De ha valaki még hisz, valaki a jobblator mit mondott, mit kért, ott akarja kitenni a kettős pont fordelmezést a szöveg. Mondom, hogy bizony kettős pont a paradicsomban, egészen más jelent, mint azt mondom, bizony mondom neked ma, kettős pont, velem leszel a paradicsomban, ég és föld a különbség. A kettős pontot egy szóval később teszem ki, de annak az embernek is figyelmébe ajánlanám azt, hogy egy bibliai helyet nem lehet egy vagy két hely alapján sem félreérteni, mert van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, huszadik, századik ide vonatkozó biblia vers, ami lehetetlenné teszi a torz értelmezést. Például mi az ide csatlakozó legközelebbi igevers, akkor, amikor Jézus föltámadt, és Mária Magdolna, aki először találkozott Jézussal, megjelent neki, és Mária Magdolna ki akarta fejezni a háláját Krisztusnak az áldozatáért. Talán emlékeznek rá, János evangéliuma szerint Jézus ezt mondta Mária Magdolnának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Tehát ha valaki mondjuk nem hisz ennek, nem hisz annak, de legalább Jézus tulajdon szavainak higgyen, ha Jézus nem akarja kiiktatni az életből és a történelemből. Mondom, ez a vezérszólama a mai előadásnak. Ha Jézust ki akarjuk iktatni az életből és a történelemből, akkor tárva nyitva a kapu mindenféle értelmezésnek. De ha Jézust nem akarjuk kiiktatni, hogyha komolyan vesszük, amit Jézus mondott, hogy ő még nem ment fel az atyához, mondta a feltámadása után. Hát ha Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy ő nyugodott a sír fogságában 3 napig, ő nem ment fel az atyához, az ő atyához és a mi atyánkhoz, akkor legalább Krisztus szavainak lehetne hinni, hogy Krisztus csak valóságot mondott azzal, hogy kijelentette, hogy ő még nem volt ott a mennyei atya közelében, az Isten közelében. Tehát ma nem lehetett együtt, aznap pénteket délután nem lehetett együtt a jobblatorral sem. Ajánlom figyelmükbe tehát a Jó Hír 98-as évfolyamában a cikket, Gustav Tobler, Mit mondott Jézus a jobblatornak című cikkét. Nem szeretném végigkövetni az összes biblia verset, hiszen az időnk is lejáró félben van. Még egyetlen egy biblia verset hadd idézzek, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért a biblia tele van a gehennával, tele van a gyötrelemmel, tele van a tűz és kénkő tavával, itt például a Jelenések 20. fejezet 14. verse is említi ezt a tűz és kénkő tavát, meg Jézus arról beszélt, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, csak hadd jelezzem, hogy Jézus nem azt mondta, hogy lesz sírás és fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás az valóban helytelenül kiválasztott szó, mert aki csikorgatja a fogát, ugye az azt akarja kifejezni, hogy azért ő még visszavágna. Azért ő még oda mondogatna. A helyes kifejezés ez, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Jézus ítéletére senki nem akar visszavágni, mert látják azt majd az emberek, hogy ez az ítélet tökéletes és igazságos. Ott lesz sírás és fogak vacogása, tehát lesz ez, ahogy előbb mondtam, a jóvá tehetetlenség érzése. Ez a legborzalmasabb büntetés. Jézus vissza fogja adni az életet, tehát Jézus, ha itt van Jézus második eljövetele, aminek az idejét nem tudjuk, Jézus második eljövetelekor visszakapják az életet azok, akik az örök életre jutnak. Tehát ez az igazak föltámadása. De Jézus második eljövetele után lesz az ítéletnek a második szakasza, az úgynevezett 1000 éves ítélet vagy millennium. Tehát ez az 1000 éves ítélet nem előtte lesz, hogy ezt ma hirdetik, hogy majd szépen a világunk el fog jutni arra a csúcsra, hogy Jézusnak nem kell eljönni, hanem a világ érkezik el Jézushoz.
A millennium nem itt van, hanem a millennium Jézus második eljövetele után van, ami után Jézus visszaadja az életet a kárhozat ítéletére jutandóknak is, tehát ezért jelzem itt egy ilyen mínusz jellel, de csak azért adja vissza az életet, hogy szembesüljenek azzal, hogy ők nem élhetnek. Nem lesz joguk élni. És azután jön az ítélet, a megsemmisülés. Nem örök gyötrelem, hanem végső kiállás az életből. Nem örökké tartó Seol és Hádész a kínok lángjai között, hanem a jóvá tehetetlenség érzése utáni ítélet végrehajtás. Így tisztul ki a világmindenség Sátántól, a démonaitól, minden gonosz követőiktől. És erre mondja azt, hiszen jelképek sokaságával van teli a Szentírás, hogy a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát a tűz és kénkő tava az nem annyit jelent a Bibliában, hogy a tűz és kénkőbe fognak belevetni embereket, és elnézést kérek, hogy így mondom, de hát ott fortyognak majd végtelen időkön keresztül, amelyet fizikailag, én mondjuk nem vagyok nagyon iskolázott fizikából és egyéb természettudományokból, de szerintem, ha tűzbe és kénkőbe valaki vagy valami beleesik, az legkevésbé fog örökké ott maradni. Legkevésbé. A tűz és kénkő tava, és kimondja, tehát használ egyszer egy jelképet, azt mondja, a tűz és kénkő tava, és utána azonosítja, ez már nem fizika, nem kémia, ez már matematika. De hát elnézést kérek, hát a matematikának csak hiszünk. Hát ugye azt mondjuk 2 × 2 = 4. Ugye az emberi világban próbálják azt hol 3-nak beállítani, hol 5-nek beállítani, tehát azért mégiscsak, hogyha azt mondjuk, hogy na most egyedül maradok magammal, leírom, 2 × 2. Balról azt mondják 3, jobbról azt mondják 5. Hát magamban vagyok azért csak 4. Hát hogyha a Biblia leírja matematikailag, a tűz és kénkő tava az a második halál. Tehát az nem egy örök, ugye a halál, az megsemmisülés, az élet leáll. Tehát a tűz és kénkő tava, a második halál, ez annyit jelent, hogy vége van, örökre vége van. Ez a halál még csak egy felfüggesztett ítélet. Mert jön utána az ítélet, és ha Isten visszaadja az élet jogát, vagyis Jézus képviseli ezt az embert, képviselheti ezt az embert, akkor Isten visszaadja neki az életet, és felmentő ítéletet kap. De azok az emberek, akik azonosultak a rosszal, akik nem akartak megváltozni, akik ha rosszat kaptak, nekik fájt, de ha rosszat adtak a másik embernek, arcuk izma sem rezdült. Ezeknek az embereknek Jézus csak azt tudja mondani, hogy mivel azonosultatok a rosszal, ezért a rossznak a végső következményeit kell, hogy elszenvedjétek, és a rossznak Isten adott, eddig is adott már elegendő életet, de örök életet nem fog adni a rossznak. Tehát akkor a rosszal, a bűnnel együtt a bűnösök is el kell, hogy távozzanak az életből. A második halál, a tűz és kénkő tava a második halál. Kedves hallgatók, nem nagy dolgok megértésére és megfontolására kérem önöket. Amikor most a zene megszólal, Heinrich Schütznek az egyik legnagyobb bibliai műveket létrehozó 16.-17. századi német zeneszerzőnek a művet, tetszenek tudni, hogy mit hallgatnak? A János 3.16-ot. Azt szokták mondani, hogy a János 3.16 a Bibliának a szíve, abban minden benne van. Hát abban benne van, csak miért nem veszik komolyan például, akik pokolról beszélnek, meg örök gyötrelemről beszélnek. Hogy hangzik a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot. Also hat Gott die Welt geliebt. Ezt fogjuk németül hallani. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Két lehetőség van. Vagy az örök élet, vagy a végleges elveszés. Vagy élet, az újjáteremtett földön, a helyreállított világban örök élet Istennel, Krisztussal és minden eddig élt igaz emberrel, vagy pedig, hogyha az életet csak pusztításra használtuk, és azonosultunk a rosszal, hát akkor a rossz magával ránt bennünket, akkor ez az elveszés. Vagy örök élet van, vagy elveszés. Közbülső állapot nincsen, nincs örök gyötrelem, nincs vég nélküli szenvedés, elveszés. Ami elvész, ami megsemmisül, arról említés sem tétetik többé. Én a sorozat végén, illetve az utolsó előtti előadáson ennek a zenének a szellemében szeretném önöket
olyan kereszténységre késztetni, ami nem a szokás, nem a hagyomány, nem az ezt hallottam, így mondják, így tanítják kereszténysége, hanem az így szól az Úr kereszténysége. Mit mond az Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Ha az egész világ szeretné is Jézus Krisztust elutasítani és a történelemből kiiktatni, én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység az, amely szereti Krisztust, ami hálás Krisztusnak, aki Krisztussal akar élni és Krisztussal akar találkozni, mert úgy szerette Isten a világot.

0: Kedves hallgatók, tudom, hogy milliónyi kérdés támad azokban is, akik talán ezekkel a témákkal nem foglalkoztak. Most 3/4 óra beszélgetésre van még lehetőségünk, 10 perc múlva kezdjük el a megbeszélésünket. Aki most nem tud itt maradni, szeretném hirdetni, hogy egy hét múlva, tehát mához egy hétre a Benczur utca 9 szám alatti előadóteremben este 6 órakor ezekről a témákról lesz fórum, megbeszélés. Szeretettel várunk mindenkit. Igen. Most az első kérdésre azt a választ tudnám adni, hogy ez a bizony mondom neked ma, tehát ez egy korabeli szófordulat, vagyis egy hebraizmus tulajdonképpen, vagy pedig Jézus itt a mát nagyon hangsúlyozni akarja, azért mondja így, mert egy kicsit olyan furcsának tűnik ezt így mondani. Mert azért nem egészen furcsa, mert én ma megmondom, én ma megmondtam, most megmondtam, nem? Hát a magyar is használ ilyen szófordulatokat, ha valamit nyomatékosítani akarok, ami a mához kötődik. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye a Bibliában vannak hebraizmusok, például Jézus maga is sokat használta azt a hebraizmust, hogy ámen, ámen. Ezt magyarul úgy fordítják le, hogy bizony mondom néked. Tehát Jézus, amikor komolyan, ünnepélyesen valamit meg akart ismételni, hangsúlyozni, fölhívni a figyelmet, akkor használt ilyen kifejezéseket. Én azt gondolom, hogy itt a mának van azért egy még külön nyomatékosító szerepe. Tudnék az, hogy Jézus akkor hozta meg az áldozatát, és az akkori áldozatára való tekintettel tudta ezt neki megígérni. Tehát tulajdonképpen majdhogy nem nagyon közel van ez a krisztusi kifejezés a beteljesedethez. Ugye? Jézusnak 7 szava volt a keresztfán. És ennek a 7 szónak az összefüggését világosan kell látnunk, mert ha ezt nem látjuk, akkor nagyon eltévejedhetünk. Például sokan úgy gondolják, hogy Jézus utolsó szava az volt, hogy én Isten, miért hagytál el engemet? Hát az csak a 4. szó volt. Azután jött még a beteljesedett, azután jött még a szomjúhozom, és azután jött, hogy atyám, a kezedbe teszem le az életemet, hogy lelkemet. Tehát nem mindegy ott a sorrend sem. De itt ez a szó, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ez nagyon közel álló kifejezés a beteljesedethez, mert Jézus ezzel is tulajdonképpen elővételezi az ő győzelmét, hiszen csak egy győztes ígérheti ezt meg. Hogy azt mondja, hogy te is velem leszel majd az örök életben a mennyek országában, vagy a paradicsomban. Maga a paradicsom kifejezés is többször fordul elő ilyen összefüggésben a Bibliában, tehát például Ezékiel könyve 28. fejezetében, hogy Éden kertjében, mondja Sátán, hogy Éden kertjében, tehát a paradicsomban voltál az Isten mellett. Tehát én itt egy hebraizmust is sejtek, és mellette még egy nyomatékosító szócskát, ezt a ma szócskát, hiszen Jézusnak itt azt nyomatékosítani kellett, hogy ő azért ígérheti meg a jobblatornak az üdvösséget, mert ahhoz az üdvösséghez a mai áldozata nyitott kaput. Tehát erre ezt tudom válaszolni. Az, hogy pedig a második kérdés, hogy milyen természetben, vagy milyen testben lesz ott az ember, meg egyáltalán Illés, meg Mózes hogy jelenhetett meg. Erre nézve az Ószövetségben, a Jób könyve 19. fejezetében van egy híres kifejezés. Jób könyve 19. fejezet 25. versét talán nagyon sokan ismerik, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ezután viszont a 26. vers ezzel folytatódik, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Kicsit rossz a fordítás, mert nem annyit akar jelenteni, hogy testem nélkül, hanem itt egy olyan héber kifejezés van, tudjuk, hogy a héber meg a görög nyelvben a test szóra több kifejezés volt. A romlandó test, amit mi így írunk körül, hogy romlandó test, arra volt egy külön szó. Ugye, ez a bászá a héberben, a görögben pedig a szárx kifejezés. Ez le volt foglalva a romlandó, tehát a betegségeknek alávetett, a gyenge, az elgyengülő, tehát a halálhoz vezető test. De a megdicsőült test, amit Károly Káspár így fordít, hogy megdicsőült test, arra megint egy külön kifejezés volt, ugye a görög kifejezést ma is használjuk, ez a szóma kifejezés volt. Tehát a szárx jelölte a romlandó testet, a szóma jelölte a megdicsőült testet. és itt a bászá, tehát a szárksznak megfelelő testszó van, tehát így kellett volna lefordítani, hogy miután ezt a bőrömet megrágták, enélkül, tehát a beteg, meg gyenge, meg erőtelen testem nélkül látom meg az Istent, vagyis az új testben. Hát Isten, amikor újjáteremt, ugye föl is írtam, ez a Filippi 3-ban van, hogy a újjáteremti a mi nyomorúságos testünket. Ott is körülírva mondja, hogy nyomorúság, ott a szárksz van. Tehát ugye ez a testünk azért érdemli ki sokszor ezt a jelzőt, hogy nyomorúságos test, mert sajnos a testünk leépül. A testünk, de nem tudjuk feltartóztatni a romlás. Aki erre a világra születik, az növekszik, aztán leépül. Sokak szerint a haldoklásunk már a csecsemőkorban megkezdődik, de hát mondjuk úgy, hogy a 20 éves kor után az ember élet az egy leépülés. De amit Isten fog újjáteremteni embert, az viszont romlandó test nélkül fogja meglátni az Isten. Már ilyen romlandó teste volt Illésnek és Mózesnek. Illésnek úgy, hogy őt elváltoztatta, az Isten átváltoztatta, hiszen ő halál nélkül jutott a mennybe, a tüzes szekéren, és Mózest viszont feltámasztotta. Tehát ez a két csoport lesz Jézus második eljövetelekor is. Akik a nyugszanak a föld porában, azokat föltámaszt, és romolhatatlan testet ad nekik, akik pedig élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok meg Illés módjára elváltoznak, vagy átváltoznak. Hát Mózes feltámasztása érdekes kérdés, nekem is betelefonáltak a tévébe, többen fölháborodott, hogy tessék már megmondani, hát én olvastam a Mózes 5 könyvését, most Mózes meghalt, és hogy senki nem támasztotta fel. És mondom, hogy persze, hogy meghalt, de a zsidók eltemették, megtalálták a testét, megtalálták Mózes, nem találták, fölment a Pizga hegyére, és ott meghalt. A Júdás levele 9. verse mondja ki a döntő szót, hogy Mihály, ugye Krisztust jelképező kifejezés, vagy Krisztus jelképes neve a Mihály, vetekedett a Mózes teste felett a sátánnal. Tehát ez arra utal, hogy Mózes ítéletet, egy előrehozott ítélet alapján vallotta magáénak Krisztus őt, és támasztotta fel. Ezt csak a Júdás leveléből tudjuk, a Biblia. Júdás levele 9. vers. Ez csak a Júdás levele. Aki a Júdás levelét nem olvassa el, annak meggyűlik a baja a 4 evangéliummal, hogy honnan jelent meg ott Mózes. Mert ugye a Mózes 5. könyvében a végén ott nem olvassuk ezt, és ott egyáltalán erről nincs szó. De Júdás, tehát egy bibliai könyv, a 65. bibliai könyv ezt jelzi, és ennek nyomán tudjuk azt, hogy a már meghalt emberek nevében volt egy előzetes feltámasztás, ugye ez a Mózes feltámasztása, és azoké, akik Jézus feltámadásakor jöttek ki a sírból Jeruzsálemben. A Jézus eljövetelét élve megérők feltámadás, vagy átváltozását pedig az Énok és az Illés elváltozása előképezte. Tehát két ember van, akik elváltoztak, és 22 ember van, akik halálból támadtak fel, mint az emberiség előrse, így szoktuk őket nevezni. Tehát így van a 24 presbiter a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetétől fogva benne a mennyei jelenetekben, hogy ma már ott van az emberiség kis előcsapata a mennyben. Egyrészt a meghalt igazak, feltámadt igazak, másrészt meg az elváltozandó élő igazak képviseletében. Tehát ezért kell a Bibliának, ezért kell komolyan venni, ne száműzzük Jézust az életünkből. Azt mondta Jézus, hogy ugye ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, vagy a törvényből egy jóta és pontocska el nem múlik. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy a Bibliának minden egyes verse fontos, és megmarad, és döntő szerepe van, aki nem olvasta a Júdás levelét, az nem tudja ezt a kérdést megválaszolni. Tehát azért kell még azt a kis 3/4 oldalas kis Biblia iratot is komolyan venni. Tessék! Tudtam, hogy a Biblia kódja az kritika nélküli könyv. De megjelentettünk erről egy részletes tanulmányt, hogy ne csak ilyen semmit érő megjegyzéseket mondjak, a Sola Scriptura nevű folyóiratban írt valaki, aki el is olvasta, mert őszintén megvalami, hogy nem tudtam elolvasni. Elvégre nem tudok mindent elolvasni, meg nem is lehet kötelezni egy embert, hogy az élete árán is de olvasson el egy könyvet, mert én például a Biblia kódjába belelapoztam, és azt mondtam, hogy azért a Denikent se olvastam el egy oldalnál többet, a sok bugyutaságot. Tehát az, hogy most a Bibliát számítógépre viszik, és akkor így és úgy, és hogy ilyen jel, meg olyan jel, és akkor több milliárd jelzésből majd kiad valamit, hogy az most benne van a Hitler is, meg a Mussolini, meg minden benne van. Lényegileg ott, ahol betűk vannak, és milliárdos mennyiségben vannak betűk, ott bizonyos kódok alapján mindenki olvasható, nem? Szóval én azt gondolom, hogyha itt van egy írásmű, akkor nem úgy kell olvasni, hogy én azt, nem tudom, én lóugrásszerűen olvasom. Vagy nem úgy, hogy felütöm, és akkor amit először, mert ha mondjuk Jókai Mórt így olvasná a magyar olvasóközönség, akkor fölháborodnának az irodalmárok, hogy micsoda borzalom, Jókait így olvasni. Vagy bárkit, aki írónak számít. Érdekes, ha a Bibliával mindent meg mernek csinálni. Azt lehet végétől az eleje fel, azt lehet így, lehet úgy. Komoly teológusok azt mondják, hogy nem is a beolvasgat. Nem tudom, hogy a sorközökben mit olvasgatnak, milyen vízjeleket akarnak onnan kiolvasni. Hát borzalmas, amit a Bibliával csinálnak. Ezt jól beharangozták, fél év alatt eladtak 2000 példányt, megszedte magát egy-két ember. Most már nem nagyon hallunk erről a Biblia kódjáról, ugye? Könyvtárakban ott van sajnos, tehát a ragály tovább terjed, mert a Biblia kódját 2000 forintért is megvásárolták a könyvtárak, még egy normális könyvet mondjuk ugyanezt mondjuk Pascaltól nem biztos, hogy mindenki megvásárolta volna. Tehát a Biblia kódjáról ennyit, de hogyha részleteiben tetszik érdeklődni, akkor ott majd két hét múlva ki lesz téve, van egy ilyen folyóirat, ennek a főiskolának a folyóirata a Sola Scripturának, és ott egy hallgató vette az iszonyatos fáradtságot, és azt elolvasta. Részvétem az övé, de hát ha valamiről írok, tényleg el kell olvasni. Úgyhogy majd tőle tessék elhinni, egy 4-5 lapos ismertetést írt erről. Magdolna ugye a háláját akarta kifejezni a megváltásért, és a korabeli szokás szerint leborulva és mondjuk Jézus lábát átfogva, és arra mondta Jézus, hogy ne érints engem, tehát még nem fogadhatom el a köszönetedet, mert az atyám, a mennyei atyám még személyesen az áldozatomat most ezután fogadja el. Amikor Jézus már azt mondja a mennybe menetel előtt, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Amikor már Tamás azt mondja, hogy én Uram, én Istenem, és azt nem utasítja vissza, akkor már világosan lehet látni, hogy Jézus ezt az Istentől megkapta ezt az elfogadást. De közvetlenül ott a feltámadása után, ugye ez húsvét hajnalán történt, vasárnap hajnalban történt, akkor még ő nem ment fel az atyához. Tehát azért nem fogadhatta el Mária Magdolnától a köszönetet, mert még Istentől az áldozatának az elfogadását nem nyerte el. Igen, az biztos, hogy a Bibliában akkor már nem a szárszki kifejezést használjam, következetesen a szómát, tehát Jézus megdicsőült testét, meg maga az, hogy a feltámadás megtörtént, az is azt mutatja, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot, de Jézus azt mondta, hogy nem ment föl, tehát ebből azt következtetjük, hogy Jézus a mennybe ment, ahol közvetlenül az atyától kapta meg a hatalmat, visszajön a földre, azután mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ugye ez a 40 nap alatt mikor történt, azt nem tudjuk, és akkor, amikor a mennybe megy, akkor megy véglegesen, vagyis a második eljöveteléig a mennybe. Hát ez is Jézusnak a hallatlan tiszteletére hívja fel a figyelmünket, hogy ő az atyához ragaszkodott, vagy szóval Jézus világosan mondta, hogy ha megértjük Krisztus áldozatát, az ő áldozatát, és ha felemelteti Krisztus előttünk, mondta a János 8:28-ban, akkor tudjuk meg, hogy ő van, és semmit sem cselekszik az atya nélkül. Tehát ő az atyával mindig a legszorosabb egyetértésben kívánt mindent cselekedni, ezért nem fogadta le ezt a köszönetet. De utána már elfogadta. Tessék. Igen, igen. Nézze, itt a legkönnyebben az vezet célhoz, hogyha egy olyan igeverset sikerül találnunk, vagy több olyan igeverset, ami erre utal, például erre utal az első Korintus levél 6. fejezete, amikor azt mondja Pál, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, és nem a magatokéi vagytok. Tehát, hogy a Szentlélek hol van, amikor mi engedjük az Isten befolyását az életünkben érvényesülni, akkor azt mondja Pál, hogy a testünkben. Mert tudnék, a Bibliában különálló test meg lélek nincsen. Tehát az ember egység. Tehát ha az ember valamit gondolatilag elfogad, és azt akarja tenni, akkor úgy mondjam, az értelmével kötelezi a testét arra, hogy azt a célt szolgálja. Tehát a Biblia a test és élek egységét hirdeti. Tulajdonképpen ez, hogy test és élek, ez két emberi kifejezés. A Bibliában, ha a Biblia önmagában állna, mondjuk marslakók előtt kellene erről beszélni, ha lennének marslakók, akkor nem használna ilyesmit, hanem akkor a Bibliánk második fejezetében levő kifejezést használná, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, lehelte bele az élet leheletét, így lett az ember élő lélekét, tehát az ember élő lélek. Tehát, hogy ugye világosabban értsük, ugye a pogány vallásokban van a test, meg van a lélek, az szüntelen ellentétben van egymással a gyarló test és a magas rendű fenkölt lélek. Ez egy dualista vagy dihotómikus felfogás. Akkor elterjedt a kereszténységben egy ilyen három részre osztott felfogás, hogy van a testünk, van a lelkünk, meg a szellemünk. Ugye hivatkozva az első Tesszalonikai levél 5. fejezetére, ami félrehivatkozás, de általában erre szoktak hivatkozni, hogy három részből állunk, van a testünk, van a lelkünk, van a szellemünk. De a Biblia így sem mutatja be a dolgot. A Biblia úgy mutatja be a dolgot, hogy az Isten vett a föld építőanyagaiból, tehát most, hogy mondjam el, kémiailag a Mendelejev-féle periódusos rendszert kell magunk elé képzelnünk, és a föld elemeit vette az Isten meghatározott rendben. Hát ez egy nagy csodát foglal össze ez az egy vers, mert hogy mennyi legyen a káliumból, kálciumból, foszforból, magnéziumból, vasból, vízből, hát ez egy óriási csoda, de az Isten azt pontosan tudta, hogy mennyi kell, milyen anyagok kellenek ahhoz, hogy egy működő emberé váljunk. Vette az Úristen az embert a föld építőanyagból, lehelte bele az élet leheletét, ez is egy óriási csoda, hogy az Isten milyen teremtő erővel rendelkezik, hogy a magában élettelen anyag és arra ráhatásként az isteni erő vagy energia összekapcsolódása az élő lelket állít elő. Most az ember az élő lélek. Tehát, hogyha csak a Biblia lenne egyedüli könyv a világon, meg bibliai nyelven beszélnénk, akkor nem mondanánk azt, hogy test, meg az a szép lélek, hanem azt mondanánk, hogy minden ember élő lélek. Tehát abban az élő lélekben, abban az egységes lényben akar az Isten lelke lakozást venni, tehát azt az egész embert akarja irányítani. Furcsa dolog lenne azt mondani, hogy hát a gondolkodásomat áthatja a Szentlélek, de hát a csuda vigyel, hát ez a testem, hát ez már úgyis egy halandó, veszendő valami, jól leiszom magamat, az csak a testemre vonatkozik. Na ez egy nagyon, nagyon elterjedt keresztény téveszme volt. Ugye a Biblia említi is a nikolaiták téveszméjét a Jelenések könyve 2. fejezetében. A nikolaiták vallották azt a korai évszázadokban, hogy ők mondták, hogy a test szennyei nem piszt nagy gondolatokkal van tele, akkor az leihatja magát, meg csinálhat a testével, amit akar, mert hát neki a lelke szép. Ezt egyébként a Dosztojevszki írta meg ennek a félelmetes, hogy mondjam, alakját az ennek a felfogásnak. Mind a két nagy regényében megvan a Svidrigailov alakja, a Bűn és bűnhődésben is, meg a Karamazov testvérekben is, illetve az Ördögökben. Ez a Svidrigailov az az ember, aki egy szép lélek, egy ilyen schöngeist, aki azonban közben lányokat ront meg, alkoholizál, mit tudom én mit. Tehát sajnos körülbelül ma ilyen a kereszténység, a nagy kereszténység. Azt mondják, hogy fő dolog, hogy én minek vallom magam, hogy van egy kis hitem, de hát majd az Isten megbocsát, mert olyan gyarló ez a test, tehát ez muszájottam kölleni ilyeneket megcsinálni. Szóval ez a borzalmas. Ezért még egyszer mondom, hogy ha valaki befogadja az Isten szent lelkét, az az egész lényébe fogadja be. És ha valakit az Isten lelke vezérel, akkor annak a gondolkodásán is, meg az életvitelén is meg kell, hogy látszódjék az, hogy az Isten vezeti. Tehát körülbelül mondjuk van a dualista, trihotómikus, meg van az élő lélek.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

A Biblia szerint Jézus Krisztus földi eljövetele több ezer évet késlekedett. A teremtés, a bűnbeesés után mintegy 4 évezred telik el, és Jézus Krisztus a megígért szabadító, megváltó még mindig nem érkezik el. Vajon azok az emberek, akik Jézus Krisztus előtt éltek, és 4000 év alatt azért nagyon sok ember élt ezen a földön, vajon milyen eszméjük lehetett Krisztusról, milyen képük lehetett Krisztusról azoknak, akik őt soha nem látták, akik a róla való evangéliumot soha nem olvashatták, mert akkor még Jézus nem jött el. Isten Jézus Krisztus születése, fellépése előtt, ebben az azelőtti 4000 évben olyan kijelentéseket, olyan jövendöléseket adott Jézusról, olyan tökéletes proféciák beszéltek róla, hogy igaza van egy katolikus teológusnak, aki azt mondta, ezek a jövendölések annyira tökéletesek, mintha Jézus élete után íródtak volna meg. Ezek a proféciák annyira szemléletesek, annyira bemutatják Jézus személyét, jellemét, az életének a célját, hogy szinte hihetetlen, hogy ezeket Jézus Krisztus előtt 4000, 3500, 2000, 1500, 800, 700 évvel előtte írták meg. Azért kell tehát ezeket mélyen tanulmányoznunk, mert egyrészt nagyon nagy a számuk az Ószövetségben. Több száz ilyen jövendölés található. 3-at szeretnék kiemelni. Ézsaiás könyve 11. fejezetét, Mikeás könyve 5. fejezetét, és Dániel könyve 9. fejezetét. A több száz közül tehát ezt a 3-at. De meg fogjuk látni, hogy ez a 3 is olyan döbbenetes világossággal beszél Jézusról. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy miért nem ismerték fel Jézust, miért vetették el, miért végezte keresztfán az életét, hogyha már ő előtte több száz évvel olyan nyilvánvalóan szólt maga az Ószövetség az ő küldetéséről. De mielőtt még a mai témánkra rátérnénk, engedjék meg, hogy magának Jézus Krisztusnak a nevét is megmagyarázzuk. Mert ez a szó, hogy Jézus Krisztus, főleg az utóbbi időkben és főleg itt Magyarországon sokat emlegetett név és kifejezés. De vajon mit jelent? Ugye nagyon egyszerűnek tűnik a válasz talán sokaknak, hát ez egy személynév. Igen ám, de a bibliai személynevek szinte mindig lefordítható jelentésűek. A messiás héber szónak a görög változata a Krisztos, ugye ennek latinosított alakja a Krisztus, és ez annyit jelent, hogy felkent. A Jézus szintén latin név, az pedig a héber Jehósua névből származik, ennek a görög változata a Jézus, és ennek a Jézus a latin alakja, ez pedig ennyit jelent, hogy szabadító, megváltó, gyógyító. Tehát, hogyha le akarom fordítani ezt a szót, hogy Jézus Krisztus, vagy Jehósua a messiás, ugye héberül, ugye ez görögül Jézus Krisztus, illetve ennek latinizált alakjában, akkor magyarul ezt a kifejezést kapnám a felkent szabadító, a felkent megváltó, a felkent gyógyító. És most érezzük, hogy még a magyar szavakat is meg kell magyarázni. Mi az, hogy felkent? Izraelben a királyokat és a prófétákat kenték fel olajjal a szolgálatuk előtt, mert az olaj mindig a Szentlélek jelképe a Bibliában, és ez azt fejezte ki, hogy prófétákat és királyokat felkennek olajjal, hogy Istennek az ereje és áldása kíséri a működésüket. Tehát ezt is mondhatnánk Jézus Krisztus nevéről, hogy ő az Isten által adott szabadító. Ez a felkent ennyit jelent, az Isten által adott, akire Isten azt mondja, hogy ő tud szabadítani. Ő tud megváltani a rosszból. És miért kell ezt hangsúlyoznom? Azért, mert az emberi történelemben mind a mai napig az emberek oly sok szabadításban, meg oly sok megváltásban hisznek, legfőképp a politikaiakban. Ugye az emberi történelemben szinte törvényszerűség, hogy jönnek, mennek a nemzedékek, változnak államok, rendszerek, majd csak jobb lesz, majd most kezdődik egy jobb, egy új világ, ez most nem olyan lesz, mint a régi. És a Biblia azt mondja erre, hogy megváltani az ember önmagát nem tudja. Szabadítani a rosszból az ember önmagát nem tudja. Gyógyítani a bűnbetegségéből az ember önmagát nem tudja. Jézus Krisztusra mutat a Szentírás, mert ő az Isten által adott szabadító, megváltó, gyógyító. De kedves hallgatók, még egy kifejezést kell itt megmagyaráznunk. Mi az, hogy megváltó? Olyan természetesen használja a Szentírás ezeket a szavakat, hogy szabadító,
megváltó, gyógyító. Én is itt ismétlem, hogy megmaradjon ez az emlékezetünkben. De mit jelent ez, hogy megváltó és megváltás? Ez a szó, hogy megváltás vagy megváltó, az ókori világnak egy jellegzetes kifejezése volt. Persze nem kellenek ehhez ókor történeti ismeretek, mert nem csak az ókorban kellett megváltani embereket, ugye kiket kellett megváltani, akik rabszolgák lettek, és szabadokká csak úgy lehetett őket tenni, ha valaki egy nagy pénzösszeggel őket kiváltotta a rabságukból. Nem muszáj ehhez az ókorba visszamennünk, mert tessenek csak körülnézni a mai világban, most is vannak túszügyek, most is vannak foglyok, akikért óriási váltságdíjat követelnek. Nem is kell messzire mennünk időben. Persze nem kellenek ehhez ókor történeti ismeretek, mert nem csak az ókorban kellett megváltani embereket, ugye kiket kellett megváltani, akik rabszolgák lettek, és szabadokká csak úgy lehetett őket tenni, ha valaki egy nagy pénzösszeggel őket kiváltotta a rabságukból. Nem muszáj ehhez az ókorba visszamennünk, mert tessenek csak körülnézni a mai világban, most is vannak túszügyek, most is vannak foglyok, akikért óriási váltságdíjat követelnek. Nem is kell messzire mennünk időben vissza a történelemben. Nos hát, az ókori világ

ókori világban voltak rabszolgák, és az ókori világban volt váltság, vagy váltságdíj, és mi történt egy ókori esetben? Például feljegyzi a történelem, hogy Platont, a híres filozófust is egyszer eladták rabszolgának. És hogyha Platont nem váltja ki valaki, egy dúsgazdag ember nem teszi le a hatalmas pénzösszeget Platonért, akkor ő nem szabadul ki, és soha az ő műveit talán ilyen formában nem ismerjük. Az ókori világban tehát, ha valaki vette a váltságdíjat, és azt kifizette a rabszolgatartónak, akkor az a rabszolgatartó a rabszolgáját elengedte, és az a rabszolga szabadulhatott, tehát szabad emberré válhatott. Három dolog kellett ehhez. Kellett az, hogy valaki váltságdíjat adjon a rabszolgatartónak, kellett az, hogy a rabszolgatartó erre elengedje a rabszolgát, és kellett az, hogy a rabszolga maga is, hát elfogadja a szabadságot, ki ne fogadta volna ugye el, szabadulni akarjon, szabadulni tudjon, és ezáltal megszabadulhatott. A kérdésnek ez volt a megoldása. A Biblia tanítása szerint kivétel nélkül minden ember ebben a helyzetben van. Nem csak az ókorban, és nem testileg, hanem a földi történelem minden idejében minden ember ebben a helyzetben van. A Biblia beszél arról, hogy az ember rabszolga életet él itt ezen a földön. Miért? Nem olyan értelemben élünk rabszolga életet, hogy oda lennénk láncolva egy hajóhoz, vagy egy munkapadhoz, és ott nekünk dolgozni kellene éjjel-nappal, bár sokan azt mondják, hogy az ókorhoz képest azért nem is olyan nagy a felszabadulása az embernek. A középkorban is volt röközkötöttség, a modern polgári társadalmakban is van ugye az ahova estél, ott maradsz elve, szóval, de én erről nem akarok beszélni. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia szerint minden ember miért rabszolga. Jézus ezt így mondta János evangélium a 8. fejezete szerint, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát minden ember, mivel az életében sok hibát tesz, sok vétket tesz, sok bűnt követel, egyszerűen szolgaságba viszi magát. Mert az az ember, aki halmozza a rossz döntéseket, akinek a szokássá válik az életében a rossz cselekvése, a szolgájává válik a rossznak. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk van egy rabszolgatartónk, mert van egy személyes gonosz, aki bennünket megkísért ebben a földi életben, aki az ember számára olyan lehetőségeket állít fel, hogy most ezt tedd, most azt tedd, beleviszi a bűnbe, ugye ezt nevezi ezt a személyes gonoszt a Szentírás sátánnak, és ugyanez a helyzet tehát a földi életében minden embernek, hogy van egy személyes gonosz, aki minden embert bele akar és bele tud vinni a rosszba, nincs olyan ember, aki rosszat ne követett volna el, sőt, sok rosszat ne követett volna el, és mivel az embernek szokássá válik a rossz cselekvése, ezért az ember magát szolgai helyzetbe állítja. És itt szeretném föltenni a kérdést, hogyan lehet szabadulni ebből a helyzetből? Mert a Biblia szerint akkor, amikor mi rosszat teszünk, hiába látjuk mi azt jónak, közben mi boldogok nem lehetünk. Hiába tesszük mi a magunk önző cselekedeteit, aközben boldogság, békesség nincsen. Hogy lehet szabadulni ebből a helyzetből? Ugye az ókori rabszolgákat ki lehetett szabadítani. Ha valaki letette a váltságdíj összegét, beszélt a rabszolgatartóval, az elengedte, és a rabszolga szabaddá válhatott. De most kérnék egy kis figyelmet. A Szentírás a következőt mondja. Ez az út az ember esetében járhatatlan. Mert Isten nem bocsátkozik alkuba a rosszal. Mivel az ember eladósodása különben sem anyagi természetű, hanem erkölcsi, Isten párbeszédet a rosszal nem folytat, ő nem alkuszik meg a rosszal, és nem csinál adásvétel tárgyát az emberből. Tehát ez az út járhatatlan. Isten nem adhat úgy váltságdíjat, mint az ókori világban egy dúsgazdag ember, aki egy rabszolgatartót rá akart arra bírni, hogy hát engedje már ezt az embert, mert nekem kell, és én szabaddá akarom tenni. De másrészt, Sátán, aki az embert rabszolgaságba tartja, ő sem akar lemondani egyetlen egy emberről sem. Ugye a Biblia azt tanítja a Sátánról, erről a személyes gonoszról, hogy ő azt tartja a maga dicsőségének, ha az embereket bele

Éheti a rosszba, akkor mondhatja azt az Istennek, hogy no hát, íme az emberek az enyém, mert hiszen az én törvényemnek engedelmeskednek, nem hozzád akarnak tartozni, hanem hozzám. Sátán hallani sem akar arról, hogy bárki embert szabadon bocsásson. Sátán ragaszkodik a maga embereihez, akik rosszakat követnek el, és ez az út is járhatatlan. Ez a rabszolgaságban levő ember a Biblia szerint nem tud, de nem is akar szabadulni. Minden ember kiegyezik azzal a sorssal, amit itt a Földön elkezd élni. Minden ember önigazoló lény. Az emberek úgy gondolkoznak, hogy hát ilyennek születtem, itt születtem, ilyen vagyok, ezt örököltem, többre nem vagyok képes, nekem ez az élet elég. A Biblia ezt állítja a legmegrázóbb összefüggésnek. Mert az ember nem tud, ez világos, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni. Hát hogyan lehet akkor valakit megszabadítani? Hogyan lehet valakit megváltani? Hogyan lehet valakit az önzés, a bűn betegségéből gyógyítani, ha sem Isten nem ad váltságot az emberért az ördögnek, mert nem bocsátkozik alkuba vele, sem az ördög nem akar az embertől megszabadulni, mert ő minden embert a magáénak akar tulajdonítani, de sem az ember nem tud és nem is akar szabadulni ebből a helyzetből. Kedves hallgatók, ez egy megrendítő leírás, amit a Biblia mond. Ez olyan megrendítő leírás, hogy ehhez foghatót, az ember állapotának ehhez fogható leírását nem nagyon találjuk más műben, csak a Bibliában. De azért egy író, Csingiz Aitmatov, a ma is élő kirgiz írónak van egy műve, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és ennek a műnek az a címe, egy évszázadnál is hosszabb ez a nap. És ebben a regényben van egy jelenet, egy belső oroszországi történet, amely arról szól, hogy körülbelül a középkortól fogva már kifejlődött az emberek leigázásának egy olyan módja, amit később a szibériai számüzetésekben tapasztalunk a történelemben, hogy már a középkortól fogva ezek a belső ázsiai népek, akik foglyokat ejtettek az ellenség sorai közül, hogy ezek a foglyok ne tudjanak szabadulni a kényszermunkatáboraikból, ezért kioltották bennük az emlékezetet. Ez egy döbbenetes eljárás volt, ennél a modern idegsebészet se tud döbbenetesebbet nyújtani, a modern visszataszító politikai dolgok sem tesznek túl ezen, hogy embereket olyan kezelésnek vetettek alá, akik foggyul estek, hogy kioltották belőlük az emlékezetet. És Csingiz Aitmatov regényében elmond egy történetet, amikor egy édesanya híradást kap arról, hogy a fia él. Csak hogy egy ilyen táborban van. És nyilván nem tud, de nem is akar hazamenni, hiszen nem emlékezik semmire. Ugye ezért csinálták ezekkel a foglyokkal ezt, mert így aztán kordában lehetett őket tartani, nem kellett a szökéstől, a szabadulásuktól, a kísérletezésüktől tartani. És ez az édesanya elindul ebbe a szibériai táborba, mert hisz abban, hogyha ő megjelenik a fia előtt, és ő felidézi, hogy gyermekem, hát milyen életet éltünk mi együtt, hogy neveltelek, hol sétáltunk, hogy miket főztem neked, milyen boldog volt ez az élet. Hát a fiának csak visszajön az emlékezete, és csak szabadulni akar majd. És ezzel a vágyjal, ezzel az elhatározással ez az édesanya elérkezik a fogolytáborba, és a megindító az a jelenet, hogy beszél a fiának, de a fia semmire nem emlékezik. Kioltották belőle az emlékezetet. Ott áll a fia, ott van az anya. Az anya lelkét kiteszi, mindent felsorol, mindent elmond. De a fiú semmi nem ugrik be neki, semmire nem emlékezik. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni ennek a drámai voltát. Egy anya, aki vissza akarja kapni a gyerekét. Ott áll előtte egy karnyújtás, elmondja az egész életét, a fia semmire nem emlékezik. Nem tud szabadulni. Meg nem is akar. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy emberileg annyira lehetetlen a szabadítás, a megváltás, a gyógyítás, mint ezeknek a mankurtoknak nevezték ezeket a szibériai foglyokat, mint ezeknek a mankurt embereknek, az emlékezetüket kioltott embereknek a szabadítása volt, az anyának haza kellett mennie. A fiú nem tudott és nem akart szabadulni.
Ennyire lehetetlen az ember állapota is. Mindannyiunk helyzete ilyen lehetetlen, mondja a Szentírás. Ki fog itt szabadítást hozni? Ki fog itt megváltást hozni? Mert az ókori világban, ha valakinek volt pénze, azt a rabszolgatartó elégnek tartotta? Hát mennyire akart szabadulni egy rabszolga, nem? Hát ismerjük már általános iskolás korunktól, tudunk Spartacus-féle felkelésre, hát az életüket kockára tették. Inkább meghalni, mint ott maradni a rabszolgák között, igaz? Na de erkölcsi értelemben, hogy egy önző emberből, hogy egy elveszett emberből más ember legyen, hogy valaki gyógyítsa őt erkölcsileg, hogy megváltsa ebből a helyzetből erkölcsileg, hogy kiszabadítsa, hát hogy fog ez megvalósulni? Hogy a megváltást emberileg nem is lehet elképzelni. Nem, hogy az ember nem tudja megváltani magát, hát az ember nem is tud a helyzetéről, de nem is akar tudni, és nem is akar szabadulni. Micsoda döbbenetesen mélyre jutott az ember az önzés következtében, azt mondja a Szentírás, ki lesz itt a szabadító? Jób könyve 33. fejezetében találunk egy leírást, amelynek a végén ez a felkiáltás olvasható, váltságdíjat találtam. Mintha Isten mondaná, hogy megtaláltam a megoldást, váltságdíjat találtam. Mi lesz itt a megoldás? A megváltás, a váltságdíj nem mi lesz. Nem lehet pénzen kiváltani az embert. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága véren, mint egy egyszülöttén, a Krisztusén. Tehát a váltságdíj nem mi lesz, nem egy összeg lesz, nem valami jutalom lesz, hanem a Biblia itt mondja el azt, hogy magának az Istennek az önfeláldozása lesz az, ami az embert kiszabadíthatja ebből a helyzetéből. Miért? Azt találjuk megoldásként, hogy egyetlen egy módon lehet az embert kiszabadítani ebből a helyzetéből, amiben beleszületik, amiben felnevelkedik. Szóval az önzés állapotából egyféle módon lehet az embert kiszabadítani. Hogyan? Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. De ezt a vágyat az emberben csak olyas valaki tudja elérni benne, akiben az ember tényleg teljesen megbízhat, akiben az ember tényleg a tökéletes szeretetet látja meg, aki iránt az emberben egy olyan bizalom támad, egy olyan szeretet támad, hogy az ember eldönti, elhatározza, hogy ha nem tudok is szabadulni a maga erejéből, de szeretnék szabadulni. Valakinek a segítségével, annak a valakinek a segítségével, akinek a részéről csak a tökéletes szeretetet tapasztaltam meg. És a Biblia szerint azért Jézus a Krisztus. Azért Krisztus a Jézus. Azért ő a szabadító, a megváltó. Mert Jézus Krisztusnak el kellett jönni a földre, meg kellett mutatnia, hogy ő annyira szereti az embert, hogy az életét is képes odaadni érte, és talán erre, itt is csak talán, mert nem minden ember fog erre sem rezonálni. Talán az önfeláldozó, talán az életét odaadó szeretetre az emberben vágy támad, hogy én ebből a helyzetből szeretnék kiszabadulni, és én segítségül kérem azt a valakit, akit én úgy ismertem meg, mint a tökéletes szeretetet és szabadító jóságot. És ezért mondhatja ki tehát a Szentírás, hogy van megoldás az ember számára. De ez a megoldás valóban egyedüli megoldás. Az ember önmagát nem teheti jobbá, az embert a társadalom se teheti jobbá, az embert más emberek sem tehetik jobbá, nála jobb emberek sem tehetik jobbá. Az ember csak egy tökéletes, egy olyan ember teheti jobbá, akinek az egész élete minden mozdulatában tökéletes volt. Aki iránt az ember teljes bizalommal viseltetik, és aki, ha nyújtja a kezét az embernek, hogy kihúzlak ebből a sárból, az ember nem löki el ezt a kezet, hanem elfogadja. Mert ne tessenek elfelejteni, hogy az ember elveszettsége éppen abban ragadható meg a leginkább, hogy az ember úgy gondolja, hogy önmaga is meg tudja oldani a dolgokat, és nem fogad el az ember segítséget. Csak olyantól fogad el az ember segítséget, aki iránt teljes bizalommal van. És ezért mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusnak ezért kellett eljönnie, Jézusnak ezért volt szükségszerű a halála, ez kikerülhetetlen volt. Mert az emberben az önzés egy vastag páncélt képez.
Mi emberek, ha úgy valami felvétel mutatna, hogy milyen a mi lelki berendezkedésünk, akkor bizonyára így mutatna meg bennünket, hogy minden ember egy zárt világ, egy páncéllal körülvett világ. Minden ember védi a maga világát. És ezt a vastag páncélt, ez csak az önfeláldozó szeretet melege ütheti át, olvasztatja fel. Semmi más. Ne is kísérletezzünk azzal, hogy megváltoztassunk egy másik embert, ez úgysem megy. Ne is reménykedjünk abban, hogy majd a világ, a történelem megváltoztatja az embereket, ez még úgysem megy. Az ember csak az változtatja meg, az a tökéletes, tiszta szeretet, amire az ember feladja ezt a védekezését, elzártságát. Ez a páncél megnyílik, vagy rést támad rajta. És akkor az ember együttműködése lesz képes azzal a megváltóval, aki hit által segíti kijönni ebből az állapotából az embert. Tehát van megváltás. Mint említettem, most csak megérintem ezt a kérdést, hogy van megváltás, hogy Jézus Krisztusnak a nevébe benne van, hogy Isten őt nevezi, a felkentett, a messiást nevezi a Jézusnak, a szabadítónak. A Biblia azt mondja, hogy van az ember számára megváltás, de ez emberileg szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen. De Isten talált megváltást az ember számára. Ennyit kell tehát elmondanom Jézus Krisztus nevéről is, arról a szóról, hogy messiás vagy Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, tehát akkor most hadd térjek rá az első messiási proféciára, Ézsaiás könyve 11. fejezetének első 5 versére. Tehát, mint említettem önöknek, az Ószövetségben körülbelül 200-300 messiási jövendőlés van, vagyis addig, még Jézus nem jött el, Isten részletesen feltárta a zsidó népnek, és általuk az egész emberiségnek, hogy miért is jön el Jézus. Hogy hogyan fog szabadítani, mi lesz ez a megváltás. És ezek a messiási proféciák valóban annyira gyöngyszemei a Bibliának, most is 5 verset fogok csak felolvasni, de meg fogjuk látni, hogy ebből az 5 versből tulajdonképpen mind a 4 evangélium kikerekedik. Mintha Jézus személyisége előttünk állana. 5 versben elmondja Isten, hogy ki lesz a megváltó, miért jön el, és hogyan hajtja végre, hogyan vezeti céljához a megváltás művét. Ézsaiás könyve 11. fejezet első 5 verse így szól. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséjének övedzője a hűség. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű költői leírás. Első hallásra talán sok-sok ismeretlen vagy ellentmondó részlet is van benne. De menjünk szinte sorról sorra, és nézzük meg, hogy Jézus Krisztus földre jövetel előtt 800 évvel, mert Ézsaiás próféta körülbelül annyi évvel Jézus szolgálat előtt, egy 800 évvel. Most egy 2800 éves jövendőlést tanulmányozunk, ami 800 évvel az elhangzása után beteljesedett Jézus életében. Az első dolog, amit a próféta által Isten elmondott Jézusról, figyeljék meg, azt mondta Isten, hogy származik egy vesszőszál Ísai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Az Ísai névről ennyit kell tudnunk, hogy Dávid király édesapját hívták Ísainak. Tehát Isten ezzel egyszerűen azt mondta, hogy Jézus Krisztus a Dávid családjából fog megszületni, Ísai törzsökéből. De nem is ez a legfontosabb ebben a bevezető részben, hanem a következő. Tessenek megfigyelni, Jézus Krisztust a profécia gyökérnek is mondta, és virágszálnak is.
gyökérnek is, amely belenyúlik ugye a földre, ugye a sötét, mély talajba, hogy megtartsa a növényt, de vessző és virágszál is, ami egy növénynek vagy egy fának, hát az éppen ellentétes része. Hogy lehet ez, hogy Isten ad egy jövendőlést Krisztusról, és egyszer gyökérrel jelképezi, másszor meg virágszállal? Hát ennél gyönyörűbben és szemléletesebben nem is lehetett volna kifejezni, de Isten ezt is csodálatos módon az emberiség tudomására hozta, hogy Jézus Krisztusban két természet lesz. Jézus Krisztus a betlehemi születése előtt is létezett már. Jézus a mennyből jött, ő Isten fia. De Jézus megszületik Betlehemben, ő az ember fia is. Jézusról fölváltva így beszél mindig a Biblia, Isten fia, ember fia. Virágszál, gyökér. Vagyis Jézus Krisztus hozott magával a mennyből egy isteni természetet, egy isteni személyiséget, mert ő a személyének az azonosságában született meg itt Betlehemben. Ő ugyanaz a Krisztus volt, aki azelőtt élt a mennyben, ugyanaz a személyiség. De mégis elkezdte, és az emberi életet kezdte el itt, amikor beleszületett az emberi történelembe, és hogy mennyire belegyökerezve született, hogy asszonytól született, ugyanazokat a terhes örökségeket vette át Máriától, a földi édesanyától, mint amit mindannyian öröklünk. Ugye, ma már tudjuk is ennek a nevét, a genetika, a gének, amivel szinte az őseinktől átvesszük azt az örökséget, amivel megszületünk a világra, testi örökség, lelki berendezkedés öröksége, szellemi képességet, mint örökség. Nem tehetünk mást, ezt kaptuk, kapjuk. Ez egy adott, kapott sajátosság, ezt nem mi formáltuk ki. Jézus is ugyanígy születik bele az emberi világba. Olyan megdöbbentő ez az egyszerűség, de olyan megdöbbentő a mélység, gyökér. Hol kell megkapaszkodni a gyökérnek? Ugye a fa gyökérrel kapaszkodik meg a sötétben. A láthatatlan rész, a fekete humusz. Jézus Krisztus beleszületik ebbe a földi történelembe, hogy valóságos ember lesz. Miközben valóságos emberré válik, ugyanakkor megőrzi a valóságos isteni lényét, és most miért kellett mindezt Istennek kijelenteni? Miért kellett Istennek ezt így jelképesen, költői nyelven kijelenteni, hogy származik egy vesszőszál, isai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál növekedik? Mert Jézus Krisztus életének mi volt a nagy tétje? Mi volt a nagy kérdés Jézus életével kapcsolatban? Hogy az ő életében az emberi természet győz, vagy az isteni természet győzi le az emberit? Hogy a mi életünkben mi a helyzet? Mi öröklünk egy természetet, emberi természetet, nekünk isteni természetünk nincs, csak egy emberi természet, és az emberi természet győzedelmeskedik rajtunk. Az ösztöneink, az indulataink, a háborgásaink mindig maguk alá gyűrnek bennünket. No hát Jézus Krisztus is ugyanígy ostromolt ez az emberi természet. Jézus Krisztus is megkísérthető volt. Látni fogjuk a pusztai megkísértésnél ezt majd külön is. Jézus Krisztus életében ez volt a nagy kérdés. Hogy Jézus meg tudja-e állni azt, le tudja-e győzni az emberi természetet, aminek mi olyan sokszor válunk a rabjává, és esünk el az ágálásai, késztetései szerint. Tehát döbbenetes volt ez az egyszerű jelkép, amit mondott ennek, ha végig gondoljuk a következtetései, döbbenetes következtetések. De figyeljük meg, hogy a profécia rögtön melyik fonalat veszi fel, és hol folytatja. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Figyeljük meg itt a kulcs kifejezés, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Döntő profécia volt Krisztusról. Mert nagyon sok ember ma is úgy képzelje el Jézus Krisztus, hát igen, nekem csak emberi természetem van. Neki volt isteni természete. Neki könnyű volt győzni. Hiszen ő hozott magával eleve egy olyan sajátosságot, egy olyan erőt, hogy ő Isten fia volt, amit én soha nem hozhatok magammal, és nem is birtokolhatok, véli sok ember. Kedves hallgatók, ki mondja itt a profécia, hogy Jézus miért győzött? Nem azért győzött, nem csak azért győzött Jézus, mert eleve adott volt az isteni személyisége, hanem azért, mert ő rajta az Úrnak lelke megnyugodott. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Hogyan is kezdte Jézus a fellépését? Mi volt az első mondat, amit felolvasott?
amikor a názáreti zsinagógában, ugye a szülő falujában kezébe adták ott a könyvtekercset, kivették a kővederbe és kezébe adták, hogy olvast fel, és Jézus kinyitotta éppen Ézsaiás könyvét. Nem ezt a fejezetet, hanem a 61-et. De a 61-dik is így kezdődik, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. És amikor Jézus felolvasta a róla szóló jövendőlés, letette a tekercset, és azt mondta, ma teljesedett be ez a beszéd a ti hallásotokra. Vagyis maga Jézus is azt mondta az akkori embereknek, hogy én győzök, és én egy erkölcsi példakép leszek. Abban az én küzdelmem benne van, és az, hogy az isteni Szentlélek által győzök. Jézusnak nem volt saját hatalma, amivel győzhetett volna. Jézusról a Filippi levél második fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő a földre jött, megszületett, ő önmagát kiüresítette. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Ő amikor eljött a mennyből, az isteni hatalmát nem hozta. Az isteni személyiségét igen, ő ugyanaz a Jézus Krisztus volt, aki örök időktől fogva létezett, mivel Isten volt. De az isteni hatalmát nem hozta a mennyből. Jézus Krisztus, amikor a földön csodákat tett, nem az isteni hatalmával tette. Amikor Jézus betegeket gyógyított, nem a saját hatalmával tette. Amikor Jézus halottakat támasztott fel, nem a saját isteni hatalmát vette igénybe, hanem azért tudta ezt megtenni, mert az ő hite, az Istenhez való ragaszkodása olyan tiszta és olyan erős volt, hogy Isten adhatta neki a Szentlélek által az erőt. Az Úrnak lelke van én rajtam. Figyeljük meg tehát a proféciának a második kijelentése. Milyen döntő módon rámutat arra, hogy ember ne gondolkozzál hamisan Krisztus lénye felől. Nem tudom, hogy hogyan tetszenek ezzel lenni az életben. Én az eddig életemben azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember hivatkozik Krisztusra. De nem tudja, hogy kicsoda. Nagyon sok ember azt mondja, hogy csodálom és szeretem Krisztust. De nem tudja, hogy ki a valódi, és ki volt a valóságos Krisztus a földi életben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy igen, Krisztus, ő a példakép. De aztán, ha kimondják, hanem mit éreznek közben az emberek? De én úgysem követhetem. Hát ő Isten volt, én ember vagyok. Ő Isten fia volt, én ember fia vagyok csak. Hogyan lehetne Jézust követni? Hát hiszen ő persze, hogy győzött a rossz fölött. Mert ő Isten volt, és isteni hatalommal élt. Ő persze, hogy az életében egyetlen egy rosszat nem követett el, ezért lehet megváltó. Mi pedig annyit elkövetünk, ezért nem tudjuk magunkat megváltani. Kedves hallgatók, a proféciának ez a része helyesbíti a mi emberi érzéseinket és elképzelésünket. A profécia azt mondja, hogy Jézus Krisztuson megnyugodott az Isten lelke, hitáltal, imádságáltal, kapta Istentől Jézus a megerősítést, ezért győzhetett, nem a saját erejéből győzött. És figyeljük meg most, mi a harmadik dolog, amit kimond a profécia, akin az Úr lelke megnyugszik. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát ez a harmadik dolog, amit a Szentírás kimond, hogy Jézus Krisztus a földi győzelmét az Isten félelmének köszönhette. Itt persze tudnunk kell azt, hogy a Bibliában van egy nagyon rövid meghatározás az Isten félelemről, hogy mit jelent ez a szó, hogy Isten félelem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Vagyis a Biblia azt nevezi Isten félő embernek, aki nem csak hogy ragaszkodik a jóhoz, de gyűlöli a rosszat. Szóval úgy ragaszkodik valaki a jóhoz, hogy a rosszal semmi nemű kapcsolatot nem akar fenntartani. Nagyon kevés Isten félő ember van a Biblia szerint. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy látjuk a jót, meg szeretnénk követni, de azért megkötjük a magunk naponkénti egyességeit is a rosszal. És Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő gyönyörködött az Isten félelmében. Jézus Krisztusról ez volt az egyik másik messiási profécia, hogy ő szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. Micsoda kifejezés? Szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. A Biblia szerint ez az igazi magatartás, amikor valaki úgy szereti a jót, az igazat, hogy megengedhetetlennek tartja a rossznak bármi nemű jelenlétét az életében. Szóval a Biblia itt nagyon világosan beszél, azt mondja, hogy ember úgy szeresd a jót,
hogy csúfnak, rútnak találd a rosszat. És Jézus élete erre volt példa. Tehát Jézus a győzelmét tulajdonképpen az Isten félelmének köszönhette, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 7. versben, amikor azt mondja Jézusról, hogy ő tökéletességre jutott, mert meghallgattatott az ő Isten félelméért. És a negyedik dolog, amit mond itt a jövendőlés, nagyon mély és csodálatos ez, én nagyon röviden szeretnék végezni vele, hiszen tudom azt, hogy fárasztó is lehet, de ebben a rövid 5 versben olyan mély tanítások vannak, és olyan logikailag egymáshoz kapcsolódó szemek. Most figyeljék meg, hogy milyen volt Krisztus jelleme, akiben 2 természet volt. De ő a Szentlélek által mindig győzött az emberi természeten. Ő valóban Isten félő életet élt. Most jön a proféciának talán legszebb része. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Kedves hallgatók, Jézusról milyen vigasztaló kijelentés volt. Ő nem olyan lesz, mint a többi ember. Milyenek vagyunk mi emberek? A szemünk látása szerint ítélünk, és a fülünk hallása szerint bíráskodunk. Ugye az életet ez szomorítja meg, ez a kérlelhetetlen ítélkezés, amikor az ember, amit lát, rögtön ítél a szerint. Amit hall a másikról, főleg a rossz, azután rögtön ítél és bíráskodik. Szóval az emberi életnek egyik borzalmas tulajdonsága, hogy mi a szemeink látása szerint ítélünk, és a füleink hallása szerint bíráskodunk. És Jézusról ez a vigasztaló kijelentés szólt, hogy amikor ő eljön, azért vonzódtak hozzá az emberek. Azért éreztek bizalmat Jézus iránt, mert megérezték a személyiségén, átsütött a lényén, hogy ő nem a szemei látása szerint ítél, nem a fülei hallása szerint bíráskodik. Jézus mindig méltányos volt és igazságos. Jézus soha nem a külső alapján ítélte meg az embert, hanem mindig kereste az emberben azt, ami jó benne, amire építeni lehet. Ezért mondja Lukács evangélium a 15. fejezet első verse, hogy közelegtek Jézushoz a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Mert a társadalomnak a legelesettebb, legbűnösebb emberréteg, és óhatatlanul megérezték, hogy végre valaki, aki nem tesz skatujába, aki nem áll itt a partszegélyre, aki kérlelhetetlenül nem ró meg, hanem aki igazságban és úgy ítél, hogy közben felemelni akar a szeretetével. De figyeljék meg, hogy itt van ez a következő kijelentés, ez az 5., amikor azt mondja Krisztusról, megveri a földet szájának veszélyével, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Hát ez meg hogy jön ide? Megveri, megöli. Krisztusról mondja, szájának veszélyével megveri, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Kedves hallgatók, ez is egy döntő kijelentés volt Jézusról, mert Isten előre közölte, hogy Jézus nem csak a tökéletes szeretet lesz, hanem a tökéletes igazságosság is lesz. Ez az, ami Jézus Krisztus személyiségében és Isten lényében a csodálatos, hogy ő bennük a szeretet és az igazságosság egy és ugyanaz. Amikor Isten szeret, akkor féltőn szeretettel szeret, igazságos is. És amikor Isten igazságos, soha nem nélkülözi a szeretetet, ez az igazságosság. És Jézus, amit tanított, figyeljék meg, nem azt mondta, hogy Jézus veri meg, vagy Jézus tesz valami rosszat, nem, azt mondja, hogy a szájának lehelletével. Azt mondja róla a profécia, hogy a szájának veszélyével. Tehát Jézus tanítása, az fegyver volt, és maradt mind a mai napig. Jézusnak olyan világos beszédei voltak. Annyira nem lehet megmásítani Krisztus beszédeit. A Biblia azt mondja, hogy olyan a krisztusi beszéd, mint a két élő éles kard, amely ketté metsz igazat és hamisat. De hát mit tetszenek gondolni, gyógyítani kit lehet? Szabadítani kit lehet? Megváltani kit lehet? Aki elfogadja azt, hogy ő valóban gyógyításra szorul.
ő valóban szabadításra szorul, és az alapján vágyakozik rá. Jézus életében tehát az igazság és a szeretet mindig együtt jár. Jézus mindig világosan kimondta az igazságot, de mindig szeretettel mondta ki. Az igazság arra szolgál, hogy rájöjjünk a helyzetünkre, és szabadulni akarjunk az állapotunkból, a szeretet pedig arra szolgál, hogy bizalmat érezzünk az iránt, a valaki iránt, aki nem arra használja fel az igazságosságát, meg a bíráskodását, hogy bennünket beledöngöljön a sárba, hanem arra, hogy kiemeljen belőle. Tehát Jézus szavai mind a mai napig elválasztó tényezők. Aki a négy evangéliumot olvassa, az érzi, hogy Jézus szava olyan metszően világosak. Válaszút elé állítják az embereket. És ezért mondta Jézus Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse szerint, ne gondoljátok, hogy békességet hozni jöttem a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem fegyvert. Ez így értendő. Ez nem annyit jelent, hogy Jézus ami fizikai fegyverre gondolt, fegyver lelkileg. Mert nagyon sok ember, aki nem fogadja el Jézus tanítását, aki Jézusnak az emberről adott jellemzését nem fogadja el, és nem akar kiszabadulni az önzése béklyóiból, annak az embernek a számára Jézus beszéde fegyver, lehellet, megöli, ítélet, és nem tud szabadulni, hanem bennmarad, és elvész a maga önzésében és bűnbetegségében. De figyeljük meg, hogy a profécia így fejeződött be, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Jézusról ezt mondta a jövendőlés, hogy Jézus hűséges lesz, mert a saját élete árán is az ember megmentésére törekszik. Jézussal sok minden rosszat tettek, megcsúfolták, látni fogjuk a szenvedés jeleneteiben, hogy mi mindent meg nem engedtek vele szemben az emberek, de Jézus akkor is hű maradt. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. Istennek a legfontosabb tulajdonsága a hűség, mert a szeretetnek is legfontosabb tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, hogy én addig fáradozom egy emberért, amíg csak lehetséges, és amíg csak van remény felőle. Isten addig fáradozik minden emberért. Jézus Krisztusról így beszél a Szentírás, hogy ő az a pásztor, aki elmegy és a századikat is megkeresi, noha megvan már a 99, jó. Ő az az asszony, aki kisepli a szobát, noha megvan a 9 drachma, de a 10-et is addig keresi, míg nem megtalálja. Isten fáradhatatlan az emberért való küzdelmében, erkölcsi küzdelmében. Miért? Mert az Isten hűséges. Isten a teremtő, az ember a teremtmény, Isten a jóság, az ember, aki eltávolodott a jóságtól és egy másik hatalomnak a szolgája lett, de Isten akkor is hűséges a teremtményéhez. Isten bánkódik a gonosz miatt, és szeretné felemelni abból a helyzetből az embert. Most hát, kedves hallgatók, azt mondhatnám a profécia végén, hogyha ezt mélyen végig gondoljuk, nem is kell elolvasnunk a 200-300 messiási jövendőlést, csak ezt az egyet, de ezt mélyen végig gondoljuk. De kedves hallgatók, még további dolgokra szeretnék rámutatni a messiási jövendőlések alapján, nagyon röviden Mikeás könyve 5. fejezete 2. verse szerint. És utána Dániel könyve 9. fejezetét szeretném még szóba hozni, de vajon miért? Hát ha egy kicsit is belepillantottunk az ézsaiási jövendőlésbe, azt hiszem az az érzésünk támadhatott, hogyha az Ószövetség ennyire világosan beszélt már Jézusról, akkor amikor Jézus eljött erre a földre, miért nem ismerte fel az Ószövetség népe? Olyan sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy a zsidó nép sem akkor, de mind a mai napig, hogy nem ismeri fel, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó. Azért mondom, hogy Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse rendkívül fontos, mert ez a próféta szintén több évszázaddal Jézus világra jött előtt a következőt mondta. Isten ezt mondta, te Efrátának Betleheme, ugye a déli ország részben fekszik Betlehem, Jeruzsálemtől nem messze, és ezt régies nevén Efrátának is, Júdeát Efrátának is nevezik, és azt mondja, te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Figyeljük meg, hogy itt Isten jövendőlést adott arról is, hogy a megváltónak hol kell megszületnie. Betlehemben. És ebben a jövendőlésben ugyanez a kettőség van. Azt mondja, belőled születik a megváltó, gyökér, akinek származása öröktől fogva
elejétől fogva van virágszál. Ugye ugyanaz a kettőség. Születik is, de öröktől fogva van a létezése. Elejétől fogva van. Mennyire világosan láthatta volna ezt a zsidó nép, ha komolyan tanulmányozza ezeket a jövendőléseket, hogy semmi módon nem lehet megbotránkozni azon, hogyha egy ember Istennek mondja magát, tehát Jézus Krisztus Isten fiának mondja magát, hiszen mondja, hogy belőle születik, és akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. De Isten a Biblia szerint nem csak azt mondta meg, hogy Jézusnak itt kell születni Betlehemben, hanem Dániel könyve 9. fejezete a Bibliának egyedülálló jövendőlése arról, hogy Isten előre megmondta azt is, hogy mely történelmi korba kell eljönni a Messiásnak. Ezt a jövendőlést nagyon sokan nem ismerik, mondhatnám, hogy bibliai olvasó emberek között is nagyon kevesen vannak, akik ezt ismerik. Magam is, amikor megismertem 26-27 éves koromban, emlékezem a fájó megdöbbenésemre, amivel a homlokomhoz kaptam, és azt mondtam, hogy lehet az, hogy ezt senki nem képviseli szinte. Hogy lehet az, hogy kereszténynek nevezett egyházakban egy ilyen döntő dolog, hogy Isten megmondta azt a történelmi időt is, amikor megszületik Jézus. Sőt, évre pontosan Isten kijelentette, hogy Jézusnak mikor kell fellépnie, 3,5 évig tanít, és hogyan kell kereszthalált halnia. Ez a Bibliának nem is a leghosszabb idői kijelentése, ez a Bibliának Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó jövendőlés, 4 vers összesen, amit otthon el lehet olvasni, és ez a 77-ről szóló jövendőlés. A 77 az 490 nap, ugye 70x7, és a babiloni fogság után hangzott ez el Dániel prófétának. Isten külön kijelentette, hogy egy bizonyos történelmi időpontból kiindulva 77, azaz 490, és ugye a bibliai jövendőlésekben a napok, azok mindig éveket mutatnak. Ezékiel könyve megadja ennek a feloldását, tehát a bibliai proféciák, ha napokban mondanak el valamit, az egy kis rejtjel, az annyit jelent, hogy azok évek. Csak ismernünk kell az Ezékiel könyvének ezt a feloldását, amiben Isten azt mondja, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a Bibliában, Dániel könyve 9. fejezetében van egy 490 évről való jövendőlés, amely 490 évet három részre oszt fel a Szentírás, mégpedig úgy, hogy először beszél egy 7 hétről, vagyis 49 évről, aztán beszél 62x7-ről, vagyis 434 évről, és a 7 meg a 62 az 69, fönnmaradt tehát egy hét, vagyis 1x7 az 7 év, és azt mondja ez a jövendőlés, hogy a 7 év felén hal meg a megváltó, ami annyit jelent, hogy az előtte való 3,5 évben tanítani fog, és a megváltó halála és feltámadása után még 3,5 évig hirdetik az apostolok csak a zsidó népnek az evangéliumot, de amikor nem csak Krisztust veti el a zsidó nép, hanem a róla szóló evangéliumot is elveti, akkor lejár a Biblia szerint a zsidó nép megbízatási ideje. Többé már nem Isten választott népe. 1500 évig a Biblia szerint Isten választott népe a zsidó nép, de nem akkor veti el Isten, amikor ők a megváltót elvetik, hanem akkor, amikor a róla szóló evangéliumot is elvetik. Tehát még ad egy 3,5 év kegyelmi időt, de azután lejár a zsidó nép megbízatása, így mondja ezt a profécia, 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. És a profécia közli azt, hogy honnan kell számolnunk ezt a történelmi időt. Mert itt látjuk, hogy megadja először nagy léptékben az egész történelmi időt, tehát 70x7, 490 év, ez felbontja 7-re, 62-re és 1-re, ugye ez, ha összeadjuk, éppen 77, de a súlypontot ide helyezi erre, hogy a Messiás fellépése és szolgálata ezt időileg is jelzi előre a profécia, és most nézzük meg, hogy ez beteljesedette vagy sem. A profécia tudnélik közli azt, hogy honnan kell számolni ezt a 77-et. A profécia azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik ez a 77.
Vagyis Isten azt a történelmi időpontot jelölte meg kezdetnek, amikor a perzsa királyok kiadnak egy rendelkezést arról, hogy Jeruzsálemet és Palesztinát közigazgatásilag helyre lehet állítani önálló tartomány, hiszen Dániel korában még tart a babiloni fogság, utána 535-ben engedik el a zsidó népet a fogságból, akkor kiadnak egy rendeletet a templom újjáépítéséről, 520-ban egy másik rendeletet, de azt a rendeletet, hogy az egész ország független lehet, és a perzsáktól függetlenül élheti az életét, ezt Artaxerxész perzsa király adta ki, időszámításunk előtt 457-ben. Tehát a rendelet kibocsátása, különben ezt a rendeletet Esdrás könyve 7. fejezete szó szerint közli is, a profécia kezdete a rendelet kibocsátásának a történelmi időpontja időszámításunk előtt 457. Ha most látjuk ezt, tehát időszámításunk előtt 457, és látjuk ezt, hogy itt 490 évet kell ebből kivonnunk, akkor rögtön látjuk, hogy túl fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján, mert hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. És eljutunk az időszámításunk 33. illetve 34. évéhez, hiszen nem valószínű, hogy éppen január 1-én kelt az a rendelet, ezért két évet szoktunk megadni, 33-34 a profécia lejártának az időpontja. Ebből, ha visszaszámoljuk ezt a bizonyos 7 évet, akkor kapjuk 26-27-et Jézus Krisztus fellépése időpontjának, és kereszthalála időpontjának, hogyha ehhez hozzáadjuk a 3,5 évet, akkor 31 őszét kapjuk meg. Ez annyira nyilvánvaló idői kijelentés volt, hogy amikor kezdjük olvasni az evangéliumokat, és látjuk, hogy keresztelő János fellépett, és azt mondta, hogy betelt az idő. Mellesleg mondom, ezt se értettem soha az életben. Olvastam már 10-15 éve a Bibliát. Mit jelent ez, hogy betelt az idő? Hát mit jelent ez, hogy betelt az idő? Keresztelő János erre a proféciára mutatott. Az Isten által előre kijelentett idő a végéhez közeledik. Betelt az idő. Jézus, amikor fellépett, ő is azt mondta, betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Mit jelentett? Amit Dániel proféta által Isten kijelentett, ez a történelmi idő a végéhez közeledik, és ekkor jelenik meg a Messiás, és ezt senki nem bonta kétségbe. Hát akkor, amikor Jézus megszületett, és Heródeshez jönnek a napkeleti bölcsek, és kérdezik, hogy hol kell születni a megváltónak. Nem csak azt mondja meg Heródes, mert hivatja a papjait, hogy Betlehemben, mert idézik neki a Mikeás könyve 5. fejezetét, hogy ez van megírva, hogy Betlehembe kell megszületni a Messiásnak. Nem csak ezt mondja meg, hanem nem csodálkozik egyáltalán azon nagy Heródes, hogy épp most jönnek ezek a bölcsek, és nem 20 évvel ezelőtt, és nem 30 évvel ezután. Mert ezeket a jövendüléseket ismerték. És tudták, hogy ez az a messiás idő, amikor a messiásnak, vagyis Krisztusnak fel kell lépnie. Még ha valaki látja a táblán az évszámokat, csak egy valamit hadd mondjak, mindannyian tudjuk, hogy Jézus mintegy 30 éves korában lépett fel. Hogy jön ez ki 26-27-re? Hát mi úgy tudjuk, hogy a mi időszámításunk kezdőpontja az Krisztus születése. És akkor 26-27 éves volt a profécia szerint, Lukács evangéliuma szerint meg 30 éves. Milyen csodálatra méltó ez az összefüggés is. Ezt aki tanulmányozta a naptár kérdését tudhatja, hogy Jézus a valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született. Az az ókori szerzetes Dionysius Exiguus, aki az ókori időszámításokat egységesítette, mintegy 4-5 évet tévedett. És Jézus időszámításunk előtt 5 őszén, vagy 4 legelején született, és hogyha így nézzük, akkor valóban Jézus, aki időszámításunk előtt 5 őszén, vagy 4 tavaszán született, az 26-27-ben fellépve mintegy 30 éves volt. Szóval ez a profécia hajszálpontos. Isten előre megmondta 500 évre, majdnem 500 évre előre, hogy mit fognak bekövetkezni. És most hadd idézzem, hogy mit mondott el Isten. Isten azt mondta, hogy az utolsó hét felén kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, és elhatároztatott a pusztulás. Figyeljék meg, milyen döbbenetes kijelentés. Isten előre elmondta, és ez is egyedüli kijelentés az Ószövetségben,
hogy Isten szó szerint elmondta, hogy Jézussal mit fognak csinálni. Nem jelképekben beszélt Isten, hogy ő lesz a megöletett bárány. Ő lesz az az ártatlan, akinek a vérét veszik. Nem. Isten azt mondta, kiirtatik a messiás. Döbbenetes kijelentés. Tessenek csak meggondolni, hogy mit szoktak kiirtani. Erdőket? Veszett állatfajokat? Vagy miket? Embert kiirtani, az már nagy az emberség. De hogy az Istent, Isten fiát így megölni. Isten azt mondta, igen, Isten fiának olyan gyalázatos halállal kell halnia, amire csak ez a kifejezés áll, hogy kiirtatik a messiás. És utána azt mondja, és senkije sem lesz. Elhagyják a tanítványai, az egyik tanítvány elárulja, a másik megtagadja, de ami még döbbenetesebb, hogy magának, az atyának is el kell fordulnia tőle. Nem segítheti meg Isten. A messiás, aki azonosul az emberi bűnökkel, aki magára veszi a világ bűneit. Isten bűngyűlölő Isten, ő semmi kompromisszumot nem tart fenn a rosszal szemben. Kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Döbbenetesen teljesült ez a profécia. Jézus kereszthalálát, Golgotai áldozatát egy mondatban nem is lehetne jobban összefoglalni. Ezzel kell valahogy szembesülni. Mit jelent ez? Kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Pedig 3,5 évig tanít, 10 000 követik, rajonganak, vonzódnak hozzá, és mégis mindenki elhagyja, és kiirtják a messiást. És utána azt mondja még a profécia, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget, sokan viszont meg fognak térni, de a zsidó nép kegyelmi ideje lejár, és mivel el nem fogadták Krisztust, és a Krisztusról való evangéliumot sem, ezért azt mondja itt a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És kedves hallgatók, itt nagyon röviden, de szeretnék önöknek rámutatni arra, hogy egy bibliai jövendőlés mennyire tökéletes. Szóval ne azt tessenek látni a Bibliában, hogy ez olyan dodonai jóslat, hogy most így is lehet érteni, úgy is lehet érteni, hogy körülbelül Isten megmondta, nem. Isten a proféciákban mindig hajszál pontosan előre elmondta, ami be fog következni. Ez nem az emberi szabadság korlátozása, ez az Isten nagyságának a bemutatása, hogy Isten mindenkit szabadon hagy dönteni, választani. De Isten mégis előre látja, hogy a sok-sok szabad döntés, választás hogyan fog összegeződni. És Isten elmondta előre azt is, hogy Jézus elvetése után mi következik. Hogy a várost, Jeruzsálemet és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Tessenek megfigyelni, hogy nem azt mondja a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, hanem azt mondja a fejedelem népe. Miért fontos ez a kis mozzanat? De nagyon sokan tudják, hogy 3 ostroma volt Jeruzsálemnek, Cestius, Vespasianus, aztán Titus által vezetett ostrom, de azt már kevésbé tudják, hogy a római csapatok élén nem Titus akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Titus nem akarta elpusztítani ezt a gyönyörű várost. Titus rohant és ordított a katonákra, amikor azok féke veszetten szaladtak előre, és lángcsóvát vetettek a templomra, mert Titus tudta, hogy ez a város mit ér. De a népet nem lehetett fékezni. Hogy ez a profécia hogy teljesült be, azt megörökíti Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve. Itt van a legújabb kiadása a kezemben, ami a Bibliához az egyik legfontosabb ókori forrás, és itt az előszóban próbáltam megírni azt, hogy miért a legfontosabb Biblián kívüli forrás Jézus életéről és a proféciák életéről épp egy farizeus történetíró műve. Mert leírja Josephus Flavius itt ebben a könyvében, hogy hogyan pusztították például el a templomot. Ez a pár fejezet az egész történetírásnak az egyik legmegrendítőbb fejezete. Ugye leírja Josephus Flavius, hogy amikor az egyik római katona meggondolatlanul és Titus parancsa nélkül lángcsóvát vetett a faborított a templom belsejére, és Titusnak gyors futár vitte meg a hírt, ő felugrott, és úgy, ahogy volt, a templomhoz rohant, hogy gátat vessen a tűznek, nyomában a tisztek és a megriadt légió. Titus kiáltozással és kézmozdulatokkal akarta értésükre adni a harcolóknak, hogy oltsák el a tüzet. De ezek nem hallották kiáltozását, mert túlharsogta a többiek még hangosabb ordítozása, integetéseivel pedig nem törődtek, mert egyeseket a harc izgalma, másokat pedig a dű teljesen elvakított.
sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem lehetett a légiók viharos áradását feltartóztatni, csak a düvezette már valamennyit. Mikor a templom közelébe érkeztek, úgy tettek, mintha nem hallanák a fővezér parancsait, és oda kiáltottak az elől állóknak, hogy dobjanak még tűzcsóvát a templomra. Figyeljék meg! Josephus Flavius szemtanúja volt az eseményeknek. Ő ott volt, amikor Jeruzsálem leégett. Ugye 37-től 100-ig élt ez a zsidó származású történetíró. Maga szemével látta azt, hogy Titus mennyire meg akarta fékezni a csapatait. De a nép, a zsidó háborútól megcsömörlött katonák fékezhetetlenek voltak. Kedves hallgatók, ezt a piciny mozzanatot is kijelentette a Szentírás. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Még véletlenül sem elnagyolta Isten, nem azt mondta, hogy elpusztítja egy következő fejedelem. Micsoda döbbenetes ezekben a bibliai proféciákban, hogy ezek szó szerint beteljesültek. Tényleg a szó szoros értelmében szó szerint beteljesültek. És látjuk, hogy nem úgy, hogy Isten vagy arra kényszerítette volna az eseményeket. Josephus Flavius leírja azt, ami volt, és ezzel igazolja Dániel könyvének a hitelességét, és az isteni proféciák beteljesülésének a döbbenetes voltát. És kedves hallgatók, még egy valamit szeretnék mondani. Miért van a mai világban az egyik tűzfészek éppen a Közel-Keleten? Miért hallunk szinte hónapok óta, ugye, és az elmúlt években, évtizedekben állandó, riasztó jelzéseket erről a történelmi szintéről? Ez is benne van a proféciában. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, mert elhatároztatott a pusztulás. Ezen a történelmi vidéken béke soha nem lesz. Azon a vidéken, ahol Jézus járt, ahol őt elvetették, és ott, ahol a történelem során egy tűzfészek alakult ki, soha meg nem nyugszanak az indulatok és a fegyverek. Mind a mai napig ennek a hullámverése fennmarad a történelemben. Ez is benne van Dániel könyve 9. fejezetében. És itt arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ez így is valóságos, mert hogyha a Jézus első eljövetelére vonatkozó proféciák hajszálpontosan bekövetkeztek és teljesedtek, akkor hogyha lenne itt helyen meghosszabbítani, mint hogy majd a sorozatunk keretében belül meghosszabbítjuk a számegyenesünket, azt fogjuk látni, hogy a bibliai jövendőlések és Jézus proféciái, amelyek a második eljövetel előzményeire vonatkoznak, azok is hajszálpontosan beteljesedtek, beteljesednek és be fognak teljesedni. A bibliai jövendőlések tényleg szóról szóra beteljesednek a történelemben, és azért nem csak azért fontos ezt megismernünk, hogy a Bibliában volt egy olyan jövendőlés, amely pontosan megmondta, hogy a Messiásnak mikor kell fellépni, 3,5 évig kell szolgálni. Jézus hányszor mondta, hogy nem jött el még az én órám. Mire hivatkozott erre? Jézus pontosan ismerte a megváltás tervének a menetrendjét. Ő pontosan tudta, hogy mikor jön el az ő órája. Amikor ő tudta, hogy ő neki keresztre kell adnia, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, mondja Lukács evangéliuma. És nem csak azért kell ezt ismernünk, mert hogy lássuk, hogy Isten időben is pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Tehát nem csak az, hogy ki lesz a megváltó, hol fog megszületni, hanem hogy mikor lép fel, és hogy bánnak el vele. Hanem azért is fontos, hogy láthassuk, hogy a bibliai jövendőlések mindig hajszálpontosan beteljesednek. Még engedjék meg azt elmondani, hogy akkor végül is hogyan válaszolhatunk a kérdésünkre, miért nem fogadta el a zsidó nép a Messiást, és nem fogadja el a mai napig is. Hát ha 3 profécián át azt láthattuk, hogy Isten pontosan elmondta, hogy ki lesz, hogy hol fog megszületni, hogy mikor fog fellépni, hát ezt csak a vak nem látja, hogy szokták mondani. Miért nem fogadták el Jézust? Egy mondattal így felelhetünk erre. Nem az ismeret hiányában nem fogadták el Jézust, hanem azért, mert nem akarták elfogadni. Mert a zsidó nép várt egy politikai messiást, ahogy az emberek mindig valami politikai rendszerváltozástól várják a megoldást, a megváltást. És annyira beléjük rögzült ez az elképzelés, hogy ők egy erkölcsi megoldással nem számoltak. És sajnos a mai napig is az embernek, az emberiségnek az egyik legfőbb hibája ez. Amit akar látni az ember is, amit szeretne az ember, azt szeretné látni.
politikai megoldás, ami egyébként semmi és soha nem megoldás, és erkölcsi megoldás, ami egy méreható megoldás, az viszont nem kell. Szóval döbbenetes ez, hogy amikor Jézus a földre születik, újra elmondom, tudják a papok, a farizeusok, a sadduceusok, hogy hol fog megszületni, tudják azt, hogy ez az a történelmi idő, amikor meg kell születni, de ők nem mennek el, a napkeleti bölcsek elmennek, ők nem mennek el Betlehembe. Utána tudják azt, hogy valóban ő az, akire azt mondják, hogy Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Tudjuk, hogy te igaz vagy. Tudjuk. Tehát többször elmondták, hogy tudjuk, nem az ismeret hiánya, de nem akarták elfogadni. Jézusnak az egyik legfájdalmasabb kijelentése ez volt, és nem akartok én hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak titeket, és életetek legyen. Soha nem az ismeret hiánya okozza a hitetlenséget. Ha valakinek nincs ismerete, arról a Biblia azt mondja, hogy tudatlan. Az nem hitetlen, az tudatlan. Hanem a legnagyobb baj az emberi életben az, amikor az ember tud valamit, megismerhet valamit, ismeret hiánya. De nem akarták elfogadni. Jézusnak az egyik legfájdalmasabb kijelentése ez volt, és nem akartok én hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak titeket, és életetek legyen. Soha nem az ismeret hiánya okozza a hitetlenséget. Ha valakinek nincs ismerete, arról a Biblia azt mondja, hogy tudatlan. Az nem hitetlen, az tudatlan. Hanem a legnagyobb baj az emberi életben az, amikor az ember tud valamit, megismerhet valamit, és annak fényében továbbra is a saját

megismerni és nem akarja elfogadni azt, amit az Isten ad szabadításként. De voltak olyan emberek, akik ismerni is akarták, és akarni is akarták a megváltást.

0: alkalmon. Reméljük, hogy a vihar nem fogja megzavarni az alkalmunkat. Az esőt nagyon várjuk. Reméljük, hogy fog esni, de reméljük, hogy nem párosul nagy széllel, meg villámmal és jégesővel. Krisztus vagy Antikrisztus, ez a sorozatunk. Vizsgáljuk ezt a bizonyos, majdnem tökéletes hamisítványt, aki Krisztus nevében él, gyakorolja a hatalmát, tevékenykedik, Krisztus nevében szól, és gyakorlatilag az egész föld kerekségét elhiteti, mert Sátán kezében a legnagyobb eszköz ezen a földön, a Biblia szerint. És őt próbáljuk beazonosítani, nem azért, hogy bárkit is bántani akarjunk, vagy vádolni, vagy nem egyes emberekről szólunk most, hanem egy szervezetről, egy szervezetnek a tanításáról, tevékenységéről, és nyilván ennek a szervezetnek az élén mindig áll egy aktuális valaki. A mostani alkalomnak a címe az Antikrisztus tejhatalma és halálos sebe. Ezt próbáljuk most igazából beazonosítani, hogy konkrétan akkor kicsoda is az Antikrisztus, bár ugye erre is elég, vagy eddig is elég konkrétan utaltunk rá, de most akkor meg is nevezzük konkrétan, és a Biblia beszél egy olyan időszakról, egy elég hosszú időszakról, amikor tejhatalmat gyakorol gyakorlatilag a világ fölött. Hát ugye az Antikrisztust nagyon sok mindenkivel és sok mindennel beazonosították már a történelem folyamán, mind a mai napig. Mi ugye a Szentírásra támaszkodunk, és csak a Szentírásból próbáljuk beazonosítani ezt is. És a történelem során rengeteg emberre, rengeteg hatalomra illik az, hogy Isten ellen cselekedett, ilyen értelemben Antikrisztus volt. De egyet maga Isten emel ki a sok-sok közül, mint az egyik legveszélyesebb antikrisztusi hatalmat. És valóban azt mondja a Biblia, hogy Sátánnak a legfőbb képviselője a Földön. Azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, Jelenések 13.2-ben, ott beszél a tengerből feljövő fenevadról, és azt olvasom, hogy ez a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, az ő lábai, mint a medvéjé, az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Ugye a sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ugye a Biblia beazonosítja, azt mondja, hogy ő van mögötte, ő ad neki hatalmat, erőt. Nyilván mindenféle inspirációt, ihletést, ami hát nem felülről jövő, hanem alulról jövő ihletés. És hogy tudnánk megnevezni, hogy mi jellemzi igazából Sátánra, Sátánnak a módszereire? Hogyan tudnánk meghatározni a leglényegét Sátán munkálkodásának? Mit tudunk arról, mennyiben, hogyan tevékenykedett, mit csinált egészen addig, amíg le nem vettetett a földre, ő is az ő angyal, és itt a földön hogyan folytatja? Tehát hogyan lehetne egy-két-három jellemzőt mondani Sátánról, ami a legjellemzőbb rá? Tudunk egy-két jelzőt felsorolni?
1: Hitető.
0: Hitető, nagy csaló, hitető, így van, elhiteti a föld kerekségét. Ugye az angyalok egyharmadát elhitette. Micsoda elme lehet hitető? Ugye, hogyha képes az angyalok egyharmadát elhitetni, és az egész emberiséget elhitetni, ugye rosszal, tehát nyíltan, brutális rosszal nem lehet megtéveszteni embereket, meg angyalokat. Tehát azt mondja, jónak tünteti föl, amit csinál, és Isten nevében, mint az igazából ugyanaz, mintha Isten mondaná, egy picit-picit változtat mindig az Istennek az útján, a tanításán, a módszerén. Tehát zömmel tényleg, mintha az Isten mondaná, és mindig egy picit változtat rajta, ugye a majdnem tökéletes hamisítvány is. Az angyalok egyharmadát képes volt elhitetni. Úgy gondolták, hogy tényleg ez a jó, amit ő képvisel. És az embereknek, az egész emberiséget így elhitette. Tehát a szeretet, a jelszó, Isten nevében, jót téve úgymond az emberekkel, tehát a közjó érdekében. Tehát, igen.
1: Hazug.
0: És hazug. Igen. Hazug ő, és hazugságatja, ugye Jézus így jellemezte valóban. Emberölő volt kezdettől fogva, így van. Tehát azt mondja, azért ilyen hihetetlen alattomos, mert jó szándékot mutatva veszíti el igazából teremtményeket. Tehát ezt tette a mennyben, a Biblia tanúsága szerint ezt teszi a Földön, és hát nyilván az a hatalom, amely az ő kezében a legnagyobb eszköz a Földön, ugyanezt teszi. Hitető, csaló, Isten nevében a szeretet jelszavát zászlóra tűzve, cselekszi a jót, úgymond az a jó, amit ő tesz. Csak ugye, hát mi a gyümölcse? Jézus mondta egy alkalommal, hogy a gyümölcséről ismerik meg igazából a hamis prófétát is, meg az igazit. Ugye mi a gyümölcse hatalom ténykedésének, ugye az erőszak sajnos megjelenik elég hamar, megszűnik a lelkiismeret és vallásszabadság, tehát azt a bizonyos jót, amiről azt gondolja, hogy jó, azt erőszakkal akarja ráerőltetni mindenkire, hogy mindenki kénytelen legyen őt követni. Ugye beszéltünk arról, hogy az antikrisztus ugye nem csak azt jelenti, hogy ellen, az anti nem csak azt jelenti, hogy ellen, hanem azt is, hogy mellett, helyett. Ugye, ahogy a második tesszalonikai levélben mondja Pál apostol erről a hatalomról, hogy elleneveti magát, és elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Elleneveti és fölébe emeli. És azt mondja, maga ül be Isten királyi székébe, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát azt mondja, úgy munkálkodik a leghatékonyabban Krisztus ellen, hogy a helyébe teszi magát, és a Krisztus nevében teszi, amit tesz. És ugye próbáljuk beazonosítani, nyilván a Biblia alapján, először vegyük alapul Dániel könyvét. Azt olvassuk a Bibliában, Dániel könyve második fejezetében, hogy Dániel idejétől fogva négy birodalom lesz ezen a földön, amit megnevez a Biblia, egészen Jézus visszajöveteléig. Emlékszünk Nabukodonozornak az álmára, ugye említettük már többször. Az emberi történelmet mutatja be, az emberi történelmnek a folyását. Indul az aranyfej, ezüst, mell és karok, réz vagy bronz has oldalak, vas lábszárak, és a legvégén vas és agyag keveréke a lábújjak. Na, ez az emberi történelem. És ugye jött egy kő kéz érintése nélkül, és ledöntötte a lábáról a szobrot, semmi nem maradt, szétfújta, mint nyári szélű nap polyvát, és az a kő pedig hatalmassá lett, és betöltötte a földet. Ugye beszéltünk, a kőszikla, teljesen kötött jelkép, az mindig a teremtő és megváltó Istent jelképezi. Tehát ugye azt mondja, hogy Jézus Krisztus második visszajövetele fog véget vetni ennek a fajta emberi történelmnek, mikor a menny angyalai valamaga isteni dicsőségében visszatér majd. És ugye a Biblia beazonosítja ezt a négy korszakot. Ugye ott mondja a Dániel 2-ben, Dániel Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Tehát ez a babiloni birodalom, ugye onnan indul ugye tehát a birodalmaknak a száma. Aztán később beazonosítja a többit is. Ugye a Dániel 8.20-ban mondja ki, hogy a második birodalom az a Méd-Perzsa birodalom, ugye akik megdöntötték a babiloniakat. Ugye a perzsáknak is végük lett, amikor jött Görögország, ugye a Hellén birodalom Nagy Sándorral. Dániel 8.21 azonosítja be szó szerint. És a következő hatalom, ugye azt mondja, a Biblia, hogy ez igazából egy megnevezhetetlen fenevad. Ugye Máté 24.15-ben maga Jézus Krisztus azonosítja be a negyedik birodalmat, a negyedik hatalmat, ami egészen Jézus visszajövetelig fönnáll. Ugye amikor mondja, hogy amikor látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll majd a szent helyen, azt mondja, akkor fusson, mindenki meneküljön. Ugye egyértelmű, hogy Rómáról beszél, mint negyedik birodalomról. És ugye az az érdekes, hogy azt mondja, hogy ez a hatalom, tehát Róma, fönnáll egészen a történelem végéig. Ugye megkönnyíti a beazonosítást az, hogy igazából ugyanarról a hatalomról beszél a Biblia, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, sok-sok jelképet használva, de mindig ugyanarról az antikrisztusi hatalomról beszél, sokféle jelképpel, sokféle módon beazonosítva. Ezért könnyű viszonylag a beazonosítása, mert hogy nem kell mindig mást és mást és mást keresni, hanem ugyanazt mondja el más jelképekkel, más kifejezésekkel, de ugyanarról a hatalomról beszél. Mi mindennek nevezi ugye ezt a hatalmat? Ugye a Dániel 2-ben ugye vas és agyag, ott fémmel jelképezte, és ugye az agyaggal. A Dániel 7-ben azt mondja, hogy ott állatokkal jelképezi ezt a négy birodalmat, kezdi az oroszlánnal, medvével, párduccal, és ez a negyedik, akit Jézus beazonosított, hogy az a pusztító utálatosság, azt mondja Dániel 7-ben, hogy ez egy tízszarvú fenevad, egy tízszarvú vadállat, olyan vadállat, hogy azt mondja, nem hasonlít, tehát nem lehet beazonosítani, az egy hihetetlen pusztító, egy vasfogai vannak, fal zúzott, azt mondja, ez egy fenevad, egy vadállat, tízszarva van. Ugye ezt azonosította be Jézus a római birodalommal. Dániel 8-ban azt olvassuk, hogy ugye a kost legyőző kecskebaknak egy tekintélyes szarva volt, amikor letörött helyében négy szarv keletkezett, és az egyik szarvból egy kis szarv nőtt ki. Ugye, az előbb is, a Dániel 7-ben is azt mondja, hogy a fenevad tíz szarva közül egy kicsiny szarv nőtt ki, és teljesen elhatalmasodott, tehát hatalmas naggyá lett. Ugye a Dániel 8-ban szintén a kis szarv kerül elő. Jézus azt mondta, pusztító utálatosság. A második Tesszalonika levélben azt mondja Pál apostol, hogy megjelenik majd a bűn embere, a veszedelem fia, aki beül majd az Isten királyi székébe. A Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy tengerből feljövő fenevad, szintén 10 szarval, ugye visszautal Dániel 7-re. Jelenések 17-ben azt mondja, hogy van a veres fenevadon ülő parázna asszony, akit Babilonnak nevez. János első levelében Antikrisztusról beszél. Tehát azért mondom, hogy ez különböző megnevezéseket olvastam, idéztem, de ez mind ugyanarról a hatalomról beszél. Tehát a tízszarú fenevad, a kis szarv, a pusztító utálatosság, a bűnembere, a veszedelem fia, a tengerből feljövő fenevad, tízszarval, ugye a parázna asszony, aki a veres fenevadon ülő, aki Babilonnak neveztetik, és maga igazából az antikrisztusi hatalom. Más kifejezések, más szavak. Ugyanaz a hatalom Jézus szerint Róma. És ugye Rómának is két része van, mert hát a pogány, császári római birodalom az már nem létezik, ugye. Csak ugye itt is tudnunk kell, hogy a császárok, akik nem csak államfők voltak, császárok, hanem istenként is kellett őket imádni. Ugye olyan címet viseltek, hogy Pontifex Maximus, tehát a legfőbb főpap is volt egyben, a legfőbb politikai hatalom, méltóság a császár. Tehát egy személyben összpontosult a világi és a lelki vallási hatalom. Egy kézben, egy személyben. És tehát a pápai Róma, tehát a pápák ugyanezt a nevet hozták, vagy címet hozták magukkal, tehát ők is Pontifex Maximus, a legfőbb főpap. És hát az egész történelem folyamán szinte végig így volt, hogy volt világi hatalmuk is, tehát ugye most is Vatikán az egy létező politikai terület, ország, akinek van egy államfője, királya, császár, nem, tehát aki egyben, hát a legfőbb főpap is. Meg hát most próbáljuk beazonosítani majd, hogy mi minden jellemző az ő tevékenységére, az ő tanításaira. Én Luther Mártont hívom segítségül, amikor elkezdjük beazonosítani. Ugye elég sok könyv maradt, sok írás maradt Luther Mártontól. Én egyet hoztam el most. Ez a címe, hogy a római pápaságról. Luther Márton a római pápaságról. Tehát, hogy ez nem most az én személyes kitalációm, nem a mi egyházunknak a fixa ideája, vagy téveszméje, hanem ezzel már több száz évvel ezelőtt igen komoly hívő teológusok, emberek, szakemberek, akik a Bibliát tanulmányozták, azonosították be előttünk. Én csak, hogy mondjam, ezen a nyomdokon járok, mert igazságnak találom mindazt, amit ők már annak idején beazonosítottak. Ebből a könyvből egy pár oldalról szeretnék egy pár mondatot idézni. Tehát Luther Márton a római pápaságról, 29. oldalról először azt olvasom. Róma vagy a pápai hatalom a kereszténységnek nem jegye, mert ez a hatalom nem tesz senkit keresztényé, mint ezt a kereszténység vagy az evangélium megteszi. Mint ezt a keresztség vagy az evangélium megteszi. Azért az igaz kereszténységhez semmi köze sincs, nem egyéb, mint emberi rend. Írta Luther Márton a római pápaságról. Idézek az 53. 54. oldalról is, itt a lapforduló. Ezt írja, szememre hányják, hogy harapós és bosszúálló vagyok, én meg amiatt aggódom, hogy nagyon is csínyán bántam vele, ugye ezzel a hatalommal. Azokat a ragadozó farkasokat jobban kellett volna torkon ragadnom, akik az írást szüntelen tépdesik, mérgezik, és a Krisztus elhagyatott szegény nyájának iszonyú romlására vannak. Ha eléggé szeretném a nyájat, másként kellett volna elbánnom a pápával és a romanistákkal, akik a maguk törvényeikkel és fecsegésekkel, búcsú leveleikkel és bolond dolgaikkal Isten igéjét és a hitet egészen kiírtják. Akik olyan törvényeket hoznak nekünk, amilyeneket akarnak, hogy foglyul ejtsenek, és aztán ugyanazokat számunkra újból áruba bocsássák, kik képesek szájukkal pénzelő kötelet fonni, és azzal kérkednek, hogy ők pásztorok és legeltetők, holott valójában farkasok, tolvajok és rablók. Miként ezt az Úr is mondta, idézi János leveléből, vagy János evangéliumából. Idézek az 55. oldalról is, azt mondja, hogy mindazt, amit a pápa állít, tesz, cselekszik, olybá veszem, hogy azt előbb a Szentírás szerint megítélem. Akarom, hogy ő a Krisztus alá rendelve maradjon, és a Szentírás által hagyja magát megítéltetni. De íme előállanak a római latrok, és őt Krisztus fölé helyezik, és belőle az írás fölött álló bírót csinálnak, mondván, hogy ő nem tévedhet, tehát tévedhetetlen. És még két helyről idézek, a 84. oldalról is. 84. oldal ezt írja. Szörnyűséges dolog, hogy a kereszténység feje, ki azzal kérkedik, hogy a Krisztus helyettese, Szent Péter utóda, oly világiasan él, és olyan nagy fényt űz, hogy e tekintetben egy király és egy császár sem versenyezhet és állhat egy sorba vele, és az, aki magát a legszentebbnek és a leglelkibb lénynek nevezteti, magánál a világnál is világibb lény. Neki hármas koronája van, holott a leghatalmasabb királyok is csak egy koronát viselnek. És még a 85. oldalról is. Most igen, azt mondja, hogy a pápa beérhetné egy közönséges püspöki koronával, tudományban és szent életben kellene neki a többiek után kiválnia, többiek közül kiválnia. Azt mondják, hogy ő a világ ura. Ez hazugság, mert Krisztus, akinek helytartóságával és szolgálatával nagy fennen dicsekszik, így szólt Pilátus előtt, az én országom nem e világból való. Hát a helytartó csak nem lehet nagyobb úr, mint az ő ura. Aztán ő nem is a megdicsőült, hanem a megfeszített Krisztus helytartója. És azt idézem még itt, azt mondja, hogy 85. oldalról, és az utolsó idézet ebből a könyvből. Mire jó az úgynevezett bíboros had a kereszténységben? Megmondom neked. Olasz és német földön sok gazdag kolostor, alapítvány, hűbér és parókia van. Ezeket nem tudták könnyűszerrel Rómának másképpen megszerezni, csak úgy, hogy bíborosokat neveztek ki, és püspökségeket, kolostorokat, főpapságokat nekik ajándékozták, és így Isten tiszteletének véget vetettek. Ez az oka immár, hogy Olaszország csak nem pusztává vált. A kolostorok elpusztultak, a püspökségek tönkrementek, a főpapságok és az összes egyházak jövedelmei Rómába vándoroltak. Városok elpusztultak, országok és népek romlásnak indultak, mivel hogy híre sincs többi az Isten tiszteletnek vagy ige hirdetésnek. Miért? A bíborosoknak vagyon kell. A török sem ronthatta volna meg jobban Olaszországot, és nem is tehette volna jobban tönkre az Isten tiszteletet. És hogy immár Olaszországot kiszipolyozták, most német földre jönnek, és ugyan szépen csinálják dolgukat. Az Antikrisztus kaparja magához a földnek kincseit. Így van megjövendőlve, idézi Dánielt. Hát nem idézem, sok-sok mindent idézhetnék. Tehát Luther Márton a Biblia alapján a pápai Rómával azonosította be ezt az antikrisztusi hatalmat, és ugye sorolja, hogy mi mindent tesznek, tanítanak, és ugye, ahogy Jézus mondta, gyümölcseiről ismertek meg őket. Ugye Sátán a mennyben is ezt tette, Isten nevében, a szeretet jegyében, picit módosítva azon, amit Isten mond, vagy Isten tesz. Nem nagyon, nem durván ellene mondani, nem látmányosan rosszat, akkor egyből mindenki előtt lelepleződne. Finom árnyalatni, ugye majdnem tökéletes hamisítvány. Az mennyben az angyalok egyharmadát elhitette. Úgy gondolták, hogy tényleg az a jó, és nem sok különbség van ahhoz képest, amit Isten mond. A Földön azt, mondja, az egész Föld kerekségét elhitette, és a Földön van egy szervezet, egy hatalom, ami főként, aki mögött főként a sátán, ugye ugyanazzal a módszerrel. És itt majd mi a gyümölcse? Sorolja. Azt mondja, hogy tönkre teszik az embereket, a városokat, az országokat, kiszipolyozzák. Azt mondja, hogy Krisztus nevében teszik, amit tesznek, tanítják, amit tanítanak, de nézzétek meg a gyümölcsét. Az emberek jobbak lettek? Békésebbek? Szeretőbbek? Segítőkészebbek? Elégedettebbek? Az országok, a városok, a világ jobb lett azzal, hogy itt van Krisztus, ugye helytartója lévén? Tehát Luther Márton vettük alapul, és most nézzük az igét. Egyébként, ahogy én próbáltam összeszámolni, amikor erről hatalomról ír, nem tudtam pontosan összeszámolni, de biztos, hogy több mint 30 beazonosító jegyet ír róla a Biblia. Tehát olyan tulajdonságot, ami jellemző erre a hatalomra. Ugye most egy párat sorra veszünk a mostani alkalmon. Például az egyik, ugye ez a bizonyos tejhatalmi időszak, az Antikrisztus tejhatalmának az időszaka, ugye ez a mai fő téma, hogy meddig is tartott. Ugye ez a bizonyos 1260 év, amit majd mindjárt beazonosítunk, csak megelőlegezem. 1260 éven keresztül fejtette ki ez a hatalom az ő tejhatalmát. Idézek szintén a Jelenések 13-ból, ugye az előbb a második verset idéztem, ahol azt írja a Biblia, hogy a sárkány adja ennek az ő erejét, ennek a hatalomnak. De idézem az 5. verset, és azt mondja, hogy adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Adatott néki, hogy cselekedjék 42 hónapig. 42 hónap. Ezt a teljhatalmi időszakot összesen 7-szer adja meg a Biblia. 7 helyen van. És ezen a 7 helyen 3 különböző formában van meghatározva ez az időszak. Fölsorolom, fölolvasom ezt a 7 ige helyet, jó? És akkor rövid jellemzés is ad mindig hozzá. Először a Dániel 7.25-ben jelenik meg ez az időszak, ugye a kis szarvról beszél, ír Dániel, és azt mondja Dániel 7.25, sokat szól a felséges ellen, ugye, anti-Krisztus, sokat szól a felséges ellen, az magasságos egek szentjeit megrontja, tehát pusztító hatalom, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Ugye azt tudnunk kell, hogy a Héberben az idő az évet is jelent egyben. Ugye a Dániel 4-ben mondja, hogy Nabukodonozor megőrül, és majd 7 idő múlik el fölötte. És akkor majd meglátogatja Isten, stb. Ugye 7 év, tehát idő, év. Ők ezt váltó fogalomként használták a héberek. És ugye idő, tehát az egy év, azt mondja időkig. Ugye, különlegessége a héber nyelvnek, hogy ott nem csak egyes és többes szám van, hanem van egyes szám, van kettes szám, és van többes szám. Tehát a ragozásból, ugye nálunk csak az van, hogy mikrofon, ugye egyes szám, vagy mikrofonok. Ez lehet kettő is, meg 526 is, tehát az nem lehet megalapítani, de a héberben van egyes szám, van kettes szám, és van többes szám, amit nem lehet megállapítani, hogy mennyi. Itt kettes számban van a időkig. Tehát azt mondja, hogy ideig, időkig és fél időig. Azt mondja, hogy egy év plusz két év plusz fél év, az összesen három és fél év. Tehát azt mondja, hogy három és fél évig ennek a hatalomnak a kezébe adatnak ezek a szentek. Idézem a Dániel 12:7-et is. Hallottam a gyorsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, fölemelte a jobb kezét és a bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkénélőre, hogy ideig, időkig és fél időig, mikor véget ér a szent nép erejének rontása, mindezek elvégeztetnek. Ez eddig rontja a szenteket. Itt is azt mondja, hogy három és fél év. Jelenések 11:2-t idézem, de a tornázat, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják 42 hónapig. 42 hónapot mond, ott három és fél évet mond. Jelenések 11:3, adom az én két tanúbizonságomnak, hogy gyászruhába öltözve prófétáljanak 1260 napig. Azt is tudnunk kell, hogy az Ószövetségben, tehát a Biblia 30 napos hónapokkal számolt. Egy év 360 nap. Tehát három és fél év az egyenlő 42 hónappal, az egyenlő 1260 nappal. Háromféle módon ugyanazt az időszakot adja meg, és itt is azt mondja, hogy ugye a két tanúbizonság, ugye Ó és Új Szövetség, Istennek az igéje, azt mondja, gyászruhákba öltözve prófétálnak. Tehát magyarul azt mondja, hogy tiltott, bujkál, gyászol szinte az Istennek az igéje 42 hónapig. És 1260 napig, bocsánat, itt azt mondja. Jelenések 12:6. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. 1260 nap, azt mondja, hogy az asszony, tehát az egyház, azt mondja, pusztában bujdokol a fenevad elől. Ugye az asszony az Isten egyháza, Isten igaz egyháza. Ez kénytelen a pusztában bujdokon, és ott táplálja az Isten 1260 napig. Jelenések 12:14. Adatott az asszonynak, tehát az egyháznak, Isten népének, két nagy sasszár, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, és ott tápláltasson ideig, időkig és fél időig. Ugyanaz a meghatározás. És még az utolsó, a hetedik, jelenések 13:5. Amit az előbb idéztem, adatott, ugye ennek a fenevadnak, nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, adatott néki hatalom, hogy cselekedjen 42 hónapig. Vagyis 1260 napig, vagyis 3,5 évig. Hétszer adja meg a Biblia ezt az időszakot, és mindig így jellemzi, hogy üldöz, eddig pusztít, eddig gyászruhába öltözve prófétál az Isten igéje. Tehát azt mondja, hogy ez egy sötét, úgy mondjam, sötét időszak. Ugye az alcímünk is, hogy Isten országa jött el vajon, amikor úgymond a világ majdnem, hogy nem keresztényé lett, mert hát keresztényi kellett lenni mindenkinek. Most az Isten országa jött el a földre, vagy pedig ez a bizonyos sötét középkorról beszélhetünk, amit hát nagyon sokan így emlegetnek, hogy a sötét középkor. Hol kezdődik és meddig tart? És ugye azt is tudnunk kell, biztos hallottuk már, hogy tehát amikor idei proféciát olvasunk, akkor a napok éveknek felelnek meg. Tehát 1260 nap az 1260 évet jelent ebben az esetben. Hol kezdődik és meddig tart vajon? 1260 éven keresztül gyakorolja teljhatalmát ez a hatalom. Szerintem induljunk el a végétől, hogy hol ért véget, az látványosabb, hogy így mondjam, a történelem talán jobban megemlékezik róla a történetírás. Hol ért véget ez a teljhatalmi időszak, aztán majd kivonjuk belőle az 1260-at, és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy akkor az elején vajon mi történhet. Tehát hol kezdődik és hol ér véget. A Jelenések 13:5-ben olvastuk, megint csak idézem, Jelenések 13:5. Bocsánat, 3, rosszul írtam, Jelenések 13:3. Így olvasom, láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. Csak eddig olvasom. Azt mondja, hogy volt egy olyan mozzanat ennek a hatalomnak az életében, amikor látszólag meghalt, megszűnt létezni. Halálos sebet kapott. Mikor lehetett ez, hogyha segítségül hívjuk a történetírást? A nagy francia forradalomról már hallottunk, ugye? Mikor is volt a nagy francia forradalom? 1789, ugye Bastille-t megostromolják. És hát ugye sok mindent tettek akkor, de legfőképpen egy dologról nagyon híres ez a forradalom. A közharag az egyház ellen fordult. Tehát olyan visszaélések voltak a katolikus egyház körében, tehát ugye a csalás, az erkölcstelenség, a búcsú cédulák, a sok minden, hogy azt mondták az emberek, hogy köszönjük szépen, torkig vagyunk ezzel az Istennel és ezzel az egyházzal, nem kérünk belőle. A bibliákat elégették, a templomokat bezárták, feloszlatták gyakorlatilag teljesen. Idézek egy pár adatot is. Azt mondja, nagy francia forradalom eszméi, kormányai és a pápaság között kezdettől fogva, 1789-től fogva kibékíthetetlen ellentét és ellenségeskedés volt. 6. Pius pápa 1790. júliusában átok alá helyezte a forradalmi francia köztársaság a papság polgárai alkotmányáról nevezett törvényét. Tovább mélyítette a szakadékot, hogy 1793. november 24-én a francia köztársaság törvényt hozott a vallás teljes betiltásáról. A következő lépés a pápai állam és a pápasági intézménye elleni katonai fellépés volt, aminek a pápa porigalázása és a pápasági intézményének a megsemmisítése lett a következménye. És idézek szó szerint a Pápaság története című könyvből, Gergely Jenő a Pápaság története című könyvéből. Innen idézek, azt mondja, Napóleon 1796-os itáliai első hadjárata során behatolt az egyházi állam északi területeire is. Ekkor 6. Pius a franciák ellen Ausztriával és Nápolyjal szövetkezett. Napóleon ismét győzött és mélyen benyomult az egyházi állam területére. 1797. február 19-i tolentói békében már a pápát nem tudták az alkotmányos francia egyház elismerésére kényszeríteni, de világi hatalmának nagy részét felszámolták. 6. Piusnak le kellett mondani Avignonról, nem tudom, hogy kell kiejteni, franciát nem tanultam, valamint a három megszállt legációról, Bolognáról, Ferraráról és Ravennáról, illetve kikötőjéről, Anconáról. 1797. december végén egy római utcai zavargás során a pápai testőrök a tömegbe lőttek, halálosan megsebesítettek egy Dufot nevű francia tábornokot. A megtorlás nem maradt el. 1798. február 15-én a francia hadsereg Berthier tábornok vezetésével megszállta Rómát. A rómaiak kikiáltották a köztársaságot, a pápát megfosztották hatalmától. A római köztársaság azután 1798. február végén Franciaországhoz csatlakozott. A 81 éves aggis beteg pápát letartóztatták, 1799. márciusában Velencébe vitték, ahol augusztus végén meghalt. Tehát 1798 pontosan az a dátum, amikor gyakorlatilag megszűnt ez a hatalom. Ugye voltak különböző lépések, támadások, csonkították, és 1798-ban véglegesen megszűnni látszott. Ugye minden hatalmától megfosztották, a pápát fogságba vitték, és meg is halt. Megszűnt ez az intézmény. Ugye azt mondja a Biblia, hogy halálos sebet kap. Idézek még egy másik könyvből, azt mondja Leopold von Ranke, a Pápák története című könyve, 693. oldal, így idézem. Azt mondja, a hadsereg bevonult Rómába, Elfoglalta a Vatikánt, VI. Pius arra kérte ellenfeleit, hogy engedjék itt meghalni, ahol ő élt, hiszen már túl van a 80. esztendején. Az volt a válasz, hogy meghalni bárhol lehet. Szemmeláttára fosztották ki lakószobáját, legapróbb szükségleteit is megtagadták, újjáról lehúzták a gyűrűt, őt magát elhurcolták Franciaországba, ahol 1799. augusztusában meghalt. Valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. Ugye később azért megtörtént, hogy Napóleon mégiscsak kiegyezett a pápasággal. Ugye 1804-ben ismét intézményesen létrejöhetett, de ott már azért szétválasztotta az államot és az egyházat, és hát különböző korlátozó intézkedéseket tett. Tehát a teljhatalmától, tehát a teljhatalma azért nem állt vissza Napóleon idején ennek a hatalomnak. Tehát látszólag megsemmisül, meghal, halálos sebet kap, de ugye úgy folytatódik jelenség 13, de a halálos seb meggyógyul. Na most akkor vegyük innen, hogy eddig tartott az a bizonyos 1260 év, hihetetlen, iszonyú nagy időszak. Akkor vonjunk ki 1798-ból 1260-at, akkor milyen ki, milyen dátum? 538. Tudunk-e arról valamit, hogy 538-ban mi történt? Konstantin a 4. századnak az elején uralkodott, ugye erről volt szó legutóbb, amikor igen, 538, itt már 200 évvel Nagy Konstantin után vagyunk. Ugye a nyugat-római birodalom már megszűnt létezni, csak a bizánci, kelet-római császárság él már, és éppen Justinianus a császár 533-ban, és 533-ban Justinianus, kelet-római császár, Róma püspökét minden egyházak fejévé nevezte ki. Tehát a római püspök a császári rendelet szerint minden egyházak feje. És a igen?
1: És még azt is mondta, hogy ő megtért. Tehát, hogy ő elismeri.
0: Tehát kérdés, hogy kihez és milyen formában. Tehát 533-ban viszont Róma püspöke azt mondta, hogy köszönöm szépen a megbízást, vagy a kinevezést, csak éppen nem tudok vele mit kezdeni, éppen az életért küzdött Róma városa is, mert az ariánus keleti gótok éppen ostrom alatt tartották az egész környéket, várost, mindent. Az életükért küzdöttek, éveken keresztül ez volt. És igazából 538-ban történt az, hogy egy Belizár nevű hadvezér, egy frank honból felszabadította Rómát, elűzte a keleti gótokat, leverte őket, felszabadult Róma, és Róma püspöke 538-ban kezdhette el gyakorolni az 533-ban ráruházott abszolút felsőséget, elsőbséget minden egyéb más püspökségekkel, egyházzal szemben, amit Justinianus császár, amivé kinevezte, jobban mondva. Ez nem olyan látványos, a történelmi könyvekben nem olyan erősen aláhúzott dolog, de azért a történet írók feljegyezték ezt a mozdulatot, és a mi szempontunkból viszont fontos. Azt mondja, hogy akkor 538-ban kezdi el gyakorolni a ráruházott hatalmat, hogy minden egyházak feje a római püspök. És tartott, és ugye szép lassan épült ki, ez egy nagyon titokzatos dolog. Ugye az első években, évtizedekben, évszázadokban még nem beszélhetünk igazából olyan látványos uralkodásról, de ugye kiépült, nem olyan sokára kiépült. És hát oda torkollott, amiről Luther Márton is írt az ő könyvében, amiből idéztem. Nézzünk egy-két antikrisztusi jelleget, hogy mi is jellemző. Ugye mondtam, hogy több mint 30 jellemzőt ír le róla a Biblia, ami alapján be lehet azonosítani. És ezek közül a jellemzők közül sok, külön-külön, nagyon sok emberre és hatalomra, szervezetre ráillik. Van amelyikre 2-3 is, van amelyikre 8, de az összes kivétel nélkül csak Rómára illik rá. Egy párat idézek ezek közül. Mi jellemzi ezt az antikrisztusi hatalmat? jellemzi például az, hogy ez egy erőszakos, üldöző hatalom. Ugye pusztítja a szentek népét. Bibliából idézek egy pár igét, ugye Dániel 7-ből. Dániel 7-7, ugye ott felsorolja a négy vadállatot, a négy hatalmat. Ugye az oroszlán, a medve, a párduc, tehát ugye Babilónia, a Méd-Perzsa, görög, és utána jön a negyedik állat, azt mondja, hogy Dániel 7-7. Ezután láttam éjszakai látásokban, hogy íme a negyedik állat rettenetes, iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt, zúzott, a maradékot lábaival összetaposta. Ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Ugye ezt azonosította Jézus, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel prófita szólott, ott áll a szent helyen, akkor mindenki fusson, meneküljön. Rómáról beszélt egyértelmű, ezt szó szerint Jézus azonosította be ezt a hatalmat. És mit mond? Falt zúzott, a maradékot lábaival összetaposta. A maradék az egy, megint csak egy szakkifejezés a Bibliában, az Isten igaz, hívő, élőhitű gyermekeit jelenti a maradék. Ugye azt írja Ézsaiás, hogy ha Izrael száma annyi lenne, mint a tenger fővenye, mint a tengerparti homok, akkor is csak a maradék tartatik meg. Akik igazán újjászülettek, megtértek, a maradék. Tehát mindig az üdvözülendőkről mondja a Biblia, hogy a maradék. És azt mondja, ez a hatalom falt zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Tehát üldöző, erőszakos hatalomként jellemzi. Ugyaninnen olvasom a 21. verset. És láttam, hogy ez a kis szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. Ugye a fenevad 10 szarvából egy kis szarv nő ki, amely nagyjá növekedett, és azt mondja, ez a kis szarv tartatik meg. Akik igazán újjászülettek, megtértek, a maradék. Tehát mindig az üdvözülendőkről mondja a Biblia, hogy a maradék.

Olvasom a 25. verset. Sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig, fél időig. Az ő kezébe adatnak. Tehát azt mondja, hogy zsarnokoskodik fölöttük. Idézek a 8. fejezetből, Dániel 8:24, azt mondja, hogy nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Emlékszünk, Jelenések 13, a sátán adja neki az erejét. Tehát nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Csodálatos képpen pusztít, jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek a népét. És a maga eszén jár, szerencsés lesz az álnokság az ő kezében is, szívében felfúvalkodik, és hirtelen elveszt sokakat. Sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is föltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Ugye, kéz nélkül lesz akadó kő, tehát Jézus Krisztus visszatérése vet véget ennek a hatalomnak. Ugye itt is erőszakos dolgokról olvastam. Vagy visszatérve a Jelenések 13.7-hez, Jelenések 13.7, itt azt olvasom, adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzon, és őket legyőzze. Csak ennyit idézek. Szentek ellen hadakozik és legyőzi. Ugye megint csak ugyanaz a jellemző. A 12. fejezetből, Jelenések 12, ugye megint csak idézem a 13. verstől, hogy amikor látta azért a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Ugye Isten népe, Isten egyháza közé született Krisztus, azt mondja, az övéi közé jött, ugye zsidónak született, csak az övéi nem fogadták be, sajnos, ahogy írja János evangéliumot. De az asszony, ugye az egyház, és azt mondja, hogy a sárkány elkezdi kergetni az asszonyt, aki a fiú szülte, azt mondja, az egyházat. De adatott az asszonynak két nagy sas szárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, és ott tápláltassék ideig, időkig és az időnek feléig. Üldözi az egyházat. Nyilván a maradékot, az igazi egyházat. És nem idézek többet, tehát ugye kik üldözték Jézus tanítványait, erről már beszéltünk máskor is. Kik kezdték az üldözést? Jézus tanítványait kik üldözték? Apostolok cselekedetei. Legelőször a zsidók. Pál apostolt űzték városra, föllázították a várost, amikor menekülni kellett. Nem tudták megölni. Kik folytatták a tanítványok üldözését? Egy János apostol miért volt Pátmosz szigetén száműzetésben? A római császárság, így van, a pogány római birodalom. Arénákban, mágiákon, kereszteken, tűzzel, vassal, így van. Zsidók után folytatta a pogány római birodalom, tehát Róma folytatta, és a IV. Századtól kik üldözték a tanítványokat és öldösték? Az úgynevezett keresztények. Tehát ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, akiről előre megiratott, hogy pusztítja a szentek népét. Kezébe adatnak majd 1260 évig. Emlékszünk még a 380-as rendeletre, császári rendeletre, amikor kötelezővé tették a római birodalomban a katolikus vallást. Azért mindenkinek hinnie kell, aki ezt nem teszi, az eretnek, és azt úgy szól a rendelet, hogy egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de midőn majd az Istentől sugalmazást kapunk, majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. És ugye hamarosan jött az isteni sugallat, ami sajnos nem a teremtő Istentől, hanem e világ istenétől származott, aki emberölő volt kezdettől fogva, és beindult. Azt mondja, maga az egyház kezdi el üldözni a maradékot, a tanítványokat. És nyilván mindezt a szeretet jegyében, Isten nevében, Krisztus nevében. A 11. században megalakítják ezt a bizonyos inkvizíciós gépezetet, amiről biztos hallottunk már. Sok jót nem hallhattunk róla, vagy olvashatunk róla. Egy pár dolgot szeretnék jellemzésképpen olvasni. Mégpedig Kulcsár Zsuzsa, Inkvizíció és Boszorkánypörök című könyve. 1968-ban jelent meg Gondolatkiadónál.
kulcsár Zsuzsa

inkvizíció és boszorkánypörök. Csak hogy úgy érzékeltessük egy picit. Nem, nyilván nagyon-nagyon sok részletbe bele lehetne menni. Egy pár dolgot azért elolvasok. Tehát, hogy hogyan ment az inkvizítor városról városra, ugye ott kapcsolódunk be a történetre. Aztán kitűzött órában a templomban vagy a templom előtti téren ott szorongott a város egész lakossága, ugye mentek városról város és összehívták a város lakosságát, ezek az inkvizítorok. Senki sem maradhatott el, mert ezzel már magára terelte a gyanút. Az inkvizítor fellépett a szószékre, beszédében szörnyű szavakkal ecsetelte az eretnekek gonoszságát, rájuk váró evilági és túlvilági büntetéseket. Egy mód van csak a megmenekülésre, ha az inkvizítor visszatéríti őket az igaz útra. Ezért mindenki, aki tettben, szóban vagy gondolatban eltért az egyedül üdvözítő katolikus hittől, jelentkezzék önként, a kijelölt kegyelmi időn, 15-30 napon belül vallja be, tagadja meg tévegését, tegyen teljes vallomást eretnek társai ellen, és akkor megmenekül vagy minden büntetéstől, vagy legalábbis a legsúlyosabbaktól. Előszólította az inkvizítor az igaz hívőket, azonnal jelentsék, ha tudnak eretnekről, vagy eretnek gyanús emberről, vagy pedig olyan egyénről, aki a hívők többségétől eltérő életmódot folytat. Aki elmulasztotta a feljelentést, azt kiközösítés sújtja. Aki viszont eleget tesz, kötelességének bűnbocsánatot nyer. A feljelentési kötelezettséget igen szigorúan vették. Aki ennek nem tett eleget, arra keményen lesújtott az inkvizíció. Az áldozatok száma hólabdaként növekedett. A rémület sötét fátyola ereszkedett az egész vidékre. De persze azért sokaknak sikerült megszökniük, ám csak a puszta életüket tudták többnyire megmenteni, mindenük a törvényszék kezébe került. Ha a megidézet nem jelent meg, ez bűnössége kétségtelen bizonyítékának számított. Távollétében kiközösítéssel sújtották, amennyiben egy év alatt nem érte el, hogy tisztázzák a vád alól és feloldják, akkor megáltalkodott eretneknek számított, ha kézre került, a legsúlyosabb büntetés várt rá. A vádlott teljesen ki volt szolgáltatva. Az egyház azt hirdette, hogy az inkvizitorok pártatlan, szeretettel telt lelki atyák, akiket nem szabad és nem lehet szabályokkal terhelni, ellenőrzéssel akadályozni a lelkek megmentésének nehéz munkájában. Így az inkvizitoroknak többnyire nem kellett tartani a felelősségre vonástól, fölöttesei megrovásától. Ha a körmönfont vallatási módszerek nem törték meg a gyanúsítottat, és nem késztették arra, hogy megvallja eretnekségét, akár valóban az volt, akár nem, vagy legalábbis, hogy megtagadja az eretnek tanokat, akkor az inkvizitor alkalmazhatott és alkalmazott is más eszközöket. Az első ilyen eszköz volt maga a börtön. Az egyes kihallgatások között hosszú hónapok, sőt évek múltak el. Az első kihallgatás és az ítélet között így gyakran 5-10, sőt több év is eltelhetett. A foglyok megpuhítására mindenféle szigorú eszközt alkalmazott a Szent Hivatal. Igen, üdvösnek tartották az éheztetést, amely úgymond csökkenti az ellenálló erőt. 5. Kelemen pápa dekrétuma nyíltan kimondja, hogy a vallomásokat rendszeresen kínzással, táplálék és fekvőhely megvonásával kényszerítsék ki. Ha az első kihallgatása a néhány hónapig tartó börtön nem bírta rá, hogy bevallja erednek voltát, az inkvizitor figyelmeztette, meg fogják kínozni. Majd a hóhér levezette a kínzókamrába, megmutatta alvat vérrel beszennyezett szörnyű eszközeit, mindegyiknél elmondta, hogy milyen fájdalmat okoz. Ha ez sem törte meg össze a vádlottat, megkezdődött a kínvallatás. Azért ki is hagyok belőle sokat. Azt mondja, hogy ha az áldozat végül is vallott, akkor visszavitték összetörve, agyongyötörve a cellájába. Másnap újra előhozták, aláíratták vele a jegyzőkönyvet. Ilyenkor odajegyezték, hogy a vallomás önkéntes, mert hiszen nem a kínzókamrában írta alá. Ha a szerencsétlen áldozaton már a végső kimerülés jelei kezdtek mutatkozni, elvesztette eszméletét, vagy attól lehetett tartani, hogy a kínzókamrában kiszenved, ami elég gyakran megtörtént, elrendelték a tortúra abbahagyását, nem félbeszakítását, ami azt jelentette, hogy bármikor folytathatják, anélkül, hogy megsértenék a fönnálló rendszabályzatot, stb. Tehát nem olvasom tovább, csak ezek történelmi tények, sokkal, hogy mondjam, részletesebben is föl lehetne még idézni, meg utána lehet járni, akinek erre van, hát
indítatása csak alátámasztva azt, hogy ez a hatalom, ez az antikrisztusi hatalom, igen kemény, brutális, erőszakos, üldöző hatalom, aki, hogyha valaki bármiben nem ért egyet azzal, amit ő előírt, arra nagyon komoly problémák vártak, hogy úgy mondjam, kínzás, bebörtönzés, éheztetés, kivégzés, mágia, stb. Köszönő viszonyban nincs Krisztussal, bocsánat, hogy ilyet mondok, de az ő nevében történt, és azt mondja, 1260 éven keresztül gyakorolhatta hatalmát. Egy másik beazonosító jel azt mondja, hogy kiveszi Isten kezéből a bűnbocsánat kegyelmét, Krisztus közben járói szolgálatát. Tehát Isten kezéből kiveszi a bűnbocsánatnak az eszközét, a kegyelmét, és Krisztus közben járói szolgálatát. Ugye ez úgy fogalmazza meg a Biblia Dániel könyve 8. fejezetében, Dániel 8.11-et idézem, itt a kis szarvról beszél, a seregek fejedelméig növekedett, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányatatott az ő szentségének helye, és sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen. Eddig idézem. Egy kicsit nehezen érthető, azt mondja, elvette Istentől a mindennapi áldozatot. Sereg rendeltetett a mindennapi áldozatok ellen. Tudunk-e róla, hogy mi az a mindennapi áldozat? Most a mózesi szertartásokat kell egy picit föleleveníteni. Ugye volt egy olyan, ott tehát szüntelen való áldozatnak is nevezik, tehát szüntelen égő áldozat, ami azt jelenti, hogy a papoknak munkaköri kötelessége volt, így mondjam, minden reggel és minden este egy épp egyéves bárányt megáldozni, és annak a zsigereit, meg amit, ami elő volt írva, állandóan füstölögtetni. Az egészen éjjel-nappal egyfolytában volt ez a, úgy hitták, hogy szüntelen áldozat, szüntelen égő áldozat, ami nyilván jelképezett valamit. Ugye jelképezte azt, hogy az igazi bárány, Krisztus, aki ugye meghalt az emberiség bűnért, közben, szüntelen, folyamatosan közben jár az emberekért, és folyamatosan megbocsát bűnöket, ezért élhetünk mi emberek. Krisztusra mutat. Krisztus megbocsátására mutat a szüntelen való áldozat, és a krisztusi közbenjárásra mutat. És azt mondja, ez a hatalom elveszi Istentől a mindennapi áldozatot. Tehát, hogy magának magára vonatkoztatja, hogy ő az ő kezében van a bűnbocsánat, ha ő valakinek megbocsát, az úgy van, ha nem bocsát meg, akkor az magára vessen. Meg hát ugye a közbenjárást is, tehát Jézus szinte megfosztja ettől a, eztől a közbenjárói szolgálattól. Van nálam egy elég vastag könyv, hivatalos kiadvány, Szent István társulat adta ki, a Római Katolikus Egyháznak a katekizmusa. Ugye ez nem ez a iskolás pároldalas. Ez, hát nem is tudom, hogy hány oldalas, majdnem 1000 oldalas, nagyon-nagyon sok tétel van benne. Tehát az egy katolikus, a Római Katolikus Egyház hivatalos tanítása található meg benne. Ebből szeretnék egy pár cikkeit idézni, most ennek az alátámasztására, hogy tehát ugye Jézus Krisztus ról azt mondja a Biblia, hogy ő az egyedüli közben járó Isten és ember között. Ugye Timóteus azért első levél második fejezetében van, hogy egy a közben járó Isten és ember között az ember Jézus Krisztus, ezt Pál apostol így írja. Senki más közben járó nincs. Ugye a Római Katolikus Egyház tele rakta úgymond a mennyet szentekkel, és legfőképpen Szűz Máriával, akik viszont úgymond bitorolják ezt a hát szolgálatot. Idézek, 2683-as cikkei. 2683-as cikkei. Így szól.